rettenetesen előtte vagyunk. És én nagyon töprengtem azon, hogy mi kell ahhoz, mert itt nem várhatunk a többségre, nem várhatunk egymásra. Mi kell ahhoz, hogy ezt a feladatot tényleg a szívünkre vegyük, és ezt mi elkezdjük végezni? Én úgy gondolom, hogy először is szükség van egy mély meggyőződésre, hogy ez igaz, hogy a fegyver közeledik, ez igaz, hogy a civilizáció összeomlása a küszöbön van. Egyedül csak az isteni közbelépés mentheti meg az emberiséget. Ugye, amikor az ember ezt így elmondja, akkor mindjárt van, hogy én legyek a vészmadár, meg a mennyiszer mondták ezt is. Hát nem volt úgy. Testvérem, kimondom, én hiszem azt, hogy közülünk sokaknak felületes ismeretük van erről a dologról, és nem mély meggyőződésük. Éppen most dolgozom Jelenések könyve 3. kötetén, tényleg fohászkodom, a Jóisten erőt adjon befejezni, és megjelenhessen még az év vége előtt, mert bár nagy részt ismertem én is ezeket, de olyan mérhetetlenül hat át a meggyőződés, mikor olvasom is. És annyi újat láttam meg, és látom, hogy milyen hatalmasak ezek a proféciák. Ugye pont ez a szakasz, amiről most szól majd a 3. kötet, a 8. fejezet 2. versétől a 11. végéig, ugye ebben van a 10. fejezetben az, hogy Krisztus a Dániel nyitott könyvecskéje fölött ünnepélyes esküt tesz, hogy nincs több meghatározott idő, hanem csak az van hátra, hogy bevégződik az Isten titka úgy, mint megmondta a prófétáknak. Milyen az, amikor mindkét kezét az égre emelve, a tengeren és a szárazföldön állva, mintha mi az egész földgolyóra kiható üzenet, és az egész földgolyón kell, hogy hirdettessék. És megesküszik arra, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a benne valókat, hogy nincs több meghatározott idő már, hanem csak ez van hátra, hogy befékződik az Isten titka. Ilyen proféciákat pedig nekünk annyira kell ismernünk, olyan pontosan és olyan mélységesen, hogy lássuk, hogy az értelmünket kéne kioltani, hogyha igazán megismertük, hogy azt mondjuk, hogy ez nem igaz, és akkor pedig le kell vonni a következtetést. És akkor át kell érezni ezt a felelősséget, hogy az intést az Úr nevébe át kell adni, amilyen komoly ez az esküvés, amilyen komoly ez a bejelentés, ezt úgy át kell adni. De ha most arra gondolunk, hogy ugye a Jelenések könyve 14. fejezetének a 7. verse szó szerint is megfogalmazza, hogy mi az az intés, amit át kell adni az Úr nevében. Ugye tudjuk, Jelenések könyve 14. fejezetének a 7. verse nagyon egyszerűen megfogalmazza, hogy hangzik az az intés, amit az Úr nevében át kell adni. Úgy hangzik, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ha belegondolunk, elmondhatatlannak tűnik szinthez üzenet. A ma emberisége olyan hihetetlen távolságban áll ettől, attól, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Hát az is kérdés, hogy Isten van-e, de aki valamilyen Istenben hisz, az, hogy félni az Istent, azt, hogy neki adni a dicsőséget, mondjam úgy, hogy komolyan venni az Istent. Hát ez szó se lehet. Tehát átadni egy ilyen üzenetet, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, ő van, és így viszonyuljatok hozzá. A második, hogy eljött az ő ítéletének órája, mintha valahonnét a Holdról, meséből hangzanék ilyen üzenet. Ki az, aki többet gondol, mint hogy ez egy régi mitosz, egy régi keresztény dogma, de hát valószínűleg sose lesz meg, hát hol lehet ezt komolyan venni? És az utolsó, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert, a vizek forrásait, fogalmuk nincs az embereknek, mit jelent ez, hogy teremtő Isten vagy teremtés, vagy hogy ez valóság lenne. És még egyszer mondom, teljesen előtte vagyunk a feladatnak, hogy őrállónak adtalak, és ez nem maradhat így, hogy a nép nem kap intést, és te intsed meg őket az én nevemben. És mindenkinek szeretném a lelkére kötni, hogy senki ne bízza el magát, hogy én ismerem jól a Szentírást, én ismerem a Jézus közeli eljövetelére vonatkozó üzenetet, én ismerem a törőtérelmi proféciákat, mindannyian felületesen ismerjük. Ahhoz képest, amilyen mély meggyőződés kell ahhoz, hogy te képes legyél ezt az intést átadni az embereknek. A második dolog, ami kell, az igazi szeretet az emberek iránt, mély szeretet. Ugye mi tudjuk, hogy a Biblia üzenete nagyon kettős a világról, mert az egyik oldalon azt mondja, hogy ne szeressük a világot, de megmondja, hogy mit ne a világban, ami a szemek kívánsága, a test kívánsága és az élet kérkedése. Ugye, ami velejéig romlott és igazságtalan. De a másik oldalon a Biblia főigéje mit mond, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élet.

legyen. Testvérem, aki nem szereti ezt a világot, akit nem érzi át azt, hogy milyen szörnyű azt, hogy a nép nem kap intést, akinek a szem előtt nem vonulnak el valóságos húsvér emberek, akikkel érintkezik, és tudja, hogy ezek nem kaptak intést, és nem érzi azt a szeretetnek a felhajtó erejét, hogy itt utakat kell találni, itt módokat kell találni, itt ezt át kell adni az Úr nevében, az nem fogja ezt a feladatot végezni. Tehát a mély meggyőződésen, az abszolút mély meggyőződésen is nagyon világos és nagyon precíz ismereteken kívül a második, amire szükség van, mély szeretet. Egy harmadik, amire szükség van, a hitelesség. Az életünk hitelessége, hogy át tudjuk adni az üzenetet. Megkérdezem, intést elfogadni a kis hétköznapi dolgokban is, amelyek nincsenek olyan távol tőlünk, sose könnyű az embereknek az intést elfogadni. De kitől tud az ember mégis intést elfogadni? Akinek a személye abszolút hiteles, és akiről tudja, hogy szereti és szeretetből inti. Hogyha ha mi személyünk nem hiteles, az életünk nem hiteles, és a szeretet nem világos, hogy szeretetből szól, nem azért, hogy elmondjuk a magunkét, nem azért, hogy fitoktassuk, hogy mi mit tudunk a bekövetkezendőkről, hanem igazi, együttérző, féltő szeretetből, akkor azt nem fogadja el ezt az intést senki. És harmadszor kell erkölcsi bátorság. Bátorság megszólaltatni olyan üzenetet, ami nagyon messze van az emberektől. Bátorság megszólaltatni olyan üzenetet, ami ellenállást váltat ki, meg nem értést válthat ki. De bölcsesség is kell, hogy amennyiben rajtunk múlik, úgy szólaltassuk meg, hogy ne legyen ok arra, hogy az elvessék, vagy gúnytárgya legyen. De ha mi mindent megteszünk, és ha lehető legtökéletesebben képviseljük, akkor is számítani lehet erre. És nézzük meg, hogy mennyire jellemző ránk az a magatartás. Ott szólalok meg, ahol nincs benne kényelmetlenség. De az, hogy az embernek nem csak ebben a dologban, más dolgokban is, a mindennapi életben is, a ma emberének az a magatartás, hogy dehogy viszem a bőrömet a vására, dehogy szerzek magamnak kellemetlenséget, tehát ha nincs bajom, miért csinálnék én magamnak, hogy én dolgokat képviseljek, igazságos vagy helyes dolgokat, vagy fölemeljem a szavamat, hogy ez nem így van, vagy amúgy van. A emberre kikerüli a konfliktusokat. És ezt a feladatot vállalni, hogy megintsed őket az én nevemben, ehhez erkölcsi bátorságban való gyakorlásra van szükségünk. Állandóan, a hétköznapokban is, minden dologban is. Hogy szeretetből és igazságosan, de nem hallgatunk, de nem visszahúzódunk, de nem konfliktusokat kerülünk, hanem a helyeset és az igazságosat erkölcsi bátorsággal képviseljük. Nem is tudjuk felbecsülni azt, hogy milyen hihetetlenül értékes a szelek visszatartásának ideje, amiben most élünk. Ha nem volna ott a Bibliában ez a profétikus jelkép, nem is értenénk, ami történik. Olykor félelmetes szituációk alakulnak, ezt megint visszafogott, megint csönd van. És ugye azt mondja az írás, hogy Isten parancsot ad az angyalainak, hogy tartsák vissza a pusztító erőket, a pusztító szereket, ami érlelődik benne az emberi társadalomban, meg a környezetünkben is. Itt van a kezemben, még csak akár az időjárásban is. Nem is tudjuk fölmérni, hogy Jóisten mi mindent fog vissza, majd csak az örökké valóságban tudjuk meg. Itt van a kezemben egy jelentés, így olvasok pár sort. A NASA klimatológusai megerősítették, hogy az utóbbi 30 évben évtizedenként mintegy 0,2 Celsius fokkal emelkedett bolygónk átlag hőmérséklete. Egyértelműnek látszik, hogy emögött az ember okozta tényezők húzódnak meg, azaz mi magunk okozzuk az egyre veszedelmesebb méreteket öltő klímaváltozást. Nemrégen ezt még mindenki vitatta, hogy vagy így van, vagy nincs, ma már nem vita kérdésre, már beismert dolog. Azután azt írja, a szárazföldi és a tengeri jég is erőteljes olvadásnak indult, mivel ezek a hatások megváltoztatják többnyire, csökkentik a földfelszín fény visszaverő képességét, így a napból érkező sugárzás egyre csökkenő hányada verődik vissza a világűrbe, és egyre növekvő hányada fordítódik a bolygó további melegítésére. Ez egyre inkább egy ördögi kör kialakulásának a veszélyét hordozza magában. Tehát nem úgy van, hogy ezután is 0,2 Celsius fokkal, mint az utolsó 3 évtizedben, hanem itt begyorsulás, begerjedés van. Azt mondja, a kutató körülbelül 1 Celsius fokos további melegedésnél látják azt a kritikus határt, ameddig a globális felmelegedés még kezelhető,
azaz az élet még nagy gondok nélkül tud alkalmazkodni a megváltozott viszonyokhoz. Ezen túl az a megrázó kép tárul elénk, hogy már valószínűleg egy másik bolygóval kell számolnunk, nem azzal a földdel, amit most ismerünk. Ha a jelenlegi melegedési folyamatok rövidesen nem lassulnak le, és ugyan mi erre a kilátás, most megint mindenki boldog, hogy az olaj olcsó, és hogy még mennyi van, és már megint, most megint nem beszél senki alternatív energiahordozókról. És így olvasom tovább. Ha a jelenlegi melegedési folyamatok rövidesen nem lassulnak le, akár néhány évtizedes távlatban is növények és állatok tűnhetnek el tömegesen a földről, és gyökeresen megváltozhat az egész ökoszisztéma. Nem is olvasom tovább. Itt is mennyire dolgozik az Isten fékező hatalma, nem tudjuk, és az emberi társadalomban. Micsoda iszonyatos erők feszülnek, és milyen hihetetlenül bizonytalan, és mennyire kezelhetetlen valójában az, ami zajlik. Egyedül csak az Isten féken tartó hatalmával számolhatunk. És ebben az időben kell ezt az intést átadni, és nem halogatni. Óriási erőfeszítéseket kellene tennünk minden vonalon, hogy melyek a leghatékonyabb módok, irodalomban, más módon, de legfőképpen kinek-kinek a személyes bizonyságtevése által, hogy ezt az intést tényleg át tudjuk adni. Szeretnék még egy igét olvasni, Ezékiel könyve 22. fejezetéből a 30. verset, ez az ige engem nagyon-nagyon elgondolkoztatott. Ezékiel könyve 22. fejezetéből olvasom a 30. verset. Ezt írja, és kerestem közülük valakit, aki falat falazna, és állna a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találtam. Ugye ez az Ezékiel korabeli állapotokra gondoljunk, és erről nekem az jut eszembe, azt mondja az Úr, keresek embereket, akik a törést, a társadalom iszonyú romlását, elfajulását, oda állnának a törésre én előmbe az országért, akik egyrészt imádkoznak, másrészt dolgoznak, és akarják ezeket a szörnyűséges állapotokon javítani és gyógyítani a példaadásukkal, a tanításukkal, az emberekért tett előfeszítésükkel. Hogy el ne pusztítsam azt. Mit jelent ez, hogy el ne pusztítsam azt? Ez azt jelenti, hogy ha a bűnök tovább az eget ostromolják, és akkor már nem marad más az Istennek hátra, hogy vagy megvárja, hogy beérik az a törvényszerűség, hogy a bűn teljességre jutva halált nemz, ami az ő közbeavatkozása nélkül még iszonyatosabb, vagy pedig közbeavatkozik, hogy ez így ne következzék be, ez a kollektív öngyilkossága az emberiségnek, vagy az emberi civilizációnak, és ítélettel avatkozik közbe. Azt mondja, de ő ezt szeretné nem megtenni. Szeretné késleltetni, hogy minél több ember mentessék meg. De ha nincs, aki a törésre álljon. Nincs, aki imádkozzék és fáradozzék az emberek megmentéséért. Akkor nincs mire várni. Akkor a helyzet csak rosszabb és rosszabb lesz. Testvéreim, én ebből mindig azt értem meg, hogy az, hogy az Isten meddig tartja féken a szeleket, az azon múlik, hogy van-e miért az időt tartani. Vannak-e, akik ő elébe állnak a törésre az országért? Vannak-e, akik imádkoznak és dolgoznak, hogy itt emberek mentessenek meg, és legyen értelme az idő halasztódásának? Tehát én azzal szeretném zárni az ige hirdetésünket, hogy emlékezzünk arra, hogy amikor Ábrahám közben járt Sodomáért, akkor a Jóisten azt mondta, ha csak 10 van egy városban, nem megmenekül a város. És csak ha nincsen senki, akkor nem lehet tovább feltartóztatni a természetes következményeket, illetve az Isten ítéletét. És szeretném még egyszer elsorolni, hogy ahhoz, hogy az őrálló feladatának megfeleljünk, mindegyikünknek mély meggyőződésre, sokkal mélyebb, pontosabb ismeretre és meggyőződésre van szükségünk. Szükségünk van igazi szeretetre az emberek iránt, hogy valóban feszítsen bennünket belülről, hogy én rajtam nem múlhat, hogy a nép nem kap intést, és ezek a kedves és szeretetteljes emberek, akiket ismerek, ezek itt legyenek készületlenül mellettem. Az, hogy hitelességre van szükség, hogy a szánkon hiteles legyen az üzenet, és gyakorolnunk kell magunkat az erkölcsi bátorságban, feladni ezt a konfliktus kerülő, feladni ezt a hallgató, feladni ezt a visszavonuló, fásult magatartást, mert ezzel nem tudunk segíteni. Eszembe jut egy mondat
az Ellen White apostolok története című könyvében, és ez nagyon, nagyon sokat mondó. Azt írja, hogy az első pünkösdről szóló fejezetben azt írja, hogy Isten tudta, hogy az evangélium csak akkor hatásos, ha beszédes ajkak és forró szívek hirdetik az igét, akiket áthat az Isten ismerete, és a Szentlélek ereje kíséri munkáikat. Figyelj csak meg ezeket a kifejezéseket. Beszédes ajkak, forró szívek, akiket áthat az Isten ismerete, és akiknek a munkáját a Szentlélek kíséri. Megállok egy pillanatra ennél, hogy beszédes ajkak. Testvéreim, hogyha meg se próbáljuk megfogalmazni az üzenetet, ha a személyes bizonyságtevésben estek vagyunk, ott vagyunk tehetetlenül, azt se tudjuk, hogy kéne mondani, hogy lehet-e megfogalmazni. Mindig bánkódom a szombatiskolánk, nem élénkebb, nem népesebb. Hát, testvéreim, ha nem gyakoroljuk magunkat, hogy ki is nyissam a számot, és meg tudjak fogalmazni dolgokat. Hát ott állok tehetetlenül. Érzem, hogy mit kéne mondani, nem tudom megfogalmazni, nem is próbáltam, hogy beszéljek. Igen, beszédes ajkakra van szükség, akik gyakorolták magukat arra, hogy hogyan fogalmazzanak meg alkalmas módon, és hogy tudjanak átadni dolgokat. És forró szívek. Hát ez legalább olyan fontos. Forró szívek. Mert ugye csak ebből van sem nem bőbeszédű, nem hiteltel, hanem hiteles beszéd. A forró szív, akiket áthat az Isten ismerete. Mindjárt kérdezzük meg magunktól, ebben a pillanatban rendelkezünk ezzel a forró szívvel, amely majd tele van az Isten eleven ismeretével, eleven tapasztalatokkal. Szinte mint az új bor for benne az, hogy milyen csodálatos Istenünk van, milyen hallatlan igazságok ezek, milyen szükségük van erre embereknek, és itt nem vesznek észre semmit. Hol vannak ezek a forró szívek, akiket ben for, mint az új bor, ez az ellentét, hogy ez így nem lehet. Ugye Jézus fölkiáltotta a főpapi imája végén, igazságos atyám, a világ nem ismert téged, és mintha azt mondaná, hát ez elviselhetetlen az én lelkemnek, hogy igazságos atyám, a világ nem ismert téged, és ezért beszédes ajkakra és forró szívekre van szükség, és harmadszor, hogy a Szentlélek ereje kíséri ezt a bizonyságtevést. Ehhez viszont olyan életünknek kell lenni, hogy az Isten velünk lakozhassék, hogy az Isten vezérelhessen, és az Isten kísérhessen minden pillanatban. Kedves gyülekezet, én szívemből kívánom mindnyájunknak, hogy ezt az ige szakaszt Ezékiel könyvéből, az őrálló kötelességét olvassuk el jó párszor, és maradandóan vésődjék belénk, hogy micsoda mulasztás az, ha a nép nem kap intést. És hogy milyen nagy feladat ez, hogy intsd meg őket az én nevemben. Milyen hitelességet kíván ez, milyen minőséget kíván. És Ezékielnek azt az igéjét se felejtsük el, hogy az Úr meddig tartja féken a szereket, és mennyi kegyelem időt az azon múlik, hogy az Úr azt nézi, van-e valaki a törésre áll ő elébe az országért, és teljes szívvel dolgozik, hogy emberek megmentessenek. És hogy milyen kimondhatatlan öröm az, mikor valaki hajt az intésre, és megmentette a lelkét. Éppen reggel itt beszélgettünk, ahogy autóban érkeztünk ide, nyáron van mindig a rehabilitációs táborunk a szabadulni vágyó alkoholbetegekért, meg a segíteni vágyó családtagjaikért, és az egész esztendőben az ember szívét melegíti. A tavalyi táborunkban is volt valaki, aki a legmélyebb, sok évtizedes alkoholizmus után azóta egy korcsot nem iszik. Ebben az ezévi táborunkban volt egy testvérünk gyereke, aki hajléktalanságban tartott, besárgultan, iszonyú állapotban. Azóta most már itt vagyunk november végén, augusztus elejé tábor óta semmit, kivirult, visszanyerte a régi személyiségét. Szóval sokszor, mikor az ember ilyen kézzel foghatóan látja azt, hogy mi az, hogy egy ember lelke megmenekül, akkor valahogy jobban közel van hozzá, hogy mi az, hogy megmentetett egy ember. De ez ugyanilyen valóságos, ami a körülöttünk lévő embereket érinti, ha csak nem ennyire látványos. De ugyanígy az emberek lelkének a megmentésére van szükség az eljövendő viharban és a Jézus visszajövetelekor. A Jóisten legyen kegyelmes hozzánk, és helyezze igazán szívünkre az őrálló kötelességét, és legyen szemünk előtt, hogy igazi meggyőződést szerezni, igazi szeretetet szerezni, forró szívet és beszédes ajkakat szerezni, és a Szentlélek erejét és támogatását elnyerni. Erre van szükségünk. Amen. Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és megköszönjük néked ezeket az ígéket, amelyekkel most minket intettél,
hogy őrállóul hívtad el az advent mozgalmat, és őrállóul hívod el mindazokat, akik a Biblia teljes üzenetét megértették, akik meggyőződtek a Biblia történelmi proféciáinak a nagyon logikus, következetes és abszolút megbízható voltáról, hogy át kell adni az intést, mert ez a tragikus helyzet nem történhet, hogy tömegek, akik nem vesznek észre semmit, nem kapnak intést. Urunk, az ének szavaival kérünk, add meg, hogy sírni tudjunk mások nyomorán, de sírni tudjunk a saját nyomorunkon is, hogy ebben a nagyon fontos türelmi időben és kegyelmi időben mi nélkülözzük a beszédes ajkat és a forró szívet, az igazi szeretetet, amivel át tudnánk adni ezt az üzenetet és az igazi hitelességet. Urunk, valóban kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és készíts fel erre a feladatra, és add, hogy betöltse az életünket, és megízleljük az ember mentésnek az örömét. Add, hogy személyes tapasztalatokat szerezzünk mindannyian arról, hogy milyen csodálatos az, amikor kereső, kétségbe esett emberek, vagy éppen gondtalan és felületes emberek, mégis szívükre veszik az intést, a szívük hajlik az intésre, és megmentik lelküket. Ó, szerető jó Istenünk, kérünk, hozz változást, valódi változást az életünkbe, és add, hogy azt is belássuk, hogy nem szorulhat az életünkben a peremre, hogy a te ígédet tanulmányozzuk, és nem lehetünk önelégültek azzal, amit ismerünk és értünk. Ó, Urunk, kérünk, hogy munkálkodj mindannyiunkért, és add, hogy eljussunk oda, hogy forró szívvel, beszédes ajakkal és elkölcsi bátorsággal képviseljük a mi természetes környezetünkben a te üzenetedet mindnyájan. És végül ez tényleg olyan erővé válik, hogy az egész földön bizonyságul népnek elhangzik. Segíts, hogy igazán készüljünk a te szent lelked kiárasztására, és ne szűnjünk meg az egész advent nép, ami saját gyülekezeteink megújulásáért nap mint nap könyörögni, hogy a te lelked ereje áradhasson ki, és azt támogathassa az üzenet hirdetését. Hallgasd meg imánkat, kérünk, és maradj mindannyiunkkal a te szeretetedből. Amen.

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

0: Tisztelt közönség, kedves hallgatóink! Köszöntöm a műsorunk iránt érdeklődőket, valamennyi kedves vendégünket, akik megtiszteltek bennünket. Az itt ülő közönséget épp úgy, mint a rádiókészüléket mellett figyelő társalgó hallgatókat. A jogi kar aulájából jelentkezünk ismét. És ez alkalommal is a társalgónak ez a kiadása bibliai témával foglalkozik. Tehát 85 percben egy ismert bibliai példázatnak, a tékozló fiú történetének, az irodalmi utóéletével és ennek a két dolognak a kapcsolatával foglalkozunk majd. Tavaly előtt az énekek énekét dolgoztuk föl ugyanilyen rádió előadás formájában, tavaly pedig egy másik, azt hiszem nem kevésbé aktuális és nem kevésbé nekünk szóló üzenettel foglalkoztunk a Bibliából, Jób könyvével. Most azt hiszem, az nem szorul különösebb bizonyításra, hogy a szerelem és az emberi szenvedés azok örök, egyetemes és mindig aktuális témák. De vajon miért választottuk most a harmadik alkalomra éppen a fékozló fiú történetét? Kedves költőm, akinek én hiszek, mert minden szavát nagyon mélyen megszenvedve írta le, Pilinszky János ezt mondta erről egy helyütt. Valamennyien fékozló fiúk vagyunk, azzal a különbséggel, hogy egyesek az atyai háztól eltávolodó, míg mások az oda visszavezető úton járnak. Hát kérem szépen, ehhez azt hiszem nem kell kommentár. Még a közreműködő színművészeket szeretném bemutatni, pontosabban bekonferálni. Bánfi György, Benkő Gyula, Szabó András, Tihanyi Péter, Vallai Péter és Zolnai Zsuzsa előadásában hallják majd a bibliai részleteket és az irodalmi feldolgozásokat. Itt most átadom a szót Reizinger János irodalomtörténésznek, a bibliai példázat bemutatásával kezdjük el ezt a mai estét.
1: Nagyon sok példázat található, nem csak az Új Szövetségben, hanem már az Óban is. Írás könyve 9. fejezetében van egy megragadó példázat a királyt választó fákról, ugye Jótám példatörténete. Vagy Sámuel 2. könyve 12. fejezetében található Nátán próféta példázata, a szegény ember egyetlen egy báránykájáról, amelyet elorozott gazdag szomszédja. Nos hát, ezek a példázatok felszaporodnak az Új Szövetségben, az evangéliumokban körülbelül 40 példatörténettel találkozunk. Jézus Krisztus ilyen példázatokkal tanította meglehetős nagyszámú hallgatóságát, mert a képies történetek szemléletes képet nyújtottak az erkölcsi világ alapvető összefüggéseiről, ezeket tehát mindenki megértette. Rendkívül egyszerűek ezek a példázatok, szokványos hétköznapi történeteket mondanak el, ugyanakkor rendkívül mély erkölcsi tartalmakat fednek fel. Éppen ezt kell majd megfigyelnünk, hogy az egyszerű, a hétköznapi, a szokványos történetben milyen nem hétköznapi, nem szokványos, vagyis rendkívüli mozzanatok bújnak meg. Hát a legismertebb példázatot választottuk a tanulmányunk tárgyául, hogy ezt megfigyeljük, a tékozgó fiújét, amely Lukács evangéliumában fejezetében található,

0: és ott eltékozolta vagyonát, mivel hogy dobzódva élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldte őt mezeire disznókat legeltetni. És kívánta megtölteni a gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, de senki sem adott néki. Mikor aztán magába szállt, mondta: az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam, tégy engem olyanná, mint a béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt, és mondta néki a fia: atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam. Az atya pedig mondta a szolgáinak: hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk, és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdtek azért vígadni. A nagyobbik fiú pedig a mezőn volt, és mikor hazajövén közel ért a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül megtudakolta, mi dolog az. Azt pedig mondta néki: a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelte őt. Ő pedig felelvén mondta az atyának: ívé, ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy a barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki a paráznákkal emésztette föl a vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Azt pedig mondta néki: fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.
1: Fogták ezt a példatörténetet az evangélium vagy az egész Biblia szívének is nevezni. Arra utal ez az elnevezés, hogy rövid tömör formában az egész könyvek könyvének, az egész evangéliumnak summáját, summázatát adja. Szól az igazi megbocsátásról, de szól az igazi megbánásról, bűntudatról is, és ugyanakkor megmutatja azt, hogy mennyire visszataszító az emberi világban az ítélkezés, a korholás, a neheztelés másokra. Szeretném feltenni az első kérdést, hogy mi ennek a példatörténetnek, ennek az egyszerű, hétköznapi, szokványos példázatnak az első rendkívüli mozzanata. Én a magam részéről úgy válaszolnék erre, hogy a fiú magatartása. Az a magatartás, amelyet így mond el a Szentírás, hogy magába szállt. Ugye hallottuk azt, hogy ez a fiú eltávolodott messze az apai háztól, elverte mindenét, és aztán olyan megalázó helyzetbe jutott, hogy disznókat kellett neki őrizni, és még abból a moslékból sem kapott, amelyet a disznók elé löktek. Valahogy itt fel kellene idéznünk ennek a példázatnak a képzőművészeti utóéletét, mert rendkívül megragadó alkotások mutatják,

0: be a tékozló fiúnak ezt a helyzetét. Csak úgy utalok az érdeklődők számára Dürer, Rembrandt és egy kortárs művésznek, magyar alkotónak, Szalai Lajosnak a metszeteire és grafikáira. Az a közös ezekben a feldolgozásokban, hogy ilyen nagy hízott sertések között ott van a tékozló fiú, egy ágról szakadt vézna, rongyaiban térdeplő ember, vagy ezek a művészek azt akarták kifejezni, hogy lám-lám az ember milyen helyzetbe süllyedhet, nehezebb és kiszolgáltatottabb lehet az élete téves döntései folytán, mint amilyen az állatoké. És ebben a helyzetben gondolkodott el a tékozló fiú. Ebben a helyzetben szállt magába, ahogy hallottuk. Miért nevezném én ezt rendkívüli mozzanatnak? Azért, mert sajnos az emberi világban egyáltalán nem ezt látjuk. Nem azt látjuk, hogy az ember szembesülne önmagával, szembesülne a hibása téves döntéseivel, vagy azok következményeivel. Mit csinálunk mi emberek ilyen helyzetben? Különböző kifogásokat találunk a hibás döntéseinkre, vagy úgy gondoljuk, hogy majd helyrehozzuk a magunk erejéből az életünket, majd valamivel megreformáljuk a helyzetet. Vagy egyszerűen a körülményekben bizakodunk, és azzal áltatjuk magunkat, hogy majd csak változnak jobb irányba a körülmények. Vagy aztán más emberek azt mondják, hogy majd az idő mindenre ad orvoslást, és majd az idő meghozza a gyógyulást, a megoldást. A tékozó fiú nem ezt az utat járta. Ő neki volt mersze szembenézni önmagával, a téves döntésével, és volt ereje elhatározást tenni, hogy oda megy ahhoz, aki erőt adhat neki, aki valóban megjobbíthatja az életét, vagyis visszatér az atyához. És ezután indult el, hogy az atyai ház felé vegye az útját. Én úgy gondolom, hogy ez a példatörténetnek az első rendkívüli mozzanata, ez a rendkívüli tanulság van benne, hogy az ember részéről milyen nehéz akadályokba ütközik beismerni a valóságot, még akkor is, amikor még képletesen ilyen moslékos vájukhoz jutunk, süllyedünk le, de mégis, ha aki ezt a döntést meghozza, és odafordul erőért és tanításért, tanácsért, ahol az valóban van, annak új életeket kezdődhet.
1: János, az előbb amúgy is a képzőművészet területéről hoztál példát, úgyhogy én is jogosultnak érzek itt egy közbevetést, most a zeneművészetből. És pontosan itt kell említenünk ezt ennél a mozzanatnál, hiszen amikor a tékozló fiú példázatát olvastuk a Bibliában, akkor először talán nem is olyan mellbevágó ez a mozzanat, amit most így utólag magyarázattal együtt már mi is olyan döntőnek érzünk. Tehát, hogy a fiú megrendül, magába száll. Ez ritkán fordul elő velünk, mert általában elég nehezen látjuk be a hibás döntéseinket, és még ritkábban vonjuk le a konzekvenciát, és még ritkábban fordul elő, hogy a fölismert igazság fényében elkezdünk másképpen cselekedni, vagy másképpen élni. Most gondolom, hogy ez a mozzanat ragadott meg nem egy zeneszerzőt, akik ezt a híres témát földolgozták. Sergej Prokofjev 1928-ban komponált egy balettet, az a címe, hogy a tékozló fiú. Prokofjevnek más nagyon nagy sikerű balett zenéi egy kicsit elhomályosították ezt a művet. Ugye mindenki ismeri a Rómeó és Júliát meg a Hamupipőkét, de erről a tékozló fiúról szinte egyáltalán nem is tudunk. Pedig azt hiszem, hogy érdemes felidéznünk, egy orosz művésztársulatnak komponálta, és 29-ben be is mutatták Párizsban. Van ennek egy rendkívül érdekes tétele ennek a műnek, egy sarkalatos pont, ahol bekövetkezik ez a megdöbbenés, ez a magába szállás, a kiózanodás, a felocsúdás, hogy hogyan is éltem én eddig.

0: Ezek után rá is térhetünk a példázatnak a második rendkívüli mozzanatára. Akkor, amikor erről a példázatról beszélek, hogy megkérnek különböző helyeken, iskolákban vagy művelődési házakban, hogy ismertessem ezt a példázatot, és megkérdezem a hallgatókat, hogy mi ragadta meg őket legelőször ebből a történetből, mindenki gondolkodás nélkül az apának a viselkedésére szokott szavazni. És valóban ez a legdöntőbb és legszívbemarkolóbb része a példázatnak, noha ez már a második rendkívüli mozzanat. Először is az is megdöbbentő, hogy az apa nem bocsátkozik vitába a fiával. A fiának az erkölcsi döntését tiszteletben tartja, és hatalommal, erőszakkal nem tartja vissza. Kiadja az örökségét, a fiú elmegy. Aztán a második, még ennél is figyelmet érdemlőbb mozzanat az, ahogy bekövetkezik a találkozás az apa és a fiú között. Idézzük csak fel egy pillanatra még egyszer, hogyan is olvastuk ezt Lukács evangéliumában?
1: És felkelvén elment az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt.
0: Hiszen az atya nem tudta, hogy mikor jön vissza a fia. Az apának erről fogalma nem lehetett. Mit jelent akkor mégis, hogy mikor még távol volt, meglátta őt az ő atya? Ezek szerint tehát ez az atya minden nap szüntelenül várta és várta vissza a fiát. Nem mondott le a gyerekéről. Nem olyan volt, mint a szokványos apák, akik megórolnak a gyermekükre, vagy egészen közömbössé válnak vele szemben, hanem ennek az apának rendkívüli kincs, rendkívüli érték maradt a fia azután is, hogy tőle messze távolodott, tőle messze sodródott. Tehát ennyit jelent ez a rendkívül finom megfogalmazás, ez a rendkívül finom mozzanat, hogy mikor még távol volt, meglátta őt az ő atya. Figyelmet érdemel ezután az, hogy mikor jön a tékozló fiú és szól az apához, az apa minden föltétel nélkül visszahelyezi fiúi jogaiba. Nem állít föltételeket, nem mondja azt, hogy majd meglátom, hogy mennyire komoly az elhatározásod, nem mondja azt, hogy egy kis próbaidő után majd esetleg visszafogadlak fiamnak, hanem rögtön, közvetlenül, a legnagyobb bizalommal és szeretettel van a fia iránt. Beszél ez a példázat arról, hogy csak is a föltétlen bizalom, a föltétlen szeretet gyógyító erejű. És az is rendkívüli a példázatban, hogy rögtön meglátjuk, hogy mennyire gyógyította is a fiút. Tudnék, a fiú nem mondta végig azt, amit ő távol az atyai háztól elgondolt. Az már lemaradt a vallomásából, hogy tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Ezt már nem mondta, hiszen az apa mindenestől visszafogadja őt, a legszebb ruhát adja rá, gyűrűt a kezére, sarut a lábaira, és még egy hatalmas örömünnepet is rendez a tiszteletére. A Bibliában megfigyelhetjük, különösképp az evangéliumokban, hogy ezek a példatörténetek nem állnak önmagukban. Más egyéb példázatok kiegészítik az egyes mozzanatokat. Jézus Krisztus először elmondta az elveszett fiúról, utána az elveszett drachmáról szóló példázatát, és ezek után tért rá a tékozló fiúra. Vajon mit tanulhatunk az első két példázatból, ami segítségünkre van jobban megérteni az apának a viselkedését? Az első példázatban szó van egy pásztorról, akinek 100 juha van. De az egyik elkóborolt, elcsatangolt, és miután visszahajtotta a többit az akolba, ez a pásztor elmegy, hogy megkeressen, míglen megtalálja azt az egyetlen egyet. A második példatörténetben szó van egy asszonyról, akinek 10 drachmája van, de egy elveszett. De az asszony nem nyugszik meg abból, hogy 9 megvan már, hol van az a 10., nem törődöm vele, hanem gyertyát gyújt, kisefri a konyhát, mindent megmozgat annak érdekében, hogy az az egy drachma is megkerüljön. Az előző két példázat tehát arról beszélt, hogy mennyire fontos az egyes ember, az egyes lélek. Hogy a pásztor is, meg az asszony is, meg a tékozó fiú történetében az apa is nem tömegben gondolkodik, nem számszerű nagyságban gondolkodik, hanem minden egyes ember végtelenül értékes a számukra, ezt akarta Jézus Krisztus kiemelni ezekkel a példatörténetekkel. Nagyon érdekes, hogy ebben a három példázatban a párhuzamok mellett, a hasonlóságok mellett van még egy kulcsfogalom is, amely mindegyikben megtalálható, amely mindegyiken végigvonul. És ez a kulcsfogalom a Bibliának, de főképp Jézus Krisztus tanításainak is az egyik kulcsszava. És ez pedig az elveszettség. Az elveszett juról hallottunk, az elveszett drachmáról hallottunk, és nagyon sok Bibliában, például a német Bibliában, ezelőtt a tékozló fiú történet előtt nem az áll, hogy a tékozló fiú, hanem az elveszett fiú. Mind a három történetben az elveszettség a kulcsfogalom. Itt hallottuk is a felolvasásban, hogy az apa kétszer is kiemeli, hogy az én fiam elveszett és megtaláltatott, meghalt és feltámadott. Mi ebből nyilvánvaló a mi számunkra? Az, hogy a kezdeményezésnek, a keresésnek mindig máshonnan kell kiindulnia, a pásztortól, az asszonytól. Itt ugyan nem erre tette Jézus a hangsúlyt, hogy az apától, de ez a várakozás, ez a türelmes, álhatatos várakozás, ez fölér egy kezdeményezéssel, ez fölér a legnagyobb cselekedettel is. Én úgy gondolom, hogy Georg Friedrich Händelt a messiás komponálása közben éppen ez inspirálta arra, hogy a jó pásztorról is írjon egy tételt ebbe a hatalmas nagy zeneműbe, ugye a 18. század közepéről való Händel messiása, és a 18. tételének ez a címe magyarul, hogy félti őrzi nyáját a drága pásztor.

0: két rendkívül megnyerő és szép mozzanat után most a példatörténet harmadik rendkívüli, de annál szomorúbb és lehangolóbb részéhez érkezünk. Tudnék, az idősebb fiú magatartását kell egy kicsit közelebbről szemügyre vennünk. Hogy ismét a képzőművészettel kezdjem, elsősorban a rádió hallgató kedvéért, akik nem láthatják a műveket, de mégis érdemes felidézni ezeket, szeretném önöknek bemutatni Rembrandt 1668 és 69 között festett képét, amely a leningrádi Ermitázsban látható, a tékozó fiú hazatérése. Egészen megragadó ez a festmény, ez az alkotás. Rembrandt a halála évében készítette, de oly sok évtized nekikészülődés után számos rajzot, részkarcot és vázlatot készített ehhez. Függőleges irányban ketté tudjuk osztani ezt a kompozíciót, és ha szembeállunk vele, bal oldalán látjuk az apának és a fiúnak a találkozását. Ez egy rendkívül meleg tónus és megindító jelenet. Nem lehet eldönteni, hogy ki szenvedett jobban, az apa-e vagy a fiú-e, aki távol volt, vagy aki nélkülözte a gyermekét. És a két részre osztott kompozíció jobb oldalán látjuk az idősebb fiút, aki mintha karót nyelt volna, áll egyenesen, mereven, valami hideg, közömbös tekintettel nézve apának és fiúnak a találkozását. Térjünk vissza a példázathoz, a Bibliához, és nézzük meg, hogy mire is hivatkozik az idősebb fiú, amikor kárhoztatja ezt a visszafogadást, amikor megítéli a tulajdonapját. Először is azt mondja az apjának, hogy annyi esztendőtől fogva szolgálok néked. De nekem még ugye egy kecskefiat sem vágattál le, hogy a barátaimmal együtt vigadjak. Hát most jól érezte magát az apjánál, vagy nem érezte jól magát? Ha nem érezte jól magát, akkor neki is el lehetett volna mennie. Ha pedig szerette az apját, ha jól érezte magát, akkor pedig miért mondja ezt, hogy annyi esztendőtől fogva szolgálok néked? Talán teher volt neki ez, hogy otthon maradt? Egy másik Biblia vers jut az eszembe, Pál apostol mondja a Római Levél 14. fejezetében, a 22. versben, tessenek csak figyelni, milyen mély értelmi mondás: boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Ha tesszük a jót, ha meg vagyunk győződve a jóról, akkor magáért, a jóért tegyük a jót, semmi jutalmat vagy viszonfizetést nem kívánva. Tehát ez a fiú nem a legtisztább indítékokkal, nem a legtökéletesebb lelkülettel volt otthon az apja mellett. Aztán a második érve ez, hogy soha parancsolatodat át nem hágtam. Vajon elmondhatta ő ezt? Vajon melyik ember mondhatja el önmagáról, hogy soha a szeretet, a méltányosság, az igazságosság, királyi parancsát soha át nem hágta? Ehhez nagy önhitség és nagy beképzeltség kell. Az idősebb fiúban ez is megvolt. És aztán figyeljünk még a hangsúlyokra is, amikor így beszélt az apjához, hogy amikor ez a te fiad megjött. Nem azt mondta, hogy az én öcsém. Ő ennyi sorsközösséget nem vállalt az öcsével, hogy úgy nevezze, hogy öcsém, amikor ez a te fiad megjött, aki a paráznákkal fölemésztette a vagyonát, akkor te így visszafogadod. Most megint szeretnék utalni az előző két példatörténetre. Az előző két példatörténetet, ahogy elolvassa az ember, az az érzése támad, milyen szép is, ahogy a pásztor örül az elveszett századik fiúnak. Milyen szép is, ahogy az asszony örül a tizedik drachmának, mert mind a két példatörténetben örülnek. Tehát nem ledőlnek a hosszú keresés után, hogy jaj, végre megvan ez a átkozott állat, és most már betehetem az akolba, vagy jaj, végre megkerült ez a pénz, és most már megvan a 10 drachmám, hanem utána összehívják szomszédaikat, barátaikat, hogy együtt örüljenek ő vele. Mennyire lehet örülni egy báránykának, egy vagyontárgynak? Mennyire lehet örülni a pénznek? Ugye ez nem is kíván kommentált, hogyha elveszik a pénzünk és megkerül, hajaj, mennyire örül az ember. De vajon örülünk-e a másik embernek? A másik ember előre menetelének, sikerének? Vagy ez alkalommal örülünk-e annak, hogy a másik ember szakított egy rossz életmóddal, egy nehéz helyzetből visszatért, és egy új életet akar kezdeni? Örülünk-e ennek ugyanúgy, mint egy vagyontárgynak, vagy mint a pénzünknek? Azt hiszem, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor azt látjuk, hogy ez a három példatörténet, vagy nagyon egyszerűen, nagyon világosan, de igen-igen határozottan rávilágít az emberi önzés mélységeire. Ezeknél egyszerűbben és nyilvánvalóban nem is lehetett volna megmutatni, hogy milyen nagy az emberi önzés. Mi mindennek tudunk örülni a világon, csak éppen a másik embernek nem. Akkor sem, amikor a sorsa jobbra fordul, akkor sem, amikor pozitív irányban megváltozik az élete. A bibliai példázat elemzésének befejezéséül még tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon kiknek hangzott el ez a példázat? Kiket tanított Jézus ezzel a három példázattal, és most maradjunk csak ennél a tékozó fiú példázatával. Lukács evangélium a 15. fejezetének elején a következőt olvassuk.
1: Közeledtek pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zúgolódtak a farizeusok és az írástudók mondván, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Ő pedig ezt a példázatot mondta nékik.
0: Két ember csoport volt Jézus közelében. Egyrészt a vámszedők és a bűnösök, a társadalom megvetettjei, a társadalom alsóbb, erkölcsileg nézve alsóbb rétegében helyet foglaló emberek, másrészt viszont a társadalom magasabb rétegéhez tartozók, azok, akik a többieknél, főleg pedig a vámszedőknél és bűnösöknél jobbnak képzelték magukat. És Jézus Krisztus tanításaiban az a páratlan, hogy olvassuk az evangéliumokat, hogy ahány embertípus, vagy ahány embercsoport volt a közelében, mindig tudott olyat mondani és olyan példázatokban szólni, hogy mindenki megérthette belőle azt, ami hozzá szólt. Mit mondott a vámszedőknek és a bűnösöknek? Az ő számukra a fiú viselkedését hangsúlyozta. Hogy számukra is van fölemelkedés, ők is kezdhetnek egy új életet, hogyha azon a módon rendezik az elmúlt életüket, mint ez a tékozó fiú. És mit akart a farizeusok és az írástudók, a magukat vallásos, a többieknél magasabb rendű emberek elé állítani? Nekik meg azt akarta elmondani, hogy mennyire visszás a magatartásuk, mennyire visszataszító ez a viselkedés, ami az idősebb fiúnál megnyilvánul, mennyire hideg, részvételen, közönös ez a viselkedés, és mennyire meg kell ebből is térni. És befejezésül még csak arra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy megint páratlanul csodálatos az atyának a viselkedése. Mert az atya nem csak a kisebbik fiával iránta jó, hanem akkor, amikor az idősebb fia ellentmond neki, sőt, tárhoztatja őt, akkor az apa talán elutasítja őt, vagy rövid pár szóval félreállítja, nem? Ő pedig kimenvén kérlelte őt. Egy egészen páratlan atyával állunk itt szemben. Egy egészen páratlan lényel, akinek valóban minden emberi élet egyformán fontos, azoké, akik az emberek szemében a legtávolabb vannak, és azoké is, akik a maguk szemében nincsenek távol, a farizeusok és az írástudók, de a valóságban éppen olyan, ha nem még távolabb vannak az atyától.
2: Mindig megdöbben az ember, hogyha ezt a szöveget olvassa vagy hallja, hogy Lukács evangéliumának szerzője mennyire ismerte az emberi lelket, milyen nagy pszichológus volt. Ugye hazajön a testvérem, de nekem nem tetszik az, ahogy az apám bánik vele, ezért nem azt mondom, hogy megjött az öcsém, hanem azt mondom, íme a te fiad. Mindebben nem is az a különös, hogy ezt már 2000 évvel ezelőtt vagy akörül is jól tudták, hanem az, hogy azóta milyen keveset változtunk. Valószínűleg ezek a lélektani rejtelmek izgathatták az írókat, költőket és más művészeket is, amikor újra és újra hozzányúltak ehhez a témához. A továbbiakban az irodalmi feldolgozások történetét kellene valahogy természetesen csak nagy vonalakban áttekinteni, hiszen itt igen gazdag anyagból kell válogatnunk, amennyire a mi lehetőségeink engedik. Néhány jellegzetes, vagy éppen remek műszámba menő alkotást szeretnénk azért bemutatni önöknek. Nagyon érdekes, hogy a középkori feldolgozások úgy szólván mind drámák. A kora középkortól egészen a késő középkorig különböző humanista feldolgozásokban találkozunk a tékozó fiúnak a példázatával. Föl is írtam itt magamnak, mert ezt már igazán csak a tudós filozof tudják, hogy két humanista, Burkhard Valdis és Jörg Wittram az előbbi 1527-ben, az utóbbi 1540-ben írt színdarabot a példázat nyomán. Most, aki következik, talán már ismertebb név lesz az önök számára is, az itáliai Castellano Castellani moralitása kerül majd szóba. Itt azért könnyebb a helyzetünk, mert ez az Akárki című drámagyűjtemény misztériumjátékok, mirákulumok és moralitásoknak az antológiája kötete nem olyan régen jelent meg az Európa kiadónál, tehát ezt lehet majd ellenőrizni olvasás útján is mindazt, amit el fogunk erről a műről mondani. Most azt föltűnően érdekesnek találom, hogy annyira drámai ez az alapanyag, hogy majdnem minden középkori szerző színdarabot ír belőle. Említek még egyet, mielőtt a Castellanira rátérnénk. 1500 színműve volt, tudjuk jól, Félix Lope de Végának, aki különlegesen termékeny szerző volt, és ezek közül egy a tékozló fiúról szól. Na most rengeteg feldolgozás van, de most már tényleg nem teszem próbára az önök türelmét, hanem azt várom Reisinger Jánostól, hogy valahogy nagyon röviden és frappánsan összefoglalja, hogy miben lehet a lényegét látni ezeknek a 15., 16., 17. századi feldolgozások összességének. Tehát mik
0: ezek a színpadi feldolgozások lényegében két részre osztották a tékozó fiú példázatát. Az első részében meglehetősen mozgalmasan és elevenen megelevenítették a kicsapongást. Azt, ahogy a tékozó fiú, hogy olvassuk, dobzódva élt, elverte az örökségét, tehát kocsmai jelenetek, ledér, társaság, italozás és játék, ezt vitték színre, hiszen ezek a játékok hosszabb ünnepnapokon, például farsangi ünnepekkor vagy máskor kerültek előadásra. Aztán a második részében a daraboknak következett az erkölcsi summázat, az erkölcsi tanulság levonása, egy kicsit szervetlenül csatlakozott ez az előző részhez, de ezt mindegyik szerző kötelességének érezte, hogy ezt megírja a végén, hogy azért jól kioktassa az embereket, hogy ne csináljanak olyat, amit éppen előzőleg láttak, és amit olyan nagy ketteléssel vittek színre ezek a szerzők. A híres pízai professzor Castellano de Castellani játéka is így épül fel. Most ebből egy olyan részletet mutatunk be, amely viszonylag egy értékesebb szövete ennek a darabnak. A mulatozásra készülő barátoknak, ugye a tékozó fiúval együtt a beszélgetését, hogy eltervezik ugye ezt a dobzódást és az örökségnek az elfecsérelését, és aztán azután egy hirtelen színváltással az apát látjuk magunk előtt, ahogy jajong, sír a fia után. Tehát következik most Castellano de Castellani, játék a tékozló fiúról, fordította Tandori Dezső.
1: Én életem legjobb hírét megéltem. Ifjú vagyok, szabad, tenger a pénzem. Ma elszámoltam apámmal, akárha életlen leszületelném a tőkét. Mások csak az örökhagyó halála után kapják meg, amiből a bőség. Időm sorra úgy fordult, aratásra érett a kalász, mely még, mint a zöld rét. Költekezhetem, mert teli a tarcsolj. Halál, fücsnéked, csak még meg ne orrolj.
3: Ezerszer is légy üdvözölben állunk. Örülünk, hogy érti nagy-nagy szerencse. Bármi szolgálatodra készen állunk, megtisztelő barátságot keresve.
4: Rendelkezz velünk, parancsodra várunk. Hétalvót ébreszt, így tartsolj, ha telve. Csak szó, csak nincs, mert megteszünk mindent, mi pénz sörgése visszhangzik fülünkben.
1: Azt akarom, barátaim, vigadjunk. Játékos kártyát kezünket nosítsuk, szép lányokkal szerelmesen mulatszunk, hiszen a tűz is úgy ég csak, ha szívjuk.
3: Ha már csak holtig lehet itt maradnunk, meg kincsestől nyeljen el egy sötét lyuk. Ifjak vagyunk, mulassunk, ezt ajánlom. Majd unatkozhatunk a más világon.
1: Na hát, ugyanez sorsunknak tanácsa. Mulassunk, soká sehol ne időzzünk, s ha bukkannánk valami szép leányra, majd ügyesen a nyomába szegődjünk.
4: A pénz beszél, mert anélkül hiába vitézkedünk, a végén úgy se győzünk. A pénz csábítása kire ne hatna, legyen akár királynő, mint Johanna.
5: Fia, hol járhat? Nem látlak sem erre. Fiam, hogy el ne bukj, ki most a gyámod? Fiam, rossz útra lábad kivezette. Fiam, utad végül mi végre járod? Fiam, szeretlek, s meghalnék helyette. Fiam, sértésed rajtam súlyos átok. Fiam, ha nem térsz vissza semmiképpen, sóhajok közt kell életem legyen.

0: A 16. század után lépjünk a következőbe, a 17. századba, mert itt egy igen rendkívüli jelentős művel találkozunk, amely egyrészt a labirintus hasonlatán, toposzán alapul, másrészt a tékozó fiú példázatáin. Johannes Amos Comenius cseh morva husziták leszármazottja volt, és 1631-ben a lengyelországi Lesznóban fejezte be életének talán főművét, amely címével is sokat mond, a világ útvesztője és a szív paradicsoma. A második végleges kiadásból idézünk majd, amely jóval ezután 1663-ban jelent meg Amsterdamban. Comeniusról tudjuk, hogy Magyarországon is járt, Sárospatakon, aki elmegy ebbe a városba, a múzeumban külön szobát is talál, amelyet az ő magyarországi működésével kapcsolatos emlékekből rendeztek be. Comenius azonban nem csak kiváló pedagógus volt, jó író, hanem hatalmas gondolkodó is. Ez kitűnik ebből a kis regényből, amelyet szíves figyelmükbe ajánlok. Az utóbbi 10 évben kétszer is kiadta a Madás és az Európa kiadó, de nagyon gyorsan elfogyott mind az utolsó szálig, mind a két kiadásból. Comenius főhőse maga a szerző, a vándor, aki útra kél, de aki egy kicsit tékozó fiú is, ezt önmagáról be is vallja, tudnélik, egy különleges szemüveget kap, amikor elindul a világban körülnézni, és itt szeretném pontosan idézni, hogy mit ír ő erről a szemüvegről. Azt mondja, hogy ezt a szemüveget a látszat üvegéből csiszolták, kerete pedig a szokásnak nevezett szaruból készült. Mit akar ezzel Comenius sugallni? Hogy az emberek sajnos a látszatok alapján mennek és ítélnek, és a szokások irányítják, igazgatják őket. Szerencsére ez a szemüveg nem egészen a szeme előtt áll, hanem egy kicsit félre billenve illesztették rá, tehát nem mindent lát azért fonákul és rosszul. Van egy kis rés, ahol világosan azt a valóságot látja, amely között él. Mi ez a valóság? A vándor, ez a tékozó fiú végigjárja az egész világot, a társadalom valamennyi fokát és elkeserítő dolgokat tapasztal. Ahogy lehet tapasztalni, lehetett tapasztalni a 17. században és azóta is. Csalással, törtetéssel, fennhéjázással találkozik mindenütt. Vajon van-e megoldás? Vajon van-e kiút ebből a világból? Mit válaszol erre Comenius, aki végigvezeti hősét ezen a világon, aztán, és ezt fogjuk meghallgatni, az alábbi részletben azt mondja majd el, hogy visszatér ez a fiú, találkozik Krisztussal, elmond neki mindent, és maga Jézus Krisztus fogadja őt, és összehasonlítja azt a világot, amit látott, és azt a világot, amelyet tőle kap majd cserébe azért, hogyha lemond róla. Tehát következik Comenius, a világ útvesztője és a szív paradicsoma, részletek a mű 38. és 39. fejezetéből. Fordította Mayer Judit és Dobosi László.
1: Hol voltál, fia? Hol voltál oly sokáig? Merre jártál? Mit kerestél a világban? Boldogságot? Hol kellett volna keresned, ha nem az Úrban? És az Urat hol, ha nem az ő templomában? És az élő Istennek mely templomát, ha nem azt az élő templomot, amelyet ő maga készített magának, a te tulajdon szívedet? Néztem, fiam, hogyan tévelyesz, de nem akartam már tovább nézni, elvezettelek magamhoz, bevezetvén téged, ten magadba. Mert itt választottam magam a palotát lakhelyül, ha akarsz itt lakni velem, megtalálod mindazt, amit a világban hiába kerestél, a békét, boldogságot, dicsőséget, és mindenek bőségét. Ígérem, fiam, nem fogsz csalatkozni, mint amott.
2: E beszédet hallva, és megértve, hogy üdvözítőm Jézus Krisztus szól hozzám, akiről már azelőtt is hallottam a világban felületesen valamit, nem félelemmel és kétkedéssel, mint a világban, hanem örömmel eltelve, és teljes bizalommal feléje nyújtottam összekulcsolt kezem, és így szóltam. Itt vagyok, Úr Jézusom, fogadj el magadénak, tiéd akarok lenni, és maradni mindörökre. Szólj a te szolgádhoz, és add, hogy engedelmeskedjem. Mondd meg, mit kívánsz, és add, hogy abban kedvem teljék. Terhelj meg, amivel tetszik, és add, hogy elviseljem. Használj, amire akarsz, és add, hogy győzzem. Parancsolj, amit akarsz, és amit parancsolsz, add meg. Én ne legyek semmi, hogy egyedül te légy minden.
1: Elfogadom ezt tőled, fiam. Légy álhatatos ebben. Nevezd magad, s maradj meg enyémnek. Enyém voltál, és vagy ugyan öröktől fogva, de ezt eddig nem tudtad. Különös utakon, kerülőkkel és kitérőkkel vezettelek el magamhoz, amiről te nem tudtál, s nem tudtad, hogy nekem minden választottam kormányzójának, mi ezzel a szándékom, sőt, azt sem vetted észre, hogy én munkálkodom benned. Pedig mindenütt veled voltam, és azért vezettelek egy darabig kerülő utakon, hogy végül annál közelebb vezesselek magamhoz. A tudósok közt láttad, hogyan igyekeznek ők mindent kifürkészni. Számodra a tudomány tökéje az legyen, hogy engem kutat cselekedeteimben. Grammatikád lesz az én igéim fontolgatása. A dialektikád a beléjét vetett hit. A retorikád az imádság és fohászkodás. A fizikád a cselekedeteimről való elmérkedés, a metafizikád a bennem és az örök dolgokban lett gyönyörűség. A matematikád egyfelől jó téteményeimnek, másfelől a világ háládatlanságnak számbavétele, latolgatása és megértése. Etikád az én szeretetem, amely szabályozza az irántam és felebarátaid iránt való magatartásodat. Minden tudományokat nem azért kutatod, hogy hírnevet szerez, hanem hogy hozzám közeledj. S minél szerényebb, annál tudósabb leszel mindezekben, mert az egyszerű szíveknek fényeskedik az én világosságom. Az orvosok közt láttad, hogy különféle eszközöket kerestek az élet megóvásához és meghosszabbításához. De te ugyan miért tépelődél azon, hogy meddig élsz? Talán a te hatalmadban van ez. Nem akkor jöttél a világra, amikor neked tetszett, és nem akkor távozol innen, amikor neked tetszik, hanem az én gondviselésem irányítja ezt. Arra legyen hát gondod, hogy jól élj, nekem pedig gondom lesz rá, hogy meddig élj. Ezért teljesen bízd rám életedet és egészségedet, s magad ezzel végképp ne törődj. Számodra az legyen a jogtudomány, hogy senkitől ne irigyel se a másik, se a magadét. Kinek hagyd meg a magáit. Akinek szüksége van a tiédre, attól azt meg ne tagad. Kinek mivel tartozod, megadjad. Ha valakinek kötelességeden felül is javára lehetsz, akkor tartsd az kötelességednek. Ez az én jogrendem. S ha ehhez igazodsz, megőrzöd a békességet. Láttad a világban, milyen ceremóniákat rendeznek, és mennyit szivakodnak az emberek a vallás gyakorlása közben. A te vallásod az legyen, hogy csendben szolgálsz engem, és nem kötöd meg magad ceremóniákkal, mert én nem kötelezlek rájuk. Akár jót, akár rosszat mondanak rólad az emberek, nem számít, ha én elégedett vagyok vele. Ha tudod, hogy nekem kedvemre vagy, ne áhítozz az emberek tetszésére. Rokonszenvű ingatag is, tökéletlen is, fonák is. Sokszor azt szeretik, ami gyűlöletes, s azt gyűlölik, ami szeretetre méltó. Nem lehet mindenkinek eleget tenni. Míg egynek a kedvét keresed, másokkal megutáltatod magad. Legjobban teszed, tehát, ha mindezzel nem törődsz, és csak hozzám igazodsz, ha mi egyetértésben veszünk, emberi szóbeszéd sem téged, sem engem semmiben nem gyarapíthat, semmiben meg nem rövidíthet. Ne törekedj, fiam, arra, hogy sokan ismerjenek, azzal tűn ki, hogy kicsiny vagy, s lehetőleg ne is tudjon rólad a világ. Így a legjobb és legbiztonságosabb.

0: Azt hiszem, őszinte örömünkre szolgálhat, hogy ez a Comenius mű egy kicsit a feledés mély vízéből egy gyöngyszemként előkerült a könyvkiadás jóvoltából is, nem csak Reisinger Jánosnak köszönhetően. Tudnék, általában mindig az Orbis Victus szoktuk csak emlegetni, ami szintén remek mű, de ez méltánytalan ezzel a másik művel szemben, amelynek az értéke az, azt hiszem, hogy most már számunkra egy kétségbe vonhatatlan. Na most tegyünk egy nagy ugrást, talán el fogják nézni nekünk, mert egyebet sajnos nem tehetünk az idő rövidsége miatt, hogy ilyen lóugrásokban tekintjük át a világirodalmat. Tehát a 17. századból most a 19. századba érkezünk, és ugye hát Comenius Ján Komenszkinek született, de mi gyakran szoktuk ezzel a magyaros latinsággal Comenius Ámos Jánosnak is nevezni, hiszen ez a négy sárospataki esztendeje azért egy kicsit tiszteletbeli magyarrá is tette. Tehát a cseh irodalomból most egy másik nemzeti irodalomba, a lengyel irodalomba érkezünk. Itt is drámai feldolgozásokat is említhetnénk, de Mickiewicznek, a nagy nemzeti költőnek egy lírai darabját választottuk bemutatásra. Egyébként is érdemes megemlíteni, hogy a romantika általában nagyon felélesztette azt a kultuszt, hogy a bibliai témák és a történetek ismét az érdeklődés előterébe kerültek, a káini gyilkosság, az özönvíz és más ilyen ótestamentumi történetek, de hát íme az új szövetség is hatékony volt a lengyel romantika korában. Pályája végén, tehát mintegy az életre visszatekintve azonosította magát Mickiewicz a tékozló fiú figurájával.
1: Adam Mickiewicz, a tékozló bánata. Szabó Lőrinc fordítása. Hány szeretőt és barátot találtam, hány szem jött és tűnt, mint csillag az égen. Kezem nyújtva hány kézzel paroláztam, és szív a szívhez sohasem beszéltem. Ifjú tékozló, egyre ürítettem szívem szekrényét, de adósaim ma is adósok. Törhete felettem pálcát a vád, hogy a nagy pazar én kis rabja lett a visszavonulásnak. El, lányok hada, vigyázzon az ég rád, és pirátok is el most ifjú társa. Ifjú tékozló, én sem maradékát elásni megyek. Ne több léha dalt, zajt, jön az öregség, koldus sorsra vessem, megleltem őt, ki mindent visszaad majd, kamatostól, s idején, fönt a mennyben.

A romantika után a századforduló világába lépünk, 1907-ből való két feldolgozás is. Egyrészt a francia André Gidnek a Tékozló fiú visszatérése, másrészt pedig a német Rainer Maria Rilkének a Tékozló fiú kivonulása című műve. Nézzük először a francia felfogást, a francia adaptációt. A századforduló világa a polgári társadalom válság tüneteinek korszaka, a családregények megszületésének az időszaka, és Zsid is egy kis családi viszályt, egy kis családi feszültséget, egy rövid családregényt ír ebben a parabolában meg. Miről is szól Zsid nehezen meghatározható műfajú, párbeszédekkel teletűzzelt elmérkedése, elbeszélése? Arról szól, hogy a tékozló fiú visszatér, de egyáltalán nem azért, mert ezt jónak látta, hanem azért, mert idegenben nem tud mit kezdeni, minden próbálkozása zákonyra futott. Hazatérése tehát szomorú megalkuvása körülményekkel, és Zsid fokról fokra szembesíti az otthoni szereplőkkel, és annyit told a történethez, változtat a történeten, hogy ennek a tékozló fiúnak van egy öccse. És azzal végződik a Zsid elbeszélés, hogy ez az öcs elindul, ő is szembefordul az atyai házzal, és a visszatért tékozó fiú ezt mondja neki, bárcsak tudnál te nem térni vissza. Tehát a lázadás, a szembefordulás egy fönnálló világrenddel, egy polgári életformával szemben ez a történetnek egészen laicizált, tehát a bibliai hitbeli vallásos tartalomtól megüresített változata és mondandója. Tehát Zsid a kor problémák érzékeltetésére használja fel a példázatot. Ebből a példázatból most azt a részletet hallgatjuk meg, amelynek során az anya és a fiú beszélget egymással, az anya és a fiú szembesül. Ez a mű is olvasható teljes terjedelmében magyarul. André Zsid a Tékozló fiú hazatérése című művét Somlyó György fordításában idézzük 1957-ben.

0: már mire való a sírás, fiam. Itt vagy megint. A hosszú várakozásban elfolyattam érted minden könnyemet.
1: Még mindig vártad, hogy jövök?
0: Egy percre sem adtam föl soha a reményt. Elalvás előtt minden este arra gondoltam, ha ma éjszaka jön, ki tudja majd nyitni a kaput. És sokáig nem aludtam el. És minden reggel, mielőtt még egészen felébredtem volna, arra gondoltam, nem ma van-e a napja, hogy visszatér. Aztán imádkoztam. Annyit imádkoztam, hogy vissza kellett térni.
1: Imáid sürgették hazatértenet.
0: Nem mosolyog rajtam, gyermekem.
1: Ó, anyám, teljes alázattal térek vissza hozzád. Nézd, alacsonyabbra hajtva tartom homlokom a szívednél. Tegnapi gondolataim közül nincs egy, amely ma hiúnak ne tűnnék. S itt, melletted, meg sem foghatom, miért távoztam el a háztól.
0: Többé nem fogsz elmenni?
1: Nem tudok elmenni többé.
0: Mi csábított úgy oda kül?
1: Nem akarok rágondolni többé. Semmi sem. Önmagam.
0: Azt gondoltad, hogy tőlünk távol boldog lehet?
1: Nem a boldogságot kerestem.
0: Hát mit kerestél?
1: Azt kerestem, aki nagy.
0: Ó, hát szüleid gyermeke, és testvér testvéreid között.
1: Én nem vagyok hasonló testvéreimhez. Ne beszéljünk róla többé. Íme visszatértem.
0: De igen, csak beszéljünk róla. Ne hidd, hogy a testvéreid annyira különböznek tőled.
1: Ezen túl egyetlen gondom az lesz, hogy hasonló legyek hozzátok, mindnyájatokhoz.
0: Úgy mondod ezt, mint aki már mindenbe beletörődött.
1: Nincs semmi fárasztóbb, mint külön valóságunkat valóra váltani. Ez az út végül is egészen elcsüggesztett.
0: Bele is öregedtél, igaz?
1: Szenvedtem.
0: Legyen kis gyermekem. Bizonyan nem volt minden szeretett ágyad, se terített asztal minden étkezésedre.
1: Azt ettem, amit találtam. Gyakorta nem egyedett életlen vagy rothadt gyümölcsnél, amit csak az éjségem tett élvezhetővé.
0: De legalább csak az éjségtől szenvedtél?
1: Az égen delelő tüzes nap, az éj szívéből kelt fagyos szél, a sivatag ingó homokja, a bozótok, melyek felvérezték lábamat. Mindez nem tántorított el, de, és ezt nem mondtam el a bátyámnak, szolgálnom kellett.
0: Mire való volna ezt elhallgatni?
1: Komisz gazdáknak kellett szolgálnom, akik testemet sanyargatták, büszkeségemet letörték, s még ennem is aligadtak. Akkor gondoltam azt, ó, szolgálni, csak hogyan szolgáljon? Álmomban viszont láttam a házat, és hazatértem.

0: Tilke egészen másféleképpen tekintett erre a lázadásra, erre a hol elfolytott, hol nagyon is kitörő lázadásra, a generációs problémára. A Rilke versben, amelyet most meg fogunk hallgatni, a legtöbbször visszatérő szó az el. Azt kérdezi a költő, vajon igaza van-e az újabb, a fiatalabb nemzedékeknek, amikor idegesen, izgékonyan szembefordulnak az idősebbekkel, igaza van-e ennek az állandó eltávolodó gesztusnak? Csupa-csupa kérdés következik ezután. Teremte a lázadás, vagy csupán a puszta lázadás más életformát? Hová, s mihajt? Kérdezi Rilke újra és újra, aztán a versnek a befejezése, a zárósora is. Ez volna hát az új élet mitánya?
1: Rainer Maria Rilke,

0: ortýkos ló fiú kivondása. Kánoki László fordítása. Most menni kell mindattól, ami kúsza, mi a miénk is hozzám még sincs köze. Mi rezgőn tükrözi, majd összezúzza arcunkat, mint az ókutak vize. Mindattól, mi még egyszer visszahúzna tüskével, miket belénk akaszt, el. És ezt meg azt, mit nem láttunk sosem, annyira megszokott volt, oly banális, egyszerre látni, megbékülve már is, hogy mint kezdet kezdetén, figyelmesen, belátni sejtve, semmi volt, ha fájt is, személytelen volt mind a sérelem, mitől csordultik től gyermekkorunk, s mégis csak el, mint hogyha boncolunk gyógyult sebet, más kézből kiragadva kezünket, el! S hová? Bizonytalanba, messzi forró tájra, mely nem honunk, s mi tetteinknek hátterébe bamba kulisszaként, kertként, falként tolunk, csak el! S mi hajt, alkat, ösztönös éjség, türelmetlenség, homályos reménység, értetlen és meg nem értett mámorunk. Ezek kockáztatják, talán hiába a meglevőt a puszta semmiért. Egyedül halni meg, nem tudva miért. Ez volna hát az új élet után.
1: A két világháború közötti magyar költészetben Szabó Lőrinc kétszer is hozzányúlt ehhez a témához. 1928-ban írta első és 1936-ban a második Tékozló fiúról szóló versét. Ezekben a versekben rendkívül összetett életérzés uralkodik, mindent viszont láthatunk itt, amit hallottunk előbb már Mickiewicztől, Zsidtől vagy Rilkétől. Szabó Lőrinc lázad a világ a társadalom ellen, amely időnket, erőnket, tehetségünket könyörtelenül felemészti, el kell, hogy tékozoljuk magunkat benne. Most az 1936-os második tékozó versét hallgassuk meg, amely lázadását Isten elleni vádig is növeszti.
0: Mint a fösvény, ha azt látná, hogy olvad, hogy mint a hó, olvad az aranya. Olyan rémülten nézek az időre, ami elmúlt, s ami most futtol. Mi vagyok inkább, mint ő? Mi jelenti tisztában az életet s a halált? Egy darab idő vagyok, az a tartam, amelyet a sors a testembe zárt. Az életem az időm. Ez a pénzem, ez az egyetlen igazi vagyon, és vagyok, míg tart, és én fogyok el, ha utolsó fillérét kiadom. Mégis szórom, tékozlom szakadatlan, sírtózva látom a vég nyomorát, minden perccel csak nő a veszteségem, s figyelmeztet, hogy jön a nincs tovább. Minden perc rám szól, adj csak össze, vonj ki, nézd meg, a végén neked mi marad. Az idő mondja, nézd csak meg napodból, mennyi az, ami igazán te vagy. Gúnyolva mondja, rablód, tolvajod, gyilkosod vagyok, mint halottat a férgek, úgy fúrja és rongálja tested a futó percek élősdi haza. És igazolom, kényszereké vagyok, majdnem úgy, mint cellájái a rab. Szabadság kéne, gyűlölöm a munkát, hogy pénzre kell váltanom magamat. Maga a sors is börtön, benne hány új börtön van még, hány ostor megaláz. Ha elérem is ezt a sírva kérdem, hány csepp vér ment rá, hány szívdobbanás. Vérrel és szívvel mérem, mi mit ér, fogyó életem egyre zsugorít, s nagyon kell már szeretnem, akinek önként adok belőle valamit. Könyv, társaság. Saját munkámra is alig jut az időmből egy kevés. Én segítség. Oly nehéz a robot, és oly könnyű a kétségbeesés. Meg kell halni. Ha nevetek, ha sírok, vagy ha nem gondolok rá, egyre megy. Szétmarnak az idős férgei. Az életet csak tékozolni lehet. Tékozló fiú vagyok, mégis az fáj, ő fáj, aki a kincset bízta rám. Tékozló fiú, úgy érzem, hogy engem tékozol el az Isten, az Atya.

0: ez a Szabó Lőrinc lehet olyan különféle figgel állított elénk egy nagyon ismert típus, mint hogyha az ember, mikor olyan kapkodó reggeli készülődésben egy pillanatra a tükörbe néz, és úgy érzi, hogy egy idegen arc néz vissza rá. És ez a vers számomra arra is magyarázat, hogy miért fordulnak annyian a 20. századi irodalomból olyan sok író és költő ehhez a témához, ehhez a toposzhoz, a tékozló fiúhoz, hiszen azt hiszem, hogy az az értékválság és erkölcsi válság, amit mi megélünk a mi korunkban, az korábban szinte példátlan volt az emberiség történetében. Legalábbis mindig úgy érzi az, aki éppen abban a korban él, hogy ez most éppen a legrosszabb, ez a mélypont ünnepélye, ugye, ahogy Pilinszky mondta. Lehet, hogy a középkori emberek is így érezték némelykor. Érdekes, amit Rilke mond. Nagy költő súlyos szóval veti fel a kérdést, hogy hát érdemes-e lázadni, érdemes-e szökni, érdemes-e tékozolni, ha aztán úgyis vissza kell, hogy térjünk, és úgyis meghalunk. Ez volna az új élet nyitánya. De hát azért Zsigmond sem kisebb alkotó, mert valahogy ebben a totális kudarcban is, amit átél az a tékozló fiú, meg tudta csillantani a kockázatnak a szépségét. Hogy hát azért de jó volna, ha a legkisebb fiúnak sikerülne, ha egyszer valakinek sikerülhetne a lázadás. Mert a kockázat is az emberhez méltó, és valahogyan a tékozó fiú is csak akkor tud megtérni, miután már megpróbálta önmagát, tehát mindenkinek meg kell élnie a saját történetét. Ide kívánkozna most nagyon erősen egy nagy vers, Pilinszky János Apokrif című költeménye, ami ha talán nem is teljes egészében, és nem ilyen nézőpontból, de végül is a második részében felhasználja ezt a tékozló fiú motívumot. Nem hangzik most el ez a vers, úgy döntöttünk Reisinger Jánossal, hogy ez egy külön műsort érdemel majd meg egyszer, ha megéljük, és ha sikerül, és ha önök is szívesen hallgatják. Viszont összeállított János egy kis mustrát a 20. századi magyar költészetből, most már szóljanak tényleg a műalkotások.
1: Ilyes Gyula, tékozló. Üdvözl légy falu, üdvözl légy atyám, üdvözl légy ájtatos ököl, megtért fiú porlette cipőimben némán várom a csókot. Eltékozoltam, mit eltékozolhattam ifjúságom idejét, emlékeimet, instelenül és könnyedén, mint születésem napján tárom felétek karjaim. Kutasd ki zsebeimet, szél, fúj át fejemen, fogaim között. Semmit sem hoztam magammal, mit elvittem, vagy mit máshogy gyűjthettem volna. Ébredő tüzesek pilláim, nyugodtan folyhat köztük éltünk széles folyama, hűtlen szerető, csicsegő barát, s a hon ezer baja. Üdvözlégy nehéz földe, horkoló sárköd, somogy kies vércei, kérődő torony, dögvész lengette mélatáj, hol csak szerezd alól, hol békés a világ, végtelen és lapos, akár Galilei előtt. Ezredizizlen, e földbe gyökerezve, fajtám önkéntelen szava, jött-ment grófot, fürge izmaelitát lenéző legátus az örök eklézsián, jogom van, szólván szívemből hozzátok, megfedni az újszülötteket, kiprédikálni a késlő halottat, figyelmeztetni a gazdát, erén útjára vezetni a hajadont, kinek méhében csodálkozó arccal vár. A kisted.
2: Toldalagi Pál, a tékozló fiú hazatérése. Nézd, visszajöttem éhesen és ronyosan. A testem is milyen roncs, bicegek, és kihullott a fogam. Mert nem viselt rám gondot senki sem, és nem ismertem korlátot semmiben. De most, hogy itt vagyok megint, hogy eljutottam a tornácodig, meglegint nem csak a fuvalom, amely a fák közül jő, hanem a béke is, a nyugalom. S Sebes mozgásban voltam, mint a küllő a rohamú keréken, ám de most megnyugszom én is. Újra elfelejtem a várost, amely mindenkit kifoszt, és megpihenek.

Szilinszky János, a tékozló fiú keresése. Itt lakott kétségtelenül. Látod? Látom. A mi fiunk ülj az ablakba, nézd a házakat, aztán a szobát, falakat, a jégveremnél hidegebb éléskamrát, mosdóhelyet. Most pedig induljunk haza.

fuscă Sandor, tecul său fiu. Még egyszer az atyai ölelés, eldobatás és fölemeltetés, a végső megsemmisülés után, a végső megsemmisülés.

0: Kedves hallgatóink, Szárcsalvonban Reisinger János rádió előadását hallották a tékozló fiú példázatának világirodalmi feldolgozásáról. A műsor végén részlet hangzott el Debussy a tékozló fiú című lírai jelenetéből. A nyilvános felvételen közreműködött Bánfi György, Benkő Gyula, Szabó András, Tihanyi Péter, Valai Péter és Zolnai Zsuzsa. A technikai munkatársak Geracilla, Liszkai Károly, Rozsi Gábor és Vida László. A zenei szerkesztő Kis Gyöngyi. A rendező munkatársa Meséna Marian. Rendezte Sáros Pataki Zsuzsanna. Valamennyi munkatársának köszönetet mond és nevükben is elbúcsúzik a szerkesztő műsorvezető Liszkai Katalin.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezet testvérek. Nyissuk ki a Bibliánkat Márk evangéliumánál. És Márk evangélium a 4. fejezetének a legvégéről szeretném olvasni ezt a híres történetet, amit sokszor már csak a gyerekeinknek mesélünk, és a gyerekeinknek mondjuk le belőle a nagyon értékes következtetéseket, de lehet, hogy már a mi hitünket nem mindig jellemzi az a gondolkodás, amit tanítunk belőle egymásnak, a gyermekeinknek. Ez a híres történet a tenger lecsendesítésének a története, ami hát nagyon megrendítő történet, nagyon megkapó történet, és nagyon alkalmas is arra, hogy bátorítást, buzdítást jelentsen nekünk a hétköznapokban, a hétköznapi életünk, a mindennapi életünk viharaiban, küzdelmeiben, gondjai közepette, megpróbáltatásokban, nehézségekben. Nagyon sok tanulság, nagyon nagy tanulsága van ennek a történetnek a Bibliánkban. Annak az egyszerű mondatnak, ahogy Jézus végül a tanítványokat szeliden megint és azt mondja a 40. vers szerint, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Ugye az ember nagyon jól ismeri azt a lelki állapotot, amikor aggodalmaskodik, amikor szorong, amikor fél, amikor görcsöl, küszködik magával, küszködik a körülményekkel, bizonytalanná válik sok minden számára. Olyan szép és megszólító Jézus szava, miért vagytok így félénkek, hogy van, hogy nincsen hitetek? Jézus rengeteg tanítást fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy bennünket hitre tanítson, a hit gyakorlására tanítson, hitből élésre tanítson. És az ő személyes élete, saját élete is arról szól, hogy minden hit által vett el ebben az életben. Minden hitből élt meg. Óriási küzdelmei voltak, ami kihívásaink utol nem érik. A legnagyobbak sem utol nem érik Jézus életének a kihívásait, küzdelmeit. És gyönyörű példát mutatott arra, hogy hogyan kell hitáltal hordozni az életterheit. Hatalmas példát adott arra, hogy kell egy-egy nagyon nehéz élethelyzettel megküzdeni hitáltal, elfogadni az Isten akaratából nehézségeket, problémákat. Emlékeztek, mikor remegő ajkakkal mondhatta azt, hogy mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Előtte mit küzdött magával, és el tudta fogadni azt, amit az Isten rendelt, amit az Isten tervezett, és végül vállalta azt, amivel a legnagyobb segítséget jelentette, hozta számunkra, hogy a kereszten feláldozza életét értünk, csak hogy nekünk reménységünk lehessen, hogy hit fakadjon bennünk, hogy szeretetre tanítson minket, és így alkalmassá tegyen az örökké valóságra. A történet nagyon sok mindenre ad lehetőséget. Én most azt szeretném hangsúlyozni, hogy kicsit fordítsuk a figyelmünket arra, hogy mi hogy állunk a viharainkkal, hogy állunk a küzdelmekkel az életünkben. A külső körülményekben megjelenő viharokkal, nehézségekkel, és hogyan a mi belső viharainkkal is. Ugye sokszor megállapíthatjuk azt, hogy mire felnövünk, de lehet, hogy már van, aki előbb is megtanulja azt, hogy viharok az életben vannak bőséggel, és mindannyiunkban kialakulnak készségek arra, hogy kell a viharokat kezelni, hogy kell azokat túlélni, hogy kell elviselni. Van egy bizonyos rutinunk, amiben bizonyára sok jó elem is van, de sok emberi akarat, emberi megoldás. És ha a tanítványokra gondolunk, akkor tudjátok, hányszor próbálták ők Jézus körül a viharokat lecsendesíteni a maguk elképzelése szerint, a maguk indulataival, akaratával elképzelése szerint. Volt, amikor tüzet kértek egy-egy falura, volt, amikor egy karddal levágta Péter a szolga fülét, ők is megpróbáltak rendet teremteni, vagy nyugalmat, vagy győzelmet szerezni maguknak azáltal, hogy bőségesen engedtek az emberi indulataiknak, elképzeléseiknek, de Jézus nem egyszer legalábbis azt mondta nekik, hogy azt mondta Péternek, hogy ebből elég. Emlékeztek, ugye? Hogy ezt a megoldást, ezt nem választjuk. Mi nem szoktuk, akik a mennyben élünk, hogy erővel és erőszakkal szerezni élőint, úgymond az igazunknak. Azt mondta Jézus erre, elég. Ez nem megoldás. Aztán emlékeztek, amikor a tüzet kérték a tanítványok, akkor azt mondta nekik, hogy nem tudjátok, milyen lélek lakik bennetek. Hogy így ítélkezni tévedő emberek felett, elpusztítani őket, mert még nem is szereztek igazán tapasztalatot az Istennel, nem ismerik az Istent, és tévedésükben, vagy tudatlanságukban tévesen vélekednek, ebből is elég. Ez nem az Isten lelkéből következő dolog. Aztán hívő emberekként is nyilván megvannak a megoldási ötleteink arra, hogy hogyan Istenféle emberekként is, hogy hogyan csendesítsünk le viharokat. Megszoktuk a viharokat, és az ember azt látja, legalábbis így az évek, évtizedek alatt, hogy vannak, akik megtanultak Krisztussal a vihar felett úrrá lenni, a viharok felett, az életük, a személyes életük viharai felett is. Tudják, mi az hitben harcolni. Tudják, mi az hitben Krisztusban megmaradni egy-egy nehézség idején. Vannak, akik még mindig igazán hit nélkül küzdenek és erőködnek, és megpróbálnak úrrá lenni egy vallásos életet, gyakorolva úrrá lenni az élet viharain, de azért nem egyszer kiderül, hogy kevés hozzá a hit, kevés a tehetség. És vannak, akikről Pál apostol így ír például, hogy a hitben hajótörést szenvedtek. Ugye sajnos ilyeneket is ismerünk, még ez a gyülekezet is ismerhet, akikről úgy tudjuk, hogy reméljük csak átmenetileg, de a hitben hajótörést szenvedtek. Hogy nem tudták a hitharcukat végigvinni, nem tudtak hitben harcolni, nem tudták elsajátítani a Krisztusra jellemző magatartást, hogy hitben élni meg az élet küzdelmeit. Hát persze nagy kérdés nyilván, hogy mit kezdünk az élet viharaival, hogyan tudunk mi hitáltal urrá lenni a helyzetek, különböző helyzeteken, hogy tudunk urrá lenni nem egyszer önmagunkon, mert lehet, hogy ez nagyobb kérdés, hogy önmagunkon hogy tudnánk urrá lenni, önmagunk lelkének az indulatain, háborgásain, zavarodottságán, aggodalmán, szorongásán, hogy tudnánk valójában úrrá lenni, hogy tudnánk lecsendesedni mi is, hogy tudnánk Krisztusban megmaradva egy szelíd és alázatos lélekkel, ahogy ez ő jellemezte, és amire a mi figyelmünket is felhívta, hogy tanuljuk meg tőle, hogy szelíd és alázatos lélekkel kell ezt az életet végigélni. Van, amit el kell fogadnunk az élettől és Isten kezéből úgy, hogy nem előnyt jelent számunkra, nem jót hoz számunkra. Vannak olyan helyzeteink, vannak olyan dolgok, amiket el kell vennünk úgy, hogy önmagunktól vagy úgy magunkban nem értenünk vele egyet, nem tartjuk jónak, nem hoz jót az életünkben, de mégis elfogadjuk, mint az élet terhét kihívása. Hát nézzük a történetet, hogy hogyan lehetséges lecsendesedni, közben erre keressük a választ. De azt olvassuk, hogy Jézus mondta a tanítványoknak a 35. versben, amint este lett, menjünk át a túlsó partra. És elbocsátotta a sokasságot, elvitte, és ők elvitték őt, úgy, amint a hajóban volt, de más hajók is voltak velük, körülöttük. Tehát több hajó ment a Galileai tengeren. És akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsaptak a hajóba, annyira, hogy már megtelt. Ő pedig a hajó hátsó részében a fejajon aludt, és fölkeltették őt, és mondták neki a tanítványai, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felelve megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, némulj el, és elállt a szél, és lőn a nagy csendesség. És mondta nekik, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlettek nagy félelemmel, és ezt mondták egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki. Jézus a szavai szeliden intik a tanítványokat, de ha az elejéről nézzük, ugye a történet úgy indul, hogy egy fárasztó nap után Jézus rendkívül kimerülten megy a hajóba, és hamar el is alszik. És ahogy időnként előfordult a Galileai tengeren, legalábbis Ellen White így írja Jézus életében, hirtelen szokott vihar támadni a vizen. A tanítványok nyilván, akik közül többen hajósok voltak, tudták ezt, és azt is tudták, hogyan kell kezelni ilyenkor a helyzetet. És egy darabig küszködtek vele. Minden erőket megfeszítették, és amit lehetett, megtettek, hogy a vihar okozta veszélyt, hogy ők elpusztuljanak, valahogy elkerüljék. De hát a vihar nem szűnt, és rendkívül erős volt, és ezek a tanítványok eljutottak oda, hogy feladták, nem bírták tovább, és azt olvassuk a Bibliánkban, hogy itt a Márk evangéliumában, hogy ezek csak fölkeltették Jézust, oda mentek hozzá, aki a nagy viharban sem tudott fölébredni, az ilyet emberek kiabálása között se tudott felébredni. Gondoljuk, hogy a több hajó is vergődött a viharban. Nem ébredt fel Jézus, és fölköltik, és azt mondják, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? De hogyha a Máté Evangélium a 8.25-öt megnézzük, ott az is van, hogy Uram, ments meg minket. De nem csak ennyi van, hogy nem törődsz vele, hogy elveszünk, hanem a segítségkérés is ott van, hogy Uram, ments meg minket. És én úgy vélem, hogy itt nem arról van szó, hogy Jézus nagyon felháborodottan és számon kérve, méltatlankodva ledorongolják, hogy nem törődsz vele, hogy elveszünk, hanem a halódó ember, a halálfélelemtől szenvedő ember kiáltása, segítségkérése van, hogy nem törődsz vele, hogy elveszünk, itt pusztulunk mindnyájan, és segíts rajtunk. De amikor a végpontig eljut egy ember, hogy eljutnak itt az emberek, nem látnak más maguk előtt, mint hogy most már csak a halálra számíthatnak, nincs tovább, kimerültek, a vihar nem szűnik, akkor fölébresztik Jézust, és azt mondják, hogy Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Hogy legyen gondod rá, tégy valamit. Ugye egy igazi segítségkérést is láthatunk, hallhatunk ebben, a tanítványok részéről. És Jézus csendben megdorgálja a szelet, és utána a tanítványokat is. Megdorgálja, és elnémítja a vihar, csend lesz, és hihetetlen békesség és nyugalom az vizen. És a tanítványok rémült kiabálása, vagy kétségbeesése után egy csendesség és egy másik megdöbbenés, hogy hát itt volt velünk a hajóban Jézus, itt volt karnyújtásnál tőlünk a Messiás, a megváltó, az Isten fia, és mi itt küszködtünk ennyi ideig, és végül csak már a halálra váltan, mert szólítottuk meg őt, és ébresztettük fel őt, és csak akkor kértünk tőle segítséget. Jézus fedése erre vonatkozik. Miért vagytok így félénkek, hogy van, hogy nincsen hitetek? Nem azt a hitet kérte számon rajtuk Jézus, úgy tűnik, mint a kenyér szaporításnál, hogy adjatok nekik ti enni. Meg láthattátok már, hogy hitáltal mit lehet nyerni, milyen mennyi áldást lehet nyerni, hanem azt a hitet kérte számon rajtuk Jézus, hogy itt voltam, eddig is itt voltam, igaz, hogy aludtam, de itt voltam, és hogy csak most szóltatok, hogy nincs bennem olyan erős hitetek? Nem tudok annyit jelenteni nektek? Nem fontos számotokra, hogy amit én tudok tenni értetek, azt kapjátok meg? Miért emberileg akartok erőlködni, győzelmeket aratni, viharokon? Miért emberi mesterkedés, ügyeskedés az, amire támaszkodtok, és miért nem rám támaszkodtok? Jézus fedése, úgy gondolom, legalábbis nekem, ha így közelítem meg, és így értelmezem ezt a fedést, akkor nekem megszólító, mert az emberre ez rendkívül jellemző, hogy a saját megoldásait hozza, nem? És a saját önmagára néz. De amikor odafordulunk Krisztushoz, és azt mondjuk, hogy Uram, itt vagyok, és segíts, és te mutasd meg, mit kell tenni ebben a helyzetben. Te taníts meg arra, hogy mi az, mi méltó hozzád, akkor, akkor ha megértettem, én kész vagyok arra, hogy ezt az utat járjam. Miért vagytok így félénkek? Miért kevésbé érdekli az embert az isteni jelenlét és az isteni megoldás? Miért becsüljük alá, hogy amit az Isten tud tenni értünk, az volna az igazi megoldás, az volna a valódi segítség? Miért magunk akarjuk megoldani az élet nehézségeit, gondjait, bajait? Miért van az, hogy oly gyorsan intézünk dolgokat, vagy oly sok, ha nagyon sok gondunk, dolgunk van, és túlterhelté válunk, akkor mellőzzük azt, ahonnét éppen az erőt kapnánk, és az erő forrásával nem keressük a kapcsolatot. Miért annyira magá erejéből küzd az ember, és kiteszi magát a viharnak, és esetleg a halál peremére sodródik, ugye? Ahogy itt a tanítványok is. Miért vagytok így félénkek? Miért nem tőlem merítetek erőt és segítséget, mondja nekik Jézus? Hol van, hogy nincs? És tudjátok, mi az érdekes, hogy történetben még Ellen White is megjegyzi Jézus életében. Még Péter se szólalt meg ezután. Tehát ebből biztosan tudható, hogy nem a vádolás szavai voltak, hogy mester, nem törődsz fel a jelzőn, nem a szemrehányás szavai voltak, hanem a halálfélelemtől szenvedő emberek szavai voltak. Péter se szólal meg, és nem mondja, hogy Uram, hát neked ennyit érünk? Nem segítesz rajtunk? Nem majd azt mondja, Péter sem mondott semmit. El kellett ismerje, hogy ebben a küszködésben milyen méltatlanul viselkedtek. Milyen hitetlenül és méltatlanul ahhoz a kiváltsághoz képest, hogy ott volt a hajójukban Jézus. Mennyire magukra támasztottak, magukra hagyatkoztak, és így nem lehetett megoldás. Megengedte Krisztus, hogy ne legyen megoldás. Megengedte, hogy a vihar addig tartson, míg végül föl kell ébresztetni. Végre tudomásul vegyék, hogy ott van a hajóban Jézus. Igaz, hogy alszik, de ott van a hajóban. Ennél még az is jobb lenne, hogy mindig ébren lenne, és annyira vigyázna ránk, de attól, hogy alszik, még úgy is figyel ránk, és vigyázzák. Rendkívül érdekes tapasztalat és tanulságos. Én, ahogy jobban utána olvastam, és van, tudjátok, még egy történet, amikor maguk mennek el a hajóval, Jézus küldi el a hajóval a tanítványokat, és akkor is egy óriási vihar támad, tudatosan Isten engedi meg, mert a tanítványok szíve tele van zaklatottsággal, háborgással, mert Jézus nem akarja, hogy királlyá válasszák. És a tömeget is elküldi Jézus. Azt mondja, hogy ti csak azért jöttetek, mert enni kaptatok. És a mennyei jeledel nem kell. És a királyságot előtt felháborodnak az emberek, és elhagyják Jézust. És a tanítványok meg azon háborodnak fel, hogy ez a Jézus ahelyett, hogy sikerrel vinni az ügyét, ahelyett itt apassza a tömeget, az éljenzőket maga körül. Háborognak, és aztán Jézus beengedi őket a háborgó tengerre. És azt írja Ellen White, hogy ott is addig tartott a vihar, amíg ki nem merültek. És a kimerültségükben végül megadták magukat, letették a övezőket, és akkor jelent meg Jézus a vizen. Akkor jelent meg, és szólította meg őket. Ugye miért vagytok így félénkek, hogy van, hogy nincsen hitetek? Tudjátok, sokszor járhatunk mi is így, ha nem gyakoroljuk a hitet nap mint nap, hogy sokkal inkább figyelünk a viharokra, mint Krisztusra. Sokkal inkább arra, hogy milyen küzdelmek vesznek körül bennünket, mint Krisztusra néznénk, és viselkedünk olyan méltatlanul, mint a tanítványok. És veszítjük mi is úgy az áldást el egy ideig, mint a tanítvány. De hogyha Krisztusra nézünk, és az olyan csodálatos ebben a történetben ez is, hogy amikor fölkeltik, Jézus nem sértődötten kihúzza magát, és elsétál a háborgó tengeren, ott hagyva őket, hogy na akkor még egy-két órát küszködjetek, hanem azonnal lecsendesíti a tenger, zokszó nélkül. Hallottam én már erről a szakaszról olyan prédikációt is, ahol úgy magyarázták ezt a mester nem törött fel, hogy elveszünk, hogy a tanítványok egy ilyen felháborodott számonkérő hangon nekirontottak Jézusnak. Ha úgy lett volna, akkor még csodálatosabb, hogy Jézus szó nélkül föláll, és lecsendesíti a tengert, és nem sértődik meg. Ugye? És hagyja ott a tanítványokat. Amint szólítjuk Krisztust, ő azonnal cselekszik, és azonnal mellénk áll, és azonnal a javunkat, a szabadulásunkat kész munkálni, megerősíti az emberi szívet és a lelket, és megszabadít nem egyszer, nem kétszer a körülményeinkből is. A nehéz körülményektől is meg tud bennünket szabadítani. Ugye nagyon fontos, hogy nem magunk akarjuk megküzdeni az élet viharaival. Szeretném végül olvasni a Jézus élete könyvből azt a részt, amikor nem erre vonatkozó rész, de számomra egy nagyon tanulságos rész, a Jézus élete könyv 311. oldaláról, mármint ebben a kötésben, a bikes fordításban. A jártek, pihenjetek meg egy kevéssé fejezetnek az utolsó szakaszát, hogy mit ír Ellen White, hogy honnan, hogy is üdülhet fel az emberi lélek, hogyan tud fel megerősödni, felvértezetté válni arra, hogy megküzdjön az élet nehézségeivel, viharaival, és közben méltóképpen viselkedjen, közben hitet gyakorolva Krisztushoz méltóan viselkedjen, és Krisztusnak ezt a felhívását, példáját és tanítását, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Ahogy én meg tudtam maradni igazságban, szeretetben, meg tudtam maradni az igazság mellett és az embereket szerető lelkületben, miközben nem egy támadás, nem egy kihívás vett körül engem, hogy mi is megtanuljuk ugyanezt. Ugye a menny törvény a szeretet törvénye. A menny igazság a Bibliában van leírva, és a menny törvénye arra tanít bennünket, hogy mi is összhangba jussunk ezzel a törvénnyel, és gyakoroljuk magunkat ebben, hiszen akiknek a szíve összhangra jutott az Isten törvényével, azok számíthatnak Krisztus országára. Azt írja Ellen White, ha megfogadjuk szavát, erősebbek leszünk, és hasznosabbá válhat életünk. A tanítványok keresték Jézust, és mindent elmondtak neki, ő pedig bátorította és oktatta őket. Ha ma szakítanánk időt arra, hogy Jézushoz menjünk, és elmondjuk neki gondjainkat, nem csalódnánk. Hogy a jobb kezünknél állna, hogy segítsen. Egyszerűbbnek kellene lennünk, több hitre és bizalomra van szükségünk, megváltónk iránt. Mindenkiben, akit Isten nevel, olyan életnek kell megnyilatkoznia, amely különbözik a világ szokásaitól. Mindenkinek személyes tapasztalatra kell szert tennie, Isten akaratának ismeretére eljutnia. Egyénileg kell meghallanunk őt, amint a szívünkhöz szól. Amikor minden más hang elcsitul, és nyugodtan várakozunk Isten előtt, a lélek csendjében még érthetőbb lesz az Úr hangja. Ő így int minket. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Egyedül itt találhatunk igazi nyugalmat. Így készülhet fel mindenki, aki Istenért munkálkodik. A rohanó tömegben, a munka feszültségében is a világosság és béke légköre veszi körül az így felfrissült embert. Élete jó illatot áraszt, és isteni erő nyilatkozik meg általa, amely eléri az emberi szíveket. Egy gyönyörű befejezése ennek a résznek, ahogy tanácsol bennünket, tanácsol minden olvasót, Ellen White, hogy ha megfogadjuk Krisztus szavát, hogy gyertek el csupán ti magatok, hogy keressük meg mindannyian Krisztust külön-külön, és forduljunk hozzá, akkor Krisztus fel fogja üdíteni a lelkünket. El fog látni tanáccsal bennünket, és erőt fog adni nekünk a bizonyságtételre. Arra, hogy be tudjuk mutatni őt ennek a világnak. Be tudjuk mutatni itt egymás között, egymásnak, annak ellenére, hogy különbözőek vagyunk, annak ellenére is, hogy különbözőképpen vélekedünk, be tudjuk mutatni Krisztust egymásnak, és még inkább be tudjuk mutatni annak a világnak, ami teljesen, ami is jó részt, inkább így mondom, másképp gondolkodik, mint a Krisztus. Másképp az embertársaink, másképp a rokonaink, a munkatársaink, Sok-sok ember másképp gondolkodik, mint ahogy úgymond nekünk az tetszik. Mert mi már nem a világ szerint gondolkodunk. De hogy be tudjuk nekik mutatni, hogy Krisztus kicsoda, hogy ki a, mi az is ő igazság, és mi, miben áll az ő lényének a szentsége, ahhoz merítenünk el az ő lényéből és az ő lelkéből. Ahogy be kell fogadnunk az ő lelkét a csendességbe. Amíg nem tudja az ő lelkét kitölteni a mi szívünkbe, addig csak beszélni fogunk az igazságról. De addig nem tudjuk megmutatni és érzékeltetni, mi az igazság Krisztusban. Azt mondja, megfogadjuk, erősebbek leszünk, és hasznosabbá válik életünk. A tanítványok keresték Jézust, és mindent elmondtak neki, ő pedig bátorította és oktatta őket. Ha ma szakítanánk időt arra, hogy Jézushoz menjünk, és elmondjuk neki gondjainkat, nem csalódnánk. A jobb kezünknél állna, hogy segítsen. Úgy gondolom, sokszor van ez így, és sokszor, és ez egy alapvető törvényszerűség, hogy a problémáinkkal, a kérdéseinkkel, a küzdelmeinkkel, a vívódásainkkal Krisztust keressük először. Hogy hozzá menjünk, és vele osszuk meg. Tudjátok, legalábbis rám jellemző ez, hogy olyan gyorsan mondanám másnak. Tudjátok, olyan közlékenyebb ember vagyok, szokták és mondani rólad, mindig tudjuk, hogy gondolkodsz. Ennek van előnye is, meg kára is bőven. De hogy megtanulni Krisztussal megosztani. Mert jó egymással is megosztani, de hallgassuk meg Krisztust. És várjuk meg, amíg az ő lelke által válaszokat ad, megerősít bennünket, és tanácsol minket. Hogyha vannak kérdéseink, vannak problémáink, vannak dolgok, amikkel küszködünk, akkor először tőle vegyük a választ. Mi az ő véleménye? Mi az ő akarata? Mi az ő gondolata? Mert miközben ő válaszol nekünk és tanácsokat, és megerősít egy igei gondolatban, megerősít egy jó döntésben, megerősít egy állásfoglalásban, a közben ő mindig a lelkével, a tanáccsal együtt a lelkét is közli. Hogy az ő lelke által tudjuk, aztán tudjunk érvényt szerezni a válasznak. Gondoljatok arra, amikor Jézus az atyával kapcsolatot tartott fenn, emlékeztek, milyen gyönyörűen fogalmaz a messiási profécia, hogy az Úr lelke, hogy erőnek és, nem, bocsánat, inkább megkeresem Ézsaiás
1: könyvét.
0: Igen, aki, igen, folytasd tovább.
1: Erőnek és
0: hatalomnak lelke. Tanásnak, igen. Hogy amikor az Isten lelke, köszönöm, amikor az Isten lelke, amikor bölcsét ezt tanácsol, tényleg útba igazít, akkor ő mindig adja hozzá azt az isteni erőt is, és az isteni jellemet. Az isteni lelkületnek a Krisztusban megmutatkozó magatartását is. Nem adhat mást. Az isteni bölcsességgel együtt kell járjon az Isten lelkülete is. Ahogy folytatja tovább Ellen White, egyszerűbbnek kellene lennünk, több hitre és bizalomra van szükségünk megváltónk iránt. Ezt egyénileg kell megtanulni. Ezt nem lehet közösségileg, nem lehet együtt, lehet közösségben erősíteni mindezt, de hogy a megváltónk iránti bizalomra mit jelent, bizalommal mit jelent élni, azt egyénileg kell valósággá tenni az életünkben. Egyénileg. Nem egyszer éltünk át, és én gondolom ilyen helyzetet, vagy élünk még át olyan helyzeteket, amikor rá kellett jöjjünk, hogy az, hogy bízunk Krisztusban, az nem azon múlik, hogy van egy gyülekezetünk, hanem azon múlik, hogy van egy hitem. Hogy mennyire erős a hitem, mennyire tanultam meg Krisztusra hagyni a dolgokat, Krisztusban bízva élni az életemet. Vannak olyan szorult helyzetek, amikor az ember nagyon egyedül marad a problémáival, a gondjaival, a bajaival, és akkor nagyon-nagyon egyértelművé válik, hogy milyen a hitünk. Mennyire értelmes, mennyire erős és mennyire biztos a hitünk Krisztusban. Aztán folytatja így mindenkiben, akit Isten nevel, olyan életnek kell megnyilatkoznia, amely különbözik a világ szokásaitól. Mindenkinek személyes tapasztalatra kell szert tennie, Isten akaratának ismeretére.

alázattal hajolt meg a világegyetem teremtője előtt, vagy ura előtt, csak szabadon idézem, az bátran állt meg a világ hatalmassági előtt. Úgyhogy ahogyan ő szolgált, amilyen igaz, tisztán szolgált, amilyen nehéz és bátorságot igénylő küldetése volt, ahhoz azt az előzte meg, hogy mélyen alázattal hajolt meg a világegyetem teremtője. És ő tudta, mikor mit kell szólnia, kikhez milyen szavakat kell intéznie. Egyedül itt találhatunk igazi nyugalmat, itt készülhet fel mindenki, aki Istenért munkálkodik. A rohanó tömegben is a világosság és béke légköre veszi körül az így felfrissült embert. Élete jó illatot áraszt, és isteni erő nyilatkozik meg általa, amely eléri az emberi szíveket. Milyen gyönyörű befejezés az utolsó mondata, hogy előre mutat, hogy akik találkoznak Krisztussal, azok maguk is az élet sóivá lesznek. A világ sóivá lesznek. A szeretet sója, a szeretet képességével bíró élet ereje lesz bennük, hogy meg tudják találni minden ember számára, vagy meg tudják ragadni minden ember életét úgy, hogy valami pozitív befolyást gyakorolni felé, valamilyen pozitív hatással, valamilyen építő, megerősítő befolyással bírni a környezetükre. Gondoljatok bele, hogy mi mennyire egymás kritikusai vagyunk, mennyire egymás ellenében élünk a természetünk szerint, mennyire könnyen megy nekünk, hogy egymás felett előítéletes gondolkodjunk egymásról. Mennyire könnyen megy, hogy az ember vitába szálljon a másik emberrel, és milyen nehéz megtanulni azt, hogy én mellé állok a másiknak. Testvérek, vagy embertársaként, vagy éppen gyülekezve testvéreként mellé állok a javát, az érdekeit keresem és szolgálom. A Pál apostol megerősíti a leveleiben nem egyszer, hogy mi mindennek van helye a Krisztusban. Mennyire természetes Krisztusban az, hogy mi egymást bátorítjuk, tanácsoljuk, segítjük, intjük, vagy fedjük, de mindenképpen a hitben, a Krisztus követésben jó irányba befolyásoljuk és segítjük. Emlékszem, mikor tanultuk ezt az ige szakaszt a Filippi 2-ben, hogy helye van a Krisztusban az intésnek. Talán már néhányszor itt elmondtam, de számomra mindig jó megerősíteni ezt. Helye van a Krisztusban az intésnek, ott a görög szóban az van, hogy a bátorító útbaigazításnak. Hogy nem egyszerűen csak megmondom neki, hogy jó, vagy milyen helyes, hanem bátorító útbaigazítás. Megpróbálom úgy tanácsolni, hogy előbbre jusson az életében. Élete jó illatot áraszt, és isteni erő nyilatkozik meg általa, amely eléri az emberi szíveket. Eléri az emberi szíveket. Mi a hitünk gyakorlásának a két legfontosabb célja? Az egyik az, hogy személyesen üdvösségre jussunk, nem? A másik, hogy másoknak ugyanebben segítsünk. Jó illatot áraszt, isteni erő nyilatkozik meg általa, amely eléri az emberi szíveket. Meg tud szólítani másokat az életünkön keresztül az Isten. Alkalmassá válhatunk arra, hogy a mennyel összhangra jutva, ő által a mennyel összhangra jutva másokat is a menny felé vezessünk. Hogy jó kovász legyünk ebben a világban, vagy jó só legyünk, emberi szíveket érintsen, megvagyunk keresztül az Isten. Azt mondhassák, hogy valami jobbal, igazabbal, vagy tisztával, valóban felülről valóval találkoztak. Milyen gondolom ti is úgy vagytok vele, hogy az ember lelke vágyik rá, hogy bár úgy tudnánk élni, működni, annyira le tudná az Isten csendesíteni a mi személyes belső viharainkat, ami emberi természetünk hatalmát felettünk, ami viharokat produkál, hogy rajtunk keresztül az Isten lelke tudna megnyilatkozni, és Isten be tudná mutatni magát rajtunk keresztül. Gondoljátok el, lehet, hogy a soraink között itt ülnének az elmúlt évtizedekben idejáró emberek, itt ülnének a fiataljaink, a gyerekeink, tömegeink.

tömegei, szóval mint olyan 20 gyerek, fiatal, hogy itt ülnének azok a rokonok, akik körülvesznek bennünket, körülvettek, amíg éltek. És azt mondják, mert olyan isteni lélek, olyan isteni jellem, olyan isteni tehetség nyilatkozik meg rajtunk keresztül, hogy az hív, az megszólít, az vonzóvá teszi azt, amit csinálunk. Vonzóvá teszi az őskeresztény gyülekezet, ezért volt eredményes. Egy könyvben olvastam, nem azért, mert volt néhány nagy prédikátor, hanem mélyen megtért szívű hívekből állt a gyülekezet. Krisztusi életet élni tudó hívekből állt a gyülekezet. És ehhez ragadtak a körülöttük élő. Ezt nem lehetett semmissé tenni, mikor kiirtották volna őket, meg egy része, jó részét elpusztították, még vonzóbbá váltak. Milyen hatalmas bizonyságot kell tennünk ennek a világnak. Ennek a nagyon ellenséges, Istennek ellenségé vált világnak hatalmas bizonyságot kell tennünk. Az adventista elhívás, az advent várás, ez erről szól. Hogy úgy átadom az életemet Krisztusnak, hogy ő mutatkozzon meg bennem és bennünk, általunk, és mi bemutatva Krisztus jellemét az embereket Isten felé irányítsuk, Istenhez vezessük. És sokszor beszélünk erről, sokszor hallom régről itt is a szombatiskolákban, hogy nekünk Krisztus jellemét kell magunkévá fogadnunk. Ez lesz az utolsó üzenet, amivel Isten megkeresi a világot. Isten szeretetével, Isten jellemével. Ahhoz fogja kötni az evangélium hirdetést. Adjon kegyelmet nekünk arra, hogy olyan győzelmet arassunk a viharokon, sok külső kihíváson is, de leginkább a belső, a jellemünk korbácsolt a viharokon, hogy a természetünk korbácsolt a viharokon, hogy végül Krisztus győzelmet tudjon aratni. Ne felejtsük el, hogy akik itt vagyunk, talán legtöbben választottunk. Krisztus mellett döntöttünk, befogadtuk az életünkbe Krisztust, befogadtuk az életünk hajójába Krisztust. Még ha aludni hagyjuk is, de az életünk hajójába van, szólíthatjuk, és ő segít. Ahogy a tanítványok mondták, Uram, ments meg minket. Adjon nekünk is kegyelmet, hogy elérhesse Isten azt, amit szeretne, az ő jellemét bemutathassa. Hány éve vár arra, hogy győzelemre jusson egy adventvívő nép, egy olyan hívő nép, egy olyan maradék, akikre aztán kitöltheti szent lelkét. Amen. Jó atyán, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztust elküldted erre a világra, hogy ne járjunk sötétségben, ne kövessük azt, amit a világ diktál, nekünk is diktált, és járjunk azon az úton, Urunk, amely sokszor így se vezet sehová, de végül egy kudarc az eredménye. Köszönjük neked, Urunk, hogy elhívást kaptunk Krisztusban, hogy megismerhettük őt, megismerhettük a Szentírást. Köszönjük neked, Atyánk, hogy minket is tanítasz a hitleckére, tanítasz, mint a tanítványokat, hogyha nem is tudsz olyan intenzíven, mint őket, hogy néhány év alatt hatalmas győzelemre jutottak. Nekünk évtizedek vannak már mögöttünk, sokunknak, Urunk, de köszönjük ezt a kegyelmet, amely olyan türelmesen vár arra, hogy végül győzelemre jussunk. Istenünk, kérünk segíts nekünk is az életünk hajóját. A viharokban is általad kormányozni, és általad lecsendesített természettel végül célba jutni. Segíts minket, Urunk, adj kegyelmet, hogy befogadva Krisztust bennünk is kiábrázolódhasson az ő igaz természete, az ő igaz lénye. Urunk, taníts e szerint bennünket. Te azt mondtad, hogy mi alázatot és szelítséget kell tanuljunk tőled. Tudod, hogy tele van a szívünk rengeteg büszkeséggel, rengeteg akarnoksággal, rengeteg indulattal. Tudod, hogy hányszor szerzünk a magunk igazságának érvényt, elfordulva tőled, Urunk, könyörülj rajtunk, és segíts, hogy
hogy mi is, mint a tanítványok, megadjuk magunkat neked, és hozzád kiáltsunk, hogy Uram, Uram, ments meg minket. Adj igazi megtérést és újjászületést, Istenünk, erre vágyunk a Szentlélek által, arra, hogy békességünk legyen, olyan csend és béke a szívünkben, amilyen a tengeren volt a vihar után, és olyan isteni hatalom jelenlétére mi is, amilyen ott megnyilatkozott, hogy mind önmagunk felett úrá legyél, mind a mi természetünk felett úrá legyél, és hogy a mi életünkön keresztül a megnyilatkozhass hatalmaddal, hatalmas lényeddel az embertársaink felé. Kérünk, áldj meg bennünket, jó Istenünk, és maradj velünk, áld meg ezt a szombatnapot még számunkra, és áldjad meg az ezt követő napokat, ahol majd be kell mutassunk téged, ahol bemutathatunk téged, ahol az embereket igazi adventvárásra taníthatjuk. Az Úr Jézus nevében. Amen.

0: Örülök, hogy előre jöttetek, csak majd, hogyha a felnőtteknek beszélek, akkor megkérem a Regit, hogy csücsöljön vissza. Jó? Én szerintem, amit most fogok nektek mondani, gyerekek, már nagyon-nagyon régen mondtam, csak szerintem akkor még úgy emlékszem, hogy egész picik voltatok. Noéról fogunk beszélni ma, és a fiairól. Emlékeztek-e, hogy hány fia volt Noénak? Nem hallottátok még, hogy hány fia volt Noénak? Akkor elmondom. Jó, három fia volt, úgy hívták őket, hogy Sém, Kám és Jáfet. És mit tudtok Noéról, hogy milyen időben élt? Könnyű vagy nehéz időben élt? Könnyű vagy nehéz élete volt Noénak? Miért volt könnyű, miért volt nehéz? Megbeszéljük ma, jó? Szerintetek? Könnyű élete volt Noénak? Mit csinált Noé, lányok? Mit csinált Noé? Senki nem tudja. Hát akkor elmondom, Miki bácsi. Mit csinált Noé?
1: Bárkát.
0: Miért kellett Noénak bárkát készíteni, gyerekek? Miért kellett Noénak bárkát készíteni? Mert ebben telett kedve? Csónakázni szeretett volna?
1: Nem.
0: Gyerekek, miért készített bárkát Noé?
2: Mert elfélet
0: volna. Így van. Honnan tudta Noé, hogy víz lesz? Ki mondta neki, hogy víz lesz? És abban elsüllyedne, ha nem lenne bárkája. Hm? Ki mondta neki? A többi emberek mondták Noénak, hogy csinálj magadnak bárkát, mert el fogsz süllyedni? Hm, lányok? Ki mondta neki? A Jóisten, ugye? És Noé mit mondott a Jóistennek? Mit mondott? Hiszem, ha látom, és majd nekiállok akkor, amikor látom, hogy majd víz lesz. Képzeljétek el, hogy addig nem volt ilyen víz, ami utána. Nem így volt az eső, meg a zápor, mint ahogy most látjuk, hanem pára volt, majd harmadikba tanulod Noa, milyen formában volt a víz addig a földön, hogy öntözte meg a virágokat, hogy gondoskodott a Jóisten, de utána olyan történt, amit addig nem láttak az emberek. És mit tudtok? Tudom, hogy tudtok Noé történetéről. És mit tudtok róla, hogy hány ember hallgatott Noéra? Mert Noé nem csak bárkát épített, hanem mit mondott az embereknek, Ridus, szerinted? Mire kérte az embereket Noé?
2: Hogy készítsenek bárkát.
0: Igen, mert kicsi volt az a bárka. Kicsit kellett csinálnia? Nagyot. Miért kellett nagy bárkát építeni a Noénak? Szerintetek? Ha csak magának épített volna, akkor mekkora lett volna? Pici, nem? Miért kellett neki nagyot építenie? Hogy sokan beleférjenek, ugye? Mennyi állat ment, minden állatból bement. Tudom, hogy sokat időztök ennél a témánál, mert szeretitek a természetet. De és hányan mehettek be abba a bárkába? Noé, felesége, Noénak a három fia, az már öt, és a három fiúnak a felesége. Az nyolc. Nyolc ember, és sokan éltek akkor a földön? Sokan, nagyon sokan. Mindenkit hívott Noé, minden emberhez eljutott a hívás, hogy vigyázzatok, mert ha nem jöttök velem, és nem gondoljátok meg magatokat, akkor el fogtok süllyedni. És hányan hittek Noénak? Lányok. Hát ha csak nyolcan mentek be, akkor senki más, ugye? Akik meg barátaik voltak, meg az ős szüleik, azok meg meghaltak arra, mire az özönvíz jött, akik lelkileg még támogatták, meg erősítették őket. De amiért én ma veletek beszélek, tudjátok-e, hogy milyen hosszú ideig épült ez a bárka? Hm? 120 évig. Az olyan hosszú idő, hogy mostanában nem is látunk olyan öreg embert. Már ha valaki eléri a 80 évet, már akkor is örülünk. Hát, ha a 90-et, az már csoda. A 100-at meg nagyon kevesen érik meg, és akkor nagyon hosszú életűek voltak az emberek, és Noé csak a bárkát 120 évig építette. És amiért erről ma beszélünk, hogy vajon Noé egyedül építette azt a bárkát, vagy segítettek a fiai, mit gondoltok? Egyedül. Ha egyedül építette volna, bemehettek volna azok a fiúk, Lidus, szerinted? Lett volna kedvük bemenni? Akik nem segítettek Noénak a bárka építésében, volt kedvük bemenni a bárkával? Nem. Akik nem segítettek, kedvük se volt, hitük se volt. El se hitték, amit Noé mondott. Képzeljétek el, hogy a fiúkkal együtt építette. És biztos, hogy már nem icipici gyerekek voltak, amikor elkezdte Noé a bárkát építeni, de még nem is voltak saját gyermekeik, mert nem ír róla a Szentírás. Csak házasok voltak. Ki tudja, hogy előtte házasodtak-e meg, vagy közben, de az biztos, hogy Noénál fiatalabbak voltak. És milyenek lehettek ezek a fiúk, hogyha segítettek az apukájuknak? Hallgathattak ők más ügyben is az apukájukra? Bizony, ugye? És kedvük lett volna nekik inkább más csinálni, mint bárkát építeni? Mit gondoltok? Hát, azért ezt meg kellett tanulniuk, mert mindenki más gyerek, akinek éltek a szülei, más csinált, mint inkább bárkát épített volna, ugye? Mit kellett nekik nagyon megtanulniuk a bárkaépítés közben? Akkor is hinni apának, mikor mindenki más csinál, ugye? És akkor is abban segíteni, amit ő tart fontosnak. Akkor is, ha más csinál, ugye? Ha mást játszik, máshoz van kedve, ha gúnyolnak is érte, hogyha megvetnek is érte, ha butaságnak is találják, de én akkor is annak hiszek, amit a szüleim mondanak, mert az a jó, mert az az Isten szava, hogy akkor menekülök meg, és akkor tudok segíteni is, és akkor lehetek örök életbe is együtt az Istennel is, meg a szüleimmel is. Biztos, hogy Noé fiainak meg kellett tanulniuk az engedelmességet a bárkaépítés során. És mit gondoltok? Mindegy volt, hogy ezt a bárkát hogy építik fel? Lehetett a saját gondolatból? Szerintem így lenne jó, szerintem. 8 ember már, ha elkezdene gondolkodni azon, hogy szerintem hogy lenne jó, hát az a bárka nem épülne fel. Csak egy terv alapján épülhetett fel, amit az Isten mondott, így van. És akkor nem volt mindegy, hogy mit hova teszek, milyen fadarabot hova teszek, mivel kenem be, meddig hagyom, hogy formázom, annak mindennek úgy kellett lennie, ahogy a jó Isten mondta, mert csak így tudta őket megvédeni. Nagyon érdekes a téma, otthon beszéljetek anyával, apával róla, de még sokat lehet róla beszélni, most csak azt szerettem volna kiemelni, hogy Noé fiai megtanulták azokból, amiket tenniük kellett, az engedelmességet és a hitet. És kívánom nektek, hogy ti is tanuljátok meg azokból, amiket tenni kell, az engedelmességet és a hitet. Jó? Jó, akkor. És a felnőtteknek pedig alapigéül János evangéliumából szeretném felolvasni az első igémet. És van egy igen János evangélium a 17. fejezetében, amikor Jézus imádkozik a szolgálata befejezésekor, az övéjéért is, és így szól, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Ki tudná folytatni? És akit elküldtél, a Jézus Krisztus, és ki tudja, hogy hogy folytatódik? Ez az ide. Olvasom neki.
3: És dicsőítettelek téged e földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám
0: Így van. János Evangélium a 17. fejezet 3.-4. versénél olvashatjuk ezt. És nagyon nagy hangsúlyt fektettem eddig erre az igére, és fontos ige is, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. De hogy Jézus hogy végezte el, és hogy mondta el ezt az atyának teljes hittel és bizalommal, azt a másik mondatból tudjuk meg. Azt mondja, hogy ő dicsőítette a földön az Istent, elvégezte azt a munkát, amit rábízott, hogy végezze azt. Ugye gyerekek, veletek beszéltünk a bárkaépítésről, amit úgy kellett végezni, ahogy az Isten mondott. És most beszélünk a felnőttekkel arról, hogy hogy kell elvégezni azt a munkát a mai időben, amit az Isten mond. Mert nagyon-nagyon fontos dolog, hogy beszéljünk róla, hogy tudatosítsuk magunkba, és jól gondolkodjunk róla. A másik ige, amit többször említettem már nektek, hogy engem nagyon megragadott Timóteushoz írt levele Pálnak, és a második levél 4. fejezetében olvashatjuk, 2. Timóteus 4. fejezete. Biztos emlékeztek rám, múltkori szombatiskolákban is terítékre került, amikor elmondja, hogy milyenek lesznek az emberek, hogy hagyják oda a fülüket a mesékre, de számomra megragadó az 5. vers volt, amikor azt mondja, hogy de te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, és szolgálatodat teljesen betöltsd. És a mai napon mi erről fogunk beszélni, hogy hogy lehet azt a munkát elvégezni, amit az Isten ránk bízott, hogy elvégezzük azt, mert ezáltal az Istent dicsőítjük meg, ezáltal fogják elhinni az emberek, hogy ki az egyedül igaz Isten, ezáltal fogják megismerni, ezáltal fognak tudomást szerezni Jézus Krisztus igaz mi voltáról, hogy hogy lehet a szolgálatot teljesen betölteni. De mielőtt még a mélyre mennék a dolgoknak, hogy szoktunk mi a szolgálatról gondolkodni? Mondjatok egy pár gondolatot, hogy mi jut eszetekbe a szolgálatról, mi minden tartozik ebbe bele. Egyáltalán szoktunk-e arról gondolkodni, hogy mi szolgálunk, és az Istennek szolgálunk? Biztos, hogy szoktatok, mert az ember...
3: Hálától hálából.
0: Így van. És tettekben miben? A gyakorlatban mivel tudunk szolgálni az Istennek?
4: Végezzük azt a feladatot, ami tulajdonképpen, amit ránk bízott, elsősorban a családunk körében.
0: Így van, családunk körében végezzük a feladatot, még valaki mondja.
3: Irgalma szemmel járni.
0: Családunk is, irgalma szemmel járunk, és még hol van szolgálatunk? A gyülekezetben, ugye? Tehát a családban, a világban, és a gyülekezetben. És szoktunk-e mi arról gondolkodni a mindennapokban, hogy azon a napon, amin éppen fölébredünk, mi a szolgálatunk a családban, az, hogy mi történik velünk a világban, arról sem tudunk előre, de készülünk-e mi erre, és készülünk-e arra, hogy betöltsük a szolgálatunkat teljesen és tökéletesen a gyülekezetben. A mai napon ezt a három dolgot beszéljük meg, de hogy milyen sokrétű a szolgálat, azt el se tudnánk mondani itt, ennyien se tudnánk összehordani, de ahhoz, hogy betöltsük a szolgálatunkat, szerintetek mire van szükség? Gondoljuk végig.
4: Az Isten vezetésére
0: elsősorban. Miért van szükség az Isten vezetésére? Tehát, hogy a szolgálatról egyáltalán normális fogalmaink legyenek, így van? Mert ha nem az Isten vezet, és a saját szájunk íze szerint megyünk, akkor mit teszünk? És meglátjuk, hogy mi a szolgálat? Ha mi nem úgy kelünk fel, hogy nekünk ma feladatunk van, amit az Isten ránk bízott azért, hogy megdicsőítessen az ő neve, hogy elhiggye a világ, hogy Jézus Krisztus őtőle van, és ő az egyedül igaz Isten, akkor nem fogjuk komolyan venni, hogy mi a szolgálatunk, ha ezen nem gondolkodunk, ha ennek nem járunk utána, és ha nem válik bennünk céltudatossá, hogy tudunk utána járni, hogy mi a szolgálatunk? Milyen segítségeink vannak?
4: Elkérjük a feladatainkat a Jóistentől reggel imába.
0: Uh-huh. Imádság által.
3: Az angyalok munkatársai.
0: Igen. Nagyon fontos, amit a Marika mond, a bizonyságtételek, a profétai írások rendkívül is sokat mondanak arról, hogy az ember szemléletében kitisztázódjon az, hogy mi az Isten akarata mi velünk szembe. Hogy milyen dolgokat adott nekünk, hogy mi elvégezzük azt, amit ránk bízott, és úgy töltsük be, ahogy ő szeretné. Ha valamelyiket kihagyjuk, vagy az imádságot, vagy a segítségkérést, vagy a bizonyságtételeket és az írásokat, tiszta fogalmunk lesz a szolgálatról. Nem. Én azért tudom ilyen bátran mondani, mert én is tapasztalom magamon, hogyha valamelyiket elhagyom, valamelyik segítséget, akkor torz fogalmaim lesznek a szolgálatról, és nem azt fogom betölteni, amit az Isten szeretne. És bizony fájdalmas, amikor rájövök, hogy az Isten egész mást mond a szolgálatról, mint ahogy én arról gondolkodtam. Az ige hirdetést azzal szeretném folytatni, hogy az Isten arról beszél, és azt mutatja be az életünkben, hogy amikor mi úgy gondolkodunk a szolgálatról, mint valami nagyon nagy feladatról, mert felelősségteljes, mert nagy, és számunkra kibogozhatatlan, akkor gondoljatok végig, hogy bármilyen utat, amit a hívő életen belül megmutatott, hol kezdte a Jóisten rajtunk? Hol kezdte a Jóisten rajtunk? A kibogozhatatlan nagy dolgoknál, hogy mi a logikus egyáltalán az ő részéről? Vagy szépen felépítve a dolgokat, és tisztává téve. De nekünk a szolgálatról olyan fogalmaink vannak, hogy egy hatalmas dolog, ami folyton előttünk van, ami vagy a felelősségérzetünket olyan mértékig turbozza fel, hogy nem tudunk vele mit kezdeni, vagy türelmetlenné tesz minket bármivel szemben, ami másról szól, mint ez a szolgálat, vagy vakká tesz minket azzal szemben, ami az igazi lenne, és olyan érzelmeket és indulatokat vált ki belőlünk, amiről mostanában tanulunk a szombatiskolákon. Én azért hoztam előtérbe ezt a dolgot, mert nagyon nagy szükségét érzem annak, hogy e felől a dolog felől is ugyanúgy elmélyedjünk, mint az érzelmek felől, mint az akaratunk felől, mint a helyes gondolkodás felől, mert ezen a téren is az Isten rendet szeretne bennünk rakni. És azért, hogy erről mélyebben tudjunk beszélni, én elétek hoztam egy olyan írást Ellen White-tól, amit az elmúlt hónapokban az egyik bibliakörön már közösen felolvastunk, de én tudom magamról, hogy milyen az, amikor egyszer hallom, de aztán milyen az, amikor másodszor is hallom, és harmadszor is szembesülnöm kell vele, és negyedszer sem, de hatán komolytalanul. Egy pár dolgot fogok ebből a fejezetből felolvasni, és a végén elmondom, hogy melyik fejezetből. Amikor mi a szolgálatról gondolkodunk, az Isten ki szeretné tisztázni számunkra, hogy akár a családban vagyunk, akár a gyülekezetben, vagy akár más emberek között járunk-kelünk, nem feltétlenül nagy dolgokba kell gondolkodnunk. És elmondom és felolvasom, hogy miben kell gondolkodnunk. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. Az ember sokszor lebecsüli a kis dolgok fontosságát, mert kicsik. E kis dolgoknak pedig nagy szerepük van a fegyelmezésben. A keresztény életben valójában nincsenek lényegtelen dolgok, jellemépítésünket ezer veszély fenyegeti, ha lebecsüljük a kis dolgokat. Akkor most kimondtuk, hogy a szolgálatunkat miben kell kezdenünk keresni? A kis dolgokban. Mik ezek a kis dolgok, testvérek? Mik szoktak számunkra kis dolgok lenni? De a hétköznapi kézen fekvő dolgok, kis dolgok. Aztán, hogy mik szoktak kis dolgok lenni? amit azért tartunk kicsinek, mert számunkra vagy kényelmetlen, vagy a kicsiségénél fogva jelentéktelen, vagy egyáltalán nincs hozzá kedvünk, vagy úgy érezzük, hogy vagy úgy érezzük, hogy nekünk ez nincs képességünk. Ezek mind kicsivé törpülnek akkor, amikor mi nem gondolkodunk az Isten szerint. Krisztustól távol az ember Sátán kísértéseinek célpontja, és hibákat követel a Mesterért végzett szolgálatában. Mivel a kis dolgokban nem vezetik helyes elvek, nem tud engedelmeskedni Istennek a nagyobb és különlegesnek tartott feladatokban sem. Ugye megbeszéltük, hogy mi nagynak és különlegesnek tartjuk az Isten munkáját, de az írás szerint képtelenek vagyunk ezt betölteni, hogyha a kis dolgokban nem vezetnek minket helyes elvek. Az élet apróbb ügyeinek kezelésénél melengetett hibát beleviszi a fontosabb dolgokba is. Olyan elvek alapján cselekszik, amelyeket megszokott. Ismételt cselekedeteinkkel szokásokat alakítunk ki, szokásainkkal jellemünket formáljuk, jellemünk pedig meghatározza földi és örök sorsunkat. Csak a kis dolgokban való hűséggel szoktathatjuk hozzá magunkat ahhoz, hogy becsületesek legyünk nagyobb kötelezettségeinkben is. Mikor mi arra gondolunk, hogy ránk az Isten nagyon nagy feladatot bízott, mert tényleg nagyot, akkor mire kell hozzászoktatni a gondolatainkat és aztán a cselekedeteinket is? Mit értettünk meg a felolvasottakból?
4: Egy kicsi dolgokban legyünk hűségesek, és akkor fog az Isten majd nagy feladatot
0: adni. Így van. Hogyha a kicsi dolgokban megértjük az Isten dolgait, akkor fogjuk betölteni a nagy feladatokat is. A nagyobb kötelezettségeket is akkor. Az Úr a legmagasabb szinten szeretné látni gyermekeit, hogy képességeikkel, amelyekkel meg akarják áldani őket, megdicsőíthessék őt. Ezt még úgy, ahogy át szoktuk talán gondolni, nem? Hogy az Úr a legmagasabb szinten szeretné látni gyermekeit, hogy képességeikkel, amelyekkel meg akarja áldani őket, megdicsőíthessék őt. Ott szoktunk talán elakadni, hogy megint a legnagyobb dolgokra koncentrálunk, és arra, hogy vannak képességeink, és vajon hogy kell ezt kamatoztatni. Bennem kusza zavar szokott lenni, amikor erről gondolkodok, és vagy türelmetlenné tesz, vagy kétségbe ejt. De most örülök, hogy erről gondolkodtam, és olvashattam róla, mert letisztult megint az Isten egyszerűsége, következetessége, és szeretete bennem. Az áldást osztó Isten mindazt megadja nekünk, amivel bebizonyíthatjuk, hogy a mi módszereink jobbak a világénál. Talán erről is szoktunk gondolkodni, de azért ehhez már hit kell, hogy elhiggyük, ugye? Az áldást osztó Isten mindazt megadja nekünk, amivel bebizonyíthatjuk, hogy a mi módszereink jobbak a világénál. Meg kell mutatnunk, hogy értelmesebbek, bölcsebbek, ügyesebbek, és tájékozottabbak vagyunk, mert hiszünk Istenben és az emberi szívekben munkálkodó hatalmában. Ez is felrázó, de itt még mindig az van, hogy hogyan tegyük meg, mert a mindennapi életben még úgy, ahogy ha egyedül vagyok, akkor úgy érzem, hogy tájékozott vagyok, ügyesebb vagyok, értelmesebb, meg bölcsebb, de aztán már ketten vagyunk hozzám, és két vélemény van, vagy két különböző szemszög, vagy két különböző vérmérséklet, akkor oda az egész, és az emberek nem azt látják rajtunk, hogy mi ügyesebbek, tájékozottabbak, frappánsabbak vagyunk, hanem pont az ellenkezőjét. És most jön az, ami lényeges számomra, és amit túl szoktunk lépni, vagy túlugrunk rajta hamar, mert kicsinek tartjuk, az Isten szemébe pedig nagy dolog. Minden tettünket hűség és becsületesség szője át. Ebben a mondatban van egy nagyon-nagyon fontos szó. Az is fontos, mind a kettő. Becsületesség is fontos. Felolvassam még egyszer. Minden tettünket. A hanyagság és figyelmetlenség ellen eltökélten kell küzdeni. Sokan a legdurvább hibákra is elég mentségnek tartják a feledékenységet. Pedig ők is kaptak értelmet, akár csak mások. Fegyelmezzék gondolataikat, és szokjanak le a feledékenységről. A feledékenység bűn, és a hanyagság is az. Ha megszokod a felületességet, akkor eljuthatsz oda, hogy lelked üdvösségét is közömbösen veszed, és végül meg kell állapítanod, hogy nem készültél fel Isten országára. Testvérek, kicsi dolognak szoktuk tartani, hogyha feledékenyek vagyunk, vagy hanyagok? Vagy el szoktuk csapni? Mert ez a mi jelen tulajdonságunk. Az Isten viszont nem így gondolkodik róla. A hanyagság és a figyelmetlenség ellen eltökélten kell küzdeni. Testvérek, szoktunk a mindennapi életbe feledékenyek és hanyagok lenni a munkánkkal kapcsolatban? Családban? Világban? Gyülekezetben? Mekkora fényt vet ez az Isten munkájára? Mikor azt mondja, hogy az áldást osztó Isten mindazt megadja nekünk, amivel bebizonyíthatjuk, hogy a mi módszereink jobbak a világénál, meg kell mutatnunk, hogy értelmesebbek, bölcsebbek, ügyesebbek, és tájékozottabbak vagyunk, mert hiszünk Istenben és az emberi szívekben munkálkodó hatalmában. És ha nekünk ez volt a jellem tulajdonságunk, akkor az Isten azt várja tőlünk, hogy ezt a kicsi és számukra elhanyagolható dolgot fejlesszük fel oda, ahova ő szeretné, hogy betöltsük a dolgokat. Mert amikor nem ez történik, és túllépünk rajta, mit értelem vált? Ha megszokod a felületességet, akkor eljuthatsz oda, hogy lelked üdvösségét is közömbösen veszed, és végül meg kell állapítanod, hogy nem készültél fel Isten országára. Mikor Jézus beszélt a kecskék és a juhok példázatáról, mit gondoltok, miken buknak el az emberek, akik azt hiszik, hogy az Isten szolgálatot töltik be? Nagy dolgokon? Mit olvasunk mi a bibliai példákból? Milyen csapdákat készít az ellenség nekünk, a saját csapdáinkat?
5: Amelyik területen nem győzünk, azon támad a rejtelmet. Tulajdonképpen csak az egy fajtán nevedés.
0: Így van.
5: De abból előbb-utóbb majd nevedés.
0: Így van. Én most nem szeretném a családot és a világot kiemelni. Én most arról szeretnék beszélni, hogy milyen megakasztó körülményeket hoz az, hogyha a hanyagságot, a felületességet és a feledékenységet meghagyjuk a gyülekezetben, magunkban. Mert ez a téma nem azért szól, hogy türelmetlenebbek legyünk egymással, és jobban észrevegyük egymás hibáit, hanem azt szeretné a Jóisten, hogy azt a feladatot, amit ránk bízott, betöltsük úgy, ahogy ő szeretné, mert akkor fogja megismerni a világ az egyedül igaz Istent, akkor fog megdicsőülni Jézus Krisztus neve, és így fogjuk elvégezni azt, amire ő minket elhívott. Mit indít el az, amikor hanyagság, feledékenység és felületesség történik valamelyik munkaterületén? És most itt ne nevezzünk meg bármelyik munkát, ami egy gyülekezetre hárul azért, mert az Isten embereket hívott egyben, hogy betöltsék a szolgálatot. Mi történik, hogyha van 10 ember, és abból akár csak egy is. Most vegyünk egyet. De most nagyon, nagyon érgalmas voltam. Vegyünk egyet, és nem tölti be a feladatát azért, mert felületes, hanyag vagy feledékeny. Miért bomlik meg a rend? Aha. A többiek is megengedik maguknak, és lazasság lesz. Aztán még miért? Hát ha az az ember nem tölti be a feladatát...
4: Valaki át fogja venni, és az meg túlterhelte.
0: Így van.
5: De? Nem van előre, tehát ha valamit Isten művére akarunk tenni, akkor egyforma előtt kell mindenkinek haladni, mert ha egyik részterületre marad, akkor egész nem tud egészteni.
0: Mert mi történik akkor? Valaki átveszi, vagy mindenki átveszi,
5: Teljesen
0: átrendeződik. És akkor itt most nem beszélek arról, amikor majdnem mindenki más csinál, mint amit kellene. Hanem most arról beszéltünk, hogy csak egy valaki, ugye? Mit jelent az, hogy hanyagság? Beszéljük meg ezt a szót. Mit jelent az, hogy hanyag? hanyagság.
6: Nem végzi el a munkámát.
0: A felületesség meg a hanyagság az szinte ugyanaz a fogalom. Nem végzi el, holott?
6: Hiányosan.
0: Hiányosan végzi el. Nem teljes szívvel végzi el. Nem odafigyelve. Milyen lehetőségeket veszít az az ember, aki... Bár az világ életben is egy munkahelyen, hogyha a feladatát nem úgy végzi el. Amit már mondtatok is. Nem lesz tökéletes a munkája, ami lehetne. Aztán örömet veszít, és örömet veszel másoktól is. Nagyon jó. Rossz lesz a lelkiismerete. Bea?
5: Nem fejlődik azon a területen olyan mértékben, amit tudnak fejlődni.
0: Így van.
5: Csak a 100%-kal tudunk tovább lépni.
0: Nagyon jó. Tehát most már kezdünk közelíteni ahhoz, hogy önmagának is gátokat vet, és másoknak is. Mert az az ember, aki az Istenért akar szolgálni, jó szándékkal, mit szeretne megdicsőíteni? Kit szeretne megdicsőíteni? Az Istent. De ha nem tölti be, kire vet rossz fényt? Az Istenre. Elég kicsi dolgokban nem betölteni a feladatainkat? Nagy következményei vannak annak, ha kicsi dolgokban nem töltjük be? Annak is. Én nem akarok itt a konkrét dolgokat mondani, mert mindenkinek megvan a maga területe. Azért szeretném a mai napon ezt feltárni, mert nagyon nagy veszélyei vannak annak, hogyha nem döbbenünk rá, és nem vesszük komolyan azt a szolgálatot, amit az Isten adott nekünk. Vannak konkrét feladataink is, amiről tudunk. Azon belül is lehet felületesség és hanyagság, meg feledékenység is. Azon belül is nagyon-nagyon veszélyes. Nekünk ezekhez a feladatokhoz hogyan kellene kiállnunk? Ha azt látjuk, hogy nem vagyunk rá alkalmasak, akkor alkalmassá válhatunk? Az Isten szeretné? Azt várja, hogy siránkozzunk, vagy nem vagyunk rá alkalmas? Nem. Hogyha mi feledékenyek vagyunk, akkor hogyan kell erről gondolkodnunk? Megmutatja az Isten?
4: Hogy megítálni az Isten segítségét, hogyha mi nem szálljuk teljes erővel oda.
0: Teljes erővel odaszállni. Azt mondja jelenleg, a hanyagság és a figyelmetlenség ellen eltökélten kell küzdeni, és a feledékenység és a hanyagság is egy kategória bűn. Ha meg mi a bűneinket felfedezzük, akkor nem azért van, hogy az Isten eltiporjon minket, vagy lehordjon minket, hanem azért, hogy felemeljen. De nem azért, hogy elbújjunk, meg nem azért, hogy megindokoljuk, hogy mi miért vagyunk ilyenek, hanem azért, hogy felfedezzük, és konkrétan szembeszálljunk vele, és az Isten segítségét kérjük. Mert ha mi ezt hagyjuk, komolytalanul vesszük, kicsinek érezzük, és tovább marad, akkor megbont egy olyan egységet, ami csak maga körül fog forogni, és kialakul egy csokor önző ember. Nemhogy fejlődnének, hanem egymást fogják gerjeszteni. Mert a hanyagság, a felületesség és a feledékenység provokáló tényező azokkal szemben, akiknek ez az erősségük. Tudom, hogy nem kellene, hogy így legyen, és arról tanulunk, hogy mi ne legyünk provokálhatóak az érzelmeinkben, de óhatatlanul olyan láncreakciókat indít el egy közösségen belül, ami megakasztó tényező, és mi lehet, hogy csak azt látjuk, hogy a másik kijött a sodrából, de nem gondolkodunk önmagunk és a szolgálatunk felől komolyan, és nem látunk bele, hogy miért jött ki a sodrából, és egy hanyag és felületes gondolkodásmódot is fog előidézni. Egy közösségen belül az Istennek szolgálatai vannak, feladatai. Ellen White úgy ír erről, és majd szeretnék is belőle felolvasni, mint egy gépezetről, amit fogaskerekek hajtanak, és tökéletes rendben mennek egymás mellett. És ezt írja, hogyha ebben a rendben ott is volt, akkor is volt megoldandó probléma Battle Creekben éppen, mindig ez a szerencsétlen település van előhozva, de tényleg így volt, Egy látomásban, egy álomban látta Ellen White, előtte egy másik képet látott. Fölébredtem, majd vissza elaludtam, és azt álmodtam, hogy férjem rendezni próbálja az ügyeket ebben a gyülekezetben. Nehézségei voltak. De mivel ez a helyzet alakult ki, ez a nehézség, ezért ketten vagy hárman elég bölcsnek vélték magukat, hogy rendbe hozzák a gyülekezetet. Látták a bajt, ugye? Valami baj volt, és ők úgy gondolták, hogy majd ők oda mennek, és megoldják azt a problémát. És akkor mondták, hogy majd szabad lesz, felszabadul a gyülekezet, és helyére kerül minden. Volt gépük, hogy működtessék, és mindegyikük gépe nagyobb géphez volt kapcsolva. Mindenkinek dolgoznia kellett kezével a gépén, és akkor a nagy gép gyönyörűen működött. És a nagy kerék minden fordulata pontos és egybevágó volt. Ha bárki elhanyagolta a nagy géppel összekapcsolt gépét, a nagy kerék minden fordulata fülsértő hangot adott, mely nem csupán azt az épületet zavarta meg, amelyben volt, hanem szembelevő épület is beleremegett, megrázkodott. Különösen kettőt láttam, aki odahagyva gépét, a nagy kereket figyelte, azon akart igazítani, hogy simábban, egyenletesebben forogjon. De mivel ott hagyták a helyüket, a beavatkozásuk ahelyett, hogy javított volna a helyzeten, csak még kellemetlenebb hangot eredményezett. Azt gondoltam, hogyha mindenki a gépe mellett állna, ha szorgalmasan és hűen végezni a munkáját, nem lenne baj a nagy géppel. Ám a nagy gép zaja többek figyelmét elterelte munkájukról. Ezt a bajt most már rendezni kellett. És itt leírja, hogy hogyan rendezte a férje. Számomra nagyon tanulságos volt régen is, amikor olvastam. De most, mivel olyan időket élünk, amikor komolyan kell vennünk az Isten minden szavát, gondolkodnunk kell ezen a dolgon, és azért, mert az Isten egy rendezett nagy gépet szeretne előállítani. Ő neki megvan a terve ehhez, neki megvannak a lehetőségei. Semmi nem túl drága ahhoz, hogy ez helyreálljon, semmit nem tartok túl drágának ahhoz, hogy ezt elérje bennünk, csak a mi figyelmünk és a teljes szívünk oda szentelődésén múlik ez. És gondoljatok bele, most felsoroltuk, hogy miket ér el ez, hogyha nem így működik. De mit ér el ez, hogyha az Isten ezt el tudja érni nálunk? Amikor nem önmagunk körül fogunk forogni, amikor a feladatainkra őszintén és teljes szívvel, még ha félelem is van bennünk, de felkészülünk bátorságot kérve, és elnyerjük. Mert ha kérjük, elnyerjük. Amikor minden tisztává válik előttünk, amikor meglátjuk, hogy mi a mi feladatunk, mi történik akkor? Azt is meglátjuk, hogy mi nem a mi feladatunk. És helyére terődik minden. Mikor át tudjuk engedni a helyet, mikor le tudunk mondani dolgokról, mikor tényleg alázatossá válunk közben. Mi történik, testvérek, akkor mit lát rajtunk meg a világ? Akkor meglátja rajtunk a világ, hogy az áldást osztó Isten mindazt meg tudja adni az embereknek, amivel bebizonyíthatjuk, hogy a mi módszereink jobbak a világénál. Meg tudjuk mutatni, hogy értelmesebbek, bölcsebbek, ügyesebbek, tájékozottabbak vagyunk, mert hiszünk Istenben és az emberi szívekben munkálkodó hatalmában. Mi növeljük, Isten pedig megsokszorosítja képességeinket, ha a kis feladatokat lelkiismeretesen elvégezzük. Ezek az apró feladatok fogják a legáldottabb befolyást árasztani Isten művére. A legapróbb feladatok fogják. Ha az élő hit aranyfonálként szövi át a legkisebb feladatainkat is, akkor minden köznapi munkánk elősegíti lelki növekedésünket. Így állandóan Jézust fogjuk nézni, és a Jézus iránti szeretet életerővel hatja át minden vállalkozásunkat. Talentumaink helyes felhasználásával pedig aranylánccal kapcsolódunk a mennyei világhoz. Ez az igazi megszentelődés. Ez az igazi megszentelődés. Mert a megszentelődés az Isten akaratának való tökéletes engedelmességben, a mindennapi kötelességek vidám teljesítésében áll. Sok keresztény azonban valami nagy feladatra vár, mivel nem kerülhetnek olyan pozícióba, amely kielégíthetné becsvágyukat. Nem teljesítik lelkiismeretesen az élet köznapi kötelességeit sem. Ezek nem érdekesek nekik. Nap mint nap elszalasztják azokat az alkalmakat, mikor bizonságot tehetnének Isten iránti hűségükről. Mialatt valami nagy feladatra várnak, elmúlik az élet teljesítetlen céljaival és elvégezetlen feladataival. De én olvasnék fel nektek mást is, hogyha elkeserednétek. Nekem nagyon kedves, nagyon-nagyon kedves idézetem Ellenvájtól, a hetes bizonságtétel, igen, elfelejtettem mondani, hogy az egy talentumos példázatból olvastam fel. Nem az ötből és a tízből ötletet, de nagyon kedves.

jelszavunk. Kitartóan igyekezzünk lépésről lépésre előre haladni, míg meg nem futottuk a versenyt, míg győzelmet nem arattunk. Kicsi apró lépések, de abban türelmesen. Nem feladni, nem elkeseredni, hanem megragadni az Istent. Ellen White sokat ír arról, hogy egy keresztény ember úgy végzi a szolgálatát, hogy az egyik kezével, teljes erővel a menny felé, Krisztusba kapaszkodik. A másik keze csak szabad, csak a másik. Azzal menti az embereket, de nem engedhetjük el a fölfelé tartó kezünket sem. Az életet csak egyszer éljük. Törekedjünk tehát, hogy Krisztus jellemének pecsétjét hagyjuk ismerőseinken. Engem nagyon megragadott az elmúlt szombatiskolai tanulmány, az elmúlt negyedévi. Tudom, hogy sokszor beszéltem róla, mert én is nagy feladatra vágyom. Én arra vágyom, hogy betöltsem azt, amit az Isten ad nekem, és közben én is elsiklok azok felett, és azért beszélek erről, nem másért. De beszélnem kell róla, és nem tehetek úgy, mintha nem érintene meg, vagy mintha én ezt csak elmondanám nektek. És én olyan elemi erővel vágyom arra, hogy úgy tudjak érezni, úgy tudjak tenni, ahogy Jézus tett bármilyen helyzetben. Nagyon-nagyon megérintett Jézusnak sok eddig számomra rejtett dolga, amit az emberek között végzett, mert a gyógyításairól, a jóságáról, a befogadásáról, az előítéletmentességéről sokat tudtam eddig, de az, ahogy egy helyzetben, például amikor a kereszten volt, hogy ő mit tartott a szolgálata betöltésének, arról nekem torz fogalmaim voltak. Én mindig úgy hittem, hogy neki az volt a feladata, hogy meggyőzze az embereket az Isten dicsőségéről, és ez is volt a feladata, de máshogy, mint ahogy én gondolkodtam róla. Például amikor ott volt a jobblator, ezt olvashattam róla, és ez engem nagyon-nagyon megfogott, és azóta is erre vágyom, és nem adom fel, hogy amikor ott függött mellette, akkor én elgondolkodtam, hogy én mit tettem volna, ha még odáig eljutottam volna egyáltalán, hogy nem dühöngök azon, hogy miért lógok én a kereszten. De biztos, hogy valami elemi erővel odafordultam volna a jobblatorhoz, és elmondtam volna neki, hogy ez az utolsó lehetősége. Vagy hisz bennem, vagy nem. De ha elmulasztja, nagy baj lesz. És Jézus nem. Az Istenre hagyta azt, ami az Isten feladata volt. Úgy olvashatjuk róla, ezt a pici részt szeretném nektek elolvasni, hogy az Isten teret és időt hagyott a jobblatornak arra, hogy megfigyeljen dolgokat, megjegyezzen dolgokat, lásson dolgokat, halljon dolgokat Jézusról és Jézuson. És korábbi meggyőződése, hogy Jézus a megváltó, ismét megerősödött a szívében. De Jézus egy valamire figyelt. Mire figyelt Jézus ott a kereszten? Hogy töltötte be a szolgálatát? Mit tett ott Jézus a kereszten? Mi volt az, amit láthatott, hallhatott a jobblator, ami meggyőzte őt végérvényesen? Így van. És még mit csinált? Azon felül, hogy nem haragudott? Azokért az emberekért imádkozott, akik őt bántják. És azt mondja, hogy Jézus a Szentlélekre hagyta azt a munkát, ami bevégezte. Bevégezte a jobblatorban. A Szentlélek megvilágosította elméjét, a valóság láncszemei lassanként ismét összekapcsolódtak, és ő már, mint a jobblator, eljutott az igazság ismeretére. Jézusban, aki összetörve, kigúnyolva ott függött mellette a kereszten, meglátta Istennek ama bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Nem Jézus győzte meg, nem a szavaival győzte meg, nem a meggyőzésével győzte meg, hanem az egész viselkedésével. És azzal, hogy azt végezte, ami neki a feladata volt ott. Engem bámulattal és csodálattal tölt el az isteni háromság együttműködése.
Az a gép az

0: mondta, ami tökéletesen működik. De ugyanakkor örömmel tölt el, és egyszerűen kimondhatatlan hittel, hogy az Isten nekünk ugyanezt szeretné adni, hogy vele is, egymással is így működjünk együtt, hogy tudjuk, hogy mikor, kinek mi a feladata. Eljuthatunk ide, a nagy dologra, de ez a kicsi dolognál kezdődik, amit komolyan veszünk itt is, itt is, itt is, itt is, és akkor kapjuk meg ezt a nagyot. A másik, ami megint nagyon megérint, tehát nem fogom mindet felolvasni nektek, és tudom, hogy már beszéltem róla, de olyan örömmel tölt el. A másik Pilátus volt. Egész addig munkálkodott ezért az emberért is az Isten, és Jézus nála is hagyta, hogy az Isten lelke meggyőzze, beérlelje azt, amit be kell, és nem esett kétségbe akkor, amikor azt látta, hogy fordul ez az ember, és nem jó felé fordul. Engem ez is bámulattal tölt el a mai szombatiskolai tanulmány kapcsán is, hogy az érzelmeken úgy uralkodni, hogy amikor nem az történik, amit elvárnék, amikor látom, hogy a másik bajban van, és rossz felé megy, és talán visszafordíthatatlan, akkor is az Isten pecsétjét hordozza magamon. Mert ezt láthatta Pilátus, és ezt szeretném felolvasni nektek. Jézus nem a szavaival győzte meg, hanem Pilátus tekintete kutatóan Jézuson nyugodott. Pilátus már sokféle bűnözővel találkozott. Eddig még sohasem hoztak elé senkit, aki a jóságnak és nemességnek azokat a vonásait hordozta volna, mint ez az ember. Jézus arcán nem látta semmi jelét a bűnnek, sem a félelemnek, a vakmerőségnek, vagy a dacnak. Pilátus egy higgadt és méltóságteljes magatartású embert látott maga előtt. Testvérek, beszéltünk róla, hogy a bűn mit okoz bennünk. Azok a konkrét kicsi dolgok is, amikről ma beszéltünk. Talán Marika mondta ki, vagy bele nem tudom meg. Lelkiismeret furdalást. A lelkiismeret furdalás zavarodottságot okoz, mentegetőzést okoz, félelmet is okoz, dacot is okoz, hogyha védjük magunkat továbbra is. És ezek azok, amiket az Isten szeretne bennünk a helyére rakni és eltörölni. Hogy ne legyen bennünk ilyen, és ha a kis dolgokat betöltjük, rajtunk is ezt fogja látni az Isten, mert amikor tudjuk, hogy az Isten szerinti munkát végezzük, akkor mi látszódik rajtunk, akkor mit érzünk? Én ennél nagyobb örömet nem tudok elképzelni. Ami nem a körülmények függvénye, és nem azon múlik, hogy változik-e a másik, mert én is ebbe szoktam tiporni, nem azon múlik, hogy változik-e a másik, és látom-e az eredményét, hanem azon, hogy tudom, hogy én az Isten által adott szolgálatot végre be tudtam tölteni. Igaz, hogy küzdelembe került, mert az énemmel való folyamatos küzdelembe került, de be tudtam tölteni. És akkor rajtunk is ezt láthatják az emberek. Még egyszer felolvasom. Jézus arcán nem látta semmi jelét a bűnnek, sem a félelemnek, a vakmerőségnek, vagy a dacnak. Pilátus egy higgadt és méltóságteljes magatartású embert látott maga előtt, akinek az arc kifejezése nem egy bűnöző ismertető jegyeit, hanem a menny pecsétjét hordozta magán. És én ezért az utolsó kifejezésért. Az Isten azt szeretné látni rajtunk, hogy mi a menny pecsétjét hordozzuk magunkon. És higgyétek el, nem nagy dolgokon múlik, nem nagy feladatokon múlik. Mindig a kicsin, tégla, tégla hátán, hópehely, hópehely hátán. Az Isten nem tud minket vezetni nagy léptekbe. Mi is érezhetjük magunkon fizikailag, szellemileg képtelen minket nagy dolgokba vezetni, kicsi dolgokba. De kicsi dolgokat rendezni szeretné bennünk, és ha kicsi dolgok a helyükre kerülnek, akkor mi leszünk azok a fogaskerekek, amik egymáshoz kapcsolódnak, és a menny pecsétjét hordozhatjuk magunkon. És még egy dolgot szeretnék itt felolvasni. Ne szűnjetek meg azért küzdeni, hogy elhagyjátok a bűnt. Ne szűnjetek meg keresni a szív tisztaságát Jézus által. Holnap, avagy a jövő héten túl késő lehet már ahhoz, hogy a menny számára tökéletesítsd jellemed. Én mindig itt is a nagy dolgokra gondoltam. Az Isten a kicsi dolgokról beszél. Kicsi dolgokban. A késlekedésben rejlik az igazi veszély. Ha vonakodunk engedni Isten szent lelke kérlelő szavának, mivel jobban szeretünk a bűnben élni. A késlekedés ezt jelenti ugyanis a valóságban. A bűnt csak a végtelen veszteség kockázatával lehet melengetni és dédelgetni, bármilyen kicsinek vagy jelentéktelennek látszó vétekről legyen is szó. Amit nem mi győzünk le, az minket fog legyőzni, és a pusztulásunkat munkálja. Az Isten pedig a javulásunkon munkálkodik. És én szeretném végezetül még egyszer felolvasni bátorításként. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged ezen a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. De te józan légy, mindenekben szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. És hogy még egy kis bátorítást adjak, készítettem nektek különböző idézeteket a bizonságtételekből, kett csinálóul. Teljesen spontán sorrendben mindegyik másról szól. Ha idejöttök és vesztek belőle, akkor biztos, hogy arra volt szükségetek. Délután meg, ha van kedvetek és időtök hozzá, olvashatunk fel ilyen bizonságtételeket, amik az igazi munka betöltéséről szólnak. És azt kívánom, hogy mielőbb álljunk össze ilyen gépezetté, és ne megrendítsenek minket az Isten által feltárt dolgok, hanem hittel töltsenek be, és azt lássuk meg, ahova szeretne minket az Isten elvezetni. Amen. Mindenható jó Istenünk, hálásan gondolunk arra, hogy te ilyen nagy időt, erőt, áldozatot szántál azért, hogy megsegíts minket. Köszönjük szépen, hogy bátorítasz és támogatsz minket. Köszönjük szépen, hogy amikor azt mondod, hogy megsebzel, de be is gyógyítasz minden sebünket, akkor teljes bizalommal fordulhatunk hozzád. Köszönjük, hogy felhívod a figyelmünket arra, hogy noha te mindentudó és mindenható vagy, velünk szemben lépésről lépésre szeretnél a megszentelődésünkben segítséget adni, feltárni dolgokat. Köszönjük, hogy úgy acélozod az értelmünket, hogy nem engedsz tovább a kis dolgokon, amiket mi elsiklanánk vagy komolytalannak tartanánk. Köszönjük szépen, Urunk, hogy egymás segítségére is lehetünk ebben. Azt is köszönjük, hogy figyelmeztetsz minket, hogy nem azért tártad fel ma elénk, hogy kritikusabbak legyünk, mert ellenség ezt akarja elérni bennünk, hanem azért, hogy önmagunknál legyen a mérce magas, és másokkal szemben meg tudjuk érteni minket, hogy még nem látja, még nem érzi, még nem tud küzdeni, vagy bátor kezek legyünk akkor, amikor a küzdelemben erősíteni kell, vagy felrázni. Istenünk, látjuk, hogy az a nagy munka, amire a végidő népét elhívtad, számunkra átláthatatlan, teljesíthetetlen, érthetetlen és iszonyatosan nagynak tűnik. De köszönjük szépen, hogy bízhatunk a te lépésről lépésre való segítségedben. Köszönjük, hogy te nem nagy dolgokat vársz el tőlünk egy nap, hanem hogy meglássuk az aznapi dolgunkat, és attól ne húzódozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy te egyszerű vagy, hogy te nem gondolkodsz velünk szemben bonyolultan, és nem is bonyolultan tárod fel. Bocsáss meg, kérünk, hogy mi gondolkodunk sokszor túl nagy dolgokban, és nem helyesen látunk téged. És azt is megköszönjük, hogy olyan távlatokat nyitsz elénk, amik aztán majd megengedik a nagy dolgok betöltését. De tudjuk, hogy a Szentlélek ilyen mértékű segítsége és a veled való járás akkor fog teljesen tisztázódni, és akkor áraszthatod ránk, ha mi ilyen gépezetekké válunk a kis dolgainkban. Segítsünk, hogy kitartásunk legyen az írások olvasásában. Ne hanyagoljuk el, hiszen annyit tanulhatunk belőle. Segíts, hogy a te szavad értékes, értelmes és mindenek felett való elsőrendű legyen az életünkben. És hogy a küzdelmeink, imádságaink közben se álljunk fel félig, hanem végig és vérig tudjunk tusakodni. Köszönjük, hogy szeretsz minket, és te nem bántasz minket, amikor tudod, hogy milyenek vagyunk velem. A megszentelődésünkön munkálkodsz. Áldott legyen a neved, Istenünk, minél előbb, minden ember előtt. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Olvassuk föl most a ma délelőtti igehirdetésünk alapigéjét a 116. Zsoltárból. A 116. Zsoltárból olvasom az első két verset, a 8. és a 12-től a 14. verset. Tehát még egyszer elmondom, kivonatosan olvasom a Zsoltárt, az első két versét, a 8. és a 12-től a 14. versét. Így hangzik. Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát, mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben. Minthogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól, és lábamat az eleséstől, az Úr orcája előtt fogok járni az élőknek földjén. És a 12. verstől, mivel fizessek az Úrnak minden jó téteményért? A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. Ahogy elolvastam ezeket a Zsoltár igéket, talán mindannyiunkat megérintett az, hogy milyen mélyről jövő, őszinte hála árad ezekből a Zsoltár igékből. És ezeknek az igéknek az alapján én az Isten iránti hálának a miben létéről, a jelentőségéről és a ránk visszaható áldásáról szeretnék szólni ma délelőtt. Ez volt az első része ezeknek a Zsoltár igéknek, szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát, mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben. Mit érthetünk meg ezekből a szavakból, hogy az igazi hívő ember az folyamatosan, állandóan segítségül hívja az Úr nevét, ezért folyamatosan tapasztalja azt a csodát, hogy az a végére mehetetlenül hatalmas és bölcs Isten, akiről az előbb beszéltünk, felénk fordítja a fülét. Szeretném mondani, kedves gyülekezet, ez soha nem természetes. Ezt mi soha nem vehetjük természetesnek, hogy itt vagyunk egy parányi ember, ráadásul egy gyarló, bűnös, méltatlan ember, és hogy ez a végére mehetetlen hatalma és bölcsességű Isten személyesen felénk fordítja a fülét, hogy meghallgasson. Ez soha nem lehet természetesnek venni, ez soha nem lehet könnyedén elkönyvelni. Ha az ember ezt a maga igazi értéke szerint becsülni tudja, akkor mély hála fakad fel a mi szívünkből. És az is kiderül ebből, hogy a valóban keresztény ember az nem úgy gondolkozik, hogy néha nagy bajokban segítségül hívja az Istent, hanem így mondja, mert meghallgatja esedezéseim szavát, mert helyesen érti azt, hogy mit jelent az Istennel való szövetség. Az Istennel való szövetség azt jelenti, hogy életünk minden dolgához, minden lépéséhez segítségül hívjuk az Istent. Kedves jelenlévők, nem tudom ki, hogy van ezzel. Mindenki gondolkozzék el, milyen gyakran szoktuk a Jóistent segítségül hívni. És mondjuk csak egészen különleges nagyságrendű dolgokhoz hívjuk őt segítségül. Vagy az életünk is apró mozzanataihoz is. Mert ha azt tesszük, mert ha komolyan vesszük, hogy az Isten szövetsége azt jelenti, hogy nekünk parányi, ezer veszélynek kitett, gyenge, testileg, lelkileg, fáradékony embereknek a hétköznapi munkánkban, az életünk kis és nagy gondjaiban egyaránt segíteni akar, akkor ez egy folyamatos tapasztalat lesz az életünkben, hogy lám milyen csodálatos, hogy a fülét felém fordítja, lám mennyire valóságos, hogy minden dologban meghallgatja az esedezéseim szavát, és épp ezért folyamatos, állandó lesz a hála a szívünkben. Ezért mondja a Zsoltáros azt, hogy ezért segítségül hívom őt egész életemben. A hálának sokkal nagyobb jelentősége van a keresztény életben, mint általában gondoljuk. Én most éppen a Kolossé beliekhez írt levelet olvasom, így folyamatos bibliai olvasmányként, és elgondolkoztatott, hogy ebben a levélben hányszor jelenik meg a hála, szinte meg lehetne számolni a levélnek a során. Én most csak egy kicsi kis részletet fogok idézni a Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetéből, 3 verset egymás után.
A Kolossébeli Egyházi Levél 3. fejezetéből a 15. verstől a 17. Nézzük meg, hogy az apostoli korban, amikor sokkal élőbb és hitelesebb kereszténység létezett, mint manapság, akkor a hálának milyen jelentősége volt a keresztények életében. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és hálásak legyetek. Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és az Atyának ő általa. Mint a refrén jelenik meg ezekben a Biblia versekben, és milyen szép ez a kifejezés, hogy hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Ha folyvást segítségül hívjuk az Urat, ha egész életünkben, ahogy a Zsoltáros mondja, minden dologhoz segítségül hívjuk őt, és mindig tapasztaljuk a segítségét, akkor szinte folyamatosan zeng a hála a szívünkben. És az utolsó versben azt mondja, mindent, amit csak teszünk, szóval vagy tettel, azt az ő nevében, az ő segítségül hívásával, az ő támogatásával tegyük, és amikor ezt nem egyszerűen emberi szinten tudjuk tenni, hanem az emberi erőt meghaladó módon, az Isten nyilvánvaló segítségével, akkor adjunk hálát érte Istennek és az Atyának. Nekünk embereknek nem jellemző tulajdonságunk az, hogy hálásak vagyunk. Még emberek iránt is, akiket látunk, amikor kézzelfoghatóan segít az ember, igen feledékenyek tudunk lenni a hála tekintetében. Egy kedves ismerősöm mondta egyszer, hogy ha valaki nagyon nem jól viselkedik veled, akkor gondolkozzál el, nem tettél valami jót vele? Mert az emberek annyira hajlamosak elfelejteni, amit egymástól kapunk is jót, hogy még esetleg éppen az ellenkezőjével fizetnek, és eszükben sem jut, hogy ez milyen csúnya, vagy milyen visszás, vagy mennyire méltatlan, vagy igazságtalan eljárás. És az Isten iránt, akit nem látunk, és aki bőkezően árasztja ránk az ajándékait, olyan hajlamosak vagyunk elfeledkezni a háláról. Még azok az étkezés előtti imádságainkon is el kellene gondolkozni. Én nekem sokszor eszembe jut, hogy mi könnyen vétkezünk az étkezés előtti imádságokon, és mert ez olyan formális, olyan gyorsan elmondott imádság, pedig igazából okunk van azért hálát adni. Nem, én úgy gondolom, nem pusztán az ételért, azért is, mert hogy nincsen hiányunk, és ezen a szörnyűséges földön még mi ilyen békességben és viszonylagos jólétben és nyugalomban élhetünk, de egyáltalán azért is, hogy megértük annak a napnak azt a részét, hogy el tudtuk végezni a dolgainkat. Tulajdonképpen minden életszakasz, amit meg tudtunk járni, élünk, és tudjuk tenni a feladatunkat, és az Isten gondoskodik rólunk. Ahogy mondja a Pál apostol az aténi Areopágoszon, mondta ugye a görögöknek, hogy mi ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Vagy ahogy Jézus mondta hegyi beszédében, hogy ő jól tevő a háládatlanokhoz és a gonosztevőkhöz is, és ő ad esőt és napfényt mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Tehát én szeretettel kérem mindnyájunkat, hogy amikor étkezések előtt imádkozunk, ugye egy jól nevelt keresztény ember az mindig imádkozik étkezések előtt, több legyen ez, mint egy formális pár szó. Mindig legyen benne az igazi hála, az Isten nevét soha ne ejtsük ki gondtalanul, hanem próbáljuk átérezni azt, hogy igenis hálával tartozunk néki a fenntartónak. Azzal kapcsolatban, hogy az ember mennyire könnyen elfeledkezik a háláról, eszünkbe juthat például József esete, ugye leírja a Biblia, hogy milyen elveszett helyzetben volt az egyiptomi börtönben, a fáraó börtönében, és ugye vígasztalta, és egy mély pontról segített kiemelkedni a fáraó egyik, ugye ugyancsak a börtönbe zárt emberének, a főpohárnoknak, és amikor egy kérése volt, azt mondta, hogy csak mikor kikerülsz innéd, mikor az Isten beteljesíti azt az ígéretét, amit én közvetítettem neked, akkor ne feledkezzél el rólam, hogy én ártatlanul kerültem ide, és itt vagyok elveszve reménytelenül.
És a Biblia csak ilyen röviden megjegyzi, kikerült, jól volt dolga, és elfeledkezett. Egyszerűen elfeledkezett. És ha tovább nézzük például Jézus történetében, itt pedig az Isten iránti hálával kapcsolatban olvassuk, hogy egyszer Jézus meggyógyított 10 leprást. Mert tudjuk, hogy a lepra egy borzalmas, gyógyíthatatlan betegség volt. Elevenen rothadt le a húsa, és fájdalmakkal járt, és visszataszító volt, és gyógyíthatatlan, és ami még a legszörnyűbb volt, kirekesztetett az emberi társadalomból. Hát ennél elveszettebb állapot nem volt, ennél meghalni is jobb. És Jézus ezúttal ezt a 10 leprást nem ott a helyszínen gyógyította meg egyetlen szavával, hanem azt mondta, induljatok el a jeruzsálemi templomhoz, vigyétek a Mózes törvényében a gyógyulásért előírt ajándékot, és útközben meg fogtok gyógyulni. És meggyógyult, mind a 10. És a 10-ből egyetlen egy ment vissza Jézushoz. Őróla viszont azt írja a Biblia, hogy leborult előtte, és nagy szóval, hálával dicsérte az Istent, és köszönte meg a gyógyulását. De ugye milyen jellemzően leprezi le az emberi magatartást? Ez az önző emberi természet jellemzője. Az ember zsebre teszi az Isten áldását, örül is neki, de hogy visszamenjen, és személyesen az Istennek megköszönje. Még ilyen nagy dolognál is elmarad. Aztán mondanék egy másik példát. Talán még előbb megjegyezném, hogy mikor ez az egy visszament, és az éppen samaritánus volt, akkor Jézus még meg is kérdezte, hogy nem 10 gyógyultak meg. És a többinek nem jutott eszébe, hogy megköszönje az Istennek, csak ennek az egynek. Tehát testvéreim, szeretném azt mondani, hogy Isten észreveszi a mi hálátlanságunkat. Nyugodtan mondhatom azt, hogy mivel Isten a szeretet, és Isten egy érző és együttérző lény, Isten fájóan érinti a mi figyelmetlenségünk és a mi hálátlanságunk, hogy csak eltesszük az ő jótéteményeit. De nem tesszük meg azt, hogy imádságban elmenjünk hozzá, és imádságban szemtől szembe hálás örömmel megköszönjük, amit cselekedett velünk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy elég az, hogy örülünk neki, a Jóisten tudja, hogy örülünk neki. De igenis szükség van, hogy azt tegyük, amit az a leprás tett, hogy visszament hozzá szemtől szembe néki, hálásan megköszönje, hogy ezt cselekedte vele. És erre nekünk magunknak van a legnagyobb szükségünk, mert addig tudunk az Isten ajándékainak örülni, addig tudjuk levonni belőle a megfelelő következtetéseket, amíg azt igazán értékeljük. És ezért, ha mi visszamegyünk és neki személyesen megköszönjük, akkor tulajdonképpen mi nyerünk a legnagyobbat. És a mi szívünkben állandósul az az érték, amit a Jóistentől nyertünk. Aztán eszünkbe juthat Ezékiás király. Ezékiás király Izraelnek, közelebbről a déli országrésznek, Júdának talán a leghívőbb királya volt. Ő igazán istenfélő módon uralkodott, és még ezzel az Ezékiással is. Tehát látjuk, még a legjobbakkal is megesik. Az Úr adott neki egy csodálatos szabadulást Asszíriától. Utána pedig egy halálos betegségből, amiről maga az Úr mondta, hogy nem fog már belőle fölgyógyulni, rendezze el a házát, meghal. Az ő könyörgésére, hogy esedezett a Jóistennek, hogy ő még szeretne az Isten dicsőségére élni. Az Úr visszaküldte hozzá Ézsaiás prófétát, hogy még 15 esztendőt ad. Tehát, ahogy így mondjam, a természetes törvényszerűség szerint meg kellett volna halnia. Isten azt mondta, személyes ajándékként kapsz még 15 esztendőt az életed napjaihoz. És még akkor egy csoda jelet is tett, mert vergődött a kétségbeesésében Ezékiás, és kérte a Jóistent, hogy adjon valami jelet, hogy ő valóban meggyógyul, és felmehet az úrházába harmadnapra, hogy ígérte a proféta. Jóisten megtett, hogy a napóra visszatért a fokokon, amelyeken már átment. Egyetlen embernek a vergődése, a kérése, a szorongó kérése miatt az Isten megtette ezt a csoda jelet, hogy az ő mindaddig hűséges szolgáját megvigasztalja és bátorítsa. És szeretném olvasni a Szentírásból Krónika második könyve 32. fejezetének a 25. versét. Tehát Krónika második könyve a 32. fejezetéből idézem a 25. verset. Egy fájdalmas Biblia verset olvasunk itt, ugyanis a csodálatos gyógyulása hírére Babilónia követei mentek, ugye, akik csillagászok voltak, és érzékelték a csodajelet, és mentek, hogy megtudakolják a csodajelet, mert a híre ment, hogy ez az Ezékiás király
csodálatos gyógyulásával kapcsolatos, és így olvasom Krónika második könyve 32. fejezetének a 25. versében. De nem cselekedett Ezékiás a hozzávaló jótétemény szerint, mert magában felfuvalkodott. És tudjuk, mi történt. Jöttek a babiloniai követek, és megmutatta nekik a fegyvertárát, a kincseit, és el volt bűvölve, hogy egy országánál ennyivel nagyobb birodalomnak a követei most megtisztelő látogatást tesznek nála, és felfuvalkodott, és a hiúságátnál fogva fogta meg a kísértő, és nem jutott eszébe, hogy ezt az alkalmat az élő Istenről való bizonyságtevésre használja föl, szerényen és alázatosan. Nem cselekedett az Isten hozzávaló jótéteménye szerint. Kedves gyülekezet, ha ilyen kiváló emberrel, mint Ezékiás, ez megeshetett, megeshet velünk is. És egy kicsit gondolkozzunk el, hogy az életünkben az Isten hányszor segített meg, hányszor adott különleges szabadítást, hányszor fordította felénk a fülét. És kérdezzük meg, hogy ezután, ahogy mi tettünk, vajon nem volt érvényes esetleg mi ránk is, de nem cselekedett a hozzávaló jótétemény szerint. Vajon hányszor terheli a mi életünket ez? Egyrészt az, hogy elmulasztottunk személyesen oda menni az Istenhez és megköszönni neki, másrészt pedig egyáltalán a magatartásunkban, a viselkedésünkben nem cselekedtünk az ő hozzánk való jótéteménye szerint. Vigasztaló, hogy utána Ezékiás magába szállt és mélyen megbánta ezt, de mégis egy legkülönbel is megesett ez a csúnya botlás, ez a csúnya mulasztás. És így olvastuk itt a 116. Zsoltárban, így fogalmazott a zsoltáros: szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Ebből egy nagyon fontos dolgot érthetünk meg, hogy amíg a hála él a szívünkben, addig szeretjük az Istent. A hála táplálja az Isten iránti szeretetet. És feltenném a kérdést, hogy nem ez-e a legnagyobb fogyatékosság a Laodicea népének. Ugye ránk is érvényes, ugye Laodiceát is ugyanaz jellemzi, ami az őskeresztény korszak végén kezdett megjelenni, amit a Jelenések könyve az efézusi gyülekezethez írt levélben mond, hogy az a mondásom ellenet, hogy az első szeretetedet elhagytad. A hála a szeretettel jár együtt. Szeretném megkérdezni, ha valaki iránt hálát érzünk emberek közül is, lehetséges, hogy az ember ellenszenved számunkra? Nem. Aki iránt hálásak vagyunk, ott mindjárt a szeretet is bizseregni kezd a szívünkben. A szeretet az természetesen következik a hála nyomán. És ezért van nagy szükségünk megemlékezni az Isten iránti háláról, és ezt kifejezni, mert ez táplálja a szeretet forrását bennünk. Akkor ugyanaz lesz a magatartásunk, mint a zsoltárosiak, azt mondja, szeretem az Urat, mert meghallgatja az esedezéseim szavát. Mert hálát érzek azért, amit szüntelen tapasztalok, és ezért természetes módon igazán szeretem őt. És a szeretetből pedig fakad a hűség. Ez teljesen kézenfekvő, a ragaszkodás. Így mondja a zsoltáros, azért segítségül hívom őt egész életemben. Azért egész életemben ragaszkodom hozzá, azért hűségesen ragaszkodom hozzá. Tehát jegyezzük meg, hogy ez a három dolog együtt jár. Hála, szeretet és hűség. Ez egy szétválasztatatlan hármas. Ha a hálával hanyagul bánunk és felületesen, akkor megfogyatkozik a szeretetünk Isten iránt. Ha megfogyatkozik a szeretetünk, akkor nagyon komoly kívánnivalók lesznek a hűség tekintetében. És utána a zsoltáros arról is szól, hogy melyek azok a legnagyobb dolgok, amelyekért ő hálás a Jóistennek, azon kívül, hogy folyamatosan meghallgatja az ő esedezései szavát. Olvasom a 116. Zsoltárból a 8. és a 9. verset. Ezt mondja a zsoltáros Istennek: mivel, hogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól, és lábamat az eleséstől. Kedves gyülekezet, kivétel nélkül minden ember ezt a három dolgot sorolhatja fel az életében, hogy ezek a legnagyobb dolgok, amelyeket az Isten érte cselekedett. Ha összegezni akarjuk bármelyikünk is, hogy miért tartozunk mély hálával a Jóistennek, ezt a három legnagyobb dolgot kell említenünk. És nézzük csak ezeket sorra: megszabadítottad lelkemet a haláltól. Mire vonatkozik ez?
valójában a végső szabadításra, arra, hogy az utolsó ítéletkor örök életet nyerjünk, és hogy az Isten országa örökösei lehetünk. Mi olyan könnyedén bánunk ezekkel a dolgokkal, mert nem fogjuk föl igazán, mi az, hogy elveszni. De egyszer Jézus azt mondta földi életében, ne attól féljetek, akik a testet ölik meg, hanem attól, aki mind a testet, mind a lelket elvesztheti a gehennában. Mi rettenetesen tudunk félni az első haláltól. Majd egészen rettegésbe tud tartani a halál közelsége. Valakinél fölmerül a gyanú, hogy ne talán esetleg egy rákos beteg, vagy valami hasonló halálos betegség van kilátásban, akkor a halál félelemben tölti az ember a napokat is. Ez nagyon súlyos szorongás fogja el. Jézus azt mondta, hogy ettől nagyon félünk, de milyen következetlenség ez, hogy nem félünk attól, hogy mind a test, mind a lélek. Az egész ember mindenestől elvész a kárhozat ítéletében. És amikor azt mondja a Zsoltáros, megszabadítottad lelkemet a haláltól, akkor ez azt jelenti, hogy Istentől üdvösséget nyerhetünk, örök életet, nem lesz teljesen értelmetlen a valaha volt létezésünk, életünk, küzdelmeink, nem veszünk el mindenestől, hanem örökösei lehetünk egy olyan csodálatos új égnek és új földnek, ahol igazság lakozik, ahol, amiről azt mondja Isten, aki győz, örökségül nyer mindent. Megkérdezem, mekkora hálával tartozunk ezért? Sokszor olyan elbizakodottan természetesnek vesszük ezt, hogy hát mi ragaszkodunk az Isten, szeretjük őt, foglalkozunk az ő ügyével, hát biztos az Úr valahogy megment az utolsó ítéletben, és biztos üdvözülni fogunk. De Pál apostol egészen másképp beszélt, ő azt írja a Filippi beliekhez írt levélben, ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására, tudnélik az élet feltámadására. Érezte, milyen óriási dolog ez, hogy az Isten az utolsó ítéletben nekünk, mi tudjuk a legjobban, hányszor szektük meg az Isten törvényét, mi tudjuk a legjobban, hogy mennyire önmagunkban méltatlanok és alkalmatlanok vagyunk rá. Nem óriási dolog, ha Krisztus név szerint megvall az utolsó ítéletben, és az ő golgotai áldozatáért, vállalva, hogy a helyettesítés ránk vonatkozóan is érvényes, felmentést ad. Soha bűneinkkel szembesülnünk nem kell. Semmiféle következményét azoknak az Isten jogrendje részéről elviselni nem kell, hanem csak ott van a csodálatos örök élet, az újjáteremtett föld kitárt kapuja a számunkra. Mekkora hálával tartozik az ember ezért? Megszabadítottad lelkemet a haláltól. Emlékszem, egy kedves gyülekezeti tagunkra, nem tudom, van-e valaki, aki még ismerte Juhász Györgyöt, Gyuri bácsi, mindnyájan csak így neveztük. A hidasi gyülekezet vénye volt, egy nagyon mélyen Isten félő ember. Nagyon súlyos beteg lett halála előtt, és elmentünk néhányan, hogy imádkozzunk a gyógyulásáért. És én akkor értettem meg, hogy nem fog meggyógyulni, mert ő lelkében már egészen másra készül, mert... Emlékszem, ezt mondta, olyan rá jellemző kedves mosolya, azt mondta, nagyon szép tőletek, hogy eljöttetek, hogy együtt éreztek velem, jöttetek, hogy imádkozzatok, értem. De engem már csak egy gondolat foglalkoztat, mondta mélységes komolysággal, hogy hogyan fogok megállni a bíró előtt. Éppen azért, mert komolyan vette az Istent, meg komolyan vette az Isten igéjét. Nem természetesnek vette, nem magától értetődőnek vette, hogy hát én üdvözülni fogok, hanem milyen csodálatos dolog, ha Isten megszabadítja lelkemet a haláltól. Ha nem egyszerűen a jog és az igazság alapján fog megítélni, hanem a kegyelem alapján, a Jézus Krisztusban való hit alapján. És ha még tudjuk is ennek az árát, és mérlegeljük az árát, hogy bűn soha büntetlenül nem maradhat, hogy Isten könnyedén csak úgy nem engedheti el a mi törvényszegéseinket, hanem ennek az árát Krisztus fizette meg, azzal, hogy ő nem fordult hátra, ő odaadta arcát a verőknek, nem fedezte be a köbdösés és a gyalázás elől, hogy ő önlelkét áldozatul adta, hogy ő mint némán, mint a juh, amely mészárszékre vitetik, elviselte minden ember helyett akár a legsúlyosabb büntetést. Ha az ember ezt komolyan veszi, akkor egész életünkben zeng a hála, megszabadítottad lelkemet a haláltól. És a második dolog, amit mond, szemeimet a könnyhullatástól.
Ez pedig az Isten vigasztalására vonatkozik. Tegyük csak fel magunknak egy kérdést, hogy az életben hányszor kerülünk nagyon nyomorúságos helyzetbe, kétségbeesett vagy vigasztalan helyzetbe. Hányszor történ, hogy az Isten a mély szomorúságból, vagy a csüggedésből, vagy a reménytelen állapotból kiemel. De a magyar költőnk József Attila írta, hogy ember szívébe nem illő nagy kínok késeivel játszom. Hát szerintem nincs olyan ember, akinek az életét kikerüli. Nem hiszem, hogy van, aki egészen zavartanul tudja végigélni az életét, és időnként nem jönnek el olyan időszakok, amikor ember szívébe nem illő nagy kínok késeivel játszik az ember. És ilyenkor hogyan tudjuk ezt egyáltalán túlélni? Hogyan tudunk mindig talpra állni küzdelmekből, csalódásokból, keserűségekből, fájdalmakból? Ezt is olyan természetesnek vesszük, hogy az erőnk mindig megújul, hogy a reménységünk mindig megújul, pedig valójában a vigasztaló Szentlélek, az Isten segítsége a vigasztaló Szentlélek által, amely újra és újra talpra állít. Úgy, ahogy mondja Ézsaiás könyve 40. fejezetében, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Járnak és nem fáradnak el, futnak és nem lankadnak meg. Hányszor esik meg az életben ez velünk? Hogy erejük megújul, a testi is, meg a lelki is, és szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Még erőteljesebben és még diadalmasabban tud tovább haladni. Noha az emberi realitások szerint össze kéne csuklani, vagy el kéne csüggedni, vagy feladni a küzdelmet. Szeretnék két Zsoltár igét idézni, amelyek csodálatos szépséggel beszélnek Istennek erről a szinte észrevehetetlen munkájáról, amely azonban mégis valóságos és hatalmas. A 138. Zsoltár 4. versét idézem. Így olvasom. Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt. Ugye alig megfogható dolgok ezek, de milyen tökéletesen fogalmazza meg, mikor kiáltottam hozzád, meghallgattál, felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt. Mintha azt mondja, nem is tudom honnét, egyszer csak a lelkemben erő támadt, mert megint az Isten cselekedett. Vagy idézek egy másik ígét a 94. Zsoltárból, ezt az ígét csak így fejből idézem, ezt mondja, mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Ismerjük ezt a lelki állapotot? Megsokasodtak bennem az én aggódásaim. Akkor a te vigasztalásaid egyenesen megvidámították az én lelkemet. Hogy van ez, hogy az ember egy csüggedés mélységéből a következő percben vidáman áll fönn, és megint reménységgel folytatja a küzdelmet? Ez mind-mind annak a következménye, amit így mond, megszabadítottad szemeimet a könnyhullatástól, a szomorúságtól, a keserűségtől, a vigasztalanságtól. És harmadszor mit mond? És lábamat az eleséstől. Ki tudná számba venni, hogy a Jóisten hányszor mentett meg attól, hogy valahol elbukjunk, és valami csúnya kudarcot gyűjtsünk be az életünkbe? Vajon számba vettük-e már, hogy hányszor kísértett a gonosz, és valami nagy bukás lett volna a következmény, ha valahol az Isten meg nem szólít, ha valahol a segítségével közben nem lép. Azt írja Péter apostol, hogy a mi ellenségünk, mint ordító oroszlán szerte jár keresve, hogy hogy nyeljen el. És a mi atyánk imádságának a végén ez a kérés áll, szabadíts meg a gonosztól. Ki tudja, hányszor szabadított meg minket Isten a gonosztól? Hányszor tartott vissza egy belső hang, vagy a Jóisten egy embert használt föl, vagy egy igehirdetést használt föl, vagy ki tudja mit, vagy valahol, amit olvastunk, hogy megállított egy meredék szakadéknak a szélén, és megszabadította lábunkat az eleséstől. Vagy olyan is van, amikor már félig benne voltunk a bajba. Erről Dávid így ír a 25. Zsoltár 25. versében, hogy a hálát ad Istennek, mert te húzod ki a tőrből lábamat. Van olyan, amikor az embert már nem, hogy elkerüli a kísértést, hanem már bele is van a lába a tőrbe, és ha az Isten ki nem húzná a lábát a tőrből, akkor elveszne benne. Kedves gyülekezet, gondoljuk végig egy kicsit az életünket. Hányszor szabadította meg Isten a lábunkat az eleséstől, vagy húzta ki a lábunkat a tőrből,
amikor ha ő nem jött volna közbe a segítségével, a szeretetével, akkor ki tudja, hol lennénk most. Akkor elestünk, elvesztünk volna, eltávolodtunk volna a Jóistentől, és letértünk volna messze az igazság útjáról. Azt hiszem, mindannyian elsorolhatjuk az életünkben, hogy mivel, hogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az eleséstől, mi lesz az eredménye? Az Úr orcája előtt fogok járni az élőknek földjén. Ennek a következménye, az ennek a sok-sok szabadításnak a következménye, hogy végül szemtől szembe láthatjuk az Isten orcáját az élőknek a földjén. Milyen hálával tartozik egy ember egy ekkora folyamatos, hatalmas, sokoldalú szabadításért? Mennyi figyelmet fordít az Isten egyetlen emberre egy életem át? Hányszor segíti meg? Ha mi ezt igazán értékeljük, akkor úgy van, ahogyan írja Pál a Kolossé beliekhez írt levélben, hálával zenged ez mind a ti szívetekben az Úrnak, akkor állandóan zeng a hála a szívünkben, és a hálával együtt ott van a szeretet, és a szeretettel együtt a hűség. És végül felteszi a kérdést a zsoltáros, mivel fizessek az Úrnak minden jó téteményért? Hányszor tesszük fel ezt a kérdést? Mivel fizessek az Úrnak minden jó téteményért? Nekünk önző, énközépontú embereknek az a tervük az Úr jótét.

Tessék az Úrnak minden hozzám való jó téteményét. Ez mind töredék, ez mind egy parányi semmiség ahhoz képest, amit én néki köszönhetek. És így mondja a Zsoltáros, mint egy válaszol rá, hogy mivel fizettek az Úrnak minden jó téteményét, azt mondja, a szabadulásért való poharat felemelem. Hát ugye ez egy kép, egy ünnepi vacsorának a képét idézi, ahol ugye a örömmel emelik fel a hálaadás poharát, és ezzel azt akarja mondani, hogy dicsérem az Istent. Kifejezem a hálámat iránt a mások előtt is. Vajon mennyit hangzik a mi ajkunkon az Isten dicsérete? Nem valamiféle ilyen merev, kultikus, ilyen, bocsánat, hogy így mondjam, ilyen szenteskedő beszéde, de nincsen szükség, hanem az igazi boldog tanúságtevés az Isten kegyelméről, az Isten szeretetéről. És hányszor fejezzük ki közvetlenül neki az imádságunkban? Hányszor emeljük fel a szabadulásért való poharat? És utána így folytatja, a szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül. Tulajdonképpen mivel fejezzük ki igazán a hálánkat? Ha még inkább segítségül hívjuk őt, még inkább rátámaszkodunk, még inkább ragaszkodunk hozzá. Vajon megvan-e ez a mi életünkben, hogy segítségül hívjuk őt? Mert hiszen ha tapasztaltuk, hogy ilyen készségesen segít, akkor mi még inkább szeretnénk az ő dicsőségére élni. Még inkább nem csak a saját erőnkben szeretnénk lefolytatni ezt a földi életet, hanem szeretnénk egészen az ő tetszésére élni, és szeretnénk az ő szolgálatára minél többet cselekedni. Ezért segítségül hívjuk őt. És utána így folytatja tovább, és az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. Mik ezek az Úr iránt való fogadások? Nem egyszerűen anyagi áldozatok. Az is jelentős. Az is jelentős, hogy szívesen és készséggel szálljunk anyagi javainkból, akár közvetlenül az Isten művére, akár rászorulók és szegények támogatására, mert mindig ez van bennünk. Mivel fizessek az Úrnak minden jó téteményét, ami csak az erőmből tenni, ahol a szükség kívánja, mert az Isten ad nekem bőségesen is megáld. Ez is benne van. De benne van ezen kívül még más is, mert azt mondja az Úr iránt való fogadásaimat. Mikor fogadunk mi az Úrnak? Gondoljunk csak arra, hogy keresztségünkkor az ugye fogadás. Az Úr iránt való fogadás, az egy szövetségkötés, és a szövetségkötésnek két oldala van. És mi a keresztségen milyen fogadást teszünk az Úrnak? Pontosan azt, hogy segítségül hívjuk őt. Mert így mondja az ige, hogy amikor azt kéri valaki, hogy a hullámsírba alámerítessék és kiemeltessék az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, az azt fejezi ki, hogy ő segítségül hívja az Istent az élete győzelméhez. És arra kötelezi el magát, hogy egész életében segítségül hívja az Istent. És rá akar támaszkodni, benne akar bizakodni, hogy úgy élhessen, ahogyan az Isten tetszésére van. Megtartjuk ezt a fogadást? Gondoljuk végig, hogy az életünkben mennyit teszünk csak úgy a saját terveink, a saját fejünk, a saját erőnk szerint, és mekkora része az az életünkben, amit teljesen rátámaszkodva őt segítségül hívva végzünk és teszünk. Aztán az úrvacsora a másik fogadás, ugye, amikor szövetséget kötünk az Istennel, és ennek a fogadás mit fejez ki, hogy esszük és isszuk a róla szóló igéket, belőle táplálkozunk, hogy élhessünk. Testvérem, az Úr iránt való fogadásainkat mindannyiszor megszegjük, amikor elmulasztjuk a napi ige tanulmányozást, az igazi bensőséges imádkozást. Mert hogy esszük és isszuk, hogy táplálkozunk a tőle jövő élettel, ezt mulasztottuk el. Az Úr iránt való fogadásainkat nem adtuk meg, hanem megszegtük. És ha bennünk igazi hála van, akkor ez ebben jut kifejezésre, hogy segítségül hívjuk őt, hogy esszük és isszuk azt a lelki táplálékot, amit ő adott a növekedésünkre. És még egyet jelent az Úr iránt való fogadásainkat megadni, és ez pedig azt jelenti, hogy fáradozunk más emberekért, akik ugyanúgy az Isten kegyelmére szorulnak, mint mi. Emlékszem a Levendel professzor úrra, akivel az alkoholbetegekért dolgoztam sokáig együtt. Ugyan hát többnyire nincstelen szegény emberek voltak a betegei, akik tönkrementek a
szenvedélybetegségben. De hát azért olykor illendő mégis megkérdezte egyik másik, hogy

hát mivel tartozik, akkor hát soha nem fogadott el semmit, tudvalévő volt. De amikor megkérdezte, akkor ez volt a válasz, hozzon maga helyett egy másik beteget. Ezzel tartozik. Egy másik szerencsétlent, aki ugyanúgy nem tud magában talpra állni. És a Jóistennél is valahol így van. Ha a Jóistentől megkérdezik, hogy mivel fizessek az Úrnak minden jó téteményért, akkor azt mondja, hogy mit fogadtál a keresztségettől, hogy az, aki segített rajtad, a róla szóló örömhír továbbadod másoknak is, hoz magad helyett még egy beteget, illetve magad mellé még egy beteget. És vajon az Úr iránt való fogadásainkat megtartjuk-e? Vajon mennyi telik el az életünkből, hogy csak a saját megélhetésünkért, a családunkért dolgozunk, vagy a saját ambícióinkért, és mennyi telik el az életünkből, mennyit fordítunk arra a szolgálatra, hogy az Úr iránt való fogadásunkat teljesítsük, és keressünk embereket, és figyeljünk oda emberekre, akik, ahogy ma a szombatiskolákban tanultunk, a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, reménység nélkül. Tehát azt hiszem, megértettük, hogy az Isten ígéjének az az üzenete, hogy fordítsunk a hálára sokkal komolyobb figyelmet az életünkben. Nem elég az, hogy örülünk az Isten ajándékainak, és pillanatok alatt elfelejtjük. Mi magunk vagyunk a vesztesek ezzel. Mert ennek az a következménye, hogy megfogyatkozik az életünkben az Isten iránti szeretet és az Isten iránti hűség. De ha odafigyelünk a hálára, és komolyan vesztük, hogy ezt személyesen neki kell megköszönnünk mindent, és az Úr iránt való fogadásainkat megadni, akkor soha nem lesz az életünkben hiány az Isten iránti szeretetben és az Isten iránti hűségben. És végezetül még csak a jövőre előre tekintve is annyit szeretnék megjegyezni, hogy milyen hálával tartozunk az Istennek azért is, hogy miközben megremegtetik az emberek szívét azok a hírek, amelyeket hallunk, hogy egyre kétségbejtőbb a mi világunkon az erőszak elhatalmasodása, a természet rendjének a megbomlása, és bekövetkezik szó szerint az, amit Jézus mondott, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek. Hogy ezek között a körülmények között nekünk ott világít a végső nagy szabadítás ígérete. Ott van Jézus csodálatos szava, hogy mivel te megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Ez az ige mindenre elég. Semmi félelemnek, aggodalomnak helye nincs a jövőt illetően sem. Itt az ígéret, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön és megpróbálja a föld lakosait. Milyen hálával tartozunk az Istennek mindezért. Ezért kívánom szívemből, hogy zengjen a szívünkben a hála mindig, és mondjuk el ezt személyesen Istennek, és az ő fogadásainkalnak a megadásával fejezzük ki az iránta való hálánkat. Amen. Szerető Istenünk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. És nagyon szépen köszönjük néked, hogy elmondhatjuk mi is a vallomást. Megszabadítottad lelkemet a haláltól, lábamat az eleséstől, szememet a könnyhullatástól. Sőt, Urunk, sokszor egyenesen a tőrből húztad ki lábunkat. Bocsásd meg nékünk, kérünk, hogy mi is úgy tettünk, mint az a leprások nagy része, hogy elmulasztottunk visszamenni hozzád, és teljes szívünkből őszinte hálával megköszönni, amit cselekedtél értünk. És köszönjük, Urunk, hogy emlékeztetsz arra, hogy ne csak szóval, énekkel fejezzük ki a dicséretünket, hanem a mi fogadásainkat teljesítsük. És mik ezek a fogadások, Urunk, a te kegyelmedhez képest, hogy adjunk a mi anyagi javainkból, amelyet adsz nékünk bőkezűen, és szívesen tudva, hogy te mindent bőségesen pótolsz és megadsz nékünk, és hogy segítségül hívjunk téged a saját javunkra, és hogy táplálkozzunk a te ígéddel igazán, és keressük a te közelségedet. Bocsásd meg, Urunk, hogy mi olyan gyarló szövetségeseid vagyunk, hogy még erre is oly nehezen vagyunk hajlandóak. És különösképpen kérünk, bocsásd meg azt a vétkünket, hogy miközben emberek körülöttünk sötétségben és a halál árnyékában élnek, miközben a te buzgó szereteted könyörül rajtunk,
bennünk nincs ilyen buzgó szeretet az elhagyott reményvesztett emberek iránt. Kérünk, Urunk, buzdítsd fel ezt szívünkben, mert még ezt is tőled kell kérnünk. És add, hogy azért, azután hálát tudjunk néked adni, azért az örömért is, azért az áldásért is, amit ezáltal elnyerhetünk. Maradjon a te kegyelmed és szeretetet kérünk mindannyiunkkal, legyen ezen az egész napon a te áldásod, áld meg beszélgetésünket, egymással való kapcsolatainkat, és segíts, hogy úgy zárjuk le ezt a nyugalomnapot, hogy hálát tudunk adni az elmúlt hétért, ezért a napért, mindenért, amit velünk eddig cselekedtél, és add, hogy új fejezetet tudjunk nyitni a mi életünkben, ahol a hála, a szeretet és a hűség szétválaszthatatlanul szilárdan ott van az életünkben. Hallgass meg, kérünk, imádságunkat, és maradj velünk kegyelmedből. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nyissuk meg Bibliánkat a római levélnél, keressük ki a római levél 15. fejezetét, és olvassuk fel először, utána gondoljuk végig, beszéljük meg az első 7 verset. A római levél 15. fejezetének az első 7 versét olvasom. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk az ő fele barátjának kedveskedjék, annak javára, épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai hullottak rám, mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyát. Azért fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Kedves gyülekezet, a római levél egyik legértékesebb szakaszát olvastam fel most ebben a 7 versben. Ha közvéleménykutatást tartanánk, hogy kinek melyik rész a legértékesebb a római levélből, lehet, hogy kevesen jelölnék meg ezt a 7 verset. Van, aki azt mondaná, hogy a hitáltali megigazolásról szóló rész számára a legértékesebb. Van, aki az első fejezetet jelölné meg, abban is azt a verset, hogy nem szégyellem Krisztus evangéliumát, Istennek hatalma az minden hívő üdvösségére. Ismét mások más szakaszt jelölnének meg. Én szeretném a figyelmetekbe ajánlani ezt a 7 verset. Azon belül is a 7. verset, a legutolsó verset, amit olvastam. Fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, nem egyszerű dolog a befogadás képessége. Legalábbis az a befogadás, ahogyan Krisztus fogadott be bennünket. Mert valamilyen befogadási képességgel mindenki rendelkezik. A világon élő minden ember gyakorolja a befogadás képességét, de mondjuk azt, hogy ez nem Krisztus befogadási képessége, nem Krisztus befogadó készsége, hanem másként fogadja be a világ az ő barátait, az ő társait, és másként Krisztus azokat, akik rászorulnak arra, hogy vele együtt legyenek. Az emberi és az isteni befogadó készség és képesség az különbözik egymástól, és nekünk az isteni befogadó készséget, Jézus Krisztus által bemutatott befogadó képességet kell kérnünk, elfogadnunk, gyakorolnunk itt a gyülekezetben is, és a tágabb környezetben is. Sajnos tényként kell megállapítani, hogy az egyházban és a gyülekezetben legtöbbször az emberi befogadó képességet gyakoroljuk. Nem azt, amiről így szólt Pál apostol, hogy amiképpen a Krisztus is befogadott bennünket. Szeretném elmondani a határköveit először is annak a befogadó képességnek, amit a világ gyakorol, és amelyet olyan természetes módon nyilvánítunk ki mi is az emberi kapcsolatainkban. Milyen határkövei vannak ennek a befogadó képességnek? Hát elsőnek megjelölném a szimpátiát, a kedvességet. Könnyen befogadjuk azokat az embereket, akik számunkra szimpatikusak, akik számunkra kedvesek, mert azonos karakterrel rendelkeznek, mint mi. És egy törvényszerűség az, hogy a hasonló a hasonlóhoz vonzódik,
És akkor, amikor emberi kapcsolatainkban megnyilvánul az, hogy kit fogadunk el, és kit nem, ki az, aki számunkra szimpatikus, ki az, aki taszító, a befogadó képesség szempontjából, akkor legtöbbször ez érvényesül, hogy milyen jellemmel rendelkezik, mennyire befogadható az ő megnyilvánulása számomra. De az is előfordulhat, hogy nem hasonlít az ő karaktere, az ő megnyilvánulása az én megnyilvánulásaimhoz. Lehet, hogy valami olyan tulajdonsága van, ami különbözik az enyémtől, én is szeretnék olyan lenni, szeretnék olyan vagány lenni, mint ő, de félénk visszahúzódó a természetem, és ezért szívesen tartózkodok az ő jelenlétében, és szívesen barátkozok vele. Ez tehát az emberi befogadó képesség egyik oszlopköve, hogy be tudjuk-e fogadni a másikat, hogy mennyire szimpatikus, mennyire kedves számomra az ő megnyilvánulása. A másik szintén nagyon fontos dolog, amit megfigyeltem ezen a területen, hogy annak a személynek, akit én nekem el kellene fogadnom, annak igaza van-e? Nagyon fontos dolog. És ez általában határkő is szokott lenni, hogyha szerintem igaza van, akkor könnyen el tudom fogadni, ha nincs igaza, akkor számomra nem elfogadható és nem befogadható. Erre majd később szeretnék még visszatérni, és szeretném megemlíteni a harmadik, nagyon emberi kritériumot a befogadás vonatkozásában, és ne sértődjünk meg rajta, de emberek vagyunk. Ez is nagyon sokszor megnyilvánul a mi befogadó képességünkben, hogy milyen érdekem fűződik hozzá, hogy el tudom fogadni a másikat. A rövid vagy hosszú távú érdekeimet nem sérti-e a vele való kapcsolat. Ezek tehát az emberi befogadó készség és befogadó képességnek a határai, kritériumai. Ezeket azért tartottam szükségesnek elmondani, hogy hasonlítani tudjuk a Krisztus befogadásához. Mert Pál apostol arra szólítja fel a római gyülekezetet, hogy tanulják meg a Krisztus befogadását, és sajátítsák el, kérjék el az Istentől. És hogyha elkérik, akkor használják. Minden levélben, minden újszövetségi levélben feltárul annak az adott gyülekezetnek a gyengéje. Én azt állapítottam meg a római gyülekezetről, hogy a római gyülekezetnek ez volt a gyengéje. Hogy nem tudták gyakorolni a befogadás képességét egymás iránt. És az a gyülekezet, amelyikben meghasonlás van, ahol a gyülekezeti tagok nem tudják egymás iránt gyakorolni a befogadás képességét, vagy az az egyház, amely tagjaiban nem tudja gyakorolni egymás tagjai között a befogadás képességét, az teljesen alkalmatlan arra, hogy befogadja a kívülállókat, befogadja azokat, akik most ismerkedik meg az Úr Jézus Krisztusnak az evangéliumát, és így Sátán eléri a célját, és nem tudja a közösség hatatosan hirdetni az evangéliumot, erővel hirdetni az evangéliumot. Engedjétek meg, hogy mielőtt a szöveget alaposabban átnézném veletek együtt, néhány mondatot szóljak a római gyülekezetről. Ha végigolvassuk a levelet, kiderül belőle, hogy Pál még nem járt Rómában. A harmadik misszió útja vége felé írta ezt a levelet, akkor, amikor tervezte, hogy majd elmegy Spanyolországba, Hispániába, le is írja ott a levélben, hogy az a szándéka, hogy úgy megy el majd Hispániába, Spanyolországba, hogy úgy bejti Rómát, és megismerkedik a római gyülekezettel, hogy egymás hite által épüljenek. Nagyon sok gyülekezetet Pál apostol alapított, a római gyülekezetet nem Pál apostol alapította. Viszont a 16. fejezetből kiderül, hogy nagyon sok rokona élt ott, nagyon sok ismerőse, barátja, akikkel együtt dolgozott,
missziótjai során. Tehát nem volt számára ismeretlen a római gyülekezet, de személy szerint még nem járt ott. Így utólag visszatekintve, ismertve az apostolok cselekedete leírását, egyáltalán nem úgy alakultak a dolgok, ahogy Pál apostol ezt eltervezte. Elment Rómába, és megismerte a római gyülekezetet, de nem úgy, ahogy ő ezt eltervezte, mert a harmadik misszióútja végén, amikor felvitte az adományokat Jeruzsálembe, akkor őt fogságba ejtették, és jóval később, mint rabot, fogolyt vitték el Rómába. A római gyülekezetről is hadd mondjak néhány mondatot. A római gyülekezet az eredetileg egy heterogén gyülekezet volt, és hogyha most a témánknál akarunk maradni, akkor szeretném elmondani, hogy a befogadó készség szempontjából egy óriási problémát jelentett az, ez a heterogén állapot, hogy részben zsidó keresztényekből állt a római gyülekezet, részben pedig pogány keresztényekből. Hogyha olvasok a római levélnek az első két fejezetét, bocsánat, az első három fejezetét, rögtön kiderül belőle, hogy Pál apostol nagyon részletesen foglalkozik ezzel a témával, hogy most pogány keresztények, zsidó keresztények, van-e elválasztó vonal, nincs elválasztó vonal, hogyan kell befogadni egymást, és mi az, ami segít a másiknak az elfogadásában. Tehát ez volt az egyik olyan dolog, ami időlegesen megoldódott ugyan, a történelem rajtuk kívülálló okok miatt homogénné vált a római gyülekezet, mert Claudius császárnak volt egy olyan rendelete, és ez nem a keresztények miatt volt, hanem általában a zsidók miatt, hogy kitiltották a zsidókat Rómából, tehát akik származás szerint zsidók voltak, és így a zsidó keresztényeknek is el kellett hagyniuk Rómát. A keresztény gyülekezet homogénne vált egy időre, csak pogány keresztényekből állt a gyülekezet. De hát egy problémát nem így kell megoldani, hogy eltávolítjuk azokat, akik nem tudják elfogadni a másikat, hanem úgy, hogy elvesszük az Úr Jézus Krisztustól a befogadás képességét, a befogadás készségét, és megtanuljuk, és gyakoroljuk azt. Idővel azután a zsidó keresztények visszatérhettek a városba, és így már heterogénné vált újból a római gyülekezet, de akkor már a zsidó keresztények kisebbségben voltak, de ez ettől még nem oldódott meg így a probléma. A probléma igazi megoldása az, hogyha megtanuljuk becsülni a másiknak az értékeit, és Krisztus megváltott gyermekeiként tekintünk azokra a testvéreinkre is, akik emberi mérték szerint nem befogadhatóak, mert vagy nem szimpatikusak, vagy nincsen igazok, vagy pedig sértik az én érdekeimet. A másik ilyen probléma a római gyülekezetben az volt, hogy a 14. és a 15. fejezetet végig gondolva voltak olyan testvérek, akiknek nem volt igaza, vagy kicsit visszamaradtak a hit gyakorlásában. Pál apostol is nagyon szépen, nagyon finoman mondja, hogy erőtlenek a kereszténységben, erőtelenebbek, mint én vagyok. Hát kik a hitben erősek, és kik a hitben erőtelenek? Hitben erősek, akiknek igazuk van, és akik meg tudják valósítani a felismert bibliai igazságot. A hitben erőtelenek pedig azok, akik vagy nem jutottak el még arra a szintre, amilyen szinten én állok, vagy az erős hitűek állnak, vagy bizonyos dolgokban nincs igazuk. És Pál apostol foglalkozik ezzel a kérdéssel, most nem akarom részletezni, egyéni olvasmányainkban érdemes végig olvasni a 14. 15. fejezetet, a Korintusi levél is foglalkozik ezzel a témával, hogy akkor és ott, abban a helyzetben kik azok, akik hitben erősek, kik azok, akik hitben erőtlenek. Minden esetre így kezdi a 15. fejezetet Pál apostol, hogy tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtelenségeit hordozunk, és
ne magunknak kedveskedjünk, tartozunk. Nem akarom, hogy bárki is felemelje a kezét, de csak költői kérdésként mondom el, hogy vannak itt a gyülekezetben olyanok, akik adósok, akiknek van tartozások a valamelyik bank felé, vagy esetleg hittestvéreik felé. Biztos, hogy vannak. Ilyen nagy közösségben, mint a győri gyülekezet, a számok törvénye alapján biztos, hogy akad, akinek van adóssága, van tartozása. Mindannyian adósok vagyunk az Isten felé, az egyértelmű. Lehet, hogy egymástól is kérünk kölcsön, lehet, hogy banki adósságunk van. Egy biztos, hogy a tartozás, az adósság az egy nagyon nyomasztó érzés annak, aki az adósság csapdájában van. Az egy feszültséget, egy belső feszültséget jelent, amely akkor oldódik fel, amikor a tartozás kiegyenlítést nyer, amikor az adósság megszűnik. Ma különösen azok, akik deviza alapú kölcsönt vettek fel, és megváltoztak a gazdasági, politikai körülmények, nagyon kényelmetlenül érzik magukat, hogyha nem tudták visszafizetni, visszatörleszteni az adósságokat. És igazából ez a rossz belső érzés akkor szűnik meg, hogyha a tartozás megszűnik. Pál apostol azt írja a római gyülekezetnek, hogyha konfliktus helyzet van a gyülekezetben, vagy az egyházban, akkor egy tartozás alakul ki. És érdekes módon nem azok az adósok, akik rosszat cselekedtek, vagy hitben erőtelenek, hanem azok az adósok, akik hitben erősek. Akik úgy gondolják magukról, hogy nekik van igazuk abban az adott konfliktus helyzetben. Legyen az akár bálványáldozati hús fogyasztásának, vagy nem fogyasztásának a kérdése, vagy bármilyen megosztó tényező. Akkor és ott, abban az időben a zsidó-keresztény, pogány-keresztény, körülmetélkedés, körül nem metélkedés, részvétel a ceremóniákon, rész nem vétel a ceremóniákon, nagyon sok olyan dolog volt, ami megosztó tényező lehetett, ami vitakérdés volt. Most tulajdonképpen nem az a célunk és feladatunk, hogy kielemezzük, hogy akkor és ott kinek volt igaza. Valamelyiknek lehet, hogy igaza volt. Pál apostol viszont azt mondja, hogy a hitben erősek, azok adósságot halmoznak fel, méghozzá az Úr Jézus Krisztus magatartása miatt, mert az Úr Jézus Krisztus nem azt vizsgálta, hogy kinek van igaza az Isten-ember konfliktusban. És hogyha azt érvényesítette volna, akkor az emberek számára nincs üdvösség. Pál apostol azt mondja a római gyülekezetnek, hogy az Isten az egyházat azért alapította, hogy az üdvösség jó hírét, lehetőségét eljutassák az emberekhez, nem pedig azért, hogy kinyilvánítsák azt, hogy mi az igazság, és az igazság alapján nem lehet üdvözölni. Tényleg az igazság alapján nem lehet üdvözölni. Ha az Isten azt veszi számításba, hogy mikor jutunk el saját erőnkből az ő igazságára, akkor soha senki nem fog üdvözölni. Jézus ezért azt mondja Pál apostol, nem magának kedveskedett, és ez a szakasz, amit most én itt felolvastam, testvére a Filippi levél második fejezete, 5. versében kezdődő himnusznak. Ezt talán nem olvasom fel, mindannyian ismerjük, hogy az az indulat, az az indíték, az a gondolkodásmód, az a motiváció legyen bennetek, amely az Úr Jézus Krisztusban is volt, aki amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát. Teljesen párhuzamos ezzel a szakasszal, a római levél 15. fejezetében leírt versekkel, hogy Jézus nem magának kedveskedett, hanem megüresítette magát, az érdekeket félretéve lejött ide az ellenség területére, emberi formát vett fel, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember,
akkor engedelmes volt, halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Itt Pál apostol ebben a szakaszban kiegészíti azzal, hogy nem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, oda ment azok közé, a teremtményei közé, emberek közé, akik gyalázták őt. Gyalázták. Nem tudom, hogy az emberi konfliktus helyzetekben, akár gyülekezetben, akár kívülállók között, vagy kívülállók felé, hogyha valamilyen konfliktus helyzet előadódik, akkor előfordul-e ilyen, hogy gyalázás. Mit jelent ez a szó, hogy gyalázás? Megnéztem az új szövetségi szó magyarázatot és a magyar értelmező szótárt és a gyalázattal, a gyalázással kapcsolatban. Hát bizony elég sokszor előfordul ez is, amikor leszóljuk a másikat, megvető távolságtartás van bennünk, vagy ahogy az értelmező szótár mondja, hogy a becsületen súlyos sérelmet ejtünk túlzó szavakkal. A gyalázkodás, az pedig ugye egy gyakorító képzővel még fokozza ezt a helyzetet, mert ismétlődően megcselekesszük ezt azokkal, akiket nem tudunk befogadni, vagy akikkel nem tudunk egyetérteni. Mit tett az Úr Jézus Krisztus? Oda ment azok közé, az emberek közé, hogy biztosítsa őket a befogadó készségéről, az ő szeretetéről, akik gyalázták őt. És tulajdonképpen ez a mi üdvösségünknek a záloga és lehetősége, mert így kapjuk meg azt a lehetőséget, azt a szabadságot az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, hogy azok a jogos vádak, azok a jogos szemrehányások, amelyek bennünket kellene, hogy érjenek, azok nem fognak elhangozni az ítéletben. Mert azok a gyalázatok, azok a gyalázkodások, azok mind az Úr Jézus Krisztust érték, ő önként lemondott arról, hogy neki van igaza. A befogadást nem gyakorló, vagy a befogadó készséget nem gyakorló ember általában mindig úgy érzi, hogy neki igaza van. És hadd mondjam el, hogy amikor én ebbe egy kicsit mélyebbre ástam, akkor rájöttem, hogy tényleg igaza van annak az embernek, aki nem tudja gyakorolni a befogadást. Tényleg igaza van. Két példát szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Egy újszövetségi és egy ószövetségi példát. Az újszövetségi példa az egy példázat, Jézus Krisztusnak a tékozló fiúról szóló példázata, ugye elveszett drakma, elveszett juh, elveszett fiú. Ott van a tékozló fiúnak az idősebb testvére, aki nem tudja gyakorolni a befogadást. Az édesapa az gyakorolja a visszafogadást, a befogadást. És hogyha én most megkérdezlek benneteket, hogy azokban a dolgokban, amit az idősebb testvér elsorolt, hogy miért nem megy be oda abba az örömteli ünnepségre, igaza volt ezekben a dolgokban az idősebb testvérnek? Tényleg eltékozolta az öccse a vagyont? Tényleg paráznákkal emésztette fel a vagyont? Igaz volt az, hogy az ő számára nem rendezett ilyen nagy ünnepséget egyszer sem az édesapa? A befogadást nem gyakorló embernek általában igaza szokott lenni. Ezért nem megy a befogadás képessége, mert nekem van igazam. És az igazság fog csorbát szenvedni akkor, hogyha én befogadom a másikat. Egy ószövetségi példát is engedjétek meg, hogy elmondjak. A befogadás képességével kapcsolatban Dávid korában nagyon hullámzó volt ez a dolog, hogy tudták gyakorolni a befogadás képességét, hol tudták gyakorolni, hol nem tudták gyakorolni. Viszont a hasonló hamar megtalálta,
És Dávidnak volt egy nagyon jó barátja, akit úgy hívtak, hogy Akitófel. Ismerős számunkra, ugye ez a név, hogy Akitófel. Ez az ember nem csak jó hívő volt, mintahívő volt, hanem nagyon okos ember is volt, Dávidnak a fő tanácsadója. Egy idősebb ember volt, Dávidnál sokkal idősebb volt. És mintahívő volt abban a vonatkozásban is, hogy az ő gondolkodásmódja, az ő tudása, az nem csak, hogy oda lett állítva Dávid szolgálatába, hanem kirakatba való volt az egész nép számára. Volt Akitófelnek egy fia, akit Eliámnak hívtak, aki szintén hívő ember volt, komoly hívő ember volt, és nem csak hívő volt, hanem Dávid hadvezérei, tábornokai közé tartozott. Hogyha elolvasok Krónikák könyvében, hogy kik voltak Dávid hadseregében a vitézek és a vezetők, a tábornokok, akikre rábízták a seregnek a vezetését, ott találjuk Akitófel fiának, Eliámnak a nevét is. Sőt, nem csak a Eliámnak a nevét találjuk ott a tábornokok között, hanem Eliám vejének a nevét is. Eliámnak ugyanis volt egy lánya. Hogy hívták Eliám lányát? Valaki tudja? Úgy hívták, hogy Becsabé. A vejét pedig úgy hívták, hogy Uriás. Aki ráadásul nem is zsidó származású volt. De csatlakozott Isten népéhez, megismerte Isten népét. És nem csak, hogy úgy elvegyült valahogy a sokaságban, hanem ő maga is a bibliai történetekből kiderül, nagyon komoly megszentelődésen ment keresztül, és hűséges volt az Istenhez. A történetet mindannyian ismerjük, hogy mi történt Becsabé és Dávid között. És az a barátság, amely Dávid és Akitófel között volt, tehát Becsabé nagypapája és Dávid között, az hirtelen fagyos távolságtartássá változott. Akkor, amikor Akitófel végig gondolta azt, hogy mit csinált az ő barátja az ő unokájával, és látta azt, hogy nem gyakorolnak ítéletet felette, és látta azt, hogy hogyan követi el hibát hibára Dávid a gyermeknevelésével kapcsolatban, látta azt, hogy hogyan viselkedik Amnonnal kapcsolatban, hogyan viselkedik Absalonnal kapcsolatban, hogy Adónia nevelésében milyen hiányosságok voltak. És egyszer csak jött egy történelmi helyzet, amikor nyíltan állást kellett Akitófelnek foglalnia azzal kapcsolatban, hogy most hova áll, elpártol Dávidtól, és Absalon oldalára állt. Ha emberileg nézzük, megkérdezem, igaza volt-e Akitófelnek? Képzeljétek bele magatokat abba a csonka családba. Az ő missziójuk az egy példaértékű volt akkor, amikor a hitteus Úriás oda csatlakozott abba a családba. És ott volt egy nagypapa, ott volt a fia, ott volt Becsabé, immár Dávid felesége, és ott nézik egymást, és kérdezik, hogy hát hol van itt az igazság? És jön Absalon, és azt mondja ott a népnek, hogy hát az én édesapám az nem tud igazságot szolgáltatni. Ha engem megtennétek királynak, én tudnám, hogy hogyan kell igazságot szolgáltatni. És a nép szíve hajlik oda Absalon felé, és egyre többen mondják, csóválják ott a fejüket, hogy
Hát tényleg, Dávid alkalmatlan a királyságra. Sokkal jobb lenne, hogyha Absalom lenne a király. És akkor Akitófel, és még egyszer szeretném mondani, úgy, ahogy az idősebb testvérnek, Akitófelnek is igaza volt, akkor, amikor azt mondta, hogy ilyen meg olyan ember Dávid, meg mit érdemelne Dávid, csatlakozott Absalomhoz. Nem tudta gyakorolni a krisztusi befogadásnak a képességét. Mert általában az erőtelen emberek nem érdemlik meg azt, hogy befogadjuk őket. Nem érdemlik meg a barátságunkat. Nem érdemlik meg azt, hogy együtt dolgozzanak velünk. El tudjuk mondani azt, hogy miért, és esetleg még túlzó módon ki is tudjuk színezni, ki is tudjuk kerekíteni, hogy miért alkalmatlanok az együttmunkára, a gyülekezeti tagságra, a barátságra, a testvériségre, arra, hogy ne segítsünk nekik. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtelenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Tudnilik, mindegyikünk az ő fele barátjának kedveskedjék annak javára és épülésére. Ez is egy ilyen elgondolkodtató kifejezés, hogy fele barát. Nem nagyon szoktuk alkalmazni már a köznapi beszédben, hogy fele barát. Még abban az időben, amikor Károli lefordította a Bibliát, ez egy használatos szó volt, hogy fele barát. Hát kit nevez a Biblia fele barátnak? A újszövetségi görög szómagyarázat szerint a plésion azt jelenti, ez a görög szó, hogy a szorosan mellettem álló ember, akinek szüksége van rám. Ismerjük mindannyian, hogy az Úr Jézus Krisztus példázatát az irgalmas szamaritánusról, aminek az előzménye az volt, hogy odament valaki megkérdezni Jézus Krisztust, hogy melyik a két legfontosabb parancsolat, és ugye a két legfontosabb parancsolat az, hogy szeretni Isten teljes szívből, teljes lélekből, másik, ami hasonló ehhez, hogy fele barátodat pedig úgy szeresed, mint saját magadat. Ugye ebben is benne van a Római Levél 15. fejezetének az első 7 verse, hogy úgy szeresd a te fele barátodat, a te társadat, mint saját magadat. De ki az én fele barátom? Kérdezett vissza a kérdező Jézus Krisztus, és erre mondta el Jézus válaszul a irgalmas samaritánusról szóló példázatot, amit ezzel a kérdéssel fejezett be, hogy mit gondolsz, hogy ki volt a fele barát. Ki volt. És aki hallotta a példázatot, az rögtön meg tudta válaszolni, hogy az, aki felfedezte azt, hogy a másik embernek szüksége van rám. Nem azt, hogy igaza van-e a másik embernek, hanem hogy szüksége van-e rám. Ugye, amikor mi is megyünk el a koldusok mellett, Budapesten nagyon sok szerencsétlen ember van, akkor rögtön meg átvillan az agyunkon, hogy vajon mi juttatta ide ezt az embert. Nek, hogy nem-e valamilyen maffia tagja, és sok minden átmegy a fejünkön. Általában legutoljára szokott megjelenni az, hogy ennek az embernek pontosan én rám van-e szüksége. És sokszor nem is tudjuk a valós szükségletet megkeresni, meg ő sem a valós szükségletet mutatja, de általában azokban az emberi konfliktus helyzetekben, amik gyülekezetben, családban, egyházban alakulnak ki, azért nem nagy utánajárás kell, hogy meg tudjuk állapítani a valós szükségletet, mert a valós szükségletet kell kielégíteni azoknál, akik ott állnak mellettünk, és akiket vagy mi nem tudunk befogadni, vagy pedig ők nem tudnak befogadni bennünket. Általában ilyenkor jönnek elő azok a dolgok is, amiket itt olvasunk a 3., 4., 5. versben, hogy ilyen túlzó megjegyzések hangoznak el, kialakulnak ezek a klikkek, baráti körök, hogy hasonló a hasonlóval társul, szövetkezik,
és megbeszélik azokat, akik el nem fogadhatók, annak a csoportnak, vagy annak a személynek az együttmunkára és az együttes tevékenység számára. Még ilyen kifejezést is olvashatunk a gyalázáson túl, meg a gyalázkodáson túl, hogy ilyenkor vizsgázik a mi béketűrésünk is, meg szóba jöhet a

pártfogót rendeltek ki azok mellé, akik letöltötték a börtönbüntetésüket, akik szabadultak, és akik segítettek a visszailleszkedésbe, a társadalomba való visszailleszkedésbe, az volt a paraklétosz. Hát úgy tudott segíteni, hogy nem csak a kapcsolatait mozgatta meg a paraklétosz, hanem bizalmába fogadta azt, akinek szüksége volt arra, mert a társadalom nem fogadta volna be. Nem tudott volna magától visszailleszkedni, büntetett előítéletű, vagy köszönöm szépen, nincs munka számodra. Abban az időben is, ma is féltek a büntetett előítéletüktől, hogyha jött a pártfogó, és azt mondta, hogy én garanciát vállalok ezért az emberért, leült vele, beszélgetett vele, erősítette, bátorította őt, a paraklétosz, a vigasztaló, akkor arra az emberre, a pártfogóra, a paraklétoszra, a vigasztalóra való tekintettel könnyebben elfogadták ott a társadalomban, akár munkahelyen, akár lakóhelyen, szomszédságban, és könnyebb volt a visszailleszkedés. Akkor, amikor emberi kapcsolatok mennek tönkre, amikor feszültség van emberi kapcsolatokra, akkor jó lenne, hogyha lennének ilyen közvetítők, ilyen paraklétoszok, ilyen vigasztalók. Eredetileg az Úr Jézus Krisztus a mi nagy paraklétoszunk, a mi vigasztalónk, a mi nagy pártfogónk. Az, aki leül velünk beszélgetni, aki szívünkre beszél, aki oldja ezt a görcsöt, ami bennünk van. És akkor, amikor eltávozott, amikor beszélt a tanítványoknak arról, hogy ő elmegy a mennybe, akkor azt mondta, hogy én küldök nektek más vigasztalót. El fogok küldeni egy másik vigasztalót. Az én nevemben jön, azt a munkát végzi, azt folytatja, amit én elkezdtem. De igazából nem csak arra van szükség, hogy az Isten és az ember között rendeződjön a kapcsolat, nem csak arra van szükség, hogy az Isten befogadjon engem, hanem amiképpen én be tudom fogadni az én felebarátomat, a rászoruló embert, azt, akinek vagy nehéz természete van, vagy nincs igaza, vagy sérti az én érdekeimet, aképpen fog engem az Úr Jézus Krisztus is befogadni. Mert erre is érvényes az a tétel, amit a mi atyánkban fogalmazott, meg a megbocsátással kapcsolatban, hogy amiképpen megbocsátjuk az embereknek az ő vétkeiket, aképpen bocsát meg nekünk is a mi mennyei atyánk. Amiképpen gyakorolom a befogadás képességét, aképpen fog engem is befogadni az Isten, és erről szól megint Jézus Krisztusnak egy példázata, az adós szolgáról szóló példázata. Ugye ott volt ez a gazdag ember, aki számadásra vonta az egyik gazember alkalmazottját, bocsánat, hogy ezt a szót alkalmazom, de nagyon felelőtlen volt, és nagyon rosszul bánt azzal a pénzzel, amit bizalmi emberként ő neki kezelni kellett, és amikor megtörtént a számonkérés, akkor fogadkozott, mondott mindent, és látva az ő szorult helyzetét, azt mondta a tulajdonos, hogy na akkor tudod mit, tekintsük úgy, mintha semmit nem tettél volna, és elengedem az összes adósságodat. És érdekes módon a példázat nagyon kikarikírozza, és nagyon, nagyon élesen mutatja azt, hogy pontosan az az ember, akivel ezt megcselekedték, ő nem tudta elfogadni a másik embert. Hasonló módon. Hiányzott belőle nem csak a megbocsátás, hanem hiányzott belőle a befogadás képessége is. Mert a befogadás képessége és a megbocsátás, ugye ezek édes testvérek. Ez valahogy ilyen egymásra utalt két megnyilvánulás, ami magatartásunkban, hogy most be tudjuk fogadni a másikat annak ellenére, hogy nem érdemli meg, tudok-e vele beszélni, tudok-e szeretetet nyilvánítani iránta. Nem biztos, hogy meg kell erősíteni őt az ő bűnében, ugye? A tékozló fiú példázatát Jézus egy élethelyzetben mondta el. Milyen élethelyzetben mondta el? Lukács evangélium a 15. fejezete hogy kezdődik? Úgy kezdődik vele, hogy közelegtek, közelgettek Jézushoz a bűnösök.

paráznák, vámszedők, olyan emberek, akikkel szemben jobb tartani a távolságot. És Jézus szívesen beszélt velük, kedves volt hozzájuk, befogadta őket. És zúgolottak azok, akik ismerték az írásokat, akik kegyes emberek voltak, akik már vitték valamire, akik hitben erősek voltak, zúgolottak, hogy ez bűnöseket fogad magához. És Jézus elmondta ezeket a példázatokat, a három példázatot, hogy milyen nagy öröm van a mennyben akkor, hogyha egy bűnös megtér, és alkalmas lesz az Isten országára. Mert ezeknél az embereknél az volt a kérdés, hogy kinek van igaza? Igaza van a bűnösöknek? Hát hogy lenne igaza a bűnösöknek? Akkor Jézus miért megy oda velük, hozzájuk? Miért beszél velük? Miért kedves hozzájuk? A befogadás képessége nem azt nézi, hogy kinek van igaza, hanem azt nézi, hogy mivé válhat az az ember, hogyha most félreteszem a távolságtartást, és kinyilvánítom a szeretetemet iránta. És mindezt Jézus meg tudta cselekedni úgy, hogy az ő magatartása nem volt bűnpártolás. Mert ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy most bűnpártolók vagyunk-e akkor, amikor elfogadjuk a bűnöseket. Ezt kell nekünk Jézus Krisztustól megtanulni, hogy hogyan lehet bennünk vonzódás, szeretet megnyilvánulás, nem mesterkélt, egy felvett, színészkedő magatartás a rászoruló iránt, hanem egy természetes magatartás. Jézus Krisztusnak természetes volt az a magatartás, amelyet gyakorolt akkor, amikor lejött a mennybe, és itt volt a bűnös teremtményei között. És Filippi levél második fejezet 5. verse így kezdődik, hogy az az indulat legyen bennetek. Szó szerint az a gondolkodásmód, az a motiváció, az az indíték legyen bennetek, amely az Úr Jézus Krisztusban volt, és itt a Római levél 15. fejezet 5. verse is azt mondja, hogy a békességes tűrés és a vigasztalás Istene adja meg néktek, hogy ugyanaz az indulat, ugyanaz a szó, ugyanaz a pronézis szó van itt is, mint a Filippi levél 2. fejezet 5. versében. Ugyanaz a gondolkodásmód, ugyanaz a viselkedés legyen bennetek is, ami az Úr Jézus Krisztusban volt, egymás iránt Jézus Krisztus szerint. Egymás iránt és Jézus Krisztus szerint. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, ami Urunk Jézus Krisztusnak az atyát. Hadd kérdezelek meg benneteket, hogy a 12 tanítványban megvolt-e a befogadás képessége egészen Jézus Krisztus mennybe meneteléig. Nagyon sokszor levizsgáztak abból, hogy nem. Egyszer, amikor mentek az úton, tanítványok lemaradtak, aztán illendően, amikor beírték Jézus Krisztus, csatlakoztak hozzá, és igazából nem is lehetett volna tudni, hogy miről beszélgettek akkor, amikor lemaradtak, ha Jézus meg nem kérdezi, hogy miről beszélgettetek az úton. Mit mondtak? Semmit, nem mertek megszólalni. Miért nem szólaltak meg? Mert miről beszélgettek? Arról beszélgettek, hogy ki a nagyobb. Ami mit jelent? Azt, hogy én nem fogadlak el téged. Nincs meg bennem a befogadás képessége. És még az utolsó vacsoránál is. Ugye ott volt bennük, hogy én nem tudom elfogadni a másikat. És igazából az evangélium nem is hangozhat fel hangos szóval, a hármas angyali üzenet sem, amíg ezt a nagyon fontos tulajdonságot át nem veszük, meg nem tanuljuk, és nem gyakoroljuk, és nem Jézus Krisztustól tanuljuk meg, és nem emberi befogadó képesség, hanem a Jézus Krisztus befogadó képessége nem nyilvánul meg a mi közösségünkben, egyházunkban. Mert ha most odalapozunk az apostolok cselekedete 1.-2. fejezetéhez, mi hozott áttörést akkor és ott,
abban az időben, amikor már Jézus Krisztus elment, és a mennyben volt. Azt olvasom az apostolok cselekedete első fejezet 14. versében. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban, könyörgésben, asszonyokkal, Máriával, Jézusnak anyjával, atya fiaival együtt. Második fejezet, első vers. Amikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Egy akarattal. Hogyan lehet elérni az egy akaratot? Az egy akarat az teljességgel megvalósíthatatlan emberi mértékkel. Mert vagy Péternek van igaza, vagy Zebedeus fiainak, vagy Tamásnak. Ha emberi erővel akarjuk ezt az állapotot elérni, akkor soha nem fogjuk elérni. Le kell tudni mondani az igazságunkról, le kell tudni mondani az érdekeinkről, és le kell mondani a mi szimpátiánkról is. Akkor, amikor a másik embernek szüksége van rám, és rám van szüksége, és rajtam keresztül az Úr Jézus Krisztusra van szüksége. Ugye erről szól Máté Evangélium a 25. fejezetében levő példázat is, a jók és a kecskék szétválasztásáról. Kik tartoznak azok közé, akik alkalmasak az örök életre, akiket Jézus a jobb keze felé állít, akiknek Jézus azt fogja mondani, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta, azok, akik hibátlanul el tudták mondani szóról szóra a hármas angyali üzenetet, vagy a Korintusi első levél 13. fejezetét, vagy bármelyik bibliai igazságot a maguk helyén kezelték, Jézus nem ezt tekinti vizsgakérdésnek akkor ott, hanem hogy akkor, amikor a te fele barátodnak szüksége volt rád, akkor te mit csináltál? Akkor be tudtad-e őt fogadni? Tudtál-e neki ruhát adni? Bevitted-e az otthonodba? Leültél-e vele beszélgetni? Meglátogattad-e őt? Vagy csak akkor tetted meg, amikor megérdemelte ezt? Amikor be tudtad a te igazságodba fogadni? Vagy esetleg le tudtál mondani a te saját igazságodról azért, hogy segíteni tudjál, hogy megmentsed ezt az embert? Mert annak az embernek rád van szüksége. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az egyik legfontosabb rész a római levélben ez a szakasz. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, ami Urunk Jézus Krisztus atyát. Azért fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Amiképpen Krisztus is. Nem kell részleteznem, hogy Jézus Krisztus kiket fogadott be, és hogyan fogadott be. Nem csak ezek az evangéliumi leírások szólnak arról, hanem az is, hogy a mi múltunk, a mi szennyes emberi kapcsolataink ellenére is itt vagyunk. És Jézus Krisztus elfogadott. És még mindig, hogyha oda megyünk hozzá, akkor engem is szájára vesz és képvisel. És nem mondott le rólam, hogy alkalmassá tesz az ő országa számára, és alkalmassá tesz egy olyan feladatra is, amelyet én nem tudok elvégezni itt ezen a földön. Én szívemből kívánom, hogy ezek a szavak, ezek a gondolatok, amelyek itt vannak elrejtve a római levél 15. fejezetében, ezek megmozdítsanak bennünk valamit. És amikor a következő konfliktus helyzet kialakul, mert ki fog alakulni. Sátán gondoskodik arról, hogy egészen addig, amíg a kegyelem időn le nem zárul, addig mindig legyen testvér között, gyülekezetben, egyházban, családban olyan konfliktus helyzet, ahol vizsgázik a mi kereszténységünk, és a kereszténység vizsgája nem az, hogy el tudjuk mondani, hogy a proféciák hogyan következnek egymás után, vagy egyes részlet, pillanatkép, hogy valósul majd meg a történelemben, hanem az, hogy mit teszünk, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz,
hogy ki az én fele barátom. Jó Isten segítsen bennünket ahhoz, hogy erre jó választ tudjunk mindannyian adni. Amen. Mennyei Atyánk, meghajtjuk magunkat előtted. Szeretnénk elmondani mi szívünk háláját, köszönetét azért, hogy nem vetettél el bennünket, hogy szeretsz bennünket, mindazok ellenére, hogy mi bűnösek vagyunk. Hogy nem úgy viselkedsz velünk, mint ahogy mi viselkedünk egymással. Jó Istenünk, Sátán ismeri a mi gyengeinket, és nagyon sokszor elbukunk, és alkalmatlanok vagyunk arra, hogy megszólaltassuk a te evangéliumodat. És a mi alkalmatlanságunk abban van, hogy nem tanultuk meg Jézus Krisztus gondolkodásmódját, viselkedését. Nem azok az indítékok vezérelnek bennünket, amely Jézust vezérelte akkor, amikor megüresítette magát. Nem tudjuk magunkat megüresíteni, jó Istenünk. Bocsáss meg ezt nékünk, és köszönjük szépen, hogy mindezek ellenére még mindig gyermekeidnek nevezhetjük magunkat. Segíts, hogy ez a megszégyenülés, ez elvezessen bennünket oda, hogy le tudjuk tenni a távolságtartást, hogy ne az igazság diadalmaskodjék csak a mi emberi kapcsolatainkban, hogy kinek van igaza, hanem az is, hogy ki az, aki el tudja engedni a másik emberért a saját igazát. Úrunk, taníts meg bennünket a szeretetre, taníts meg bennünket arra, hogy Jézus Krisztus hogyan gyakorolta ezt a bűnösök iránt. Segíts bennünket, hogy el tudjuk engedni az igazságot, hiszen az igazság meg tudja védeni magát, nem mindig ránk van szüksége, hogy mi legyünk az igazság védelmezői. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy te bennünket arra szeretnél felkészíteni, hogy befogadó gyülekezet legyünk, ahova örömmel jönnek az emberek. Ahol nem alszik ki az első szeretett tüze, ahol nem problémákkal ismerkednek meg az emberek, hanem a probléma megoldás képességével, a szeretettel, az elfogadással. Urunk, hogyha mi nem is tudjuk megnevezni, te előtted nyilván van az, hogy kik azok, akiket nem tudunk elfogadni. Akikkel szemben csak olyan színészkedő szeretetet tudunk gyakorolni. Urunk, segíts, hogy el tudjuk engedni ezt az egészet, és taníts meg bennünket Jézus Krisztus indulatára, hogy az az indulat legyen bennünk is, amely ő benne volt, hogy úgy tudjunk gondolkodni, ahogy ő gondolkodott. Úgy tudjunk viselkedni, ahogy ő viselkedett. Ezt mi magunkból nem tudjuk, jó Istenünk, kitermelni, de el tudjuk fogadni tőled ajándékba. Segíts, hogy kinyújtsuk a kezünket érte. Segíts, hogy elfogadjuk. Segíts, hogy alkalmazzuk is. És add meg, hogy a mi boldogságunk ebben tetőzzön, és ne abban, hogy kit hogyan tudunk legyőzni. Köszönjük, hogy erre tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy úgy tanítasz erre bennünket, hogy erre példát is adtál. A legdrágábbat, Jézus Krisztust állítottad elénk példaként, aki emberi testben gyakorolta ezt. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy ezek felett, a gondolatok felett időzhettünk, és szeretnénk, hogyha úgy zárulna ez a földi történelem le hamarosan, és tényleg hamar záródna le, hogy mi ezen a területen előre léptünk. Köszönjük, hogyha Jézus nevében ebben segítesz nékünk. Amen.

Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

0: Kedves gyülekezet, a mai alkalommal nagy örömmel szeretnék megosztani veletek egy hitbeli tapasztalatot, ami nem egy esztendőnek, hanem 50 esztendőnek a termése. Én ugyan még nem vagyok 50 éves, de az 50 évet mindjárt megértitek. Kérlek melleteket, hogy alapigeként lapozzuk fel együtt a Zsoltárok könyvét, és abból egy gyönyörű szép fejezetet idézünk, Dávid Zsoltárát, a 37-et. A 37. Zsoltárból olvasom a 3. verstől terjedő szakaszt. Így olvasom tehát Dávid szavait az Isten igéjéből, a 37. Zsoltár 3. versétől. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki áldog tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet. Ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz, nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességgel. Testvéreim, engedjétek meg, hogy abbéli örömömet fejezzem ki, hogy miért készhetett erre. Említettem már itt nektek ige szolgálatban is, hogy sorban olvasom a Szentírást, és az elmúlt időszakban olyan igei gondolatok voltak egymás után, ugye kétféle módon is olvasom a Szentírást, olvasom egyszer saját magamnak, meg olvasom a Biblia olvasó kalauz vezérfonala gyanánt, és két olyan egymással párhuzamos mondani valót hozó gondolat rajzolódott ki a szemem előtt, ami összekapcsolódott egy személyes élményemmel. Az az 50 esztendő, amiről szóltam nektek, az a szüleimhez kapcsolódik. Március 1-én töltötték be házasságuknak az 50. évét. És itt kint a fiataloknak is elmondtam, hogy az életük kezdetétől fogva, hogy én gyermekségemben emlékszem, hihetetlen nehézségeket éltek át. Majdhogy nem azt mondhatom, hogy a közös életüket gyakorlatilag nyomorban kezdték. És emlékszem, mi is gyermekek egy olyan szobába jöttünk a világra, nyilván a kórházban születtünk, de a gyermekségünket, a kicsi gyermekkorunkat egy olyan szobában töltöttük el, amelynek a padlóján kartondobozok voltak, és arra volt terítve a szőnyeg. Olyan hideg volt. És a szüleim, akik kitartottak az Isten ügye és az ő igazsága mellett minden nehézség és megpróbáltatás ellenére, az Isten oly módon megáldotta, hogy az életük végére az Isten békességet, nyugalmat, a családjunkban örömet és kiegyensúlyozott életet adott. Hihetetlen nagy dolog, és nagyon nagy hála tölti el a szívemet, és az a fantasztikus, hogy látom őket, hogy még mindig ugyanaz a szeretet, ha nem mondjam, szerelem lobog a szívükben, mint annak idején. Hatalmas dolog ez. És ez az ige volt az, amit szerintem édesapám is figyelembe vett, mikor az első Szentírást kaptam tőle, akkor is a Példabeszédek könyvéből azt a gyönyörű 3. fejezetet írta be a Bibliámba, hogy fiam, az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én gondolataimat őrizze meg a te elméd. És végig kísért az életemen ez a gondolat. És a másik dolog, ami megragadta a szívemet a Szentírásból és a bizonyságtételekből, az pedig az, a 4. versben így olvasom meg az 5. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Gyönyörű szép ez a gondolat. Hogyan is fogalmazhatnánk meg, hogy érzitek, az első igeversben van-e valamilyen összefüggés? Nyilván egy helyen vannak, de milyen összefüggés van az első két versben, illetve az első, a negyedik versben olvasható két gondolat között? Azt mondja, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Mi lehet az összefüggés e között, a két gondolat között? Ha az Istenben való gyönyörködés nélkül vannak egy embernek, illetve az ember szívének kérései, vajon milyen kérések foglalkoztatnak egy embert? Milyen vágy hajt ma egy embert, egy fiatalt mondjuk az életére nézve? Minden bitesség? Önző emberi dolgok. Én is egy olyan társadalomban élek, hogy egy vállalat, vagy egy csapat, vagy egy ember célokat tűz maga elé. A legtöbb nagyvállalatnál van is egy ilyen gyakorlat, aminek az a neve, hogy karriermenedzsment. Ismeritek ezt a kifejezést? Többen bizonyára hallottátok. Mit jelent ez? Az az ember, akiben nincsenek előrejutási, netán hatalmi pozícióra való vágyakozási arroganciák, illetve ambíciók, az kevésbé hasznos lehet a társadalom számára. És ugye mi jár együtt a pozícióval? Hatalom, pénz. És nagyon érdekes, itt kint beszélgettünk a fiatalokkal, és Kardos Péter testvérünk is jelenlétével támogatott bennünket, és azt mondta, hogy meglepő, de sok esetben az embereket a hatalom, a mások feletti uralomvágy jobban hajtja, mint maga az anyagi előrejutás. Hát az a helyzet, hogy az Isten igéje valami egészen mást mond nekünk, azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban. Mit jelent ez a kifejezés? Ízlelgessük egy kicsit. Mit jelent az, hogy gyönyörködni? Hogyan tudnátok más? Csak ezt a kifejezést próbáljátok meg visszaadni, hogy gyönyörködni. Öröm, de akkor ezt úgy, hogy ez hogy most ige formájában. Örülni, ugye ezt? De azért ez csak egy olyan nagyon általános.
1: Szívesen időzni
0: valakinél, nagyon jó. Aztán valakibenek a szépségében, szépséget találni valamiben, ugye? Vagy értéket, vagy példát találni. És az Isten igéje szerintem az Úristent úgy mutatja be, mint aki tényleg igazán követendő példa lehet. Emlékeztek, egy korábbi igeszolgálatomban említettem azt a gyönyörű Pál apostol igét, mikor azt mondja, hogy az Urat mi hogyan szemléljük? Fedetlen arccal szemléljük, és mi történik azzal az emberrel, aki eltakarás nélkül szemtől szembe látja az Urat? Emlékeztek, hogy folytatja Pál apostol? Elváltozunk méghozzá dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. És az az ember, aki gyönyörködni tud az Istenben, annak szerintetek átalakul-e a szíve, és átalakulnak-e az elképzelései, a vágyai, amik erre az életre vonatkoznak? Meggyőződésem, hogy teljesen más vágyak és más elképzelésekkel egy hívő embert motiválják. Ettől függetlenül, majd a vége felé látni fogjátok, már most előre bocsájtom, Példabeszédek könyvében például milyen szerepe van a szorgalomnak? Emlékeztek? Miket mond, vannak negatív igék a szorgalomról, és vannak pozitív igék a szorgalomról. Hogy hívja a Károlyi fordítású Bibliánk a nem szorgalmas embert? Restnek. Emlékeztek? Azt mondja, hogy bemártja a kezét a tálba, de megdöbbentő egy kijelentés. Emlékeztek? Tehát, hogy még arra is lusta, hogy a szájához visszavegye a falatot. Vagy azt mondja, hogy oroszlán van kint az utcán, és nem megy el, hogy dolgát végezze. De emlékeztek, van egy fantasztikus ige, amelyik így fogalmaz, hogy láttál-e már dolgában szorgalmatos embert? Hogy folytatódik? Hol fog az állni? Tessék, hallom, a királyok előtt fog állni. Testvéreim, nagyon fontos, nem arról szól az Isten igéje, hogy király leszel. De arról szól, hogy meg fogják látni benned a becsületességet, a hűségességet, a kitartást, az álhatatosságot. Az Istennel és az ő igéjével való kapcsolatod meg fogja acélozni a gondolkodásodat, a szorgalmadat, a testrekészségedet, és az emberek számára világos lesz, hogy ez az Istennek az embere. Emlékezzetek rá csak Dániel esetében, mit mondtak a királyok? Azt mondták Dánielnek, hogy tudjuk, hogy benned micsoda van. Az élő Istennek lelke van. Vagy emlékeztek Józsefre, a folyamatos, szorgalmas tevékenysége, az Isten áldotta munkája, milyen véleményt hozott elő a fáraóból egyetlen rövid beszélgetés hatására? Azt mondja, találhatnánk-e értelmesebb és bölcs embert, mint ez a férfi maga? Testvéreim, hatalmas dolog ez, de nézzünk egy kicsit körül az igében, és ezek voltak azok az igei gondolatok, amik így a Biblia sorba olvasásában elém adódtak. Kérlek benneteket először lapozzunk Királyok első könyve 3. fejezetéhez. Királyok első könyve 3. fejezetéhez, és szerintem jól ismeritek ezt a bibliai igeszakaszt, amikor is Salamon valamit kér az Úrtól. Így olvassuk a Királyok első könyve 3. fejezetének 5. versétől a szakaszt. És egy picit elgondolkodtatott engem ez a rész, majd mindjárt elmondom, hogy mi volt számomra a gondolkodás tárgya. Megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és mondta az Isten, kérj, amit akarsz, hogy adjak néked. És mondta Salamon, te a te szolgáddal, az én atyámmal, Dáviddal nagy irgalmasságot cselekedtél, amiképpen ő is járt előtted híven, igazán, és hozzád egyenes szívvel, és megtartottad néki ezt a nagy irgalmasságot, hogy néki fiat adtál, aki az ő királyi székében ül, amint te mai napon megtetszik. És most, ó én Uram Istenem, te tetted szolgádat királyát, Dávid az én atyám helyett. Én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. És a te szolgád, a te néped között van, amelyet te magadnak választottál. Nagy nép ez, amely meg nem számláltathatik, meg sem írattathatik a sokaság miatt. Adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni a te népedet, és tudjon választást tenni a jó és gonosz között. Mert kicsoda kormányozhatja ezt a te nagy népedet? És tetszette beszéd az Úrnak, hogy Salamon ilyen dolgot kért. Én csak eddig olvasom, de aztán majd folytatjuk. Testvéreim, emlékeztek rá, hogy Dávid, az Úr szolgája, milyen életet élt? Makulátlan volt-e az az élet? Mégis emlékezzetek rá most, hogy végigolvastam már, ugye Esdrás, Nehémiás kezdődik most a sorbanolvasásomban, ha végigolvastátok ezt az egész fantasztikus folyamatot, minden egyes alkalommal, amikor Júdának a vesztére akarna törni az Úr, mindig mi volt a kitétel, mi volt a válasz, hogy miért is irgalmazott Úr az ő népének? Folyamatosan Dávidért, az én szolgámért. Dávidért, az én szolgámért. És olyan szép, hogy Salamon, aki beül az atya királyi székébe, így kéri, hogy Uram, köszönöm, hogy ezt az irgalmasságot megtetted. És ugye emlékeztek rá, a későbbiekben olvashatjuk, hogy Salamon miket kérhetett volna magának? Kérhetett volna magának gazdagságot. Kérhetett volna magának hosszú életet. De egyiket sem kérte. És az Úr azt mondta, hogy mivel sem egyiket, sem másikat nem kérted, ezért én ezeket is megadom. És úgy elgondolkodom rajta, hogy vajon az Úr miért engedte meg, hogy Salamon olyan hihetetlen gazdagságra tegyen szert. Emlékeztek rá, úgy írja a Királyok meg a Krónikák könyve, hogy olyan mennyiségben halmozták fel az aranyat, hogy azt még csak-csak számolták, de az ezüstöt már nem. Olyan mérhetetlen kincsmennyiséget halmozott fel. És úgy elgondolkodtam, hogy mi volt a probléma, ami Salamonnak a félrecsúszását eredményezte. És nézzétek, a következőt olvasom a 14. versben, lapozzatok át kérlek a következő oldalra. Így olvasom tehát a 3. fejezet 14. versét. és ha az én utaimon jársz, megőrizvén az én végzéseimet és parancsolataimat, amiképpen járt a te atyád, Dávid, meghosszabbítom életed idejét. Látjátok? És az az érzésem volt, hogy nem az Úr is hozzájárult azzal, hogy gazdagságot adott Salamonnak, hogy Salamon így elcsúszott. Mert emlékeztek, szép lassan a király, amikor olvassuk a Prédikátor könyvében, mit mond magáról, hogy mi okozta az ő borzasztó elcsúszását? Az okozta, hogy nem tartott vissza semmit a szívétől. Azt mondja, hogy mindent kipróbáltam. Mindent. És itt hadd kérdezzem meg tőletek emlékeztek, mit mond a Zsoltáros, akit az előbb olvastunk? Hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Vajon Salamon, amikor ezeket a dolgokat kipróbálta, még mindig az Úrban gyönyörködötte? Vajon megtette a 14. vers szerint azt, hogy amennyiben az én utaimon jársz, akkor meghosszabbítom a te életedet, gazdagsággal, hatalommal, erővel áldalak meg téged. Kedves gyülekezet, az első dolog, amit szeretnék leszögezni, a gazdagság önmagában nem probléma, nem bűn. Emlékeztek rá, van egy gyönyörű példatörténet, és az egyik, amelyik a legszebb. Tudunk olyan gazdag emberről, aki az Isten áldott követe volt? Mondjatok egyet. A legnagyobbat, akiről a leggazdagabb tudjuk. Jób, ugye? Egyértelmű. Mit mond az Úrról, illetve Jobról az Úr? Emlékeztek, amikor Jób magáról beszél, és az Úr nem vonja kétségbe, hogy így volt. Azt mondja, hogy a sántának lába, a vaknak szeme, a szegénynek, özvegynek, árvának védelmezője voltam. Tehát azt mondhatjuk, hogy nem önmagában a gazdagságon volt a probléma, hanem az, hogy míg Jób az Istennel járt, emlékeztek, így szól róla az ige, addig Salamon, amikor megkapta az Istentől azokat a nagyságos dolgokat, akkor nem élt ezzel a lehetőséggel, amit az Úr elé adott. És emlékezzetek vissza, hogy az uralkodását milyen módon fejezte be a zsidó nemzet Izrael, mi történt rögtön, ahogy Salamon lehunyta a szemét? Az ország ketté szakadt. Megdöbbentő, hogy az a király, akinek az Isten ilyen kérés után ad bölcsességet. Hát nézzétek, azt mondja, hogy ő nem tud kimenni és bejönni, ő kicsin gyermek. Hova lett Salamonnak az alázata? Emlékeztek, mi volt a problémája a népnek, amikor Roboámhoz, Salamon fiához ment a nép? Mi volt a nagy gondjuk? Olyan súlyos adókat vetett a népre, hogy megnyomorodtak. Hova lett az Isten szolgálata? A nyáját, az Isten nyáját bölcsen, hűségesen terelgető királynak a szemlélete teljesen kiveszett ebből az uralkodóból. Lapozzunk egy picit visszább az ószövetségi történetben, és lapozzatok velem kérlek Mózes első könyve 28. fejezetéhez. Az első félresiklás után, tehát amikor valaki elfordul az Úrtól, van egy másik, még veszélyesebb dolog azzal kapcsolatban, hogy az Úr megadja néked a te szíved kéréseit. Kérlek benneteket, hogy a 28. fejezet verseit olvassuk el. Itt a 18. verstől fogom olvasni. Ismeritek a történetet, hogy Jákobnak menekülnie kell a szülői házból Ézsau elől, és vándorútján, amit Lábán háza felé vitt, ez az esemény történik vele, hogy lefekszik és lát egy létrát, amelyen az Isten angyalai föls alá járnak, s a tetején az Úr áll. És így olvasom a 18. verstől. És felkelt Jákob reggel, és vette azt a követ, amelyet feje alá tett, és oszlopul állította fel azt, és olajat öntött annak tetejére. És nevezte annak a helynek nevét Bételnek, azelőtt pedig Lúz volt annak a városnak neve. És most jön a lényeg. És fogadást tett Jákob, mondta, ha az Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételül kenyeret, s öltözetül ruhát ad nekem, és békességgel térek vissza atyámnak házához, akkor az Úr lesz az én Istenem. És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Isten háza lesz, és valamit adsz nékem, annak tizedét néked adom. Eddig olvasom. Majd később visszatérünk erre az ígére, de még előbb picit nyúljuk vissza a történetnek az elejéhez. Emlékeztek-e, hogy mi történt, amikor Jákob megszületett, illetve még a születése előtt mi történt az édesanyával? Hogy hívták az anyukáját? Rebekának. Mi volt, ugye különlegesség volt Rebeka terhessége, mert nem egymagában volt a baba az édesanyja méhében, hanem ikrek voltak. És amikor ezzel a tusakodással kapcsolatban valószínűleg nagyon mozgékonyak lehettek a gyerekek az anyuka pocakjában, elmegy az édesanyja megtudakolni az úrtól, hogy mi lesz a gyermekeknek a sorsa, és mit mond neki az úr, hogy két nép támad a te méhedből, az egyik a másiknál erősebb lesz, és hogy fejezi be? És a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Tehát melyik lesz a feljebb való, az áldott? Ugye egy iker csapat esetében valószínűleg nem a méretről szól, hanem a születésük sorrendjéről. Ugye egy néhány perccel, vagy egy fél órával, órával előbb jön a világra az egyik, mint a másik. És akkor itt, testvéreim, olvassátok majd el Ellen White-nak a könyvében, a Pátriárkák és Profétákban, hogy milyen lelkülete volt a két gyermeknek. Ugye az egyik volt Ézsau, a másik volt Jákob. Mi volt Jákob szívének a legfőbb kívánsága és óhaja? Az áldás. Ézsaunak mi volt a legfőbb vágya? Az elsőszülöttséggel járó vagyon. Az elsőszülöttséggel járó vagyon. Mondjátok meg, hogyha így lelkiképpen gondolkodó emberekként nézitek ezt, helyes volt-e Jákobnak a vágya? Rábólinthatunk, egyértelműen, helyes volt. És akkor most teszem föl nektek az érdekes kérdést. Helyes volt-e, ahogy Jákob ennek a vágynak érvényt szerzett? Milyen módon szerzett Jákob érvényt a vágyainak? Isten szerint való szíve kérése volt? Isten szerint való volt a kérés, de a módszer, ahogy ehhez megpróbált eljutni, az aztán végképp nem. Tessék? Antónió, mielőtt még az édesanyára ráhúzzuk ezt a vádat, Jákob mielőtt bement volna az apjához, ügyeskedette már korábban. Hogyan? A vörös étellel. Emlékeztek rá? Testvéreim, amikor az Úr áld, van neki szüksége külsőségekre, vagy bármi egyébre? Jákob azonban mégis orvul ellopta Ézsautól. Ugye Ézsau megvetette, emlékeztek, így mondja szó szerint az ige, hogy ő megvetette. Mit nekem? Úgyis halni járok, állandóan vadászok, vadállatok között vagyok. Mit érdekel engem az elsőszülöttségi jog? És eladta egy tálentsért. Döbbenetes egyébként, ahogy a testvérünk leírja, ez sose fogalmazódott meg a fejemben, hogy ment az atyai házhoz, de Jákob közelebb volt, és annyit nem bírt várni az evéssel, míg hazaér, hanem rögtön ott, nem itt nekem, körülbelül ez a lelkülete volt Ézsaúnak. Tehát megdöbbentő. De most térjünk vissza Jákobhoz. Testvéreim, elmondhatjuk-e, hogy az az út, ahogy Jákob megszerezte, nem volt helyén való. És utána emlékeztek rá, hogy amikor Antónió mondott, hogy az édesanyja segített neki, de figyeljétek meg, azért megdöbbentő, hogyha egy ember elindul a nem Isten szerinti úton, hova jut. Emlékeztek rá, Jákobban felvetődik a gyanú, mikor az anyja felkínálja ezt a lehetőséget. Nem, még mindig nem az erkölcsiség a probléma, emlékeztek, hanem hogy Ézsau az én testvérem milyen. Ugye szőrös, én meg sima vagyok. Tehát igazából nem az erkölcsi problémával foglalkozik, hanem a bukás, a lebukás veszélye. Az foglalkoztatja Jákobot. Bemegy az apjához, és azt mondja, hogy hát a szó Jákob szava, de a ruháknak az illata, meg az egész, ugye megsimogatja, ez Ézsau az én fiam, és megáldja. De emlékeztek, Izsáknak feltámad azért a gyanú, és azt mondja, hogy már most itt vagy. És figyeljétek meg, hogy milyen eszközhöz folyamodik. Ez a megdöbbentő. Az urat belekeveri a hazugságába. hogy az Úr a te Istened hozta előmbe. És testvéreim, milyen következménye lett ennek? Nagyon érdekes dolog ez. Volt egy Isten szíve szerint való vágya Jákob szívének, de mivel rosszul akarta elérni, borzalmas következménye lett. Testvéreim, milyen tanulságot vonhatunk le, ha Isten szíve szerint való kérésünk van is? Ne használjunk hozzá olyan eszközöket, amely nem méltó az Istenhez. Emlékezzetek rá, Salamon esetében mi volt a probléma? Megkapta az Istentől a bölcsességet, a gazdagságot és a hosszú életet, de nem járt az Úr útján. Jákob esetében mit olvasunk? Megvolt a lehetőség, maga a prófécia elmondta, hogy ő lesz az, akinek majd a másik testvér szolgálni fog, mégis a saját kezébe vette a dolog megvalósítását. Jön a következő ige. Mózes első könyve 12. fejezetéhez lapozzatok, kérlek. Ez is nagyon ismerős lesz, ezt is nagyon jól tudjátok. Semmi újat nem fogok nektek ma mondani, de annyira megragadta a szívemet ez a gondolat, az Isten szerinti gondolkodás, hogy ezt meg kellett osszam veletek. Így olvasom Mózes első könyve 12. fejezetének az első 3 versét. És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből és rokonságot közül és atyád házából a földre, amelyet én mutatok néked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt. És megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. Testvéreim, hogyha ilyen ígéretet kapnánk az Istentől, azért ez egy különleges dolog. De azért felteszem nektek a kérdést, nekünk nincsen ilyen ígéretünk az Istentől? Most olvasta fel Zsóka testvérünk itt gyönyörű szépen a szombatiskolai összefoglalójában. Emlékeztek rá, hogy az Istentől felelősség, kötelesség és üzenetünk van, ugye említetted, hogy profétálnod kell sok nép, nemzet és király előtt. Testvéreim, ennek a népnek. Emlékeztek, itt ige szolgálatban elmondtam nektek azt a 3 jellem tulajdonságot, illetve tulajdonságot emlékeztek? Isten parancsolatainak megőrzői. Náluk van Jézus Krisztus bizonyságtétele, és persze Krisztusból valók. Hatalmas ígéreteink vannak, nem? Óriási ígéreteink. Mint Ábrahámnak. Nézzük meg Ábrahámnál, mi volt az egyetlen baki és bökkenő ebben az egész történetben. Azt mondja neki az Úr, emlékeim szerint 75 esztendős volt, amikor ez történt. Igen, itt látjátok is a 4. versben, jól emlékeztem. 75 esztendős volt, amikor ez történt, és a következő képpen szól az ígéret. 2. vers. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged. Mi volt a baj? Mi volt az, ami hiányzott ehhez az áldáshoz? A gyermek. Emlékeztek rá, hogy amikor Sára megszülte Ábrahám fiát, hány éves volt? 100. Képzeljétek el, én most 49 leszek. Egy éven van hátra, hogy 50. Az életem felét kellene várnom annak az ígéretnek a beteljesülésére, amit itt az Úr Ábrahámnak ígért. Mondhatjuk-e, hogy az Úrban gyönyörködött Ábrahám? Szíve szerint, az Úr szíve szerint való kérése, vágya volt az, hogy gyermeke szülessen. Az volt. Maga az Úr mit ígért? Nagy nemzetté teszlek. De 25 évet várni? Gondoljatok bele. Most nyilván vannak, akik azt mondják, hogy 25 év már nem olyan sok. De azért azt végigélni, állandó várakozásban, gyötrelemben, kínban, hány dolgot megtesznek a szülők, hogy gyermekük születhessen? Ábrahám és Sára nem tudták kivárni az isteni ígéret beteljesedését. Emlékeztek? Mit zúdítottak a családra, és mit zúdítottak a világra? Sárának mentő ötlete támad, és azt mondja Ábrámnak, hogy itt van az én szolgálom, Hágár, majd én megépülök általa. És mit tett ezzel Ábrahám és Sára? Ugyanazt, amit Jákobról beszélgettünk az előbb, hogy az Isten szíve szerint való vágyuknak a megvalósítását mivel helyettesítették? A saját kezükbe vették ennek a véghezvitelét, és ennek egy óriási tragédia és félresiklás lett a vége. Emlékeztek, mi történt, amikor már Izmael felnevekedett, és Sára egyszer csak megszüli a gyermekét? Mi történik a családban? Viszály, mert a szolgáló úgy érezte, hogy ő az elsőszülöttnek az édesanyja, a gyermek pedig az elsőszülött. És akkor Sára azt mondja a férjének, hogy üzd el a szolgálót a fiával együtt. És emlékeztek, Ábrahám olyan szép olvasni, mikor azt mondja, hogy nehéznek látszott a gyermek miatt, mert nagyon szerette. De azt mondja az Úr, megjelent Ábrahámnak, és azt mondja, hogy bocsásd el nyugodtan, engedj a feleségednek, mert én megmondtam neked, hogy kitől fog származni az örökös, akiben megáldatnak a föld meg minden nemzetségei. Sára, a te feleséged fog szülni fiat. Kedves gyülekezet! Itt, ahogy mondtam nektek, édesapám, még betöltötték ezt az 50 esztendőt, annyi fájdalom és küzdelem volt az életükben. De meggyőződésem, hogy az Isten áldása azért kísérte őket, mert bármilyen dolog érte őket, az Istenhez mindig hűségesek maradtak. Bár az én életemben is mindig így lett volna. Hadd bátorítsalak benneteket, hogy gyönyörködjünk az Úrban. És ha benne gyönyörködünk, ő megadja, beteljesíti szívünk kéréseit. Ne vegyük az Isten útjait a saját kezünkbe, ne akarjuk mi megvalósítani azt, amit az Isten ígért, emberi erőlködéssel, hanem engedjük meg, hogy az Isten legyen az, aki betölti helyettünk. Olvassuk el befejezésképpen még egyszer ezt a gyönyörű zsoltári szakaszt, és most ezek hátterén próbáljuk meg átgondolni még egyszer az igéket, amelyeket az Isten szól hozzánk. Emlékeztek rá, hogy Dávidtól azokat a szavakat olvastuk, hogy ne irigykedj a gonoszra. Testvéreim, hány ember vesz körül bennünket, akik rossz akarattal, rossz indulattal, haraggal, áskálódással vannak telve irántunk. Szokott megfordulni a szívünkben, hogy miért? Vagy szoktunk a jó előmenetelő emberekre irigykedni? Talán nem. Így szól hozzánk az Isten igéje. Még egyszer tehát a harmadik verstől. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködj az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne. Majd ő teljesíti. Bocsássatok meg, itt elfelejtettem mondani, több fordításban is megnéztem megint, a kis fiatalok is olyan szépen olvasták, hogy egy másik fordítást vettek elő, és ott úgy olvassuk a majd ő teljesíti kifejezést, hogy majd ő irányít. Tehát így is olvashatnám, hogy hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő irányít. Megmondja majd a hátad mögül, jön a kiáltó szó, hogy ez az út, ezen menj. Az én életemben is, ebben a rövidke életben is hányszor tapasztaltam, és ismeritek ezt a nyitott meg zárt ajtók törvényszerűségét. Ismeritek ezt? Hogy a Jóisten bezár egy csomó ajtót, és egy ajtót hagy rendszerint nyitva. Egyszerűen bezáródnak a dolgok. Volt eset, hogy a bezárt ajtón átmentem fejjel. 10 évembe került, mire visszataláltam arra az útra, amire az Isten vezetni akart. Látjátok itt az Isten szolgáit, Salamont, Jákobot, Ábrahámot. Az Úr nyitott előttük egy ajtót, csak türelmesen, az Úrra bízva végig kellett volna járjanak rajta, de ők átmentek fejjel az ajtón, és csak a gyötrelem, csak a fájdalom, a keserűség lett belőle. Hadd bátorítsanak benneteket, hagyjuk az Úrra az útunkat. És hogy így folytatja Dávid, felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki állok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál csak rosszra vinne. mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz, nézed a helyét, és nincsen ott. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Hadd kívánjam ezt nektek. Legyünk ezek a szelidek. Ez az egyetlen út. És Isten adja meg, hogy együtt örököljük az ő kegyelméből. Amen.

Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked azért, hogy a te kegyelmedben járva, a te igédet és törvényeidet követve már ebben az életben igaz boldogságról elhetünk. Köszönjük, hogy ez a békesség nem külső forrásból jön, hanem abból, hogy benned gyönyörködhetünk. Kérünk, hogy a mi lelkünket, a mi szívünket, értelmünket tedd magadéhoz hasonlóvá, hogy a te szíved szerint való kéréseink, vágyaink legyenek. Add meg ezt mind a fiataloknak, mind az időseknek. Kérünk, segíts meg bennünket abban is, amit ígédből megtanultunk ma, hogy bár lehetnek az embernek szíved szerint való vágyai, de sokszor oly türelmetlen, a hívő s hitetlen, kérünk, őrizd meg bennünket ettől a hibától, hogy eléd szaladjunk. Segíts bennünket, hogy téged kövessünk, te utánad menjünk. Áld meg gyülekezetünket, hogy fény és világosság lehessen ebben a világban. Erősítsd meg egymás iránti szeretetünket, hogy egymásért, ha készek legyünk, bármilyen áldozatra is. Hallgass meg imádságunkat. Kérünk Jézus nevében, töltsd be rajtunk jó gondolatodat.

De tegyük fel a következő kérdést, amit az apostol ezután tesz fel a 11. versben, hogy mindezzel mi volt az Istennek a célja. Azt már láttuk, hogy mi volt az oka annak, ami történt, mi történt egyáltalán, mi vezetett el ide, de mi a célja, mi az értelme ennek az elesésnek, ennek a megkeményedésnek, ami bekövetkezett. Mondhatnám így is, hogy a most következő hosszú szakaszban azt fogjuk szemlélni, hogy az Isten hogyan fordít mindent a műve javára. Hogyan használja fel még a negatív, önmagában negatív dolgokat is a jóra. Azt mondja a 11. verstől, és most nem olvasnám végig az egész szakaszt, a 11-től a 15. verseket olvasom először. Annak okáért mondom, avagy azért botlottak meg, hogy elessenek? Tehát az ő megbotlásuknak, hogy Krisztusban megbotlottak, ugye Krisztus volt a kő, az előző alkalom szólt erről, hogy Krisztusban, a próbakőben megbotlottak, ezzel az volt az Isten célja, hogy ők elessenek, és nyilvánvalóvá váljon, hogy ők nem az Isten gyermekei? Csak ennyi lenne az Istennek a célja, hogy ezt nyilvánvalóvá tegye? Azt mondja, szó sincs erről, távol legyen. Hanem az ő elesésük folytán lett az üdvösség a pogányoké, azért, hogy ők pedig felingereltessenek. Ha pedig az ő elesésük világnak gazdagsága, és az ő veszteségük pogányok gazdagsága, mennyivel inkább az ő teljességük? Mert néktek mondom a pogányoknak, amennyiben hát én a pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem, hogyha felingerelhetnék az én atyám fiai közül, és megtarthatnék közülük némelyeket. Mert ha az ő elvettetésük a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételük, hanem ha élet a halálból? Azt mondja Pál apostol, hogy nem az volt az Isten célja, hogy ők megbotoljanak, elessenek, és aztán ez nyilvánvalóvá legyen. Először is az Isten nem azért küldte Jézust, mert azt akarta, hogy benne megbotoljanak. Ő kijelentette, hogy ez fog történni. Mert a Krisztushoz való viszony eldönti, hogy ki fog megbotlani, és kinek lesz a hit alapjává az a kőszikla. De ha már egyszer megbotlottak, akkor az Isten ezt felhasználja arra, hogy az ő elesésük nyomán az üdvösséget eljuttassa a pogányokhoz. Itt az előző alkalommal már szóltam erről a jelenségről, hogyha emlékezetem nem csal. Arról ugyanis, amit apostolok cselekedete 13. fejezetében olvasunk, itt utalis a lábjegyzetben a szöveg rá, hogy az apostolok azért mentek a pogányok közé az evangéliumot hirdetni, mert a zsidók elutasították őket és üldözték őket. Az apostoloknak Jézus azt hagyta meg, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és lesztek ti nékem tanúim Jeruzsálemtől fogva, Jeruzsálemből kiindulva a végig, a végső határokig. Az apostoloknak először Izrael házához szólt a küldetésük. 3,5 éven keresztül Krisztus halála után még Jeruzsálemben és a környékén kellett az igét hirdetni. Nem volt pogány misszió ebben az időben. Ott voltak, és Jeruzsálemben hirdették az evangéliumot. Igen ám, csak hogy elkezdték őket üldözni. István vértanú halálával elindult egy üldözési hullám, és az apostolok kénytelenek voltak elmenni Jeruzsálemből. Hogyha szerettek volna életben maradni, akkor nem volt más választásuk, el kellett menni máshova. És ha már mentek máshova, magukkal vitték a Krisztust, mert hogy ők Krisztus követői voltak. És az emberek megismerték, hogy Krisztus gyermekei, hogy Krisztus követői. Keresztény egyenlő Krisztus követő. Így indult el a pogány misszió. Kényszerből. Azért indult el, mert a zsidó közösségek, ahelyett, hogy elfogadták volna a kegyelem hívását, és felismerték volna a messiást az ige hirdetésén keresztül, amit az apostolok végeztek, ahelyett megkeményítették a szívüket. És ez a jelenség, ez nem csak Jeruzsálemben történt, hanem ha Pál apostol munkáját megfigyeljük, az apostolok cselekedeteiben azt látjuk, hogy az apostol minden egyes helyen, ahol voltak zsidók, először hozzájuk ment. Tehát bárhova ment el. Filippiben nem volt zsinagóga. Ott a folyóparton gyűltek össze szombatonként. De voltak, akik már összegyűltek szombatonként. Oda ment hozzájuk.
És körükben kezdte el hirdetni az igét, és közülük voltak, akik hallgattak az igére. És mindenhol ezt tette, Rómában is ezt tette. Először a zsidókhoz fordult, mert először az evangélium üzenete nekik kellett, hogy megszólaljon, mert őket hívta az Isten először. De minden helyen megismétlődött a jelenség. Többen vagy kevesebben hallgattak az evangéliumra, de voltak olyan emberek, akik nem hallgattak, és amikor azt látták, hogy nem tudják elhallgattatni az apostolokat, akkor elkezdték üldözni. Hogy ebben mekkora aktivitást tanúsítottak, ez különböző volt. Béreában azért kezdték el üldözni az apostolokat, mert az előző helyről, ha jól emlékszem, talán Tesszalonikából, utánuk mentek a feldühödött zsidók, és ott is perpatvart váltottak ki, nem csak a saját városukban. Az apostolok cselekedete 13. fejezet pedig azt jegyezte fel, hogy amikor ezzel a jelenséggel találkoztak az apostolok, akkor a következőt mondták a zsidóknak. Szükséges volt, hogy először nektek hirdetessék az Isten igéje. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. A pogányok pedig, amikor ezeket hallották, örvendeztek, és magasztalták az Úrnak igéjét, és most figyeljünk, és akik csak az örök életre választottak, hittek. Tehát a pogányság sem egy homogén csoport volt, akik egy az egyben hittek, hanem a pogányok közül nagyon sokan örömmel ragadták meg az evangéliumot, és ők hitre jutottak. Tehát azt mondja az apostol, hogy nem azért történt mindez, hogy ők pusztán elessenek, hanem azért történt, hogy amikor ők elestek, akkor ezáltal az evangélium eljusson a pogányokhoz, de figyeljünk meg, hogy itt sem ér véget a gondolat, hanem azt mondja, hogy ők pedig feringereltessenek, tudnilik, hogy a zsidók pedig feringereltessenek. Hogy amikor a zsidók azt látják, ami önmagában egy farizeus számára botránkozás volt, és olyan szintig volt botránykő ez a zsidó gondolkozásban, hogy amikor Pál apostol Jeruzsálemben hogy önmagáért védő beszédet mond, amikor meg akarják ölni, mert azt hiszik, hogy egy görögöt vitt be a templomba. Amikor Pál apostol beszél a saját megtéréséről és beszél Krisztusról, egészen nyugodtan hallgatják őt, addig a pontig még nyilvánvalóvá nem teszi, hogy az Isten kegyelme a pogányoké is. Abban a pillanatban, mikor kimondja ezt a gondolatot, hogy az Isten a pogányok közé küldi az evangéliummal őt, vagyis, hogy nem csak a zsidók kiváltsága az evangélium és az evangélium áldása, hanem az Isten a pogányoknak is adja ezt az áldást, hát akkor kitör a libillió. Akkor elkezdenek kiáltani, hogy töröld el, nem méltó, hogy éljen. Mert ez botrányos gondolat volt. De az Isten ezzel, hogy őket felingerli, arra szeretné ösztönözni őket, hogy vegyék elő az Ószövetséget, és figyeljenek fel azokra az igékre, amelyeket az apostol itt idézett már, hogy a pogányokhoz küldettem, hogy hívom a nem én népemet én népemnek, a nem szeretettet szeretetnek, és ezen elgondolkozva ismerjék fel a messiást, és fogadják el némelyek. Az apostol nagyon reális. Azt tudja, hogy ez első megközelítésben minden igazi zsidó számára ez botránkozás. Ez egy felingerlés. Ez egy kutatásra ösztönzés lehet. A lehetősége benne van. Akik elkezdenek kutatni, azok csak a töredék lesz. És akik eljutnak oda, hogy felismerjék a messiást, hogy beteljesedtek a jövendülések, azok valószínűleg a töredéknek a töredéke lesznek. Azt mondja az apostol, de hát én azért, ha engem a pogányok apostolának hívnak, különben az Isten azt mondta Pálnak, hogy leszel nekem tanúm, nem csak a pogányok előtt, a saját népe előtt is. De azt mondja, hogy én ezt, amikor a pogányoknak hirdetem az evangéliumot, akkor is betöltöm a küldetésemet a zsidókhoz, mert így felingerlem őket, kutatásra ösztönzöm őket, de nagyon reális azt mondja, és megtarthatnék közülük némelyeket. Megtarthatnék közülük némelyeket. Tudja az apostol, hogy az az út, amin elindultak emberek, az az út,
az nagyon sok embernél már nem megváltoztatható. A főpapok, aki Jézust halálra ítélte, valószínűleg már nem tartozott azok közé, akik valamikor fölismerhetik és megváltoztatják a döntésüket. Megváltoztatja a döntését. Nyilván többen voltak, akik akkora világosságot nyertek, amivel szemben úgy keményítették meg magukat, hogy már nem képesek változtatni. De voltak sokan, akik még képesek voltak. Akiknek szükségük volt erre a felingerlésre, szükségük volt erre a meghökkentésre, hogy vigyázat, az Isten a kegyelmével most a pogányokhoz fordul, mert ti magatokat nem ítélitek az üdvösségre méltóknak. Tehát az Isten kezében eszköz a zsidók ellenállása, annak az eszköze, hogy a pogányoké legyen az evangélium. És ugyanez eszköz a zsidók javára, annak az eszköze, hogy felrázza őket, felingerelje őket, felkeltse a féltékenységüket és kutatásra ösztönözze őket, és így megint legyenek némelyek, akik elfogadják az evangéliumot. A folytatásban az apostol, illetve bocsánat, még annyit hadd emeljek ki, hogy azt mondja, hogy az igazi áldás az, amikor egy zsidó elfogadja az evangéliumot. Mert ha már abból áldás jött, abból megbékélés jött a világnak, hogy ők elutasították. Micsoda áldás származik akkor, amikor egy ember, aki nagyon sok világosságot nyert az Istentől, akit az Isten igéje fényében neveltek, az az ember megérti a megváltást, megérti a megváltás összefüggéseit. Az még nagyobb áldásul tud szolgálni utána. Hiszen ő rendelkezik mindazokkal az ismeretekkel, rendelkezik olyan ismeretekkel, amelyekkel megsokszorozhatja az áldást. Előnyben van, hogy így mondjam, a pogányokkal szemben, mert ismeretei vannak az igéből. És valóban, amikor emberek ismerik az igét, csak a kulcsot nem találták meg. Amikor megtalálják a kulcsot, amikor megtalálják a rendező elvet, akkor hihetetlen nagy áldásul szolgál a korábban megszerzett ismeret. Pál apostol azért lehetett az Istennek egy hatalmas nagy eszköze, mert ő a korábbi életében nem voltak dolgok, amiket rosszul ismert, de hatalmas ismeretre tett szert. Nagyon nagy ismerete volt a megtérése előtt, az igéből. Komoly tanulmányokat folytatott. És amikor megalázta magát és a helyére került, akkor mindaz a korábbi ismeret az evangélium javára vált. Egy jól képzett ember lett az evangélium követője. Egy szolgálatra alkalmas ember lett az evangélium követőjévé. És mivel Pál igazán megalázta magát, mivel Pál tényleg megértette, hogy egyedül kegyelemből lehet üdvözülni, a legnagyobb hatású evangélium hirdetővé vált. Egymagában többet végzett el, mint a többi apostol együtt. Nagyobb munkát végzett. Mert együtt volt a kiképzés, az ismeret és a lelki alkalmasság az életében. Micsoda áldás a világ számára, hogyha az Isten ismeretével megajándékozott emberek életében megszületik az igazi ismeret, és kulcsot kapnak a meglevő ismereteikhez, és mindazt javára fordítják a népeknek. Amikor szolgálnak azzal a többlet ismerettel, amellyel rendelkeznek, mindazoknak, akik nem rendelkeznek ezzel a kiváltsággal. A következő szakaszban a 16. verstől a 22. versig, vagy mondhatnám így is, hogy 24. versig, ez most részletkérdés, Pál apostol a másik oldalhoz szólva szeretné egy óvást megfogalmazni. Tudnék, amikor emberek azzal találkoznak, hogy a zsidók megkeményítették magukat, hogy ellenálltak, akkor nagyon sok pogány büszkévé vált a zsidókkal szemben. És mondjuk ez a lelkület, ez a magatartás, a megvetés és elutasítás, a faji előítélet, ez sajnos mind a mai napig megvan. Az ilyen leegyszerűsítő és önmagában nem igaz dolgok, hogy megölték Krisztust.
Ugye zsidókat megölték Krisztust, őket terheli Krisztus megölésének a vágya. Ez az evangéliumnak a teljes félreértéséről tanúskodik. Nem tudok mást mondani. Itt Pál apostol szeretné megóvni ettől a helytelen lelkülettől a pogány keresztényeket, akik Rómában vannak, és szeretné világossá tenni számukra azt, hogy ne vessék meg a zsidókat, ne kevékedjenek a zsidókkal szemben, azt mondván, hogy ti visszaéltetek az Istentől kapott kiváltságotokkal, ti elutasítottátok az evangéliumot, megérdemlitek a sorsotokat. Ezt mondja itt. Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is. És ha a gyökér szent, az ágak is azok. És ha némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának, ne kevékedj az ágak ellenében, ha pedig kevékedsz, nem te hordod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod azért, kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Igen. Hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hitáltal állsz. Fel ne fuvalkodj, hanem félj. Mert hogyha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd neked sem fog kedvezni. Tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét, azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben. Különben te is kivágatsz. Sőt, ők is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak, mert az Isten ismét beolthatja őket. Mert ha a természet szerint való vadolajfából te kivágattál, és természet ellenére beoltattál az olajfába, mennyivel inkább beoltatnak ők a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. Tehát azt mondja az apostol, hogy vigyázat, hogyha a zsenge, amit bemutatnak az Isten előtt szent, akkor az abból készült tészta is szent lesz. Akkor a tészta is szent. Hogyha a gyökér szent, akkor az ágak is szentek. Vigyázat, nehogy a megkeményedésből, azért, mert voltak, akik ellenálltak, elvessük mindazt, amit az Isten eddig munkált a történelemben. Vannak emberek, akik nem akarnak tudomást venni az Isten munkájáról az új szövetség előtt. Akik úgy gondolják, hogy egyszer csak úgy lett az új szövetség. Nem. Az Istennél nincs törés. Az Istennél az első törés, hogy így mondjam, az volt, amikor az ember eltért az ő akaratától, és a bűn bejött a földre. Innentől kezdve az Isten elkezdett munkálkodni, és ez a munka végigmegy a történelmen, függetlenül attól, hogy van-e egy elhívott nép már, vagy nincsen még egy elhívott nép. Az Istennek voltak gyermekei, akik képviselték őt. Amikor a sétiták ágán, ahol az Isten ismeret fennmaradt, a báványimádás kezdett elhatalmasodni. Amikor először a sétiták hűtlenekké váltak, és összeelegyedtek, összeházasodtak az Isten nem követő emberekkel, akkor eljött az özönvíz. Az özönvízzel, mint egy újra plántálta az Isten az emberiséget. Noé igaz, Istenfélő, az Istennel hűségesen járó ember volt. Elindult újra az emberi történelem, és elindult a hűségesek ága Noé leszármazottai között. Azonban, amikor ez az ág kezdte elveszíteni az Isten ismeretet, amikor kezdett a báványimádás teljesen eluralkodni, akkor az Isten elhívta Ábrahámot, kihozta a rokonságából, hogy nehogy a báványimádás rabjává váljon ő is, megismertette magát vele, hordozta őt, előkészítette a leszármazottait, hogy mint néppel szövetséget kössön, és legyen egy nép, amely az Isten nevét képviseli, hordozza. Ez a nép, ez hordozta, de mindig csak a maradékon keresztül tudta hordozni. Egészében nem hordozta soha, teljes egészében. Ha volt olyan uralkodó, például Salamon, aki mint uralkodó Dávid és Salamon hűséges volt, akkor a nép egésze jobban tükrözte mindazokat az áldásokat, amiket Isten adni akart. Amikor nem, akkor a nép nagy része elhajlott, és az Isten megmutatta, hogy milyen átok származik abból, ha valaki hűtlen, de a maradék még mindig volt hűséges. Ez a maradék, ez végigment,
És amikor eljött Jézus, akkor ez a maradék készen állt az ő fogadására. Voltak a templomban nem csak olyan papok, akik fölemelték Krisztust, bemutatták és letették, aztán jött a következő gyermek, és azt is bemutatták, nem volt olyan, aki azért jött oda a templomba, mert az Isten kijelentette neki, hogy az a csecsemő, az a messiás, akit az Isten megígért. És ez a maradék megy tovább a történelemben. Nem most kezdődik el az Isten műve. Az Isten elkezdte a megváltás munkáját Ádámnál, és folytatja a megváltás munkáját Jézus második eljöveteléig. Töretlen, végigmegy a történelmen, csak egy döntő változás történt. Az Ószövetséget Isten egy néppel kötötte meg, és ennek a szövetségnek két rétege volt vitathatatlanul. Volt egy olyan rétege, amelybe a testi leszármazás alapján tartozott valaki. De a lehetőség a személyes megtérésre és odafordulásra mindig ott volt. Most viszont az Isten egy új szövetséget köt, más alapokra teszi a szövetséget. Eddig azon az alapon volt a szövetség, hogy egy hívő ember leszármazottaival szövetséget kötött, hogy ők képviseljék. Most viszont a megtérés az alapja a szövetségkötésnek. Az Istennel való személyes szeretet közösség az alapja a szövetségkötésnek. Ez az új szövetségnek a lényege. Az Isten törvénye a szívbe kerül, és bocsánatot nyer az ember, és így megismeri személyes tapasztalattal az Istent. Arról a kegyelemről, ahogyan megbocsátott neki. Tehát nem lehet úgy gondolkozni, hogy nincs gyökér. Hogy ez az egész most jött létre. És nem akarunk tudni az előzményekről. Ha valaki csak az új szövetséget akarja ismerni, akkor nem fogja megérteni. Mert az Ószövetség nélkül nem érthető az új szövetség. Az Ószövetség pedig nem érthető az új szövetség nélkül. Még a Biblia szintjén is így van ez. Ezért mondja azt, hogy a gyökér szent, akkor az ágak is azok, és hoz egy képet, amit nem annyira a kertészetben gondoljunk végig a kertészet alapján, mert ott nem szoktak ilyet csinálni, tudtam már, hogy szelíd olajfába vadolajfát oltanak bele, hanem általában fordítva szoktak nemesíteni. De a képet érthetjük. A kép az arról szól, hogy van egy nemes olajfa, amelyből bizonyos ágakat ki kellett törni, azért kellett kitörni, mert nem teremtek gyümölcsöt. És ezeknek a kitört ágaknak a helyére beoltottak más olajfából, amit vadolajfának tekinthetünk a nemes olajfához visszanyitva, beoltattak a pogányok közül. Nem arról van szó, hogy kivágták a nemes olajfát. A megváltás munkája töretlen a történelem során. Az Isten népéhez tartoztak a történelem során a hívő emberek, és az Isten látható munkája és a hívő emberek az nem egy az egyben felelt meg. Többen vannak a meghívottak, mint ahányan a választottak. Többen vannak azok, akik meghívást kaptak. Látható tömegen belül volt az Isten népe, az Isten lelki Izraele. A látható ágakból a gyümölcstelenek közül eltávolított az Isten, és beoltott a helyére más fáról ágakat. Vigyázat! Ne gondolkodjon úgy az ember, hogy én értem törettek ki. Azért törettek ki, hogy én nekem legyen helyem. Ki törettetnek, hogy én oltassam be? Azt mondja, nem. Hitetlenség miatt törettek ki. Te hit által oltattál be, és vigyázz, mert csak a hit alapján állhatsz. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Ha valaki bármikor letér a kegyelemből való üdvösség útjáról, és helyette a cselekedeteire, akár csak a hitére lesz büszke, akkor az Isten ugyanúgy ki fogja vágni, ahogyan kivágta azokat az izraelitákat, akik cselekedetből keresték az üdvösséget, és nem a hit alapján, nem az Istennel való szeretet közösség alapján. A kép tehát nagyon világos és érthető. Pál apostol arra szeretné inteni az embert, hogy senki ne fuvalkodjon fel a másikkal szemben. Ne gondoljon magáról sokat, többet. Ne büszkélkedjen azzal, hogy engem az Isten elhívott, kiválasztott és beoltott az ő munkájába.
Mert akiket ki kellett vágni, azokat a hitetlenség miatt kellett kivágni. Akik beoltattak, azok csak a hit alapján oltattak be. És az Isten kemény azokkal szemben, akik makacsul ellenállnak a hitnek, és kegyelmes az ő jóságát mutatja azoknak, akik hittel megragadják az ő kegyelméről szóló ígéreteket. De ebből az következik az ember számára, hogy az alázata növekedjen, és az Isten félelme növekedjen. Ahogy máshol fogalmaz az ige, hogy félelemmel és rettegéssel munkálja az ember az üdvösségét. Féljen attól, hogy önállósodik, függetlenedik az Istentől, féljen attól, hogy büszkévé és magabiztossá válik. Féljen az emberi függetlenüléstől és büszkeségtől, mert csak az Isten kegyelme alapján van üdvösség. Csak az Istennel való közösség alapján lehet üdvösségre jutni. És a képből az is következik, hogyha azok, akik nem a természet szerinti olajfához tartoznak, hanem a vadolajfához tartoznak természet szerint, ha azok beoltathatnak, mondhatnám így egy másik képpel, ha nem lökte ki a szervezetőket, hogy a transzplantációnak a képét lehetne ide idézni egy mostani világunkból. Általában olyan donort keresnek, aki ha lehet rokon. Létezik olyan, hogy nem rokoné, nem löködik ki. Akkor mennyivel inkább lehet valószínűsíteni azt, hogy aki rokon, annak a sejtjei, szövetei nem löködnek ki. Hogy nem kezd ellenreakcióba a szervezet. Ugyanez a kép ez. Hogyha természet ellenére a pogányok beoltathattak az Isten művébe, akkor azok, akik most per pillanat kivágattak, akiktől elvétetett az Isten országa a hitetlenség miatt, ha azok nem maradnak meg a hitetlenségben, mennyivel könnyebb visszaoltani őket? Mondom, ne a természeti képből induljunk ki, mert ha levágtak egy száraz ágat, hát az élővé nem fog válni. Olyan, hogy szelíd fába vadoncot beoltsanak, az sem egy gyakori jelenség. De az Isten képes ezt megtenni. És azt hiszem, hogy érthető, hogy mire hozza fel ezt példaként. Az ember fogadja el, hogy ő bekapcsolódik a megváltás művébe. Másnak a munkájába áll be, ahogy Jézus fogalmazott. Amit arattok, nem ti vetettetek, mondja ez más nézőpontból, de ugyanez a gondolat. És működjön együtt, és gondolja végig, hogy mit köszönhet annak, hogy a zsidó népet az Isten óvta, ápolta, hogy voltak köztük hűségesek, akik megőrizték az Isten beszédét. Gondolja el, hogy lenne ma Isten ismeret, hogyha ők nem őrizték volna, és nem küzdöttek volna, és nem küzdöttek volna létfenntartásért. Legyen hálás az Istennek, és legyen hálás azoknak a hűséges embereknek, az Istenfélő hitbeli elődöknek, akik lehetővé tették, hogy ma az evangélium eljusson az emberhez. Világos tehát, hogy a hitetlenség kizárja az embert az Isten munkájából, de ha az ember nem marad meg a hitetlenségben, akkor egyénenként az Isten visszaolthatja azokat a zsidókat, akik jelenleg a hitetlenség miatt kivágattak, mert az Isten nem személyválogató, és minden ember kedves ő előtte, aki bizalommal, hittel ragadja meg az ő beszédét. És Pál apostol itt a 25. verstől külön megfogalmazza még egyszer ezt a gondolatot. A 25. verstől a 32. versig egy végső összegzését olvashatjuk ennek a gondolatmenetnek. Mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne bízzátok. Tehát azt mondja, most az Isten titkát szeretném világossá tenni, hogy fel ne fuvalkodjatok, el ne bízzátok magatokat. Hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegy. És így az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. És ez lesz az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Az evangéliumra nézve ugyan ellenségek, ti értetek, de a választásra nézve szerelmesek az atyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása. Mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt,
Azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásatok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek, mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Azt mondja, nem akarom, hogy elbízzátok magatokat, hogy ne tudjátok ezt a titkot, hogy Izraelre nézve a megkeményedés csak részben történt. Ez a szakasz mind időileg, mind mennyiségileg igaz, érthető. Gondoljuk végig. Mennyiségileg az azt jelenti, hogy nem minden izraelita felől kell feladni a reményt, akik elutasították Jézust, erre ugye egy nagyon jó példa maga Pál apostol. Ő kezdetben elutasította, az Isten mégis meg tudta őt szólítani. Vannak még az izraeliták között, akiket az Isten meg fog tudni szólítani, akik nem véglegesen keményítették meg a szívüket. Ez az elutasítás tehát időleges az ő részükről, és nem végleges. Lesz olyan pont, amikor megszólíthatóvá válnak, és az Isten megszólítja őket és begyűjti őket. Miközben a pogányok teljessége bemegyen. Ugye teljesen világos a gondolat, hogy miközben ők megkeményítették magukat, és időlegesen elfordultak, némelyek véglegesen, némelyek részlegesen, időlegesen, közben az Isten a pogányokért munkálkodik, és a pogányok is begyűjtetnek. És eképpen az egész Izrael megtartatik. Az egész Izrael tehát a megtért pogányok, és a hitre jutott zsidók. És most hadd ábrázoljam ilyen kezdetleges módszerrel, mert nincsen tábla, és nem tudok rajzolni. Mondjuk ez így együtt, ez az egész az emberiség. Sematikus nagyon a rajz. Ez a pici lap, ez a zsidókat jelképezi, ez a nagyobbik pedig a pogányokat jelképezi. Mi történt? A zsidó népnek egy maradéka, be kéne satíroznom, egy kis maradéka, amikor Krisztus eljött, akkor elfogadta Krisztust, és követőjévé vált, megkötötte az új szövetséget. A többiek közül voltak néhányan, akik végleg megkeményítették magukat, és már reménytelen az evangélium elfogadása az ő részükről. De voltak, akik csak időlegesen keményítették meg magukat, akik közül néhányan még meg fognak térni, vannak, akik pedig végleg meg fogják keményíteni a szívüket. Az Isten, mikor ez történt, akkor megszólított először néhányakat azok közül, akik Krisztus hívására nem engedtek, de az apostolok hívására engedtek, tehát most mondjuk, ha idáig volt befestve, akkor idáig festeném be, akiket megszólított. A többiek végleg, vagy nem végleg, bocsánat, még ez sem igaz, hogy közülük mindenki végleg, de még inkább megkeményítették magukat. Kénytelenek voltak az apostolok a pogányokhoz fordulni, akiket megszólítottak, és közülük néhányan elfogadták az evangéliumot, és követték az Istent. Tehát mondjuk ebből a nagy labból itt egy kis csíkot most besatíroznék, akik elfogadták az evangéliumot. Az ő irgalmasságba jutásuk felingerelt néhányakat azok közül, a zsidók közül, akik még ellenálltak, és közülük néhányan hitre jutottak, tehát megint egy újabb szakaszt csatírozhatnék be, hogyha rajzolgathatnék, és ők elkezdenek munkálkodni újabb pogányokért, akik további pogányokat fognak tehát megszólítani, és újabb pogányok fognak megtérni. És amikor az evangélium munkája eljutott mindazokhoz, akikről az Isten előre látta, hogy nem fogják megkeményíteni a szívüket, hanem befogadják, akkor én most az arányt nem akarom mutatni, tehát innentől kezdve nem tudom, hogy mit mutassak, akkor azt mondja, hogy az egész Izrael megtartatik. Ez a rész az egész Izrael. A hívő pogányok és a hívő zsidók együtt. Az egész Izrael megtartatik, amint megvan írva, eljön Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságokat. Ézsaiás próféta könyvéből van az idézet, és így is lehetne fordítanunk, eljön Sionnak a megtartó azoknak, akik, mint Jákob, megtérnek gonoszságukból. Akik Jákobban megtérnek hamisságukból. Tehát akik, mint Jákob, térnek meg. Az evangélium, a messiás eljövetele, Krisztus eljövetele nem mindenki számára lesz örömhír. Azok számára hoz kegyelmet, akik, mint Jákob, térnek meg. Jákob élettörténetét ebből a szempontból most nem térek ki, és nem tanulmányozzuk,
De érdemes elgondolkozni rajta, akik úgy térnek meg, mint Jákob. Önmagukkal szembesülve, teljes szívből, teljesen az Isten kegyelmére bízva magukat. És ez lesz nékik az én szövetségem, ez pedig az új szövetségnek az igéje, Jeremiás könyve 31. fejezet 31-től 34. verseiből. Annak a végét idézi, ez lesz az én szövetségem, midőn eltörlöm az ő bűneiket. Itt tömören összegzi az új szövetséget. Ezután az apostol azt összegzi, hogy a jelenlegi helyzet az ő korában micsoda. Az evangéliumra nézve ellenségek. Tehát amikor megfogalmazzátok az evangéliumot, akkor ellenségesen fognak viselkedni. De ez nem jogosít fel arra, hogy te is ellenséges legyél vele, a zsidóval, mert az atyákra nézve szerelmesek. Úgy kell tekinteni rájuk, mint akiknek lehetőségük van a megtérésre, és akik az isteni elhívásnak részesei, akiket az Isten meg akart menteni, akiket az Isten el akar hívni. És hoz végül még egy utolsó gondolatot, hogy hogyan munkálkodott az Isten a történelemben. A pogányok megkeményítették a szívüket, ezért az Isten kénytelen volt egy népet elhívni, hogy fennmaradjon az ő ismerete. A népén keresztül mindenkit akart hívni, csak éppen a pogányok nem akartak menni. Vagy a nép nem hívta. Ez most részletkérdés. Amikor ez a nép, amelyet az Isten kihívott, elhívott, hogy megismertesse magát a pogányokkal, ez a nép engedetlenné vált, akkor a pogányok fogadták el az evangéliumot. Miért? Hogy a pogányok irgalmasságba jutása nyomán munkálkodjanak a pogányok a zsidókért. Mert az Isten minden ember üdvösségét akarja. És így teljesedik az, amit a 32. vers mond, mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett. Az Isten úgy munkálkodik a történelem során, hogy világossá tegye azt, hogy senki nincs, aki érdem szerint üdvözülhetne. Az sem, aki azt mondta, Jézus példázatában élve, az a fiú sem, aki azt mondta az ő apjának, hogy én elmegyek, Uram, a szőlőbe munkálkodni. Meg az sem, aki azt mondja, én ugyan nem megyek el. Hát a zsidók azt mondták, hogy én elmegyek, aztán nem mentek el. A pogányok meg azt mondták, hogy én nem megyek el, aztán mégis elmentek. Melyik magatartása vonzó és pozitív? Egyik sem. Az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Hogy az az ember, aki üdvözülni fog, az az ember teljes szívből dicsérje és dicsőítse őt, és belássa azt, hogy én önmagamban elveszett voltam, és egyedül és kizárólag az Isten kegyelmének köszönhetem az üdvösséget. Ahhoz én hozzátenni nem tudtam semmit. Nincsen érdemem. Az Isten keresett meg, az Isten munkálkodott értem, az Isten bocsátotta meg, megelőlegezve adva a kegyelmet nekem, a bűneimet. Az Isten volt az, aki megszólított, aki hitre vezetett, aki végigvezetett a hit útján és megigazított. Mindezért az Istent illeti a dicséret. Nincsen nekünk részünk benne. Az Isten tehát így munkálkodik, hogy végül mindenki beláthassa azt, hogy egyedüli reménye a kegyelemben van, és hitből üdvözüljön. Mindezt az Isten előre látta, mindezt az Isten előre tudta. Megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és elhívásai, ami azt jelenti, hogy az Isten ugyan azt, hogy hogyan viszonyul hozzánk, és mi válik nekünk a javunkra, és hogyan munkálkodjon értünk, áldást vagy átkot adjon, fenyítéket vagy gazdagságot adjon, ezt ő szüntelenül felülvizsgálja. De egy dolgot nem. És erre vonatkozik ez a mondat. Soha nem fogja megbánni azt, hogy a megváltásunkért munkálkodik, és soha nem fog megváltozni abban, hogy menteni akarja az embert. A pogányt is, meg a zsidót is. Mert ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Itt hadd említsem meg, hogy mit is jelent a Bibliában ez, hogy megbán az Isten valamit. Ez egy nagyon érdekes téma. Hogy van az, hogy az Isten megbánta, hogy embert teremtett a földre? Hogy van az, hogy az Isten megbánta, hogy Sault királlyá tette? Hogy van az, hogy az Isten megbánta rosszat, amit Ninivével tenni gondolt, és nem pusztította el Ninivét, noha kijelentette már a prófétája által, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive. Miről szól ez? Most erről nem tudok részletesen beszélni. Az Isten egy dolgot soha nem fog felülvizsgálni. Ő az ember
javáért küzd, az ember megmentéséért küzd. És ebben a küzdelemben őt nem éri meglepetés. Ebben a küzdelemben ő mindent felhasznál a jóra, hogy az ember javára szolgáljon. Így összegzi ezt máshol az apostol a Korintusi második levél 13. fejezetében, hogy semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Amikor egy ember megérti azt, hogy az Isten előre látta, előre tudta, előre döntéseket hozott, rendeleteket hozott, és a kellő időben ezeket életbe léptet, és mindezt úgy szerkeszti össze, hogy amikor az egyik negatív döntést hoz, az a másik számára javára forduljon. Amikor a másikhoz negatív döntést, akkor visszahasson. Amikor jó döntést hoz, akkor ne csak a saját életének legyen jó, hanem másoknak is jó legyen. Összeszövi az emberi életeket. Akkor kezd szédülni az ember. Hogy az Isten ezt képes megtenni úgy, hogy tiszteletben tartja az ember szabadságát, hogy minden ember szabadon hoz döntéseket, minden ember a saját döntései szerint élhet, és mégis megvalósulnak az Isten tervei. Nos, ekkor juthat el oda az ember, mikor mindezt megérti, hogy felkiált Pál apostollal együtt, ó Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége. Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? Kicsoda volt neki tanácsosa? Mondhatnám, hogy ez arra ösztönzi az embert, hogy egy kicsit legyen óvatosabb, amikor nyilatkozik arról, hogy mi jó és mi rossz. És legyen bizalommal az Isten munkája iránt, még akkor is, ha nem értem. Még akkor is, hogyha most nem értem, hogy miért történnek a dolgok az életemben. Őtőle, ő általa és ő ránézve vannak mindenek, övé a dicsőség mindörökké. Mikor az ember ezt megérti és hittel megragadja, akkor meg tud pihenni az isteni gondviselésben. Én kívánom minden kedves hallgatónak, hogy ezeket a gondolatokat egészen személyesen is értsük meg, és azt a békességet, azt a reménységet és azt az örömet, ami ebből származhat egy ember életére, hogy az Isten gondviselésében, az Isten kezében van a mi életünk, és bármi történik velünk, hogyha mi az Isten iránti bizalommal éljük az életünket, akkor az a javunkra fog szolgálni. Lehet, hogy fáj. Nem a szenvedést kikerülését ígéri az Isten, hanem azt, hogy minden szenvedés, minden nehézség és minden áldás valódi áldás lesz az életünk számára. Ezzel tulajdonképpen a római levél második nagy témáját, a predesztináció, az isteni előrerendelés témáját, a hit általi megigazulás és az előrerendelés témáját befejeztük.

Hát szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A 26. előadásunknál tartunk, amely az idei évben a 10. Tehát az Ószövetségre 2 évet szentelünk, és most járunk Dániel próféta könyvénél. Szeretnék itt emlékeztetni arra, hogy erről a könyvről eddig 3 előadást tartottam. Az első előadáson Dániel személyével és Nabukodonozorhoz való viszonyával foglalkoztunk. A második előadásnak a

Témája Nabukodonozor álma volt, egyben Dániel könyvének első nagy vázlat proféciája, amely itt szerepel is a táblán, a második fejezetben. A harmadik téma Dániel álma volt a hetedik fejezetben, és a mai alkalommal a harmadik vázlat proféciához térünk, tehát ez a negyedik előadás Dániel könyvéről, amely Dániel könyvének a legrészletesebb és leghatalmasabb proféciája, a 8. és a 9. fejezetet egyaránt lefoglalja. Mielőtt felolvasnám ennek a profétikus látomásnak a körülményeit és magát a látomást, ismét szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a bibliai jövendőléseket csak úgy tudjuk megérteni, hogyha a jövendőléseknek a súlypontját meg tudjuk ragadni. Most is felvetném a kérdést tehát, hogy meddig szól ez a látomás? Meddig terjed ez a profécia? Dániel könyve 8. fejezetében a 15. verstől a 19-ig, majd a 26. verset szeretném elolvasni. Tehát Dániel könyve 8. fejezetében a 15. verstől szeretném olvasni, amely választ ad arra a kérdésre, hogy ennek a proféciának mikor jár le az ideje, meddig terjed az időben, és hogyan kell néznünk, hogyan kell szemlélnünk ezt a jövendőlést. És lőn, hogy mikor én, Dániel, láttam-e látomást, és kerestem az értelmét, íme előmbe állt egy férfihoz hasonló alak. És emberi szót hallottam az úlai közén, kiáltott pedig és mondta, Gábriel, értsd meg azzal a látást. És odajött, ahol én álltam, és amint jött, megrettentem, és orcámra estem, és mondta nékem, értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. És mikor szólt velem, ájultam, estem orcámmal a földre, de megilletett engem, és helyemre állított. És mondta, íme én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén, mert a végső időre szól. És a 26. vers, és az estéről és a reggelről való látomás, amely megmondatott igazság. Te azonban pecsételd be látomást, mert sok napra való. Ugye a felolvasott szakaszokban egyből szemet szúr ez a három kifejezés, a 17. versben, hogy az utolsó időre szól ez a látomás, a 19. a végső időre szól, és a 20. hogy sok napra való. Ezért rajzoltam fel a táblára, tehát ezt a harmadik látomást is úgy, amelynek az érvénye, az ideje egészen a végső időkig terjed, egészen Jézus Krisztus második eljövetelérig szól ez a látomás. Azt tudjuk tehát megállapítani, hogy a Bibliának a látomásai és a jövendőlései már csak azért sem nehezen megfejthetők, mert a Bibliában szereplő 10 ilyen nagy látomás és álom, amelyből most mi a harmadiknál járunk, mindegyik párhuzamos egymással. Ugye az első látomásban, illetve Nabukodonozor álmában is azt mondta Dániel a királynak, király, megjelentette Isten néked, hogy mik lesznek az utolsó napokban. Tehát már Nabukodonozor álma is a végső időkig terjedt, a kiskő leszakadásáig, az emberi történelem végéig, az idáig, míg Jézus eljön, és az újjáteremtett földet a megváltottaknak adja. A második álomnál is ugyanez volt a helyzet. Ott is 4-5 szakaszt felolvastam, hogy érzékeltessem, hogy a nagy történelmi áttekintés után egyszerre csak az ítélet jelenetei kerekedtek ki előttünk, megjelent az atya, megjelent az emberfia, megjelentek az ítélők a mennyben, és megjelent a kijelentés, hogy a szenteknek adatik örökségül majd a föld. Tehát ez is a végső időkre szóló álom volt. És ugyanezzel találkozunk a 8. és a 9. fejezet esetében is. Itt is tehát háromszor mondja a profécia, és kimondottan így az utolsó időkre szól, a végső időkre szól, sok napra való ez a látomás. Tehát soha ne veszítsük szem elől, szóval valóban a fától lássuk az erdőt, hogy mindegyik látomásnak az időtartama az emberiség történelmének lezárásáig terjed. Most miután megállapítottuk a
ennek a látomásnak a súlypontját, szeretnék rátérni a közvetlen előzményekre. Dániel könyve 8. fejezetében az első két verset olvasom, amely elmondja, hogy Dániel milyen körülmények között kapta ezt a látomást. Belsacár király uralkodásának 3. esztendejében látomás jelent meg nékem Dánielnek, annak után, amely először jelent meg nékem. És láttam látomásban, és mikor láttam, Susán várában voltam, amely Elám tartományában van, és láttam látomásban, és ímé az Ulai folyam mellett voltam. Tessenek megfigyelni, hogy mindegyik vázlatprofécia elején. Ott van az időpont, hogy mikor kapta ezt a proféta, szóval ez nem a saját halucinálása vagy kitalálása, pontos évet mond. Itt például megjelöli, hogy Belsacár király uralkodásának 3. esztendejében kapta Istentől ezt a látomást, és megjelöli azt is, hogy látomás állapotában ő hol tartózkodott. És ezt is jeleztem a táblán, mind a 3 vázlatproféciának a kijelentési évét pontosan tudjuk. Mert a 2. fejezet elején olvassuk azt, hogy az Nabukodonozor uralkodásának 3. esztendejében történt meg, időszámításunk előtt 603-602-ben. A 2. álom elején tudjuk azt, hogy Belsacár uralkodásának 1. esztendejében kapta Dániel, időszámításunk előtt 553-552-ben. És a 3. esztendeje, ugye ezután 3 évvel 550-549-ben. A 9. fejezetben találkozunk majd azzal, hogy Dániel több mint egy évtized után ugye gondolkodik a látomása értelmén, nem tudja megfejteni ezt a bizonyos látomást, amelyről most beszélni fogok, és több mint egy évtizeddel ezután Gábriel angyaltól kijelentést kap, aki megjelenti neki az előző látomásának az értelmét. Ennyit tehát az időről. A 3. látomás tehát Belsacár uralkodásának 3. esztendejében adatott, akkor, amikor a babiloni birodalomnak a napjai már megvoltak számlálva. Ugye az új babiloni birodalom időszámításunk előtt 539-38-ban elesett, tehát ez az idő az utolsó évtized kezdete volt. Ez azért fontos, mert a fönti diagramon azért nem ábrázoltam teljesen párhuzamosnak ezt a látomást, egy fokkal később kezdődik, nem beszél már Babilóniáról, amelyről az arany az első látomásban, az oroszlán a 2. látomásban beszélt. Itt a 3. látomásban csak egy kosról, egy kecskebakról és egy kis szarról, tehát 3 nagy hatalomról fogunk értesülni. És hadd mutassam meg a térképen, hogy hol is kapta Dániel ezt a látomást, bár ugye a szövegből kiderül, hogy nem föltétlenül tartózkodott ő Elám tartományban, Susán várában, hanem csak látomásban állt ott az Ulai folyam mellett. Itt látjuk a babiloni birodalmat, és a babiloni birodalomnak az észak-keleti tartománya Elám, és ennek a fővárosa Susán városa. Ez azért fontos, mert láthatjuk, hogy a keletről jövő médek és perzsák először ezt a tartományt foglalták el, és 539-ben innen indultak el Babilon bevételére, amely sikerült is nekik. A következő előadáson az Eszter könyvéről szólóban egyébként fogunk beszélni még Susánról, mert hiszen a cselekmény itt is játszódik. A perzsa királyok egyik fővárosa volt ez a hely, és a bibliai néven Ahasvérusként emlegetett Xerxész és Eszter királynő története itt játszódik. Tehát ennyi előzmény után szeretnék rátérni most már ennek a látomásnak az ismertetésére. Tehát Belsacár uralkodásának 3. évében vagyunk, Dániel itt Elám tartományban, Susán várában tartózkodik látomás formájában, és az Ulai folyam mellett a következőket látja. Ugye a 3. verstől. És felemeltem szemeimet és láttam, és íme egy kos állt a folyam előtt, és 2 szarva volt. És az a 2 szarv magas volt, de az egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett. Láttam azt a kos szarvaival öklelkezni napnyugat, észak és dél felé. És semmi állat nem állhatott meg előtte, és senki sem szabadíthatta meg kezéből, és tetszése szerint cselekedett, és naggyá lőn.
Szeretném olvasni a látomásnak ugyanebben a fejezetben itt az azonosítását a 20. versben. Az a kétszarvú kos, amelyet láttál, Médiának és Perzsiának királya. Tehát mit látott először Dániel? Látott egy kétszarvú kost, amelynek az egyik szarva nagyobb volt a másiknál, de az volt nagyobb, amely később növekedett. Figyeljük meg, hogy milyen bámulatos párhuzamok vannak itt az egyes látomások között. Ugye az első látomásban Nabukodonozor egy óriási szobrot látott, amelynek két karja volt. Ez a kettős jelleg, erre utaltam, hogy ez Médó-Perzsiát jelölte, egy olyan államszövetséget, amelyben először a médek játszották a vezető szerepet, aztán a perzsák. De itt még a második fejezet csak arról beszél, hogy a szobornak két karja van. A második látomásban ugyanezt egy medve szimbolizálta. Ezzel már többet hozott Isten Dániel tudomására, mert az, úgy látta Dániel a medvét, hogy az egyik feléről, egyik oldaláról a másikra hempergetődzött át. És közben három bordát tartott a szájában, és szózat hallatszott, hogy egyél sok húst. Említettem, hogy ez a perzsa birodalom három nagy hódítási területét jelölte, ahogy elfoglalták a Babilóniát a perzsák, ugye, rögtön ugye Kis-Ázsiára, Szkítiára és Egyiptom Etiópiára támadt étvágyuk, be is kebelezték ezt a három birodalmat, és az, hogy egyél sok húst, ez egy nyilvánvaló utalás volt, hogy a perzsa birodalom legnagyobb célja Görögország meghódítása volt, de ezen kapott hajótörést, és tulajdonképpen a saját sírját ezzel ásta meg. Itt a harmadik látomásban szintén párhuzamos a bemutatás, ugye, de itt még hozzáteszi, hogy a kosnak két szarva van, tehát ugyanaz a kettős jelleg, mint a karoknál, mint a medve két oldalánál, csak még hozzáteszi, hogy az lesz a nagyobb, amelyik később növekedik. És itt említeném meg azt, hogy igen, a médekről szinte alig tudunk már valamit, de a perzsa birodalom máig is egy fogalom a történelemben, és ez a harmadik látomás ezt húzza alá. Csakhogy. Dániel ezután rögtön egy következő jelenetet is látott. Az 5. verstől. És amíg szemléltem, íme egy kecskevak jött napnyugat felől az egész föld színére, és nem is illette a földet. És ennek a baknak tekintélyes szarva volt az ő szemei között. És ment a kétszarvú koshoz, amelyet láttam állani a folyam előtt, és feléje futott erejének indulatában. És láttam a koshoz érni, és néki dühödött, és leütötte a kost, és letörte két szarvát, és nem volt erő a kosban megállani előtte, és leütötte a földre, és megtapotta, és nem volt a kosnak senki, aki őt megmentse annak kezéből. A kecskebak pedig igen nagyjá lőn, de mikor elhatalmasodott, eltörött a nagy szarv, és helyében négy tekintélyes szarv nőtt az égnek négy szele felé. És ennek a látomásnak is a magyarázata a 21. versben, a szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, melyet szemei között láttál, az az első király, hogy pedig az letöretett és négy állt helyébe, négy ország támadt abból a nemzetből, de nem annak erejéből. Ugye itt is figyeljünk fel a párhuzamra. A réz jelképezte az első látomásban ugye a Nagy Sándori Görögországot, a párduc gyorsasága Nagy Sándor hihetetlen gyors nagy hódításait a második látomásban, és itt ez a kecskebak, amely nekiront a kosnak, és a kos semmiféle ellenállást nem mutathatott vele szemben, ledönti a lábáról, összezúzza, és egy tekintélyes nagy szarvat lát a kecskebakon, Dániel, de aztán az hirtelen letört, és négy szarv nőtt helyette, de azok a szarvak is megsemmisültek. Ismét mutatnám a térképen, ugye a harmadik látomás megerősíti az eddig elmondottakat, napnyugat felől mondja, napnyugat felől, tehát Makedóniából jön Nagy Sándor a görög hadak élén, két óriási csatában is összezúzza a perzsákat. Ugye a világ történelemnek két legnagyobb csatája ez a bizonyos Isszoszi és Gaugamélai csata. Ugye egyes becslések szerint 100-100 ezer embert veszítettek itt a perzsák, és senki nem tudta a harmadik Dárejosznak az életét megkímélni,
mert Nagy Sándor kegyetlenül üldözte, és nem tekintett semmire sem, ő be akarta kebelezni valóban az egész földgolyót, így mondja ezt a harmadik látomás, hogy ez a kecskabak nem is illette a földet. Szóval repült olyan gyorsasággal, alig egy évtized alatt a fél világot meghódította Nagy Sándor, de ennek a kecskebaknak a napjai is megvoltak számlálva. És ezután jön a látomásban, ahogy eddig is megszoktuk, a legkülönösebb jelleg. Tudnék, az egész történelmi áttekintés azért pereg le a szemünk előtt, mert ezek voltak azok a birodalmak, amelyek az Isten választott népével kapcsolatban álltak. Az óbabiloni birodalom, amely elvitte a zsidó népet a 70 éves fogságba, a perzsa birodalom, amelynek képviseletében Círusz elengedte őket, a Nagy Sándori Görögország, amely szintén meghódította Palesztinát, és azután Róma, amely időszámítás előtt 63-ban szintén bekebelezte a zsidók országát. Tehát ez a közös vezérfonal, de ezen túlmenően az ószövetségi Izrael népe történelmén túlmenően ne felejtsük el, hogy mindegyik látomás a végső időkre szól. És most nézzük meg, hogy mi jön ezután, mert itt még az ókorban vagyunk, ugye? Tehát az első három fémnél, az első három állatnál, és itt ennél a második két állatnál, itt még az ókorban vagyunk, de figyeljük meg, hogy Dániel mit látott ezután. Olvasom a 9. verstől. És azok közül egyből egy kis szarv támadt, és nagyon megnőtt délre, napkeletre, és a kívánatos föld felé. És megnőtt mind az ég seregéig, és a földre vetett némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta. És a seregnek fejedelméig növekedett, és elvette tőle, helyes fordítás szerint a szüntelen szolgálatot, és elhányattatott az ő szentségének helye. És sereg rendeltetett a szüntelen szolgálat ellen a vétek miatt, és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. És hallottam egy szentet szólni, és mondta egyik szent annak, aki szólt, meddig tart-e látomás a szüntelen szolgálat és a pusztító vétek felől, és a szent hely és a sereg meddig tapostatik? És mondta nékem, 2300 estélig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Ugye figyeljük meg, hogy mindegyik álomban, illetve látomásban a legkülönösebb a negyedik korszak volt. Ugye ezt mindegyikről el tudjuk mondani. Akik itt voltak itt, azok biztos megegyezték, de akik talán most kapcsolódnak be a sorozatba, hadd jelezzem, hogy a negyedik birodalom, amely a nagy szobor látomásban, mint egy nagy álló szoborban, ugye a lábszárakat és a lábfejeket jelentette. Ugye a lábszárak vasból voltak, a lábfejek vas és cserép elegyéből. Ugye ez azért volt különös, mert két részből állt. Ugye volt a vas lábszár és a vas lábfejek cseréppel elegyítve. A második látomásban ugye a három állat után jön egy negyedik, amelynek szinte nem lehet nevet adni, mert olyan borzalmasan erős és kegyetlen. Ez fenevad néven említi a Biblia, de ez is két részből áll, mert a fenevadnak a fejéről 10 szarv növekedik ki, de aztán a 10 szarv közül hirtelen csak feljön egy kis szarv, kiszakít 3 másikat a 10 közül, és ez a kis szarv felnövekedik, emberszemekhez hasonlók vannak az arcán, és a legrészletesebben erről a negyedik birodalomról beszél Dániel könyve 7. fejezete. És most itt a harmadik látomásban is ezt látjuk. Azt mondja itt Isten Dánielnek, hogy a harmadik birodalom, tehát Médó-Perzsa és Görögország után jön egy kis szarv, amely olyan észrevétlenül növekszik itt az itáliai félszigeten. Valóban döbbenetes, hogy az ókori Rómának a kezdetét szinte nem tudjuk megragadni. Hogy lehet ez, hogyan kezdett kinövekedni a történelemben az ókori Róma? Hogyan vette át a görög örökséget? Hogyan kebelezte be először ugye Akhaja provinciát, aztán az egész mediterránumot? Itt a profécia azt mondja, hogy növekszik dél felé, ugye a pun háborúk és hódítások Róma részéről, Kartágó bevétel és az egész Észak-Afrika bekebelezése. Aztán azt mondja, hogy növekszik kelet felé, tehát elmegy egészen Kis-Ázsia, majdnem a Nagy Sándori határokig terjeszti a birodalmát, sőt a kívánatos föld felé, ugye szó szerint így mondja a Biblia, a dicső föld felé, ugye ez Palesztinát jelenti,
az ígéret földjét, amelyet Pompeius csapatai időszámításunk előtt 63-ba vettek be. Tehát ez a legrészletesebb bemutatás, ennek a kis szarvnak a bemutatása, és figyeljük meg, hogy akik elolvasták az előző fejezeteket, itt még valami különlegességgel találkozhatnak. Tudnék, valaki fölvethetni a kérdést, hogy erről a kis szarról már a 7. fejezetben is értesültünk. Csak ott a fenevadnak a fején volt, és a 10 szarv közül nőtt ki. Hát most itt a 8. fejezetben vajon mit jelképez ez a kis szarv? Ugye teljesen egyértelmű a látomásból, hogy a párhuzam arra utal, hogy ez a kis szarv itt egy összefoglaló megjelölés, jelenti a fenevad első korszakát, jelenti a második korszakát is, mert Róma két történelmében, Róma két szakaszában ugyanaz a jellegzetesség található meg. Az ókori Róma is, meg a középkori Róma is valami hallatlan finomsággal, ravassággal növekszik fel, és szinte úgy megfoghatatlan az az idő és az a folyamata, hogy egyre nagyobb hatalomra tesznek szert, először lelki-szellemi befolyásra, majd aztán politikai, hatalmi erőszakszervezet is válik belőlük. És kedves hallgatók, itt is azzal találkozunk, hogy erről a kis szarról beszél a legtöbbet a profécia. Tulajdonképpen elismételi a 7. fejezetben szóló álomnak a részleteit, hogy ez a kis szarv ez egy valláspolitikai hatalom lesz, amely nem egyszerűen csak megtapossa a szentek népét, amely nem egyszerűen csak embereket tipor le és gázol el, hanem itt találkozunk ezzel a döbbenetes kijelentéssel, így olvastam a 11. versben, hogy a seregek fejedelméig növekedik, és elveszi tőle a szüntelen szolgálatot. Ez a kifejezés a Bibliában, hogy seregek fejedelme vagy seregek ura mindig Jézus Krisztusra vonatkozik. Tehát itt egy olyan hatalommal van dolgunk, amely nem kisebb harcot, küzdelmet indít el, mint egy Jézus Krisztus és Jézus Krisztus evangéliuma elleni hatalmas nagy küzdelmet és harcot. És ezért döbbenetes ugye a profécia, mert így egészíti ki a második álmot ez a harmadik látomás, hogy itt egy a Jézus evangéliumával, Jézus szolgálatával, Jézus áldozatával kapcsolatos nagy ellentámadás bontakozik ki. Ez a bizonyos antikrisztusi hatalom, amelyről tudomást szerezhettünk az előző proféciában is, ez a seregek fejedelméig növekszik, és elveszi tőle a szüntelen szolgálatot. Kedves hallgatók, itt meg is kell, hogy álljak, mert a kijelentésnek, a 4. korszakról való kijelentésnek itt van a súlypontja. Dániel annyira megrendül a látomás során, ugye olvastam előbb ugye az előzményeket, hogy ájultan összeesik, az angyalnak kell, Gábrielnek, ugye egyetlen egy angyal a Bibliában, akiről név szerint olvashatunk, ugye Gábriel szó szerint magyarul ennyit jelent, hogy Isten erős embere. Sem a kérubokról, sem az angyalokról a neveiket soha nem tudjuk meg, de milyen érdekes, hogy ez a Gábriel éppen két könyvben jelenik meg előttünk, egyrészt Dániel könyvében, másrészt pedig Lukács evangéliumában. Ez az a Gábriel, aki Dánielnek is segít megérteni a látomásokat, ez az a Gábriel, aki Keresztelő János születését is hírladja, és Máriának Jézus születését is bejelenti. Tehát a megváltási terv során egy kulcsfontosságú személy, az angyali rendek közül egy kiemelkedő személy, szó szerint tehát ennyit jelent a neve, Isten erős embere. És akkor, amikor látja Dániel ezt az egész jelenetet, akkor nagyon erősen súlypontozza itt Dániel könyve 8. fejezet ennek a jelentőségét, mert a 13. versben azt olvastam, hogy miközben Dániel látta ennek a kis szarvnak a borzalmas erejét, hogy Jézus Krisztus ellen a seregek fejedelme ellen is növekedett, akkor hallott egy szentet szólni, és mondta az egyik szent annak, aki szól, meddig tart-e látomás a szüntelen szolgálat és a pusztító vétek felől. Tehát egy mennyei lény jelent meg, ugye ezt az előző alkalommal mondtam, hogy a látomásoknak ez a természetük, hogy nem egyszerűen csak képek vetülnek ki a proféták elé, hanem mennyei lények jelennek meg, és mindjárt magyarázzák a látomást, vagy föltesznek kérdéseket a látottak felől. És itt az egyik mennyei lény fölteszi a kérdést, meddig tart ez a látomás? Ez borzalmas elviselni. Hogy a seregek fejedelme ellen és az igazi hívők ellen támad fel ez a hatalom, hát meddig engedi ezt az Isten?
Ugye figyeljük meg, hogy ezt nem Dániel kérdezi, hanem még hangsúlyosabb itt a kérdés, az egyik szent kérdezi a másiktól, és ezután hangzik el Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, amikor tudomására hozza az egyik a másiknak és Dánielnek is, 2300 estélig és reggelig, és azután kiderül a szent hely igazsága. Felrajzoltam itt a táblára, a Bibliának a leghosszabb idői proféciájával van dolgunk. Egy olyan idői profécia, amely 2300 estélig és reggelig terjedt. Itt bizonyára tetszenek távolról is látni, én 2300 évet írtam ide. Miért? Azért, mert a Bibliában ez a kifejezés, hogy este és reggel, ez egy hebraizmus, ez annyit jelent, hogy egy nap, egy 24 órás nap. Ugye elkezdjük olvasni a Bibliát, mindjárt ebbe ütközünk. Lőn este és reggel első nap, lőn este és reggel második nap. Tehát ez, hogy 2300 estélig és reggelig, ez ugyanannyi, mint hogyha azt mondaná, 2300 nap, és kiderül a szent hely igazsága. Igen ám, de Ezékiel könyvében megtaláljuk az azonosítást. Isten így szól a prófétának, hogy ezekben a vázlat proféciákban egy-egy napot, egy-egy esztendő számítottam néked. Ezékiel könyve 6. fejezet 4. versének a végén olvassuk ezt az azonosítást. Tehát ezekben a jelképes nagy vázlat proféciákban a napok mindig éveket jelentenek. Kétség kívül ennek utána kell járni. Ez csak azt tudja felfedezni, aki a Bibliát olvassa, komolyan olvassa, úgy, ahogy Jézus Krisztus mondja, hogy tudakozni kell az írásokat. Megjegyzem különben, hogy az európai kultúrtörténet során az első ember, aki ennek az azonosítására rájött és ennek hangot adott, Nikolaus Cusanus volt. Nikolaus Cusanus a római egyház híres püspöke, egyben matematikus, fizikus, filozófus és teológus is volt, a 15. században élt, és Nikolaus Cusanus ezt a proféciát nagyon mélyen tanulmányozta, és arra teljes bizonyossággal rájött, mert hiszen ez egy bibliai összefüggés, hogy itt Isten egy olyan hatalmas, nagy időtávot átfogó jövendőlést adott Dánielnek, amely 2300 év múlva megtörténő eseményre céloz. És Nikolaus Cusanus kezdte számolgatni, hogy mitől vegyük az éveket. Ő ugye azt az évet vette kiinduló pontnak, amikor Dániel kapta ezt a látomást, tehát időszámításunk előtt 550-549-et, és kijött így a számolása során a 18. század, ugye az 1750-es évek előtti korszakra a 2300 év lejárta, és Nikolaus Cusanus egyik latin nyelvű művében, amelynek ez a címe Conjecturis de ultimis diebus, tehát sejtelmek a végső napokról, ebben a művében hangot adott annak, hogy Isten bizonyára azt jelentette ki, hogy a 18. század első felében valami nagy megújhodás fog bekövetkezni a keresztény egyházban. Ő ennyit olvasott ki a 15. században, ebből a proféciából kiderül a szent hely igazsága, ez talán annyit jelent, hogy valami megtisztulás, valami reformáció veszi kezdetét az európai kereszténység életében. Tehát itt, mielőtt a látomásnak és a proféciának a végére járnánk, szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy ezt a 2300 éves jövendőlést Isten így vezette be, hogy két szent beszél egymással, és kérdést tesznek fel, hogy meddig tart ennek a negyedik hatalomnak az abszolút hatalma és életideje, és ebbe avatják bele Dánielt, és ekkor hangzik el a szózat, hogy 2300 estélig és reggelig, vagyis 2300 évig kell még várni, és kiderül a szent hely igazsága. Ha végig tetszenek olvasni ezt a 8. fejezetet, akkor megtetszenek látni, hogy Dániel a magatartását, ugye a fejezet végén a következőképpen írja le a Szentírás. Ugye a 8. fejezet 27. verse. És én, Dániel, elájultam és beteg voltam néhány napig, de felkeltem és a király dolgát végeztem, és álmélkodtam ezen a látáson, de senki sem értette. Dániel tehát megrendült a látomása nyomán. Nem értette ezt a látomást. Elmondta ugye a társainak, a héber foglyoknak is, azok sem értették, azok sem tudták. És kedves hallgatók, itt fogunk áttérni majd a 9. fejezetre,
De mivel áttérünk itt a 9. fejezetre, ami meg fogja nyitni majd a zárat előttünk, amelynek a kezdetén azt fogjuk látni, hogy mit csinál egy igazán hívő ember, ha valamit nem ért az Isten részéről. Nagy kérdés. Akár a hétköznapi életében, akár a bibliai kijelentések, hogy ha valamit nem ért, mit csinál akkor egy hívő ember, mint itt Dániel próféta? Mielőtt feltennénk ezt a kérdést, mivel egy másik király uralkodásának idejére lépünk át, hiszen tetszenek látni, hogy ekkor már a 9. fejezetben kapott megoldás során már nem az újbabiloni birodalom időszaka tart, az elesett 539-ben, 538-ban. 538-537-ben adja meg Isten Dánielnek a feleletet, amikor a méd Dárius uralkodik a trónon. Tehát ekkor már a médó-perzsa seregek előzönlötték Babilóniát, Dániel a hivatalában maradt, őket is szolgálhatta, de itt megállok egy pillanatra, és egy zenei feldolgozást, illetve annak egyik tételét szeretném a figyelembe ajánlani. Sibelius skandináv zeneszerzőnek a Belsacár lakomája című művéből a második tételt hallgatjuk meg, amely az óbabiloni birodalomnak a letüntét, gyászos bukását fejezi ki sejtelmesen, ugye a keleti zene nyelvén szinte, és ezután térünk a megoldásra, hogy vajon itt Isten mit mondott el ezzel a 2300 éves jövendőléssel, és miért olyan roppant jelentőségű ez a Bibliában. Kérném szépen most akkor a zenét.

Nos hát, olvasom a Bibliából a 9. fejezet első 2 versét. Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a média beliek nemzetségéből volt, aki királlyá tétetett a káldeusok országán, uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Nos hát, mit tesz egy hívő ember, hogyha valamit nem ért? Dániel ugyanis a proféciát nem értette. Nem értette, nem tudta elképzelni, hogy ez a 2300 év mire is vonatkozik. Ő azt rögtön tudta, hogy ez az este és reggel napot jelent, a napok meg éveket jelentenek. És rettenetes hosszúnak látszott neki a 2300 év, mert 2300 év múlva kiderül a Szent Hely igazsága, ez volt Dánielnek a gondolata, hogy Isten talán azt jelentette ki, hogy a zsidó nép csak 2300 év múlva állíthatja helyre a templomát, mehet vissza Jeruzsálembe, térhet vissza a fogságból. Talán azért, mert a babiloni fogságban sem változott meg a nép előnyére. Isten meghosszabbítja ezt a fogságnak az idejét, de 2300 évre. És akkor, amikor Dániel ezt nem értette, vagyis ez volt a gondolata, így gondolta magában, akkor rögtön a bibliai könyvekhez fordult. Így olvastam, hogy ebben az időben, akkor, amikor elesett az óbabiloni birodalom, és a méd Dárius ült a médó-perzsák trónján, az ő uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, hogy mennyi időnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. És Jeremiás könyve 25. fejezetében megtalálta a választ, mert Jeremiásnak az Isten kijelentett, hogy a fogság 70 éves lesz. Ugye Ézsaiás prófétának szólt Isten először a babiloni fogságról, később, egy évszázaddal később Jeremiásnak megmondta ennek a fogságnak az idejét, hogy 70 éves lesz a fogság, és most Dániel megbizonyosodott arról, hogy ez a fogság nem hosszabbodhat meg. A 2300 év nem a fogság idejére vonatkozik. És ez a szent hely, ez vagy nem a jeruzsálemi szent helyre, és nem annak az újjáépítésére utal. De Dániel továbbra se értette a jövendőlést. Most már látta azt, hogy csak 70 éves lesz a fogság, és ugye figyeljük meg, a fogság itt már rohamosan a vége felé közeledett, mert 605-ben kezdődött el a fogság, és 605-től idáig bizony eltelt már 67 esztendő. Két-három év múlva adja ki majd Círus a rendeletét, amellyel Zorobábelt, majd később ugye Esdrás vezette fogolycsapatokat hazaengedi, és valóban a fogság 70 év múlva véget ért. De Dániel nem értette, hogy akkor hogy lehet. Isten adott egy kijelentést, hogy 70 éves lesz a fogság, meg adott még egy kijelentést a 2300 évről. Hát most hol van itt az összhang a kettő között? Figyeljük meg, a Biblia ezt tanítja, hogy ha valamit nem ért az ember az életében, vagy a bibliai tanításokban, először nézze meg, hogy a Biblia más helyén hogyan nyilatkozik arról a kérdésről. Jézus ezt így mondta Máté evangélium a 4. fejezetében a 7. vers szerint, ugye, hogy viszont mi van megírva. Ez egy döntő dolog. Ne ráncigáljunk ki a Bibliából innen-onnan ezt, azt, amazt, hanem az a korrekt eljárás, hogyha végig tekintjük, hogy a Biblia ugyanarról a kérdésről még hol beszél, és milyen összefüggésbe helyezik az összes kijelentések azt a kérdést. Na de mi van akkor, hogyha ezután sem értjük? Mert Dánielnek ez az esete. Figyeljék meg, hogy a 3. vers mivel folytatódik. És orcámat az Úristenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel. Ez a második fokozat. A Biblia nem tanítja azt, hogy nekünk rögtön megvilágosodnak az igazságok. Rögtön fény derül mindenre, még akkor sem, amikor már tájékozottságunk van a Szentíráson belül. De akkor az embernek ott van a másik nagy lehetősége, hogy személyesen forduljon az Istenhez, ha kell, könyörgéssel, böjtöléssel is, és kérje Istentől a választ. Kérje azt, hogy az Isten vezesse a tekintetét valahogy a megoldásra, vagy világosítsa meg az elmét, hogy látni tudja azt, amiről szó van.
És olyan érdekes, hogy a 9. fejezetben azt olvassuk, hogy Dániel még be sem fejezte az imádságát, amely különben a Bibliának az egyik legszebb imádsága, csak én nem tudok itt vele most ugye törődni. A 9. fejezet 3. versétől tart egészen a 20. versig, és ott még be sem fejezi az imádságát, a következő történik, a 21. versben. És még az imádságot mondtam, mikor ama férfiú Gábriel, akit előbb a látomásban láttam, sebességgel repülvén megilletett engem az esteli áldozat idején. És értésemre adta és szólt nékem, és mondta, Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. 77 szabatot a te népedre és a szent városodra. Figyeljék meg, hogy Dániel még be sem fejezi az imáját, nagy hirtelen jön Gábriel, azt mondja, mennyben már feleltek neked szózattámat, nekem az a feladatom, hogy ezt a szózatot neked megjelentsem, kétszer is utal a látomásra, tehát nyilvánvaló, hogy a több mint 10 évvel ezelőtti látomásról van szó. Dániel több mint 10 évet töprengett ennek a 2300 éves proféciának az értelmén, de nem mondott le arról, hogy ennek lehet megfejtése. És akkor, amikor imádsággal, könyörgéssel az Isten kereste, Dánielnek, ugye Gábriel gyorsan hozza a megoldást. És a megoldásból én csak annyit olvastam most fel, hogy ezzel kezdődik a válasz, hogy 77 szabatot le a te népedre és a te szent városodra. Mit mondott tehát Isten Gábriel által Dánielnek? Isten először is megnyugtatta a prófétát. Isten azt mondta a prófétának, hogy ebből az előbbi 2300 éves hatalmas időtávot átfogó jövendőlésből a te népedre, a zsidó népre csak 77 szabatot le. Megint ugyanazzal a törvényszerűséggel van dolgunk. A 77, ugye 70-szer 7 az 490 nap, vagyis 490 év. Tehát azt mondja itt Gábriel a prófétának, hogy ebből a hatalmas 2300 éves jövendőlésből a te népedre, a zsidó népre csak 490 év vonatkozik. És ezen belül én elmondom neked, hogy a 490 év során mik fognak megtörténni. És közben, és ez lesz majd az előadásunknak a végső témája, közben, miközben elmondja, hogy mik fognak megtörténni a 490 év alatt, egy halvány betekintést ad Dánielnek, hogy mi is lesz a 2300 év végén. De én sem boríthatom fel a logikát, először ezzel kell foglalkoznom, és majd ezután térünk át a jövendőlésen belül a 2300 évre vonatkozó kijelentésre. Azért fontos ez a felismerés, hogy a 8. és 9. fejezet összetartozik, mert ez az a Bibliában, amelyre igazán a 18. század végén és a 19. század elején jöttek rá. Akkor indultak el felekezetektől függetlenül, illetve minden felekezetben és a föld minden részén olyan Biblia olvasó és profécia tanulmányozó mozgalmak, amelyek során az eddigi ismereteink szerint 69-en is megfejtették ezt a proféciát. Tehát a 18. század végén, a 19. század elején fölismerték, hogy a 8. és a 9. fejezet összetartozik. A nagy távlatú jövendőlés kezdete, amely a 8. fejezetben a levegőben lóg, mert ott nem mondja meg az Isten, hogy honnan kell számítani a kezdetét. A 9. fejezet megmondja a kezdő időpontját, a 490 évnek, de a két időbeli jövendőlés együvé tartozik, hiszen ez a 490 év a 2300 évből szabatott le, vágatott le. Tehát egy egyenesen van a két kijelentés, a 8. fejezet a 2300 évet így elénk tárja, de ez a levegőben lóg. Nem tudjuk, hol a kezdőpontja, tehát nem tudjuk, hol a végpontja, azt sem. De a 9. fejezet elmondja majd, hogy honnan kell számítani a kezdetét. A 2300 évnek is, és a 490 évnek is. Tudnék, Gábriel a következőket mondja. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és városfalak,
mégpedig viszontagságos időkben. És a 62 hét után kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. Ugye azt írja erről a proféciáról, hogy a század elejéről való egy tanulmány, Huber Lipót, egy nagyon ismert teológus professzor volt, Kalocsai kanonok, az Ószövetség jó ismerője, 1902-ben jelentetett meg a Katolikus Hittudományi Folyóiraton belül egy körülbelül 40 lapos tanulmányt, amely itt van a kezemben, fénymásolatban. Ennek az a címe: a messiás megjelenésének ideje a Dániel próféta szerint. Ezt a Dániel könyve 9. fejezetét a 24-től a 27. versig vizsgálja, és azt mondja erről a jövendőlésről, hogy ez a jövendőlés az Ószövetségnek a legértékesebb proféciája. Miért? Mert egész esemény sorrendet mond el Jézus Krisztus fellépéséig, szimbólumok nélkül hozza tudomásunkra, hogy mi lesz Jézus Krisztus életének a vége. Soha erről az Ószövetség nem beszél kimondottan, csak jelképekben. Itt viszont azt olvastam, hogy kiirtatik a messiás, és azt is a tudomásunkra hozza, hogy mi lesz ennek a következménye, mi fog rázódulni Palesztinára és a zsidó népre ennek következtében. Egy egész esemény sorrendet állít fel, és döbbenetes módon mutatja be azt, hogy Jézus Krisztus első fellépésének mik lesznek a körülményei. Nagyon ajánlom mindenkinek, aki a Bibliában el akar mélyedni, egy pár példányt hoztam ebből a tanulmányból, de hogyha valaki ezt szeretné megszerezni, akkor szívesen fénymásoltatom annak. Ugye egy olyan megdöbbentő bevezetéssel kezdődik ez a kis tanulmány. Azt mondja a szerző, hogy ő elment Jeruzsálembe a század végen. Ott bejárta ugye a régi ókori helyeket, és megállt a Siralom falnál is, és látta, hogy a Siralom fal előtt ugye a szívük mélyéből hogyan búsonganak, hogyan szomorkodnak zsidó emberek, amikor várják a messiást, és mennyire tele van a szívük gyötrelemmel és keserűséggel, hogy ez a messiás még nem jött el. És akkor végigveszi az ószövetségi jövendőléseket, Jákob jövendőlését, Aggeus, Malakiás jövendőlését, amelyek elmondták, hogy nem múlik el a Júdától a fejedelmi pálca, amikor el kell jönni a messiásnak, hogy a második templom idején kell fellépni, és azt mondja, hogy már rég letelt annak az ideje, saját prófétáitok mondták meg, hogy a messiásnak már el kellett jönni. De hogyha valaki ennek sem hisz, olvassa el Dániel könyve 9. fejezetét, mert ebben a 9. fejezetben jelképek nélkül, közvetlen, hétköznapi nyelven ott van, hogy fellép a messiás, kiirtatik a messiás, senkie sem lesz, és a várost és szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe, és elkezdi értelmezni ezt a proféciát, ha nem is minden egyes pontján tökéletesen, de minden esetre a vezérfonalat végig követi. Nos, hát a mi számunkra itt az a fontos, hogy ez a profécia megjelöli a kezdőpontot. Tudnék, így olvastam a 25. versben, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől. Kicsit régies a magyar fordítás, hogy ezt ma így mondanánk mai magyar nyelven, hogy akkor, amikor kiadnak egy rendeletet, hogy Jeruzsálemet újjá lehet építeni. Annak a rendeletnek az idejétől számítódik mind a két profécia. Nagyon sokan azért hibáztak a proféciának az azonosításában, mert Jeruzsálemről három rendeletet is kiadtak. Aki ezekről értesülni szeretne, itt van a kezemben a legutóbbi években megjelent, nemzetközileg is talán legjobb, de magyar nyelven is megjelent, Girsman az ókori Irán című monográfiája. Alcíme: Médek, Perzsák, Pártusok. Ebben a könyvben olvashatunk a perzsa királyokról és azok rendeleteiről, és megtudhatjuk ebből, hogy valóban három perzsa király is kiadott rendeletet a zsidó népre vonatkozóan. 536-ban kelt az első rendeletet, Círusz adta ki. Ezt tartalmazza maga a Biblia is. Círusz ugye a toleranciáról, a vallási toleranciáról ismert perzsa uralkodó megengedte a zsidó népnek a hazatérést, de még azt is, hogy fölépíthetik a templomukat. Sőt, a perzsa állam kincstárból még pénzt is mellékelt ehhez. Nagy dolog volt. Ugye a vallási toleranciának azóta sem volt sok olyan nagy személyisége, mint a perzsa Círusz,
akiről egyébként Ézsaiás könyve 45. fejezete már több mint 100 évvel előtte megjövendőlte, hogy ő fel fog lépni, és hogy ő lesz az, aki a népet haza fogja engedni. Igen ám, csak figyeljük meg, hogy Círus rendelete a templom felépítésére vonatkozott. A profécia pedig így hangzik, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől. Tehát ennek a proféciának nem lehet a kezdőpontja 536, mert a profécia napnál világosabban mondja, hogy itt nem a templom újjáépítése felől való szózatra kell gondolni, hanem az egész város és közigazgatás visszaállításáról. A második rendeletet időszámításunk előtt 520-519-ben adta ki Dárius, a következő perzsa uralkodó, de ő is csak a templom építéséről rendelkezett, tudnék közben az építés megakadt, a környező népek ellenségeskedése miatt, hát el tudják gondolni, hogy hogyan esett ezeknek a zsidó népet gyűlölő törzseknek, hogy a nagy perzsa birodalom őket támogatja abba, hogy hazatérhetnek Jeruzsálembe, és felépíthetik államkincstáron a templomukat. Hát persze, hogy támadták az izraelitákat. És a megakadás után Dárius rendelete megerősítette a Círus féle rendeletet, de ez is csak a templom építésre vonatkozott. A proféciánk pedig így szól, a Jeruzsálem újraépítése felől való szózat keletkezésétől. Megtalálhatják ebben a könyvben is, hogy aki kiadta ezt a rendeletet, Artaxerxész Longimanus perzsa uralkodó, akiről itt egy külön fejezet szól, első Artaxerxész Longimanusról, aki 465-464-től 424-ig uralkodott. Ez a perzsa király adott ki egy olyan rendeletet, amely már nem a templom újjáépítését engedte meg, mert az már fölépült időközben, hanem az egész Jeruzsálem városának az újraépítését, mondja is a profécia, hogy felépítetnek az utcák és a városfalak. Mégpedig viszontagságos időben, hiszen ekkor is zavarták az újjáépítést. És ez a rendelet időszámításunk előtt 457-ben kelt. Tehát akkor, amikor Dániel könyvében Isten elmondja Gábrielnek és a prófétának, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől számítódik a 490 év, akkor ezzel együtt a 2300 év kezdő időpontját is meghatározta. Először megnyugtatta Dánielt, hogy nem a zsidó népre vonatkozik ez a teljes időtartam, nem hosszabbodik meg a 70 éves fogság, nem arról van szó, hogy a nép megtéretlensége miatt még tovább kell Babilóniában maradniuk, hanem az ő népére csak 490 év vonatkozik, és elmondta, hogy a 490 éven belül mi fog megtörténni. Nagyon röviden foglalkozhatom csak a proféciával, az előadás után bárki megkérdezheti ennek ugye a részletesebb tartalmát, de egyből látjuk, hogy ez a profécia ugye túlmegy az időszámításunk null pontján, mert a 457-nél nagyobb a 490. Tehát, hogyha a 457-ből kivonjuk a 490-et, megkapjuk a profécia lejártának az időpontját, 33 vagy 34-et, azért számolunk két évet, mert a keleti népeknél és a zsidó népnél is kétféle időszámítás volt érvényben. Ugye tavasztól tavaszig tartott a vallási időszámítás, és ősztől őszig a polgári időszámítás, például a királyok trónra lépési uralkodás évét is mindig az őszi teljes évtől kezdték számítani. Tehát még egy évet megadunk, hogy teljesen biztos legyen az azonosítás. A 490 év tehát időszámításunk szerint 33-34-ben jár le. Utána a profécia elkezdi részletezni, hogy ez a 490 év, ugye ez 77, azután felbontja a 77-et három részre. 7 hétre, 62 hétre, és marad még egy hét. Tehát, hogyha ezt összeadjuk a hetet, a 62-t és az egyet, akkor kijön a 77. Rejtjelesen adja meg bizonyos utána járás szükségeltetik, de hogy tetszenek látni, nem sok. Aki becsüli annyira a Bibliát, hogy utána akar járni a kijelentéseinek, ezt könnyűszerrel megteheti, hogy utána jár, hogy a 77-et hogy bontja fel a profécia, és rögtön társítja az eseményeket is.
77 hét után megépítetnek az utcák és a városfalak, mégpedig viszontagságos időben. Tehát 49 év múlva, azaz időszámításunkra befejezik.

Erről semmit nem mond a profécia, mert ez Dániel könyve 10. és 12. fejezetek közötti részek nagy témája lesz. Ennek az egész történelmi időszaknak, a méd, a perzsa és a római időszaknak a nagyon részletes bemutatása Dániel könyve végén fog bekövetkezni. Itt csak annyit jelent ki a jövendőlés, hogy a 62 hét után, ugye felhívom a figyelmüket, hogy nagyon kis mértékben, de pontosítanunk kell a fordítást, és én ezt a TIT kísérő füzetben meg is tettem, ugye úgy fordítja a Károlyi Biblia, hogy kerítések építetnek meg. Hát ez, ugye ez érthetetlen, mert az nem kell királyi rendelet, hogy az emberek kerítést építsenek. Vagy hát legalábbis akkor nem kellett, lehet, hogy most kell. De szóval itt nem kerítések van, hanem városfalak. Nem 62 hét múlva van, hanem 62 hét után van. Ugye, tehát egy kicsit pontosítani kell a fordítást az eredeti héber szöveg alapján, és ezt a nagy időszakot tehát kihagyja, erről nem mond semmit, csak azt mondja, hogy a 62 hét után fellép a messiás, tanítani fog, de az utolsó hét, ugye a fennmaradó egy hét, vagyis hét nap, vagyis hét év felén a messiást kiírtják, tehát pontosan megjelöli a messiás halálának, áldozatának az idejét. És utána eltelik még egy bizonyos időszak, amikor Jeruzsálemben és Palesztinában hirdetik az evangéliumot, de amikor azt sem fogadják el, ugye a választott nép tagjai, akkor lejár az idő, tehát ez a 490 év, amely leszabatott ebből a hosszúból, ez lejár, és ezután nem sokkal a várost és a szent helyet elpusztítja, és nagyon érdekes ez a kis kijelentés, egy következő fejedelem népe, ezzel sem tudok részletesen foglalkozni, de csak úgy felhívom a figyelmüket, hogy ennek a gyönyörű szép proféciának a megértéséhez, például ehhez a mozzanatához, hogy azt mondja a profécia, hogy egy következő fejedelem népe fogja elpusztítani Jeruzsálemet. Ugye felhasználható Josephus Flaviusnak a Zsidó háború című műve, amely döbbenetes erővel írja le, hogy nem akarta elpusztítani Titus a várost. Akkor, amikor Titus időszámításunk szerint 69-70-ben körbezárta Jeruzsálemet, és biztos volt a város eleste, és óriási villongások voltak a rómaiak és a zsidó város védő csapatok között, és nagyon elegük volt már a római katonáknak az egész palesztinai hadjáratból, Titus nem tudta megfékezni a katonáit, nem tudta visszatartani attól, hogy a szent helyet, a templomot fel ne gyújtsák. A profécia ezt olyan tökéletesen jelzi, hogy nem egy fejedelem fogja elpusztítani a várost, egy fejedelem népe. Josephus Flavius ezt így írja a magyar kiadás 426. lapján, amikor elmondja a város elpusztítását, így égett le a templom Titus akarata ellenére. Így égett le a templom Titus akarata ellenére. Berohantak ugye a felbőszült csapatai, fákját dobtak a templom fából készült épületére, Titus hiába ordított, hiába próbálta megfékezni a katonáit, nem lehetett. Annyira felgyűlem lett bennük a keserűség a zsidó háború miatt, nem lehetett megfékezni a csapatokat. Ez a rövid, nagyon szűkszavú profécia hallatlanul pontosan rátapint. Még egy szót se hibáz el. Nem csak időben látjuk pontosan, hogy mikor következnek be ezek az események, hanem olyan kis részletekben hitelesíti a profécia magát, hogy nem azt mondja, hogy egy következő fejedelem pusztítja el Jeruzsálemet, egy következő fejedelem népe. És ugye, hogyha kiszámítjuk itt az időket, akkor kijön 26-27 Jézus fellépésének idejére, ugye kijön a 3,5 éves szolgálata nyomán, ugye 30-31 a halálának az idejére, és 33-34 kijön arra az időre, amelyet a Biblia a választott nép megbízatásának a lejárásával azonosít. Ekkor lejár a zsidó nép választott volta. Nem akkor jár le, tehát amikor Jézus Krisztus megfeszítetik a Golgotán, hanem azután is van még idő elfogadni, mint népnek is van idő elfogadni ugye a messiásról szóló üzenetet. Ezután minden egyes embernek, természetesen minden egyes zsidó származású embernek megvan a lehetősége Jézus megismerésére és elfogadására, de mint nép nem választott nép tovább.
77 szabatot leadt te népedre és a szent városodra. Jézus így mondja ezt Máté evangélium a 21. fejezetében.

Elvétetik tőletek a mennyek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi majd a gyümölcsét. Tehát röviden ezzel szeretném jellemezni ezt a proféciát, hogy valóban az Ószövetségnek egy tökéletes tömörségű, de mélységű jövendőlése is, ennek körülbelül én az egy tizedét, egy huszadát ismertettem, hallatlanul súlyos kijelentések vannak, erre egy külön előadás kellene, de mi a két jövendőlés sorozatot egybekötöttük. Most mielőtt a végső azonosításra térnék, itt szeretném bejátszatni Händel messiásának, tehát Jézusról szóló nagy oratóriumának a kezdeti tételét. Ugye Händel pontosan ismerte a proféciákat. Szóval az a zeneszerző, aki tényleg a Bibliában járatos volt. Hála égnek, hogy valaki úgy zenésítette meg a Bibliának egy középponti témáját, hogy legalább tudta, hogy mit zenésít meg. Nagyon, nagyon kevés művészről lehet ezt elmondani. És Händel ezért kezdi a messiását, ugye Keresztelő János fellépésével és vigasztalásával és biztatásával, mert ha valaki elkezdi olvasni az evangéliumokat, és ott találkozik Keresztelő János igehirdetésének szavaival, ugye a fő kijelentésével, amit Jézus is elismétel aztán, betelt az idő. Hát hogy magyarázza ezt, hogy betelt az idő? Keresztelő János is, Jézus is erre a jövendőlésre célzott. Betelt az a profétikusan kijelentett időszakasz, amelyre nézve Isten kijelentést adott, hogy ennyi és ennyi után fellép a messiás, betelt az idő. Ugye a fejsze már a fák gyökerére vette, tehát itt van a megtérés, megváltozás jó lehetősége. És Keresztelő János és Jézus is ezért szólt erről, ezzel Dániel könyve 9. fejezetét idézték vissza, és Händel is így kezdi az oratóriumát. A nyitány után ezért van olyan nagy felütés ennek az oratóriumnak, mert a messiásnak az első tétele, ugye az 1740-es években írott messiásnak az első tétele megszólaltatja Keresztelő Jánost, ugye a betelt az idő prófétáját, aki felszólítja a népet arra, hogy keljen fel, hogy álmából fölocsudjék, és hogy figyeljen Krisztus tanítására. Tehát az első tételt hallgatjuk meg, nem az eredeti angol nyelven, hiszen a messiás eredeti szövegkönyve angol, hanem az anyanyelvén németül.

0: Befejezésül akkor szeretném nagyon röviden érinteni ezt a kérdést. Azért mondom, hogy röviden, és mindent nem tudok és nem is lehet elmondani, mert nyilvánvaló ennek a kérdésnek a tisztázásához hát bizonyos ismeretek és előtanulmányok szükségesek. Én azonban szinte csak arra akarok hivatkozni, amit a táblán tetszenek látni. Mit látunk a táblán? A táblán azt látjuk, hogy a Bibliában létezik egy olyan jövendőlés, egy olyan ószövetségi profécia, egyetlen egy ugyan, de létezik, amely pontosan hírül adja Jézus Krisztus szolgálatának a kezdetét, kereszt halálának az időpontját, és azt, hogy ezen az időn belül mik történnek meg, és az ószövetség hogyan zárul le. A messiás első eljövetelére tehát van idői kijelentés. Ezt azért hadd húzzam alá, mert még úgynevezett vallásos vagy hívő emberek sem tudnak erről. Márpedig a Bibliának az egyik legnagyobb Isten érve talán éppen ez. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem hiszi az Istent, ezt megteheti. Ezt mondja Jób könyve 35. fejezete is, hogy amilyen magasan vannak a felhők fönn az égen, és nézz fel, hogy hol futnak. Hát vajon te adsz nekik valamit, ha elismered, hogy léteznek? Hát ha Isten létezik, akkor az ember tesz nagy szolgálatot neki, hogy elismeri, hogy van? Nem. A Biblia azt mondja, hogy csak az ember nyerhet azzal, hogyha megismeri az Istent, és elismeri, hogy létezik egy Isten. De vajon hogyan lehet megismerni az Istent? Ugye említettem, hogy a Bibliában tulajdonképp két óriási ér van az Istennek a lénye mellett. Az egyik az erkölcsi jelleme, hogy benne a szeretet és a jóság egy és ugyanaz. Ez egy hatalmas nagy téma, de a másik érvés indok, hogy semmelyik más vallásban, és semmelyik más úgynevezett szent könyvben nem találunk beteljesedett proféciákat. Blaise Pascal, az ismert francia fizikus és filozófus ismerte ezt fel a Gondolatok című művében, amelyet nagyon sokszor idéztem, és hát hivatkoztam is rá a kísérő füzetünkben is. Pascal mondja az egyik töredékében, hogy különböző egymással ellentétes vallásokat látok. Mindegyik azt mondja, hivatkozva a maga tekintélyére, hogy én vagyok az igaz, nekem higgyetek, hozzám tartozzatok. De én megvizsgálom a vallásokat, és azt mondom, hogy egy tömérdek vallás felekezet közül csak egy lehet igaz. Az, amelyben én, a matematikus, a fizikus, láthatom, hogy beteljesedett jövendőlései vannak. Több évszázadra előre Isten bennük megjelenti a véget, és én ellenőrizhetem, hogy azok hogyan teljesedtek be. Ez makulátlan logika. Nem egy-két évre jelentette ki Isten a bekövetkezendőket, hanem 490 évre. Ha lenne az emberben előítéletmentesség és elfogultságmentesség, és ennek nekiállna az ember, hogy megnézné, mert hiszen ez a kérdés, hogy létezik Isten, vagy nem létezik Isten, és én ebből meggyőződhetem arról, hogy ezt a kijelentést nem adhatta ember, mert mi emberek egy évtizedre se tudjuk megmondani, mit hoz a jövő. De Isten viszont a maga végtelen bölcsességével mindenki szabadságát meghagyva, és úgy sodorva össze a történelem szálait, hogy soha erőszakot nem téve, Isten mégis tudja előre, hogy az összefüggések, az a sok-sok milliárd ember törekvés szál, hogyan fonódik majd egybe, és mit fog hozni a jövő. Pontosan elmondta, hogy ki írtatik a messiás, és senki sem lesz. Ebben az időpontban, ez így bekövetkezett, hajszál pontosan. Jézus Krisztus az ismereteink szerint valóban a 31-es évnek a tavaszán, Nisán hónap 14-én halt meg, és valóban 3,5 évig tanított, és valóban az apostoli misszió is 3,5 évig terjedt Palesztinában, csak azután mentek az apostolok pogány lakta területekre, és valóban ennek következtében elpusztítatott a város és a szent hely, valóban, mint özönvíz által, valóban egy következő fejedelem népe által. Kérem, óriási érv. De én most nem erre szeretném mégse vetni a hangsúlyt, hanem mire? Hogy Isten ugyanebben a jövendőlésben adott egy hosszabb távlatú proféciát is, amelyben az elsőhöz képest ugyan nem Jézus második eljövetelének az idejét mondta meg, Mert ez a kérdőjel mindig itt fog szerepelni, ameddig proféciákat tanulmányozunk a Biblia szerint. Azt a napot és azt az órát senki nem tudja, mondja Jézus Krisztus. A Biblia Jézus első eljövetelét időileg meghatározta, és jövendőlésben az ember tudomására hozta. A második eljövetelének az idejét nem hozta az ember tudomására, viszont, amit az ember tudomására hozott az Isten, hogy a második eljövetel előtti utolsó szakasznak mi lesz a kezdőpontja. Tehát az biztos és igaz bibliai tanítás, és ettől eltérni nem lehet, hogy minden fajta spekuláció és számítás Jézus második eljövetelére hibás és téves a Biblia szerint. Mert maga a Biblia állít sorompót, azt a napot és azt az órát. Sem az ég angyalai, sem az emberek, még a fiú sem tudja, csak az én mennyei atyám. Jézus ezt többször elmondja, ugye a nagy apokaliptikus beszédében, mind a három evangéliumban, Máté 24, Lukács 21, Márk 13. fejezetében, de Isten viszont gondoskodott arról, hogy a végidőnek a kezdetét, az emberiség végső történelmének a kezdő időpontját, ami után már maga Jézus Krisztus tesz esküvéssel esküvést, Jelenések könyve 10. fejezetében, hogy több idő nem lészen, félreértett bibliai vers nagyon, sokan filozofálnak ezen, és azt mondják, hogy már nem lesz majd idő, ugye? Pontosan több haladék nincs, több kinyilatkoztatott profétai idő nincs. Idáig terjednek a profétikus kijelentések, idői kijelentések, ezután megmaradnak már csak az idők jelei. De ennek a kezdő időpontját viszont a Biblia kinyilatkoztatta. És most szeretnék visszakötni az előadás elejére, mivel kapcsolatban nyilatkoztatta ki. Ne felejtsük el, hogy ez a profécia a kis szarval végződik. A kis szarv Isten ellenes és a seregek fejedelmével szembeni támadásával végződik, amelynek a központja Jézus Krisztus közben járó szolgálata. Jézus Krisztusnak az a szolgálata, amelyről azt mondja a Szentírás, hogy amikor Jézus meghalt, feltámadt, felment a mennybe, és meghasadt a jeruzsálemi templom kárpitja, ez kifejezte azt, hogy most már minden embernek, aki megismerte Jézus Krisztus, közvetlen bejárása lehet Krisztus által az atyához. Jézus Krisztus az egyedüli közben járója az emberiségnek. Jézus Krisztus a szó szóló, a védő ügyvéde, ahogy mondja János első levele második fejezetének az első verse. Jézus Krisztus által lehet bűnbocsánatot kapni, bűnbánat nyomán, megújult életre erőt kapni, hitet kapni és győzelmes életet kapni. És ez a kis szarv, ennek a valamennyi ténykedése a történelme folyamán arra irányul, hogy a seregek fejedelmétől, Jézus Krisztustól elvegye ezt a közben járó szolgálatot. Tehát egy olyan valláspolitikai hatalom, amely kinöveszti a maga intézményrendszerét, a maga szervezetét, és ő maga állítja be magát közvetítőnek az Isten és az emberek között. Ez egy súlyos és borzalmas ellentámadás Jézus szolgálatával szemben. Mert emberekkel azt a képzetet fogadtatja el, hogy nem lehet személyesen megismerni az Istent. Nem lehet közvetlenül Jézus Krisztus által menni az Atyához. Szükség van emberi közvetítőkre, szükség van intézményekre, szervezetekre, és hosszú évszázadokig tart ennek a kis szarvnak a hatalma, de amikor lejár ez a profécia, amikor lejár ennek a 2300 éves jövendőlésnek az érvénye, akkor elindulnak Bibliát kutató mozgalmak, és felfedezik a szent helynek az igazságát, és felfedezik, hogy mit is jelent ez, hogy mennyei szent hely, és mi is történik a mennyei szent helyen. Figyeljük meg 2300 estélig és reggelig, és kiderül a szent hely igazsága. Erről már csak befejezésképp tudok szólni, hogy erről a hatalmas nagy profécia kutató mozgalomról van egy olyan felbecsülhetetlen értékű munka, amelynek a szerzője maga is részt vett ebben a mozgalomban. A múlt század első évtizedeiben, harmadik és negyedik évtizedében kiteljesedett mozgalomról, amelyet, mint említettem, minden vallás felekezetben ugye voltak ennek képviselői, és 69-en közülük megfejtették ezt a jövendőlést, köztük ez a szerző Ellen Gould White, akinek öt kötetes Korszakok nyomában című művének az ötödik kötete a nagy küzdelem. Ebből a nagy küzdelemből, hogyha valaki tudomást akar nyerni Jeruzsálem pusztulásától, egészen a végső időkig tartó profécia értelmezéséig és az idők jeleiről a végig, ugye bizonnyal tudomást szerezhet, én ez előadás sorozat keretében részletesen ebbe a kérdésben nem tudok belebocsátkozni. Számunkra mégis annyi elég, hogy itt nem a Dániel népéről van szó, nem a zsidó népről van szó, nem egy földi szent hely megtisztításáról van szó, hanem így mondja Mózes második könyve és a zsidókhoz írt levél, hogy a földi szent hely is a mennyei mintájára készítetett. A mennyei szent helyről, Jézus Krisztus mennyei közben járó szolgálatáról, annak egy különös szakaszának kezdetéről, az ítélet kezdetéről beszél itt a profécia, amelynek a részletes értelmezése nyilvánvalóan jelenések könyvéhez tartozik, amelyet egyrészt 2 évvel, 3 évvel ezelőtt úgy, ahogy el is végeztünk, és ha tart még valamikor a sorozatunk, akkor részletesebben talán el is fogunk végezni. Most azonban szeretném megkérdezni, hogy van-e még arra egy kis időnk, hogy ezt a bizonyos proféciát bizonyos vetítéssel is illusztráljuk, vagy pedig 35 van, tehát ez 10 perc. Jó, köszönöm szépen, akkor kérném a vetítést. Igen, hát először is szeretnék bemutatni egy olyan régészeti leletet, amely Belsacárral kapcsolatos. Nagyon sokan olyan alapon vonták kétségbe Dániel könyvét, hogy miért beszél Belsacárról. A 20. század elejéig Belsacárról valóban nem találtak említést és emléket. A 20. század elejé régészeti feltárások, amelyről külön egy rövid tanulmány is itt a rendelkezésükre áll, az előadás végén ezt meg lehet vásárolni. Ugye megtalálták ezt a bizonyos babiloni sztélét Nabunaidnak, az új babiloni birodalom utolsó királyának az ábrázolását, akinek az uralkodásának az ideje alatt Belsacár kormányozta az országot. Tehát egyből bizonyossá vált, hogy ez a Nabunaid, ez ugye egy létező személy, és aki átadta az uralkodás Belsacárnak, aki azért mondhatta Dánielnek, hogy utánam a harmadik lehetsz az országban, ha megfejted a mene-mene tekel ufárszín felírást, ugye mindjárt látni fogjuk, mert második helyet nem is ajánlhatott Dánielnek. Tudnék, ő volt a második Belsacár, és Nabunaid volt a birodalom hát jogszerinti uralkodója. Nézzük a következő feldolgozást. Rembrandt híres olajfestménye Belsacár uralkodásának a végéről, amikor a babiloni palotájába összehívott 1000 embert, hatalmas dőzsölés folyik itt Bélisten napján, és akkor jelenik meg egy kéz a falon, amely lángoló betűkkel írja mene-menetekel ufárszín, és ezt fejti meg Dániel, hogy megmérettél és híjával találtattál az Isten mérlegén, elvétetik tőled a te országod, és aznap éjjel el is foglalja Dárius Bábelt, ugye Babilónia fővárosát. Rembrandt 17. századi olajfestménye, ugye ezt a jelenetet az érett barokk fény árnyék játékával, annak feszültségével ellenpontozza, és teszi valóban drámai jelenetté. Menjünk tovább. Itt látjuk ugye ezeket a birodalmakat, még egyszer fussuk át. Ugye a második világbirodalom Médó-Perzsia, itt van Susánvára, itt van Babilon, a három terjeszkedés Kis-Ázsia, Szkítia, Egyiptom és Etiópia, és aztán Görögországon feneklik meg a hódítási kampány. Menjünk tovább. Círus agyakhengere, amely szintén a 20. századi feltárások egyik értékes láncszeme, amelyről tudhatjuk, hogy Círus milyen módon foglalt el, ugye a médek mellett már ugye tulajdonképpen a nagybátyja volt Dárius, ő játszott vezető szerepet, hogyan foglalja el Babilont, ez az agyakhenger adja tudtul, ugye ékírásos nyelven Babilon ostromát. Menjünk tovább. Itt látjuk Círus síremlékét az iráni Passargadaiban, Nagy Sándor hozatta helyre, és annak köszönheti mostani fennállását is. Nagy Sándor nagyon tisztelte Kűroszt, ugye az ókor egyik legnagyobb uralkodóját, a vallási tolerancia megteremtőjét. Menjünk tovább. Susáról nincs képünk, de a Perszepoliszi palotát látjuk magunk előtt, ugye a perzsa királyok kihallgatási csarnokát Szerxész idején a perzsa birodalom emlékeiből. Mehetünk tovább. Holbein metszete a zsidó nép hazatérése a fogságból, tehát időszámításunk előtt 536-ban adja ki Círusz a rendeletet, és Holbein ikónész gyűjteményében, amelyet Lyonban jelentetett meg 1538-ban, láthatjuk, hogy a romokban levő várost megközelítik, és aztán újraépítik Esdrás és Nehémiás idején, erről külön előadásokat fogunk hallgatni. Mehetünk tovább. Látjuk a harmadik világbirodalmat, a Nagy Sándori Görögországot, Makedóniából indul ki. Ugye érdekes a kecskebak, amely nem is illeti a földet, és már is eljut az Indus folyóig, bekebelezi a tényleg az akkori fél világot a világhódító Nagy Sándor. Nagy Sándorról kérném a következő pompei mozaikot. Nagy Sándor a Gaugamélai csatában Darius ellen, mint katona, és a következő pénzérmén pedig Nagy Sándor arcmását látjuk. Mehetünk tovább. Itt a negyedik birodalom, Róma, ugye, amely a kisszarv ókori megfelelője, amely kelet felé, Kis-Ázsiába, dél felé, Észak-Afrikára és a kívánatos föld felé is terjeszti az uralmát, Palesztina időszámításunk előtt 63-ban való bekebelezése. Mehetünk tovább. És most nagyon röviden szeretném ismertetni ezt a szent hely kérdését. Ugye már néhány kockát bemutattam a múlt évben is, de talán nem lényegtelen, vagy nem felesleges újra megmutatni. A szent sátort látjuk itt egy rajzon, úgy, ahogy ez Mózes idejében kinézett. Ugye ennek a szent sátornak a következő három része volt. Volt az úgynevezett pitvar, ugye, amely körülfogta, tehát az udvara ennek a szent sátornak. Az udvarára bemehetett bárki ember, aki a bűnét rendezni akarta Istennel, itt volt az áldozati oltár, ide vitték az áldozatokat, itt volt a papok mosdómedencéje, amelyben a lábukat, kezüket meg kellett mosni, mielőtt a templom második részébe, a szentélybe betértek. A szentély volt, tehát ez a középső rész, a második rész, majd meglátjuk, hogy milyen tartozékok álltak ott bent, és a harmadik rész pedig itt hátul a szentek szentje volt. A 2300 éves profécia erre vonatkozott, hogy 2300 estélig és reggelig, és megtisztítatik ez a bizonyos szent hely. Hát mit kell értenünk ezen a megtisztításon? Nézzük a következő képeket. Ugye ez egy jelenet, ahogy a kárpitokat felvonják, és különböző alkalmakkor az emberek vihetnek áldozatokat. Nézzük, hogy milyen áldozatokat. Különböző áldozatokról volt itt szó, Mózes harmadik könyve részletezi ezeket, erről a könyvről is van irodalom, amelyet szintén az előadás után be lehet szerezni. Nem az áldozatok fajtájában volt itt a döntő lényeg, hiszen lehetett tulkot áldozni, bárányt áldozni, még gerlicéket is áldozni. Egytől egyik ugye szelíd állatok voltak ezek, kinek-kinek mennyit tudott megengedni magának, nyilván az értékfokuk más volt az állatoknak, és akkor, amikor elhozták ide a templom pitvarába, akkor át kellett hárítani a bűnösnek az állat fejére a bűnét, nézzük meg a következő képen, a két szarva közé kellett tenni a kezét, és mintegy áthárítani a bűnt, annak jelzéseképp, hogy szeretne megszabadulni a bűnétől, szeretné kivetni az életéből azt a bűnt, szeretne nem újra vétkezni, úgy, ahogy eddig, és ezután az állatot meg kellett ölnie, és az állat vérét pedig a papoknak kellett bizonyos szertartással, vagy az oltárszarvára kenni, vagy pedig a kárpit felé hinteni. A bűn bocsánat jelképes szolgálata volt ez, amellyel Isten arra akarta tanítani a zsidó népet, hogy mindenki kaphat bűnbocsánatot, de a bűnbocsánat az azt jelzi, hogy az ember látja maga előtt, hogy minden bűnnek a következménye a halál, valakinek meg kell halni azért a bűnért, nem ő neki, hanem egy kezesnek, egy áldozatnak, egy helyettesnek, ennek a bizonyos állatnak. Tehát a bűn büntetlenül nem maradhat, valakinek el kell viselni annak a büntetését, de így módon életben maradhat az, aki szeretne megszabadulni a bűnétől. Nézzük, hogy a tulok áldozat után milyen lehetett még ugye a bárány áldozat, ugyan az, és innen a nagy szimbólum Jézus Krisztus, mint az Isten bárány, aki elveszi, ugye szó szerint fordítva Keresztelő János kijelentését magára veszi, és elhordozza a világ bűneit, vagy nézzük a következő képet, hogy az egyszerűbb emberek, akik szegények voltak, azok egy pár gerlicét is vihettek, tehát igazán nem a formaság volt a döntő, nem a rítus, a ceremónia, hanem a belső átalakítás, hogy egy ember szembefordul-e a rosszal, a bűnével, ki akarja-e vetni magából, és elfogadja az Isten által fölajánlott lehetőséget, hogy azért viszont a helyettesnek, Krisztusnak meg kell halnia. Nézzük tovább a cselekményt, ugye ez volt az áldozati oltár, ezen mutatták be az áldozatokat, a papok bizonyos dolgokat itt elvégeztek, ebben nem tudok belemenni, menjünk tovább. Ugye a papi szolgálat következik ezután, megmossák a lábukat és a kezüket, csak tisztán mehetnek be a szentélybe. Nézzük aztán most a szentélynek a részeit. Az első része a hétkarú gyertyatartó, a menóra, amelyben állandóan égni kellett a lángnak. Ugye a világ világosságát Krisztust jelképezte, nem egyszerűen csak az áldozat és a szolgálat, de minden tárgy is Jézus Krisztust jelképezte, ugye ezt azonosítja a Pál apostol és az Új Szövetség. Nézzük a következő képet, a menórának a töltését, állandóan olajjal kellett feltölteni, hogy ott az egyébként ablaktalan szentélyben mindig világosság legyen. Aztán nézzük a második tartozékot, a menórával szemben volt a szent kenyerek asztala, oda pedig mindig friss kenyereket, ilyen hát lepény formára sült cipókat kellett kitenni. Jézus Krisztus, mint az élet kenyerét jelképezte ez a szent kenyerek asztala a menórával szemben. Aztán nézzük a következő, a harmadik tárgyat, a jó illattétel oltára, amelyen állandóan égni kellett a tűznek, és a tömjént rátéve ugye a pap jó illatot gerjesztett, ami viszont így felfelé ment, és a kárpit fölötti résen behatolt a szentek szentjébe. Ugye itt látjuk a papot a szolgálata során, ahogy az áldozati állat véréből egy keveset felfogva azt jelképez.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázlat proféciája című sorozatunk utolsó előtti előadásán. A mai alkalommal lezárjuk a 10. vázlat proféciával a sorozatunkat, de 2 hét múlva még szeretném a 10 vázlat proféciából összegyűjteni a ma különösen időszerű jövendőléseket és az ember gyakorlati magatartását a felismert igazságokkal kapcsolatban. A mai alkalommal azonban a Bibliának a legmonumentálisabb vázlat proféciájával kell, hogy foglalkozzunk, amelyre nem túlzás, hogy egy év is kevés lenne. Jelenések könyve 12. fejezetétől tart ez a tulajdonképpen a 19. fejezetig, de ha meghosszabbítjuk, akkor a 22. fejezetig, vagyis a Bibliának az utolsó fejezeteiről van szó. Átfogó néven talán így nevezhetnénk ezt a lezáró vázlat proféciát, hogy a nagy küzdelem miben létéről szól. A nagy küzdelem szemléletre tanít meg bennünket. Vagyis arra, hogy amíg itt a Földön rossz létezik, addig az életünk küzdés és küzdelem nélkül nem képzelhető el, mégpedig nagyon heves küzdés és harc nélkül nem képzelhető el. Ameddig a rossz fejedelme Sátán él, addig senki ember ez alól nem tudja kivonni magát, legfeljebb azzal a különbséggel, hogy vannak, akik nemtelen küzdelmet folytatnak, hogy mondja a Biblia, mások meg nemes küzdelmet. Mindannyiunknak küzdelem és szenvedés az élet bizonyos értelemben, de a zsidókhoz írt levél 2. fejezet 10. verse azt mondja, hogy Jézus Krisztus, ami üdvösségünk fejedelmét is az Isten szenvedések által tette tökéletessé. Vagy ennek a nagy küzdelem szemléletnek megragadni a lényegét, eszmei lényegét, és a hétköznapokban így élni, hogy nem elcsüggedni, nem elbátortalanodni, nem letenni a küzdő fegyvert, hanem napról napra megújulni a jóért való küzdelemben, a személyes életünkben, a társadalomban, a történelem nagy folyamataiban. Ezt kínálja ez a hatalmas vázlat profécia, amely most előttünk ki fog bontakozni. Azt hiszem, nem mondok újat, ha azt mondom, hogy alkatunknál és természetünknél fogva terhesnek érezzük a küzdelmet, még inkább a szenvedést. Az ember úgy gondolja, hogy eleve nyugalom, megelégedettség és boldogság kell, hogy legyen az osztály része. Igen, ha a paradicsom előtti világban élnénk. De mi a paradicsomtól fogva eljátszottuk a bűntelen világnak a lehetőségét. Beengedtünk a világba egy irtózatos ellenséget, aki tortül a világunkon, és akinek a kezében ez a világ szinte elhamvad a sok rossztól, amit idehoz, és ez a nagy ellenség, Sátán. A nagy küzdelem szemléletért mindenkinek kellett küzdeni, prófétáknak is kellett küzdeni. Én nem gondolom, hogy Jónás próféta úgy küzdött ezért, mint hogy Babits Mihály megírta a híres Elbeszélő költeménye első részében, de számomra mindig olyan megindító, ahogy visszaidézem Babits szavait. Ugye Jónást, amikor elfogják a hajónak az alsó részében, és kiderül a hajósok számára is, hogy ő miatta jött a tengeri veszedelem, és Jónás szabadkozik, akkor Babits megfogalmazásában a következő megrendítő sorokat mondja, hogy mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az Isten dolga, és nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. De ha kitesztek valahol még élve, tegyetek ki egy magányos erdőszélre, ahol makkon tengjek és keserű medjen, és békében, hogy az Isten is elfeledjen. Ugye milyen megrendítő dolog ez? Mondom, nem egészen a bibliai Jónásból vett szavak ezek, de Babits is mélyen átérezte azt, hogy az ember hogy nem akar küzdeni, az ember nem akar szenvedést vállalni, az ember szeretne békés, boldog életet, de minden ember életében eljön ez, amikor azt mondja, hogy a világ gondja, az nem az enyém. Senki bajáért nem felelek én. Hát az Isten gondja, majd ő oldja meg a dolgokat. Én szeretnék egy magányos szigeten, vagy legalábbis egy erdőszélen, ahol makkon tengjek és keserű megyen, és békében, és még az Isten is elfeledjen. Ugye átcsap az ellentétébe ez a szabadkozás, illetve ez a kérlelés, mert hiszen hogyan lehetne Isten nélkül békesség és boldogság. Kedves hallgatók, monumentális ez a vázlat profécia, mert ha így mutatnám ezen a pálcán, akkor azt mondhatnám, hogy ha itt van az emberi történelem e két rész között,
ez a vázat profécia visszatekint az emberi történelem előtti időszakra is. Miért nagy küzdelem ez a földi történelem? Mert a történelmünk előtt létrejött már a bűn, a szeretet világrendjében létrejött a szakadás, és egy angyal fejedelem egy más törvényt léptetett életbe, és ez az önzés törvénye. És a vázat profécia rámutat arra, hogy mi emberek beengedtük erre a világra az önzés törvényét. És ezt a világot lángba borította ez a törvény. És amikor lezáródik a világunk történelme, ez a pár évezredes, iszonyatos, sanyarú történelem, utána is még szó van egy ezer éves ítéletről, hogy megnyugtatóan mindenki előtt kitisztázódjék ez a sok szörnyűség, mert ez a sok elveszett ember. Szükség van még egy ezer éves ítéletre, és utána kezdődhet el csak az örök élet. Tehát, hogy úgy mondjam, a Bibliának ez a lezáró része, szinte az egész Bibliában megérintett témákat foglalja össze, vagyis elmegy a teremtés legkezdetibb részeire, arra a pontra a 12. jelenések könyve 12. fejezetében, amikor valakinek eszébe jutott az, hogy nem a szeretet az élet alapja, nem az önzés. És szembefordult az Istennel. És elindul ettől a kis gondolattól, ponttól, hogy Sátán kifejleszti a maga hadi eszközeit, és bejön erre a földre, és lezáródik akkor, amikor Sátán egyszer s mindenkorra megsemmisül démonaival és azokkal együtt, akik követték. Ez egy monumentális nagy vázatprofécia, a 10 vázatproféciának méltó befejezése. Nem tudok ennek minden részletére kitérni, ezt előre is hadd mondjam. Aki részletes bepillantást akar ebben nyerni, pár évvel ezelőtt tartottunk egy 25 részes jelenések könyve sorozatot, ott bizonyos kazettákról el lehet olvasni, meg lehet hallgatni, és bizonyos könyvekből el lehet olvasni ilyen a Nagy Küzdelem című könyv vagy Korszakok nyomában. Én 3 szempontra leszek figyelemmel, és ezt fel is írtam a táblára. Az első szempontként szeretném a 10. vázlat profécia alapján a világ események legrövidebb összefoglalását nyújtani. Amit mindenki lát, de mégse lát mindenki. Ami ott van a felszínen, a mai világban is ott van a felszínen, de mégis az emberek, mintha nem látnák, vagy nem értenék, vagy nem tudnák, hogy milyen korban élünk. A második pontban azt szeretném önök elé állítani, hogy miközben az egész világ történelme egyre inkább sötétedik, egyre inkább nyomasztó lesz, Isten szabadító terve hogyan bontakozik ki a végső nemzedékek és nemzedék számára. Mit jelent az, hogy Isten szabadítani akar a bűn fogságából, és minden embert, akinek a szíve döntése, az élet és a szeretet döntése, azt az embert szeretné az örök életre elvezetni. És miután ezt is megnéztük, a harmadik már befejező fináléban csak egy pár szó erejéig szeretnék kitérni a kegyelem idő lejártáig. Vagyis még az is benne van ebben a vázlat proféciában, hogy milyen lett volna a történelmünk. Ha olyan lett volna, hogy ma sok ember elgondolja, hogy Isten elhagyta ezt a történelmet. Mert sok ember ezt így gondolja, hogy hát Isten nem törődik a világgal, vagy Isten nem gondoskodik eléggé az emberekről. Na hát bemutatja ez az utolsó 7 csapásról szóló rövid részlet ebben a vázlat proféciában, hogy milyen lett volna a történelmünk, ha Isten csak napokig elhagyta volna az ő szent lelkével és gondviselésével ennek a földnek a történelmét. Hát ennyi áll a mai este során előttünk, és rögtön akkor szeretnék rá is térni arra, hogy ez az utolsó vázlat profécia, a Bibliának a 10. vázlat proféciája, hogyan vonja meg a világunk mérlegét. Milyen világeseményekkel számol, milyen hatalmi küzdelmekkel számol. Akik itt voltak az előző előadásokon, tudhatják, hogy a Dániel könyve 7. fejezetéről szóló előadásunknak volt ez a cím, hogy hatalmi harcok a történelemben. Szóval milyen az önzés történelme, hogy minden ember, de nem csak ember, hanem népcsoportok is, nemzetek is fölébe akarnak kerülni a másiknak. Ez az önzés történelme. És ezért az egész történelem tulajdonképpen a hatalomért való marakodás iszonyatos történelme. Nietzsche, a német filozófus, azt mondta, hogy ez a leghétköznapibb élettől, a családok életétől, a nemzetek életéig mindent megmétejez, ez a Wille zur Macht, ez a hatalomért való akarat, hogy ki az erősebb, ki az, aki fölénybe kerülhet. Ez otthon a családban is, hogy vagy a férj, vagy a feleség,
vagy valaki nagyszülő, vagy ez, vagy az, a legkisebb környezetben, az iskolában, vagy a munkahelyen, de ahogy országok, nemzetek egymásra acsarkodnak, egymást akarják kijátszani, és egymás ellenében szőnek terveket. És különösen látjuk ott a Dániel könyve 7. fejezetében, hogy itt mindig a világhatalomért megy a harc. És itt lepleződik le valaki, aki ott áll az események mögött, és aki az egész földet meg akarja kaparintani, és azt akarja mondani, hogy na Isten, amit te teremtettél, és aki te teremtettél, hát az most teljesen az én kezembe kerül. Tehát a világhatalomért való küzdelem mögött mindig ott van Sátán, az ős gonosz, aki a maga erőszakos eszközeivel szeretné az embereket maga mellé állítani. Ez az utolsó vázat profécia három nagy hatalmat állít különös gonddal elénk. A sorrendiség nagyon fontos, először egy világuralomra törő egyházi hatalmat, utána egy világuralomra törekvő és a jelenkorban legerősebb világi hatalmat, és utána egy ősi ezeknek a hatalmaknak tulajdonképpen a szállást csinálóját, az európai hatalmak történetét követi nyomon a Bibliának a 10. vázat proféciája. Szeretném rögtön fel is olvasni Jelenése könyve 13. fejezetének az első 10 versét, ahogy fel is írtam a táblára, hogy a világ történelmének a befejezése felé közeledve melyik az a vallásos egyházi hatalom, amely különös erőt fog nyerni, és különös hatást fog kifejteni. Jelenések 13. fejezet első versétől a következőt olvashatjuk. És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, melynek 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És a fenevad, melyet láttam, hasonló volt a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéjé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmát. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítatott, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. És imádták a sárkányt, aki hatalmat adott a fenevadnak, és imádták a fenevadat, ezt mondván, kicsoda hasonló-e fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. És adatott néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adatott néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitotta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adatott néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze, és adatott néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annak okáért imádták őt a földnek minden lakosai, kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, mely a bárányé, aki megöletett e világ alapítása óta. Ha van füle, valakinek hallja. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Kedves hallgatók, ez az utolsó 10. vázat profécia, ez nem is tudjuk, hogy milyen monumentális befejezés, nem csak a 10 vázat profécia befejezése, Jelenések könyve befejezése is, és Jelenések könyve hogyan is kezdődött? Ez Jézus Krisztus apokalipszise. Tehát Jelenések könyve közvetlenül Jézustól származó beszéd. És most felfedeztünk valamit a felolvasott részben, hogy az evangéliumok szerint Jézus hányszor mondta ezt, ha van füle, valakinek hallja. Senki nem mondja azt, hogy Jelenések könyve titkos Jelenések könyve. Senki nem mondja azt, amit most pár nappal ezelőtt hallottam egyik vidéki utam során, egy tanár azt mondta, hogy én nem értem ezt a Jelenések könyvét, legalább 3 évre félreteszem. Majd utána, hogyha már megértem a Biblia többi részét, akkor előveszem. Hát a Jelenések könyvében maga Jézus mondja, hogy ha van füle, valakinek hallja. Nagyon gyorsan lehet halló fület és látó szemet szerezni. Ez elsősorban nem sok ismeretre van szükség, hanem nyitottságra, bizalomra, az Isten előtti engedelmességre, hogy ami az Istentől származik, az hitelt érdemel. Én azzal komolyan akarok foglalkozni, mert amit az Isten mond, annak hitele van.
Tehát azt nem lehet csak úgy elmenni mellette. Most is mondja Jézus, ha van füle valakinek, hallja. És maga Jézus Krisztus ezeket a látomásokat is úgy mutatta, hogy ezekben eltévedni nem lehet. Itt jön fel például ez a tengerből feljövő fenevad. Hát akik itt voltak eddig az előadásokon, tudhatják, már most kimondják az azonosítást, de én még nem mondom ki, hogy mi ez a tengerből feljövő fenevad. De hogy feljön ez a tengerből feljövő fenevad, mit is olvastam a második verstől mindjárt? Hogy ez hasonló volt ez a fenevad a párduchoz, a medvéhez, az oroszlánhoz. Olyan világos. Dániel 7. fejezetében a próféta is látott egy háborgó tengert, abból kijött egy oroszlán, egy medve, egy párduc és egy fenevad. Dániel még innen látta az eseményeket, mert még előtte voltak a bekövetkezendő történések. Még itt látta, hogy jön egy új babiloni birodalom, ez az oroszlán, jön egy médó-perzse birodalom, ez a medve, jön egy párduc, ez a nagy sándori Görögország. És a görög hegemónia után a történelem színpadára feljön az utolsó nagyhatalom, több nem lesz. Említettem önöknek, hogy több mint 2000 éves nagyhatalom, és az embereknek annyi történeti érzékük sincs, úgy látszik, vagy ismeretük, hogy ezt azonosítani tudnák, hogy ez Róma. És Rómának két része van. Rómának már a Dániel könyve második fejezetében van ugye 2 lábszár és 10 lábúj. A Dániel könyve 7. fejezetében van a fenevad és a 10 szarv és a kis szarv. És János miért látja fordítva? Mert János már itt él a történelemben. Nem innen látja, mint Dániel proféta, hanem János már itt él, és visszatekintve itt látja, hogy igen, én a fenevad időszakában élek, és előtte már a párduc letűnt, a medve letűnt, az oroszlán letűnt. Itt vagyok már a történelemnek a végén, mert a történelemnek ilyen szempontból az a vége, hogy egy világhatalom égisze alatt történik, és ez Róma. A Bibliában fenevad mindig Rómát jelenti. És mind a két Rómát, a császári Rómát, a pogány Rómát, és az egyházi Rómát, amely jogfolytonosa lett a császári Rómának. Ezt, ha most nem mondom el önöknek, de önök ismerik Dániel könyvét, ezt mindenkinek tudnia kell. Ez annyira magától értetődő, hogy erre is vonatkozik Jézus kijelentése, ha van füle valakinek, hallja. Mondta ezt Jézus már Rómára? Mondta. Az 5. vázlat proféciában, Máté evangélium a 24. fejezetében, ahol azt mondta, hogy akiről Dániel proféta szólott, aki olvassa, értse meg. Tehát Jézus ezt kézenfekvőnek tartja, egyszerű dolognak tartja. Mi az, amit most Rómáról megtanulunk? Amit eddig viszont nem hallottunk. Ez legyen most a kérdésünk. Megtanultuk eddig azt, hogy Róma feljön a történelem színpadára iszonyatos erővel, de lehanyatlik ez az ereje, hogy átadja a helyét a középkori Rómának, és a középkori Rómának a teljhatalmát is megadják a dániai jövendőlések 1260 napban, vagyis profétikusan évben, mintegy 13 évszázadban. Itt is visszaismétli Dániel könyvét a jelenések 13. fejezet, hogy 42 hónapot emleget. 42x30 az 1260, újra azonosítja ezt a hatalmat, ugyanarról a hatalomról beszélek, amelyről szó volt Dániel könyvében, amelyről szó volt a Jézus nagy apokaliptikus beszédében, amelyről szó volt a második tesszalonikai levélben, tehát ameddig eddig elérünk, már mindent szinte tudnunk kell, de azért van valami, ami újat tudunk meg itt Rómáról. Azt is tudtuk, hogy halálos sebet kapott, mert amikor lejárt az 1260 éves teljhatalma, ugye, amit a Biblia szerint 538-tól 1798-ig számítunk, erről is volt szó még az egyetemi előadássorozatban. Mindenki úgy gondolta, hogy Rómának, a középkori Rómának, az egyházi Rómának, tehát a pápaságnak vége van. Ketté választották az államot és az egyházat, méghozzá a legkatolikusabb állam tette ezt, Franciaország, és a francia köztársaság nevében trónfosztották a pápát 1798-ban. De itt van a proféciának az első megdöbbentő kijelentése a 3. versben, az ő halálos sebe meggyógyítatott. Kedves hallgatók, az ő halálos sebe meggyógyítatott. Visszatekinthetünk, 2 év múlva már 200 év, ezt mondhatnánk. 200 évre visszatekintve mond a profécia egy döbbenetes kijelentést, hogy itt kapott 1798-ben egy halálos sebet, az elkövetkezendő

Rómába vezet minden út, mert itt van valahogy a megoldás. A politikai vezetők és a politikai hatalmak már lejáratták magukat, de ez valahogy tekintély. Ez egy hatalmas, több évezredes intézmény és szervezet, vagy mindenki úgy néz Rómára, mint az eljövendő megoldás kulcsára, ami a világnak talán békét hoz, talán megnyugvást hoz. Még valamit olvastunk itt, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. Nem csak Róma igyekszik azon, hogy visszaszerezze a hatalmát, és ez meg is történt az elmúlt 200 évben, hanem az egész föld csodálva követte a fenevadat, tehát mint egy ilyen háttérismeret, mondja itt ez a vázlatprofécia, hogy hova jut a világ. A világon tömegek, emberek hatalmas tömegei nem sokat foglalkoznak gondolkodással. Emberek nem nagyon néznek vissza a múltba. Emberek nem nagyon idézik vissza, hogy ha ez a hatalom most ilyen, de milyen volt ezelőtt, és vajon most megváltozott valójában? Itt is lehet kapni azt a könyvet, amit már önöknek többször ajánlottam, Dave Huntnak, a Fenevadon ülő asszony című könyvét. Egy amerikai protestáns szerző 1994-ben írott kétkötetes könyve, aki azt mondja, hogy a reformáció óta most 401 néhány évvel történt a kereszténység történelmének legnagyobb eseménye. Amerikában, a világ vezető államában béke jobbot nyújtottak az evangéliumi protestánsok Rómának, és azt mondták, hogy együtt evangelizáljunk, és mentsük meg az ateista világot. Mert hát ez a világ ateista, az emberek materialisták, ne civakodjunk itt ennyi keresztény felekezet, fogjunk össze, mentsük meg a világot. És ez a Dave Hunt a könyvét azért írta, hogy leleplezze ennek az összefogásnak és ennek a békességnek a nem Istentől való voltát. Mondom, még egyszer ajánlom, én nem tudok ilyen mélységekbe belemenni. Én itt csak ezzel a kifejezéssel kapcsolatban mondom, hogy csodálván az egész föld követi a fenevadat. Mértékadó nagy emberek, például idézi ez a könyv Billy Grahamet, ugye a legnagyobb evangelizátorok egyik, aki azt a kifejezést, kijelentést tette, ugye egy baptista prédikátor és ilyen világ evangelizátor, hogy tulajdonképpen az ő hite és az ortodox római katolikus hit az egy és ugyanaz. Az ő hite, amelynek alapján prédikálta a felnőtt kerességet, a megigazulást, és sok más bibliai kérdést, amit sem a középkorban, sem azóta Rómának esze ágában nem volt tanítani az embereknek. Mégis azt mondja, hogy az ő hite és Róma hite egy és ugyanaz. Kedves hallgatók, megdöbbentő itt erről az egyházi hatalomról szóló kijelentés, de most csak még az elejét olvastam fel. Nem is akarom az egészet felolvasni, csak még egy kicsit megyek tovább, a negyedik versig. És imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádták a fenevadat ezt mondván, kicsoda hasonló a fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. Tehát csodálták és imádták a fenevadat. Döbbenetes. Csodálat és imádat veszi körül ezt a hatalmat. És ennek a hatalomnak egy másik hatalom adja az erőt, de azt is imádják. Imádták a sárkányt, aki hatalmat adta a fenevadnak. Kinek a jelképe a sárkány? Éppen ebben a vázlatproféciában van benne, Jelenések könyve 12. fejezetében, hogy a ma sárkány az a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak. Tehát azt mondja itt ki a Szentírás, ez egy megdöbbentő világossággal és kérlelhetetlen tisztasággal, hogy egy olyan világi, olyan egyházi hatalomnak, amely világuralomra tört, és ma is arra tör, emögött csak egy hatalom lehet. Emögött csak sátán állhat. De milyen emberiség sorai között élünk, amely emberiség imádja a sárkányt is. Most ne azokra tessen gondolni, akik sátánimádók vagy sátánisták. Az az ember, aki az önzést követi, és aki azt mondja, hogy mégiscsak önzőnek kell lennünk, mert hát azért az önzés biztosítja az életünket. A Biblia azt mondja, hogy a sárkányt imádja, sátánt imádja. Egy olyan emberiségben vagyunk, amelynek a gazdasági pillérei, a társadalmi, a kulturális pillérei mind az önzésen épülnek fel. Nem a sátánisták itt a nagy sátánimádók, vagy egyedüli sátánimádók. A Biblia szerint az emberiség egy olyan fokra jutott az eltorzulásban, amikor az önzés a legfőbb eszmény, és az emberek ezt kihívóan és kegyetlenül képviselik, törvényekbe is rögzítve.

0: ezért lehet az, hogy az embereknek fel sem tűnik az, hogy egy egyházi hatalom is ugyanazt csinálja, mint a világi hatalmak, de itt valamit hadd jegyezzek meg. Soha világhatalomra törő egyházi hatalom önmaga nem tudta megszerezni a világhatalmat. Ezt már eddig is láttuk a proféciáink során. Bármelyik vallás vagy egyházi hatalom a legnagyobb koncert küzdött, az soha a saját eréből nem tudta megszerezni. Ahhoz kellett a legerősebb világi hatalomnak a segítsége. Törvényszerű volt ez mindig a történelemben, hogy egy olyan vallás vagy olyan egyház, ami hatalomra pályázott, annak meg kellett szerezni egy szövetségest, mégpedig egy erős világi szövetségest. És Rómának egész történelme ezt példázza. Ugye eddig is beszéltem önöknek arról, hogy amikor Róma világhatalommá válik, már mint a középkori Róma, megszerzi Európa legerősebb világi hatalmának a szövetségét. Ez a frank királyság. Ezzel kezdődik a középkor. Ugye a Róma Île-de-France, Párizs tengellyel. 800-ban Nagy Károly császárrá koronázzák. Létrejön a frank-római szövetség, a trón és oltár szövetsége, a vallás és politika szövetsége. Mi történik akkor, amikor a frank királyság és császárság visszahanyattik a történelemben? 966-ban az Ottó dinasztia, a németek veszik át a vezető szerepet, a legerősebb európai állam a 10. században Németország. Mi jön létre? A német-római császárság. Tehát a Róma német tengely. És ez tart végig tulajdonképpen a középkoron. Ugorjunk most egy nagyot. A mai világban melyik a legerősebb politikai hatalom? Mert amelyik a legerősebb politikai hatalom, az kiszámítható, hogy a világhatalomra pályázó egyházi hatalom az ő szövetségét kell, hogy megnyerje. 50 éve, 100 éve, 200 éve, ha éltünk volna, ugyanezt kellett volna kimondanunk. Ez egy törvényszerűség. És az a könyv, amire felhívtam a figyelmüket, a Korszakok nyomában című könyv, az Idestova 108 évvel ezelőtt kimondta ezt. 108 évvel ezelőtt. A szerző azt mondta, mivel hát ismerte a Bibliát és ismerte a jövendőléseket, hogy ez a hatalom, amely karöltve fog járni ezzel az egyházi hatalommal, a világunk legerősebb hatalma lesz. És mi a mai világnak a legerősebb hatalma? Jelenések könyve 12. és 13. fejezetében két nagyon rövid proféciát hadd olvassak erre vonatkozóan, hogy a Biblia olyan röviden és olyan tömören rámutat arra, hogy mi a mai világnak a legerősebb politikai hatalma, és hogyan vált legerősebb hatalommá. A 12. fejezet leírja az üldözött egyháznak a történetét, ugye egy megszemélyesített tiszta asszony képében, és a 12. fejezet 16. versétől ezt olvassuk. 15. versétől. És bocsátott a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, elnyelte a folyóvizet, melyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharugodott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, akiknél volt a Jézus Krisztus bizonságtétele, és állt a tengernek fövenyére. Ezt írja tehát a jelenések könyve 12. fejezete, hogy az üldözött egyház, az üldözött középkori, középkorvégi egyház történetében eljött egy pillanat, amikor az üldözöttek menekülhettek Európából, amikor egy föld megnyitotta a száját. Majd rátérek arra, hogy a Bibliában miért ilyen rövid az Amerikára vonatkozó jövendőlés. Mert sokakat megdöbbent, hogy tényleg, hát a Bibliában az Egyesült Államokról jövendőlés van, és biztos, hogy ez a föld, ez éppen őket jelenti. Igen, az Európában üldözött, főleg protestánsok, máshova nem tudván kivándorolni, az új világot választották, és ott az új világban valóban egy új államot alapítottak, amely államnak ugye a munka és a szabadság volt a két alappillére. És ez az állam, ez fokról fokra megerősödött, és egy vezető államává vált a világnak. És erről az államról mondja a következő 13. fejezet 11. verse, hogy azután láttam más fenevadat feljönni a földből, szó szerint abból a földből, amely előbb megnyitotta a száját, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szól, mint a sárkány. Összesen három vers az Egyesült Államokról, de ebben a három versben minden benne van. Az Egyesült Államok felívelése, történelmi felívelése, hogy maga mögé utasítja az összes többi államot, az európai államokat is beleértve, és az Egyesült Államok mai eltorzulása. Hogy az a föld, amely segítségül lett az asszonynak, és ahol kifejlődött egy igazi, valóban munkaszereteten, szabadságjogok tiszteletén alapuló állam, ez az állam eltorzul. Ugyanabból a földből láttam egy másik fenevadat feljönni, amely a bárányhoz volt hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Kedves hallgatók, hogy miért ilyen rövid az Amerikára vonatkozó kijelentést, az abból érthetjük meg, hogy a két jelkép csodálatosan egyszerű és mély értelmű. A Bibliában három fenevadról van szó. A mélységből feljövő fenevad jelenése könyve 11. fejezetében, amely az ateizmusnak a jelképe, és ez Franciaországban született meg. A földből, a tengerből feljövő fenevad, amely Dániel könyve 7. fejezetétől fő tárgya a Bibliának, és ez Róma. A tenger a népeknek a jelképe. Róma hogyan jutott föl a világnak a színpadára, hogy leigázott egy csomó népet, egy csomó nemzetet, úgy lett világhatalom. De a földből feljövő fenevad, hát itt a jelképben minden benne van. Amerikának nem kellett se leigázni semmit, se a mélységből feljönnie. Amerika szépen úgy kifejlődött, ahogy egy növény kisarjad a földből, természetes módon lett Amerika világvezető állama. Miért? Mert ahol az Isten törvényeit, a szabadságot és a munkaszeretetet tisztelik és becsülik, ott az meghozza a maga hatását és áldásait, és Amerika ennek köszönhetően lett a világ első állama. Ezért is vándoroltak ki milliószám Európából oda emberek, mind a mai napig, ezért özönlenek ki. Tulajdonképpen az elmúlt 150 évben csak legálisan körülbelül 60 millió ember vándorolt ki Amerikába, hát akkor mennyi még illegálisan. Tehát ez magában hordja a magyarázatát, mint hogy az is, hogy ez az állam, az Egyesült Államok, amely egykor a protestantizmus fellegvára volt, hiszen üldözött protestánsok alapítottak ott telepeket, és tulajdonképpen az amerikai függetlenségi nyilatkozatot, az alkotmányt is a legtisztább biblikus elvek jegyében hozták létre, hogy Isten előtt minden ember egyenlő. Ez az amerikai protestantizmus a 20. század végére a legeltorzultabb világiasságba, szekularizmusba, ateizmusba fordult át. Elég csak ezt az egy könyvet elolvasni. Magyarországon több könyvet kiadtak ettől a John Lukács nevű, egyébként Magyarországról emigrált szerzőtől, az Egyesült Államok 20. századi története. El lehet olvasni az Egyesült Államok a 20. században, hogyan vett egy éles fordulatot az egész történelmében, és hogyan lett a munkaszerető Amerikából a pénzhajhászó Amerika, a szabadságjogok Amerikájából a szabadosság Amerikája, és a világ demokratizmusáért őrködő Amerikájából a világ csendőrévé előlépett Amerika. Ez világos, és ezt nem csak tudósok írták meg, hanem a hétköznapi ember is, aki figyeli a híreket, Iraktól, Kuvaittól, a délszláv válságon át a világ sok feszültség gócaig láthatja, hogy az Egyesült Államok oda teszi a kezét, és valóban úgy viselkedik, ahogy azt az ereje és a hatalma diktálja neki, a világ vezető állama kíván lenni, és ezzel a volt protestáns vezető állammal lépett szövetségre, immáron diplomáciai szövetségre, és 1984-ben Róma, és azóta a fejlemények egyre inkább felgyorsultak, és a törvényszerűség alapján kiszámítható a jövő, nem kell prófétáknak lennünk. Aki világuralomra tör, eszmei, lelki világuralomra, annak meg kell szereznie a legerősebb földi kormányzatnak és államnak a támogatását. Róma és Amerika szövetsége nyílt titok, vagy a jövőnek egyik legbiztosabb fejleménye. És itt van még egy harmadik kérdésünk is, de hát hol vannak ezek a szerencsétlen európai hatalmak, amelyeket ugye Amerika lekörözött, lehajrázott, Európa visszaszorult, Európa küzd egyáltalán sok mindennel, egy kis lapot tetszenek találni a bejáratnál, egy egyoldalas fénymásolat, európai jelentések, ugye a szegénységről, Európában ugyanolyan nagy a szegénység, egyre terjed, az éhínségek, a vírusfertőzések, mindaz, amiről Jézus beszélt Máté evangélium a 24. fejezetében. Hadd olvassam fel önöknek ennek az utolsó nagy vázlatproféciának egyetlen kijelentését, a sok közül az európai hatalmakra nézve, Jelenések 17. fejezet 12. és 14. verseitől. Ez így hangzik. Ugye az európai hatalmak jelképe a 10 lábúj a Dániel 2. fejezetében, a 10 szarva Dániel 7. fejezetében, és ezért idézi vissza, ahogy a fenevadat is, a tengerből feljő fenevadat, itt meg visszaidézi a 10 szarvat, és ezért kezdődik így. A 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király. Olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való elhívottak, választottak és hívek is. Csak egy rövid pillantás Európára, ez is benne van a Bibliában. Az európai hatalmak alárendelődnek a legerősebb világi hatalomnak, és együttesen mind alárendelődnek a tengerből feljövő fenevadnak. Erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják. Rövid ideig az európai államok is visszaszerzik bizonyos értelembe vett vezető szerepüket, egy óráig hatalmat kapnak a fenevaddal, és ezeknek egy a szándékuk, hogy a bárány ellen viaskodnak. Kedves hallgatók, nem én nevezem először a történelmet hazugságok vagy megtévesztések folyamatának. De a történelemre nagyon oda kell figyelni. A történelemben sokszor a nyers erő is kivillantja a fogait. De a történelemben legtöbbször a szemfényvesztés, az áltatás, a hamisság az Úr. Meggyőződésem, hogy mindaz, amiről beszéltem, azt mindannyian átéljük, és ilyen díszletek között élünk. De ki az az ember, aki ezt látja, és ezt komolyan veszi? És ki az az ember, akire el lehetne mondani az Ézsaiás könyve 53. fejezetéből a szavakkal, az első verstől, hogy ki hitt a mi tanításunknak? Ki hitt a Bibliának? A Biblia legutolsó irata, a Jelenések könyve 2000 évvel ezelőtt mindezt feltárta. Dániel könyve 2600 évvel ezelőtt ezt feltárta. Minden a szemünk előtt gördül le. Hogy ezt embertömegek nem látják? Én is, amikor először hallgattam ilyen magyarázatokat, egy kicsit úgy kétkedve fogadtam ezeket a biztos és világos megfeleltetéseket. Biztos, hogy igaza van annak, aki erről beszél. Hát olyan úgy szólván egyedül beszél erről. Hát erről úgy nem nagyon lehet hallani. Látják az emberek az egyházi hatalmak előtérbe kerülését, Rómának a hegemóniáért való küzdelmét is. Látják Amerikának is a küzdelmét, éjjel-nappal csak róla van szó. Látják az európai hatalmak nagy összefogását, ugye a közös Európa, egységes Európa, mindent látnak az emberek, de mégse látják a lényeget, hogy ez mire megy ki. Kedves hallgatók, egy olyan világban, amely elveszítette az összetartó erejét, természetesnek látszik az emberek részéről, és ezért nem látják az emberek, hogy mindenki egységre és békére vágyik, és akár az ördög kezébe is adná a világ vezetését, csak hogy egy kézbe legyen már minden. Ezért nem látják az emberek. A Biblia itt mutat rá arra, hogy igen, az az emberiség, amely imádja a sárkányt, az az emberiség, amelynek a legfőbb értéke a hatalom, a pénz, az anyagiasság, az az emberiség akár a sátán kezébe is eladja magát, hogyha ő ajánlja neki a hatalmat, a pénzt és az anyagi javakat. És ilyen emberiség számára nagyon könnyű elfogadtatni azt, hogy össze kell fogni a politikai erőknek és a vallási erőknek. Egy ilyen emberiségnek nem is kell mondani ezt, szinte kívánják azt, hogy most már jöjjön valami biztos vezető, hogy nevezték az Európa Parlamentben a pápát is, hogy a világ leghitelesebb embere. A világ leghitelesebb embere. Egy ilyen emberiség, amelyről a költő is több mint fél évszázada azokat mondta, ami most felhangzik. Milyen döbbenetes történelmi korban élünk. Hova jutott az emberiség? Imád, csodál, követ, gondolkozik? Hol van a gondolkozás? Kiölik, módszeresen kiölik az emberekből a gondolkozást reklámokkal, hirdetésekkel, transzparensekkel, különböző manipulációkkal. sajtóval, mindennel. Micsoda borzalmas agymosás söpör végig a világon, hogyha az emberiséggel azt lehet csinálni, amit egy hatalom meg akar csinálni. Ennek a bibliai utolsó vázlat proféciának ezt a háttért felfestő jellegét nem szerettem volna eltagadni. Mert aki a Bibliából csak azt akarja meglátni, ahol valami felfénylik vagy tündököl, az azt sem látja meg, hogy az micsoda, mert csak a sötétséghez viszonyítva lehet látni azt, hogy az Isten hogyan küzd azért az emberiségért, az az Isten, aki azt mondja, hogy térjél hozzám. De a megtérés az a gondolkozásmód megváltozása, ha nem is gondolkoznak, hogy tudnak megtérni. Igen, Isten küzd az emberiségért, az emberiség maradékáért, küzd ilyen sötét háttéren, amiből egy háló szövődik az egész világra, és sokszor úgy érezzük, hogy mit tudunk mi ez ellen tenni. Mindjárt rátérnék arra, hogy mit tesz ez ellen az Isten. Ne azt kérdezzük először, hogy mit tudunk mi ez ellen tenni, meg én ez ellen semmit nem tudok tenni, most ez vagy igaz, vagy nem, akkor se tudok tenni, hanem gondoljunk arra, és nézzünk arra, hogy mit tesz az Isten. Legyen számunkra mérték az, amit a 123. Zsoltár mond, ez a rövid csodálatos Zsoltár, ez a 123. Zsoltár, hogy kezdődik. Hozzád emelem szemeimet, te egekben lakozó. De mielőtt Istenhez emelnénk szemeinket, hogy Isten mit tesz most, a 10. vázlatprofécia szerint Isten hogy küzd mindannyiunkért személyesen, hallgassuk ezt a magyar költőt is. Több mint 50 évvel írott rövid verse nem véletlenül maradhatott, és erősödhetett meg antológia darabnak, mert ma is ugyanúgy érvényes. És ma is, a mai helyzetre nézve is kimondja a szót, hogy csak a proféták szava tudja ezt a világot méltóképpen lefesteni. Ő Ézsaiásra utal, mi most Jelenések könyvéből látjuk ugyanazt.
1: Radnóti Miklós, töredék. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjelölt, nem csak parancsra. S míg balhitekben hit stajtézott téveteg, befonták életét vad kényszer képzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átakolt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigylé a férges síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, a rettentő szavak tudósa Ézsaiás.
0: Észre térek, ha ez a világunk történelme, és még inkább ez lesz, hol lehet meglátni az Isten szabadító tervét? Mert ha emberek talán nem fogadják is ezt el, holott ezek között élnek, de ezek nagyon harsányan kibontakozó jelenségek. De a Biblia szerint Isten az egész történelemben soha nem hazudtolja meg ő magát. Ő a türelemnek, a szeretetnek, a szelítségnek az Isten, az ő terve is olyan megfoghatatlanul mennek végbe. Ugye az egyik Zsoltár mondja, az Isten nagysága megfoghatatlan. Isten szeretettel, türelemmel küzd minden egyes emberért, és vajon hogyan? Mit mond erről ez a tizedik vázatrófécia? A vázatrófécia egy döbbenetes jelkép párost állít elénk. A 12. fejezetben úgy kezdődik ez a tizedik vázatrófécia, hogy a napba öltözött asszonyt látjuk. A napba öltözött asszony a Bibliában a tiszta egyháznak a jelképe. Általában ugye az asszony az egyháznak a jelképe, Jézusnak a vőlegénynek a jegyese az egyház. És a Jelenések könyve 17. fejezetében egy parázna asszonyt állít elénk. És az egész nagy vázlat proféciának a küzdelmének a gerince tulajdonképpen a tiszta asszony és a parázna asszonynak a küzdelméből áll. Rossz, hogy kimondtam már ezt a szót, hogy egyház. Mert az embereknek a legkülönbözőbb dolgok jutnak erről eszébe. A Biblia szerint Isten az emberiségét küzd magával, az isteni személynek, a Szentléleknek az állandó jelenlétével. De az Istennek van egy látható küzdelme is az emberiségért, és ez az eklésiának a küzdelme. És ezt a szót kellett volna először kimondanom. Az eklésia görög szó, amit általában egyháznak, anyaszentegyháznak, gyülekezetnek, közösségnek fordítanak, de ez a görög szó szerint ennyit jelent, hogy kihívott emberek közössége, kihívottak közössége. Mi az egyház? Mi a keresztény közösség? Olyan emberek közössége, akiket Isten szólítása kihívott az önző világból, vagyis nem ebben a világban élnek, de nem az önző világ törvényei szerint. Eklésia. Kihívottak közössége. Ebben az önző világban van mindig Istennek egy közössége, amely az önzetlenséget, az igazságot és a szeretetet képviseli. És ennek az egyik jelképe, ennek az eklésiának az egyik jelképe a tiszta asszony. És ennek a tiszta asszony mellett még nagyon sok jelképe van, például itt Jelenések könyve 7. és majd itt a 14. fejezetében az úgynevezett 144 ezer. A 144 ezer, amely kijelentés annyi sok vitát kavar ma is a keresztény felekezetek között. Hadd mondjam el röviden, hogy kiket jelöl ez a 144 ezer. Azokat az igazi hívő keresztényeket, akik megérik Jézus második eljövetelét, élve megérik Jézus második eljövetelét. Senki semmilyen misztikumra ne gondoljon. Ugye az Izrael 12 törzsel szorozva 12 ezer emberrel, a Jelenések 7. fejezete mondja, hogy ez egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott. Tehát ez nem arra van, hogy most számolgassunk, vagy azonosítsunk, vagy darabszámra mérjük az emberiséget, elnézést a kijelentésért. Ez egy jelképes kifejezés, hogy Isten a Föld minden részéből, minden ágazatából, minden felekezetéből azokat az embereket, akik valóban szeretik őt, és becsülik Jézusnak az áldozatát, ezeket kihívja, ezeket egyesíti, hogy Jézus mondta a János Evangélium a 10. fejezete szerint, lesz majd egy nyáj és egy pásztor. És ezekről a végső idők hívő embereiről, tehát nevezhetjük ezt tiszta egyháznak, tiszta asszonynak, nevezhetjük jelképes 144 ezernek. Ezekről mondja a János jelenéseiben, a proféciánkban a 14. fejezet 4. 5. verse a következőket. Ezek azok az emberek, akik által Isten küzd, a Szentlélek magában is, de emberi eszközökön keresztül, az Isten szabadító terve, az Isten eklésiáján, az Isten valódi tiszta közösségén keresztül valósul meg. És kik ezek az emberek? Érdemes erre a két verse egy kicsit figyelmet szánnunk, hogy kik az igazi keresztények a végső időkben. Jézus második eljövetel előtt mi jellemzi az igazi kereszténységet? Talán ez nekünk is nyújt valami fogódzót, vagy valami támpontot, hogyha mi valóban igaz keresztények akarunk lenni, akkor mihez mérjük magunkat? Ehhez a Jelenések 14:4-5-höz. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Megdöbbentőnek tartottam mindig is, mióta megismertem úgy mélyében ezt a kijelentést, hogy ez az első jellemzője az igazi keresztényeknek. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Előbb említettem, hogy az asszony mindig az egyház jelképe. A tiszta asszony, a tiszta egyház, a parázna asszony, a hitehagyó egyház jelképe. mi jellemző az igazi keresztényekre a végső időkben? Hogy leküzdenek, kikerülnek egy iszonyatos csapdát, és ez röviden, fogalmilag így mondhatnám, a politikai ökumenizmus csapdája. Az a politikai ökumenizmus, ami az egyház és az állami hatalom összevegyítéséből áll, amelynek a fő jelszavai a békesség, a biztonság, az egység, a szeretet, persze a szeretet mindenek fölött, csak az igazság és a Biblia kikerülésével. Ez az, ami a mi világunkban döbbenetes erőkkel szövi a szálait. Ott egy sárga kis füzet, ami az ökumenizmus, ott van a könyvespolcunkon, mindig is ajánlottam ennél a témánál mindenkinek. Mi az ökumenizmus? Sok ember nem tudja, mi ez, hogy ökumenizmus. A politikai ökumenizmus annyit jelent, hogy egyesíteni a Föld valamennyi vallását, valamennyi keresztény felekezetét és valamennyi politikai erejét. Ez nem kis dolog. A lelki ökumenizmus az igen. Azt el lehet fogadni a Biblia alapján is, hogy egy keresztény ne becsüljön le senkit, egy keresztény szeressen egy muzulmánt is, szeressen egy buddhistát is. Kereszténynek nem kell azt magyarázni, hogy ne gyűlöljön. A kereszténység lényege az igazság és szeretet egysége. De az a keresztény, aki minden ember tisztel, hogy mondja Péter apostol, hogy minden ember tiszteljetek, aki minden emberben azt látja, hogy Jézus érte is az életét adta, ez a keresztény nem megy bele abba a zsákutcába, hogy szövetséget kössön egészen más felfogású, gondolkodású emberekkel szervezetileg, mert akkor megfertőzteti magát. Ezen a világon a jó és rossz szövetségéből soha nem a jó kerül ki győztesen. Akár barátságról, akár házasságról, akár bármilyen szervezeti egységről van szó. Ha a jót és a rosszat összekeverik, akkor mindig csak a rossz kerül ki győztesen. Ha egy hordó borba 1 milligramm mérget vegyítenek, az már mérgezett. Az mindegy, hogy ha egy fél hordóval vegyítenének hozzá, úgy is mérgezett, de így is mérgezett. Ha a rosszat beengedi az ember az életébe, az egész élet megmérgeződik. A végső idő keresztényei azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Akik következetesen képviselik az Isten szándékait. Ez az eklézsia. Az eklézsiát nem azért hozta létre Isten, hogy politikai hatalmakkal cimboráljon, vagy más felekezetekkel kössön szövetséget. Az eklézsia az Isten szándékainak, az Isten szeretetteljes terveinek a végrehajtója. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Ez a második. Ezt mondja másodszor a végső idők igazi keresztényéről. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Nem egy egyházat követnek, nem egy intézményt követnek, nem egy szervezetet követnek, magát Jézust követik. És ha egy szervezet azt mondja rájuk, hogy ti akkor nem tartoztok hozzám, ha a bárányt követitek, akkor ők azt mondják, Istennek kell nekünk inkább engedelmeskednünk, hogy sem embereknek. Ezek azok a keresztények, akik követik a bárányt, valahova megy, ez annyit jelent, hogy nem szervezet és intézmény imádók és követők, hanem Jézust ismerik és követik a jó pásztor hangját, vagy a bárányt, valahova megy. Harmadik jellemzőjük, ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül. Ezek nem akármilyen keresztények, ezek nem csak úgy követik a bárányt, valahova megy, hanem minden nap, minden órában tudják, hogy mit jelent az, hogy kegyelem. Hogy mit jelent az, hogy kegyelemből élnek. Mert nagyon sok keresztény elveszítheti a keresztény mi voltát, ha erről elfelejtkezik. Ha egy keresztény úgy gondolja, hogy ő most a saját érdemei alapján él olyan életet, amilyet él, hogy egy keresztény életében ott van egy kis magabízás és büszkeség, nyugodtan kimondhatjuk, hogy már megszűnt kereszténynek lenni. A kereszténység lényege az, hogy tisztán, világosan képviselni az Isten életadó beszédeit, követni a bárányt, valahova megy, de minden nap tudatosítani azt, hogy mi áron vétettünk meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéül. Miértünk az Isten az életét nem kimérte, Jézus Krisztus az életét adta. Tehát ha vagyunk, ha létezzünk, akkor kegyelemből vagyunk. Különben már nem lennénk, hogyha Jézus nem ajánlotta föl volna az életét. Mi a negyedik? És az ő szájukban nem találtatott álnokság. Nem csak a Jézus halálát értékelik, hanem a Jézus életét is. nem csak a Jézus halála az, ami kiváltotta a megtérésüket, az a szeretet, hogy az Isten nem kimérte az életét értük, hanem az ő szájukban nem találtatott álnokság, ez a kijelentés Jézusról olvasható Ézsaiás könyve 53. fejezetében és a Péter első levele 2. fejezetében. Azt mondja, hogy Jézus nem csak a cselekedeteiben volt tökéletes, hanem a beszédében is, a beszéde is cselekedet volt. A beszédével is emberekbe erőt és hitet tudott önteni. És kik az igazi Jézus követők? Akik nem csak a külső magatartásuk vagy a cselekedetük hiteles, hanem akiknek a beszéde is mintázza Jézus Krisztus beszédét. Sofóniás könyve 3. fejezetében olvashatunk erről, hogy majd marasztok közöttet szegény és nyomorult népet, akik bíznak az Úrnak nevében, és a szájukban nem találtatik álnokság. Azt mondja Jakab levele a 3. fejezet 2. vers, hogy aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Ez a kereszténységnek a mércéje. Mindannyian érezzük, hogy mennyire távol vagyunk ettől, és mennyire lemaradt keresztények vagyunk, mennyire ott van az a veszély, hogy mindannyiunkat magába szippanthat ez a nagy valláspolitikai egységesülési láz, ami nem töltjük be ezeket a jellemtulajdonságokat. Itt van a Bibliának a mértéke, aminek a tükrében nézhetünk, hogy a Biblia kit nevez igazi kereszténynek. Asszonyokkal ne fertőztesse meg magát. Kövesse a bárányt, bárhova megy. Áron vétetett meg. Szájukban nem találtatik álnokság, mond még egy ötödiket is, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Akik tudják azt, hogy ha ők élve érik meg Jézus második eljövetelét, Jézus csak úgy viheti el őket a mennybe, hogyha az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Ne tessenek elfelejteni azt a nagyon egyszerű, tehát sokan nem gondolnak rá összefüggést, hogy akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, azoknak élő állapotukban kell Isten előtt fedhetetlenné válni. Vagyis az életüknek annyira ki kell tisztulnia, annyira ki kell világosodnia, hogy Isten el tudja mondani rájuk, hogy ezek győző emberek. A Bibliának van egyetlen egy nagy kifejezése is, és ha ezt az egyetlen egy nagy kifejezést megszólaltatjuk, ebből is már sok mindent megértünk. Ez fog majd megszólalni mindjárt zenében is. Németül es ist vollbracht, magyarul beteljesedett, meglett, elvégeztetett. Kedves hallgatók, ez a Bibliának egyetlen egy szava, ami ezt az egész vázlat proféciát is képes összefoglalni, de az egész Bibliát is képes összefoglalni. Jézus eljött a világunkba, és az egyik utolsó szavával azt mondta a keresztfán, hogy beteljesedett, meglett. Legyőztem a rosszat, nem követtem el soha rosszat. Az áldozatom tökéletes az emberért. Ne az ember halljon meg, én meghaltam az emberért. Nem kellett volna meghalnom, mert egyetlen egy bűnt nem követtem el. Ezért tökéletes az áldozatom. De a végső időkben egy olyan kereszténységnek, egy olyan keresztény eklézsiának kell megszületnie, amelyről a Jelenések könyve 10. fejezete azt mondta, hogy amik a 7. angyal trombitálása szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, beteljesedik Istennek az a titka, amelyet ő kijelentett a szolgáinak, a prófétáknak. Mi az Istennek a nagy titka? Ugye az az Istennek a nagy titka, hogy ahogy Jézus győzött, úgy mi is győzhetünk a rossz fölött. Ez az Istennek a legnagyobb titka. Vagyis nem olyan értelemben titok, hogy nem érthetjük meg, hanem olyan értelme, hogy egy csodálatos, mély buzdítás és reménység, hogy ha Jézus győzhetett az önzés fölött, ha mi a Krisztusnak a győzelmének a titkát megértjük, és mi Istenhez úgy fordulunk, hogy Jézus folyamodott az ő győzelmért, bennünket is győztesekké tud tenni az Isten. Egy győztes kereszténységgel fog befejeződni a világ történelme. Nagy tömegek fogják elfogadni Jézus Krisztust, de olyan tömegek, akikben személy szerint mindenkiben gyökeret vert a Krisztus szeretete, akikben személy szerint mindannyiukra ez az öt alapvonás érvényes, amit előbb felolvastam, ezekre a keresztényekre fogja rábízni Isten a végső nagy evangélium hirdetést. Ezek a keresztények fogják begyűjteni az embereket. Miközben a világon óriási politikai, vallási megmozdulások lesznek, és egyre inkább lesznek és erősödnek, az Isten szép csöndben embereket átformál. Szép csendben lesznek olyan emberek, akik valóságosan tükrözik Jézusnak a jellemét. Ezeket az embereket Isten majd össze fogja kapcsolni. És ezekből az emberekből lesz egy olyan kereszténység, akikről ugyanazt mondja az Isten. Egyszer elmondta Jézusról itt a Golgotai keresztnél, maga Jézus mondta, hogy meg lett beteljesedett. De a történelem végén, a hét csapás előtt közvetlenül, történelmünk utolsó időszakában, legkisebb időszakában lesz egy valódi, igazi Krisztus követő sereg, akiről az Isten ugyanezt mondja el, meg lett beteljesedett. Ezekre fogja bízni Isten a végső nagy evangélium hirdetést. Ezeket az embereket helyezi oltalom alá. Ezekre az emberekre nem hulla a hét csapás, amiről néhány szót még szeretnék szólni. De először hallgassuk Heinrich Schütz híres oratóriumából az Es ist vollbracht tételt. Egy emelkedő dallam, Jézus kiáltása, Jézus egyik utolsó szava, amiután már az Isten kezébe ajánlotta az életét. A győzelmi kiáltás, ami visszhangzik az egész történelmen keresztül, és a történelem végén is beteljesedik ez a győzelmi kiáltás Krisztus követő keresztények esetében.

Kedves hallgatók, a befejező gondolatokhoz érkeztünk, és ezek elején azt szeretném elmondani, hogy a kereszténység az mindig másokért, a másokért élést jelentette, és nem egyszerűen itt kell befejeznem a gondolatmenetet, hogy lesznek igazi keresztények, akikre a Jelenések könyve 14. fejezetének az első 5 verse ráillik, hanem ezekre az igazi keresztényekre és igazi hívő emberekre bízza majd Isten azt az evangélium hirdetést, amelynek nyomán az egész föld kerekségén ez a bizonyos 144 ezer vagy tiszta hívő közösség összegyűlik, begyűlik, és a világhoz intézett utolsó nagy üzenetet képviseli a Jelenések könyve 6. fejezetét, 14. fejezetében a 6. verstől a 13. tartó szakasz, ami a Bibliának egy felséges része, az úgynevezett hármas angyali üzenet, ami a történelem végén fog felhangozni, attól az időponttól kezdve, hogy Isten a végső eseményeket a múlt század elején elindította. Ez a hármas angyali üzenet, ez tulajdonképpen pár versben egy olyan látlelet a világról, amit ma senki gondolkodó vagy senki tudós nem tud készíteni. Három felszólítás a világ lakosaihoz, amire ma a világon élő embereknek azt hiszem, hogy az igazi keresztény 5 jellemvonásra, illetve az általuk megszólaltatott nagy evangélium hirdetése, ezek összefüggésére erre van mindenkinek szüksége. Az első nagy felszólítás az egész életnek, az egész erkölcsi életnek a megtisztítását célozza. Féljétek az Istent, ezzel kezdődik. Ne elégedjetek meg ezzel a vallásossággal, ami van és ami az egész földre kiterjed. Féljétek az Istent. Vagyis a földi történelem végén lesz egy szokványos, lesz egy hagyományokon felépülő vallásosság, lesz egy külszíni vallásosság, amelyről a 2. Timóteus levél 3. fejezetének első 5 verse beszél, 2 Timóteus 3.1-5. Embereknél meg lesz a vallásosságnak a látszata, de nem lesz meg a vallásnak, a keresztény vallásnak az ereje. Az Isten félelem az egész más. Az Isten félelem az tulajdonképpen az az erőtől duzzadó és aktív vallás, amely nem csak valami jó követésében, hanem ami egy rossznak és általában a rossznak a legyőzésében látja a célját. Isten félelem ez annyit jelent, hogy követni az Istent, szeretni az Istent, és félni mindentől, ami eltávolít az Istentől. A szokványos vallásosság és az Istenfélő vallásosság, ez fog szembeállni egymással. Ezért mondja először, féljétek az Istent, utána ezt mondja, néki adjatok dicsőséget. Ez a vallásosság embereknek ad dicsőséget, egyházi vezetőknek óriási dicsőség jut egyházi vezetőknek. Nem azt akarom mondani, hogy csak a ruházkodásban, a sajtóban, mindenben. Általában embereknek olyan dicsőség és olyan tisztelet, amire az ember nem jogosult. Állami vezetőknek, politikai vezetőknek, nyugodtan mondhatnánk, egy olyan kultúrában élünk, ami egy tömény ember dicsőítő kultúra. Itt Istennek nincs is helye, nem is beszélnek az Istenről. Néha, mint a lakkot ráteszik még a fölfestett rétegekre, egy kicsit belakkozzuk, hát néha megemlítik az Isten nevét. De ebben a mi kultúránkban nem Isten áll a középpontban, nem az Isten beszéde áll a középpontban, nem azt mondják az embereknek, hogy meg lehet ismerni Istent az ő beszéde által, és az a mérték, hanem ismerjed meg Istent emberi hagyományok, emberi személyek, karizmatikus egyéniségek, szinte ez egy szlogenné vált által. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Ez még mindig az első üzenetben van. Arra szólítatik fel az emberiség, hogy ember a szeretethez hozzá csatlakozik a felelősség is. Mert meg lehet ítélni azt, amit teszel, hiszen szabad elhatározásból teszed. A mi világunk nem nagyon akar hallani erről. Ahogy a világunk az Isten félelemről nem akar hallani, hogy az Isten dicsőségéről nem akar hallani, hiszen alapjában jövő egy evolúcionista világban élünk, ahol az ember csak úgy kifejlődött állatok vagyunk és ösztönlények. Az Isten távol van és visszahúzódott és nézi háttérből az eseményeket, de nem akarnak az emberek felelősségről sem hallani, hiszen mindenki azt szeretné tenni, amit jónak lát.
Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet és a vizek forrásait. Egyértelmű visszahivatkozás a 10 parancsolat 4. parancsolatára, a leginkább eltorzított parancsolatra, az Isten törvényeinek a helyreállítása, hogy ember törvényszerűen él, mértékek szerint él, de ne emberi mértékek szerint, az Isten tiszta mértékei szerint. Hallatlan gazdagsága van ennek az első parancsolatnak. A második parancsolat meg ráutal a Babilonnal, vagyis az egész ökumenizmussal, politikai, valláspolitikai összekeverődéssel való szakításra, a harmadik parancsolat pedig, a harmadik felhívás pedig felszólít ezzel a bizonyos fenevaddal, tengerből feljövő fenevaddal, és minden tevékenységével való szakításra. Döbbenetes erejű felszólítások ezek. Miért? Mert már kevés az idő. A történelem halad előre. Isten mindenkinek lehetőséget akar biztosítani a jó és a rossz közötti különbség megértésére. De itt jutunk a történelmünknek az utolsó, így lehetne mondani, pár napjáig. Ez a vázlatprofécia, amit most önök elé állítottam nagyon gyors ütemben, alig több mint egy óra leforgása alatt, a kegyelemidő lejártával végződik. A kegyelemidő lejártának a legdöbbenetesebb képeivel, mert hiszen minden vázlatproféciában láttuk ezt, de itt a legmegdöbbentőbb. Hogy ezt méltóképpen kifejthessem önök előtt, szeretnék hivatkozni, és ezt fel is írtam a táblára, Lukács evangélium a 4. fejezetének 18-tól a 20-ig tartó verseire. Jézus Krisztus egy nevezetes kijelentésére, amit sokszor felidéztem már, de nem elég sokszor idézni. Hol is történt ez az esemény? Názáretben. Jézus fellépett az ottani zsinagógában, kezébe adták az Ézsajás könyvtekercsét. Jézus kinyitotta a rávonatkozó jövendülést, és felolvasta a mondatot. És a mondat így hangzott, az Úrnak lelke van én rajtam, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessek, a vakoknak szemük megnyilását, a sántáknak, és elsorolta Jézus, hogy ki mindenkinek a meggyógyulását, és aztán így folytatta, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. És itt a mondat felén Jézus behajtotta a könyvtekercset. Amikor Jézus azt mondta, hogy az Úr jókedvének esztendejét, miért nem folytatta tovább a mondatot? Mert a mondat így folytatódik tovább az eredeti Ézsajás könyvében, és igazság szolgáltatása napját. Ugye bosszúállásnak fordítja a mi Károlyi Bibliánk, de helyesen így folytatódik, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és igazság szolgáltatása napját. Mutatom ezen a pálcán. Az Isten jókedvének esztendeje az egész világ történelem, mert az Isten kegyelmet adott eddig minden embernek, fékezte a rosszat, tart még a világunk történelme, reggel és este váltakozik, tavasszal kinő újra a vetés, vethetünk, arathatunk, élhetünk ezen a földön. Ez az Isten jókedvének az esztendeje, de Isten egyszer meg fogja mutatni, mi az igazság szolgáltatás napja. Isten egyszerre megmutatja majd, hogy mi lett volna akkor, ha ő úgy tett volna, hogy ma sok ember szemére hányja az Istenek, hogy hol az Isten, meg miért nem törődik Isten a világgal, meg miért nem bünteti meg a rosszat az Isten, miért nem csinál valamit az Isten. Az Isten egyfolytában, és ő egyedül tesz a legtöbbet, küzd mindenkiért. De az Isten megmutatja a történelmünk végén, hogy amikor elereszti ezt a világot az Isten, amikor visszavonul ettől a világtól, akkor milyen lesz az igazság szolgáltatása napja? A jókedv esztende, ugye milyen csodálatos maga a számarány, ugye 1 a 360-hoz, vagy 359-hez, bárhogy nevezzük. Ugye Isten kegyelmet és erőt, lehetőséget adott az embernek, az emberiségnek, de egyszer megmutatja Isten, hogy milyen lett volna a világunk, ha ő valóban visszavonult volna ettől a világtól. Ennek a drámai képével fejeződik be a vázlatproféciánk. Jelenések könyve 15., 16., aztán 17., 18. fejezetében a 7 utolsó csapás. Közvetlen előzményei maguk a csapások. Isten, amikor elengedi a pusztítás szeleit, akkor megmutatkozik, hogy milyen lett volna a világ, ha Isten nem gyakorolt volna kegyelmet a világ fölött.
És ez a hét csapás, ez valóban egy megrendítő befejezése ennek a bűnnel terhes földi történelemnek, betegségek eluralkodása, tengerek, élővizek beszennyeződése, hűháztartás felborulása, mindaz, amit az ember itt tett a rossz hatható segítségével, hogy tulajdonképpen ez a föld lakhatatlanná válik, ez a hét csapásban ölt testet, ami tulajdonképpen az emberi történelem bűneinek szükségszerű következményeit állítja elénk. Olyan következményeit, ami beérlelődött volna már régen, hogyha az Isten nem fékezte volna a pusztítás erőit. És természetesen Isten felgyorsíti ezt a folyamatot, hiszen a hét csapás az pár nap kérdése. Egészen pontosan tudjuk, hiszen nem élhetné túl senki sem. És a hatodik csapásnál említi a Szentírás, a hatodik és hetedik csapás között, hogy Jézus Krisztus már érkezik. Jelenések könyve 19. fejezete említ, hogy megnyílik a menny. A Bibliának a legfelségesebb kijelentéseinek ennyi, hogy láttam a megnyílt mennyet. Amikor Isten a mennyet és a földet összefűzte, és akit menteni lehetett, mentette, akkor Jézus eljön azokért, akik itt a földön a meghalt igazak közé, vagy az élő igazak közé számítatnak, és Jézus magával viszi őket, hogy egy új életnek, egy új emberiségnek vessen alapot. De ennek az új emberiségnek csak egy 1000 éves ítélet után lehet igazán alapot vetni, ami után minden kitisztázódik. Az 1000 éves ítélet lejárta után Sátán, a démonok, a gonoszok megsemmisülnek, amikor a rossz írmagja is kitisztul a világ mindenségből. Akkor kezdődik az az örök élet, amelyről azt mondta Pál apostol, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Akkor kezdődik majd az az örök élet, amelyre azt mondta Jézus, hogy én elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ alapításától fogva. Kedves hallgatók, ebbe az utolsó Jézusi kijelentésbe hadd kapaszkodjam bele. Ma is élünk itt hány milliárdan, közel 6 milliárdan már a Földön. Isten előre látott minden milliárdnyi embert, külön-külön az életét előre látta, külön-külön mindenki számára tervet készített, helyet készít. Isten mindenkit hív az örök életre, és ezekben a végső drámai összeütközésekben is Isten mindenkit fel fog szólítani, hogy forduljon szembe azzal, ami ugyan nagyon szépnek látszik, nagyon megtévesztően szépnek látszik, de a gyökere az önzés, a gyökere az emberdicsőítés, a gyökere az, ami Sátán lényege, hogy hatalom, világhatalom, a kezembe kerüljön a világ, az Isten világát itt megkaparintom, itt van a kezemben, mindenki mellettem áll. Nem fog mindenki mellett állni, sőt, lesz egy nagy sokaság, melyet senki meg nem számlálhatott. És ennek a nagy sokaságnak készít Isten majd olyan életet a feltámadandó üdvözültekkel együtt, amely élet, hogyan is mondta az első vázlat proféciánk itt a végén, most hadd idézzem Dániel könyve 2. és 7. fejezetét, az 1. és 2. vázlat proféciát. Az Isten készít olyan országot, mely soha meg nem romol. Itt elromlanak az országok egyik a másik után. De az Isten olyan országot készít, mely soha meg nem romol. Istennek a terve az, hogy tökéletes legyen az örök élet, és hogy tökéletes legyen az örök élet, csak olyan emberek juthatnak oda, akik az írmagját is kitisztították az életükből, a kegyelem segítségével, a bűnnek, az életpusztító valóságnak. És lesz majd egy ilyen örök élet, és az Isten meghívása erre az örök életre szól. Befejeződhetnék itt a sorozatunk, de én úgy gondoltam, hogy még egy előadást illeszünk a végére. A mai napokban különösen aktuális, beteljesedő, félben levő jövendőlésekről, és a mai korban, a mai napokban különösen aktuális és időszerű felhívásokról és ígéretekről, mert az Isten soha annyiról nem gondoskodott, mint ezeknek a nemzedékeknek a számára, akik megérik a föld történelmének ezt az időszakát. Hatalmas a sötétség. De hogyan is mondja az Ézsajási profécia, sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket.
De ha az Isten dicsősége feltámad és megláttatik az embereken, akkor ebben a legsötétebb korban a legnagyobb és a legtündöklőbb lesz a világosság is. Jézus Krisztus eljövetele csak ezért késik, mert még nincsen meg azoknak az embereknek az egysége és sokasága, akikre Isten a Szentlélek áldását kiáraszthatja, és akik által nagyon gyorsan begyűjtheti a Föld igaz embereit. Ennek a kornak a küszöbén élve, a második eljövetel küszöbén élvén úgy gondolom, hogy nagyon hasznos lesz még egy előadással a 10 vázat proféciából mindazt kigyűjtenünk, ami különösképpen most, 1996-ban nekünk szól. Ez lesz a sorozatunk befejező alkalma 2 hét múlva. Köszönöm szépen a figyelmet, az esti 7 órai előadás után megbeszélés is van, nem mint az 5 órai előadás.

Turmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

A mai témánk tehát a házastársi magatartás problémáival foglalkozik. Ezt érintenénk, ezt járnánk valamennyire körül. Ugye a cím egyben utalás is arra, hogy mi legtöbbször a szétválások a házastársak közötti küszködéseknek a leggyakoribb oka, a magatartási problémák, a házasfelek magatartásának a problémája, hogy ott fogható meg, ott ragadható meg leginkább a dolog lényege. Sokszor teszik fel azt a kérdést, hogy talán társamat rosszul választottam meg, és jóval kevésbé teszik fel azt a kérdést maguknak az emberek, hogy mit tettem azért, hogy a társamnak megfelelő társa lehessek én magam. Szóval nagyon sokszor probléma jelentkezik a házas felek között a magatartásuk problémája, a problémás magatartásuk miatt. Nem tudom, hogy helyén valónak látjátok-e megállapítást, de biztos, hogy nem igazán sokan gondolkodnak azon, hogy miért is válik számukra teherré a másik ember, miért is jut oda egy házasság, hogy sajnos sokszor a válláson gondolkodnak, a szétválláson, mert elviselhetetlenné válik az együttélés. De az ember úgy feltenné szívesen a kérdést, hogy hát hol is hibázza el két ember az egymással való szeretet kapcsolatát, amit bizonyára nagy odaadással, örömmel, reménységgel vállaltak fel a kezdetek kezdetén. Hát mi az, amivel lehet sajnos elérni azt, hogy végül a szétváláson gondolkodjanak? Valószínűsíthető, hogy itt leginkább a hozzáállással és a nem megfelelő magatartással lesz a probléma. Ugye már utaltunk rá, hogy jobbára magatartásunk hibái ott mutatkoznak, hogy nem találjuk meg a helyünket, a szerepünket a családban, a kettőnk kapcsolatában és a gyermekeinkhez való viszonyulásunkban sem, és még abban is, hogy nem tudjuk kezelni megfelelően a konfliktusokat. Azokat, amelyek a társam által képződnek, a társam másságából fakadnak, és azokat sem, amelyek a külső hatásoknak köszönhetően érnek bennünket. Nincs igazán konfliktus kezelő képességünk. Bizonyára ezt máshol, más összefüggésekben is hallottátok már. Nem egyszer önmagunkon le tudtuk ellenőrizni, hogy milyen gyorsan belecsavarodunk egy helyzetbe, hogy más ne mondjak. És csupán arról van szó, hogy gyenge már ahhoz az elménk, gyenge az idegrendszerünk, hogy megfelelően feltaláljuk magunkat egy helyzetbe. Ahogy szokták mondani, úgy, mint ahogy amint a cica mindig talpra esik, mi is valahogy tudnánk megragadni egy helyzetnek azt az oldalát, amivel ki lehet belőle emelkedni, és nem még jobban bele zuhanni, bele fáradni a dolgokba. Hát miért is adódnak problémák két egymást szeretni akaró ember között, akik együtt élésre rendezkednek be a házasságuk elején, hamarosan erőfeszítéseket tesznek, hogy saját otthonuk legyen, 4-5 év alatt vagy 10 év alatt összejön végre az a saját otthon, és ugye ez a kritikus 10 esztendő, amire azt mondják, hogy utána, vagy ez alatt történik meg a válások legtöbbje. Megvan a közös otthon, addig volt egy nagy közös görcölés, és az volt a közös cél, hogy ezt összehozzuk, és amikor ez megvan, mintha minden elfelejtődne, és minden szétesne, tönkre megy a házasság. Nagyon egyszerűen magyarázza meg számunkra a Biblia, hogy miért van probléma az emberi kapcsolatokkal, így a házasságban lévő emberi kapcsolatokkal is. Egyszerűen a bűnesethez vezet bennünket el. Megmutatja azt, hogy a bűneset során megváltozott az egymáshoz való viszonyunk, a házasságban is torzulás állt be. Ugye ezt a kifejezést használja Mózes a első könyve 3. fejezetében a Biblia, hogy a férfi uralkodik majd az asszonyon, a nő pedig epekedik a férje után. Biztosan jól emlékeztek ezekre a kifejezésekre. Hát mit is jelent ez, hogy hogyan is sérül kettejük viszonya? Ezt egy kicsit szeretném most részletezni. Ugye a férj uralkodásán mit értsünk, ezt lehet, hogy nem nekem kellene elmondani, hanem a feleségemnek, vagy a jelenlévő feleségeknek. Testhez állóbb lenne számukra, de hát megpróbálok őszinte lenni a férfi társaim nevében is, így könnyebb a terhet viselni, hogy nem egyedül rám jellemző. Ugye a férfire alapvetően az jellemző, hogy elismerést várna, hogy tiszteletet vár, hogy
hogy a férfi úgy uralkodik a feleségén, hogy hatalmaskodik rajta, vagy a gyermekein is, hogy megköveteli szinte, hogy parancsszóra az ő szavára azonnal engedelmeskedjenek. Ez a fajta uralkodása jellemző. Szereti első helyre tenni magát, ez a király a családban, amikor az apa ül egy nagy trónon, és mindenki körülötte leborulva hódol neki. Ugye valóban jól mutatja a férfiúi szívnak a hajlamait, a hajlandóságát, hogy előttünk meg kell hódolni. Nekünk be kell hódolni. Mi férfiak ezt megkívánjuk mindenkitől, a szeretett feleségünktől is, és gyermekeinktől is. Szeretjük magunkat az első, a legmagasabb helyre tenni. Szeretjük fontosnak látni, ami nekünk fontos, és mások számára is azt tesszük kötelező, hogy az legyen fontos nekik, ami nekünk fontos, és ahhoz igazodjanak, amit mi törvénynek szabtunk. Szeretjük, ha velünk foglalkoznak. A női hiúságról nagyon sokat beszélünk, a férfi hiúságról nem divat beszélni, pedig nem hiszem, hogy sokkal kisebb lenne, mint a női hiúság. Csak mi nem úgy jelenítjük meg esetleg, nem a külsőnkön jelenítjük meg. Szóval a férfi uralkodásában uralkodó hajlamát ennyivel szeretném érzékeltetni. A férfi tehát szeretné, ha fontosnak érezhetné magát. Szeretné emögött, az uralomvágy mögött ez az érzés lehet, hogy fontosnak tartja magát, fontossá szeretne lenni a társa előtt. Most hadd szűkítsem le mindvégig erre a kapcsolatra csupán a magatartásunkat. Szóval fontosnak szeretné érzni magát, és ez a fontosságérzet az diktálja, hogy mindenkitől tiszteletet akar követelni. Ugye? Mindenki felett uralkodni, és ezért mindenkitől megkívánni a tiszteletet. A férfit valahogy így lehetne, a férfi hozzáállását összefoglalni. A nő epekedésén mit kell értsünk, mit lehet érteni? Ugye a nők is szeretik kisajátítani a maguk módján a férjüket. Csak az övék legyen a férj, a munkájuk és mindenük és minden más, nem csak a többi nőhöz képest legyen az első, legyen ez a feleség az első a férje számára, hanem minden dologra nézve első helyen legyen a feleség, amiben persze sok igazság van. Szeretné a feleség a férjtől érzelmi, anyagi támaszt kapni, támogatást kapni, szeretné folyamatosan ő is az elfogadást érezni a férje részéről, szeretne figyelmességet kapni a férjétől, szeretne segítséget, testi és lelki, vagy anyagi és lelki segítséget kapni a férjétől, és ebben sok helyes momentum van, de ezt majd ha megfigyeljük, hogy hogyan fejeződik ki egy torzult kapcsolatban, akkor látjuk, hogy ebben mennyi eltúzás van ugyanakkor jelen. Szóval a feleség epekedését egyfajta biztonságvággyal szeretné megerősíteni. Szeretné, hogyha ezt a férfihoz való kötődését, a férje a biztonság érzetet keltve benne megnyugtatná, megoltaná, és folyamatosan, mintha azt sugalná a férjének, hogy bizonyítsd nekem, hogy te szeretsz engem. Bizonyára, hogy mondom, talán erről is tudnának a feleségeink beszélni, de a női lélekben, a feleség lelkében, mintha ez lakozna, hogy ki, folyamatosan visszaellenőrzi a férjét, hogy te mennyire szeretsz engem. Mennyire vagyok fontos számodra, mennyire fejezed ki a szeretetedet irántam, és én attól függően érzem magam biztonságban. Ő a szeretetre teszi a hangsúlyt, a nő, a feleség, a szeretetre teszi a hangsúlyt. Neki ez a fontos, hogy ez a biztonság érzete, ez diktálja, hogy bizonyítassa a férjével azt, hogy szeress engem. Ugye sajnos két önző ember nem igazán tudja megadni ezt egymásnak. Az egyik a tiszteletet kívánja durván, eltorzítottan, a másik a szeretetet kívánja epekedve, egyoldalúan érzelmi töltettel. Mit érez a férfi a felesége részéről? Mit érez az a férfi, akinek a felesége nem tudja betölteni a maga szerepét? Nagyon sokszor azt kapjuk mi férjek a feleségeinktől, hogy meg akartok bennünket változtatni. Hogy elmondjátok, hogy mi a probléma velünk. Ez meg az, ezt nem szeretem nád, vagy ezt nem tartom jónak az életedben, azt nem tartom jónak az életedben.
hogy a feleség folyamatosan meg akarja változtatni a férjét. Nagyon sok lány úgy vállalkozik házasságra, hogy majd mellettem megváltozik. Épp a közelmúltban is elindult egy kapcsolat, és meglehetősen aggodalmakat szült bennem, és ki is fejeztem az egyik félnek, és hát nem szereztem érdemjegyeket ezzel magamnak, de valahogy az, attól féltem őket, hogy vagy főleg a női szereplőt, hogy ő is ebbe az általában nők számára állított csapdába esik bele, hogy majd mellettem megváltozik. Aztán mikor rájön arra, hogy mellette is ugyanaz maradt a férje, akkor folyamatosan kifejezi, hogy milyen irányba kellene változnia, nem? Hogy ezt kérem tőled, azt várom tőled, ilyen legyél, olyan legyél, amolyan legyél. Feri bácsi ezt úgy mondja, hogy a férj állandóan úgy érzi magát, hogy nem vagy nekem oké. Nem vagy nekem oké. Jó megfogalmazás. Valami baj van veled, és a férj azt érzi, hogy engem igazából nem tisztel a feleségem. Engem igazából nem tisztel a feleségem. Ugye a férj, kifuttattuk oda, hogy az uralkodás vágyában megjeleníti azt, hogy engemet mindenkinek tisztelnie kell, még a feleségemnek is. És pont azt kapja vissza a feleségétől, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, nem vagy oké, nem tisztellek. Így éli meg a férje a viszony. Ennek következtében aztán a férj nem érezheti magát fontosnak a felesége mellett, és milyen viselkedéssel reagál, vagy még több agresszióval, még több uralkodási hajlammal és követelőzéssel, vagy pedig passzivitásba vonul a hobbija és az egyéb szórakozások, vagy a munkája felé kivonul viszonylagosan a családi életből. Nézzük végig, hogy mi történik egy nővel, egy asszonnyal, a feleséggel. Ugye, ha azt éli meg, hogy a férje nem figyel rá, hogy nem elégíti ki az ő epekedő szeretet vágyát, nem kapja meg azt a támaszt a férje részéről, ami neki elégséges lenne, hogy biztonságba érezze magát, ahogy ő gondolja, hogy mitől érezheti biztonságban magát, akkor azt mondja, hogy hát a férjem ezt nem adja meg, nem is figyel rám, nem vagyok igazán fontos a számára, tehát nem is igazán szeret. Nem? Könnyen ide futtatja ki egy nő a gondolatait, hogy hát engem nem is igazán szeret. Kik szokták kérdezni a társuktól azt, hogy szeretsz? De ugye főleg a feleségek teszik fel ezt a kérdést a férjüknek, hogy szeretsz? Mert valahogy úgy érzik, mintha lebegnének, bizonytalanságban lebegnének. Nő nem érezi magát a férfi önzése következtében, az elutasítása következtében, az agresszió következtében, nem érzi magát biztonságban a férje mellett, és milyen viselkedéssel válaszol? Felfokozódik a minden, ugye még több kritikával, még több megszólással, sértegetéssel, önzéssel, és megjelenhet a szorongó érzés is benne. Ezt a szituációt, ami kialakul, röviden, vázatosan így lehetne lejegyezni, hogy a férfi egyfajta önző, kihasználó magatartással fordul a feleség felé, a feleség pedig egy bíráló, vádaskodó lelkülettel válaszol. Ugye? Tehát önző, kihasználó lelkület, ez inkább a férfiak magatartása, a feleségé pedig bíráló és vádaskodó. Ezt úgy nevezi a keresztény házasság könyvben a Feri bácsi, a szerző, hogy ez a lelki perpétum mobile. De öröki ez mozog közöttünk, hogy szeretnélek, ha tisztelnél, és tisztelnélek, ha szeretnél. Ez így van leírva, de nagyon jó frappáns megragadása a lényegnek. Lelki perpétum mobile. Évek, évtizedek le tudnak így csengeni házastársak életében, és talán soha nem jönnek rá, hogy milyen ponton kell, milyen magatartást kellene

nézve, hogy ők egymással hogyan építhetik fel a kapcsolatukat, hogyan lehet az tartós, tartalmas kapcsolat. De az 5. fejezet 21. versétől egészen a 33. versig szól a leírás, én nem olvasnám fel az egészet, csak néhány biblia verset. Az 5. fejezet 21. versétől: engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ti asszonyokat is saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és úgy a nő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek. Eddig szól, és még a 33. verset tenném hozzá, hanem azért ti is egyen-egyen kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát. Ez majd a férjekre vonatkozik, és itt az asszonyokra vonatkozó rész még ennyivel egészül ki, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét, és itt a tiszteletadás szó van a görögben. Tehát így kerek, kezdődik a 21. versben azzal, ami mindegyikünkre egyaránt vonatkozik, férje és feleségre: engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. És sokszor a 22. verstől kezdjük, és azt mondjuk a mi férjek, hogy látod, asszony, azt írja az ige, hogy engedelmesek legyetek egymásnak, és ez így van rendjén, ugye? Ezt így kívánom tőled, de a 21. vers már ide tartozik: engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Kölcsönös az engedelmesség. És az a feleségnél ezt hangsúlyozza elsősorban, hogy engedelmeskedni tudó és tiszteletet kifejező magatartással élő társa legyen a férjének, mondja a végén. Ugye az asszony pedig meglássa, megértse, gyakorolja, hogy tisztelje az ő férjét. Nagyon fontos dolog, nagyon nagy fontossággal bír. Kifejezni a feleség részéről a férjnek azt, hogy elfogadlak tekintélynek az életemre nézve, tekintéllyel bír számomra. Ugye, ha meggondoljuk a Krisztus és egyháza párhuzamot, hát elég furcsa lenne, ha az egyház, a hívő ember nem tekintené maga felett valónak, maga felett állónak, példának, segítőnek az életében Krisztust. Ugye elég furcsa lenne. Ehhez hasonlítja a bibliai leírás a nő magatartását, ahogy az egyház engedelmes. Ahogy az egyház meghódol Krisztusnak, úgy tanulja meg a feleség az engedelmességet és a tiszteletadást a férje számára. Érezze a férje részéről azt, hogy tekintélyként tartja maga előtt, hogy a szavához igazodik, hogy a szavára ad. Ugye majd felvetődnek, vagy bizony felvetődtek bennetek kérdések, majd még azt elaprózzuk az előadás további részében, és elő fog jönni, hogy hogyan tegyük ezt részleteiben is gyakorlattá. A férnek pedig elmondja azt a 25. verstől, hogy ti férfiak szeressétek feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítva a víz fürdőjével, az ige által. És a 28. vers: úgy kell a férfinak szeretni az ő feleségét, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Ugye a férnek azt mondja Pál apostol a Krisztus és egyháza hasonlatból kiemelve, hogy szolgálja a feleségét. Amint Krisztus szolgálja az egyházat, úgy szolgálja ő is a feleségét, mint a saját, megmagyarázza nekünk férfiaknak egyszerűen, azt mondja, hát ahogy törődsz az életeddel, törődsz a külsőddel, törődsz önmagaddal, olyan módon törődj a társaddal. Ugyanolyan értéknek, kincsnek, fontosnak tartsad. Ugye mi férfiak hajlamosak vagyunk ilyen funkcionális jelleggel gondolkodni az életben mindenről, a társunkról is. Ugye ahogy az autót megvesszük és használjuk, kulcsra indul, ugye a feleségünket is leakasztjuk a szökről, és kulcsra indul nála a mosogatás és sok minden egyéb. Ugye mi ilyen funkcionálisan gondolkodók vagyunk, ezt nem lehet fenntartani sokáig. Vagyis hát attól függ, hogy tűri a feleség. Azt mondja, nem, a férfi az, aki először is szolgál. A férfi az, aki arra hivatott, hogy kifejezze a másik felé, ahogy kezdi az elején is, hogy szeressétek. Fejezd ki a társadnak azt, te férj, hogy érték számodra. Hogy a legnagyobb értékkel bír számodra. Hogy valóban igaz az a belső igénye a társadnak, hogy elsőként

kell legyen az életedben. Az első helyen kell legyen az életedben. Az Isten után. A Teremtő Isten után. Semmi más nem előzheti meg a feleségedet. De a férj számára ugyanezt a helyet kell biztosítsa a feleség. Se a hivatás, se a szórakozás, se a bármilyen más dolog nem szabad, sem a gyermekek nem szabad, hogy megelőzzék a társunkat az életünkben. Mindig ő kell a második helyen álljon, a Teremtő Isten után. Ezután jött bármilyen hivatás, bármilyen szent hivatás, bármilyen szeretett hobbi, bármilyen világbajnok kifoci meccs, bármi. Csak utána jött, ha a feleségemre nézve rendezett az a dolog, hogy ő az első az életemben, utána vagyok jogosult a többi dologgal foglalkozni. Tehát nekünk értésére kell adni a feleségünknek, hogy rendelkezésére állunk, hogy szolgáljuk őt, hogy bármiben támaszt találhat mi bennünk, bármire nézve támaszt találhat mi bennünk. Ez is rendkívül fontossággal bír. Gondolom, feleségek, bőségesen bólogathatnátok, vagy igenelhettek, hogy a Biblia a házasságot itt is, látjátok, egyházhoz hasonlítja, csak két fogalmat, két megfogalmazást hadd emeljek ki a keresztény élet szemlélettel kapcsolatosan. Egyaránt férjeknek, feleségeknek érdemes figyelembe venni. Azt mondja Pál apostol, egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztust. Egy igazi keresztény házastárs ezt alapnak tartja meg az életében, hogy a terhét hordozza a másiknak, mert tudja, hogy csak így töltheti be a Krisztus Jézust. Ebben élen jár a férj, majd lesz külön a férfi és külön az apa szerepről, ebben élen járó példa a férj a házasságban. A másik Biblia vers így szól, egymást különnek tartva önmagunknál. Ja, hányszor soroljuk fel magunknak, a másiknak a kiválóságait, az értékeit, ami tisztelünk benne, ami szeretetre méltó benne, amiért éppen belé szerettünk, és nem a szomszédjába, amiért őt választottuk. Szóval hányszor soroljuk fel ezeket az értékeket, vagy kopik el mindez, kopik meg a fénye a társunknak, és marad az a lista, hogy mi minden probléma van, az gyarapodik, emes csökken. Ja, ezt a folyamatot fel kell számolni az életünkben, hogyha tartós, értékes kapcsolatra vágyunk. Hogy milyen gyakorlati magatartásra van szükség, itt öt dolgot szeretnék majd említeni, és itt előjönnek bizonyos részletkérdések is. Az alap jobbára abból lehetne kiindulni, az lehet az alapja mindennek, hogy meg kell értsük, lehet, hogy erősnek hangzik a kijelentés, de meg kell értsük azt, hogy legtöbbször igazából nem a társunkkal van a baj, hanem azzal, ahogy mi reagálunk rá. Ahogy mi viszonyulunk az ő személyére, az ő magatartására, az ő gondolataira, az ő érzéseire, az ő kívánságaira, tehát ő rá. Legtöbbször azzal van a baj, ahogy mi reagálunk. Járok egy fiatal lányhoz, rendszeresen találkozunk, súlyos pánikbeteg, most már csillapodik, és egy nagyszerű kis tanulmánykötetet tudtam beszerezni, 15 lecke van benne, a gyógyulás útjára segíti őket, és ott is egy alapszempont az volt, hogy értsd meg, hogy valójában az a problémát, hogy te az egyébként szokásos dolgokra, amire mások normálisan reagálnak, te rosszul reagálsz. A reakcióidra van a probléma. Mikor ezt a lány megértette, mázsás súlyok pottyentek le róla. Megnyugodott, hogy nem vádolta többé magát a betegség tudatával, vagy a betegsége kényszerével, nem is tudom, hogy fogalmazzam pontosan. Nekünk is ezt le kell szögezni, hogy a reakcióinkkal van a probléma, és azt kell szemügyre venni, hogy mind szükséges változtatnunk. Nem tudom, hogy ki hányszor vette már sorra azt, hogy mivel bosszantja fel a másikat. Hogy mik azok a dolgok az életében, amivel kellemetlenséget okoz a másiknak. Amitől tudja, hogy ő most meg fog szomorodni, el fog keseredni, vagy éppen felháborodik, vagy éppen dühös lesz, amivel megkísértjük és vétkezni fog. Sorba tudtuk-e már ezeket venni a hétköznapjaink során? Pedig szükséges lenne. Ugye sokszor a másik hibáira mi úgy reagálunk, vagy a mi hibáinkra is úgy reagálnak a társaink, és mi is az övékre, hogy hát már százszor megmondtam, hogy nem így, nem úgy, nem amúgy. Biztos ismertek azt a gyermeknevelésről szóló könyvet, hogy már százszor megmondtam. A gyereknek is a szülő százszor megmondja, de mit kell megértsen végül a szülő?
A könyv is erről szól, hogy nem az a kérdés, hogy a 101-szer majd már végre leesik neki a tantusz, próbáld meg még egyszer, hanem az, hogy te szülő, értsd meg már végre egyszer, hogy neked kell megtanulni helyesen bánni a gyerekkel. És itt is ez lenne a lényeg. Sorba vehetjük a hibáinkat, sorba végig gondolhatjuk azokat, és elég könnyű dolgunk van, mert általában a környezetünk gyorsan tudomásunkra hozza, még a társunk is, hogy mik a problémák velünk, de ahogy nekünk sem segít az, hogy már százszor is megmondták, ugye a társunknak sem fog segíteni. Nekünk meg kell tanulnunk másképp reagálni egymás gyengeségeire. Hát mik ezek a megfelelő reakciók? Ebben a Házas párbaj című könyvben benne vannak ezek részletesebben kifejtve. 5 dolog. Az első az elfogadás. Ugye mindkét személlyel kapcsolatosan megemlítettem, hogy mindannyian nagyon vágyunk az elfogadásra. Mindannyian érzékenyek vagyunk arra, hogyan miként viszonyulnak hozzánk. Akit kritizálnak, az védekezik. Akinek szemrehányásokat tesznek, az menekül. És általában azt a hibát követjük el, hogy nem a másiknak a tévedését célozzuk meg a kritikánkkal, hanem magát, a másik embert. Ugye őt alázzuk meg azzal, hogy mikor megkritizáljuk. Nem azt mondjuk, hogy nézd, ezt most rosszul tetted, hanem te ilyen vagy. Ugye valahogy így szoktuk megfogalmazni. Ha nem is így vezetjük be, vagy nem így fejezzük be, de mégis a minősítésünkben benne van, hogy az egész lényéről alkottunk most véleményt. És nem tudtuk külön választani, hogy a szeretett embertársam, aki küszködik bizonyos gyengeségekkel. És ezért mellé állok és segítek neki. Az elfogadás az első dolog. Ráadásul még nagyítani is szoktunk a hibák felfedése terén, közben még nagyítani is szoktunk, megfelelő indulattól fűtötten rárontunk a másikra, hogy ez és az a bajom veled, főleg, ha már gyűjtögettük egy ideje, hogy már, most már aztán elég legyen, és akkor ugye kellemetlenül megszégyenítjük a társunkat. Gúnyolhatjuk sajnos a gyengeségeiben egymást. Hányszor ki csúfolják egymást házastársak? Ugye ezek már annyira fájó dolgok a két ember kapcsolatában, akik szeretettel kötődtek korábban egymáshoz. Nekünk meg kell tanulni arról azt, hogy elfogadjuk a másikat olyannak, amilyen. Meg kell tanulnunk azt a képességet, hogy nem mi akarjuk megváltoztatni a másikat. Nagy kívánság, nem? Nagy kívánás, nagy feladat. Lemondani arról, hogy mi akarjuk megváltoztatni. Nem azzal van a probléma, hogy változnia kell, hogy megláttuk azt, hogy a másiknak mik a gyengesége, és hogy változtatásra van szüksége. Lehetséges az, hogy bizonyos megfelelő módon tudomására hozzuk, hogy milyen problémás dolgokat látunk a társunk életében, de itt megállunk. És innét kezdve rábízzuk azt, hogy akar-e változni, vagy nem. Itt meg kell állni. Egy keresztény ember itt megáll. Egy szerető ember itt megáll. A másikat tisztelő ember itt megáll. Az Isten is megáll előttünk. Feltár számunkra valamit, és utána vár, hogy mi mit döntünk. Ugyanezzel tartozunk mi is egymásnak. A másik ember szabadsága megkívánja tőlünk. A másik ember iránti szeretet megkívánja tőlünk, hogy itt megállunk. Feltárjuk a hibát megfelelő módon. És utána hagyjuk, hogy ő döntse el, hogy változtat-e. Persze az ember türelmetlen, és azt mondja, hogy na de mikor akarja már? Meg miért már nem most? Meg ugye türelmetlenek vagyunk, de a szeretet hosszú tűrés, jóságos, mondja a Biblia. Az isteni szeretet hosszú tűrés, jóságos. Gondoljunk bele, milyen nagy hivatás hozzányúlni a másiknak a gyengeségeihez. Milyen mély szeretetünkről kell biztosítani a másikat, akkor miközben felfedjük számára, hogy milyen probléma van vele. Milyen problémát látunk az életében. Hogy az ne megkeményedés, ne vádolást érezzen, hanem vágyat ébresszünk benne, vágyat fakasszunk benne, hogy változtatni akarjon. Ez milyen tapintat kell, milyen finomság kell. Ha az Isten csak egyszer engedné meg magának azt a keménységet, ami nálunk mondjuk csak úgy gyengébb durvaság, nem is a legdurvább vonásunk, akkor azt hiszem, mi nagyon hamar összeroppannánk, nem? Mi pedig egymás iránt milyen sokszor egész durva keményen viszonyulunk, türelmetlenül. Tehát értsük meg, hogy meg kell tanulnunk a szeretetnek azt a képességét, hogy hozzá tudunk nyúlni a másik
gyengeségeihez. Mióta ezt jobban megértettem, azóta egyre kevésbé merek megszólalni. Egyre kevésbé merem tudomására hozni a feleségemnek, hogy mik a gondok, mert egyre jobban érzem, hogy ehhez még kicsi vagyok. Tényleg ezt jegyezzük meg, és tanuljuk meg ezt az elvet, hogy elfogadom, tudom elfogadni a másikat mindenestől. Férj a feleséget, feleség a férjet. Mindenestől. És rábízom a változás lehetőségét. A következő dolog a megerősítés. Hogy tekintetbe veszem azt, hogy milyen értékekkel bír a társam. Milyen pozitív tulajdonságai vannak, milyen erősségei vannak, és azokat igyekezem kiemelni. Igyekezem a megbecsülésemet ezekre vonatkozóan kifejezni. Nem akarok dicséretről szólni, nem megfelelő szó, ugye, hogy dicsérgetni. A gyereket sem szeretjük, mert felnőttet sem dicsérni kell. De a megbecsülés az nagyon fontos. Amikor házasságot kötöttem Adriennel 10 éve, akkor ez a fogalom lebegett leginkább előttem, hogy megbecsülni, pozitív és negatív példák sokasága tanított meg erre, és azóta is tanulom betölteni ezt az egy szót, ezt az egy fogalmat, hogy megbecsülni a társunkat. A maga értékeiben, pozitív vonásaiban megragadni őt, és így azon keresztül is, hogy azt kiemelem, hogy azt azok által az elfogadásomat éreztetem vele, így megerősíteni őt, erre nagy szükség van. De nem szoktunk erről túl sokat gondolkodni, főleg amikor már elmérgesedik a helyzet két ember között, hogy mik az erőssége, egy korábban is utaltam már erre. Megbecsülésünket ki kell fejezni őszinte szavakkal, igaz dolgokra vonatkozóan, konkrét helyzetek esetében nem hízelegni kell, nem manipulálni kell, hanem megbecsülni kell a társunkat. Az a lélek forrást fog fakasztani. A lélek, lelket meg fogja erősíteni. Olvastam ebben a könyvben egy leírást, hogy egy férj elhatározta, hogy rájött, hogy ezt hányszor elmulasztotta, és elhatározta, hogy hát most mindent megtesz, hogy a felesége érezze, hogy ő szereti és megbecsüli. És hát látott rajta egy szép cipőt, ami újnak tűnt, és mondta, hogy de gyönyörű cipőd van ezt a feleség. Igen, már egy éve hordom. De hogy nem jött be elsőre, de szóval valami ilyesmit kell, ilyen próbálkozásokat kell tegyünk, hogy amit esetleg már nem fény lett úgy számunkra, vagy elfeledett lett a társunkban, azokat vegyük elő, és hozzuk a tudomására, hogy azokért szeretjük őt, azokkal szeretjük őt, és nagyon fontos számunkra, éppen hogy azokból tanulunk esetleg tőle. Azokat mi is szeretnénk magunkévá tenni, amikben ő erős. Ezekről biztosítsuk a társunkat. Aztán a harmadik dolog a kiegészítés, a tudatos törekvés arra, hogy a gyengeségeit nem elmarasztalom, hanem mellé állok és segítem. Támogatom őt, hogy sikeres legyen az élete minden hivatásában, mint feleség, mint anya, vagy mint férj és apa, meg mint a foglalkozásában fáradozó embertársam. Mellé állok, hogy az ő tervei az életében pozitívan kibontakozhassanak, és boldog lehessen, érezze, hogy az élete megbecsülést nyert, és támogatást kap, és kibontakozhat, és beérlelődhet, hogy ezt általunk érezhesse a társunk. Ez egy rendkívüli fontos dolog megint csak. De hányszor leszóljuk egymás hivatását, nem? Hogy te csak ennyit tudsz, meg te csak ezt csinálod, te csak ezt tetted, mi férfiak könnyen mellőzzük a feleségünk megbecsülését és a fáradtságainak a kiból való hát teher átvállalást, pedig ezzel tudnánk nagyon felemelni a társunkat, a feleségünket. Van Vörös Sándornak egy gyönyörű mondata, azt írja, hogy a hiányosságon váljék jósággá benned. Ezt már tegnap este itt vagy valahol, nem is tudom, idéztem. De annyira szép mondat ez, hogy hiányosságon váljék jósággá benned. Ugye, ha meggondoljuk, mit fejez ki, hogy amikor felfedezed, hogy mitben vagyok gyenge, akkor az benned ne panasz szót szüljön, ne elkeseredést, ne csüggedést, ne azt, ennél többre számítottam, ne ilyen gondolatok szülessenek benned, ne számon kérd rajtam, ne kössél belém,
hanem váljék jósággá benned a hiányosságon felfedezése. Fakassza benned azt az érzést, hogyha megláttam a gyengeségét, akkor mellé állok, hiszen egyedül nem tud elég erős lenni, hogy abból kiemelkedjen. Nagyon szép ez a gondolat az ő írásában. A negyedik dolog a visszajelzés lehetősége. Ez arról szólna, hogy egy közös megegyezés alapján jelezzük egymásnak, hogy mi az, ami nagyon kellemetlen a másik részéről. Hogy mondjuk a férj mondjuk elég arrogáns, túl harsány, túl gyorsan akar döntéseket hozatni a családjával, a feleségével. És akkor van-e valami jel, mondjuk, amiben megegyeztek, hogy a felesége vagy a férj felmutat valamit, vagy mond egy szót, és ezzel megállítja a másikat. Eszébe juttatja, hogy vigyázz, amit most csinálsz, az nekem kellemetlen. Talán kicsit játékos dolognak tűnik, de mégis működésbe tudja hozni a házas feleket, és meg tudja óvni őket a sérülésektől, az újabb és újabb sérülésektől, mikor felpörög a férj mondjuk, főleg ugye mi szoktunk gyorsan intézni dolgokat, és a feleség odá is azt mondja, hogy tudod, most ezt ne. És akkor megállok, megszívlelem, hogy ha ő jelzett, én nem is érzékeltem, de ha ő jelzett, akkor ebben van valami, elfogadom és megállok, és visszatolatok, és újrakezdem, újraindulok fele akkora sebességgel. Nem? Szóval lehet ilyen jelzésrendszert bevezetni kettőnk között, hogy mi a kellemetlen számomra, vagy a gyermekeink számára, légy szíves, ne csinálj tovább. És fogadjuk el ennek a működését. És az ötödik dolog, ami egy keresztény házasságban természetes kell legyen, a hálaadás szabálya. Azt, hogy hálát tudunk adni egymásért a Teremtő Istennek. De tegnap szó volt arról, hogy az Isten szerzi a házasságot, a maga titokzatos módján találkozik, útjain vezeti egymáshoz a két személyt, és rendezi úgy a dolgokat, körülményeket, a szívünk gondolatait, érzéseit, hogy végül egymást választjuk. Ne felejtsük el, hogy ajándékként kaptuk egymást, akármennyire kis értékűnek, kevés értékkel bírónak is látjuk esetleg később a másikat, akkor is ajándék. Ajándék, nem a saját tulajdonunk. És ne felejtsünk el hálát adni azért, hogy kaptuk. Ha megpróbálod, megterhelőbb is a társunk az ő személyében, az ő életével, akkor is ott van egy Biblia vers tanácsul, a Róma 8:28. Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Minden együtt munkálkodik a jóra. Az Isten jónak látta, hogy a társam által engem is formáljon. Az ő gyengeségei által akar engem edzeni, erősíteni, még bölcsebbé, még kitartóbbá tenni, még türelmesebbé tenni, és sok minden mégé. Meglátni azt, hogy a társam éppen, hogy eszköz az Isten kezében, ahogy mondja a költő, Isten oltókése az életemben, hogy engem formáljon és alakítson. Ha ezt a szemléletet elveszítjük, bizony nagyon sok kárt szenvedhet a kapcsolatunk. Hogyha imádkozunk a társunkért, és hálaadással köszönjük meg az Istennek őt, akkor az egyrészt megváltoztatja a magatartásunkat irányába. Megerősít bennünket, hogy megvalósítsuk ezeket a gyakorlati dolgokat, amiket fel is soroltam, hogy másképp tegyünk, és meg fogjuk látni, hogy a mi megváltozott magatartásunk következtében ő is meg fog változni. Így megválaszolt a kérdés, hogy ki kezdje el, aki előbb tud hálát adni a társáért. Az már is kezdheti. És hogyha imádkozunk a társunkért, még egy dologra eljutunk, másképp is fogjuk látni. Másmilyennek fogjuk látni, mint így a hétköznapokban, a küzdelmek során, a harcaink során, másnak fogjuk látni. Próbáljátok ezeken a dolgokon végigmenni, próbáljátok magatokat visszaellenőrizni, talán csak csendben, belül, talán elmondva egymás előtt is, de átgondolni ezeket, hogy mennyire ismertétek fel ezt a tisztelyszeres küzdelmet, ezt a perpétum mobilét egymás között, és hogyan próbáltok fölé kerülni, hogy próbáltok ezt végre status quo állapotba hozni, és leállítani, és vége, és átalakítani, és egy másik perpétum mobilét beindítani, ami a kölcsönös tiszteleten alapul, amiben a feleség az engedelmesség és a tiszteletadás, a férj pedig a szolgálatkészség, a támasz szerepével van jelen folyamatosan.

gyűjteménye, és Mózes harmadik könyvével kevés ember van tisztában, hogy az a Bibliának egyik legközéppontibb birata, mert itt tudjuk szemléletesen látni, hogy mit is jelent a krisztusi megváltás. És az Isten hogyan is tanította az Ószövetség népét, a zsidó népet arra, hogy valahogy megértsék, hogy hogy lehet a bűntől szabadulni. Ugye a dolognak a nehézsége az, hogy a bűn az nem egy fizikai valóság, az nem olyan, hogy van itt valami a vállamon, és nyomja a vállamat valamilyen teher, azt levetem. Ugye azt levetem magamról, és akkor nem nyomja a vállamat. A bűn az bent van az emberben. A bűn az emberi gondolkodásban, az emberi döntésekben, érzésekben úgy beleszövődve ott van, ezt nem lehet úgy kivetni az életünkből, mint egy fizikai terhet. A bűn az egy lelki valóság, az egy erkölcsi valóság, és ott bizony nagyon finom és pontos szikének kell lenni, hogy ott külön válassza a bűnt, és a bűnt mi fel tudjuk ismerni, és ki tudjuk vetni az életünkből. Mózes harmadik könyvével kapcsolatban két nagy kérdéskört szeretnék megvilágítani az egész fél év során. Az egyik nagy kérdéskör, tehát ez a két dolog, amit szeretnék, ha mindannyian megértenénk, tehát én nem szeretnék sokat ebből a könyvből bemutatni, keveset szeretnék, inkább keveset, de ezt a keveset pontosan értsük meg. Ma bele is fogunk az első nagy gondolatkörbe, hallom, hogy jegyzetet nem mindenki kapott, ki nem kapott jegyzetet? Köszönöm szépen, a következő alkalommal biztos lesz jegyzet, a jegyzetünk elején is ott van ez a két nagy kérdéskör, az áldozati rendszer és az ünnepkör. Hogyan? Hogy itt van? Nem tudom, ez a jegyzet, ez most már kifutó jegyzet, tehát lehet, hogy már a végső adagokat hozták el, és lehet, hogy most majd újra fognak nyomtatni jegyzetet. Ami késik, nem múlik, tehát egy hónap múlva ezt meg fogjuk kapni. Mindjárt vágjunk bele, mert logikailag ez így következik, az áldozati rendszerbe, és azt a kérdést vessük fel, hogy Mózes harmadik könyve hogyan tanít bennünket arról, hogy mi a bűn, hogy lehet a bűnt észrevenni, hogy lehet a bűnnel szembefordulni, hogy lehet a bűntől megszabadulni, megbocsátást nyerni, megbánás után megbocsátást nyerni, vagyis hogyan lehet bűnt legyőző életet élni. Mózes harmadik könyvének első nagy része ezzel foglalkozik, a bűnért való áldozatok fajtáival, felsorolásaival, ezeket a jegyzetünk közdi. Én itt az előadáson megint csak a leglényegre fogok szorítkozni, és arra kérek mindenkit, hogy a jegyzetet is olvassuk el, a jegyzet különben egy nap alatt elolvasható, nem könnyű a jegyzet, de azért elolvasható. Egész fél év során sokat olvassuk el, de emellett azért hallgassuk meg ezeket a kazettákat is, az előadásokat is, és a kettőt valahogy illesszük egybe, és talán kialakul személyre szólóan is egy megbízható kép. A Mózes harmadik könyvének, ahogy említettem, az első részében az áldozati rendszer foglal helyet, először ezzel foglalkozunk, az ünnepkör a 23. fejezetében van, ezzel fogok a fél év második részében foglalkozni. A nagy kérdésünk tehát ez, hogy mi a bűn, hogyan lehet felismerni az életben, hogy lehet a bűntől megszabadulni, mint valami káros valóságtól, és hogyan élhetünk nem az önzés törvénye szerint, ami a bűn törvénye, hanem a szeretet törvénye szerint, ami az Isten törvénye. Isten ezért tanította a zsidókat, hogy Mózes harmadik könyvével és az egész áldozati rendszerrel, hogy ez ne csak egy eszmei tudás legyen, ez egy gyakorlati tudás legyen, ezért építetett Isten a zsidókkal templomot. A kiinduló pontunk az első nagy dolog, hogy mi is volt a templom. Ezzel föltétlenül egyenesbe kell, hogy jussunk, hogy az Ószövetség idején egyetlen egy templom lehetett. Akár szent sátornak nevezték azt a pusztai vándorlás során, akár már egy kőből épült templomnak Salamon idejétől fogva, ez teljesen mindegy, hogy ez most sátorból volt, lentből, vászomból, vagy kövekből, amelyet Libanon hegységeiben bányáztak. Itt a döntő dolog, hogy a templom azért lehetett egy, mert az azt fejezte ki, hogy egy az Isten, és a bűnöket elrendezni csak Istennel lehetséges.
A bűnöket elrendezni csak az Istennel lehetséges úgy, hogy az megnyugtató elrendezés legyen, ami nem annyit jelent, hogyha én valakivel szemben elkövetek valami rossz dolgot, azzal az emberrel ne kelljen azt elrendeznem. Ez nem annyit jelent, de annyit jelent, hogyha én csak azzal az emberrel rendezem el azt a rosszat, amit én mondjuk adtam neki, ezzel én még nem tudok megszabadulni a bűntől. Lehet, hogy egy második és harmadik emberrel ugyanúgy el fogom követni. Tehát erre fölhívom a figyelmet. A Biblia szerint mind a két bűnelrendezés fontos. Ha mondjuk megsértek egy embert, azért, hogyha erre rájövök, hogy én másképp is viszonyulhattam volna vele, azért illik valamikor bocsánatot kérni. Hogy ne legyen feszültség, ne legyen rossz emberi kapcsolat kettőnk között. De ha én csak egy emberrel, csak az emberrel rendezem a bűnömet, ezzel még a bűn gyökerét nem írtottam ki. Elkövethetem ugyanazt a bűnt egy második, harmadik, negyedik, ötödik emberrel, de hogy én ne kövessem el azt a bűnt, se ő vele, se egy második, harmadik, negyedik, ötödik emberrel, ezért kell az Istennel elrendezni a bűnt, aminek a lényege az, hogy tudatosítanunk kell, hogy a bűnök elrendezéséért, hogy az Istennel el lehessen rendezni ezeket a bűnöket, magának az Istennek meg kellett halnia. Ennek az egész áldozati rendszernek a középpontjában Krisztus áldozata áll, a jegyzetnek a címoldalára is ezért helyeztem ezt a grafikát, azt a rajzot, hogy ott van az oltár, ott van a bárány, de ott van a kereszt. Az egész áldozati rendszer Jézus Krisztus golgotai áldozatát vetítette előre, akkor, amikor ez az áldozat még nem teljesedett be, akkor, amikor 1500 éve volt a zsidó népnek, hogy ezt vagy a gondolkodásához közel eressze ezeket a dolgokat, amelyeket most el fogok mondani. Sajnos az egész nép nem engedte a gondolkozásához közel, sajnos az egész zsidó nép nem változott meg, nem lett jobb nép, mint a többi nép, de bizonyos emberek, akik gondolkoztak, akik tényleg őszintén küzdöttek, azok megértették ennek az áldozati rendszernek a lényegét, amely tehát az Ószövetség idején a templomban zajlódott le. Még egy szó, mi a különbség a templom és a zsinagóga között? Nagy a különbség. Templom csak egy lehetett, zsinagóga 100 és 1000 is lehetett. A templom a bűnelrendezés színhelye, a zsinagóga a Biblia tanulmányozás és ige hirdetés színhelye. A templomban bűnöket rendeztek el, a zsinagógában igét hirdettek és olvastak fel, de ott bűnöket nem rendeztek el. Az egy templom, ami a pusztai sátor volt, utána pedig a kőből épült templom először Salamon idejében, utána Zorobábel idejében, ez Jeruzsálemben volt, először a pusztai vándorlásnál, aztán Sílóban, aztán Jeruzsálemben volt, zsinagóga minden faluban és városban lehetett, nagyobb városokban több is lehetett. A zsinagóga ennyit jelent magyarul, hogy gyülekezeti hely, tehát ennek elég volt egy terem. Régi szóhasználattal mi is most egy zsinagógában vagyunk, tehát mert van egy terem, ahol mi most ilyen kérdésekről beszélünk. De nem tudom, hogy értjük-e a különbséget, hogy a templom az a bűnelrendezés színhelye volt, a jeruzsálemi templom körül persze építettek helyiségeket, tehát ha úgy tetszik zsinagógákat, volt külön a zsidó férfiaknak, nőknek, fiataloknak, gyerekeknek, diaszpórából jötteknek, idegeneknek, tehát egy egész csarnokrendszer vette körül, és onnan bejáratok voltak ezekbe a termekbe, külön-külön tanítást kaptak, majd a templom udvarán gyűlt össze az egész közösség, de magában a templomban, amit én most ugye, amiről elébb beszéltem, ez így körülvette a templomot, és itt voltak ezek a csarnokok, ezek a helyiségek, és itt lehetett ezekbe bemenni, de én most, amiről beszélek, az csak maga a templom, ahol a bűn elrendezésért minden zsidó ember megjelenhetett az Isten színe előtt. Tehát még egyszer, el kell rendezni más emberekkel is a visszás dolgainkat, de azzal még nincs megoldás. Az igazi megoldás, hogyha az Isten szerinti bűn elrendezésbe részt veszek. A templomnak 3 része volt. Ezt a 3 részt kérném szépen nagyon megjegyezni, mert ha azt mondom, hogy a templomnak minden része, minden berendezési tárgya és minden cselekménye is az Isten szerinti bűnelrendezésről beszélt, akkor ezzel azt mondom,
hogy minden egyes résszel kapcsolatban mindent kell tudnunk, mert minden Isten és Krisztus áldozatát ábrázolta ki az emberek előtt. A templom legbelső része volt a Szentek Szentje. Ez a templom legbelső része volt, itt volt a frigyláda, a frigyládában volt a 10 parancsolat, és 2 kérub szobor a frigyláda tetejére formálva, tehát 2 szobor, és ebbe a legbelső részbe, a Szentek Szentjébe senki nem mehetett be, sem az emberek, sem a papok, egyedül a főpap mehetett be, de ő is csak egy évben egyszer. Mi volt a rendeltetése a Szentek Szentjének? A Szentek Szentje fejezte ki azt, hogy Isten, miután az ember elfordult az Istentől a bűneset óta, és az emberiség azt mondja, hogy nincs szükségem az Istenre, majd én rendezem az életem dolgait, ahogy akarom. Lehet, hogy bizonyos emberek elfogadják, hogy van Isten, de azt mondják, hogy nem kérek belőle. Az Isten ennek ellenére nem fordult el az embertől. Az Isten azt mondja, hogy én veletek vagyok, én itt is itt vagyok a világon. A Szentek Szentje kifejezte az isteni jelenlétet ezen a földön, és a 10 parancsolat 2 kőtáblája volt itt a frigyládában, ez kifejezte azt, hogy bár az ember elfordult az Istentől, más törvényt választottunk, az önzés törvényét, az én központuság törvényét, az Isten fönntartja azt, hogy a szeretet törvénye szerint lehet csak boldog az ember, itt ezen a földön is, ahol mindenki önzésben születik, és az önzésben növekedik fel. Az Isten azt mondja, hogy itt a földön is a szeretet törvénye az a törvény, amit én képviselek a bűnös világ ellenére is. Én nem szállítottam alá a törvényeimet a bűnös világ szintjére, hanem a bűnös világban is azt mondom, hogy csak a szeretet szerint lehettek boldogok. Sőt, azért volt 2 angyal ráformálva a frigyláda tetejére, és a 2 angyal a szárnyaival befette a frigyládát, mert ez azt is kifejezte, hogy az egész világ mindenségben a szeretet törvénye, a törvény. Csak a másokért való élés, csak az, hogyha a másik lényt is ugyanolyan fontosnak tartom, mint magamat, az egész világ mindenségnek ez ad stabilitást, harmóniát. Egyáltalán enélkül az élet elképzelhetetlen. Hogy a földi világ nem ezt követi, ez a tragédiája, de az Isten ezzel is világossá akarja tenni, hogy ő nem alkalmazkodik a földi világhoz, nem szállítja alá a törvényeit. A törvényei, az isteni törvények, amelyek az angyalok, az el nem bukott angyalok világában is törvények, a földi világban is ezek a törvények hatnak. Ha 100 ember közül 99 ember kikerüli ezeket a törvényeket, csak azért boldogtalan ez a 99 ember, mert nem akar arról tudomást venni, hogy az Isten törvénye a boldogságnak és az életnek az alapja. A templom második része volt a szentély. A templom második részébe már bemehettek, de csak a papok. Tehát a főpap mehetett be egy évben egyszer a Szentek Szentjébe, a második részbe pedig a papok mehettek be. A második részben volt a 7 karú gyertyatartó, amit ugye sokat látunk, ugye a menóra. Vele szemben volt a szent kenyerek asztala, és középütt, mint egy ilyen háromszöget leírva a jó illattétel oltára. A középső részt a legbelső résztől egy kárpit választotta el, de a kárpit nem ért a mennyezetig, hanem a mennyezet és a kárpit felső része között volt egy bizonyos rész, amelyen az itt a jó illattétel oltárán gerjesztett tömjén füst így be tudott menni a Szentek Szentjébe. Ezeknek mind különálló jelentőségük van. Mit jelképeztek a tárgyak? Azért volt a menóra itt a középső résznek az egyik oldalán, tehát a bal oldalán, mert az ószövetségi templomon nem volt ablak. Semmilyen ablak nem volt, sehol semmilyen ablak nem volt. Tehát, ha itt nem égett volna ez a 7 karú gyertyatartó, itt a sötétben lehetett volna csak botorkálni, egyáltalán nem is lehetett volna itt semmi cselekményt végezni. Ennek messze menő jelentősége volt. Hogy tudik, nem volt ablak, sötét volt, és ott égett a menő. Mi volt a messze menő jelentősége? Az, hogy a világ az önzés következtében a bűn sötétségébe burkolódzott. A világon az önzés sötétít be mindent,
és nem is lenne jogunk élni, hiszen mindannyian önzőnek születünk, és szinte tudatlanul is csináljuk az önzésnek a dolgait, és még hogyha valaki megtér és hívővé válik, azután is hányszor esik vissza önző dolgokba, de egy valakiben lehet reménységünk, aki világosságot bocsát a személyes életemre is, és az egész világ életére is, annak, aki az életében azt mondta, én vagyok a világ világossága. Krisztus nem véletlenül alkalmazta magára a menóra jelképét, ez nem egy költői futam volt János evangélium a 12. fejezete szerint, hogy Jézus azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, mert Jézus visszautalt arra, hogyha ő nem adná az életét az emberiségért, ha nem rendezné az ember bűnadósságát, akkor mi miben reménykedhetnénk, milyen világosság lenne előttünk, semmilyen, mindannyiunknak meg kellene halnunk a saját bűneink miatt. És vége, mint az állatok egyszer s mindenkorra beköltöznénk a föld mélyébe. De mert Jézus magára veszi majd a világ bűneit, de mert Jézus elszenvedi azt, amit nekünk kellene elszenvednünk méltán, ő ezt, mint a maga istenségében eljön és emberré lesz, ami önmagában is egy óriási áldozat, hogy az Isten emberré lesz, de hogy még gyenge emberré is lesz, de hogy még meg is terheli magát a bűnadóságot, de hogy még maga lesz a bűn is. Ugye 2 Korintus 5.21 szerint, aki bűnt nem ismer, bűnné tette miértünk. Egyedüli reménysége az emberiségnek, akár ismeri valaki, akár nem, akár muzulmán, akár keresztény, akár ateista, akár vallásos, egy valakinek a kegyelméből élte meg a mai napot is minden ember, Krisztus kegyelméből. Egy világosság van, hogy Krisztus az erkölcsi rendezését a bűnnek magára vállalta, mint Isten. Aki megismeri a krisztusi világosságot, Krisztus tanításait, az nem egyszerűen megvilágosodott, tehát ugye nem butha kell, hogy legyen, annak naponta kell táplálkoznia a kenyérrel, amit ide tette ki a menórával szemben, minden héten ilyen lapos, ilyen lángos formájú kenyereket sütöttek, és azt tették egymásra szent kenyerek asztalán. Jézus nem véletlenül mondta az életében, hogy én vagyok az élet kenyere. Nem véletlenül mondta azt, hogy én vagyok a mennyből alászállott kenyér. Nem véletlenül mondta azt, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az élet van abban. Ezt jelképesen mondta Jézus. Nyilván nem kanibalizmusra hivatkozott, és különben sincs itt, tehát nem is lehetne szó szerint venni ezeket a kijelentéseket. Jézus ezt átvitt értelemben mondta, hogy ahogy minden héten friss kenyeret tettek ki a papok itt a szentélyben, ugyanúgy Jézus Krisztus is, aki hozzáfordul, aki elfogadja az ő áldozatát és beengedi a világosságot, Isten, amit nekünk adni akar, a tiszta, világos gondolkodás és a jó és rossz megkülönböztetése mellett az az erő, hogy a világosság szerint is tudjunk élni. Más dolog elméletileg tudni valamilyen világosságról, az gyakorlatban is.

a világ világossága, Jézus az élet kenyere, és Jelenések könyve 8. fejezetében viszont látjuk ezt, mert Jelenések könyvét is azért nem értik az emberek, mert Mózes 3. könyvét nem olvasták el. Jelenések könyve 8. fejezet 2. és 6. verse között János apostol lát egy látomást, látja a jó illattétel oltárát, látja ott Krisztust, aki tömjénfüstöt gerjeszt, és a füst bemegy a szentek imádságaival együtt az Isten elébe, és utána fogja a füstölőt, és így leveti a földre. Ami kifejezi azt, hogy Krisztus amellett, hogy világosságot ad, amellett, hogy erőt ad, minden nap mindenkiért közben jár az atyánál, közben jár az Istennél, hogy az Isten gondviselése kövesse minden egyes ember útját, hogy az Isten mindig biztosítson számunkra választási döntéseket, szabadságot, hogy mi tényleg fejlődjünk, visszataláljunk a szeretethez. Ez gondviselést igényel. Amikor a 139. Zsoltárban kimondja Dávid, hogy Istenem, elől és hátul körülzártál engem, fölöttem tartod a te jobb kezedet, ezt ma úgy mondanánk, hogy vitrínben tart. Az Isten mindenkit vitrínben hordoz az egész élete során, mindenki számára mindent biztosít, hogy a szabad döntésünk, választásunk meglegyen, hogy választhassuk a jót, hogy gyarapodhassunk, fejlődhessünk a jóban. Tehát ez is a Krisztus kegyelméből és Krisztus közbenjárásából, Krisztus papi közbenjárásából származik. A templom harmadik része volt a pitvar. A pitvarba mindenki bemehetett. Ide csak a főpap egy évben egyszer, ide a papok minden nap. A pitvarba volt egy égő áldozati oltár, és mögötte egy mosdó medence. A pitvarból elhúzható függöny, vagy később ugye ajtó nyílott a szentélybe. Itt nem volt ugyanez, itt oldalt kellett bejárni. Ide nem mehetett be senki, csak a főpap egy évben egyszer, ide bementek a papok. A pitvarba, a templom legelső részébe minden egyes ember bemehetett, aki a bűnét rendezni akarta az Istennel és az embertársaival. Mit is kellett tenni annak az embernek, most nagyon szemléletesen vagy nagyon gyakorlatiasan szeretném én ezt elmondani, mondjuk képzeljük magunkat 3000 évvel ezelőtti helyzetbe, mondjuk Dávid király idejében élünk, vagy mondjuk Salamon idejében élünk, az még jobb, mert akkor már volt a kőből épült templom. Salamon idejében élünk, mondjuk egy faluban vagy városban élünk, és egy másik embert megkárosítottunk, vagy megbántottunk, és én ezt rendezni akartam az Istennel. Az isteni rendelkezés úgy szólott, hogy minden zsidó férfinak, családfőnek évente 3-szor kellett megjelenni a templomban. A húsvéti ünnepeken, pünkösd ünnepén és a nagy engesztelési napon. Még választható volt a sátoros ünnep, tulajdonképpen az ünnepkört, ahogy említettem, majd 2 hónap múlva fogjuk részleteiben boncolgatni. Az ünnepkörrel kapcsolatban annyit hadd mondjak csak most röviden, hogy 7 ünnepe volt a zsidóknak, 4 tavaszi ünnep, 3 őszi ünnep. Nem kellett mind a 7 ünnepre fölmenni, de 3 kiválasztott nap volt, illetve ezek több napos ünnepek is voltak. Nyilván akik több kilométerről, 80-100 kilométerről, ugye Izraelben a távolságuk olyan 150-200 kilométer a legnagyobb Jeruzsálemhez képest, tehát egy évben 3-szor kellett megjelenni. Most én mondjuk elkövettem valakivel, mondjuk valakit én megsértettem, megbántottam, én ezt fájlalom tőle, bocsánatot kértem, stb., de én Isten előtt is rendezni akartam ezt a bűnt. Megjelenek itt, tehát itt vagyok én, viszek egy áldozati állatot. Ha nagyon szegény ember vagyok, akkor vihettem egy pár gerlicét. Ha megengedhette módosabb ember lettem volna, akkor vihetek egy bárányt. Ha nagyon gazdag ember vagyok, akkor vihetek egy tulkot. 3 szelíd állatot engedett meg Isten áldozati állatként. Tehát mind a 3 szelíd állat. Tehát juhféle, illetve galambféle. Ha valaki nem engedhette meg a bárányt vagy a tulkot, az az erdőn foghatott magának egy madarat. Tehát itt nem ezen volt a hangsúly, ott azon volt a hangsúly, hogy mindegyik állat szelíd legyen, tulajdonképpen ártatlan legyen. Ha mondjuk a klasszikus példát veszem, hogy mondjuk bárányáldozat, mert ugye Jézus szülei gerlicére futotta nekik, hogy emlékezzünk talán, hogy amikor Mária és József vitte Jézust bemutatni Jeruzsálemben a templomba, akkor gerlicét vittek, szegények voltak, názáreti ácsmester volt, de mondjuk egy kicsit vagyonosabb ember vihetett egy

0: Bárányt. A bárányt előre meg kellett venni, a bárányt ott kellett magamnál tartani, hibátlan bárány kellett, hogy legyen, nem lehetett, hogy mondjam, hibás állatot leértékelt áron, vagy stb. Tehát ezek mind pontosan a zsidó nép tudomására lettek hozva. Hím lehetett, fiatal állat lehetett, tehát hogy az kifejezze, hogy amikor majd keresztelő János a Jordánnál rámutat Jézus Krisztus, hogy íme az Istennek ama báránya, aki magára veszi és elveszi a világ bűneit, ennek a báránynak az eljövendő megváltót kellett megszemélyesítenie, előre kiábrázolnia. Vettem a bárányt, és odaálltam az oltár elé, lépcső vezetett fel az oltára, egyébként pedig ugye az áldozatoknál a vért, ilyen csatorna rendszer, ami a földbe volt sűjesztve, vezette el, tehát hogy úgy mondjam, itt a higiéniára is figyelni kellett, mert több száz és ezer ember jelent meg és mutatta be az áldozatát, tehát itt a vér elfolyt és elvezették, itt semmiféle fertőzésnek nem szabadott felütni a fejét. Velem szemben megállt a pap, aki fogadta az én áldozatbemutatásomat, de előtte meg kellett mosnia nem csak a kezét, de a lábát is ebben a mosdómedencében, ami rendkívül szemléletesen kifejezte, hogy a papok nem azért vannak, hogy hatalmaskodjanak, nem azért vannak, hogy az embereket félrevezessék vagy elbolondítsák. Jeremiás könyvében olvassuk, hogy a papok hamisan, a proféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. De Isten a papi rendet nem ezért alapította, hanem azért, hogy részt vegyenek az ember legszentebb cselekményében, az ember legszentebb cselekmény, hogy én jobb ember akarok lenni, ki nyilvánítom Isten és ember előtt, hogy én meg akarok szabadulni a bűneimtől. Tehát a papok azért kellett megmosni a kezüket, lábukat, hogy érezzék ennek a cselekménynek a szent voltát, hogy nehogy mosatlan kézzel és lábbal álljanak hozzá. Ugye azóta használjuk ezt is, hogy nehogy közönséges vagy mosatlan kézzel állj hozzá ez a dologhoz. Amikor én itt megjelentem, és a pap is itt volt, egy tégely tartott a kezében, a következő módon mondta Isten, hogy a bűntől való megszabadulásnak a következő cselekményét hajtsa végre az az ember, aki a bűntől szabadulni akar. Az állatot föl kellett tenni ugye az oltárra. Meg kellett fogni az egyik kézzel, nyilván jobb kézzel az állatot, és a másik kézzel a kezet az állat fejére kellett tenni, és el kellett mondani azt, amitől én meg akarok szabadulni. Tehát még egyszer mondom, a bűn az teher. A bűnnel együtt élni nem jó. Ha fizikai teher lenne a bűn, akkor így le lehetne vetni a vállunkról. De mivel a bűn nem fizikai teher, hanem a bűn lelki teher. Egy lelki tehertől én nem tudok magam úgy megszabadulni, hogy én pontosan tudjam, hogy az hogy van begyökerezve, hol kell azt kimozgatni, kiemelni. Én csak egy valamit tudok, hogy azt mondja, hogy Istenem, én ezt a rosszat tettem, ez bánt, ez terhel engem, én ettől meg akarok szabadulni. Ezt fejezte ki ez a mozdulat, hogy az állat fejére téve el kellett mondani azt a bűnt, vagy azokat a bűnöket, amelytől az ember meg akart szabadulni. Hatalmas nagy kérdés ez, mert az egész Biblia részletesen beszél arról, hogy egyáltalán, hogy én eljussak idáig. Ahhoz nekem látnom kell, mi az, hogy bűn. Látnom kell azt, hogy a bűn az egy irtózatos dolog, hogy én azzal tovább együtt élek, abba belehalok. Minden esetre a végső halál az osztályrészem. Hatalmas dolog a bűnt megbánni, és azt mondani, hogy utálom azt, amit én tettem, én ezt nem akarom újra tenni. Ezek fokozatok. Erről én megjelentettem ez nagy szó, hogy megjelentettem, amikor a diákoknak írtam egy ilyen bibliai olvasókönyvet, akkor itt egy külön táblázatot mellékeltem a tékozzó fiú példázatánál, ha valakit érdekel, ezt meg lehet itt kint venni, hogy milyen hatalmas dolog, hogy a tékozzó fiú nagy sokára rájött, hogy ő netalántán törvénytelenséget tett, büntet, hogy az apja halál előtt már kikérte az örökségét, eldorbézolta, elverte, és amikor már lesüllyedt a moslékos vájú szintjére, tehát hogy mennyi mindennek kellett bekövetkezni, hogy egyáltalán ő neki vissza kellett emlékeznie, hasonlítani kellett ezt az életet ahhoz az élethez, szembe kellett fordulnia ezzel, amit tett, meg kellett bánnia, föl kellett állnia, el kellett mondani, tehát ezek fokozatok. Ezek matematikai törvényszerűséggel pontosan lezajlódó fokozatok, de ebbe most nem tudok belemenni, majd a fél év során erre is majd rátérnék, itt az egészről szeretnék majd átfogó képet adni. A lényeg az, hogy most ott tartunk, hogy a bal keze az állat fején van és elmondja a bűneit. Amitől ő meg akar szabadulni, amitől ő nem tud magától megszabadulni, de kifejezi az Isten előtt, hogy Isten szabadíts meg ezektől a bűnöktől, és miért az állat fejére mondja ezt el? Mert itt van az áldozati rendszernek egyik kulcsfogalma, a helyettesítés. A helyettesítés. Ha én a bűneimtől, akkor a bűneimért nekem kell a bűnök következményét elviselnem. Ez a halál. A bűn természetes következménye a halál. Róma 6.23, a bűn zsoldja a halál. Egyetlen egy módon tudok a bűnöktől megszabadulni, ha én kivetem a bűneimet, de valaki azokért a bűnökért a büntetést elszenvedi. Tehát olyan nincs, hogy a semmibe vetem ki a bűneimet, vagy magam halok meg a bűneim miatt, de akkor végleg és egyszer s mindenkorra, vagy valaki, aki vállalja azt, hogy a helyembe áll, akinek egyébként nem kellene meghalnia a bűnökért, mert ő ártatlan, és ő magára veszi ezeket a bűnöket, ezért kellett a bárány fejére téve elmondani a bűnöket, hogy valaki helyembe álljon, és a magam bűneit, amitől én iszonyodom már, ki akarok vetni, azokért meghalljon. Ezután jött az egész áldozati cselekménynek egyik legdrámaibb részete, hogy amikor elmondta az illető a bűneit, a másik kezébe kést kellett fogni, és azokért a bűnökért, amelyek már nem engem nyomasztanak, hanem át vannak hárítva, meg kellett ölni a bárányt. Ez elismerem, hogy ez egy drámai dolog, ez egy szívet megrendítő dolog. Sok ember ezért nem tudja elfogadni az áldozati rendszert, hogy itt ártatlan állatokat mészároltak le. Egyszer az akadémián volt egy nagyon kedves zsidó munkatársam, és ő se tudta ezt elfogadni, nagy kutyabarát volt és nagy állatbarát. És ugye amikor tudta már, hogy én a Bibliával foglalkozom, egyszer arra kért, hogy munkaidő előtt reggel hajnalba szinte menjünk be, és magyarázzam el ezt neki, hogy próbáljam vele megértetni, hogy mi indokolja azt, hogy ártatlan kis állatokat mészároltak ott le százasával, ezresével. Hát én elmondtam neki lépésről lépésre ezt az áldozati rendszert, elmondtam, hogy most vagy mi halunk meg egyszer s mindenkor, itt két lehetőség van, tertium non datur, vagy mi halunk meg egyszer s mindenkorra a magunk által elkövetett bűnökért, vagy szeretetből, méltányosságból valaki átvállalja a bűnei büntetését, de csak olyan vállalhatja át, akinek nincs személyes bűne, mert ha van személyes bűn, akkor a sajátjaért neki meg kellene halnia. Tehát csak egy ártatlan vállalhatja át, ez csak az Isten. Tehát itt az átvállaló csak az Isten lehet. És ha az Isten ezt átvállalja, akkor az Istennél sincs személyválogatás, akkor az Istennek is ebben meg kell halnia. Isten úgy nem vállalhatja át, hogy ő átvállalja, és akkor rendben van, nem. A törvények az Istenre is vonatkoznak. Ha az Isten azonosul a mi bűneinkkel, ha Krisztus eljött és átvállalta a mi bűneinket, akkor kikerülhetetlen volt a sorsa, Jézusnak meg kellett halnia. Elmondtam ezt az egészet a munkatársamnak, hogy mély töprengésekbe merült, és azt mondta, hogy akkor visszakérdezhetek rád, akkor lehet ezt úgy fogalmazni, hogy mi sajnáljuk az állatokat, hogy ilyen véget értek, főleg az áldozati állatokat. De az Isten ezt azért tette, hogy azt mutassa meg, hogy ő többre értékel bennünket, mint az állatainkat, hogy mi ne érjünk olyan véget, amit az állatok érnek ezzel. Akkor lehet azt mondani azt, hogy ha én megesik a szívem, hogy egy kutyát hogy kínoznak, vagy egy állatot hogy kínoznak, és azt mondja, továbbra is megesik a szívem. De ez azt akarja kifejezni, hogy jobban essék meg a szívem akkor, amikor látom, hogy egy ember a bűneiben él és el fog pusztulni. Mondtam, kiválóan megértetted. Hát valahogyan le kell játszani a jövőt, le kell játszani a végső sorsot. A zsidóknál nem volt színház, zsidóknál nem volt színjátszás. Egy mindennapos áldozati rendszer túltesz a görög tragédiákon, túltesz Shakespeare-en, túltesz az egész világirodalmon. Miért? Hát ha valaki tanult irodalomtörténetet, vagy élénken ott van az emlékezetünkben, például a görög tragédiák. Hát miről szól az egész görög tragédia? Aiszkürosz, Szofoklész, Euripidesz, mindenki miről szól? Elkövet valaki egy bűnt. mondjuk elköveti Agamemnon a bűnt, hogy az Ifigeneiát feláldozza. Akkor jön a Krüteimnésztra a feleség, hogy a férjem, a lányomat feláldozza, akkor a férjemet megöljük. Jó, megölik a férjét Aigisztosszal, az új trombitólóval, de akkor jön Orestész, meg jön Élektre, és azt mondja, az apámat megölték? Hát akkor megölöm az anyámat. Akkor megölik az anyjukat, megölik a trombitólót. És ha nem jönne az aténi tanács, az Areiospagoszon, ugye az Árész dombján, hát akkor már nem léteznénk, ugye mindenki mindenkit megölne. Az ember erre képes. Ki a bűnös? Ő a bűnös. Jó, öljük meg. Aki megölt, az is bűnös. Azt is öljük meg. Azt is öljük meg. Akkor hol áll le a dominósor? Hol áll le? Erről szól az egész, a görög tragédia világ ebbe van belegabajodva, és ebből nem látja a kiutat. Shakespeare-nél meg nem csak vér fröcsög, ott már vér folyamok vannak. Nem? Mondjuk Ibsennél nincsenek, de ott meg halálra kínozzák egymást élő állapotban. Az egész tragédia költészet erről szól, hogy hogyan lehetne ezt a bűn problémát megszüntetni. Mondjuk forradalom. Levágunk mondjuk 1 millió nyakat a fejtől, elválasztunk, és akkor mi van? És akkor ki fog utoljára életbe maradni? Tehát azért gondolkozzunk egy kicsit, a bűn problémájának a megoldása nem kis kérdés. Az emberek úgy gondolják, hogy ők meg tudják mondani, hogy hogy lehet a bűn problémát megoldani, hogy írtsuk ki az embereket, vagy ezt írtsuk ki, ugye. Sztálin elvtárs nagyon szép recepttel szolgált, mert azt mondta, hogy olyan sok szép dolgot végre lehetne hajtani itt ezen a földön, csak emberek ne lennének hozzá. A maga nemében nagy gondolat, nem? De a maga nemében egy félelmetes és vérszomjas gondolat, és meg végre is hajtotta. Most vitatkoznak róla, hogy most 2 milliót ölt meg, vagy 10 milliót, vagy 15 milliót. Hát nem kis kérdés ez, és hányan kísérleteztek ezzel már a történelemben, hogy megszüntetjük a bűnt, vagy minimalizáljuk a bűnt, vagy domestikáljuk a bűnt. Na de az Isten azt mondja, hogy én egyszer s mindenkorra megszüntetem a bűnt, mert ha valaki ezt megérti, hogy én az Isten, annyira szeretem a teremtményeimet, hogy az isteni életemet nem sajnálom. Eljövök, magamra veszem, mint helyettes. A bárány engem fejez ki, engem vetít előre Krisztust. Én magamra veszem ezeket a bűnöket. Akkor talán az emberek elkezdenek gondolkodni, hogy állj meg ember egy pillanatra, miért követsz bűnt a másik emberrel szemben, amikor ez a bűn végső soron az Isten halálához vezet. Azzal, hogy te rosszat teszel a másik emberrel, ezzel tulajdonképpen rosszat teszel azzal, aki azt a másik embert meg téged is teremtett, te tulajdonképp megölöd az Istent, megölöd a teremtést, megölöd az életet. Hát ne csináld, ember, hát te azt mondod, hogy örülsz az életnek, azt mondod, hogy a legnagyobb érték az élet előtted, azt mondod, hogy gyönyörűség élni, stb. Hát akkor miért nem így élsz? Tehát Krisztusnak az áldozatában van csak az az erő, ami az ember szembefordítja, hogy leállítja ezt a dominósort. Hogy azt mondja, hogy ember, ne vétkezzél. Hát ha az Isten erre képes volt, érted, hogy az életét nem sajnálja, csak hogy megálljál már, és ne üsd, vágd a másik embert, és magadat se pusztítsad. Hát akkor mit tud még az Isten adni érted? Hát mit adjon az Isten? Az Isten a legnagyobbat adja, a saját életét nem kiméri érted. Hát ennél többet nem tud már adni az Isten. Tehát. Az áldozati rendszer egyszerre jogi megoldás, egyszerre erkölcsi megoldás. Erre nagyon nagy hangsúlyt szeretnék most befejezésül fektetni. Az áldozati rendszer jogi megoldás egyik szinten, olyan értelemben, hogy nekem meg kellene halni a bűneimért, azért a sok bűnért, amit elkövettem az életemben, de mondom, egyszer s mindenkorra. Ezt valaki átvállalja, mint hogyha a bíróságra valaki bemenne, és azt mondaná, hogy X-et én helyettesítem, őre kiszabták a halálbüntetést, én elvállalom, és helyette rajtam hajtsák végre. Ez a jogi út. Az erkölcsi út, ami nem kisebb, sőt nagyobb szinte, mint a jogi út, az az, hogy Isten nem egyszerűen csak helyettesíteni akar, hogy úgy mondjam, egyik rubrikából a másikba írjuk át a dolgokat, hanem Isten erkölcsileg le akarja állítani a bűnt. De hol lehet a bűnt leállítani? Először az ember szívben. Az ember szívben kell leállítani a bűnt. És majd, ha olyan emberek lesznek, akik megszűnnek a bűnnel közösséget vállalni, és szembefordulnak a bűnnel, majd a második, harmadik lépésben lehet olyan közösséget, meg olyan világot is létrehozni, amelyben nem lesz már bűn, ahol senki nem kísérletezik a bűnnel, de az először az emberek szívébe kell rendet teremteni, az emberek gondolkodása, hogy ember, ne játszadozzál a bűnnel, mert a bűn végső következménye mindig a halál. A pap, ahogy látta, hogy az emberünk áthárítja a bűnt, az állatot, a bárányt megöli. A bárány vére elfolyt a csatornán, de egy kis tégelyből fel kellett fogni a bárány véréből. A pap felfogta ezt a kis tégelyt, megfordult és bevitte a templom középső részébe, és hintett a kárpitra ebből a vérből. Ez kifejezte azt, hogy a bűn át van hárítva. Nem az embert fenyegeti már a végső halál. Az áldozat, a tiszta áldozat átvállalta a bűnömet, a bűn meg van bocsátva, de a bűn még végképp nincs elrendezve, csak át van hárítva, meg van bocsátva, de még itt van, nincs eltörölve. Ezt nagyon szeretném, ha megtanulnánk ezt a két fogalmat, ami most a kereszténységben, a mai kereszténységben olyan ismeretlen, mint a kínai ABC. A Bibliának alapvető két fogalma, hogy a bűn megbocsátás meg a bűn eltörlés között óriási a különbség. A bűn megbocsátás az, hogy én őszintén igaz szívvel megbántam a bűnömet, Isten ezt megbocsátja, de a bűnöm véglegesen még nincs eltörölve, ez itt van a kárpiton, és egy évben egyszer a főpap azért ment be a Szentek Szentjébe, hogy az évközben megbánt és megbocsátott bűnöket egyszer s mindenkorra elrendezze, eltörölje. Tehát még egyszer, ez a bűnbocsánat, ez naponkénti szolgálat is lehetett. Ha valaki naponként akar menni, persze hát naponként azért nem mentek, mert az egy, hogy mondjam, felületes és nevetséges dolog. Kell egy bizonyos időszak, míg az ember visszatekint, és azt mondja, az elmúlt negyed évben, vagy elmúlt két hónapban, szóval nem így megy a bűnnek a felfogása, bűnnel való szembefordulás, azért az időt is igényel. És ez pedig a bűn eltörlés. Ez két különböző dolog. Ez a papi szolgálat, ez pedig a főpapi szolgálatra tartozó dolog. És itt fogjuk meglátni, hogy milyen értelemben mondja Pál a zsidókhoz írt levél 8. fejezetétől fogva nagy tanítását, és milyen értelemben mondta már Jézus Krisztus Máté evangéliuma 19. fejezetében az adós szolga példázatát, hogy Isten két lépcsőben tud a bűnöktől megszabadítani. Az életben a bűnbocsánat által, és a végső ítéletben pedig a bűnöknek a végleges eltörlése, tehát lekerül a számlámról az összes bűn. A bűn lekerül a számlámról a bűnbocsánat idején is, de ha én a bűnbocsánatnak megfelelően nem élek azután, hanem visszaélek a bűnbocsánattal, könnyelművé tesz engem a bűnbocsánat lehetősége, magyarul holnap és holnap után újra belesétálok, és nagyon könnyen ugyanazokba a bűnökbe, amelyekről azt mutattam, hogy én megutáltam őket, akkor az Isten azt mondja, hogy akkor te játszadozol a bocsánattal. A bűnbocsánatnak megerősödést, fejlődést, életátalakulást kell létrehozni az életünkben, hogy ez nem hozza létre, akkor csak játszadozunk a lehetőséggel, visszaélünk a bűnbocsánattal, Isten nem törölheti el a bűneink büntetését. Ezt fejezi ki Jézus az adós szolga példázatával. Miről szól az adós szolga példázata? Van egy ember, tartozik 10 000 talentummal az urának. Megadhatatlan adóssága 10 000 talentum. Soha, ha 100 életünk lenne, akkor se ez, mit tudom, trilli vagy milli, vagy nem tudom, mi milliárdokban összefoglalható pénzösszeg. De az emberünk rimánkodik az Úr előtt, hogy én megadom a 10 000 talentum adósságot, amit ugye felhalmoztam. Ugye a bűneivel az ember, minden ember az élete bűneivel egy 10 000 talentumnyi adósságot halmozott fel. Amikor látja a gazda, hogy őszintén gondolja az ember, akkor elengedi neki az egész, tehát ingyen, elengedi. Azt mondja, minden tartozásodat elengedem. Erre a mi emberünk kimegy a palotából, találkozik az ő adósával, aki 100 dénárral adós neki, potom összeg, egy-két napi napszám volt Jézus idejében. Neki esik és elkezdi folytogatni, hogy adja meg. Az is rimánkodik, hogy megadom, és hát őnek jobban hihetnénk, hogy 100 dénárt meg lehet adni, mint 10 000 talentumot. De a mi emberünk, aki hogy ugye elkönyvelte, hogy neki az Úr elengedett 10 000 talentumot, neki esik, és azt mondja Jézus, folytogatni kezd, hogyha nem adod meg a 100 dénát. Erre fölháborodva nézik a szolgák, hát neki elengedtél 10 000 talentumot. Ő nem tudja a másik embernek a 100 dénát elengedni. És fölháborodva mesélik ezt a királynak, a gazdának. És azt mondja a király, akkor hozzátok vissza azt az embert. Ennek az embernek én megbocsátottam. elengedtem a tartozását, de ő nem élt a megbocsátáshoz méltóan. Őt nem megkomolyította a megbocsátás, nem megerősítette a bűnnel való közön. Azt mondta, ugye, mint a középkori ember, hogy hát majd holnap újra meggyónom. Meg holnap után újra meggyónom. Hát ha még ilyen intézményt is bevezetnek, akkor meg természetesen még dagasztják is ezt a rossz emberi hajlandóságot, hogy az ember nagyon alkalmas a hálátlanságra, nagyon alkalmas a szeretettel való visszaélése. Tehát ezért mondom, hogy a bűnbocsánat az feltételes. Az akkor, bocsánat, de az egész életet Isten csak akkor tudja igazzá nyilvánítani, akkor tudja mondani, hogy ez egy igaz ember és bemehet az örök életre, ha eltörölte a bűneit. De eltörölni csak azoknak a bűneit lehet, akik nem éltek vissza a megbocsátásra, akik küzdöttek a bűneikkel szemben. Itt fogjuk folytatni a következő alkalommal. Ha valakinek nem jutott jegyzet, van ez a Pátriárkák és Proféták című könyv, ezek fejezeteken keresztül tárja elénk ezeket a kérdéseket. Egyébként is eddig is már segédkönyvünk volt a megváltás történetéhez. Aki még nem szerezte volna be, nagyon kérem, hogy szerezze be, ez az egyik legértékesebb könyv, amit itt a főiskolán ajánlani tudunk. Hát jó tanulást és viszontlátásra!
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet! A mai napon Jézus egyik nevezetes beszélgetését fogjuk együtt áttekinteni. Ez egy jól ismert szakasz a János evangéliumának, de mégis hiszem, hogy ennek a részletnek mindig üde friss és nagyon fontos mondani valója van a mi számunkra. János evangélium a 4. fejezetében találjuk ezt az ige szakaszt. Ilyen kis rövid mozdanatokat is megörökítenek az evangéliumok Jézus életéből, hogy egyszer egyetlen emberrel beszélgetett, és hogy is zajlott ez a beszélgetés, és mi volt ennek a tartalma. Ez Jézus beszélgetése a samáriai asszonnyal. A történet első részét felolvasom, és minimális kis megjegyzést fűzök hozzá. A 10. verstől azonban úgy szeretném olvasni, hogy nagyon sok kérdést teszek föl, és ha ugye ilyen nagy soportban nem is lehet beszélgetni, de azt kérem, hogy mindenki gondolkozzék magában, mintha együtt gondolkoznánk, és próbáljunk választ keresni a kérdésekre, hogy úgy együtt találjuk meg ennek a beszélgetésnek az üzenetét, a mondani valóját mindannyiunk számára. Tehát olvasom a 4. fejezetben az első verstől a 9. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, jól lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie. Ment pedig azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek a szomszédjába, amelyet Jákob adott az ő fiának Józsefnek. Ott volt pedig a Jákob forrása. Jézus azért az utazástól elfáradva azon mód leült a forráshoz, mint egy 6 óra volt. Jött egy samáriabeli asszony vizet meríteni, mondta néki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondta azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Eddig olvastam. Egész röviden talán csak annyit, hogy Jézus ugye Galileába készült Júdeából, talán nincs mindenkinek a szem előtt a térkép, úgy most próbáljuk képzeletbe fölrajzolni, ugye egy ilyen tengerparti sáv, Palesztina, és a déli része Júdea, ez Jézus korában szintiszta zsidók lakta terület volt, a középső része Samária, ilyen nagy megyényi területeket képzeljünk el, és az északi része pedig Galilea. Ugye Jézus korában Galilea az már vegyes, sok zsidó is lakott ott, de pogányok is laktak ott. A középső rész Samária, az pedig egy vallásilag és nemzetiségileg vegyes nép által lakott terület volt. Ugyanis mikor időszámításunk előtt 722-ben az asszírok elhurcolták onnét a lakosságot, akkor a helyükbe telepítettek más népeket. Ezek a csekély őslakossággal összeházasodtak, és ugye mivel a pogány teória úgy szólt, hogy minden városnak, minden területnek van istene, azért maguk az asszír királyok gondoskodtak róla, hogy hát egyes zsidó papok oktassák a betelepítetteket, hogy hogy kell annak a földnek az istenét tisztelni. És így mondja a Biblia, hogy hát azért bizonyos mértékig és módon tisztelték Izrael istenét, de megtartották a maguk sok isten hitét is, a maguk bálványaikat is. Tehát egy ilyen keverék nép volt a samáriaiak, és nagyon rossz viszony volt zsidók és samáriaiak között, aminek sok oka volt. A samáriak sokat ellenségeskedtek a zsidókkal, mikor hazatértek már a júdeaiak, a babiloni fogságból, akadályozták a templomépítésüket. Később aztán meg egy zsidó király lerombolta az ő szentélyüket a Garizam hegyén, úgyhogy mindig került valami olaj a tűzre, és Jézus korában abszolút nem beszéltek egymással. Úgyhogy ha egy zsidó ember el akart menni Júdeából Galileába, akkor rendszerint inkább csinálta egy nagy kerülőt, átment a Jordán folyón, és megkerülte Samáriát, csak ne kelljen átmenni. Jézus ezt nem követte. Ő ment Júdeából Galileába, és ő átment Samárián, nem kerülte ki Samáriát. Még hogy jelezzem, hogy milyen elkeseredett viszony volt a két nép között, egyszer Jézusnak a vele beszélgető partnerei, zsidók, oda mondták neki, hogy nem jól mondtuk, hogy samaritánus vagy, és ördög van benned. Tehát ez körülbelül olyan egyenértékű volt, hogy samaritánus vagy, akkor ördög van benned. És itt ugye látjuk, hogy ez az asszony is, aki
akit Jézus megszólított, azt mondta, hogy hogy kérhetsz tőlem inni zsidó létedre, holott én egy samáriai asszony vagyok, és ő hozzáteszi az ige megjegyzésként, mert a zsidók nem barátkoztak a samáriaiakkal is fordítva. A jelenetet ugye magunk elé tudjuk képzelni, egy samáriai helység szélén, ahol volt az ősidőkből való híres Jákob kútja. Azt olvassuk, hogy Jézus azon mód az utazástól elfáradva leült. Ugye azt mondja, 6 óra volt, mivel reggel 6 órától számolták az órákat, ez déli 12 óra volt, meleg déli idő. És ugye milyen különleges ez a jelenet, ha belegondolunk, hogy a Biblia tanítása szerint nagyon egyértelmű, hogy Jézusban a világokat teremtő és fenntartó Isten fia lett emberré. És most ott ült, mint egy egyszerű utasember, mert valóban emberré lett, teljesen az emberi körülményeknek alávetve, ő maga is elfáradva, szomjasan ott ült a kútnál. És jött ez az asszony vizet meríteni. És legelőször is azt figyelhetjük meg, hogy Jézus egy nagyon természetes módot keresett a megszólítására. Ha Jézus ennek az asszonynak azt akarta volna mondani, hogy asszony, szeretnék neked valami örömhírt mondani, vagy szeretnék Istenről neked beszélni, biztos, hogy teljesen elutasította volna. Jézus azonban egy nagyon egyszerű és természetes módot keresett. Szívességet kért tőle. A szívességkérés az mindig bizalomadás. És mondta, hogy kérlek, adj innom. Ez asszony ugyan csodálkozott, de egyáltalán nem utasította el Jézust. És most olvassuk a 10. verset, mert ebben a versben már nagyon mély mondani való van mindegyikünk számára. Mit felelt néki Jézus az asszony csodálkozó kérdésére? Így olvasom a 10. verset. Felelt Jézus és mondta néki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Most szeretném kérni, hogy mindenki gondolkozzék, hogy vajon mit is tartalmazott Jézus válasza? Azt mondta, hogy ha két dolgot ismernél, és melyik ez a két dolog, amit kért tőle? Azt mondta, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki téged kér. Gondolkodjunk csak el egy kicsit ezen. Ha ezt a két dolgot ismernéd, hogy ki az, aki téged kér, és ismernéd az Isten ajándékát. Milyen gondolataink támadnak erről? Mi az, amit emberek széles tömege nem ismer ma sem? És ami nekünk is szól. Egyáltalán nem tudjuk, hogy ki az Isten. Ki ő a valóságban. És az Isten ajándékát sem. Gondolom, többen megfigyeltük már, hogy milyen nagyon zavaros Isten kép él az emberek fejében. Olyan sok embertől lehet hallani, hogy ő benne gyerekkorától egy büntető Isten képe él, és ő ebből nem kér. Sajnos sokszor éppen a vallásos nevelés a hibás ezért. Nagyon, nagyon furcsa gondolatok vannak Istenről, ellenérzések, előítéletek. És Jézus olyan szeretettel mondta ennek az asszonynak, ha te tudnád, hogy ki az, aki téged kér. És ha most belegondolunk, hogy az asszony csak egy utasembert látott, egy fáradt, közönséges utasembert, de fogalma sem volt róla, hogy személyiségében, emberként is ugyanaz a valaki. Az Isten minden hatalommal bíró fia, a isteni személy, aki a világokat teremtette és fenntartja. És a másik dolog, amit mondott neki, és ha ismernéd az Isten ajándékát. Az emberek gondolataiban többnyire az él, hogy az Isten követel. Az Isten igát tesz az emberek nyakába. Jézus meg szeretettel azt mondaná, ha tudnád, hogy az Isten ajándékot akar adni, és ha tudnád, hogy mi ez az ajándék. Valahol beszélgetést folytattunk erről egy bibliaköri alkalmon, és hát ott voltak különböző résztvevők, olyanok is, akik abszolút nem ismerősek a Bibliában, vagy a Biblia gondolatvilágában, és valaki olyan nagyon kedvesen, mondhatnám így, olyan meghatóan ártatlanul megszólalt, mikor ehhez a részhez értünk, és azt mondta, mi az Isten ajándéka. Tényleg olyan tágra nyílt szemmel, olyan nagyon őszintén, hát én ezt nem tudom, mi az, hogy Isten ajándéka, mi az Isten ajándéka. És nekem úgy a fülembe maradt ez a csodálkozó kérdés, mert valóban így van, hogy emberek tömegének erről sejtelme sincs, hogy mi az Isten ajándéka. És most mindegyikünknek felteszem a kérdést, tudnánk rá válaszolni, hogy mi az Isten ajándéka? Akkor is én föltettem a kérdést, és némelyek, akik ugye
ismerősebbek a Biblia fogalomvilágában, mondtak ilyeneket, hogy az örök élet. Erre én mondtam, hogy ez nem mond semmit egy átlagembernek, sőt, esetleg ellenérzéseket kelt, mert azt mondja, ebből az életből ennyi is elég, de hogy akarok örökké élni, mert csak azt gondolja, hogy ennek az életnek a meghosszabbítása. Tehát mit mondanánk, hogy tudnánk egészen közel valóvá hozni, hogy mi az Isten ajándéka? Azt hiszem, hogy ha nagyon rövidek akarunk lenni, akkor azt mondanánk, az Isten ajándéka, hogy a bennünk lévő kettősségtől, meghasonlástól, a saját rossz természetünktől, a saját jellemhibáinktól tud megszabadítani mindenek előtt. És ha megszabadít a saját önzésünktől, akkor ennek nyomán meg tud szabadítani attól is, amit ez okoz, a haláltól. És ez az Isten igazi ajándéka, hogy megszabadít a saját agyunkban, szívünkbe fészkelő, belénk kivódott önzéstől, ami ezer formában ott van bennünk. Tud tiszta szívet teremteni bennünk. Tud bennünket igaz emberré tenni. És ha ezt a célt el tudja érni az életünkben, akkor pedig a hatalmas ígéret, hogy megszabadít a haláltól. Igen, mindig úgy megindít Jelenések könyvében egy mondat, amikor Jézus így szól, nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. Sokszor belegondoltam, hogy hányféle vallás van ezen a világon, meg mitológiák, meg sok minden is, de azért ilyet senki még csak gondolni vagy kimondani sem mert egy ilyen hatalmas dolgot, hogy nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. És ezt Jézus azért mondhatja el, mert ő meg tud szabadítani attól, ami halált okoz, ami fölmorzsolja a mi szervezetünket, ami tönkretesz az egyént és az emberi közösséget egyaránt, az önzés, az én középpontuság. Ezért ő kimondhatja, hogy nálam vannak a sírnak és a halálnak kulcsai. Az Isten ajándéka óriási dolog. Olyan ajándék, amit rajta kívül senki nem mer és nem tud ígérni, és még kevésbé megvalósítani. És ebben a mondatban van még egy fontos dolog. Azt mondta Jézus, ha te tudnád, hogy ki az, aki téged kér, és ismernéd az Isten ajándékát, azt mondta, akkor te kérnéd őt, és adna neked élő vizet. Mintha csak azt mondta volna ezzel Jézus, nem kellene titeket bíztatni, nem kellene titeket kérlelni, hogy figyeljetek oda az Istenre, vagy az Isten dolgaira. Ha nem lenne az ember ennyire tudatlan, nem lenne tele ellenérzésekkel és előítéletekkel, amelyek elvágják előtte az utat, akkor az ember maga folyamodna az Istenhez, maga keresné, maga kérné. De mivel mi elvakultak vagyunk, és tudatlanok, Isten felül is, meg az ő ajándéka felül is, ezért az Isten keres minket, és az Isten kér minket, hogy így mondjam, önmagát megalázva szeretetből. Pedig a normális rendje az lenne, hogy mi kérjük őt is, mi keressük őt. És azután így olvassuk tovább, hogy mikor Jézus ezt mondta, hogy ő adott volna néked élő vizet, akkor az asszony a következőt válaszolta. Olvasom a 11. verstől. Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély, hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy te, ami atyánknál, Jákobnál, akik nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, az ő fiai is, és az ő jószága is? Tehát az asszony nyilván érezte, hogy valami különleges jelentősége van Jézus szavainak, hogy adott volna neked élő vizet, de hát azért először csak annak a kútnak a vizére gondolt, aminek híres jó itala volt, és azt kérdezte az asszony tőle, hogy hát most hogy adnál te nekem? Hát nincs merítő edényed, azért kértél engem, és ez a kút mély. És utána, mivel sejtette, hogy Jézus valami többre utal, úgy talán egy kicsit úgy élesen is azt mondta, hát nagyobb vagy te, ami atyánknál, Jákobnál, tudsz te jobb vizet adni, vagy mi az, amiről beszélsz, hogy adnál élő vizet? És most megint egy kis dolgot figyeljünk meg, és gondolkozzunk el rajta. Mondhatott volna Jézus valamit, mikor az asszony azt mondta, hogy nagyobb vagy te, ami atyánknál, Jákobnál? Felelhetett volna erre valamit? Mondhatott volna, hogy de mennyire, ha sejtenéd, hogy mennyivel nagyobb, mint Jákob. Jézus valamit? Egy árva szót sem. És mit gondolunk, hogy miért? Azért, mert az asszony még erre nem volt fölkészült. És Jézus egyszer egy nagyon fontos elvet mondott ki. Azt mondta, sok mondani valomban hozzátok, de most még el nem hordozhatjátok. Az isteni szeretet ilyen. Az embernek akkor mond többet, mikor el tudja hordozni, fel tudja fogni, amikor igényli.
Az Isten nagyon türelmesen és nagyon tapintatosan tud várni körülöttünk, míg az ember megszólíthatóvá és befogadóvá válik. És ezután Jézus így felelt, olvasom a 14. verset, illetve a 13-at is. Felelt Jézus és mondta néki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Milyen egyszerű, jelképes beszéd volt ez, és mégis sokat mondó. De Jézus azt mondta, hogy véget ér a keresése, véget ér az örök szomjúhozása. Hány és hány ember él ezen a világon, aki végzi a maga dolgát, éli az életét, de belül van benne egy örök szomjúság, egy kielégítetlen szomjúság, és hol tudatosan, hol tudatalatt még mindig keres valamit. Úgy megindította az én kedves unokaöcsém, lassan 40 éves lesz, és beszélgettünk egy kicsit, és azt mondja nekem, hogy tudod, az életben igazából nincs panaszra okom, van szép otthonunk, két aranyos gyerekem, rendezett családom, keresek rendesen, nem lenne okom panasza. De csak tudod, valami azért úgy elszomorít. Lassan 40 éves leszek, de még soha nem csináltam semmit, amit olyan teljes szívből örömmel tudtam volna csinálni. Amiben úgy mindent bele tudtam volna adni. És úgy megütött ez a mondata, és úgy elgondolkoztatott. És azt mondtam, még ha ilyen módon is, de hány emberben fogalmazódik meg valami hiányérzet, valami szomjúság. De Jézus azt mondta, hogy aki abból a vízből azt iszik, amit én adok neki, annak véget ér a szomjúhozása, véget ér a keresése. Azt egész életében betöltém, és mindig erősebb lesz ez a meggyőződés. Megtaláltam, megvan, ez az. És Jézus még fokozta, azt mondta, nem csak, hogy ő nem szomjúhozik meg, hanem az a víz örök életre buzgó víz kútforrása lesz ő benne. Mindjárt tudjuk, milyen a forrás. Abban az a szép, hogy nem olyan, mint egy csap, hogyha megnyomod ad vizet, hanem az növénynek, állatnak, embernek, az örökké csak ontja a vizet. És ez a hasonlat milyen kifejező. Aki igazán iszik ebből a vízből, és folyamatosan iszik ebből a vízből, az olyan, mint a forrás a környezetében, amiben állandóan buzognak a jó befolyások, a szeretet, a békesség, a szolgálatkészség, a szellemi világosság, ezek mindig csak áradnak belőle a környezetére. És mindannyian feltehetjük magunknak a kérdést, iszunk-e folyamatosan ebből a vízből, és eleget ittunk-e belőle, és tápláltatik-e állandóan ez a forrás, hogy valóban úgy működünk-e a környezetünkben, mint aki örök életre buzgó víznek kútforrása, mert ez az isteni eszmény. Isten ezt akarja, hogy minden tanítványa és minden követője ilyenné legyen. És azután olvasom tovább a 15. verstől, ekkor mondta az asszony Jézusnak, Uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondta néki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Ugye milyen természetes volt Jézus megjegyzése, nem csak neked akarok adni, hívd a férjedet is. És az asszony erre így válaszolt. 17. vers, felelt az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondta néki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed, ezt igazán mondtad. Ilyen érdekes pillanata volt a beszélgetésnek. Ugye az asszony nagyon röviden vágta, nincs férjem. És biztosak lehetünk, hogy Jézus nem kárhoztatón és szemrehányóan mondta neki, hogy jól mondtad, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Hanem csak egyszerűen úgy megérintette, hogy megjelezte ezt, hogy ő tudja az asszony életének a titkát, és azt is, hogy még rendezni való van az életében, és hogy abból az élő vízből így jön, rendezni kell valamit az életében. De Jézus ezt igen nagy tapintattal éppen csak megérintette. És tulajdonképpen az asszony megdicsérte, azt mondta, ezt igazán mondtad, vagyis őszintén, becsületesen feleltél. És itt megint megtanulhatunk valamit, hogy mennyire nem lehetnek előítéleteink. Abban az időben az erkölcsök sokkal szigorúbbak voltak, tehát valaki, akinek 5 férje volt, és a mostani nem férje, abban a világban az nem volt egy, hát akármilyen háttér, és mégis majd látni fogjuk, hogy ebben az asszonyban milyen lelki szomjúság lakozott, és az Isten szeme nem tévesztette el. Az Isten nem egy embernek a múltját nézi, és nem egy embernek a hibáit nézi, hanem van-e benne egy igazságszerető, egy igazságra szomjúzó lélek,
és képes-e az igazságot jobban szeretni önmagánál. Isten mindig ezt nézi, és mindig ezt keresi az emberben. Hiszen ő mindent helyre tud állítani, ahogy az írás mondja, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Régiek elmúltak, és újjá lett mindent erkölcsileg, és minden vonatkozásban Isten helyre tud állítani, és meg tud gyógyítani egy embert, akármilyen háttérről is, akárhonnét jön is. És amikor Jézus ezt mondta, akkor az asszony így szólt, Uram, látom, hogy te próféta vagy. Azért talán mielőtt tovább mennénk, még annyit megjegyzek, hogy van valami üzenet abban is, hogy az asszony, ennek ennyit mondott Jézus, hogy hívd a férjedet, neki is adni akarok. Sokan sokszor úgy vannak, hogy én élvezem az Isten áldásait, hogy a körülöttem lévők távol vannak tőle, hát tudomásul veszem. De mintha Jézus csak üzenné mindannyiunknak, hívd a férjedet is, vagy hívd a feleségedet. Ez az élő víz ajándékát adja tovább. És mikor az asszony ezt mondta, Uram, látom, hogy te próféta vagy, hát nem is mondhatott mást. Ugye a samaritánusok azért értették ezt a fogalmat, hogy próféta, ugye Mózes 5 könyvét is elfogadták, és tudták, hogy a próféta az, akivel Isten kapcsolatban van, és azt mondták, itt van velem szemben egy fiatalember, egy utasember, hogy ezt tudja az én múltbeli életemet, minimum próféta kell, hogy legyen, akivel az Isten érintkezik, hogy ezeket a dolgokat tudja. És tisztelettel és megilletődöttem mondta, Uram, látom, hogy próféta vagy. És abban a pillanatban feltett Jézusnak egy kérdést. Olvasom tovább. Ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta néki Jézus, asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Isten lélek, és akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Tehát az azt, hogy mintha azt mondta volna, Uram, látom, hogy próféta vagy, akkor ha próféta vagy, választolj nekem egy nehéz kérdésre. Ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádkozni, mi azt mondjuk, hogy a Garizim hegyén, az oda látszott, ugye, a Jákob útjához, már csak a romjai voltak meg, de ott voltak láthatóak, és a samaritánusoknak még mindig szent hely volt. És hát ebben ez a kérdés volt benne, hogy hát kinek a hite a helyes? A zsidóké vagy a samaritánusoké? Ugye kényes kérdés, mondhatnánk a felekezeti kérdés. És Jézus hogy válaszolta meg? Legelőször is azt a nagy félreértést oszlatta el, hogy az Isten imádás az helykérdés lenne. Azt mondta, az Isten imádás az nem helykérdés. És én felteszek egy szomorú kérdést, hogy sokan vannak ma, akik azt gondolják, hogy az Isten imádás helykérdés. Hogy vannak helyek, ahol jobban vagy buzgóban lehet imádkozni, vagy megtalálni az Istent. Tömegek. 2000 éves a kereszténység, és még ezt mindig nem sikerült megtanulni Jézus egyértelmű tanításából, hogy az imádság az nem helyek kérdése. Mert ugye ő azt mondta, ha imádkozol, menj be a belső szobádba, csukd be az ajtót utánad, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz, és fog neked válaszolni kézzelfoghatóan. És Jézus legelőször is ezt tisztázta. Aztán nem kerülte meg az asszony kérdését, de nézzük meg, milyen csodálatos tapintattal válaszolt rá. Azt mondta, ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség is utalt erre a messiás, a zsidók közül jön. Tehát nem azt mondta, figyeljük meg, hogy ti tévelyektek, ti hamis úton jártok, mi zsidók, mi vagyunk az igazak, mi járunk a jó úton. Hanem milyen tapintatos és milyen világos volt ez a válasz. Ti nem ismeritek, ezért nem vagytok hibáztathatóak. Isten a tudatlanság idejét elnézi. Ti nem ismeritek. A zsidók meg ismerik, de ezzel nem különbek, ezzel nem jobbak, ezzel a felelősségük nagyobb. És ezt ilyen egyszerűen tárta Jézus az asszony elé. És milyen fontos volt, amikor végül kimondta azt, hogy az Isten imádásnak, vagy az igaz Isten tiszteletnek, vagy az egészséges vallásosságnak mi a lényege. És figyeljük meg ezt a kifejezést, kétszer is mondta a beszédében, hogy akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Nézzük meg, még ezt a szót is hozzátette, szükséges, fontos, hogy lélekben és igazságban imádják. Ez egy örök mércéje annak, hogy mi az egészséges vallásosság.
És milyen egyszerű lenne ezt megérteni és fölfogni. Mi az, hogy lélekben? Lélekben ez jelenti azt, hogy belső meggyőződésből, teljes szívből, és hogy lélektől lélekig egy személyes kapcsolat épüljön meg Isten is az ember között. És hogy Szentlélek által, ugye így is lehetne nagybetűvel értelmezni, épüljön meg egy személyes kapcsolat Isten és az ember között. Tehát az ember ne másoktól tanulja a vallást, ne másoktól függjön, hanem így mondja ugye az új szövetségről szóló ige, hogy mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Tehát, hogy lélektől léleki kapcsolat épüljön meg Isten és az ember között, személyes kapcsolat. Személyes közösségre lépjen az Istennel. A második része pedig igazságban. És ez az igazságban, ezt hogy lehet közelebb hozni? Jézus nagyon röviden így rámutatott a prófétai írásokra, és azt mondta, a te igéd igazság. Tehát ezt más szavakkal így mondjuk, hogy az írás szerint, az ihletett kinyilatkoztatás szerint, a Biblia szerint. És ha a kereszténység ebben a megegyeznék ebben a dologban, hogy a szükséges Istent lélekben és igazságban imádni, akkor a kereszténység egységes volna. És mennyire fontos, hogy mi magunknak is személyesen magunkra alkalmazzuk, és ne fogadjuk el ezeket a hamis jelszavakat, hogy olyan mindegy, hogy Isten ki, hogy imádja. Az a lényeg, hogy hiszi, hogy Isten van, és hát különböző utak vezetnek Istenhez, meg az ehhez hasonló populáris jelszavakat soha ne fogadjuk el. Az Isten a szeretet, Isten a megértés és a tapintat, de az Isten felemelni akarja az embert, nem pedig alászállni az ember színvonalára. Az Isten, hogy így mondjam, igényes, és azt mondja, akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. És milyen szép ez a mondat, amikor azt mondja végül, hogy és az Isten is ilyeneket keres az ő imádójul. Ugye ebben az van benne, hogy ezeket értékeli. Akik keresik az igazságot, akik nem egy elképzelt emberi vallásosságot akarnak követni, és nem mások után akarnak egyszerűen menni, hanem akik keresik, Isten valóban van, akkor kicsoda ő, létezik isteni kinyilatkoztatás, akkor az mit mond róla? Akik valóságban, lélekben és igazságban akarják Istent imádni. És az is benne van, hogy ezeket az Isten is keresi, akiknek a lelkében látja ezt a szomjúságot, azokat nagy tapintattal ő is keresi. És az asszony miután ezeket hallotta, soha ilyen választ nem hallott a kritikus kérdésre, hogy Garizim hegye vagy Jeruzsálem, akkor azt mondta az asszony, tudom, hogy a Messiás jön, és mikor az eljön, megjelent nekünk mindent. Ebben a pillanatban kiderül, hogy ez az asszony tudott arról, hogy a Messiás jön, és vágyakozott a jövetelére, és ha valakinek jó füle van, és jól ismeri a Bibliát, az rájön, hogy Mózes 5. könyvéből, egy messiási proféciából is idézte ezt, hogy megjelent nekünk mindent. Tehát ez az asszony, akinek az erkölcsi háttere önmagában ennyire rendezetlen volt, valójában egy igazságra szomjazó és gondolkodó lélek volt, itt kiderül, és még Mózes könyveiből is tudta ezt a részletet, hogy mikor a Messiás jön, megjelent nekünk mindent. És megkérdezem mindenkit, hogy mi bujkált abba, amögött, amikor ezt mondta, Uram, tudjuk, hogy a Messiás jön, és mikor jön, megjelent nekünk mindent. Mintha csak az lett volna benned, csak nem te vagy az. Ugye? Hiszen azt mondtam, az életem titkait tudta, választ adott arra a nagy kérdésre, hogy a zsidók vagy a samaritánusok, egy tökéletes választ, csak nem ez a Messiás, hiszen róla ez van megírva, hogy mikor eljön, megjelent nekünk mindent. És mikor az asszony ezt mondta, akkor Jézus így szólt, én vagyok az, aki veled beszélek. Ugye lélegzetelállító pillanat. És még egyszer fölhívom a figyelmet arra, hogy Jézus kétszer is mondhatott volna valamit arról, hogy kicsoda ő. Először csak ugye úgy megérintette, ha te tudnád, hogy ki az, aki veled, aki hozzád szól. Aztán, mikor az asszony azt mondta, hogy nagyobb vagy te a mi atyánknál, Jákobnál, akkor is mondhatott volna valamit. És mikor az asszony azt mondta, Uram, látom, hogy proféta vagy, akkor is mondhatott volna valamit, hogy profétálál is nagyobb. Nem. Egész idáig Jézus nem szólt semmit. De amikor az asszony idáig eljutott, és már ott bujkált benne a kérdés, hogy csak nem te vagy a Messiás, hiszen megjelentettél mindent, akkor Jézus egyszerűen és természetesen azt mondta, én vagyok az, aki veled beszélek. És kedves gyülekezet, azt mondhatom, hogy az Isten keresés mindenkinél így ér célba, hogy egyszer csak szemtől szembe találkozik az Istennel, az élet tapasztalataiban, a gondolataiban, és az Isten mintegy ezt mondja neki, én vagyok az, aki veled beszélek.
és akkor jutott egy embernek az Isten keresése célba. És én szívemből kívánom, hogy ennek a beszélgetésnek, ennek a csodálatos, üde, természetes és mély tartalmú beszélgetésnek a gondolatai bennünk legyenek, és tanuljunk Jézus Krisztustól, hogy ő azt látta, hogy a legfontosabb dolog, amire az emberiségnek szüksége van, hogy tudja, hogy kicsoda az Isten, és mi az Isten ajándéka. És megmutatta azt, hogy hogy lehet rávezetni arra, hogy Istent lélekben és igazságban imádjuk, hogy végül egy ember eljusson addig a pontig, hogy most én vagyok az, aki veled beszélek. A Jóisten őrizze meg az ő igéjét emlékezetünkben, és nyújtson segítséget mindannyiunknak. Amen. Szerető mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és megköszönjük ennek a beszélgetésnek a megörökítését, ami számunkra. Urunk, szinte ott érezzük magunkat a színhelyen, és olyan közel jön hozzánk a te tapintatos, emberszerető lényed, és a te mélységes tanításod és szívélyes meghívásod. Kérünk, Urunk, add, hogy a mi életünkben is ott legyen a szomjúhozás az igazi élő vízre, arra, hogy megtudjuk, hogy ki vagy te igazán, és mi a te ajándékod. Urunk, kérünk, hallgasd meg imánkat, és add, hogy élő vízforrássá válhassunk, hiszen tele van a világunk szomjúhozókkal, keresőkkel, akik talán nem tudatosan, de örök megelégedetlenségben és aggodalomban róják életútjukat. Úrunk, segíts, hogy a te ajándékodat sok-sok ember megismerhesse, és eljuthasson oda, hogy nem szomjúhozik meg többé. Úrunk, kérünk, maradj a te kegyelmeddel, szereteteddel minnyájunkkal, áld meg az egész nyugalomnapot részünkre, a déli szünetben is a testvéri közösséget, a beszélgetéseket, és légy velünk majd a délutáni gyülekezeti órán is. Jézus Krisztus nevéért kérünk. Amen.

Kedves hallgatók, kedves vendégeink, mindenkit szeretettel köszöntök. Kérem, hogy a helyünket akkor szíveskedjünk elfoglalni. Mindenkit szeretettel köszöntök. Holló Péter vagyok. Néhányszor voltam már itt, tehát ha jól emlékszem, kétszer ezen a sorozaton, ami itt a Bibliaházban, a Gödöllői Bibliaházban zajlik. És a mostani sorozatunk ugye Dániel könyvével foglalkozik. Nekem ugye ez a témám, hogy egy király megtérése, Dániel könyvének a 4. fejezete. Ez lesz tehát a témánk. Nagyon egyszerű a sorozatunk fölépítése, hogyha megnézzük ezt, hogy hogyan is épül föl, vagy hogyan is néz ki ez a meghívó, hiszen egy alkalom, egy fejezet. Tehát ennyit tudunk átvenni egy alkalommal. Nem véletlenül azt gondolom, mert Dániel könyve részei, vagy fejezetei nagyon szépen és nagyon logikusan elválaszthatóak egymástól. Tehát sok esetben azért a Biblia egy picit fejtörőt ad azért nekünk, már abban a tekintetben, hogy hogyan is tudnánk strukturálni, tehát tagolni bizonyos könyveket, de Dániel könyve esetében nem így van. Tehát Dániel könyvét nagyon egyszerűen lehet részekre osztani a fejezetek alapján is, de hagyd mondjak egy másik dolgot is, mégpedig azt, hogy tulajdonképpen maga a könyv is, és ez könnyen lehet, hogy már elmondták az előttem szóló, két nagy részre osztható, az első 6 és a második 6 fejezetre. Az a különbség a kettő között, hogy az első 6 fejezet esetében ezek szinte mindegyike történeti fejezet, tehát bizonyos történeteket beszél el, hogy maga Dániel próféta hogyan élte meg azt, amit megélt, vagy éppen az az illető, aki megírja azt a fejezetet, mert nagyon érdekes egyébként, hogy az a 4. fejezet, amivel most fogunk foglalkozni, azt nem Dániel írja, nyilván ő adta tovább, hanem Nabukodonozor király. Tehát egy király. Egyes szám első személyben beszél végig itt ebben a fejezetben. A másik nagy részében a könyvnek, tehát ez a 7., 12. fejezet, ez viszont a prófétai részekkel, vagy prófétai dolgokkal foglalkozik. Tehát a 7., 8., 9., 10., 11. és 12. fejezetek mindegyike prófétikus fejezet. Éppen ezért tehát még egyszer nagyon könnyen elkülöníthető és egyértelműen szétválasztható egymásról ez a két dolog. Annyit jegyzek talán csak meg, itt talán többeknek eszébe jutott, hogy azért a második fejezet az kivétel, való igaz, a történeti részek között az a prófétai fejezet. Tehát ez a második fejezet, ez kivétel, ez is prófétai fejezetnek mondható. Aztán ennek a szétválasztásnak viszont ott már azért nincs akkora jelentősége, hogy a kettő az mindig együtt jár. Tehát akár történeti fejezettel találkozunk Dániel könyvében, akár prófétai fejezettel, mind a kettő érvényes a vizsgálódásnál, tehát amikor prófétai fejezetről beszélünk, az is a maga történetiségébe ágyazva értendő, és másképp fogalmazva a történeti részeknek is megvannak a maguk prófétikus vonatkozásai. Lásd például, megint csak erre utalok, a mostani 4. fejezetet, hiszen ez is a történeti részhez tartozik, ez is elbeszél egy történetet, de van benne profécia is, és ez a profécia, ez be is teljesedik. Ezt fogjuk is majd látni. Csak ugye annyi különbség van, hogy ez nem vázlatprofécia, vagy vázlatproféciának a része. Valószínűleg ez a fogalom ismerős a hallgatók előtt, de ha nem, akkor természetesen majd a beszélgetésben erre vissza is lehet kérdezni. Ez tehát különlegessé teszi ez a fejezetet, hogy ha megnézzük itt a 4. fejezet kezdetét és végét, illetve elolvassuk az egész 4. fejezetet, itt azt látjuk, hogy tulajdonképpen Nabukodonozornak, mint egy átadja a szót Dániel, hogy most beszéljen a király, nem véletlenül egyébként, mert azért hatalmas jelentőségű ez a fejezet, és nagyon-nagyon érdekes, ami itt történik. Nem tudjuk pontosan, hogy ez a fejezet mikor keletkezhetett, de egyetlen pici támpontunk azért van, illetve azért kettő is. A két támpont közül az egyik ugye az, hogy mikori egyáltalán, tehát Dániel könyve, amikor Dániel összeállította magát ezt a könyvet, akkor ugye nem véletlenül Nabukodonozor életének az utolsó szakaszára tette ezt a 4. fejezetet. És a másik támpont, ami teligazít bennünket, itt a 4. fejezet első versében található, azt mondja, hogy én Nabukodonozor békében voltam az én házamban, és virágzó az én palotámban. No hát, ez is egy ilyen kis apró kis jelzés, békében voltam az én házamban. Természetes lenne, mondhatnánk, hát azért az uralkodók általában békében szoktak lenni az ő házukban és az ő palotájukban, de hát természetesen azért nem csak békéből áll egy királynak, egy uralkodónak az élete,
Nabukodonozornak is rengeteg hadjárata volt, óriási hódításai voltak, de, és ez nagyon fontos, leginkább az uralkodásának az elején. Tehát ez a Nabukodonozor egyébként talán jó, ha megemlítjük, hogy a tudomány őt Nabukudurri uszurnak ismeri, tehát második Nabukudurri uszur, hogyha egy kis ókori keleti megfogalmazással akarom, vagy nyelven akarom mondani, de egyébként hát ugye az iskolában is így tanuljuk, a középiskolában, vagy általános iskolában azért már találkozhatunk ennek a királynak a nevével. Szóval érdemes tudnunk azt, hogy ugye egy nagyon-nagyon kicsi városállamból, vagy városkából lett egy óriási birodalom, és talán azt is elmondom, hogy beszélünk Ó- és Új-Babiloni birodalomról is. Az Ó-Babiloni birodalom, ez tényleg csak egy röpke kis kitérő, onnan lehet ismerős számunkra, hogy talán mindannyian hallottunk Hammurápi törvénykönyvéről. Erről a híres törvénykönyvről. Na ez egy időszámításunk előtti 1800-as, 1700-as történet, tehát én erre most részletesen nem is térek ki, nem is tartozik a témánkhoz. Az Új-Babiloni birodalomnak a legfőbb uralkodója viszont ez a bizonyos Nabukodonozor uszur, vagy Nabukodonozor, aki egyébként sorrendben a második, tehát már volt egy előtte. És csak annyit mondanék még ehhez kapcsolódva itt a bevezetésnél, hogyha Babilonról beszélünk, akkor ugye mindig jó ezt elhelyeznünk a térképen is, hogy hol található. Hát ugye itt van Babilónia, a Tigris és az Eufrátesz között, ezt a két folyónevet biztos, hogy hallottuk, helyezkedik el Mezopotámia, tehát ez egy rendkívül termék, egy nagyon-nagyon jól termő terület. Itt helyezkedik el tehát Mezopotámia, itt jelöli, tehát körülbelül a Perzsa-öböltől északra, észak-nyugati irányban egy körülbelül 4-500 kilométerre Babilont, és ez volt az a város, vagy ez volt az a hely, amelyik tulajdonképpen elképesztően nagyra nőtte ki magát. Tehát azt az Asszíriát például, aki gyakorlatilag az időszámításunk előtti első évezred első felének a történelmét meghatározta, azt gyakorlatilag évek alatt, tehát néhány év alatt dönti meg. Asszíria ugye Babilóniától északra helyezkedett el. Amikor az új babiloni birodalom fellép, és különösen akkor, amikor Nabukodonozor elkezd uralkodni, tehát ez az időszámításunk előtti 605-ös évszám, akkor Asszíria gyakorlatilag már sehol nincs. Döbbenetes dolog ez, mert mondom, évszázadokon keresztül fönnállt, tehát nem úgy volt, mint az óbabiloni birodalom, hogy például az fönnállt mondjuk körülbelül 200 évig, az új babiloni egy körülbelül 100 évig, Asszíriának jóval nagyobb volt a fennállásának az időtartama, de mégis más népekkel összefogva természetesen, de sikerült megdönteni ezt a birodalmat. És azután tudott elkezdeni hódítani, és gyakorlatilag ami itt lakott és lakható terület, tehát ezt a félkört így a közel-keleten teljesen meg is hódította, tehát nagyon nagy hódításai voltak, például Fönícia felé, itt Türosz városát kell megemlítenünk, az ókori Palesztinát, tehát ugye a déli országrészt foglalták el, és hát egészen Egyiptomig jutottak. Tehát tényleg az akkori lakott területet, ezen a részen lakott területet ők ezt abszolút meghódították. Az más kérdés egyébként, hogy miután Nabukodonozor már nem volt király, tehát 605-ben kezdett el uralkodni, 562-ben halt meg, utána már viszonylag hamar azért a birodalom csillaga úgymond leáldozott, mert 539-ben elpusztul. De hát ez egy másik történet, ezt majd fogjuk látni, különben nem is annyira sokára, hiszen az 5., de még inkább majd a 6. fejezet ezzel fog foglalkozni, tehát hogy hogyan is bukott meg ez a hatalmas Új-Babiloni birodalom. Na most, a fejezet maga, ez a 4. fejezet, hát talán egy picit stílszerűen is, de 4 részre osztható. Ez a 4 rész is nagyon jól elkülöníthető egymástól. 4 rész ez úgy néz ki, ezt majd most felsorolnám, az első 15 versben találkozhatunk egy álommal, Nabukodonozor király álmával. A második nagy részben a 16-tól a 24. versig találhatjuk az álom magyarázatát. Aztán a 25. verstől a 30. versig az álom beteljesülését, és aztán a 31-től a 34. versig a következőt, hogy a király újra a trónon van. Tehát nagyon érdekes, mindjárt meg fogjuk látni, hogy milyennek az álomnak a tartalma. Tehát még egyszer mondom, hogy az első 15 vers ezzel foglalkozik, de legelőször is az első 6 verset olvasnám föl Dániel könyve 4. fejezetéből. Tehát kérném, hogy akinél van Biblia, akkor ezt kövessük is nyomon. A 4. fejezet első 6 verse tehát a következőképpen hangzik. Én, Nabukodonozor,
Békében voltam az én házamban, és virágzó az én palotámban. Álmot láttam, és megrettentett engem, és a gondolatok az én ágyamban, és az én fejemnek látásai megháborítottak engem. És parancsolatot adtam, hogy hozzák előmbe Babilonnak minden bölcsét, hogy az álom jelentését tudassák velem. Akkor bejöttek az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendőmondók, és én elbeszéltem nekik az álmot, de az értelmét nem jelentették meg nékem. Végezetre bejött elém Dániel, akinek neve Baltazár, mint az én Istenemnek neve, és akiben a szent isteneknek lelke van, és elmondám néki az álmot. Baltazár, az írástudók elseje, tudom, hogy a szent isteneknek lelke van benned, és semmi titok sem homályos előtted. Az én álmom látásait, amiket láttam, és azoknak jelentését beszéld el. És ezután közli ugye az álmot. Na most az első versről ugye beszéltünk, hogy pontosan, vagyis hát körülbelül meghatározható az, hogy mikor keletkezett maga ez a fejezet. Ugye ezek a bizonyos hódítások, amikre előbb utaltam itt a térkép segítségével is, ezek a 600-as, 590-es években, vagy talán még az 580-as éveket lehet ide hozni, ezek végbe mentek és lezajlottak. Ezért írja tehát Nabukodonozor, hogy békében volt az ő házában, valószínűleg az 570-es években járunk valamikor, tehát ezt pontosan nem lehet meghatározni. Ekkor köszöntött ez a viszonylagos nyugalom a birodalmára. Ezt a békességet viszont megzavarja egy álom. Elég alaposan megzavarja, mert ugye, hát olvastuk ezeket a kifejezéseket, hogy ez az álom megrettentette a királyt, az én fejemnek látásai ezt írja, hogy megháborítottak engem. És itt olvashattuk, hogy hivatja a város minden bölcsét, elmondja nekik az álmot, de hát ezzel az álommal ugye nem tudnak mit kezdeni. Na most óhatatlanul itt már vonhatjuk a párhuzamokat a Dániel könyve más részeiben. Ahogy haladunk egyébként előre a könyv megismerésében, úgy én tanácsolom is, hogy egyre több ilyen párhuzamot fedezhetünk fel, és fedezzünk is föl. Például egy ilyen párhuzam az, hogy hát ugye ez nem az első álom Dániel könyvében. Volt már egy álom a második fejezetben, valószínűleg többen emlékszünk is rá, és hát Nabukodonozor akkor se hallgatott idézőjelbe téve magára, vagy nem akarta saját maga kitalálni, hogy miről is van szó, akkor is hivatta szépen a káldeus bölcseket, ugye a káldeusok Babilónia és egész pontosan Babilon városának az őslakói, hivatta őket, hogyha gyorsan mondják meg annak az értelmét, csak hát nagyon érdekes, itt pici különbség a két fejezet között, hogy a második fejezetben, amit leír, ott még magára az álomra sem emlékezett Nabukodonozor. És úgy kívánta a bölcsektől, hogy fejtsék már meg az ő álmát. Tehát mondják el neki az álmot, és fejtsék meg. Iszonyatosan nehéz feladat. Nem is tudták teljesíteni, hát ugye akkor is Dániel volt az, aki a segítségükre jött, mert hát elég keményen meg akarta torolni ezt a király. Na itt a negyedik fejezetben azért egy picit jobb helyzetben vannak már ezek a bizonyos káldeus bölcsek, mert legalább a király ugye elmondja nekik az álmot, de hát itt a negyedik versben olvassuk, hogy akkor bejöttek ezek az emberek, én elbeszéltem nekik az álmot, de az értelmét nem jelentették meg nékem. Valószínűleg azért nem lehetett velük, ugyebár túl elégedett, és be kellett, hogy hívassa Dánielt, aki hát egy igen nagy megbecsülésnek örvendő zsidó férfiú volt az akkori babiloni udvarban, és Dániel fogja megfejteni ezt az álmot. Érdekes egyébként, ahogyan maga Nabukodonozor jellemzi Dánielt. Azt írja, hogy végezetre bejött elém Dániel, akinek neve Baltazár, nyilván ez ugye a babiloni neve, mint az én Istenemnek neve, és akiben a szent isteneknek lelke van, és elmondtam néki az álmot. És azt írja még, hogy semmi titok sem homályos Dániel előtt, és az álmom látásait, amiket láttam, és azoknak jelentését beszéld el. Nagyon érdekes, tulajdonképpen nem is fogalmaz meg semmiféle kételyt, hogy hát ha esetleg tudod, ha esetleg neked ez rendelkezésedre áll, akkor mondd el nekem is. Nem, elmondom az álmot, semmi nem homályosra előtted, te ezt meg fogod fejteni. Szóval megvolt a bizalma Dánielben, hiszen tényleg ugye azért tettünk már egy-két eléggé fontos és elég jelentős dolgot itt a könyvben magában. Úgyhogy ilyen háttéren hangzik el ez a bizonyos álom, amit a 7-től a 15. versig terjedő szakaszban én most föl is olvasnék. Tehát a 7-től a 15. versig.
Az én fejem látásai, az én ágyamban ezek voltak. Láttam, hogy íme egy fa állt a föld közepette, és annak magassága rendkívüli volt. Nagy volt a fa, és erős, és magassága az égig ért, és az egész föld széléig volt látható. Levelei szépek, és gyümölcse sok, táplálék volt rajta mindenkinek, alatta árnyékot talált a mező vada, és ágai lakoztak az ég madarai, és róla evett minden élő. Láttam fejem látásaiban, az én ágyamban, és íme, egy vigyázó és szent szállt alá az égből. Erősen kiáltott, és így szólt. Vágjátok ki a fát, és vagdaljátok le az ágait. Rázzátok le a leveleit, és hányjátok szét gyümölcseit. Fussanak el a vadak alóla, és a madarak az ő ágairól. De gyökerének törzsökét hagyjátok meg a földben. Vas és érc láncokba verve a mezőfüvén. Égi harmattal öntöztessék, és a barmokkal legyen része a föld füvében. Az ő emberi szíve változzék el, és baromnak szíve adassék néki, és hét idő múljék el felette. Vigyázók határozatából van ez a rendelet, és a szentek parancsolata ez a végzés, hogy megtudják az élők, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt, és az emberek között az alábbvalót emeli fel arra. Ezt az álmot láttam én, Nabukodonozor király, és te, Baltazár, mondd meg annak értelmét, mivel hogy az én országomnak egyetlen bölcse sem tudta nékem megmondani a jelentését, de te tudod, mert a szent isteneknek lelke van benned. Eddig olvasom. Ugye itt a végén, ahogy föl is olvassam ennek a szakasznak, megint csak kifejezi a teljes bizalmát. Dánielben, a prófétában is államférfi van. Azt mondja, hogy a bölcsek nem tudják, idézőjelbe téve, de te tudod. Kérdés, hogy mennyire tekintett őket bölcseknek ez a bizonyos király, de hát ez egy másik kérdés, másik történet. Itt van tehát maga az álom, na most tulajdonképpen csak egyetlen dolgot emelnék ki, a 13. verset, mert rögtön föl is olvasom ennek az álomnak a magyarázatát, és azután egybefüggően fogunk majd róla beszélni. A 13. versben ezt írja, hogy az ő emberi szíve változzék el, és baromnak szíve, vagy állatnak szíve adassék néki, és hét idő múljék el felette. Néhány dolog csak, tényleg apróságok ehhez a vershez. Amikor barom kifejezést olvasunk a Szentírásban, ez mindig az állatot jelenti. Na most, hogyha összetesszük ezt a dolgot, vagy összeállítjuk ezt a képet, akkor ugye látható, hogy Nabukodonozor talán sejtett valamit abból, vagy sejthetett valamit abból, amit ez az álom jelent, hiszen azt mondja, hogy ez nem csupán egy fa, ami itt az álomban szerepel, mert ugye egy hatalmas, a föld közepétől jövő fáról van szó, hanem azt mondja, hogy az ő emberi szíve változzék el. Tehát valamiféle emberi vonás azért van ebben a történetben. És állatnak szíve adassék néki, és hét idő múljék el felette. A hét időről csak egyetlen dolgot, az idő az Dániel könyvében, de nem csak Dániel könyvében, hanem máshol is évet jelent. Tehát amikor ezt olvassuk, hogy hét idő, az hét év. Ennyire egyszerű. Dániel könyvében egyébként máshol is szerepel ez a kifejezés, hogy időnek nevezi az évet, azt, amit mi évnek nevezünk, de ez még egyszer, tehát ugyanarról a szóról van szó. No, és föl is olvastam magát a magyarázatot 16-tól a 24. versig. Ezt írja itt a próféta. Ekkor Dániel, akinek neve Baltazár, közel egy óráig rémüldözött, és az ő gondolatai háborították őt. Szólt a király, és mondta, Baltazár, az álom és annak jelentése meg ne rettentsenek téged. Felelt Baltazár, és mondta, Uram, az álom szálljon a te gyűlölőidre, a magyarázata pedig a te ellenségeidre. A fa, amelyet láttál, amely nagy és erős volt, és amelynek magassága az eget érte, és ellátszott az egész földre, levelei szépek, gyümölcse pedig sok, és táplálék rajta mindeneknek, alatta tartózkodik a mező vada, és ágain az égi madarak lakoztak. Te vagy az, ó király, aki nagyjá és erőssé lettél, akinek nagysága megnövekedett, és fölér az égig, és hatalmad a föld végéig. Hogy pedig látott a király vigyázót és szentet leszállni az égből,
És az mondta, vágjátok le a fát, és pusztítsátok el azt, de gyökereinek törzsökét a földben hagyjátok, és vas és érc láncokba verve a mező füvén, és égi harmattal öntöztessék, és a mezei barmokkal legyen része, amíg 7 idő múlik el felette. Ez a jelentése, ó király! És a felséges Isten végzése ez, amely bekövetkezik az én uramra, a királyra. És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a te lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek, és égi harmattal öntöznek téged, és 7 idő múlik el feletted, míg nem megérted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Hogy pedig mondták, hogy a fa gyökereinek törzsökét hagyják meg, országod megmarad néked, mihelyst megismered, hogy az ég uralkodik. Azért, ó király, az én tanácsom tessék néked, és vétkeidtől igazság által szabadulj, és a te hamisságaidtól, a szegényekhez való irgalmasság által. Így talán tartós lesz a békességed. No, és itt már meg is állunk, mert azért láttuk magát az álmot, láttuk az előtörténetet, de hát most kezdünk elérkezni tulajdonképpen a történet lényegéhez. Nagyon érdekes, amit itt olvashattunk, hogy magát a prófétát hogyan érintette ez az álom. Tehát, hogy Dániel hogyan reagált erre. Mert teljesen megdöbbent itt azt látjuk és azt olvassuk. Egyébként azt hiszem, hogy teljesen természetes. Gondoljunk bele abba, akik a második fejezetet olvasták, illetve hallgatták már, azok ezt tudhatják, hogy Nabukodonozort a Biblia aranyfejnek nevezi. Egy vázlat proféciában jelenik meg ez a kifejezés, hogy aranyfej. Tehát mindenféleképpen egy kiemelt valakiről van szó, hogy még pontosabbak legyünk, ugye nem a birodalma az aranyfej, az sem állt fenn sokáig egyébként, hanem maga a király az aranyfej. És ebből is látszik, hogy az Isten azért Nabukodonozort nagyra értékelte. Dániel is pontosan tudta ezt, hogy hogyan is jellemezte Isten ebben a proféciában a királyt. Egyébként körülbelül 30-35 év telik el a két fejezet között, tehát a második és a negyedik fejezet között. De érdekes az, amit itt olvasunk, hogy Dániel ugye ennek ellenére, vagy éppen ezért, ugye megrémül, azt írja, hogy egy óráig rémüldözött, és az ő gondolatai háborították őt. Tehát nem tudott hova lenni. Egyébként az ilyen apró kis dolgok mutatják meg, hogy mennyire emberi is sok tekintetben a Biblia. Persze, Isten ihletésű, ez nem is kérdéses, tehát a Biblia ezt egyértelműen állítja magáról, de mindig ott van benne az emberi vonás, és mindig megmutatkozik az, hogy magára az emberre hogyan hat az, amikor valamiféle isteni beavatkozással találkozik az életében. Hát Dániel teljesen megrémül, nem tud hova lenni. És ez abból a szempontból is érdekes, amit már említettem, hogy a király bizalma teljes és abszolút Dánielben. Tehát tudja azt, hogy itt egy olyan ember áll, aki minden szempontból méltó a tiszteletre, Dániel meg nem mer mit mondani. Mert ez tényleg borzalom, amit el kell mondani a királynak. Azt írja tehát, hogy közel egy óráig rémüldözött, és az ő gondolatai háborították őt. A király biztatja, tényleg udvariasan és nagyon kedvesen, Baltazár az álom és annak jelentése meg ne rettentsenek téged. És Baltazár, azaz Dániel, ugye így kezdi ezt a magyarázatot, az álom szálljon a te gyűlölőidre, a magyarázata pedig a te ellenségeidre. Tehát szinte nem is meri elhinni, hogy ezt az üzenetet kell neki közvetítenie a királynak, de hát egyébként itt hoznék be egy olyan fogalmat, ami azért nagyon-nagyon fontos, a prófétai fegyelem fogalmát. A prófétai fegyelem fogalma ez ugye arról szól, hogyha a prófétának az Isten kinyilatkoztat valamit, közöl vele valamit, akkor annak a prófétának szent kötelessége ezt az üzenetet továbbítania úgy, ahogy van. Pont. Tehát itt eltérés nem lehetséges. Nem lehetséges, tehát akkor nem az Isten prófétája az illető, ha azt mondja, hogy 80%-ot elmondok, mert az úgy látom, hogy azt be fogják fogadni, 20%-ot meg nem, mert az eléggé problémás. Szóval innentől kezdve nem proféta a proféta. Tehát itt is megmutatkozik ez, akármennyire is megrémül Dániel, és megretten, hogy most ez az egész mi, de elmondja neki az elejétől a végéig, igaz ezzel a bevezetővel, hogy én ezt nem akarom elhinni, inkább a te gyűlölőidre, meg az ellenségedre szálljon ez az álom, de elmondom. Megadja a magyarázatot, ugye, olvassuk azt, hogy itt ez a bizonyos fa, ami megjelent ebben az álomban, ez a királyt jelképezi, Nabukodonozort jelképezi, akit ugye
kivetnek az emberek közül, 22. versben ezt olvassuk, mezei barmokkal lesz a te lakozásod, füvet adnak enned, mint az ökröknek, és égi harmattal öntöznek téged, és 7 év múlik el feletted, minden megérted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán. Szóval nagyon érdekes az, amit itt olvasunk. Ennek a királynak, Nabukodonozor királynak úgy tűnik, hogy meg kell tanulnia az alázatnak a leckéjét. Mert ezt nem sajátította el az életében, nem sajátította el az eddigi uralkodása alatt. És igazából ennek a fejezetnek ez a lényege, hogy maga a király hogyan jutott alázatra, és milyen állapotban volt előtte. Nem egy egyszerű eset, mert ugye egy uralkodóról van szó. És ezért nem egyszerű eset, mert és ráadásul egy olyan uralkodóról van szó, akinek nyilván van egy meggyőződése, értem ezen, hogy pogány uralkodó, de aki ráadásul egy másik nép istenétől, itt most az Ószövetség istenét, a Biblia istenét nevezem így, egy másik nép istenétől még egy olyan megerősítést is kap, hogy te vagy az aranyfej. Ez egy nagyon érdekes dolog. És ez a király, ez nem volt alázatos. Ez a király úgy tűnik, hogy a szíve azért igenis hajlott arra, hogy ő az, aki tulajdonképpen nagyon sok mindent csinált, ezt fogjuk is majd mindjárt látni. És hát ezt a leckét, az alázat leckéjét neki meg kellett tanulnia. Mert pontosan látta az Isten, hogy mi van a király szívében, és ezt érdemes jól megjegyezni, hogy mindaz, ami a királyra következik, az tulajdonképpen nem más, mint következmény. Tehát ez nem pusztán egy ítélet, nem pusztán egy eseménysorozat, hogy az Isten most jobb dolga se volt, mint ezt szabta a királyra, hogy most neki ebben meg ebben kell részesednie, hanem ez következmény. Nem tudunk sokat igazán Nabukodonozor uralkodásáról. Na most, amit tudunk, az viszont nagyon érdekes. Tehát ami a Bibliánkban elénk tárul, érdemes egyébként egybe is elolvasni ezt a második, harmadik, negyedik fejezetet, meg még mondjuk az elsőt is hozzávenni. Mert ez az a 4 fejezet, amikor találkozhatunk a királlyal. Utána nem, mert utána majd jön Belsacár. De azt látjuk, hogy a király hol az Isten felé fordul, és teljesen tisztában jön azzal, hogy ki is az Isten, de döbbenetes módon utána elfordul tőle. Harmadik fejezetben ezt láttuk. A második fejezetben ugye van ez a bizonyos profécia, Nabukodonozor leborul Dániel előtt és az Isten előtt, és imádja az Istent. Harmadik fejezetben ugye elfordul. Aztán megint visszatér, miután látja, hogy hát ebből a tűzes kemencéből ugye megmenekültek a héberi fiak. És aztán a negyedik fejezetben megint csak azt látjuk, hogy a szíve az, és ezt az Isten nyilván pontosan tudta, kezdett eltávolodni az Istentől. A 24. versben még érdekes, amit itt olvasunk, azt mondja, hogy azért ó király, tehát ez már Dániel hozzáfűzése, ez nem tartozik sem az államhoz, sem a magyarázathoz, ez Dániel tanácsa. Azért ó király, az én tanácsom tessék néked, és vétkeidtől igazság által szabadulj, és a te hamisságaidtól, a szegényekhez való irgalmasság által. Így talán tartós lesz a békességed. 2 rövid, egyszerű tanácsod ad Dániel. Ez a 2 rövid, egyszerű tanács ugye úgy néz ki, hogy az egyik az, vald meg a bűneidet és hagyd el őket, másik pedig az, hogy gyakorold az irgalmasságot a szegényeken. Megint csak azt mondom, nincs könnyű helyzetben egy király, már csak azért, mert a pozíciója olyan, amilyen. Tehát akire mindenki föltekint. És neki mondja azt a próféta, hogy te vald meg a bűneidet, ugye azt mondja, hogy vétkeidtől igazság által szabadulj, tehát szembesülj azzal, hogy mi az igazság az életedben, és szabadulj meg a vétkeidtől, és a másik dolog, hogy a szegényeket ne nyomorgasd. Egy uralkodó, egy állami vezető nagyon könnyen megteszi ezt. Hát neki óriási hatalom összpontosul a kezébe. Gyakorlatilag azt tesz, amit akar, szinte. Az ókori világ, de egyébként rengeteg újkori példát is hozhatnánk erre, szóval az erről szól. Hát egy uralkodó, egy állami vezető gyakorlatilag bármit megtehet szinte. Aztán lehet, hogy annak lesz következménye, de az esetek nagy részében azt hiszem, hogy nem. És azt mondja, hogy te a szegényekhez irgalmas legyél. Na most, mi ennek a 2 tanácsnak a jelentősége? Mert ugye tovább is haladhatnánk akár, és nézhetnénk tovább a fejezetet, mindjárt meg is fogjuk ezt tenni, de ugye azért nagyon érdekes dolog ez, mert hogyha belegondolunk abba, hogy
itt egy profécia hangzik el, mert tényleg ez egy profécia, ez egy jövendőlés. Nem vázlatprofécia, tehát itt nem az egész emberi történelemről ad egy vázlatot az Isten, hanem egy emberre nézve mond el bizonyos dolgokat. És ennél a proféciánál, ugye, ahogy láttuk is, ez olyan visszavonhatatlannak tűnik, de mégis árulkodó a prófétának, Dánielnek a szóhasználata. Azt mondja, hogy azért király, én adok neked egy tanácsot. És ebben a tanácsban, ebben az egész versben, a 24. versben benne van az, hogy ez a dolog, ez elkerülhető. Nem törvényszerű, hogy ez bekövetkezzen. De hogyha te a vétkeidtől nem fogsz megszabadulni, vagy nem akarsz megszabadulni, a szegényekhez nem akarsz irgalmasságot gyakorolni, akkor ez be fog következni. De ha ezt megteszed, akkor ugye így fogalmaz, így talán tartós lesz a békességed. Tehát ez nagyon fontos, hogy az Isten végzéseire soha ne úgy tekintsünk Bibliában sem, meg saját életünkben sem, meg semmikor, hogy az Isten valamit kimond, annak aztán ha törik, ha szakad, tűzön, vízen, akármi történik, annak úgy kell lennie. Nem, az Isten nagyon sokszor feltételes jövendőléseket ad, feltételes proféciákat. Ha ez meg ez fog történni, annak ez meg ez lesz a következménye. Nagyon sokszor az életben is csak ezt láthatjuk, hogy ez következmény. Mert a rossznak is, mint ahogy a jónak is, megvan a maga kifutása. És érdekes, hát itt a király életében is ez figyelhető meg. Olvasom is a 25. versről a 27-ig. Ezt írja. Mindez betelt Nabukodonozor királyon. 12 hónap múlva a babiloni királyi palotán sétált. Szólt a király, és mondta, nem ez-e ama nagy Babilon, amelyet én építettem a királyság házának, az én hatalmasságom ereje által, és dicsőségem tisztességére? Csak ennyit olvasok, mert utána jön ugye az álom beteljesedése. Drámai a szerkesztésmód is, hát ugye tudjuk azt, hogy magát a Bibliát is később osztották versekre, de érdekes, hogy itt alapvetően azért hosszabb igeverseket találunk, több sornyiak ezek az igeversek. 25. vers az egyetlen mondatból áll, és két rövid sor, mindez pedig betelt Nabukodonozor királyon. Mert 12 hónap múlva ugye a babiloni királyi palotán sétált. Na, itt álljunk is meg egy picit. Furcsa lehet talán ez a megfogalmazás, hogy a babiloni királyi palotán sétált, tehát rajta. Megnéztem egy másik fordításban is, egyébként az új protestáns fordításban ezt a fejezetet, na, hogy szó szerint így mondja, hogy a palota tetején sétált. Hát nem tudom, hogy milyen magyarázatot tudnánk erre esetleg adni, hogy ez meg mi lehet, mert hát ugye itt a házak tetején, tehát pont a tetőn nem nagyon lehet sétálni, mert ugye sátor alakú nagyon sokszor a tető, vagy éppen más alakú. Ma már viszonylag kevés a lapos tetős épület. Az ókorban igazán gyakori volt ez, hogy ilyen sík alakú lapos tetejű volt az épület, természetesen azon könnyedén lehetett sétálni. És nagyon érdekes az, hogy amit Babilóniáról, és ebben is az ókori Babilonról tudunk, az teljes mértékben megerősítette ezt, tehát az ókori városban rengeteg ilyen épületet tártak föl. Babilonhoz egyébként csak annyit, lehet, hogy ez már elhangzott, nem tudom sajnos, de talán jó ezt megerősíteni, hogy az akkori világ egyik csodája volt. Tehát valami elképesztő méretű város volt, az ókor igazi nagy metropolisza, rengeteg nyelvet beszéltek, rengeteg ember lakott ott, és hát nem csak a házak tetején lehetett sétálni, vagy éppen a királyi palota tetején, már aki ezt megtehette, hanem például a városfalakon is lehetett sétálni. Mert ott ugye nem egyszer 8-10 méter vastagságú volt a fal, tehát elképesztően széles, és ilyen óriási, nagy magasságú fallal vették körbe Babilon városát. Hát Hérodotosztól, ettől a híres görög történetírótól tudjuk, az ő leírásai általában megbízhatóak, nem mindig egyébként, de azért ez általában megbízhatónak mondható, és ez az adat is, hogy egy 4 lovas szekér gond nélkül meg tudott fordulni a városfalon. Gondoljunk bele, 4 lovas szekér gond nélkül megfordult. Úgyhogy hát ilyen volt ez a bizonyos Babilon. Na de most már itt is vagyunk a 27. versnél, amit olvastunk is. Ezt mondja a király, nem ez-e a nagy Babilon, amelyet én építettem a királyság házának, az én hatalmasságom ereje által, és dicsőségem tisztességére. Szóval nagyon érdekes ez, hogy Babilon
az akkori világ egyik csodája volt. Tehát tényleg csodájára jártak. Az első, legelső metropolisz. És való igaz, hogy Nabukodonozor építette, mert az ő idejében fejlődött a város hatalmas mértékben, hát ugye csak még egy dolog talán, emlékszünk talán erre a kifejezésre, hogy Szemiramis függő kertjei. Ezt is Nabukodonozor a feleségének építette. Állítólag azért, mert ugye méd származású volt a felesége, ez biztos, Kyaxares méd királynak a lánya, és hogy ne hiányozzanak annyira neki a médiai hegyek, hát ezért emeltette ezeket a bizonyos függő kerteket. Nagyon-nagyon érdekes, hát ilyen tetőkert szerkezetű volt, vagy jellegzetessége volt ennek az építménynek, és ez is például az akkori világ hét csodája közül volt az egyik. Média egyébként tényleg egy hegyes vidék volt, csak megint a térképünkre utalok, ugye Babilónia a síkságon helyezkedett el. Médiát, hogyha megkeressük, akkor bizony keletre és északra kell mennünk, tehát észak-keleti irányban, és hatalmas hegyek vannak ott, tehát ilyen 3-4 ezer, de inkább 5 ezer méter magasságú hegyek. De Babilónia maga a síkságon feküdt. Könnyebb volt természetesen Babilóniában építkezni. De mondom, hát ez egy hatalmas város volt, és egy precízen, kiválóan megszerkesztett város, óriási templomokkal, óriási királyi palotával, rengeteg lakóházzal, és mindennel, ami kell egy korabeli metropoliszhoz. Na most itt a 27. verset azért szándékosan olvastam eddig úgy kétszer is, ahogy olvastam, mert nem tettem hangsúlyt egy olyan szócskára, ami azért az egésznek a lényege. Szólt a király és mondta, nem ez-e ama nagy Babilon, amelyet én építettem királyság házának, az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére? Kétszer is ott van ez a bizonyos én szócska. Nem véletlenül. Szóval egyértelmű a lényeg ebben. Egyértelmű a lényeg, mert amikor Nabukodonozor megfogalmazza ezeket a gondolatokat, akkor egyértelműen magát állítja előtérbe. Én építettem. Az én hatalmasságomra jártad, és dicsőségem tisztességére. És erre mondtam az előbb azt, amit nyugodtan és teljesen egyszerűen beláthatunk, igaza volt. Tényleg ő építette. Hát tényleg, hát ki más? 605-562-ig uralkodni, több mint 40 éven keresztül. És az a 40 év, annak legalábbis az eddig eltelt része, az valóban úgy telt el, hogy hatalmas hódítások, óriási építkezések, a világura volt gyakorlatilag. Hogyha felszínesen nézzük ezt a kérdést, akkor azt mondjuk, hogy igaza van. Ő építette. Hát tényleg ő szervezte meg az építkezést, ki más? De hogyha egy picit mélyére ásunk ennek a dolognak, akkor fogjuk azt látni, hogy azért nem csak erről szól egy ember élete. Nem csak erről kéne, hogy szóljon egy ember élete, hogy kimondja azt, hogy ő mit is ért el az életében. Mert kimondhatjuk ezt. Tehát ki ne tudná magáról elmondani azt, hogy igen, sok mindent letettem az asztalra. Vannak eredményeim. Vannak dolgok, amikre elvileg büszke lehetek. De ennek mi értelme van így önmagában? Hogyha ezt erősítjük, hogy igen, vannak dolgok, amikre büszkék lehetek, és amiket én értem el, akkor csak azt a valakit hagyjuk ki a számításból, aki ehhez az egészhez erőt adott. És Nabukodonozor is tulajdonképpen ezzel nem számolt, és tulajdonképpen jogosan kérhető számon ez, hogy miért nem számolt ezzel, mert ő tudta, hogy ki az Isten. Ne felejtsük el, hogy a második és a harmadik fejezet, ez már mögöttünk van. Évtizedek állnak mögötte, és van egy hívő munkatársa, ez a bizonyos Dániel. Tudta, hogy ki az Isten. De mégis elfeledkezett róla, és azt mondta, hogy mindezt, ami van, ezt magamnak köszönhetem. És kihagyja a számításból azt az Istent, aki mindehez neki erőt, hatalmat, pénzt, bölcsességet, stb. Adott. Ezt a hibát egyébként mi is elkövethetjük. Sajnos, én szerintem nagyon sokszor el is követjük. Hogy csak önmagában szemléljük az életünket, és nem vetünk számot azzal, hogy minden nap ajándék. Hogy tulajdonképpen az, hogy én a mai napot megértem, ez tényleg ajándék. Meg ha a holnapi napot meg fogom érni, az is egy hatalmas ajándék. És valakitől én kaptam az életet. Persze egyébként, ha
tovább gondolom ezt a kérdést, hát mindannyian, hát kitől kaptuk az életet? Hát a szüleinktől. Na és a szüleink kitől kapták az életet? Az ő szüleiktől. És az ő szüleik, stb. Stb. Mehetünk tovább. Az élet forrása tényleg minden esetben, nyilván emberi közreműködők is vannak itt, de minden esetben az Isten. Az Isten az, aki az ember életét adja, megteremti, és aztán az ember maga dönti el, hogy ezzel az élettel mit kezd. Nabukodonozor hát elfelejtette ezt. Szóval nagyon érdekes az, amit itt olvastunk, és meg is állnék itt egy pillanatra, hogy mennyire sokszor erőt vesz rajtunk az a gondolat, hogy mi urak vagyunk tulajdonképpen. Bizonyos értelemben úr az ember, mert nagyon sok mindent meg tud tenni. Hatalmunkban áll rengeteg minden. Persze ennél több minden nem áll a hatalmunkban, de azt a keveset, ami a hatalmunkban áll, azt általában nagyon szoktuk szeretni és szoktuk becsülni. Erre mondja ezt egy magyar költő, hogy valaha én is úr akartam lenni. És így folytatja, hogy ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Hatalmas sorok, Vörös Sándornak a verse ez, valószínűleg már találkoztunk vele, tehát talán már én is idéztem, vagy más valaki idézte itt. Nem lehet elégszer idézni ezt a verset. Ez a bizonyos én is, Vörös Sándornak az Én is című verse. Mindössze 8 sorból áll, föl is olvasnám. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten. S uraktól nyüzsög a végtelenség. Érdekes ez az első sor. Én is világot hódítani jöttem. Ha mi is királyok lennénk, ha mi is állami vezetők lennénk, vagy cégvezetők, vagy bármi, akkor mondhatnánk azt, hogy hát igen, ez úgy meg lehet valósítani, idézőjelbe téve, hogyha felületesen szemléljük. Nabukodonozor ezt tényleg elmondhatta, hogy ő is világot hódítani jött, sikerült is neki. Az akkor ismert világ egy jókora részét azért ő birtokolta. De nem ez a lényeg, hanem amikor nekünk ilyen világ megváltó vagy világ hódító terveink vannak, hogy hú, nekünk aztán micsoda hatalmunk van, akkor az ember előbb-utóbb szembesülni fog azzal, és szembesülnie is kell azzal, hogy nemhogy a világot, hanem magát nem tudja meghódítani. Hogy törekszik valamire, de azt a törekvést, ha mondjuk ez egy jó törekvés, hogyha mondjuk egy jellemhibának a csiszolásáról van szó, ezt a törekvését ezt nem tudja végrehajtani, nem tudja elérni. Azt mondja, hogy ostromolhatom magam nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Rengetegféle eszköz és módszer létezik arra, hogy magunkat megváltoztassuk. Ezek az eszközök és módszerek egy idő után csődöt fognak mondani, mert nem megy. Isten nélkül ez nem fog menni. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. Szóval a mi életünknek is, ahogy a Nabukodonozor életének is, ez volt az egyik rákfenéje, az egyik óriási problémája, hogy ebből az úr szerepből nem tudott lejönni a szolga szerepbe. Hogy azt mondja, hogy ő úr, persze könnyen mondhatta, még egyszer mondom, királyról van szó, de mi is könnyen mondhatjuk, hogy urak vagyunk, mert igenis bizonyos dolgokon tudunk uralkodni, de nem számolunk azzal, hogy emellett nekünk nem, hogy uraknak, hanem inkább szolgáknak kellene lennünk. Szolgának, mert hogyha számot vetünk azzal, hogy mondjuk Jézus milyen életet élt itt a Földön, akkor azt látjuk, hogy ő valóban szolgáló életet élt. Nagyon szép megfogalmazása van erre nézve Ellen White-nak. Azt mondja, hogy Jézus éberen figyelte mindenki szükségletét. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Így volt szolga. Így volt szolga. Itt járt a Földön, és neki nem az volt az érdekes, hogy ő mit ért el eddig. Lett volna mire büszkének lennie, hogy úgy mondjam, vagy nagyképűnek lennie, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy te, aki mellettem vagy, te milyen segítségre szorulsz? Neked mit tudok adni? Mit tudok segíteni? Mi az, amiben neked a hasznodra tudok lenni? Ez volt az életének a lényege. És érdekes, vagy érdemes azt is végig gondolni, hogy azért alázat, vagy szolgaság,
Tehát alázat és alázat, vagy szolgaság és szolgaság között azért van különbség. Tehát az a fajta szolgálat vagy szolgaság, amit a Biblia elénk tár, az nem egy elvtelen szolgaság. Ezt nagyon hangsúlyoznám. Tehát Jézus sem olyan életet élt, és nem úgy figyelte mindenkinek a szükségletét éberen, hogy mindenkinek minden szükségletét ki akarta elégíteni. Ez irreális lett volna. Egyrészt, másrészt meg fölösleges. Semmi értelme nincs az ilyennek. Tehát a szolgálás vagy szolgálat az nem kiszolgálást jelent. Szolgálni vagy kiszolgálni. Akár ezt a kérdést is föltehetjük, hogy mi mire törekszünk. Mert kiszolgálhatunk mi egy gyereket, egy unokát, bárkit, szüleinket, de hogyha az nem a jót erősíti a másikban, hanem mondjuk azzal inkább az önzését elégítjük ki, akkor az nem helyes szolgálat. Ez nagyon-nagyon fontos, tehát Jézus is mindig helyesen értelmezte ezt a szolgálat kifejezést, és egyáltalán megvalósította az életében. Az egyik leghatalmasabb példa és legnagyobb bizonyság erre az, amikor ott van a kereszten. Ott van a kereszten, és ott sem magával foglalkozik. Ezt szinte föl se tudjuk fogni, hogy az emberiség történelmének a legfontosabb eseménye történik, abszolút a legfontosabb, tehát ennél lényegében nem tudunk mondani. És ekkor sem az a lényeg, hogy ő vele mi van, hogy érez, vagy ő maga hogyan tudna segíteni magán, vagy ilyesmi. Törődik latrokkal, akik ott vannak mellette, törődik az édesanyjával, törődik Jánossal, tanítványával, és így tovább. Szolgál. De hogyha végignézzük az életét, soha egyetlen olyan pontot sem találunk, amikor ő valakit kiszolgált volna, és az önzésében megerősített volna. Hanem mindig csak amivel tudott használni, tudott segíteni, azzal szolgált ő igazán másoknak. Szóval amikor a szolgálatról gondolkodunk, akkor mindig tegyük hozzá a bölcsesség fogalmát, meg talán kicsit furcsa, hát nem annyira bibliai fogalom, de talán azt hiszem értjük ennek a lényegét, a gerincesség fogalmát. Tehát nem egy ilyen elvtelen alázatoskodás volt Jézus élete, hanem egy ilyen igazságos és szeretetteljes alázat. Igazságos és szeretetteljes szolgálat. Ez az az igazi szolgálat, amiről a Biblia beszél. Hát Nabukodonozor ezt felejtette el, hogy azért nem urak vagyunk itt, vagy nem kizárólag urak vagyunk ebben a világ mindenségben, hanem bizony máshol is szólhatna az életünk. De érdekes, amit itt utána olvasunk, olvasok is tovább Dániel könyve 4. fejezetéből a 28. 30. verset, tehát 28-29. 30. verset olvasom. Még a szó a király szájában volt, amikor szózat szállt le az égből. Néked szól, ó Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett tőled. És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a lakozásod, füvet adnak enned, mint az ökröknek. És 7 év múlik el feletted, amíg megismered, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Abban az órában pedig betelt a beszéd Nabukodonozoron, és az emberek közül kivetették, és füvet evett, mint az ökrök, és égi harmattal öntöztetett az ő teste, míg nem szőre megnőtt, mint a saskesejű tolla, és körmei, mint a madarakéj. Na hát itt azért egy döbbenetes dolgot olvashatunk, szóval egyedülálló a Szentírásban ez, mert ilyen kemény megpróbáltatás, vagy ilyen kemény dolog emberrel hát nagyon-nagyon ritkán történt. Nyilván az Isten mindig bölcsen és mindig az adott emberhez igazítja az ő próbáit. Nabukodonozornak ennyire mélyre kellett süllyednie, hogy átérezze, megélje azt, hogy az Isten mit is kíván tőle. Furcsa dolgok, amiket itt olvastunk. Utána néztem egy picit, különös volt azt megfigyelnem, hogy például a pszichológia is ismeri ezt a betegséget. Én nem vagyok egy szakértő ezen a területen, de olvastam egy ilyet, hogy van egy ilyen betegség, hogy zoantrópia. Érdekes, zoantrópia. Na ez a zoantrópia azt mondja, hogy az ilyen betegségben szenvedő ember állatnak gondolja magát, és úgy is viselkedik, mint egy állat. Nyilván ez nagyon-nagyon ritka, tehát nem hiszem, nem valószínűsítem, hogy ezzel találkoztunk már, én minden esetre biztos, hogy nem. De talán egy ilyen betegséget bocsátott Isten Nabukodonozorra, és hát így telik el 7 év.
ilyen állapotban. Szinte megmosolyogni való, miközben persze érezzük azt hiszem a dolog drámaiságát és döbbenetét, hogy ilyen dolgok történtek vele. Ugye itt azt olvassuk, hogy az emberek közül kivetették, füvet evett, mint az ökrök, égi harmattal öntöztetett a teste, a szőre megnőtt, mint a saskesejű tolla, és körmei, mint a madaraké. De teljes mértékben megőrült, elment az eszem. Érdekes egyébként azt is végig gondolni, vagy arra egy pici figyelmet fordítani, hogy a történettudomány hogyan áll ehhez a kérdéshez. Mert ugye fölmerülhet bennünk, hogy hát most már olyan dolgokról olvasunk, hogy szinte nehéz elhinni. Nem? Tehát most ez valóban így történt, az ember szinte elkezd kételkedni, hogy egy kitűnő képességű uralkodóra az Isten ilyen betegséget tud bocsátani, és az akkori világ feje az 7 éven keresztül ilyen állapotban van. Hát ugye fölmerül be az ember már a kérdés, hogy akkor mi lett a birodalommal, miért nem esett szét, és így tovább, és így tovább. Na hát a történettudomány álláspontja az meglehetősen rövid és tömör ebben a kérdésben. Természetesen ezek, vagy hát idézőjelbe teszem, hogy természetesen, de ezt a részt hát nem tekintik különösebben fontosnak, vagy különösebben megbízhatónak Dániel könyvében. De nagyon érdekes az, hogy nem erősítik ugyan meg ezt a dolgot, hogy ez így volt, de nem is cáfolják, mert nem tudják cáfolni. Azért nem tudják cáfolni, mert Nabukodonozor király életében megfigyelhető egy érdekes kettősség a források tekintetében. Egyszerűen az a helyzet, hogy az életének és az uralkodásának az első szakasza kifejezetten jól dokumentált. Tehát rengeteg forrásunk van, tárgyi emlék, írásos emlék, és így tovább lehetne sorolni, tényleg rengeteg, hát ugye maga Babilon, a város is fönnmaradt, és az emlékek ma is láthatók, például Berlinben, a Pergamon Múzeumban. De az uralkodásának második feléről gyakorlatilag nem tudunk semmit. Tehát nincs forrásunk. A Biblia persze forrás, csak a tudomány sokszor nem ismeri a Bibliát forrásnak. De a világi történetírók, hogyha megkérdeznénk bárkit, akár egy ókori kelet kutatót és szakértőt, én egyébként meg is kérdeztem, vagy beszéltünk is erről akkor, amikor erről tanultunk még az egyetemen, hogy de most akkor ez hogy is volt? Széttárta a karját, és azt mondja, hogy az 580-as évek közepétől kezdve a király haláláig, tehát 562-ig nem tudok mit mondani. Mert nem tudom, mi történt a birodalomban, nem tudom, mi történt a királya, nincsenek forrásaink, egy darab se. Tehát ez a nagyon érdekes, hogy noha nem erősítik meg, de nem cáfolják, nem is tudják cáfolni, hogy a királlyal ez történt. Tehát ebben a tekintetben is, hogyha ilyen oldalról nézem, akkor igenis hitelt adhatunk a Biblia leírásának. Hogy ez mikor történhetett, ugye ezt említettem, hogy az 570-es években valamikor keletkezett ez a fejezet. A király ugye 562-ben halt meg, tehát valamikor az 570-es években, vagy az 570-es évek vége felé, esetleg 571, 70, 69. Tehát ezek az évszámok jöhetnek szóba, már csak azért is, mert ugye amikor Nabukodonozor meghal, akkor valószínűleg ebben az állapotában hal meg, tehát miután kiemelkedik, tehát itt majd mindjárt fogjuk ezt nézni, és szembefordul korábbi önmagával, és mégiscsak az Isten felé fordul. Tehát ezért valószínűsíthetjük, hogy az uralmának a legvégén, a vége felé történt ez. Na de mi az, ami kiemeli tulajdonképpen ebből az állapotból a királyt? 31. vers erre választ is ad, ezt olvasnám. És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszajött. És áldottam a felséges Istent, és dicsértem, és dicsőítettem az örökké élőt, akinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. Na ez a fordulópont. Szemeimet az égre emeltem. Mennyire érdekes. Már azt mondanánk, hogy egyszerű dolog. De mégse egyszerű. Megint csak azt mondom, a saját életünkre vonatkoztatva gondoljuk ezt végig. Nekünk könnyű a tekintetünket az égre emelni? Néha lehet, hogy igen. Amikor

És az idő elteltével azt mondja, én Nabukodonozor szemeimet az égre emeltem. Valószínűleg ezt addig nem tette meg. Hogy hogyan tudta az Isten kimunkálni ezt mégis benne, ez azért egy picit rejtélyes, nem tudjuk. Tehát ez azért csoda. És csoda az is, hogy nem esett szét a birodalma. Na nem sokkal utána mondjuk szétesett, de az nem Nabukodonozornak volt köszönhető, mert ő egy egységes, erős birodalmat hagyott azért az utódjára. De hát Belsatszár, meg Nabunáid, tehát akik utána következnek, abszolút méltatlan utódok voltak ennek a nagy királynak a méltatlan utódai. Belsatszárnak a történetét fogjuk is látni majd a következő fejezetben. De még talán egy gondolatot vesztegetve erre, hogy szemeimet az égre emeltem, szóval én azt mondom, nyugodtan, azt gondolom, hogy nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy az élet nagyon sokszor, idézőjelbe téve, csak így élhető túl, hogy a szemünket az égre emeljük. Nem? Mert vannak olyan helyzetek, lehet, hogy mi éppen nem vagyunk az őrület állapotában, mint Nabukodonozor, de amik őrjítőek, amivel mi nem tudunk mit kezdeni. Most ez akármi lehet, mindenki gondoljon a saját életében arra, ami tényleg egy ilyen őrjítő helyzet, szóval időnként azért átélünk ilyeneket. Vagy egy családtagunk bosszant bennünket, vagy saját magunk dolgai bosszantanak bennünket, vagy a világ állapotán döbbenünk meg, és keseredünk el, vagy a saját állapotunk keserít el bennünket, és így tovább. Az esetek 100%-ában, minden esetben fölfele. A fölfele az irány, ami kiutat jelent. Szemeimet az égre emelem. Különösen szép egyébként a 121. Zsoltárnak az első verse, csak szóban idézem, érdemes majd esetleg ezt is átgondolni, amelyik így kezdődik, hogy szemeimet a hegyekre emelem. Honnét jönne én nékem segítségem? Nagyon-nagyon szép Zsoltár, és nagyon-nagyon szép vers. Amikor előttem például hegyek vannak, tehát olyan helyen vagyok, akkor nagyon sokszor eszembe jut ez a Zsoltár vers. Szemeimet a hegyekre emelem. Honnét jönne én nékem segítségem? Nincs máshonnan segítség igazán. Persze, tudok én segíteni magamon bizonyos mértékben, más is tud rajtam segíteni, na de igazi megoldást csak az Isten tud adni. Itt ez egy nagyon kiélezett történet, mert itt ugye látjuk, hogy tényleg csak az Isten tudott adni igazi megoldást. Tehát ember nem tudott Nabukodonozorhoz közelíteni semmiféle gyógymóddal. És már csak az utolsó három vers van vissza, föl is olvasnám ezt a fejezetből, a 32., 33. és 34. vers. És a föld minden lakosa olyan, mint a semmi, és az ő akarata szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná néki, mit cselekedtél. Abban az időben visszatért hozzám az én értelmem, és országom dicsőségére az én ékességem. És méltóságom visszatért hozzám, és az én tanácsosaim és főembereim fölkerestek engem, és visszahelyeztettem az én országomba, és rendkívüli nagyság adatott nékem. Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazság, és az ő útjai ítélet, és azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Nabukodonozor tehát belátja, hogy az Isten fölötte áll, és ezért magasztalja és dicsőíti őt. Mennyire egyszerű dolog, nem? Megint csak ezt kell megfogalmaznunk, hogy olyan egyszerűnek tűnik, de közben pont az ő életéből tudjuk, meg a saját életünkből is tudjuk, hogy egyáltalán nem egyszerű ez. Tehát belátni azt, hogy az Isten fölöttünk áll, és hogy mindent megtehet az életünkben, és hogy aki kevésségben jár, azt ő megalázhatja. Mennyire árulkodó azért ennek a 34. versnek is a szóhasználata. Ott van az a bizonyos én, Nabukodonozor, ugye, amit megfogalmaz, de aztán nem magáról beszél, hanem az, hogy arról, hogy dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt. Akkor már nem önmaga volt az életének a középpontja, hanem bizony az az Isten, akit ő megismert és elfogadott az életének az urának. Egyetlen, nem is azt mondom, hogy szóra, hát igen, végül is szóra, de ezen belül is pár betűre szeretném fölhívni a figyelmet még itt a fejezet kapcsán. 34. vers utolsó szava ez, azoknak, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Ez is mennyire érdekes, hogy az Istennek megvan erre a lehetősége. De Nabukodonozor sem azt mondja, hogy ezt az Isten mindig, minden esetben itt a földön meg is teszi. Megteheti. Hogyha úgy látja jónak,
akkor ő ezt meg fogja tenni.

0: És éppen ezért fogalmazhatjuk meg azt, hogy ha valami próba vagy nehézség jön az életünkben, akkor ne keseredjünk el. Akkor ne csüggedjünk el, és ne gondoljuk azt, hogy az Isten elhagyott bennünket, mert lehet, hogy pont ez az Isten eszköze, hogy bennünket magához térítsen és magához fordítson. Mert a király ezáltal tudott megtérni. Hogyha hagyja úgy, ahogy van az eseményeket folyni, akkor Nabukodonozor nem tért volna meg. Ez is nagyon érdekes dolog, és ezen is elgondolkodhatunk, hogy bizony a megtérés egy ember életében sem egy egyszeri dolog általában. Vagy hogy egyszer megtörtént, és aztán minden rendben van. Nabukodonozornál is azt látjuk, hogy háromszor kellett ezt megtennie. Hát ugye második, harmadik, negyedik fejezet. Megint csak tekintsük végig ezt a három fejezetet, amit magunk mögött tudhatunk, és amit már átolvastunk. De az Isten és a kegyelmessége ebben is megmutatkozik, hogy folyamatosan kereste. Látta azt, hogy valami jót azért még ki tud hozni ebből az emberből, még akkor is, hogyha uralkodó, még akkor is, hogyha egy hatalmas király. És ez Nabukodonozor életében bizony eredményt ér el, és kimondja ezeket a szavakat, hogy minden cselekedete igazság, minden ő utai ítélet. Tehát még egyszer hangsúlyoznám ezt a dolgot, hogyha nehézségek, próbák jönnek az életünkben, akkor mindig vessünk ezzel számot, hogy azért van Isten az égben, akinek minden cselekedete igazságban és szeretetben megy véghez, hogy hadd tegyem hozzá ezt a másik nagyon fontos fogalmat is, és valószínűleg ő akar valamit elérni az életünkben. Ő szeretné azt, hogyha mi hozzáfordulnánk, és sokszor ezek a próbák nagyon-nagyon nehezek. Sokszor hosszú ideig tartanak. Na de, hogyha ez mindez a javunkra van, akkor megéri. Megéri ezeket a próbákat átélni. Egy dolgot szeretnénk már csak idézni befejezésül. Az alázatról és az alázat és a magabízás közötti különbségről van egy nagyon-nagyon szép igeszakasz a Bibliában. Ebből szeretnék felolvasni három verset. Ez a szép igeszakasz, ez Lukács evangéliumában található Mária hála éneke. Akkor, amikor hírül veszi, hogy fia fog születni, és ez a fiú, ez a világ megváltója lesz. Ekkor hangzik el ez a bizonyos hála ének, Lukács evangéliuma első fejezetében olvashatjuk, és ennek a hála éneknek is középponti gondolata az, hogy mi alázatosak, vagy pedig magabízók vagyunk. Azt mondja itt, hogy az Isten hogyan viszonyul az emberekhez. Lukács evangéliuma első fejezetéből az 51. versből idézem ezt. Tehát Lukács evangéliuma első fejezete 51-től az 53. versig. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által. Elszélesztette az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Három igevers, három ellentétpár, de nagyon-nagyon mély igeversek ezek. Nem is célom ezt most részletesen elemezni, gondolkodjunk rajta, és gondolkozzunk, hogy milyen mélységei vannak ezeknek az igéknek.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Kedves hallgatóink, a tegnapi este során azzal foglalkoztunk, hogy a boldogságot hogyan érheti el az ember, milyen törvényszerű útja van annak, hogy minden ember, aki akar, boldog lehessen. Egy nagyon nagy téma volt, és ezt a nagy témát most egy másik hasonló nagy kérdéskörrel folytatnánk, amiről a mai témának a kísérő füzete is beszél, ez a kis füzet, amit a kezemben tartok, amit 20 évvel ezelőtt adtunk ide, mindig újra kell nyomtatnunk, mert rövid és könnyen elolvasható, sokan forgatják ezt haszonnal, az a címe, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. Ez Bírák könyve 13. fejezet 12. verséből való idézet. Tehát ez egy bibliai kérdés, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel. Nagyon érdekes, hogy ez a házas pár mikor gondolkozott ezen. Akkor, amikor várták a gyermeküket, ugye a jövendő Sámsont. Nem akkor kell a gyermekneveléssel foglalkozni, amikor az első keserves csalódások érik a szülőket, vagy a felnőtteket, hanem erre készülni kell. És ez nem csak fiatal házasulandók vagy házas pároknak a kérdése. Azt gondolom, hogy minden embernek a nagy kérdés ez, hogy hogyan bánjunk a gyermekkel, akik idősebbek, és a fiatalabb nemzedékekkel dolguk van. Úgyhogy ne korlátozzuk le a mai előadásunkat arra, hogy ez csak a mai 20-30 évesek kérdése, hanem ez minden ember kérdése, hiszen az idősebb nemzedék mindennel példát ad a fiatalabbaknak. Ez ameddig élünk itt a világon, és ameddig életünk van, mindannyiunknak tudatosítanunk kell ezt a felelősséget, hogy mi hatunk a fiatalokra, és a hatás az egy nagyon nagy törvény. És ezért kell ma is tisztáznunk a Bibliának a gyermeknevelésre vonatkozó alapelveit. Ezek az alapelvek főleg egy bibliai könyvben vannak kifejtve, erre a bibliai könyvre már most felhívom a figyelmet, ez a Példabeszédek könyve. Tehát Példabeszédek könyve a legegyszerűbben olvasható bibliai könyv, egymondatos bölcsességekből áll. Forgassuk sokat és sokszor ismételve ezt a könyvet. A legtöbb gyermeknevelési tudnivaló ebben a könyvben található. De általában az egész Biblia, mind a 66 könyv nagyon sokat beszél a történeteivel. Tessen gondolni csak egy József történetére, Dávid történetére, Jézus életének az eseményeire. Nagyon sokféleképpen beszél a nevelésről, úgyhogy azért választottam a mai áttekintésünknek azt a módját, hogy egyetlen egy Biblia versből induljunk ki, hogy sok fától lássuk az erdőt. A bibliai gyermeknevelésnek a számomra legalapvetőbb mondatát Pál apostol mondja ki az Efézusi Levél 6. fejezet 4. versében, ami a táblánknak a legfelső részén szerepel. Hogy hangzik ez a biblia vers? Ez a biblia vers a szülők közül az édesapákat, az apákat szólítja meg. Ez gyakori dolog, hogy az apostolok különbeszélnek az apákhoz, és különbeszélnek az anyákhoz. Itt azt mondja Pál apostol, hogy ti is atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úrnak tanítása és intése szerint. Azért tartom alapvetőnek ezt a Biblia verset, mert ebben a rövid mondatban megnyílik előttünk kétféle nevelési elv. Kétféleképp lehet nevelni mindössze a fiatalabbakat. Tessenek még egyszer megfigyelni, ti is atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Melyik ez a két alapelv? Hogy nevelhetjük a gyerekeinket? Egyrészt az Úr tanítása és intése szerint, ez az egyik, és mi a másik? Sajnos azt kell, hogy mondjuk, ha valaki nem ismeri meg és nem tanulja meg a helyes nevelésnek az alapszabályait, az ingerelni fogja a gyerekeit. Ez első hallása is nagyon meglepő. Tehát az első nevelési alapelv, hogy az Úr tanítása és intése szerint nevelem a gyermekemet, de én ezt nem akarom megtanulni, és azt mondom, hogy hát majd én nevelem úgy a gyerekemet, ahogy láttam a szüleimtől, vagy látom a jó barátaimtól. Én emlékszem, hogy minket a szüleink az 50-es, 60-as években nagyon szigorúan és nagyon következetesen neveltek.
De az idősebb testvéreim már meglehetősen berzenkedtek ezzel szemben, és amikor az idősebb nővéremnél gyermekek születtek, és meglátogattuk őket Budapesten, akkor nagyon sokszor a tudomásunkra hozta, hogy ő nem úgy neveli a gyermekeit, ahogy mi otthon édesapánktól, édesanyánktól megszoktuk. Ez most egy modern nevelés, amit most itt látni fogunk. Először is a gyermeket nem szabad fegyelmezni, a gyermeknek nem lehet még a fenekére se ütni, amit mi jócskán megkaptunk otthon azért, hogyha rosszalkottunk, és egyáltalán a gyermekhez egészen másképp kell viszonyulni. Ekkor én még általános iskolás voltam, aztán elvégeztem a gimnáziumot, egyetemre kerültem, és egy évtized múltán szembesültem egy harmadik gyermeknevelési alapelvvel, tehát az első volt, amit otthon kapott az ember, a másik, amit az idősebb testvére gyermekneveléséből látott. De hát mivel pedagógiát is kellett tanulnunk az egyetemen, ott szembesültem egy másik alapelvvel, hogy a modern pedagógia szerint így és így kell foglalkoznunk és bánnunk a gyermekekkel. Nagyon sok gyermeknevelési alapelv létezik, de a Biblia azt mondja, hogy kettő van a valóságban. Van helyes nevelés, ez az Úr tanítása és intése szerint való nevelés, és ami nem ez, az ingerlés. Ez megdöbbentő azért. Én először, amikor ezt meggondoltam, hogy megdöbbentem. Ha én nem ismerem igazán jól, hogy az Isten mit tanít a nevelésről, akkor én a legjobb szándékkal is ingerlem a gyereket. Nem azt adom neki, amit kell adni neki, nem úgy nevelem, ami az ő kis lelkének megfelelne, de vagyis félre nevelem, nem azt nyújtom neki, amit tőlem szülőtől mindenki elvárhat. Ez nagyon, nagyon határozott és éles megkülönböztetés. Én most tehát nem akarok foglalkozni azzal a gyermekneveléssel, ami a világban van. Sokféle nevelési módot látunk liberálisat, meg kevésbé liberálisat, látunk nagyon szigorút, és látunk sokkal kevésbé szigorút. Látunk olyasmit is, hogy nem foglalkoznak a gyerekkel szinte egyáltalán, például az amerikai átlag, hogy ma egy amerikai családapa naponta 40 másodpercet foglalkozik a gyerekével. 40 másodperc. Ugye ezt nem nevezhetjük nevelésnek. De ez a felméréseknek az eredménye. Aztán láthatunk olyasmit is, hogy nagyon sokat foglalkoznak a gyerekkel, szinte önállótlanná teszik, nem adják meg neki a kellő alapot a későbbi felnőtt élethez. Szóval sok minden hömpölyög itt körülöttünk, és sok minden vesz körül bennünket. De én most azzal szeretnék foglalkozni, azzal az öt alapelvel, ami a Bibliában benne van. Ezt az öt alapelvet nagyon egyszerűen felsorolja és részletezi ez a kis füzet, ahogyan bánjunk a gyermekkel, és én ezt az öt alapelvet megint felírtam a táblára, mert ezt is olyan törvényszerűségnek látom, mint tegnap a boldog mondásoknál, hogy a 8 boldogságot felírtam a táblára. Meg fogjuk látni, hogy tényleg ebben megint csak egy matematikai pontosságú logika munkál, és mindjárt fogjunk is bele, hogy mit tetszenek gondolni, hogy a Biblia mit helyez első helyre a gyermeknevelés tudnivalói közül. Mi az első dolog, ami a legfontosabb, ha gyermeket kap a család, vagy ha a fiatalabb nemzedékekkel foglalkozunk, akár úgy, mint óvónők, tanítók, tanárok, de akár úgy is, mint felnőtt idősebb emberek az alattunk levő nemzedékekkel, mi az első dolog, amivel a példánkkal is, meg a nevelésünkkel is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egészséges, jókedélyű, és tényleg a boldogságukat megtaláló gyerekek nőjenek fel ezen a világon. A Biblia szerint egyértelműen az első dolog, amire nagyon kell figyelni, hogy a gyerekeket önuralomra, önfegyelemre kell nevelni. Ez az első. Ha ezt nem hangsúlyozzuk, nem tudunk hova elindulni. Azt szoktuk mondani, hogy már a kisgyerek is sokszor magán kívül van. Hát amikor hisztizik például. Ezt nem tudatosan teszi, sokszor indulatból, ösztönből, valamit nem kap meg, valami nem az ő szája íze szerint történik. Hát egyből olyan hisztiket csinálnak a gyerekek, földhöz vágják magukat, kiabálnak. Mostanság látom azt is, mostanság, mert az elmúlt 20 évben nekitámadnak a szülőknek. Szülők teljesen paffok, hogy most mit kell ilyenkor csinálni, hogyha a gyerekem nekem támad, hát egy váratlan lépés. Igen, a gyermeket a legkisebb korától fogva önuralomra, önfegyelemre kell nevelni. Azért kell önfegyelemre nevelni, mert ahogy mondtam, ha nem neveljük el, akkor magánkívül van. A magánkívül való emberrel nem lehet mit csinálni.
Az embert vissza kell hozni önmagába. Meg kell tanítanunk a gyermekeinkkel, és mondom a fiatalabb nemzedékekkel egyáltalán, hogy nem minden az ő akaratuk szerint történik ezen a világon. Na most ez hallatlan botrány. Emlékezzünk vissza, hogyha amikor mi kisgyerekek voltunk, és valami nem a mi akaratunk szerint történt. Hogy kikeltünk magunkból? Ugye az egész emberi egyetfejlődésnek egyik félelmetes sajátossága, hogy bennünk először az akarat lesz nagyon erős. Utána lesz erős talán az értelem, aztán utána meg a lelkiismeret. De azt tudnunk kell, hogy ennek éppen fordítottan kell történni, és a nevelés nem más, mint ezt a helytelenséget, ezt a ficamot helyrehozni, hogy tudnék, hogyha tetszettek látni ilyen táplálkozási piramisokat, hogy most milyen ételeket kell, mondjuk a szénhidrátokat kell leginkább fogyasztani, utána a fehérjéket, zsírokat, tehát táplálkozási piramis, végén a kis rész ugye a ballasztok, de lehet egy ilyen lelki piramist is csinálni, hogy mi a legfontosabb az emberben. Mi az, amire minden embernek támaszkodnia kell az élete minden pillanatában. Én azt gondolom, ott a piramisnak a legnagyobb része, az alapvető része az a lelkiismeret. Hogy igazságos legyen az ember. Hogy soha ne adja azt a másik embernek, amit magának se kíván. A lelkiismeretre kell, hogy fölépüljön az értelem, és a lelkiismereten és az értelmen épülhet fel, és ez a piramis csúcsa az akarat. Az biztos, hogy az akaratunk dönti el az életünket, hogy merre megyünk, meg mit csinálunk, meg milyen erősséggel látunk neki a céljainknak, de hogyha az akarat mögött nem az értelem van, vagy nem a lelkiismeret, hát mentsen az Isten az olyan embertől, nem? Amikor csak azt látjuk, hogy egy emberben a kőkemény akarat munkál, de hol van mögötte a meggondolás? És hol kontrollálja magát, hol van a lelkiismeret? De hogy említettem, mi nem így növünk fel, hanem így. A mi életünkben először az akarat alakul ki, az a legerősebb. És utána jön csak az értelem, és utána jön csak a lelkiismeret. A nevelésnek kell korrigálnia ezt, hogy az emberi életben az a kisgyermek is megszokja már azt, hogy nincs joga kikelni magából, nincs joga csapkodni, neki menni a másik embernek, csúnya szavakat használni. Itt külön-külön lehetne sokat időzni bizonyos dolgoknál, hogy egy jó szülő mit nem engedhet meg soha a gyerekének. Soha. Ja, soha szót az emberek mindig más értelemben használják, de én kimerem mondani, hogy ahogy soha nem engedhetem meg magamnak, hogy itt kilépjek az ablakon, biztosíthatom önöket, hogy egyszer se fogom megpróbálni. Elhiszik? Biztosíthatom önöket, hogy egy hídról se fogok lelépni. Soha. És az életben nagyon sok ilyen sohát kell felsorakoztatni. A szülőnek is tudatosítania kell, hogy amikor először látom, hogy a gyerekem kiabál, üvöltözik, csapkod, ha abban a pillanatban nem teszek valamit, és hagyom, és elkezdem én ezt így, meg úgy, meg mindenféle pszichológiával, filozófiával, elmélettel megmagyarázni, és elkezdek nem odaillő dolgokat cselekedni, hát bizony láttam már olyan családot, hogy már az 5-6 éves gyerek így a kis ujja körül forgatta a szülőket itt. Mert amikor először jelentkezik valami, ami súlyosan igazságtalan, ami nem méltó még a kis csepséghez sem, a szülőnek szeretettel, de következetesen, határozottan fel kell lépni. Ezért van a szülő. Ezt a szülő megteheti. A szülő óriási tekintély a gyermek mellett. Ha a szülő azt mondja, hogy nem, és meg is magyarázza ezt a nemet, és ha újra jelentkezik ez, és újra azt mondja, hogy nem, tudom, hogy az életünk nagyon kényelmessé vált, és sok esetben az emberek nemet mondani nem akarnak. Ez nagyon rossz. Ez senkinek nem tanácsolom. Meg kell tanulnunk nemet mondani, akkor is, hogyha a vérünk gyermekeiről van szó, mert így mondja a példabeszédek könyve, mint a megrontott és városfal nélkül varó város, olyan az az ember, aki nem tud uralkodni a maga lelkén. Meg kell tanítanunk a gyermekeinket, hogy uralkodjanak önmagukon. Hogy nincs joguk tajtékozni és hisztériázni. Egyszer olvastam egy nagyon mély mondatot, meg is mondom, hogy itt tulajdonképpen most 2-3 könyvet tudtunk elhozni közvetlenül a gyermeknevelés témaköréből. Tehát ezt, amit ajánlottam önöknek, ez a
ez a legvékonyabb és a, hogy mondjam, a legkezdetibb útmutató, de van egy gyermeknevelés, egy elég vaskos kötet, ami a gyermeknevelés minden ágát felöleli, a kisgyermekkortól a fegyelmezésen, szoktatáson keresztül egészen a felnőtt korig, ez az Ellen White gyermeknevelés című kötet. Ebben olvastam egy nagyon érdekes mondatot, amit hát azelőtt is kellett volna tudnom, de valahogy mindig egy jól megfogalmazott mondat valahogy úgy rádöbbenti az embert a dolgok valóságára, és a mondat körülbelül így hangzik, hogy nem azért kell fegyelmezni a gyerekeinket, hogy nekünk könnyebb legyen. És nem úgy kell fegyelmezni a gyerekeinket, hogy csak úgy odaszólok, hogy most már hagyd abba, vagy csöndbe legyél, vagy most már ne zavard anyádat, vagy apát. Nem, ez nem jó. Nem jó a stílus és a lelkület sem jó. Nem azért kell fegyelmezni a gyermekeinket, hogy nekünk könnyebb legyen, hanem azért, hogy később majd önfegyelmet tanuljanak. Ez egy nagyon nagy mondat. A fegyelmezés az nem arra való, hogy most a szülő úgy érezze magát, mintha nem lenne gyereke, mert most fog be a szádat. Egy maradj már nyugton. Nem, ha gyermeket vállaltunk, a gyermekkel sokat kell foglalkozni, sokat kell törődni. Egy palánta mellé is legalább egy karót, de jobb, hogyha két karót teszünk, nem, akkor biztos, hogy meg fog állni. Tehát ilyen palánta a gyermek, kell egy apa, meg kell egy anya. Csak ennyi, de ennyi kell. Katasztrófa, hogy a mai világban sajnos annyi a válás és a szétmenő családok, mert ugye a gyerekeknek vagy anyaképük nincs, vagy apaképük nincsen, vagy az anyai gyengétség hiányzik az életükből, vagy az apai határozottság és szigor hiányzik az életükből, mind a kettő kell egy gyermeknek az egészséges felnevelkedéséhez. Tehát azért hangsúlyozza a Biblia nagyon sokszor, hogy a szülői nevelés első számú pillére, hogy önuralomra, önfegyelemre tanítsuk a gyermekeinket, és hogyha szép szóval valami nem megy, igen, a Bibliában ez is benne van, hogy a fegyelmezés eszközeihez kell nyúlni. Félreértés ne essék, ez a bizonyos példabeszédek könyve az első verseiben már így kezdődik, hogy az okos fenyítéket nevesd meg. Tehát a fenyíteni, erről először ne az jusson az eszünk, hogy a gyerek fenekére verni, vagy egyáltalán egy testi fenyítés, hanem az okos fenyíték. Tehát az, hogy a gyermeket gondolkodtatni kell, meg kell ismertetni vele az életnek a törvényeit a maga szintjén természetesen. Ilyen szavakat használ a példabeszélyek könyve, hogy a gyermek elméjéhez köttetett a bolondság, de a fenyítés veszélye messze elűzi azt. Milyen érdekes kifejezés. A gyerek nem gonosz lény, csak bolondozik. Bolondozik, aztán pajkos, aztán túlmegy minden határon, aztán már nem lehet vele bírni. Ugye mi volt a gyermekkorunk egyik legkedvesebb olvasmánya, bár kötelező olvasmány volt, de azt hiszem mindannyian szerettük, ugye ez a Pál utcai fiúk volt. Tetszenek tudni, hogy Molnár Ferenc mielőtt megírta volna a Pál utcai fiúkat, már sok ilyen gyerektörténetet írt, már gyakorlatozta magát, még aztán egy ilyen tényleg világhírű mű kikerült a keze alól, de a leghíresebb mondása fiatal Molnár Ferencnek ez volt, a leggonoszabb ember a gyermek. A leggonoszabb ember a gyermek. Ez egy érdekes mondás. Mert a gyerektől nem várnánk sokszor dolgokat, de hogy pajkos, hogy csintalan, hogy ahogy mondja a Biblia, az elméjéhez köttetett a bolondság. Igen, mert az értelem és a lelkiismeret még nem elég erős, és az akarat cibálja a gyereket jobbra-balra, de azt mondja, hogy ha kellőképpen fegyelmezzük a gyereket, akkor messze elűzi ezeket a bolondságokat. Az életem első egyik nagy biblia verse volt, amikor mi is vártuk az első gyermekünket, és úgy gondolkoztunk feleségemmel, hogy fogjuk nevelni ezt a gyermeket. Hát ott volt előttünk, hogy említettem a szüleink példája, ott volt a nővérem példája, ott volt, amire megtanítottak bennünket az iskolában. És akkor olvassuk példabeszédek könyvét, baráti tanácsra kezdjük el olvasni, és ott a következő mondattal találkozunk. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvére annak, aki tönkre tesz. A gyermeknevelés legfontosabb eszköze a következetesség. Aki lágyan viseli magát a saját dolgában, azért, mert nekem most gyerekem született. Ja, meg sokan azt mondja, hogy nekem fiam van. Hát a fiú gyerek, hát azt már csak nem szabad hozzáérni.
aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvér annak, aki tönkretesz. Hát ki akarja tönkretenni a gyerekeit? De tény az, hogy nagyon sok ember a helytelen nevelésével tönkreteszi a gyerekét. Ki teszi tönkre a gyerekét? Ki lágyan visel, mindent ráhagy, mindent elnéz. Azt is, amikor a gyerek kikel önmagából, azt is, amikor a gyerek szemtelen, arcátlan, és ezt ő megmagyarázza mindig a szülő. És nem lép föl, és nem következetes. És utána csodálkozik, hogy 10-14 éves korban már azt mondja, hogy most már nem is szólok neki, mert úgyse tudok már mit csinálni. Kedves hallgatók, nem győzöm hangsúlyozni, hogy példabeszélek könyvét, hogyha eltetszenek olvasni, például ilyen mondatokra találunk, hogy aki nem fegyelmezi a gyerekét, gyűlöli a fiát. Aki szereti, megkeresi fenyítékkel. Tudom jól, hogy most szinte törvény ellen beszélek, mert Magyarországon is törvény az iskolában, családokban, hogy nem lehet a gyereket fegyelmezni, meg nem lehet a gyermeknek még egy fenekest sem adni. Hát amennyire emlékszem, hogy mennyi fenekest adtam, én mindegyikért utólag is nagyon hálás vagyok édesapámnak és édesanyámnak. De én még ahhoz a nemzedékhez tartozom, amikor 6 évesek voltunk, és mentünk ki az első osztályból, és úgy kettesével mentünk ki, és úgy hanyagul megjegyeztem a pattársam, hogy az a hülye kőrösi. És már itt volt a pofon, ami az osztályfőnök asszony kezétől csattant az arcomon, és ezt nem tudom elfelejteni, pedig ez 50 éve volt. Az a pofon nekem nagyon sokat megértetett. Utána elhívott az osztályfőnöknő, és azt mondta, fiam, te más emberen soha nem mondd azt, hogy hülye. Akkor gimnáziumba kerültünk 8 évvel később, föltette az akkori osztályfőnök a kérdést, hogy szerintünk ez a szó, hogy hülye, ez szalonképes, ezt lehet mondani, nem lehet? Mindenki arra szavazott, hogy ezt lehet mondani, hát ez nem olyan trágár, mint, és akkor mondták a többit. Én arra szavaztam, hogy ezt nem mondjuk, hogy hülye. Azt mondja, miért nem mondjuk? Hát azért, mert a Párkányi Erzsi néni nekem 6 éves koromban ezért már egy jókora pofont adott, de nem is a pofonon van a hangsúly, hanem amit nyomába megértettem, hogy nincs jogom a másik embert becsmérelni és lekezelni, még így sem. Ugye a zaftosabb kijelentésekről most nem akarok megemlékezni, mert első osztályos korban, gimnázium első osztályban mindenki nevet tartta, hogy hülye, hát ez egy ártatlan szó. Hát ez szinte már, ez már nem is baj. Én azt gondolom, hogy ha megengedjük azt, hogy a másik embert valaki becsmérelje, és amolyan kárörvendő módon még melléje is állunk, akkor ne csodálkozzunk, hogy repül a kő, nehéz kő, ki tudja, hol áll meg, ne csodálkozzunk, hogy most ma az emberek miket mondanak egymásra meg, hogy egymás torkának tudnak ugorni. Valahol minden kezdődik, minden rossz a kicsiben kezdődik, a kis kovász terjedelmében kezdődik. Tehát én azt gondolom, hogy a nevelésnek tudatosítani kell azt, hogy szeresd a másik embert. A másik nem azért van, hogy te az akaratodat kitöltsed rajta, vagy a dühödet, vagy a vágyaidat, nem. A másik ember ugyanolyan, mint te, és ha te szeretetet kívánsz, meg boldog akarsz lenni, akkor tételezd föl, hogy a másik ember is szeretetet kíván, és ő is boldog akar lenni, de nem úgy, hogy te becsmérled és leszólod. Tehát ezért szeretném hangsúlyozni azt, hogy az önfegyelemről, önuralomról nagyon sokat lehetne beszélni, csak én, ahogy a tegnapi előadáson is arra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy hogyan kapcsolódnak ezek az alapelvek egymáshoz. Mi itt a logikai kapocs? Menjünk is tovább, menjünk a második alapelvvel. Fölteszem önöknek a kérdést, hogy az a gyerek, aki már önfegyelmet tanul, annak az életében mi várható? Mert az önfegyelem, azt mondom, nem csak elcsitítja a szenvedélyeket, vagy legyőzi a haragot, hanem annak vannak mélyebb, pozitívabb hatása is. Én úgy gondolom, hogy a második pontban ezért hangsúlyozza a Biblia azt, hogy az a valaki, aki már önmagán tud uralkodni, az oda tud figyelni a másik ember. Hát ez, mert erre is nevelni kell az embereket, hogy nem te egyedül vagy a világon. Hát nem te vagy a világ közepe. Hát vannak rajtad kívül még itt, mennyi ember van itt a környezetedben. És figyelni a másik emberre, tehát a második alapelve a Bibliában a másikra való figyelem, a másik iránt való segítőkészség,
És még egy mozdulattal, mert mindent nem írhattam föl a táblára, tehát a másik iránt való figyelem, segítőkészség, és a munkaszeretetre való nevelés. Mert ezek egy vonalon fekszenek, tehát hogy figyelem, segítőkészség, munkaszeretet, de mind a hármat külön szeretném vizsgálni, bár mondom, egy út van kikövezve ezeknek a számára. Én azt gondolom, hogy az a gyerek, akit megtanítanak arra, hogy gondolkodva és a lelkiismerete szerint éljen, az nyitott lesz a másik emberre, egyáltalán észreveszi majd a pajtásait, észreveszi a nemzedéktársait, észreveszi az időseket is, tehát észreveszi, hogy egy emberiség van körülötte. És nem azért van a világ, hogy őt kiszolgálja, hanem azért van a világ, hogy egymást szolgáljuk. Ez különbség. És akkor, amikor az a gyerek figyel másoknak a szükségleteire, gondjára, bajára, amikor megtanulja az együttérzést, megtanulja azt, hogy milyen csodálatos dolog az, hogy barátságra jutni a másikkal, a másik helyébe képzelni magunkat. Tehát ezek óriási dolgok, erre nevelni kell a gyerekeket. Nekem nagyon egyszerű szüleim voltak, nem végeztek semmiféle iskolát szinte, de nagyon hálás vagyok néhány mondatukért, mert azokat mindig is használtam az életben. Például iskolából hazamentünk, és hát hányas hoztál, fiam? Hát 4-est. Hát nem tudtál volna 5-öst hozni? Hát a tanár, meg... Fiam, ne haragudjál, te tudtál volna itthon tanulni, vagy nem tudtál volna? Megtanultad rendesen, vagy nem tanultad meg? Ne a tanár szidd. Például édesanyám a mondat felébe félbeszakított, nem engedte szidni a tanárokat. Azt mondta, hogy ha én nem tanultam meg, akkor ne magyarázkodjam, hogy tisztességesen tanuljak, és ne másokat okoljak. Tehát nagyon egyszerű fogásokkal, nagyon egyszerű eszközökkel, egyszerűen igazságosan és természetesen nevelődtünk, és ennek megvoltak aztán később is a következményei, mert a figyelemből jön a segítőkészség, hogy vedd észre, hogy a másiknak milyen szükséglete van, milyen gondja, baja van, és segítsél a másikon. Az emberi életben az egyik legfontosabb dolog, és ez is a neveléssel dől el, hogy hogyan fejlődik ki a segítőkészség. Ha az emberek elmennek egymás mellett, meg a segítőkészséget majd 20, 30, 40, 50 éves korba kell tanítani, már vegye észre, hogy a másik embernek ilyen és ilyen problémája van, akkor már rég rossz. Ezt gyerekkorban kell megtanítani, hogy a gyerek jó szívű gyerek legyen. Hát a gyerek vegye észre, hogy ő is tehet már egyet s mást a másik emberért. És ebből következtetem azt, hogy akiben kifejlődik a figyelem, a segítőkészség, azt nem kell nógatni majd a munkára. Szüleink minket munkára neveltek. Nem is lehetett volna megélni az 50-es, 60-as években munkanélkül, akkor 7-8 évesen mi már bizony mentünk kukoricát kapálni. Most azt mondom mai fiataloknak, hogy kukoricát kapálni, ezt jól körül kell írnom, hogy ez mit jelent, mondom, ez annyit jelent, hogy 50 métert mondjuk kapálsz, aztán meg kell fordulnod, és kezdődik újra az 50 méter. Aztán mondom, megint megfordulsz, és akkor újra kezdődik, és mondom, csodálatos valamit befejezni, de utána kezdődik újra az 50 méter, és akkor utána megint egy lélegzetet kell venni, és megint szépen, ütemesen folytatni kell, míg azt a 8-10 sort, ami rád volt osztva, azt te megkapálod. Amikor elindítottam az Életadó TV-t, amit önök is most nézhetnek az interneten, www.eletadotv.hu honlapon, ott rátettem néhány interjút, beszélgetést, például Posgai Imrével is beszélgettünk, hogy ő hogyan kapálta Balaton felvidéken. Hát ő szőlőt kapált, nem, ugye hát én Mosonmagyaróváron nem tudtam szőlőt kapálni, én kukoricát kapáltam. Azt mondja, hogy amikor a szülei kiengedték szőlőt kapálni, azzal bíztatták, ha rendesen dolgozol, fiam, és hajnalban elkezded a munkát, akkor délben meglátod a Balatont. Nem az, hogy fürödni fogsz a Balatonban, hanem szépen fölfelé megy ugye a domboldal, ha szépen kapálsz, akkor odaérsz, hogy onnan már meglátod a Balaton. Ezt ő nem tudta elfelejteni, 50 éves emléknek is nem tudta elfelejteni, és az egész életére kihatással volt, mert
kedves hallgatók, nem ezt tesszük az életben? Az életben is mennyi türelem, mennyi fáradozáshoz gyümölcsöt, mennyi álhatatosság, mennyi kudarc utáni újrafölkelés kell ahhoz, hogy meglássuk a Balatont. Vagy vége legyen annak a kukoricakapálásnak. De milyen hálás lehetek, hogy ezt én már 10-12 éves koromban gyakorolhattam, és nem 20 meg 30 éves koromban szembesültem azzal, hogy mit jelent kitartani órákig, vagy napokig, vagy hetekig, vagy hónapokig. Meggyőződésem az, hogy ma az emberek azért nem szeretnek dolgozni. Ugye a gyerekkorunkban mindig azt tanították nekünk, hogy ha felnövünk, már nem kell annyit dolgozni. Tetszenek emlékezni, nem akarok avit meséket mondani, de akkor azt mondták, hogy már olyan világba fogunk mi felnőni, hogy ott a gépek mindent elvégeznek, nekünk már dolgozni nem kell. Tulajdonképpen nem is tudtam, így malmozunk majd, megnyomunk egy-két gombot, minden előáll, jön az egyik gyümölcs, innen a zöldség, aztán nézzük a tévét. Tehát hogy elég sivár volt, még nem ismertük Madács Falanszterét, abban az időben kisiskolások voltunk. Tehát azt mondták, hogy a munka rossz dolog. Kedves hallgatók, ezt is a Bibliából ismertem meg, és ha eltetszenek hinni, sehonnan máshonnan nem lehet megismerni csak a Bibliából, hogy mi a munka. A munka a 10 parancsolat 4. parancsolatába a következőképpen került bele. Ez nagyon érdekes, hogy a középkorban azon jobban törölték a 4. parancsolatból. Később az egyházi katekézisekből törölték, soha ma emberekkel ezt a parancsolatot nem ismertetik meg. Ugye a 4. parancsolat így kezdődik, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Ez úgy repült ez a mondat a 10 parancsolatból, és 1200 éve ezt úgy kipenderítették, és én erre fogom azt, hogy az emberek, mivel nem tudják, hogy mi a munka, a munkát mindenki valami terhes, nyomasztó, kínos kényszernek tartja, holott a Biblia azt mondja, hogy a munka az nem elsősorban kenyérkereset. A munka tulajdonképpen erkölcsi kötelesség. Mert a munkába tanulunk meg igazán gondolkozni, valamit meg kell oldani, meg kell csinálni, végbe kell vinni valamit, az gondolkozást feltételez. A gondolkozás mellett a munkában tanuljuk meg a szorgalmat, az álhatatosságot, a pontosságot. Ezeket nem lehet munkanélkül megtanulni. Ne tessenek nekem azt mondani, hogy ezt íróasztal mellett meg lehet tanulni, vagy az iskolapadban, dehogy is. Amikor nagybátyám először hívott, hogy na gyere csak Jánoskám, most csinálunk a kút fölé egy kis fedezéket. És akkor levágjuk a deszkákat, azt kimérjük, akkor azt behúzzuk ács ceruzával, akkor így kell fűrészelni, akkor ne így fogd a fűrészt, hanem így, meg így, és akkor utána majd, ha összeszögeid, akkor így fogd a szöget, és akkor úgy verjél le, hogy ne az ujjadra üssél, hanem a szög fejére üssél, és ezt szépen elmondta módszeresen a 8-10 éves gyereknek, és hányszor ütöttem ide, meg hányszor nem úgy csináltam, de mindig türelemmel, szeretettel megtanított, hogy te ezt rendesen csináld meg, hogy utána majd gyönyörködjél benne, hogy mit vagy képes megtenni. Én azt gondolom, hogy a 10 parancsolat, 4. parancsolat, ami azt mondja tehát, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. Ezt a minden szót különösen szeretem ebben a parancsolatban. Mert miért mondja azt, hogy minden dolgodat? Mert ne csak azt végezzük kedvel, amiért nagy pénzt kapunk. Minden dolgunkat végezzük kedvel. Erre utal például a Kolossé levél a 3. fejezetében Pál apostol, amikor azt mondja, hogy amit csak tesztek, lélekből tegyétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Amihez hozzáfogunk, azon mutatkozzék meg, hogy benne van a lényünk, a lelkünk, hogy Tömörkény István nagyon szépen mondta, hogy lélek van benne. Lélek van benne. Ugye, mert lehet valamit megcsinálni slendriánul, trehányul, hanyagul, aztán az ilyen kontárokat szidja a félvilág később, de mikor kell ezt megtanítani, mikor kell erre rászoktatni a gyerekeket? Akkor, amikor erre van idő. És
elég nagy csapásnak tartom, hogy a mai világban a fizikai munkát nem becsülik, és a gyerekeket nem tanítják fizikai munkára, bár már most egy kicsit tünedezik elő egy kis remény sugár ezzel az 50 órás közhasznú munkával, ami nélkül majd senki nem kap érettségi bizonyítványt. Nagyon örülnék, hogyha ez a gyakorlatban is végbe menne. Ismét felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy ha valaki megnézi ezt a nyári szórólapunkat, ez az Oltalom Alapítványnak a meghirdetése. Én 6 évvel ezelőtt elkezdtem 14 és 22 éves fiatalokkal elmenni az ország különböző részére dolgozni. Most már országhatáron kívül is voltunk Vajdaságban, Erdélyben, most Ausztriába is szeretnénk elmenni. Nagyon jó kis csapat, most már ugye 40 gyerek is jön, de szeretném mindig emelni a számot, és ott egy napi 6-8 óra munkát végzünk, amivel természetesen senki nem hal bele, hol utat készítünk, hol kerítést állítunk össze, hol egy fa házat állítunk össze, hol összegyűjtjük a szénát, hol ezt, hol azt, hol amazt. Én azt látom, hogy a gyerekek az első nap még nagyon nehezen mozognak, de a második, harmadik nap annyira jól esik nekik a mozgás. És annyira örülnek, hogy valamit csinálhatnak, valamihez értenek. És valaminek van eredménye, és mindig el szoktam mondani a gyerekeknek, de itt is hadd említsem, kedves hallgatók, hogy a Bibliának a két legnagyobb személyisége több évtizedes fizikai munkán csiszolta a személyiségét. Jézus Krisztus csak nem 30 évig dolgozott egy ácsmester műhelyében, és hogy Jézus utána az országot bejárta, és 3,5 év alatt neki nem volt akadály, hogy hegyre kellett fölmenni, síkságon napi 40-50 kilométer, nem volt akadály. Hát közel 30 évig egy nagyon erős fizikai munkában, ácsmester műhelyben dolgozott, és a másik személyiség Pál apostol. Pál apostol, amíg élt, sátorkészítéssel foglalkozott. Akkor is, amikor már hirdette az evangéliumot, maga tartotta fel nem csak önmagát, de sokszor 2-3 tanítványának a fennmaradásához az anyagi eszközöket ő teremtette elő. Reggel délelőtt dolgozott, délután kibérelt bizonyos görög városokban, ugye, különböző helyeket lehetett bérelni, termeket, és ott tartotta a bibliai előadásit, a saját kezével munkálkodott. És úgy mondja az apostolok cselekedetei 20. fejezetében, amikor egy ilyen visszatekintő önvallomást tesz az egész életére, én semmitől sem

Sőt, aki szellemi munkával foglalkozik, nagyon tanácsos neki, nem csak hobbi szinten, hanem sokkal komolyabban fizikai munkát végezni. És aki fizikai munkát végez, annak is tanácsos bizonyos gondolati műveletekhez fordulnia, úgy, mint olvasáshoz, vagy képnézéshez, vagy zenehallgatáshoz. Tehát ezek összefüggenek az életünkben. Kedves hallgatók, ez gyerekkortól kell ránevelni erre a gyerekeket. Ezt nem felnőtt korban kell megtanítani. Boldogok azok a gyerekek, akik látják az édesapjukat fúrni, faragni, vagy fizikai munkával foglalkozni, és boldogok azok a gyerekek, akik az édesanyjuktól megtanulhatnak főzni, takarítani, vasalni, varni, és a többi, és a többi. Tehát ez a második alapelve a helyes bibliai nevelésnek. Ebből jön rögtön egy harmadik alapelv, most már közelebb kerülve magához a gyerekhez, a felnövekő gyerekhez. A gyerek, hogy felnövekszik, kell, hogy rendet tartson maga körül. A harmadik alapelv a rendszeretet. Hogy később, ha felnő, ki tudjon alakítani egy meleg családi fészket, egy otthont. Erre is gyerekkorba kell tanítani. Nagyon megdöbbenek azon, amikor szülők hagyják, hogy a gyerekük mindent iszonyatos rendetlenségben ott hagyjon a szobájában. A játékoktól kezdve, a könyvekig, minden ott hever. Milyen egyszerű lenne minden este megtanítani, hogy a könyveket így kell visszabinni, így kell beállítani, a játékok idevalók, és nagyon sokszor hanyag rendetlenséget tartanak a házban, és aztán később csodálkoznak, hogy aztán, hát hogy néz ki, kinek az otthona, és szinte megbotránkoznak azon, hogy ilyen körülmények között szinte már az állatok sem élnek. Nagyon megdöbbentett engem, amikor hallottam egy ilyen történetet, egy falusi édesanya mondta el, hogy több gyermeke volt, és az egyik lánygyermeke nagyon rendetlen volt. Nos, hát ha a fiúgyerekek rendetlenek, az se jó dolog, de hogyha egy lánygyerek rendetlen, ugye, mert azért a lányok és az asszonyok kezében áll majd a jövendő otthonnak a karbantartása, hát az egyenesen kétségbejtő, és azt mondja ez az édesanyja, hogy sehogy nem tudtam elérni a gyerekemmel, a lánygyerekemmel, hogy rendre tudjam szoktatni. Hazajött az iskolából, csak ledobta a kabátját, megette az ebédet, ott hagyta a tálat, el sem mosogatta, lehányta a táskáját ide, nem tanult rendesen, és... Hát eléggé kétségbe volt este is. A történetet nem ezért mondom el, a történetet azért mondom el, hogy a nagy fordulat történetét elmondjam. Ugye mi több mint 30 éve szervezünk ilyen nyári táborokat, amiknek most a szórólapja már itt lett a kezemben, és ez a család is eljött az egyik nyári táborba. És a kislány is be volt osztva, úgy 10-12 éves lehetett, be volt osztva egy gyermekcsoportba. És a gyermekcsoportba ugye a gyerekek olyan bibliai történetekkel ismerkednek, amelyek az ő szintjükre valók, tehát amiket meg tudnak érteni. Vannak ott óvónők, tanítónők, tanárok, akik elmondják nekik a történeteket. És váratlanul egy olyan történet került elő, a történet nem annyira közismert, illetve hát egy egyszerű történet, hogy Jézus, amikor föltámadt, és Péter és János szalad Jeruzsálemben a sírhoz, és János megelőzi Pétert, mert Péter az idősebb, nagyon érzékletesen mondja el a Biblia, de hogy megáll a sírnál, az üres sírnál, és akkor megvárja Pétert, és beengedi előre, és bemennek a sírüregbe, és ott látják, hogy Jézus hogyan tette helyre a lepedőt és a szemfedőt, amibe őt a halála után betakarták, és a sírba helyezték. János evangéliuma külön leírja, hogy külön volt összehajtva a lepedő, és külön volt összehajtva a szemfedő. És azon a délelőttön, amikor a gyerekekkel történeteket ismertettek meg, és ahol ez a kislány is részlet, a tanítójuk ezt a történetet részletezte. Hogy milyen hatalmas dolog a feltámadás, de a Biblia mindenre ügyel, a kis dolgokra is, és a hatalmas föltámadás árnyékában ott van ez a kis mondat, hogy Jézus rendet hagyott maga után. Jézus rendet hagyott maga után. Gondolom, önök is így vannak ezzel, hogyha ezt nem említené meg a Biblia, akkor se lenne mondjuk csonka a Biblia, mert hiányzik belőle egy mondat. Hát jó, hát hiányzik belőle egy mondat. De ezt a mondatot a Biblia mégis megörökítette. A feltámadás hatalmas nagy tényének a hátterén, hogy Jézus nem csak úgy fölkél a sírból, azt úgy lehányja magáról a dolgokat, és ott maradnak, hanem szépen összehajtja, és a helyükre teszi őket. És ez a kislányra olyan mély hatást gyakorolt,
hogy amikor hazamegy,

ment a táborból, attól a pillanattól fogva tudatosan törekedett arra, hogy ő soha rendetlenséget ne hagyjon maga után. Szemlélés által változunk el, olvassuk ebben a könyvben. Ez is egy nagyon nagy mondat, mint az előző az önfegyelemről. Szemlélés által változunk el. Ha valamit szemlél az ember, szemlél, gondolkozik, megragadja, és ki tudja, milyen mély rugói a léleknek mozgásba jönnek, hogy nem élhetsz úgy, ahogy eddig éltél. Mint hogy Rilke a német költő mondja, hogy változtasd meg élted. Nem vagy jó úgy, ahogy vagy. Meg kell változnod. Isten a megváltozásnak és a megváltoztatásnak az Istene. Isten mindenkit el tud segíteni a megváltozáshoz. És annak a kislánynak a 12 éves korában megfordult az élete, utána egészen más lelkületű és rendszerető ember lett, és aztán később több gyermek édesanyjaként meg lehet nézni a házát. És ez egy történet mély befogadásán múlott, és ilyen nagy jelentősége van a lelki tanításnak, tehát a bibliai tanítások megismerésének. Tehát nem tudom, hogy látjuk-e, hogy ha valakiben van önfegyelem, van figyelem a másikra, van segítőkészség, van munkaszeretet. Ha van már segítőkészség és munkaszeretet, akkor már nem nehéz rendet tartani, akkor már nem egy nyűgös kötelesség, hogy mindent a helyre tenni. Pál apostol mondja az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében, incsétek a rendetleneket. Bátorítsátok a félelmes szívűeket, türelmesek legyetek minden ember iránt. Csodálatos fokozat. De először mivel kezdi? Incsétek a rendetleneket. Szoktuk mondani, hogy rend a lelke mindennek, de ez valóban nagy mondás, mert ahol nincs rend, megint egy harmadik mondat ebből a könyvből, abban a lakásban, ahol piszkos sarkok vannak, az ott élő emberek lelkében is piszkos sarkok lehetnek. És akinek a lelkében zavarok vannak, homályok vannak, tisztázatlanságok, szóval ha valaki a gondolkodásában megtűrő következetlenségeket, a lelkiismeretében visszásságokat, hát azért az még nagyobb probléma, mint a lakásában a piszkos sarok. De általában a testi dolgokból jön elő nagyon sok lelki dolog. Ezért hangsúlyozza a Biblia azt, hogy tanuljunk rendszeretetet, és ahogy említettem, Jézus Krisztus a rendnek is, a tisztaságnak is, a következetességnek is az Istene. És ebből jön a negyedik alapelv, és itt kell ennél a negyedik alapelvnél elmondanom, hogy a felnőtt társadalom a legtöbbet talán ennek az alapelvnek a megsértésében vétkes. És ez a helyes életmódra való nevelés. Kedves hallgatók, a holnapi előadáson fogok erről még beszélni, hiszen a holnapi előadás a Bibliának az egészségügyi, és egyáltalán az egészséges életmódra vonatkozó tanácsait, tanításait szeretné majd egy bizonyos tekintetben önök elé állítani. De már most beszélnem kell erről, hogy helyes életmódra való nevelés, ez talán a legátfogóbb nevelés, és itt vizsgázik minden szülő, nagyszülő és minden idősebb ember. Mire gondolok? Minden napnak megvan a rendje. Ezt a napi rendet a modern társadalom teljesen felszabdalta. Például a modern társadalom egyik legnagyobb problémája, hogy az emberek nem tudnak aludni. Miért nem tudnak az emberek aludni? Miért van annyi sok alvászavaros ember? Miért reggel az emberek miért úgy ébrednek, hogy jobban terheltek, mint amikor lefeküdtek? Miért van ez? Egyszer hallottam a rádióban egy műsort, hogy ezek a nagy áruház láncolatok, ezek mit hoztak be az elmúlt 20 évben a mi kultúránkba. Egy közgazdász, vagy egy nagyon mélyen gondolkodó ember beszélt, aki foglalkozik ennek a jelenségnek a tudományos magyarázatával, és azt mondta, hogy kérem, a modern áruház láncolatok felbontották a teret, az időt és a viszonyokat. A teret fölbontották, mert kimentek a város szélére mondjuk általában, azt mondja, te is menj ki a város szélére. Az időt mondjuk menjél ki éjjel 11-kor vásárolni, de kimensz a hajnali 3-kor is. És a viszonyokat, mert azt hiszed, hogy ott olcsóban kapsz meg mindent, holott a legdrágább, becsapnak. És ezt a Magyar Rádióban, a Kossuth Rádióban egy pár évvel ezelőtt úgy meg is álltam, nehogy valami árokba szaladjak, hogy ezt valaki ilyen tisztán, világosan elmondja, hogy
a mai ember szétbombázta a teret, tehát a teret nem tiszteli, mert a tér az az, hogy van egy otthonom, az otthonomba hazatérek, kicsit kipihenem magam, utána lefekszem, kialszom magam, és reggel új erővel tudom folytatni az ezt szétbombázták. Az időt, hogy nézzük meg, hogy a mi időnkben emlékezem, hogy 8 órakor nekem le kellett feküdni. De nem is kívántam fönt lenni. Tehát említettem önöknek, hogy egy zavaró tényező volt, hogy édesapám még a 8 órai híreket mindig meghallgatta a Kossuth Adón, és a 60-as években állandó szereplője volt a híreknek De Gaulle. És én azt De Gaulle-nak vettem. Így, ahogy tetszenek hallani. De Gaulle-nak. És én nem tudtam, hogy a rádió miért beszél annyit a De Gaulle, a dögöknek miféle ólját kell nekem minden este hallgatnom. Ilyen kis primitív falusi gyerek voltam én. De aztán apukám akkor lezárta 8 óra 5 perckor a híreket, és attól a pillanattól fogva nekünk szépen aludni kellett. És nem is álltunk meg reggel 7 óráig, és kipihentük magunkat. És minden reggel csodálatos frissességgel ébredtünk, hideg volt a szoba, mert cserépkályha volt, nem hideg lavorba mosakodtunk, ugye gyorsan a reggelire azért időt szántunk, és elindultunk az iskolába. De igen, a modern élet felbontotta a teret, az időt és a viszonyokat. Ma tele vagyunk alvászavaros emberekkel, tele vagyunk depressziós emberekkel, lelki problémák halmozódnak. Miért? Azért, mert a helyes életmódra szoktatás a családokban nem valósul meg. A gyerek nem 8-kor vagy 9-kor fekszik le, hanem ott hagyják a televízió előtt, és jobb esetben valakinek eszébe jut, hogy már 10 órakor vagy 11-kor be kellene parancsolni az ágyba. Mit lát az a gyerek, tessenek nekem megmondani? Mit lát az 10-11 órakor a televízióban? Ugyan mit néz az a televízióban, és a nyugodt lélekkel alszik el? De egyáltalán a családtagok, hogy emlékszem, amikor felnőtté váltunk, már úgy 18 évesek lettünk, akkor is 10 órakor gyere haza. 10 órakor. Szóval nem volt West-Balkán, na de nem volt haláleset sem. Tessenek gondolkozni egy kicsit. Az életnek megvan a maga rendje, megvan a maga ritmusa. Aztán szeretnék foglalkozni azzal is, hogy reggel ma nem szokása a családoknak a reggelizés. Ez kiment a divatból. Mindenki rohan. Senki nincs megalapozva folyadékkal, reggelivel, ami hát azért a népek ősi közmondás gyűjteményében én csak ilyeneket olvastam, hogy reggelid legyen olyan, mint a királyé vagy a császári. Meg kell alapozni a napot. Ezért adtunk ki mi alapítványilag egy könyvsorozatot, eddig 6 kötete jelent meg, az első kötetet rögtön ezzel kezdtük. Hogy mi az, ami reggel az embernek dukál? Miért kell gyümölcsöket fogyasztanunk, mézet, kását, miért kell olyan könnyen emészthető szénhidrátokat és cukrokat, tehát fruktózt, amivel el lehet kezdeni a napot. És miért adtuk ki a következő füzeteinket azzal kapcsolatban, hogy igen, meg kell várni az 5-6 órát, és akkor ebédre lehet kenyeret fogyasztani, pástétomot, lehet házi kenyeret sütni, és lehet egytál ételeket készíteni, és salátát, és sok zöldséget, stb. A Magyar Televízióban is tartottam erről előadást, fönt van az M1 honlapján egy 25 perces előadás arról, hogy a Biblia mit tanít, hogy mikor, mit és hogyan étkezzünk. De ez olyan ismeretlen dolog, hogy ezt el nem lehet mondani. A gyerekeket hozzászoktatták a nassoláshoz. A gyerekekkel nem itatnak elég vizet, hanem ezeket a teljesen egészségtelen, cukrozott szörpöket adják a gyerekeknek, vagy kólaféléket, amelyek kimondottan károsak az egészségre. Azt olvasom a Világhelyzete című könyvben, hogy ma a világ zsír- és cukorfüggőségben él. Ma a gyerekeket már rászoktatják arra, hogy később majd kávévók, alkoholfogyasztók legyenek. Ezt már a gyerekkorban leteszik sajnos ennek az alapjait. Ezért tartunk most bemutatót, és a mai előadás után, és a szombati előadás után önök, hogy betetszettek jönni, találkozhatnak olyan
olyan készítményekkel, amelyek például beállítják az embernek a normális cukorszintjét. A normális cukorszintet ugye a savanyú káposztán kívül a csicsóka állítja be a legtökéletesebben. Bárcsak az emberek ismernék, hogy mi az, hogy csicsóka. Most is benne lehet hagyni a földben, tehát minden nap kivesz valaki egy szem csicsókát, minden nap egészséget vesz magához, de Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök kikísérletezett ilyen csicsóka sűrítményt, minden nap kétszer vagy háromszor egy mokkás kanállal kell fogyasztani, és ez beállítja a szervezetnek az optimális cukor szintjét, szükségletét és szintjét. Én is az országban viszem és mutatom mindig, hogy a jó vizen kívül, mert a vizet nem tudjuk felülhaladni. És egy családban otthon igenis töltsük ki a csapvizet, vagy tisztított csapvizet egy korsóba, és tegyünk annyi két decis poharat mellé, ahány családtag van, és szoktassuk rá a családtagokat, hogy óránként egy két deci vizet fogyasszanak el. Vagy hogyha valami gyümölcslevet kell inni, Magyarország, amely szőlő nagyhatalom, ezt az egyetlen egy mustot készítik Magyarországon, nem hevített állapotban, hanem tiszta, tehát nyers állapotban, ezt az Izsáki Állami Gazdaság Európa legnagyobb borkombinátja volt, oda kell most elmenni, hogy ezt az alkoholmentes mustot, amit megint csak elhozunk ide, meg lehet kóstolni, majd meg lehet vásárolni, hogy tessenek a gyerekeket hozzászoktatni, ne a műitalokhoz, ne a műanyagokhoz, hanem a természetes, a 100%-os dolgokhoz, amelyek sem nem drágábbak, sem nem elérhetetlenebbek, mint más. Én ebben az évben voltam először Angliában, és Angliában sem mentem el ugyan a nagy áruházakba, de kértem ott az ismerőseimet, hogy mutassák meg nekem, hogy ma az angol gyerekekkel és fiatalokkal ott Angliában mit helyeznek előtérbe, hogy mit egyenek a gyerekek, a Milka csokoládét reklámozzák? Én ott nem láttam egy Milka reklámot sem. De láttam viszont zapszeletet, ez is szégyen, hogy ezt az angolok találták ki, és nem mi magyarok. Ebben van szárított gyümölcs, egy, zab, kettő, és nátszukor, három. Ez a három dolog. Ott a fiatalokkal például ezt reklámozzák, és aztán hoztam is meg, itt láttam, hogy Magyarországra is hoznak, és én úgy gondolom, hogy ez a 400-450 esetenként 500 kalória, ami ebben van. És ami természetes, ami jó, ami helyes. Én azonban úgy látom, ha elmegyek egy-egy kirakat előtt, hogy ott a csokoládék tömege roskadozik, és hát a gyerekeket cukorfüggőségbe hozzák, és mondom, a cukorfüggőség kifejleszti aztán az alkoholfüggőséget, az alkoholfüggőség aztán kifejleszti a kábítószerfüggőséget, tehát így adja a kirincset egymásnak ez a sok gonoszság. Aztán szeretném még fölhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon általában filteres teákat vesznek az emberek, mert úgymond az gyors, és azzal nem kell annyit bajlódni. A mi alapítványunk 25 éve terjesztett, tehát ez egy vér- és értisztító te, egy kalocsai főgyógyszerésznek a találmánya, ami idősebb korban azért is jó, mert az érelmeszesedés, érszükület ellen hat, kalocsáról származik. Én azt gondolom, hogy azt a 10 percet oda kellene áldozni minden nap, hogy a víz mellett, vagy a 100%-os gyümölcslevek mellett egészséges jó teákat, ne filteres, és ne aromásított, és ne manipulált teákat fogyasszunk. A teafogyasztás egyébként is azért előnyös, mert hogyha a teát nem ízesítjük, tehát se mézzel, se cukorral nem ízesítjük, akkor, hogyha megisszuk, ugyanúgy viselkedik, mint egy pohár víz. Tehát ekkor a gyomor nem indul működésbe. Márpedig a gyomornak azért az 5 óránkénti evés bőséges időt biztosít arra, hogy pihenjen. Szellemi munkát végzőknek mi csak a napi kétszer étkezést ajánljuk, de az olyan legyen a reggeli, mint a királyi, az ebéd olyan, mint a polgári, a vacsora olyan, mint a koldusé. Kétszer étkezésből meg lehet élni, a fizikai munkát végzőknek nyilván háromszor étkezés, gyerekeknek, cukorbetegeknek, vagy más egyéb alkalmakkor lehet 4-5-ször, de ezt is be kell állítani az embernek a maga ízlése szerint, és a Bibliában ilyen ige is van, hogy a nemes ember a test erejéért eszik. Tehát akkor eszik, amikor valamit pótolni kell. Ha nem kell pótolni és nem éhes, ki lehet hagyni egy étkezést,
Majd fogunk áprilisban foglalkozni a bibliai gyógymódokkal és a Biblia orvosi tanácsaival. Ott az egyik legfontosabb tanács az, hogy a koplalás vagy a böjtölés, ez a kés nélküli operáció. Ez valóban így van. Ha az ember kihagy egy-egy étkezést, vagy egy-egy napot, vagy két napot, a szervezet immunrendszerét hozzásegíti ahhoz, hogy jobban működjék, és önmagunk le tudjuk győzni a bajokat, nem kell ehhez sokszor orvosság, vagy más egyéb külső eszköz. Kedves hallgatók, a helyes életmóddal majd külön fogunk foglalkozni, mert ez egy óriási terület, és sokan nem ismerik azt, hogy a Biblia első fejezetében fölhangzik ez a mondat, amit mi is a könyvsorozatunk címéről választottunk, hogy mi legyen nekünk eledelül. Mi legyen nekünk eledelül. A Biblia első fejezetében, Mózes első fejezet, első könyve, első fejezet, 29. verse azt mondja, gabonafélék és gyümölcsfélék. Ezek legyenek nektek eledelül. Gabonafélék, gyümölcsfélék. Utána a harmadik fejezet, 18. verse, tehát egyet kell lapoznunk a Bibliánk elején, a harmadik fejezet, 18. verse azt mondja, a bűneset után mondja Isten az első emberpárnak, és egyed a mezőnek füvét. Tehát a bűneset után, és csak is a bűneset után a gyógyító erőre való hivatkozással Isten a zöldségféléket és a gyógynövényeket is az ember rendelkezésére bocsátja. Ugye valami megütötte a fülüket, hogy mi hiányzik ebből. Ami ebből hiányzik, Isten az özönvíz után engedi meg. Az özönvízig az emberek húst nem fogyasztottak, 1700 évig az emberiség a magas életkorokat ennek köszönhette. Ma is kísérleti tény az, hogy azért halunk meg jóval korábban, mint ahogy lejárna az életidőnk, mert egyszerűen a zsír és húsfélék rossz hatással vannak a szervezetünkre. Isten bennünket elsősorban növényi életrendre tanított. Az özönvíz után, amikor megengedi Isten a húsfogyasztást, azért engedi meg, mert az emberiség étvágya, egyáltalán a vágyai már az embereknek annyira elkorcsosulnak, hogy Isten itt a határt eltolja egy kicsit, de a határt akkor lecövekeli, és azt mondja, hogy a húsok között viszont különbséget teszek, tiszta és tisztátalan állatok között. És Mózes harmadik könyve, 13. fejezete közli azt, hogy melyek a tiszta állatok, és melyek a tisztátalan állatok. Jézus soha nem fogyasztott tisztátalan állatokat. A tiszta állatokból itt csak évente egyszer vagy kétszer, de ez megfelel az ókori, sőt még a középkori átlagnak is. Az emberek régebben sokkal kevesebb húst fogyasztottak. Ennek nagyon egyszerű oka is volt persze, mert egy hús előállítása rendkívül drága. Ma is egy kiló hús előállítása a világ viszonylatokban legalább 3-4-szer többe kerül, tehát a vegetariánus étkezés alapképlet szerint egy harmada, negyede annak, ami a hús alapú étkezés. Tehát ennek ez is az oka. A modern világ az utóbbi 100 év fejlesztette azt ki, hogy a húsok elképesztő mennyiségben kerülnek az üzletekbe. Én, mint nyelvészetileg azon szoktam derülni, hogy a hús üzletnek is megváltozott a jelentése, és sokan nem ismerik, hogy mi a különbség például a hentes meg a mészáros között. Nem biztos, itt a teremben a fiatalok ezt ismerik, hogy mi a különbség a hentes meg a mészáros között. Most nagy vonalon azt írják, hogy hús üzlet. Régen a mészárosok azok csak tiszta húsokat árultak, tehát baromfi, aztán marhahús, birkahús, stb. A hentesek foglalkoztak a tisztátalan húsokkal. Petőfi Sándor édesapja ugye mészáros volt. Később is így írták ki, hogy egy kapu egyik részén volt a hentes, a másik részén volt a mészáros, véletlenül se keverték össze, de aztán később aztán jött hús és hentes áru, stb. Összekavarták, összezagyválták a dolgokat. Én nem azt mondom, egy kukoricán nevelt csirke ma is sokkal egészségesebb lehet, mint bármi más húsnemű, de olyan tapasztalatom is van magyar városokról, hogy például Abasár, ami nagyon húsevő falu, a lakosai közül kb. 25 évvel ezelőtt sokan miért határozták el, hogy soha többet húst nem fognak enni. Ennek nagyon egyszerű oka volt. Egy óriási kamion az Abasár környéki árkokba fordult, kijött az a sok disznó belsőség,
amit vittek bizonyos csirke üzemekben a csirkék táplálására, és akkor a derék magyar abasári emberek elkezdtek gondolkozni, hogyha ők csirkék címén is disznóhús belsőséget fogyasztanak, akkor tulajdonképpen mit esznek? És az egyszerű kérdés, hogy mit eszünk, amikor mi megvásároljuk különböző üzletekben azokat a sokat manipulált és ilyen-olyan szerekkel kezelt szerencsétlen állatokat, nem akarok itt részletekbe bocsátkozni, a családban kell példát mutatni arra, hogy mi a helyes életmód. Én is szégyenkezve mondhatom, hogy a gyerekeink mondták kisgyerekkorukban, hogy ne erőltessük beléjük a húst. És akkor feleségem a fejéhez kap, és azt mondja, hogy tényleg, hát én is ezt mondtam, amikor gyerek voltam, csak aztán annyira belém erőltették, mert megmagyarázták, hogy kislányom, ha erős akarsz lenni, meg a vas, meg minden, hát akkor kell fogyasztani a húst. És aztán, amikor a gyerekeink már imánkodtak, hogy jobb lenne hús nélkül, és elkezdtük körülbelül egy 28 évvel ezelőtt a családunkban, hogy a családunk összeült, megtárgyaltuk barátainkkal, ismerőseinkkel, a Bibliát is forgattuk, a bibliai irodalmat is forgattuk, és én úgy látom, hogy ha reklámozni akarnám ezt a nevelési modellt, akkor azt mondhatnám, hogy a három gyermekünknek mind a 32 foga megvan. 32, 30 és 24 évesek, megvan minden foguk, nem furták, faragták őket, nem a csokoládé, cukorka, a finom liszt, a nem tudom én mi nem tette őket tönkre, migrényük, gyomor problémájuk nem volt, de nem a reklám helye ez, csak fel akarom hívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Biblia a helyes életmód tankönyve is. A Bibliában olyan táplálkozási, életmódbeli törvényszerűségek vannak, amit mindenki a saját javára felfedezhet és alkalmazhat. De befejezésül, ha bár nem utolsó sorban, szeretnék önöknek hivatkozni arra, hogy mi az utolsó, az minden eddigi alapelvet megkoronázó bibliai alapelv a gyermeknevelés tekintetében, ez a személyes hitre nevelés. Eddig is arról beszéltem persze, hogy a gyerekeinket hozzá kell segíteni, hogy a maguk urai legyenek, tehát ne veszítsék el magukat, legyen önfegyelem, tudjanak tekintettel lenni más emberekre, segítsenek embereket, megtanulják a munkát, hogy magukat fent tudják tartani, és ne naplopásból vagy másokból éljenek, hogy rendet tudjanak tartani, fel tudjanak készülni majd a családi életre, hogy helyes életmódot folytat, hogy megismerjék a helyes életmód törvényszerűségeit, de a legeslegfontosabb alapelvet azért hagytam a végére, mert úgy gondolom, hogy ez koronázza meg a bibliai nevelési elveket, mert tulajdonképpen mitől vagyunk mi emberek? Ki nevezhető igazán és jó szándékkal olyan embernek, aki rászolgál erre a névre, amit egy katonember, amikor elővezette Jézus, azt mondta, íme az ember. Íme az ember. Nagyon nagy mondat volt, hogy íme az ember. Ebben benne van az, hogy őt embernek lehet nevezni. Ő nem csapkod, ő nem dacos, ő nem sértődik, ő nem vág vissza, nem indulatoskodik. Itt áll előttetek, őt embernek tudom nevezni, bár csak néhány órája ismertem meg. Itt van még Barabás, akit ti nagyon jól ismertek, köztörvényes bűnöző. Itt van egy embernek nevezhető lény, ez a názáreti Jézus, és itt van egy tolvaj, gyilkos és haramia. Melyiket bocsássam el most? Jön a, ugye, a húsvéti ünnepek során amnestiát lett. Melyiket bocsássam el? Kedves hallgatók, nagyon szeretném hinni, hogy mi, akik itt vagyunk, ne Barabásra szavazzunk. Tehát tetszenek ismerni, ugye Karinti Frigyes híres novelláját az első világháború végén írta. Novella arról szól, hogy Krisztus miután föltámad, visszamegy azokhoz az emberekhez, akik Barabásra szavaztak. És meggyőzi őket arról, hogy menjünk újra Pilátus palotájához, ismételtessük meg a szavazást, és szavazzatok én rám, mert hát én jót akarok nektek, az életemet adtam értetek, mondja ott Karinti ebben a Barabás című novellában, azóta meg mióta szabadlábra engedték, Barabás már többeteket kifosztott. Hát most újra meg lehetne ismételni a szavazást, gondoljátok végig és másítsátok meg az ítéleteteket.
A tömeg kíséri Jézust Pilátus palotájához, és szépen írja le Karinti, hogy Pilátus palotájának tornácán Pilátus és Barabás étkezik. Zsíros falatokat esznek, és nehéz borokat isznak. Jön a tömeg Jézussal, és Jézus mondja, hogy szeretnénk megismételtetni Pilátus a szavazást, hogy a nép meggondolta magát. Pilátus azt mondja, semmi probléma, veszi a kendőt, megtörli a szárt, leteszi, kiállod a tornász, na hát akkor mit akartok, hogy kibocsássak el a Jézust, akit Názáretinek neveznek, vagy Barabást. És most jön a novella utolsó mondata, ami így hangzik, bár személyesen mindenki Jézusra szavazott, az egész tömegből mégis ez hangzott ki, Barabást. Amikor az ember tömeglény, akkor nem ura önmagának. Az emberi élet legértékesebben személyes élet. A személyes ember a legerősebb ember, az egyedi ember. Amikor valaki beleolvad egy tömegbe, valami párttag lesz, szakszervezet, kimegy az utcára tüntetni, vagy milyen ártatlannak látszó dolgokat mondjak még, elveszíti önmagát. Elveszíti önmagát. Szent Ágoston ezt nagyon szépen írja le a Vallomások című művében, amikor elment a gladiátor játékokra, már mélyen nem értett egyet a gladiátor játékokkal, mert befogta mind a két fülét, csak hogy ne hallja ott azt az üvöltözést, az állatok meg az emberek küzdelmét, tehát hiába fogta be mind a két fülét, ott valami iszonyú robajjal mozgott minden. Ne menjünk bizonyos helyekre, gondolkozzunk, személyesen döntsünk, mindenki a saját sorsának a kovácsa, mert ezt Isten mindannyiunk számára biztosítja, hogy olyan emberek leszünk, ahogy gondolkozunk és amiképp döntünk. Van ilyen mondat is a Példabeszédek könyvében, ahogy az ember gondolkozik, az ő maga. Mindenkit a maga gondolkozásmódja, döntései, választásai tesznek olyan emberé. Mindenki azt az életsorsot éli, amit maga választ magának. Ne higgyük el, hogy a világ cibál bennünket ide-oda, csak akkor cibál bennünket a világ ide-oda, hogyha nincs személyes meggyőződésünk. Akkor lehet. Akinek nincs biztos, alapos, személyes meggyőződése, egyszer jobbra cibálják, egyszer balra cibálják, egyszer idelökik, másszor odalökik. Azt lehet vele tenni, mint egy bogáncsal. Ne legyünk ilyen emberek. A Dániel könyve 3. fejezete a legfontosabb rész, amit a kedves hallgatók figyelmébe tudok ajánlani. Dániel könyve különben is minden fejezetében példátlan nagy könyve a Bibliának. De ez a 3. fejezet, amikor a Nabukodonozor király a maga dicsőítésére a saját szobrát leplezteti le, ó, milyen modern történet, mintha egy Lenin vagy Stalin szobor leleplezésénél állnánk, teljesen modern dolog, hiszen a 20. századi diktátorok is Babilóniából vették ezt az ócska kultuszt, ezt a szobort állítunk magunknak kultuszt, hogy ezt a babiloniak találták ki 2600 évvel ezelőtt. És Nabukodonozor, amikor leleplezi a szobrát, ez csak nem úgy megy, hogy leleplezek, hát akkor fölvonultatja az énekeseket, tudásokat, citrásokat, mindenféle zeneszerszámosokat, és amikor fölhangzik ugye ez az ünnepélyes nagy csinnadratta, akkor az én parancsolatomra, mondja Nabukodonozor, a szobrom előtt mindenkinek térdet kell hajtani. És aki nem hajt térdet, azt az égő tüzes kemencébe fogjuk bevetni. Erről szól Dániel könyve 3. fejezete. Tessenek sokszor elolvasni, mert mindenki térdet és fejet hajtott, kivéve Sidrákot, Misákot, Abednégót, azt a 3 héber ifjút, akit otthon arra neveltek, hogy tiszteljétek az államhatalmat, minden ember tiszteljetek, de olyat senkinek ne tegyetek meg, ami egyedül Istennek jár ki. Leborulni, imádni, erre csak az Isten méltó. Ember előtt soha ne boruljunk le, még gondolatba se, és embert soha ne imádjuk, még gondolatba se. És ez a 3 héber ifjú nem borult le, de mindenki leborult. Utólag persze sok a partizán, tudom, de a Biblia úgy írja le a történeteket, ahogy megtörténtek, itt sajnos az kell, hogy mondjuk, hogy mindenki leborult. Kivéve ezt a 3 héber ifjút. Nabukodonozor magából kikelve hivatja őket a palotájába, hát hogy én azért világosan megparancsoltam, és a szankciót is megmondtam, most az égő tüzes kemencébe akart. Hát miből áll ez, hogy egy kicsit térdet hajtani és fejet hajtani? Azért csodálatos ez a 3. fejezet, mert a héber ifjak megszólalnak, király, örökké élj.
mi téged tisztelünk, de nekünk van olyan Istenünk, aki számunkra az Isten, előtte hajtunk térdet és fejet, és hogyha te azt mondod, hogy ezért az égő tüzes kemencébe vettetsz bennünket, nekünk van Istenünk, tehát mi hiszünk az Istenben, ő meg tud bennünket menekíteni az égő tüzes kemencéből. De, ha nem tenné is, ó, milyen szép ez a mondat, ha nem tenné is, mert nem tudta a három héber ifjú, hogy Isten most mit dönt. De nem attól tették függővé a személyes hitüket, hogy most ők elvesznek vagy életben maradnak, ők akkor is kitartottak Isten mellett, hogyha ezért a következmény az lett volna, hogy az égő tüzes kemencébe vetik őket. De ha nem tenné is, mi a te szobrod előtt térdet és fejet nem hajtunk. Nabukodonozor bevetteti őket az égő tüzes kemencébe, le is szalad a palotája alak sorába, hogy megnézi a porrá égésüket, de amikor benézott nyilván bizonyos ablakon keresztül a kemencéből, ahova bevetették a három héber ifjút, akkor azt mondja a király, hogy nem, de hármat vetettünk be. Hát ki az a negyedik, akinek az ábrázata olyan, mint az Istenek fiái? Kedves hallgatók, az Ószövetség olvasásakor soha ne tessenek elfelejtkezni, mert majdnem egy tucatszor van benne az Ószövetségben, hogy az emberiség megváltója, mielőtt megszületett volna Betlehemben, többször megjelent már emberi formában, hiszen Jézus nem Betlehem óta létezik, Jézus Betlehem előtt már Istenként a mennyben az Atyával létezett, és az Ószövetség idején többször megjelent, például megjelent Ábrahámnak, megjelent Jákobnak, megjelent Mózesnek, és mondta neki, hogy vedd le a saruidat a lábaidról, mert ahol áll a szent, az a helyen égő csipkebokor közepéből jelent meg neki, megjelent Józsuénak, a hadvezérnek, megjelent az előbb idézett Sámson szüleinek, de megjelent Dániel próféta három társának is, és az égő tüzes kemencében ezért látott ott Nabukodonozor egy negyedik alakot. És a három héber ifjú nemhogy szénné nem égett, de amikor kihozták őket a tüzes kemencéből, két külső ember halt meg a kicsapó hévségnek a melegétől, őnekik azonban a hajuk szála nem perzselődött meg, és a ruhájuk nem vette át a bűzt. Szoktam fizikusokat kérdezni, hogy magyarázzák ezt meg. Eddig még senki nem tudta nekem megmagyarázni, hogy ekkora nagy hőségbe, forróságba, izzó kemencébe vetnek. De kedves hallgatók, hogy ahol Jézus Krisztus van, ahol Isten van, Isten jobban ismeri a törvényeit, amiket megteremtett, mint mi magunk. Ismerik Newtonnak a mondását, hogy ő egy tengerparton játszó kisgyerekhez tudja magát hasonlítani. Összefog néhány kis kavicsot, néhány kis kagylót. Mi ez ahhoz képest, ami a hatalmas nagy tenger, ami hogy zúg vele szemben? Azt mondja Newton, én ennyit ismerek, de én meghagyom azt, hogy az Isten az egész tengert ismeri. Én ezt az egy-két dolgot ismerem. A három héber ifjú azonban ragaszkodott a hitéhez, ragaszkodott a meggyőződéséhez. Nem gondolkozott úgy, hogy hát most engedményt teszünk. Mi az, hát egy 20 centit meggörbítjük a lábunkat, aztán utána mi sem történt volna, nem emlékezzünk már a dologra. Nem. Ez a három héber ifjú olyan nevelést kapott, hogy a szülei nem vallásosságra nevelték, vagy nem a zsidósághoz való tartozásra nevelték őket, őket a személyes Isten megismerésére nevelték. A személyes hitnél nagyobb dolog nincsen. Ha valakinek hite van, mindene van. És engedjék meg, hogy a bibliai történet után most már tényleg a legvégső befejezésre egy olyan nagyon rövid történetet mondjak el önöknek, amit három nappal ezelőtt hallottam. Egyik kecskeméti előadásom alkalmával megismerkedtem egy olyan emberrel, akit 1956-ban halálra ítéltek, és tényleg, amikor már vezették ki a bitófához, akkor jött meg egy felettes parancs, hogy mégis életfogytiglanra változtatják az ítéletet. Tehát egy túlélő volt,
most már 80 éven felül van, és azóta én nagyon meleg baráti kapcsolatot ápolok vele, és most, ahogy a héten jöttem erre délkelet irányba, és megálltam Kecskeméten, őket is meglátogattam, egy idős házaspár, és most mondta el nekem a következő, és egy nagyon aranyos történetnek találom. Ugye 56-ban nem végezték ki, börtönbe került. És az egyik börtönben egyszer bent van, már úgy 58-at, 59-et írhattak, és egyszer csak nyílik a kis ablak, de csodák csodájára a foglár jön, a börtönőr jön, és az mond neki valamit. És nekem most mondta el ez a Feri bácsi, azt tudod, mit mondott nekem ez a börtönőr? Azt mondta a börtönőr nekem, hogy tessék már nekem megmondani, hogy hogy neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint önök. A börtönőr látta a foglyok viselkedését. Látta, hogy a foglyokban nincs dac, nincs keserűség, látta, hogy a foglyok emberi módon álltak mindenkihez hozzá. És amikor egy börtönőr ezt mondja, hogy egy rabnak, egy politikai elítéltnek ezt mondja, amikor együtt van vele, és nincs senki ott a közelben, és kinyitja a kis zárka ablakot, tessék megmondani, hogy hogyan neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint önök. Becsületesek, tisztességesek, egyenesek. Én azért tartom ezt nagy történetnek, mondtam is neki, hogy miért csak most mondja, már 10 éve ismerem, hát ez a, mondom, ez az életed egyik legnagyobb története. Hát ezt írd meg, most ne azt írd meg, hogy ütöttek, folyt a vér, mert ugye ezt már megírta, már 2 könyvbe is megírta, volt együtt Göncz Árpáddal is egy, azt is megírta, mindent megírta, mondom, ez az életed nagy története. Én azt veszem észre, kedves hallgatók, hogy embereket érhet bármi baj, nyomorúság, de ha jók a gyerekeik, az mindent elfeledett. Ha felnőttek úgy tudnak gyerekeikre, hozzátartozóikra gondolni, hogy ezek egyenes, becsületes, rendes emberek, ezekben van önfegyelem, segítőkészség, rendes emberek, ezek személyes meggyőződésük van. Én azt gondolom, hogy valóban a legnagyobb kincs a jellem. Erről beszéltünk a decemberi sorozatunk során. Most is ezt szeretném aláhúzni. Ne tessenek ezt olyan kis dolognak tartani. Ne tessenek az erre való törekvést olyan kis dolognak tartani. Amivé válunk, abban van benne a lényegünk. Amivé leszünk, azok vagyunk mi. És hogyha egy életfolytiglanra elítéltől ezt kérdezi a börtönőr, hogy én hogyan neveljem a gyerekeimet, hogy ilyenek legyenek, mint ön, akkor ez valamit kifejez. És ezért hatalmas nagy dolog, hogy a Biblia kezünkben lehet, mert a Biblia segítségével, a bibliai nevelési elvek segítségével valóban nem csak a gyerekeinkre, unokáinkra, de mindenkire olyan hatást gyakorolhatunk, hogy az emberekben ott legyen az a belső elismerés, hogy jó volt ezzel az emberrel együtt élni. Azt gondolom, hogy ennél nagyobb és szebb minősítés nincsen. Én megköszönöm a figyelmüket.

0: Ami az európai alkotmány szövegezésénél nem sikerült, az még sikerülhet a magyar alaptörvény átírásával. Két kereszténydemokrata képviselő ugyanis törvényerőre emelné az istenhitet az alkotmány preambulumában. Pontosabban a szeretetet, a jóságot és magát az igazságot is. Vajon milyen érveik vannak mindezek mellé?
1: Ez itt a Friderikusz Most. Esti elemző műsor Budapestről. Jön Friderikusz Sándor.
2: Jó estét kívánok! Két kereszténydemokrata képviselő javaslata átírna a magyar alkotmány bevezető rendelkezését, az úgynevezett preambulumot, ami lényegében nem más, mint egyfajta ünnepélyes alapvetése magának az alaptörvénynek. A törvénymódosítás kezdeményezői Semmilyen Zsolt és Simicskó István, kettejük közül Simicskó István van itt, akinek segítségével a következőkben azt szeretnénk kideríteni, hogy milyennek látják ma, és milyennek szeretnék látni a jövőben a kereszténydemokrata néppárt képviselői Magyarországot, a magyar köztársaságot. Képviselő úr, ehhez az önök országgyűlés és egyéb beadványait én sorra venném. Gondolom azt nem veszi rossz néven, hogyha a képviselő társai által is jegyzett beadványokról is kérdezem, hiszen egyeztetés vagy valamiféle közös álláspontról lehet szó, gondolom én, hogyha ugyanazon párt képviselői nyújtják be. Éppen ezért inkább időrendben haladnánk, és egyszer csak eljutunk majd ahhoz, amit itt a felkonferálásban már hallani lehetett. Tavaly szeptember 27-én az Országos Választási Bizottság hitelesítette, idén április 15-én pedig az Alkotmánybíróság jóváhagyta hitelesítést abban a népi kezdeményezésben, amelyet az ön képviselőtársa kíván elindítani. Az Országos Választási Bizottság honlapján így áll, hogy dr. Ergyé, ha jól gondolom, ez Rubavszky Györgyöt, KDNP-s képviselőt jelenti. A népi kezdeményezés aláírásgyűjtő évén feltett kérdés pedig ez lesz. Egyetérte azzal, hogy a családjogi törvény második szakaszában meghatározott házasságkötés a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi negyedik törvény által meghatározott egyház vallás felekezet vallási közösség megbízottja előtt is megköthető legyen. Mivel ma is megköthető, hiszen szép számban látunk ugye templomi esküvőket, mi az oka ennek a népi kezdeményezésnek?
3: Hát nyilván Rubavszky Györgyet kellene erről megkérdezni, pontosabban el tudnám mondani. Én azt hiszem, hogy kereszténydemokrata politikusként nyilván vállalható ez az álláspont, hiszen számunkra azoknak az értékeknek a felmutatása, amely az egyház tanításain alapul, az fontos. A politikai közéletben ezeket meg tudjuk jeleníteni, és igyekszünk is ennek szellemében tevékenykedni.
2: Na de miben más ez?
3: Hiszem, ez egy hangsúlyosabb kinyilatkoztatása annak, hogy az egyházi esküvőknek van jelentősége. Tehát gondolom, Rubavszky György, ezt bővebben mondom kifejteni. Én azt hiszem, hogy ez egy fontos érték, a család, a házasság maga az egy szent kötelék, ugye a keresztény tanítások alapján. Szerintem a házasságban sok mindent, sok pozitív emberi tulajdonságot meg lehet élni, ki lehet bontakoztatni a toleranciától kezdve, a szereteten keresztül számos olyan érték van, nem beszélve az apasság és az anyaság megélésének a lehetőségéről, ami egy óriási érzés. Én azt hiszem, hogy ezt a pozitív értéket akarjuk fölmutatni ezzel a javaslattal is.
2: Ez nem tulajdonképpen egyik a másiknak az alternatívája? Magyarul tehát az állami anyakönyvezés mellett esetleg valaki választhatja, és akkor nem kell a polgári anyakönyvezést választani, ezt az egyházi.
3: Én azt hiszem, hogy ez a javaslatnak igen a másik lényeges momentuma. Tehát
2: ez ugyanaz, amit 98 és 2002 között egyszer már akarta Fidesz.
3: Úgy tudom, igen.
2: Ugye?
3: Igen.
2: Jó. Európa országaiban, köztük Magyarországon is, ugye hatalmas vívmány volt a 19. század végén, 20. század elé a polgári házasság bevezetése, egyáltalán a mindenkire nézve egységes szabályoknak a bevezetése a családjog, illetve a vallásgyakorlás esetében. Jól értem, önök ezt akkor nem gondolják nagy vívmánynak, ez azt jelenti?
3: Dehogy nem, hát ez egy nagy vívmány, de nyilván most államilag elismerten csak és kizárólag, hogyha mondjuk egy polgármesteri hivatalban házasodik össze az ember, azt ismeri az állam. Az nem elegendő a házasság kötéshez, hogyha egyházi úton történik, tehát gondolom azon a szintre szeretné emelni Rubavszky György képviselőtársam az egyházi esküvőnek az elismertségét is.
2: Hát egyházi jog ahány annyiféle. Polgári törvénykönyvünk egy van, amely vallástól, világnézettől, bőrszintől függetlenül ugye határozza meg a jogokat. Önök szerint viszont, ha valaki úgy gondolja, vonhassa ki magát a köztársaság mindenkire nézve egységes szabályai alól, ez akkor azt jelenti?
3: Nem feltétlenül. És van, ahol az állam...
2: Hát ha választási lehetőséget ad a törvény, vagy az alaptörvény?
3: Ez szerintem egységes elismerése, csak úgy, mint mondjuk az egyházi iskolában végzett diplomáknak, vagy bizonyítványoknak az elismerése, mint hogy azt elismeri az állam, és elismeri az állami iskolákban végzetteket, sőt az alapítvány iskolákban végzettek tanulmányait is egyenértékűként, ugyanúgy szerintem el kell ismerni az egyházi esküvőt is egyenértékűként. Tehát ez nem diszkriminatív, ez inkább kiteljesít, ez inkább szélesít, és szerintem pontosan a szabadságokkal jobban összeegyeztethető, mint hogyha valamit kizárunk ennek a lehetőségi köréből. Tehát
2: erőltetetnek véli azt a formál logikát, és akkor itt most mondok valamiféle paralel vagy párhuzamos dolgot, hogy ha a szegény meglopja a gazdagot, ugye csak társadalmi igazságtalanságokat egyenlít ki, legalábbis a szegény szempontjából. Vagy annak, akik szerint a halálbüntetés kívánatos, egyenesen kívánatos, ott is ugye megfogalmazódik valami egységesítés. Akkor ők is kapjanak fölmentést adott esetben a köztársaság mindenkire kötelező egységes szabályai alól?
3: Hát nem biztos, hogy ez a legjobb hasonlat, meg kell, hogy mondjam, de nyilván a halálbüntetés kérdésének a megítélése az attól is függ, hogy ki milyen tragédiákon ment keresztül, ki mennyire érintett mondjuk egy-egy bűncselekmény által, hogyan van sújtva, mondjuk tegyük föl valakinek a hozzátartozóját, valaki meggyilkolja, és mondjuk szeretné méltó módon megbüntetni, és abban látná az elégtételt, hogy a gyilkosa is halálbüntetésben részesül. Magyarországon nincsen halálbüntetés, én azt hiszem, hogy ebbe a vitába nekünk nem is kell állást foglalni, hiszen ez egy eldöntött kérdés, az európai gyakorlat az azt mutatja, hogy a halálbüntetés megszüntették, de azt viszont mi fontosnak tartjuk, hogy ha valaki bűncselekményt követel, akkor az bizony-bizony tényleges börtönbüntetésre legyen elítélve, tehát kapja meg azt a méltó jutalmat, ami ezért idézőjelben, ami ezért jár. Tehát
2: ez nem, és akkor kimondom azt, amit gondolok emögé, ez nem az egyház szerepének felértékelése a köztársaság intézményei közül?
3: Szerintem nem. Hát a társadalom formálásában, nevelésében, a jólét megteremtésében, ha tetszik, hiszen hát azért minden közösségnek alapvető célja, hogy a benne lévő tagokat, az országgyűlési képviselőknek is ez lenne az alapvető alkotmányos rendeltetése és feladata, hogy a közjót szolgálják. Minden fontos intézménynek, szervezetnek, civil szervezeteknek és az egyházaknak is az a feladata, hogy a közjót szolgálja, a lelki értelemben segítséget.
2: Akkor miért kell ezt ilyen módon családjogi törvényben rendezni?
3: Hát szerintem, most visszatérünk az eredeti kérdéshez, szerintem az a rossz állapot most, hogy ez nincs egyenjogosítva. Tehát, hogyha valaki számos más területen egyenjogú, tehát ha valaki egyházi iskolában végez, az elismeri az állam, azonban ha egyházi esküvőt tart valaki, azt nem ismeri el az állam. Tehát nem egyenjogú, tehát nincsenek polgári jogi következményei, nincsenek családjogi következményei. Hát eldöntheti, hogy mind a kettőt megtartja, vagy pedig csak az egyiket.
2: Csak polgárjogi következményei nincsenek, de eldöntheti.
3: Hát igen. Én azt mondom, hogy egy szabad, demokratikus jogállamban lehetővé kell tenni azt is, hogy elismeri az állam az egyházi esküvőt is, de nem ez most a mai beszélgetésünk szerintem a legfontosabb kérdése, hiszen
2: igen, csak egybeérnek ezek a dolgok, tehát azért hoztam szóba.
3: Ezt
2: az előbb azt mondta, hogy egyházi, tehát hogy az egy polgári jogi következménye van, de a polgári jog következményt a polgári jog szabályozza, nem pedig az egyházi jog. Igen. Jó, akkor menjünk tovább.
3: A házasság felbontásának kérdéskörét az egyházi esküvők esetében a kánonjog is szabályozza, hiszen azért nyilván akinek egyházi esküvője van, az követően azért igencsak nehézségekbe ütközik, hogyha esetlegesen valamilyen oknál fogva mondjuk elválnak, és ezt ismételten szeretné valaki megtenni egy egyházi esküvő erejéig, elismertetni a saját házasságát egy második
2: módja van most is a pápától
3: bizonyos keretek között így van.
2: Jó, menjünk továbbra is időrendben haladva. Ön idén februárban, majd márciusban benyújtott egy országgyűlési határozati javaslatot Mária Pócsról. Elmondaná röviden, hogy mit szeretne Magyarországgyűlés révén ezzel elérni?
3: Hát egyrészt szerettem volna figyelmet fölhívni arra, hogy milyen értékek lelhetők föl Magyarországon, és ez egyébként nem csak vallási egyházi értelemben, hanem azért az elmúlt időszakban számos olyan javaslatom is volt, amely mondjuk a nemzeti kincseinkről szólt, mind a magyar állatokról, mind a különböző hungarikumokról, itt a tokai bortól kezdve a cvakkunikumig, a zsolnai porcelánig, a kodály módszerig, számos olyan érték van, amelyet föl kellene ismerni, föl kellene karolni, és az Európai Unióban eladható termék, csúnya szóval idézőjelben, és ezek védendő értékeket képeznek, és növelik az önbecsülésünket is, és a megbecsülésünket is Európa szerte. Mária Pócs egy olyan szent hely ma is már Magyarországon, amelynek történelmi hagyományai vannak, hiszen ott egy Mária ikon a 1600-as évek végén első ízben könnyezett, ezt követően 5. Ferdinánd elvitette ezt a képet, mert nagyon meghatotta ez a történet, több száz tanú hiteles leírás alapján történt mindez, elvitették Bécsbe, ma is az eredeti példány a Stefánsdomban szerepel, ott van kiállítva. Készítettek egy másolatot, ez 1700 1915-ben és 1905-ben ismételten könnyezett a másolat Mária Pócson. A Stefánsdómi eredeti példány azóta sem könnyezett sohasem. Protestánsok, hívők, nem hívők, császári katonák több százan igazolták, dokumentálták a Mária ikonnak a könnyezését. És számos csoda történt, az gyógyulások történtek ezen a helyen.
4: De ez a kultúrtörténeti jelentőségét én egyáltalán nem vitatnám, szóval...
3: Ez rendben van, azonban nézzük
4: az
3: meg azt, hogy hasonló,
4: az van,
3: tehát hasonló tartalmú helyek esetében, mondjuk Ausztriában Mariazell, Franciaországban Lourdes, vagy Portugáliában Fatima, mind-mind nemcsak, hogy nemzeti zarándokhely, és államilag is úgymond támogatott és elismert szent helynek minősül, hanem komoly idegenforgalmi, turisztikai látványosság is egyben. Tehát én Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származom, arról a szegény vidékről, ott annak a térségnek túl a vallási jelentőségén, az egyházi jelentőségén az, hogy a görög katolikusságnak ez egy szeretett szent helye vagy kegyhelye, szerintem az jó lenne, hogyha az állam az országgyűlésen keresztül egy határozat formájában, ami kimondja, hogy ez egy nemzeti kincs.
4: Az államon, ez egy nemzeti kincs. Mert az egyház oda teszi, ahová akar, ez teljesen rendben van. Az zarándokol oda, aki akar. Miért kell ehhez az államot, pláne ilyen formán, az országgyűlési határozati javaslattal bevonni ebbe a körbe?
3: Ez egy sokkal kisebb, fajsúlyú és jelentéktelenebb ügyekben szokott állást foglalni az országgyűlés. Akár országgyűlési határozat formájában, akár bármilyen deklaráció formájában. Bármi. Tehát most miért kell például a képviselők jogállását például külön törvényben szabályozni? Miért nem lehet...
4: Nem, állam és egyház kérdésében gondolom, hogy van példája, mert én nem nagyon emlékszem.
3: Az állam és egyház kérdésében nem erre gondoltam. Általában mondtam ezt, hogy sokkal fajsúlytalanabb kérdésében képes az országgyűlés vitatkozni hónapokon keresztül. Ez szerintem nem vita kérdés, ez egy nemzeti ügy lehetne, hogy ha az országgyűlés erre ráerősít, a nyilvánosság felé föltárja, hogy kérem szépen, igenis vannak ilyen értékeink. Ez szerintem nem káros, és ez nem itt az állam-egyház elválasztásának kérdéskörének a problematikája, ez szó sincs erről, ez, ettől nem sérül az államnak a hatásköre, ez egy közös érdek.
4: Na jó, akkor a javaslat indoklását idézném szó szerint, igen, amit ön indoklásképpen írt. Összetartozásunk jelképe és forrása ez a hely, Mária Pócs mindenkit befogadó nemzeti szentély. Az Isten szülő kedves hajléka, ahová mindannyiunkat felekezetre és nemzetiségre való tekintet nélkül összegyűjt. Ugye azt elfogadja, hogy számos polgártársunk nem jár zarándoklatra, és nem hisz abban, hogy a szoborok egyszer csak könnyre fakadnak. Van ilyen, aki nem hiszem. Velük akkor mi legyen? Ők nem tartoznak össze önnel a magyar köztársaságban?
3: Dehogy nem. Dehogy nem. Hát attól még nem kell büntetni azokat az emberek, akik nem hisznek ebben az egész ügyben, nem hisznek a Jóistenben. Ettől még nyilván nem kell kirekeszteni őket ebből a közösségből. Nekem az a dolgom szerintem, és a keresztény demokratikus pártnak is, hogy föltárja azokat az értékeket, amiket mi vallunk, amiben mi hiszünk. Aztán a választópolgárok vagy a magyar társadalom tagjai eldöntik, hogy ezt az értéket akarják vagy nem akarják.
4: De mennyivel érvényesebb a magyar köztársaságban az ön véleménye, mint azoké a polgártársainké, akik mondjuk népbutításnak tart minden ilyen kultusz. Mert ugye ezzel párhuzamosan akkor joggal vethető föl, kinek tegyen eleget az országgyűlés, önnek, vagy azon polgártársainknak, akik ezt mondjuk népbutításnak tekintik.
3: Hát be lehet nyújtani ilyen javaslatot is. Tehát,
4: de egyiket sem kell, én éppen azt gondolom a kettő közül.
3: Én azt hiszem az értékekre ebben a mai rohanó világban, amikor nagyon kevesen látják az életüknek az igazi tartalmát, kevesen ismerik fel az igazi értékeket, szerintem fogódzók kellenek a magyar társadalom tagjai számára is, mint minden országban. Tehát én azt látom, hogy
4: ezt nem lehet az emberekre bízni, az emberek számára. Mit tartanak dehogy igazinak, és mit nem a saját értékeik.
3: De ettől még, hogy az országgyűlés kinyilvánítja, hogy Mária Pócs mondjuk egy nemzeti kincs.
4: De viszont egy olyan közegbe, ahol ezzel megosztást ér el, nem?
3: Hát szerintem pont az ellenkezője. Hát én az összetartozásról beszélek, tehát attól még nem hívők is eljöhetnek Mária Pócsra, és megnézhetik egyszer az életben, attól még nem feltétlenül fontos hinni benne, de legalább tudják, attól még nem kell tehát föl kell ismerni ezt az
4: értéket. Az államnak, az országgyűlésnek nem kéne békén hagyni az embereket, hogy gondoljanak, amit akarnak? Szóval miért kell ezt?
3: Amit a bevezetőben mondott, az valóban egy fontos kérdés, hogy milyen államot képzelünk el, milyen országot képzelünk el. Szerintem Magyarországnak ez egyik alapvető problémája egyébként. Ezt sokan mondják rajtam kívül is. Tehát nyilván sokunknak megvan a magunk elképzelése. Azt szokták mondani, hogy konzervatív politikus olyan államot képzel el, amiben azért a hagyományos értékrend az uralkodóvá válik, bizonyos dogmák szerint élni, és a többi. És nem így van, tehát én azt mondom, egy modern európai konzervatív mozgalom, egy kereszténydemokrata, keresztény szociális értékrendet valló pártnak mindig az a dolga, hogy értékeket mutasson föl, és bízza rá az állampolgárokra, hogy ezeket elfogadja, vagy pedig sem. Én nem teszem kötelezővé, nem kötelező, mondom, Mária Pócsra sem elmenni. Én azt mondom, hogy ez egy érték, aki elmegy oda, az gazdagabban tér haza, lelkileg megerősödve, nem feltétlenül fontos ebben
4: hinni. De onnantól kezdve, hogy ez törvény, onnantól kezdve ez nem kötelező, ez vagy legalábbis országgyűlési határozat.
3: Ez egy deklaráció.
4: Deklaráció.
3: Azt mondom, hogy a zöld zöld, a kék kék. Magyarország zászló, a piros, fehér, zöld. Most jó, nem akarom lesarkítani ezt az ügyet. Én azt mondom, hogy ez egy érték, ezt föl kell ismerni. Az, hogy deklarálunk valamit ettől még, ez nem lesz kötelező.
4: Arról mit gondol, mit szólnának ehhez református kollégái? Hiszen Károli Gáspár 16. századi református bibliafordítónk nem egyszerűen nem kívánatos, hanem egyenesen utálatos bálványimádásként végezte meg a Mária kultuszt.
3: Hát én azt hiszem, az ökumené jegyében ez már azért más álláspontot érdemel, tehát nyilván református testvéreink is ezt másként látják. A Mária Pócsi háromszori alkalommal történő könnyezést is több református honpolgár is deklarálta, tehát ugye számukra valóban nem tekinthető ilyen szempontból szentnek Mária, de még ők maguk is elismerték ezt a tényt, ami ott történt akkor. Tehát hiteles dokumentumok vannak erről.
4: Haladunk akkor tovább időrendben. Most április 15-én Semjén Zsolt, a Fidesz-KDNP frakciószövetség alelnöke és ön alkotmánymódosító javaslatot nyújtottak be a Magyar Köztársaság Országgyűlésében, erről már szó volt. Az alkotmány preambulumát, tehát bevezető szavait szeretnék megváltoztatni. Ebből a 18 húsoros törvényjavaslatból csak azokra a kitételekre kérem majd a magyarázatát, amelyek Istent és a vallást vezetnék be a Magyar Köztársaság alkotmányába. Idézem a tervezetük három szövegrészét. Az igazságot, a jóságot és a szeretetet, mint minden emberi közösség alapjait a jó Istenbe vetett hitből vagy más egyetemes értékek iránti meggyőződésből kifolyólag tiszteletben tartjuk. Aztán odébb, megbecsülve és megőrizve mindazon erkölcsi, szellemi és kulturális, az európai keresztény hagyományokat,

0: megnéztem azt, hogy hány tagországban van preambulum egyáltalán. Azt kell mondjam, hogy többségükben, több mint kétharmadban, 19-ben van preambulum, 8-ban nincsen preambulum az alkotmányok előtt. Én azt mondom, hogy kell egy tisztességes preambulum. Egy olyan országban, aki komolyan gondolja a törvények törvényének a megalkotását, tehát az alaptörvény megalkotását.
1: Ezen nem
0: a magyar azt hiszem. 89-ben a rendszer átalakítása során született egy 3,5 soros mondat, amely gyakorlatilag arra utal, hogy a többpárti demokráciába történő átmenet folyamatát elősegítve a végleges alkotmány elfogadásáig megalkotja a magyar köztársaság alaptörvényét az országgyűlés. Gyakorlatilag ez 20 éve így van. Abban most nem menjünk bele a vitába, hogy ez az alkotmány, ami alapvetően a 49 évi 20-as törvény alapvetően át lett formálva és át lett alakítva, szinte minden paragrafusa, minden szakasza át lett alakítva, hogy ez most mennyire ideiglenes, vagy mennyire tekinthető véglegesnek. Azóta számtalan módosítás volt mindenféle vonatkozásban. Egy biztos, hogy szerintem a preambulumot már csak ebből az okból is érdemes végig gondolni és átfogalmazni. Ha már átfogalmazzuk, akkor érdemes megnézni, hogy az Európai Uniós alkotmányok, nemzeti alkotmányok, tehát nem az unió alkotmánya, hanem az elvérzett. Ugye 2005-ben Franciaországban és Hollandiában elvérzett, lisszaboni szerződésről beszéltek, és az el is elfogadásra került, de gyakorlatilag szinte most már mindenhol, de az nem alkotmány.
1: Tehát nem, Európai Unió, nem emiatt vérzett el.
0: Nem emiatt, de mindegy, tehát nem lett Európai Uniós alkotmány. A nemzeti alkotmányokban vannak olyan országok, ahol hasonló tartalmú, hasonló természetű megfogalmazások és hasonló értékek vannak felsorolva, mint amelyeket Semmény Zsolt képviselőtársammal együtt megfogalmaztunk. Többek között például az írek hasonló tartalmú, sőt, még egy kicsit, ha úgy tetszik, akkor kevésbé idézőben világnézetileg semleges megfogalmazást alkalmaznak, vagy a németek, vagy a görögök, vagy a lengyelek. És milyen érdekes dolog az, hogyha megnézzük mondjuk az íreket, akiket az előbb felsoroltam, németeket, lengyeleket, görögöket, megnézzük az elmúlt időszakban a teljesítményüket ennek a azoknak a nemzeteknek, akikről beszéltem, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy mindegyik ország óriási sikereket ért el a 20. század második felében. Ha elmegy ma valaki Németországba és megnézi az ottani életviszonyokat, a gazdasági helyzetüket, életkörülményeket, életminőségüket, azt valószínűleg, hogyha megkérdeznénk ott valakitől, hogy tudja, hogy ez a két ország...
1: Ki ebből a körből.
0: Lengyelország óriási fejlődésen ment keresztül az utóbbi 15 évben, hiszen sokkal rosszabbul indultak a rendszerváltozásnak, óriási külső államadósságuk volt. Ehhez képest óriási gazdasági növekedésük van, tehát én azt hiszem, hogy felálltak és elég intenzíven fejlődnek.
1: És ezt nem mondom, a kereszténység számlájára írja?
0: Nem mondom, hogy pont ezért, de mondjuk az ír csoda is többek között például. Szerintem visszavezethető azért arra, hogyha egy ország társadalma hisz valamiben, meggyőződéssel val valamit, értékeket képvisel, és az értékek mentén küzd és harcol, és építi a saját országát, a saját karrierjét is, de a saját országát és a saját családjait is, akkor én azt hiszem, hogy azok a nemzetek sikeresebbek és eredményesebbek.
1: Most akkor Max Weberrel kellene vitatkozni, mert ő épp az ellenkezőt mondja, a protestánsok a gazdasági fellendülésnek a motorjai, ugye? Ezt nyilván ismeri
0: Max Weberrel. A protestánsok is értéket képviselnek, tehát...
1: És az, aki nem hisz, az nem képviselő. Hát,
0: nem azt mondja, hogy a protestánsok, hanem a kétkedés visz előre, ha jól emlékszem. Tehát
1: aki nem Istenben hisz?
0: Nincs benne ebben a preambulum részben, hogy az megint elítélendő. Az van benne, ahogyan pontosan idézte, hogy az igazságot, a jóságot és a szeretetet emelem ki, mint minden emberi közösség alapvető értékét, és ez származhat a jó Istenbe vetett hitből, vagy pedig más egyetemes értékekbe vetett hitből. Tehát én nem mondom azt, hogy kötelező hinni a jó Istenben, én hiszek benne. Az, hogy más nem hisz benne, de más egyetemes értékeket val, szerintem ebben az értékválságos világban fontos fogódzókat találni, megint visszatérünk ide, iránytűket magunk előtt tűzni, és segít minket abban, hogyha fölismerjük a valós értékeket.
1: De miért kellene Isten előtt felelősséget éreznie annak az országgyűlési képviselőnek, aki nem Istenben hisz, sőt, egyáltalán nem hisz benne? Hogy jön ez ide?
0: De választási lehetősége van. Más egyetemes értékekben is hihet.
1: Na de ha ez
0: nem
1: kötelező
0: Istenben. Hát benne van, mert vannak olyanok is. A magyar társadalom 75%-a állítólag valamilyen módon a történelmi egyházakhoz kapcsolódik, tehát hisz valamilyen
1: most
0: módon.
1: Most a népszámlálás, ami tudja, egy kényes kérdés.
0: Jó, mindegy.
1: Ebben nem menjünk bele, mert
0: és a felelősségről
1: nem lehet
0: beszél,
1: jól kikeveredni
0: a felelősségérzet, a lelkiismeretünk, tehát vagy saját lelkiismeretünk előtt számolunk el, vagy a nemzet lelkiismeretet, vagy az Isten lelkiismeret előtt. Tehát Isten előtti felelősségünktől vezérünk, ebben számolunk el.
1: Ez
0: tehát
1: a preambulum módosítás nem megengedő, hanem azt mondja, hogy Isten előtti felelősség van, mint egy kizárólagosan. Nem engedi meg ezt a hármas felosztást, amit itt
0: de megengedi, de hogyha belemegyünk nyelvészeti kérdésekbe, én mindig azt mondtam, minden javaslatnál.
1: Nem nyelvészeti kérdés, az előbb mondott verziókat, vagy alternatívákat, most pedig én azt mondom, hogy ebben a módosításban, ebben nem megengedő.

0: ők ebben Isten előtti felelősségről beszélnek?
1: Hát úgy van, hogy érezze felelősségünket Isten, a nemzet és saját lelkiismeretünk között. Lehet, hogy a szövegezés nem a legkorrektebb, ezt én elfogadom. Bármilyen módosító javaslat előtt én nyitott vagyok egyébként, ami az alapvető értékeket viszi tovább. Tehát nyilván egy kormány törvénytervezetes...
0: De miért kell a kettő közötti különbséget kiemelni, hogyha a Magyar Köztársaságról beszélünk, meg a Magyar Köztársaság alkotmányáról? Szóval a hívő és a hitetlen közötti különbséget miért kell ilyen módon kiemelni, vagy megkülönböztetni?
1: Ez nem különbségtétel, ez pontosan választási lehetőség, ez ki ez szélesít, ki teljesít, dehogy nem. Hát én úgy látom, én legalábbis ilyen szándékon jutottam be, sajnálom, ha esetleg nem mindenki így érti, ezt én elfogadom, lehet ezen még pontosítani, a tartalma a lényeg, az irányultsága a lényeg, az, hogy az értékeket szerintem föl kell vállalni, és emelkedett hagyományokat kell követni, amit az európai alkotmányok is egyébként követnek.
0: Most egy földhöz ragadt kérdést engedjen meg, ha a jóság és a szeretet alkotmányos norma lesz, vagy a preambulum része, elvárható lesz-e mondjuk az ön képviselőtársaitól, főként Orbán Viktortól, hogy bár nem értenek egyet Gyurcsány Ferenccel számos kérdésben, de szeressék és tiszteljék benne az embert. Tehát, hogy ne nevezzék ideggyengének, tolvajnak, bűnözőnek, ripacsnak, beteges hazudozónak, és így tovább. Már a kereszténység nevében.
1: Hát nézze, én mindig azt hallottam, hogy a fele baráti szeretet jegyében kell politizálni. Nyilván nem vagyunk egyformák. Nyilván vannak olyan emberek, mindannyiunknak vannak hibáik, kinek több, kinek kevesebb, mindannyian törekszünk a tökéletesítésre, legalábbis ebben a hitben kell, hogy éljünk, a jóságra, mindannyiunkban benne van a jóság,
0: nem is
1: a
0: rosszaság
1: is. Nem is ezt kérem. Az élet igazi nagy tudománya, ugye Platón óta tudjuk, hogy a jó és a rossz közötti különbségtétel képességét meg tudjuk-e szerezni, vagy pedig sem. Most nyilván
0: nem, de az alkotmányos norma lesz, akkor ez nem választható lesz, mert azt mondja, hogy ön mindig is az az ember volt, hanem akkor ezt egységében kell mondjuk az ön pártjának, vagy az ön szövetséges pártjának is képviselni.
1: Én nem vagyok felgosítva, hogy az említett urak nevében nyilatkozzam, de hát nyilván Orbán Viktor is fele baráti szeretettel viszonyul Gyurcsány Ferenchez, tehát az, hogyha valaki ezt mondja róla, attól még egyébként...
0: Na azt a pillanatot azért megnézni, amikor a fele baráti szeretetet gyakorolja Orbán Viktor Gyurcsány Ferenc
1: iránt. Elfogadom, hogy de ez megint messzire vezetne ez a beszélgetés, hogyha ebbe belemennénk. Elfogadom, hogy a politikai stílus nem a legjobb Magyarországon, ez tény. És általában nyilván mind a két félnek vannak
0: kínálkozása.
1: Magatartás is lehet, de én mindig azt láttam, voltam kormányzati szerepkörben, és voltam államtitkár az Orbán időszakában, szerintem mindig a hatalomban lévőknek kell elsősorban gesztusokat tenni, és mindig a hatalomban lévőknek van esélye arra, hogy változás következzen be a politikai stílusban. Tehát, hogyha Gyurcsány Ferenc nem olyan módon viszonyul, nem olyan stílussal áll elő, és nem olyan módon vezeti félre az állampolgárokat, ahogyan félre vezette, akkor nyilván nem állt volna elő ez a helyzet. Valószínűleg akkor is paprikás lehetett volna a hangulat, de azért én úgy látom, hogy ez egy spirál, amely egyre mélyebbre megy. Most
0: jó, hát ez az önök véleménye, vannak más vélemények is, nem menjünk tényleg ebbe az irányba. Az előbbiekben megtárgyaltakra tekintet és vissza az alkotmányra. Hogyan módosítaná a Magyar Köztársaság alkotmányát, mert a preambulumhoz, vagy a Mária Pulcsi kegyhelyhez, vagy az egyházi házasságkötés egyenrangúsításához óhatatlanul mondjuk valamilyen módon módosítani kellene. Mi szerepelne a 60. bekezdés helyén, amely a pillanatban így szól, hogy a Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik. Ez ugyanis ugye alapelv, hogy az állam és az egyház szétválasztásának jegyében a demokratikus magyar államnak tiszteletben kellett tartania állampolgárai világnézeti meggyőződését. Aki akarja, az ateista, aki akarja, az hívő.
1: Vallásszabadság van, és világnézeti szabadság van, ezt az alkotmány kimondja, minden törvény ezt alátámasztja. Az nem helyes, hogyha az állam, vagy ha a politika, vagy ha politikai tényezők beleszólnak az egyházak életébe. Ez valóban nem felel meg a vallásszabadság gyakorlásának. Erre is van példa egyébként. Hallhattunk Gyurcsány Ferenctől is, és másoktól is ilyen típusú kijelentéseket a történelmi egyházak tevékenységre vonatkozólag. Tehát ez abszolút elítélendő. Ezért például ez az alkotmányos elv ebben az esetben, vagy az említett esetben sérült szerintem legalábbis.
0: De önök most azt várják, hogy a magyar állam a köztársaság törvényeiben foglaljon állást a jóisten, a szeretet, a Mária Pulcsi könnyezőszobor mellett. Igen, azon állampolgáraival szemben, akik se Istenben, se Mária Pulcs csodatételében nem hisznek.
1: De tényleg azt értse meg, hogy ez a preambulum változtatás, ez nem diszkriminatív, ez nem rekesz ki, ez pontosan inkább az értékekre való figyelemfelhívás jelenti, és miért nem merül föl egy ilyen vita mondjuk a német alkotmány preambulumánál, vagy az ír köztársaság preambulumának a vitájánál, vagy a görögöknél.
0: De ez felmerül, mint hogy a franciáknál is felmerül, vagy a spanyoloknál most igen égető módon csap föl.
1: Szerintem ha a jóra, az igazságosságra, a szeretetre törekszünk, és ezt az alkotmányban kimondjuk.
0: Világi meggyőződés egyébként miért nem lehet a jóra, a szeretetre?
1: Lehet, benne van. szerintem ez egy más egyetemes értékekből fakadó, ennek az értékeknek a fölismerése. Ez helyes, hogy benne van, és ezért is tartottam fontosnak a ketté választását annak, hogy valaki jó Istenbe vetett hitből, vagy pedig más egyetemes értékekből meríti ezt a jóságra való törekvést. Tehát én ezt azt hiszem, ez kiteljesít, kibontakoztat, ez Magyarországot gazdagítaná, és a politikai közegben, amikor egyébként eléggé sarkos szembenállás van, és nem csak a politika itt a lényeg, hanem a társadalom tagjai elsősorban. Hogyha a társadalom tagjai azt látják, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányában igenis szerepelnek, már a preambulumban értékek, és ezek mérvadóak lehetnek, és itt törekszik legalábbis arra, mert azért nem csak erről van
0: ezek
1: szó,
0: hanem a szolidaritásról van szó, vallási
1: az állampolgárok jólétének előmozdításáról van szó, a határon túlélő nemzettársainkról is szó van benne, az ember méltóságról is szó van benne, a szabad és boldog életre való törekvés támogatásáról szó van benne, tehát nagyon sok egyetemes értékről van szó benne.
0: Ezt megosztani már így módon.
1: De nincs megosztva. Én úgy látom, hogy ez nincs megosztva, sőt, pontosan olyan mértékben közösségi formája a magyar társadalmat, amely hasonló módon az európai gyakorlathoz és a sikeres európai nemzetekhez képest is szerintem reális alternatívát ad arra, hogy a magyar nemzet is sikeres lehessen.
0: Jó, de hát azért, hogy az a sikeres nemzet Európában, aki vagy amely keresztény, azért hát nézze, se Franciaországra, nem igaz, hogy Franciaországban ott vannak a keresztények, nagyon nagy számban, hogy a...
1: Igen? Ha az ellenkezőjét állítanánk, hogy aki mondjuk nem a jóságban, nem az igazságosságban, nem a szeretetben, hanem a gyűlöletben, a hazugságban, a rosszaságban hisz, azok pedig hova jutnak? Hát nyilván ezt sem lehet tenni, én azt mondom, hogy ki kell mondani a pozitív értékeket. Aztán nyilván nem mindenkinek tetszik, de én úgy érzem, hogy a társadalom jelentős része, ha mélyen belegondol, és a politikai életszereplő is, ha mélyen belegondolnak, és megvizsgálják a saját lelkiismeretüket, akár világi, akár jó Istenbe vetett hitből merítik ezt, akkor rá fognak jönni arra, hogy ez egy fontos célkitűzés, és erről beszélni kell. Nagyon köszönöm önnek, hogy már most ezzel a párbeszéddel valahogy elindult, nem veszekedés, hanem egy olyan értelmes párbeszéd, amiből hát, ha valami jó dolog sülhet ki.
0: Azt nem merem ugye mondani, bár csak gondolom, de azért zárja be meg ezen, hát ha ön is megérti ebből, hogy mások is vannak a világon, mint pusztán csak a
1: így
0: hívők.
1: Van. Így van. Jó. És meg is értem őket.
0: A beszélgetés alkalmat ad arra, hogy tovább támadás. Gondoljuk, hogy meg is ígérem, hogy folytatni fogjuk. Köszönöm más szépen. Közegben, vagy más közreműködőkkel. Köszönöm szépen.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Hát szép estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket. A sorozatunknak, az előadásoknak ezen az első alkalmán, akik nem ismernek engem, Bálint Györgynek hívnak, és a Keresztény Advent Közösségnek vagyok a lelkésze. Az előadások címéből, illetve az időzítésből, hogy egyáltalán ezeket mikor tartsuk, biztosan tetszene gondolni, hogy hát akkor érdemes bizonyos kérdésekkel foglalkozni, amikor egyébként is foglalkozunk ezekkel. Nem sokkal van mögöttünk a Minden Szentek alkalma, halottak napja, és ugye ezen az alkalmon az emberek elhunyt szeretteikre és barátaikra emlékeznek. És mi arra gondoltunk, hogy ennek kapcsán felkínáljuk néhány alkalomban ezt a témát, hogy egy picit mélyebben gondoljuk át. Hogy mi is tulajdonképpen a halál, és milyen reménység fűződhet ehhez. Az emberek hányféle módon gondolkodnak a halálról, és én bízom abban, hogy ez a három előadás hát számot tarthat majd a kitartásunkra és az érdeklődésünkre is, és együtt el tudunk majd gondolkodni ezekről a kérdésekről, és ezek az előadások segítenek ezt a kérdést mélyebben átgondolni. Van-e megoldás a halálra? Úgy ezt a címet adtuk mind a három előadásnak így összességében, és az első mai alkalomnak pedig ezt a címet, hogy gondolatok és elképzelések az elmúlásról, az ember vívódása és megoldás keresése. Amikor kézbe vettük a meghívót, én bízom abban, hogy senki nem tekintette azt túlzásnak, hogy úgy fogalmaztunk, hogy ez az emberi életnek a legnagyobb kérdése, a legnagyobb problémája. Szeretnék több gondolkodótól és írótól is idézni ezen a mai estén, illetve hát majd a későbbiekben is. Noha a második és harmadik alkalmunkon már jobbára a Biblia oldaláról vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Brent Weeks író fejezte azt ki, hogy mi többet remélhet az ember, mint hogy uralma alá hajtsa a halált. Ezzel gyakorlatilag ő kifejezte azt, hogy az ember számára a legnagyobb ellenség a halál, leginkább erre keres választ, mert az emberi életbe sok mindent bele lehet tervezni, és sokféle célt ki lehet tűzni, de az elmúlással, a halállal, hogy az életünk véget ért, mindannyiunknak számolni kell. És azt mondja, hogy az ember ettől nagyobbat nem remélhet, hogy e felett az ellenség felett győzzön, hogy ezt a kérdést az ember megoldja. A halál az kétszeresen is fájdalom számunkra, egyfelől azért, mert amikor a szeretteinktől el kell búcsúznunk, és a halál könyörtelenül elválaszt tőlünk és minden élőtől embereket, akiknek az élete lezárul. Ez azért nagy fájdalom, mert ugyan nagyon, nagyon rövid az életünk, tehát az a 70-80 esztendő aztán sokaknak még ennyi sem adatik. Ez a 70-80 esztendő nagyon gyorsan eltelik, mégis ez alatt az életidő alatt, akiket nekünk ad az élet, szeretteinket, barátainkat, azokkal úgy nagyon összeforrunk az élet végére. Tehát nagyon sok közös tapasztalaton keresztül megyünk, sok közös bánat, sok közös öröm, szinte úgy összeforrunk, és hát én sokszor olyan csodálkozva nézem azokat az időseket, akik úgy kézen fogva mennek az utcán vagy a parkban, vagy azt mondják az emberek, hogy mire megidősödnek, addigra már úgy egymás tekintetéből vagy egymás gondolataiból is tudnak érteni. Tehát annyira összetud csiszolódni az ember néhány évtized alatt, annyira összetud érni az életünk a másikkal, hogy ez azért nagy fájdalom, mert amikor elveszítjük a szeretteinket, olyan, minthogyha a lényünkből veszítenénk valamit. Például a Szentírás azt mondja, hogy amikor a férfi vesz magának feleséget, akkor lesznek ketten egy testé. Tehát az Isten így szerkeszti össze az embert, és általában a szeretet kapcsolatokat, hogy az már nem két ember, hanem egy ember, mert összefornak, mert egy cél, közös tervek, amelyek vezetik őket. És ez tényleg olyan, mintha saját lényünkből, a saját testünkből veszítenénk, mint olyan hiányos emberekké válnánk, amikor valakit elveszítünk, amikor a szeretteink meghal, szeretteink közül valaki meghal,
És hogy minden emlék visszatekintve, még hogyha küzdelmes is az élet, mert hát melyek azok a szeretett kapcsolatok, ahol bajokkal és küzdelmekkel ne kellene számolni, de visszafelé tekintve figyeljük meg, hogy minden megszépül. És itt is hadd idézzünk Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című verséből: látjátok, feleim egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra, megcsalt. Ismertük őt, nem volt nagy és kiváló, csak szív, ami szívünkhöz közel álló, de nincs már. Akár a föld, jaj, összedőlt a kincstár. Idáig idézem Kosztolányi Dezsőnek a sorait, és tulajdonképpen ezekben a sorokban felismerhetjük azt, hogy nem attól értékes egy ember, hogy nagy és kiváló lenne. Nem attól értékes az én társam, a feleségem, a gyermekem vagy a szüleim, mert ővele dicsekszem és minden embernél különb lenne, hanem azért, mert a szívünkhöz közel áll. Azért, mert az emberi életben annyira közel tudunk egymáshoz kerülni, hogy a legnagyobb veszteség, tehát nem az a legnagyobb veszteség, amikor megbetegszünk, vagy amikor elszegényedünk, vagy ki tudja, milyen körülményekben jelentkező problémával kell szembesülnünk, hanem a legnagyobb veszteség az, amikor valakinket elveszítjük. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, ami szívünkhöz közel álló, mondja a költő. Tehát ez az egyik dolog, ami miatt nagyon nagy fájdalom a halál, az elmúlás és az ezzel járó elválás, de szeretném említeni a másik részét is ennek a fájdalomnak. Tudnélik, leginkább amikor temetésre megyünk, vagy valakitől búcsúzunk, akkor gondoljuk át saját magunkra, saját életünkre nézve is, hogy mennyire véges az élet. Olyan érdekes dolog ez, sokan megfogalmazták már, hogy az ember úgy éli az életét, és úgy gyűjt, és úgy tervezget, mintha soha nem halna meg, mintha örökre élne. És ez tényleg így van. Ez tényleg így van. És aztán eltelnek úgy évek, évtizedek, hogy az ember nem igazán gondol arra, hogy hát majd valamikor az én életem is lezárul. Ugye leginkább ezt búcsúztató istentiszteleteken és temetéseken szokták a lelkészek, vagy éppen a szónokok megfogalmazni, hogy hát akik még élünk, nekünk is gondolnunk kell arra, hogy majd a mi életünk is egyszer ide érkezik, és le fog zárulni. Egy kis ironikus mondás, amivel biztosan tetszettek már találkozni, amikor a temetőben teljesen mindegy, hogy milyen felekezetű pap és búcsúztatja ugye az élőket az elhunytól, és azt mondja az ott lévőknek, hogy hát tessenek látni, hogy egyszer mindannyian meghalunk, még az is lehet, hogy én is. Ugye ez egy mókás dolog, mert az ember azt mondja ezzel, hogy hát még talán az is előfordulhat, hogy én is egyszer sorra kerülök, bár mindenki úgy gondolkodik, vagy legalábbis nagyon sokan, hogy hát ha rám ez nem érvényes. Hát ha az élet majd hozzám kegyes lesz, meg a sors kegyes lesz, és hát engem valahogy ki fog kerülni ez. Egy következő idézet egy amerikai pszichiáter fogalmazta meg: a halálfélelem mindig ott bujkál a felszín alatt az életünkben, a gondolatainkban. A halál gondolata egész életünkben kísért minket. Ezért védőfalakat építünk, többnyire a tagadásra alapozva, hogy megbirkozzunk a láthatatlan fenyegetéssel. Mégsem tudunk szabadulni tőle. Ugye ezt tényleg megfogalmazza ez az orvos, hogy az emberi szinte ösztönös gondolkodás és szembesülés ezzel a szigorú valósággal, tehát ez úgy nagyon nehéz, és az ember próbál magának ilyen kerülő utakat keresni, és azt mondja, hogy védőfalakat építünk, és többnyire a tagadásra alapozva az ember próbálja magával elhitetni, meg a környezetével is, hogy hát ővele nem fog ez majd előfordulni, hogy őnek is lezárul az élete, és meg fog halni. Tényleg nagyon nagy kérdés, hogy ennyi az élet csupán, amit mi élünk, ez a 70-80 év. Nem tudom, tetszettek-e már ebbe úgy igazán komolyan belegondolni. És nyilván, hogyha nem 70-80 évet élnénk, hanem mondjuk 600 vagy 800 évet, akkor is nagyon nagy kérdés lenne, hogy na de eljön annak is a vége.
véges kell, hogy legyen az élet? Le kell, hogy záruljon az élet? Vajon mindig ilyen volt az élet a történelemben, hogy lezárult? Mindig ilyen rövid volt? Vagy volt valami más is? Vagy lesz valami más is? Tehát nagyon indokolt, hogy az ember gondolkozzon ezekről. Mi lesz az emberrel a halála után? Lehet erről egyáltalán valami biztosat tudni, vagy pedig ki így gondolkodik erről, ki úgy sokféle találgatás megfogalmazásra kerül az életben. Ugye szokták mondani, hogy senki nem jött még onnan vissza, és nem tudta elmagyarázni, hogy mit látott. Tehát ez tényleg egy nagyon nagy kérdés. Vajon van-e erre válasz, van-e erre megoldás? És nyilván az ember valahol érzi azt, hogy szembesülni kell ezzel a szigorú valósággal, és azzal, hogy nagyon lekötjük magunkat az életben, és igyekszünk az életünket mind hasznosabban leélni, ezzel még nem tudunk elmenekülni a valóság elől. Ezzel együtt még azért ott van az, hogy nekünk készülnünk kell arra, hogy az életünk mindannyiunknak egyszer le fog zárulni. A válaszkeresésnek vannak próbálkozásai, és a három legfontosabbat szeretném most ezen az első alkalmon önök elé tárni. Nem egy emberrel találkoztam, aki úgy visszaemlékezett a gyerekkorára, és azt mondták, hogy őket már egész kicsi gyerekként foglalkoztatta az, hogy miért van halál. Tehát miért van az, hogy van valakink, szeretjük őt, és aztán egyszer csak nincs. És igazán mi felnőttek sem tudunk ezzel mit kezdeni, mert akit mi tapasztaltunk, megfogtunk, akivel kapcsolatunk volt, tehát az, hogy ő nem létezik, erre egyszerűen az emberi agy és az emberi tudat nincsen felkészítve, hogy ezt fel tudja dolgozni. Ez ugyanolyan elképzelhetetlen, mint ahogy egy kisgyermek szinte a semmiből megszületik, és csodaként ott van, és maga az élet egy csoda. Tehát ugyanúgy mi felnőttek nem tudunk ezzel sem mit kezdeni, hogy most hol van az a valaki, aki még a 5 perccel ezelőtt itt volt. Hol van? Mert van egy hideg test, amit majd eltemetünk, de hol van maga az ember? Na nem csak felnőtteknek nehéz kérdés ez, hanem már sokszor a gyerekek is foglalkoznak ezzel, hogy miért van elmúlás, hogy miért ragadja el a halál azokat, akiket szerettünk. Vajda Jánosnak egy versét írtam ki, ami nagyon, nagyon szinte összegyűjti ezeket a kérdéseket. Elhervad a rózsa, lehull a levél, ezért születünk hát? Ez az életi cél? Csak eddig a pálya, semmit se tovább? Vagy itten az ember csak öltözik át? Mi itten örök? A halál-e vagy a lét? Hol itten a kezdet? És hol van a vég? Mi itt a csalódás? Hol itten az álom? Vagy innene, vagy túl a határon? Figyeljük meg ezt a költőt, hogy ebben a rövid versében, illetve vers részletében összefoglalja az elmúlással kapcsolatos legnagyobb és legégetőbb kérdéseket, mert azt mondja, hogy elképzelhető, hogy mi csak azért születtünk, hogy ahogy a falevelek lehullanak az ember életnek, és vége jönnek a következő generációk, és mindenki a feledés homályába merül, és tulajdonképpen ennyi volt? Azt mondja, csak eddig a pálya, és semmit se tovább, vagy azért van az élet, mert itt az embernek át kell öltözni? Ugye idézi azokat az embereket, akik azt mondják az életről, hogy ez egy felkészülés egy magasabb rendű életre, és azt kérdezi a továbbiakban, hogy van-e itt valami örök, amit az ember kereshet, a halál örök vagy a lét örök? Ki az, aki ezt megmondja? A létünk, az életünk az, ami örökké való? Ugye nagyon sok ember úgy gondolkodik, hogy a bennünk lévő lélek az örökké való lélek. Az a halálban is tovább él. Vagy pedig, amikor meghalunk, akkor abból nem lesz soha ébredés és feltámadás, és az ember végleg úgymond eltűnt a semmibe. Hol a kezdet, hol a vég, mi itt a csalódás, hol itten az álom? Ebben az életben kellett csalódnunk, mert jobb lesz azután, vagy pedig erre az életre kellett ráépíteni az életünket, mert utána nem lesz semmi, és akkor abban kell csalódnunk? Tehát ezek tényleg azok a kérdések, amelyek leginkább felmerülnek az emberben, és megfogalmazásra találnak. Három pontban hadd soroljam fel, hogy ugye a mi
kultúrkörünkben, illetve itt Európában mik azok a legfontosabb elképzelések, legfőbb elképzelések, amelyeket az ember elgondol magával a halállal kapcsolatban. Az egyik dolog az, hogy amit nagyon sokan vallanak, hogy nincs igazán válasz a halálra, és megoldás sincs, csak erre az emberi életre, erre a néhány évtizedre tudunk építeni, és érjük bennyivel. Tulajdonképpen azzal a tudattal kell élnünk az életünket, hogy amikor meghalunk, akkor azzal minden lezárult. És ezért ezt az életet használjuk ki, próbáljuk úgy élni, hogy abban mindazt meg tudjuk valósítani, amit fontosnak tartunk, és amit szeretnénk. Ezt fejezi ki Szabó Lőrinc verse, Csak az imént címmel. Begyors nap volt, másnak is ilyen gyors? Vagy csak az enyéme különös sors? Öregszem és fáradt vagyok, kezd fanyar lenni, ami édes, az idő szép lassan kivégez, s nem soká mindent itt hagyok. És ez a legfurcsább, a semmi, hogy lehet többé sose lenni, ez a legérthetetlenebb. Végső lakójául agyamnak a nagy csodálkozás maradt csak, hogy voltam és hogy nem leszek. Tehát ezt a fajta látást és szemléletet fejezi ki a költő, hogy akármennyire is nehéz ezt az agyunkkal felfogni, az életünkre úgy kell tekinteni, mint létre, és a halál utáni időszakra pedig úgy, hogy nem leszünk, hogy nem vagyunk. Tehát ez a vers foglalja össze azoknak az embereknek a gondolkodását, akik azt mondják, hogy a halálon túlra ne is kutakodjunk, és ne is reméljünk semmit, mert a halállal lezárul minden, és ezért ettől az emberi élettől kell várni mindazt, amit szeretnénk. A másik felfogás, Goethe fogalmazta meg, a halál pillanata az, amikor a lélek elhagyja az irányító központi erőt, de csak azért, hogy újabb kapcsolatokat létesítsen, hiszen természeténél fogva halhatatlan. Ugye az embereknek a másik csoportja azt mondja, hogy igen, meghalunk, de csak a testünk. Tehát valamilyen formában tovább élünk. Szeretném itt jelezni, hogy a kereszténységnek a nagy része és a keleti vallásosság ezen a ponton egy gyökérből táplálkozik, magyarul a lélek halhatatlanságából. A különbség igazán a két megközelítés között az, hogy míg a keleti vallásosság ugye a reinkarnálódás, az újabb létformákban való megtestesülést és életet öltést hirdeti, addig a kereszténységen belül ugye egy elég komoly többség azt vallja, hogy a halál után vagy a tisztított tűzbe kerülünk, vagy pedig rögtön a mennyországba, rögtön a pokolba, de az biztos, hogy a lelkünk az tovább él. Tehát a halál ilyen értelemben nem is teljesen halál, mert hogyha a test megszűnik, az önmagában még nem halál, az csak a testnek az elporladása, de hát az már úgyis öreg, meg úgyis beteg. A lelkünk az igazán tovább folytatja valamilyen más formában. Nyilván ebből az következik, hogy ember próbálj ebben az életben boldogulni, próbálj megjobbulni, de hogyha ez nem sikerül, akkor sem veszítettél el mindent, mert majd a tisztító tűzben, vagy majd egy másik létben, vagy egy másik testben ezt a küszködést tovább folytathatod, és aztán majd ebből kikerekedik azért végeredményként mindenképpen valami jó. Így szeretném jelezni, hogy leginkább legtöbben ezt a szemléletet fogadják el. Legtöbben ezt a szemléletet fogadják el, és hát részben azért, mert az embernek jó belekapaszkodni abba, hogy nekem ne kelljen az egész életemet a halál félelmében leélnem, hogy mi van akkor, ha lezárul, és akkor nem leszek, hanem jó ebbe a gondolatba belekapaszkodni, hogy egészen pontosan nem tudjuk, hogy mi lesz utána, de valami lesz. Valami biztos, hogy lesz. Hogy az most reinkarnálódás, vagy a lélek továbbélése, halhatatlansága, ez most annyira nem fontos, de valamilyen módon mindenképp tovább élünk. Tehát a legtöbben ebben hisznek, hogy ne függjön
az én itteni életem attól, hogy hogyan és mikor zárom le, és ne függjön a végeredmény sem attól, hogy én jelenleg itt most hogyan éltem. Ez tehát a második megközelítés és szemlélet az elmúlás kérdéskörében. A harmadik az, amikor emberek azt mondják a Biblia értelmezéséből, hogy a halál az egy alvás, és akkor, amikor az emberi történelem lezárul, akkor a halottak feltámadnak. Ehhez is egy idézetet választottam a Bibliából, János evangéliumában olvashatjuk Jézus szavait. Azt mondta, eljó az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Ez a harmadik szemlélet. Figyeljük meg, hogy Jézus szavait, tehát Jézus nem arról beszél, hogy a lélek valahová eltávozott, és arról sem beszél, hogy mindenestől lezárult az élet, és nincs tovább, hanem azt mondja, hogy az emberek a koporsókban vannak. És azok, akik a koporsókban vannak, amikor Jézus visszatér, akkor feltámasztja a halottakat, és hát azután, hogy minden ember feltámad, tulajdonképpen az ítélet következik, és vannak, akik élet, örök életre támadnak fel, és vannak, akik pedig kárhozatra támadnak fel. Tehát az megítéltetésben és az elítéltetésben részesülnek. Ugye ebben azok hisznek, akik a Biblia szavait ilyen módon, ilyen formában értelmezik, és a kinyilatkoztatás legfontosabb elemének, valóságának a Szentírás tartják. Általában ezek az emberek gondolkodnak így erről. Szeretnék tovább lépni, és azt is felvetni, hogy a három megközelítés és a három elképzelés kapcsán milyen kérdések merülnek fel. Tudnék, mind a hárommal komoly kérdések merülnek fel. És nyilván a kérdésekkel foglalkozni kell még akkor is, hogyha ezekre nem tudunk választ találni. És az első meglátással kapcsolatban, hogy az élet a halállal befejeződik, és utána semmi sincs, tulajdonképpen az a kérdés merül fel, hogy volt-e értelme az életnek. Tehát volt-e értelme megszületni egy néhány évtizedes életre, abban küszködni, célokat kitűzni, és különböző tapasztalatokban részesülni, emberi kapcsolatokat felépíteni, és utána pedig mindent itt hagyni, és mindent elveszíteni. Tehát volt-e igazán értelme így az életnek? Az a kérdés is felmerül, hogy ilyen összetettséggel és ilyen bonyolultsággal, amivel mi emberek rendelkezünk, gondoljunk például az emberi agyra, amelynek mi olyan 7%-át használjuk csak ki. Tehát lehetséges az, hogy az ember a maga összetettségével és csodálatos szervezettségével, ami a lényünkben van, csak erre a néhány évtizedre került ide, erre a világra, és csak ennyi lenne a célja, és semmi több. Ugye ezt a teremtés-evolúció kérdés kapcsán is emberek felszokták vetni, hogy az evolúciónak vajon mi szándéka lehetett volna egy ilyen embert létrehozni, ugye hosszú-hosszú folyamatok eredményeként, hogyha az ember az agyának csak a 7%-át használja. Ugye ez tényleg egy komoly, fontos kérdés. És aztán gondoljunk arra is, hogy az életkort is nagyon komolyan ki lehet tágítani. Természettudósok azt mondják, hogy ha például a természettel sokkal nagyobb összhangban élnénk, ha nem lenne ennyi stressz, nem lenne ennyi szaladás, nem lenne ennyi információ özön, amit szinte feldolgozni sem tudunk, akkor bámulatos módon ki lehetne tágítani az életkorát, mint ahogy látjuk is, hogy élnek a Kaukázusban, vagy ki tudja milyen természeti közegben emberek, és ahol átlag életkor 100 meg 120 év. És aztán megélnek attól magasabb életkort is, és aztán tekinthetünk a földgolyónknak egy-egy olyan területére, ahol pedig sokkal alacsonyabb az átlag életkor, mint amit mi élünk. Tehát valahol párhuzamot találhatunk a környezet, a körülmények, az életmód és az életidő között,
És nyilván akkor elgondolkodhatunk azon is, hogy akkor az élet ilyen halandónak lett elképzelve, és megnyugodhatunk mi abban, hogy ez a csodálatos emberi élet, amiben mi élünk, amiben próbáljuk felfogni az örökkévalóságot, amelyben mi érzünk, szeretni tudunk, gondolkodni tudunk, hogy akkor ez a néhány évtized van, és ezzel minden lezárult? Tehát ez tényleg kérdés. A másik gondolatkörre, ahol azt mondják az emberek, hogy valamilyen módon mindenképp, ha lelki mi voltunkban is, de tovább élünk, itt az a kérdés merül fel, hogy hol van ebben a személyesség. Mondjuk a reinkarnáció tanával kapcsolatban hol marad a személyesség. És itt hadd idézzek újból Kosztolányi Dezső halotti beszédéből egy részletet. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él, s mint fán se nő két egyforma levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nagyon szép ez a gondolat, amely abban fejezi ki az emberi élet értékét, hogy egyedi. Hogy utánozhatatlan, hogy megismételhetetlen. És igazán párhuzamot látunk a természet és az emberi élet között, hiszen a természetbe is, ha kimegyünk, olyan hihetetlen gazdagság és változatosság van, hogy nincs két egyforma falevél, ahogy a költő mondja, nincs két egyforma fűszál, nincs két egyforma hópehely, azt mondják. Micsoda gazdagság, micsoda változatosság? Na, azt mondja a költő az emberre is. Nincs két egyforma ember. Még az ikrek se teljesen egyformák. És ebben van az embernek leginkább az értéke, hogy nem élt belőle több, és most sem él. Nem lesz a nagy időn sem hozzá hasonló. Na most, ha mi azt mondjuk, hogy a reinkarnáció tanában az ember majd testet ölt valami más ember, vagy valamilyen állat képében, akkor most tulajdonképpen kicsoda ő? Melyik létformája szerint ő az a valaki? Akkor megszűnik ez az egyediség, megszűnik ez a különbözőség másoktól, és én úgy gondolom, ezzel együtt az emberi élet értéke is igen-igen elveszne. A másik kérdés, hogy vajon komolyan vehető-e úgy az élet és az élettel járó felelősség is, hogyha az emberi élet lezárulásával tulajdonképpen nem zárul le az élet, hanem csak egy testi halál, de lélekben az ember tovább él, mert az embernek a lelke az örökké való lélek. Hogy vajon ezen a háttéren mennyire lehet komolyan venni és felelősen venni a mi életünket, megszokták emberek erősíteni ezt a halál közeli élménnyel, hogy hát csak kell valaminek lenni rögtön a halál után, mert hát a hány és hány ember volt, akit a klinikai halálból visszahoztak, és ők hasonló dolgokat, meg hasonló fényességet láttak, és akkor biztos, hogy kell ott lenni valaminek. Nagyon nagy kérdés ez, mert az agyhalál előtti állapot az még nem halál. És azok az emberek, akiket a klinikai halálból visszahoztak, azok az agyhalál előtti állapotot élték meg, az még nem halál. Az az igazi halál, amikor az embernek az agysejtjei is felmondják a szolgálatot, és onnan viszont nem tértek vissza az emberek. Tehát ilyen értelemben ők nem tudnak mit mondani arról, hogy igazán a halál mesdjéjén túl mi is található. Hankis Elemér író szociológus fogalmazta meg a következőket, minthogy képtelen elfogadni a halál végzetszerűségét, az ember tragikus helyzete és a halál rettenete arra kényszeríti, hogy narcisztikus módon különleges és következésképpen halhatatlan értékként mutassa fel önmagát. Tehát ez a író azt fogalmazza meg, hogy valamiből származik az is, amikor az ember a saját életére, vagy általában az emberek életére, ha csak lelki mi voltukban is, de halhatatlan értékként tekint. Ő úgy gondolkodott erről, hogy ez abból fakad, hogy képtelen elfogadni az ember a halál végzetszerűségét. Tehát nem tudományos alapokra és nem hitbeli alapokra épül a lélek halhatatlanságának az eszméje szerinte, hanem sokkal inkább arra, hogy retteg a haláltól,
és ezért azt mondja, hogy a halál után is biztosan van élet valamilyen formában. A harmadik elgondolással kapcsolatban is vannak kérdések. Ugye a harmadik felfogás az volt, hogy a halottak alszanak, és hát majd, ahogy Jézus tanította, majd az emberi történelem végén ők fel fognak támadni. Hát itt is vannak kérdések. Tehát ez, hogy feltámadás, én sok vallásos emberrel találkoztam, és azt mondta, hogy ő sok mindenbe hisz, de az, hogy a sirokból az emberek kijönnek, hát ez képtelenség. Tehát az, hogy az emberek elporladnak, feledésbe merül a lényük, a személyiségük, a jellemvonásaik, az, hogy hogy néztek ki. És aztán egyszer csak kijön majd évezredek múltán ugyanaz az ember. Hát ez képtelenség. Tehát itt is nagyon sok kérdés van, vagy egyáltalán, ha lesz feltámadás, akkor az mikor lesz, meg hogy lesz az, hogyan lehet azt elképzelni, hogy akikhez mi most kijárunk a temetőbe, és visszaemlékezünk rájuk, azok egyszer majd csak újra élni fognak, ugyan olyan emberekként, mint ahogy meghaltak. Tehát ez tényleg nagyon nagy kérdés. Azt láthatjuk, hogy különböző felfogások léteznek az elmúlással kapcsolatban, de mindegyikhez nagyon, nagyon komoly kérdésfelvetések és kételyek társulnak. Tehát egyet már most megállapíthatunk, hogy bármelyik mellett teszi le az ember a voksát, ez hit kérdése, és nem lehet meggyőződés kérdése. Igaz, hogy maga a hit lehet olyan erős az emberben, hogy szinte meggyőződés erővel bír, sőt, kell is, hogy ilyen legyen, de az csak elhinni lehet, hogy vajon a háromból melyik az igaz. Vajon az az igaz, hogy a halállal minden lezárul, és mindent elveszítünk, és nem vagyunk többé? Vagy az az igaz, hogy valamilyen formában tovább élünk testi, lelki mi voltunkban? Vagy pedig az az igaz, hogy a halottak, a feltámadásuk semmit nem tudnak magukról, hanem akkor majd felébrednek, és Jézus feltámasztásban részesíti őket. Tehát ez a három lehetőségünk van. Én ezzel szeretném is a mai alkalmat lezárni, és átadnám a szót a beszélgetésnek, hogy vessük fel a gondolatainkat és a kérdéseinket, mert ez is szokott társulni a meghirdetett alkalmainkhoz. És a következő alkalommal pedig azt szeretnénk megvizsgálni egy hét múlva csütörtökön, hogy változott-e valami a teremtés óta? Vagy azóta, hogy az élet létrejött? Változott-e valami, mondjuk a halál kérdésében? Mit tanított Jézus a halál okáról? Beszélte Jézus arról, hogy a halál az kezdettől fogva természetesen van, vagy pedig a halál valamikor keletkezett. És aztán majd a harmadik előadásban arról gondolkodunk, hogy tanított-e Jézus arról valamit, hogy van a halálra megoldás, hogy valami le tudja győzni a halált. Ugye a két további alkalmon én azért szeretnék Jézusra építeni, mert hát azért itt a kereszténység a legelterjedtebb a mi országunkban, és méltó a Szentírás, hogy ahhoz forduljunk. És abból vizsgáljuk meg, hogy vajon itt ez a három felvetés közül melyik áll meg a Biblia mérlegén, és Jézus tanításához melyik áll a legközelebb. Én köszönöm szépen mindenkinek a kedves türelmét, figyelmét. Én ennyit szerettem volna elmondani, és bátorítok mindenkit arra, hogy vessük fel nyugodtan a gondolatainkat, és aztán majd egy hét múlva pedig folytassuk. Egy könyvet is szeretnék bemutatni, egy kis írás, Vankó Zsuzsa, ha meghal az ember, hol van ő? Ez egy idézet a Bibliából, Jób könyvéből. Jób, aki az időszámításunk előtti 20. század környékén élt a pátriárkális korban, ő vetette fel ezt a kérdést, hogy ha meghal az ember, hol van ő? Amit úgy gondolom mindannyian mi is felvetünk. Én is épp most temettem a napokba egy 23 éves fiatalasszonyt, és olyan döbbenetes, mai napig nem tudom feldolgozni, hogy ő nincsen. Tehát akit még néhány nappal ezelőtt beszélgettem vele, és ott volt, és egy idő után meg az, hogy ő nincs, és eltemettük, szóval ezt nem lehet felfogni. Tehát tényleg ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ha meghal az ember, hol van ő? Ja, ajánlom mindenkinek szeretettel, több könyvet is találunk a bejáratnál, de ez igazán komolyan a témába vág, amiről a három alkalom szó.
szólni fog. Köszönöm szépen, és én akkor szeretném átadni a szót, hogy van-e gondolatunk, van-e kérdésünk az elhangzottak kapcsán.

Ha Isten minden tökéletesen teremtett, és legfőképpen az embert a hatodik napon, és az ő számára készítette el a földi világot, akkor ezzel szemben miért tapasztaljuk mi azt, hogy olyan sok rossz van a világon, mi az oka, mi a forrása a rossznak, hogyan jelent meg az emberi világban a rossz? A mai alkalommal a Biblia második és harmadik fejezete a témánk, Mózes első könyve második és harmadik fejezetéből emelek ki egy-egy jellemző részletet, és azt követően különböző kérdéseket szeretnék feltenni. Az előadást szeretném a Mózes első könyve második fejezet 15. versének felolvasásával elkezdeni. Ez a következőképp hangzik. És vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Ez egy nagyon egyszerű bibliai ténymegállapítás. Az Isten vette az embert, és helyezte őt az Édenbe. Ezt a szót fordították le héberből, görögre a paradicsom szóval, és mind a két kifejezés magyarul ennyit jelent, hogy kert. Isten egy kertbe helyezte az embert, egy körülhatárolt földterületre, egy kertbe, és itt mindjárt ennél a Biblia versnél szeretném is föltenni a kérdést, hogy miért csak egy kertet kapott osztályrészül az ember. Ez a kert, ez nem egy olyan kis konyhakert, vagy olyan kis házi kertszerű dolog volt. A Biblia megmondja azt a négy folyót, amely keresztül folyta ezt az Édent, vagy paradicsomot, vagy kertet, és ebből kettőt tudunk azonosítani, mert az egyik a Hiddékel, amely a Bibliában máshol is ilyen néven előfordul, ez a Tigris folyó, a második pedig az Eufrátesz. Tehát itt Mezopotámiában Tigris és az Eufrátesz folyó tájékán volt az emberiség bölcsője, ez a bizonyos Éden vagy paradicsom. Közelebbről nem tudjuk ezt körülhatárolni, de hát egy óriási földterület volt, szinte egy fél földrésznyi földterület, de az egész világhoz, az egész földhöz képest azért egy tört rész volt. A kérdés továbbra is fennmarad, ha Isten azt mondja, az előző fejezet tanúsága szerint az első emberpárnak, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be az egész földet, akkor miért csak egy Édent, egy paradicsomot, egy kertet biztosított nekik az Úr? Miért csak ez bízta rájuk? Miért olvastam ezt így, hogy helyezte az Isten az embert az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt? Erre a kérdésre a legvilágosabban és a legrövidebben Jézus Krisztusnak egy nevezetes kijelentése válaszol, amelyet Lukács evangéliuma 16. fejezetében olvashatunk a 10. versben. Jézus Krisztus az egyik példázatát így fejezte be, aki a kevesen hű, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ez azóta szinte szállóige és közmondás lett, de egy nagyon mélyértelmű mondás. Aki a kevesen hű, a sokon is hű az. És aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ebből a visszahivatkozásból kiderül, hogy Isten azért bízott egyelőre az emberre csak egy tört részt, csak egy Édent, csak egy kertet. Mert az embernek egy ilyen kis részen kellett bizonyítani az alkalmasságát arra, hogy majdan az egész föld kormányzására is képes lesz. Isten azért nem adta rögtön az első emberpárnak az egész földgolyót, azért adta neki csak az Édent, mert ezen a kis területen kellett volna bemutatni az első emberpárnak arra azt, hogy alkalmasak lesznek egy egész bolygónak, a nagy földnek a vezetésére, a kormányzására. Hiszen Isten ezért alkotta az embert, hogy a föld ura legyen. Ne a föld rabszolgája, a föld ura legyen. Tehát erre az első kérdésre, hogy miért beszél a Biblia rögtön a második fejezetben csak egy Édenről, egy paradicsomról, ugye csak egy kertről. Erre ez a válasz Isten bölcs nevelési szándékkal tette, amit tett. Egyszerre nem lehet rábízni az emberre mindent, először a kicsin kell bizonyítani azt, hogy képes lesz majd a sokon is hűnek lenni,
és ez azóta is nagyon nagy törvény az emberi életben. Vagy mindig azt látjuk a bibliai témák tanulmányozásánál, hogy visszamenőleg egy régi ismeretet is szerzünk, a Bibliának megértjük egy-egy helyét, de hogyha jobban elmélyedünk benne, akkor megértünk az emberi életünkből is valamit. Ez mindig fönnáll a Bibliával kapcsolatban. Aki a Biblián elgondolkozik, mindig a saját életéből és a környezete életéből ért meg valami alapvetőt. Mert nem így van ez a mi életünkben is. Az az ember, aki a kicsiben, egy kis munkában, egy kis feladatban nem bizonyította a rátermettségét, hogy képes azt elvégezni, és jól végzi el, arra hogyan lehetne többet rábízni? A bajokhoz vezetett

bízta rögtön az egész földet, csak az Édent, mert az embernek bizonyítania kellett az alkalmasságát, a rátermettségét, hogy jó gazdája lesz majdan a földnek. De nem tudom, hogyha éber füllel hallgattuk ezt az első Biblia verset, valami még megütötte a fülünket. Ez a második kérdés, amire szeretnék most már áttérni, mert így hangzott ez a rövid vers, hogy vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Hát a művelje szón nem kell sokat gondolkoznunk, hiszen Isten az embert tevékenységre teremtette, munkára teremtette. Ugye a felvilágosodás korában is a híres Voltaire-i mondás innen származik, hogy a Candidot befejezte, hogy műveljük kertjeinket, hogy mindenki dolgozzék, mindenki művelje a maga területét, nem csak a szó szerinti kertekről van szó, hogy egyáltalán tevékenykedjék, alkosson. Tehát azt tudjuk, hogy mit jelent az, hogy művelni. De miért van ez a második szó, hogy őrizze azt? Hát kitől kellett őrizni? Hát ha eddig csak arról volt szó, hogy Isten, amit megteremtett, tökéletes és jó. Ha a földi világ létrehozásában semmi porszem nem vegyült, ugye az egész teremtésbe, akkor kitől kellett ezt őrizni? És figyeljük meg, ez a kis szócska már is mire vezeti rá a gondolatainkat. Arra vezeti rá a gondolatainkat, hogy a rossz, akitől őrizni kellett a kertet, már a földi teremtés előtt létezett. Itt csak egy kis szócska érzékelteti azt, hogy az első emberpárnak az Isten azt mondta, hogy műveld a kertet és őrizd. De ebben a szóban, hogy valakitől őrizni kellett, ebben már benne foglaltatik, hogy a földi teremtés előtt a rossz már létrejött. Itt a Biblia nem beszél erről részletesen, de később a Biblia nagyon részletesen visszatekint és bepillantást nyújt abba, hogy hogyan is jött létre a rossz, a gonosz. Én csak egyetlen egy Biblia verset írtam fel, ez a második, János Evangélium a 8. fejezet 44. verse, ismét Jézusnak egy híres kijelentése, amikor azt mondta a vallási vezetőknek, a farizeusoknak, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, aki a hazugság atya és embergyilkos, és aki nem állott meg az igazságban. Jézus ezzel a tömör mondással azt mondta, hogy ez a bizonyos ördög, vagy sátán, ugye ezek lefordítható bibliai szavak, mert a sátán héber szó annyit jelent, hogy ellenség. A görög diabólos szó, amit ördöggel fordítanak, annyit jelent, hogy vádoló. Ez egy személyt jelent a Bibliában, egy angyal fejedelmet, akit Isten jónak teremtett. Jézus is így mondta, hogy az igazságban állt valamikor, de aztán nem állott meg az igazságban. Szembefordult Istennel, még a mennyben, még a földi teremtés előtt, a mennyben lázadás ütött ki az Isten ellen. Az Isten közvetlen közelében lévő angyal fejedelem, aki később kapja a sátán nevet, a diabólosz nevet, ugye a Lucifer nevet a latin fordításokban, ez az angyal fejedelem szembefordult az Istennel, és kétségbe vonta azt, hogy Isten szeretet törvénye tökéletes lenne. Kétségbe vonta, hogy az egész teremtés alapjának Isten a szeretetet tette, tehát a másokért élésnek a törvényét, és ő ezzel egy másik törvényt szegezett szembe, a magáért élés törvényét. Röviden magyarul az önzést. Ez már a földi teremtés előtt létrejött, és János Evangélium a 8. fejezet 44. versén kívül, aki szeretne erről többet tudni, három biblia vershez tudom, illetve bibliai fejezethez tudom utalni, mert erről részletesen Ezékiel könyve 28. fejezetében, Ézsaiás próféta könyve 14. fejezetében, és Jelenések könyve 12. fejezetében van szó. Ezzel a János igehelyel együtt, tehát négy visszapillantás, négy részletezés van erről, hogy a földi teremtés előtt a mennyben megtörtént már a szakadás, Istennek a szeretetét és jóságát valaki kétségbe vonta, és
ellenségévé vált Istennek, vádolta Istent azzal,

0: hogy nem tökéletes, amit teremtett. És ezekre a Biblia versekre nem tudok kitérni, de hát itt hívom fel a figyelmet, mindenki figyelmét, ezek annyira alapvető bibliai tanítások, hogy enélkül a Bibliában sem tudunk tájékozódni, a művészetek történetében sem tudunk tájékozódni, mert az összes emberiség költemények, nagy emberiség drámák, amelyek főleg a barokkortól íródtak, például John Miltonnak az Elveszett Paradicsom című műve, egészen Lamartinon át Madách Imre ember tragédiájáig, ugye ezeket a bibliai helyeket alapul veszik. Például Milton olyannyira, hogy 10 fejezetet, 10 éneket szán arra, hogy ezt a mennybéli lázadást ecsetelje, mert ennek részleteit, fokozatait a Biblia maga is bemutatja. Tehát ezért alapvető dolog, hogy láthassuk, hogy a Biblia tud erről a dologról. Hogy itt megemlíti egy szóval, hogy őrizni kellett a paradicsomot, az Édent. De ebben az egy szóban benne van az, hogy a földi teremtés előtt már létrejött a rossz, és méghozzá a mennyben, Isten közvetlen közelében és környezetében. És ehhez a következő rövid megjegyzéseket szeretném fűzni, szintén gyakorlati szempontból. 2 dolgot szeretnék kiemelni, az egyik. A Biblia azt mondja, hogy Isten megsemmisíthette volna a rosszat. De Isten hatalommal nem old meg soha erkölcsi kérdéseket. Ez egy nagyon fontos bibliai tanítás. Nagyon sok ember felteszi a kérdést, hogy ha van Isten, akkor miért engedi a rosszat? Ha létezik Isten, akkor hogy engedhet ennek helyet, és egyáltalán hogyan tűrheti meg a világ mindenségben, a világegyetemben a rosszat? Erre a kérdésre a Biblia nagyon egyszerű választ ad. A Biblia azt mondja, hogy Isten erőszakkal és hatalommal nem old meg erkölcsi kérdéseket. Egy angyalfejedelem lázadt az Isten ellen, kétségbe vonta az Isten jóságát és igazságosságát. És Isten itt nem hatalommal oldotta meg ezt a kérdést, mert megoldhatta volna a kezdet kezdetén hatalommal, hiszen Isten a teremtő, és ez az angyalfejedelem teremtmény volt, egyenlőtlen lett volna a küzdelem, hogyha itt erőre került volna a sor. De Isten erkölcsi kérdéseket soha nem old meg hatalommal, hanem hagyja, hogy az ellenség, az ellenfél kifejtse a maga álláspontját és véleményét. És hagyja azt Isten, hogy az maga cáfolja meg önmagát. És Isten végtelen igazságosságban, végtelen türelemmel és szeretettel nyúl a rossz kérdéséhez. És ez az embert is kötelezi, azt az embert, aki megismeri a Bibliát és a Bibliából Istent, mert nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy a rossz kérdését egy huszárvágással kell megoldani. Ugye sok ilyen elmélet született, akik rosszat tesznek, mondjuk azokat ki kell írtani például. Ez az égvilágon semmit nem oldott meg az ember és az emberiség. Erőszakkal, hatalommal nem lehet erkölcsi kérdéseket megoldani. Csak erkölcsi eszközökkel lehet ellene küzdeni. És ez egy embert, aki megismeri a Bibliát, kötelez arra, ha bármi rosszal találkozik az emberi életben, ne hatalommal, ne erővel, ne felemelt hanggal, ne mással akarja azt a kérdést megoldani. Van Példabeszédek könyvében egy csodálatos kijelentés, egyébként én nagyon sokat szoktam idézni, elnézést kérek, hogyha már ezt mások hallották. Azt mondja a Példabeszédek könyv egy helyén, hogy a bölcs ember az, aki meglátja a bajt, de elrejti magát. A bolond ember az, aki neki megy a bajnak, és kárát vallja. Ez a különbség. Bolond az a magatartás, ami olyan gyorsan, olyan heveskedően, olyan hirtelen akar megoldani kérdéseket. Kárát vallja ennek mindenki. A bölcs ember az, aki meglátja a bajt, szóval nem hunja be a szemét a baj előtt, de elrejti magát, és valaki olyantól kér véleményt és tanácsot, aki erőt tud adni neki, és világos látást a rosszal szembeni küzdelmében. És a második gyakorlati vonzat ennek a bibliai tanításnak, hogy többet ne is említsek, hiszen nagyon sok kérdésünk van még az előadásunk során. A második gyakorlati vonzata a következő. Mit is mond azzal a Biblia, hogy azt tárja fel, hogy a rossz már a föld teremtése és az ember teremtése előtt létezett? Ezzel a Biblia azt mondja, hogy a rossz nem az emberből indul ki. A rossznak, a gonoszságnak, ha az ember elköveti, az ember felelős ezért, de legalább ugyanolyan módon az ember áldozat is. És ne úgy tekintsünk emberekre, hogyha rosszat tesznek, hogy na most ez a ilyen meg olyan ember, aki ezt meg ezt mondta, meg tette, mert mi nem tudjuk, hogy az a másik ember mennyire érzi jól magát abban, amit tett. Senki nem érzi jól magát abban, amit tett, és rosszat tett. Az ember nem csak felelős a rosszért, de áldozata is a rossznak. Ha valaki rosszat tesz, akkor, és főleg ellenünk tesz rosszat, nem mindjárt arra gondoljunk, hogy na most ez az ember ilyen, meg olyan, meg amolyan, hanem vegyük tekintetbe azt, hogy mindig az van nehezebb helyzetben, aki a rosszat teszi. Nem az van nehezebb helyzetben, akin csattan a pofon, hanem az van nehezebb helyzetben, aki megengedte magának, hogy pofoszkodjék. Ez a második kérdésünkre a válasz, és megint csak mennem kell tovább, hiszen most már a harmadik kérdés a következő. Vajon Isten miért engedte meg az ember megpróbáltatását? Miért engedte meg, hogy ez a lázadó angyalfejedelem, aki azt mondta a mennyben, hogy te Isten nem vagy tökéletes, nem vagy jó, amit teremtettél, az nem igaz. Miért engedte meg Isten, hogy ez a lázadó angyalfejedelem, tehát Sátán, itt a földön, az Édenben megkísértse, megpróbálja az első emberpárt, vagyis magyarul a saját pártjára állítsa. Nem volt ez egyenlőtlen küzdelem? Nem volt ez Isten részéről túlságosan nagy kockázat? Ez a lázadó angyalfejedelem egy iszonyatosan nagy intelligencia volt. Szóval a teremtményi rendek közül a legmagasabb fokozaton állt. A mennyből jöhetett. Az ember viszont egy újszülött teremtmény volt. Nem volt az ember kisgyermek, hiszen felnőttként látta meg a napvilágot Ádám és Éva, de mégiscsak az Isten kezéből éppen a tegnapi nap során kikerült teremtmény. Nem volt ez egyenlőtlen, hogy egy lázadó angyalfejedelem, aki a mennyben világos tudással és ismeretekkel rendelkezett, megkísértheti az újszülött emberpárt, Ádámot és Évát. Nem volt ez szinte nyilvánvaló, hogy az ember elbukjon. Hiszen egy ilyen megpróbáltatást megállni és elutasítani szinte nem lehet, mert az egyik sokkal bölcsebb és ravaszabb, hogy sem ő szenvedne vereséget. Kedves hallgatók, felírtam a táblára egy harmadik új szövetségi igehelyet, és ezzel is szeretném önöknek demonstrálni, hogy az Ó és az Új Szövetség mennyire egybe tartozik. Felírhattam volna ide sok más biblia verset is, biblia helyet, de csak néhány jellegzeteset írtam fel a táblára, hogy lássák, hogy a Bibliának egyetlen egy történetét se lehet elszigetelten értelmezni. A Biblia összefügg. 66 könyvből áll, ezt tudomásul kell venni, hogy már a második, harmadik fejezet sem értelmezhető úgy, hogy ne ismerném a Biblia többi erre vonatkozó kijelentéseit. Pál apostolnak van itt egy hatalmas kijelentése az első korintusi levél 10. fejezet 13. versében, ez így szól. Ezt mondja Pál apostol, és ez egy csodálatos nagy ígéret az ember számára. Így szól. Hűséges az Isten, és nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint ahogy elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megmutatja néktek. Ez egy óriási ígéret a Biblia és Isten részéről. Azt mondja, hogy Isten hűséges, és nem hagy egy ember se olyan élethelyzetbe kerülni, amely meghaladná az ő erkölcsi energiáit. Minden ember csak olyan nehézségekbe kerülhet, amely nehézségekből ő bőven győztesen juthat ki. Ha egy ember életében nehéz dolog történik, például baleset, szenvedés, gyász, egy ember, aki ismeri a Bibliát, biztos lehet abban, hogy ezek a rendkívül és szomorú esetek nem azért történnek meg, hogy őt összeroppantsák, hanem ezekben az esetekben is erkölcsileg győztes maradhat. Nem kell, hogy elbukjon erkölcsileg. Hűséges az Isten, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. És ez így volt az első emberpár esetében is. És itt szeretnék rátérni a paradicsomi történet néhány körülményére. Hogyan mutatkozott meg Isten hűsége? Először is úgy mutatkozott meg, hogy Isten nem engedte, hogy az első emberpárt az egész paradicsomban Sátán kísértgesse. Csak egyetlen egy ponton engedte meg a megkísértést. Isten ugye ezt a nagy földterületet, ugye a paradicsomot, amikor megalkotta, a közepére helyezte az életfáját és a jó és gonosz tudásának a fáját. És ezt a második fát, amelynek nem tudjuk, hogy milyen fa volt, hogy most milyen gyümölcsöt érlelt, meg nem is abban van a hangsúly, meg nem azon van a hangsúly, hogy ez fa volt, hanem azon van a hangsúly, hogy ez egy pont az Édenben. És csak itt következhetett be az ember megpróbálása. Isten hűséges, nem hagy titeket feljebb kísérteni annál, mint amit elszenvedhettek. Nem engedte meg, hogy az egész paradicsomban Ádám és Éva sarkában járjon a kísértő, az ellenség. Hanem egyetlen egy fánál engedte meg a megkísértést, és azért nevezte el jó és gonosz tudása fájának, mert a Bibliában ez szakkifejezés, a Bibliában az, hogy tudás, vagy ismeret, vagy valaki valamit megismert, az mindig tapasztalati tudás és ismeret. És Isten nem a tudástól akarta visszatartani az embert, ahogy oly sok irodalmi mű ábrázolt ezt az évszázadok során, legjelesebbül például Byronnak, az angol romantikus költőnek a Káin című műve, amely valóságos lázadást fejezett ki, amilyen prométeuszi lázadást az Istennel szemben, hogy lám-lám az Isten vissza akarta tartani a tudást az embertől, de hát Ádám és Éva is azért vétkezett, meg Prométeusz is azért lopta el a tüzet az égből, mert az ember nem akar alávetett lenni. Az Isten nem alávetettségre teremtette az embert. Az Isten a föld feletti uralomra teremtette az embert. És azért nevezte ezt a fát jó és gonosz tudása fájának, mert Isten egy valamitől akarta megóvni az embert. Egy valamit akart az embertől visszatartani. Azt, hogy az ember a rosszat tapasztalatból próbálja ki. Isten nem tudást akart visszatartani az embertől, vagy ismeretet, hogy az ember növekedjék, hát hiszen Istennek éppen az volt a terve az emberrel, hogy erkölcsi értelemben növekedjék közel ahhoz a fokhoz hasonlóvá, amely fokon ő van. De egy valamitől az Isten vissza akarta tartani az embert, egy valamitől meg akarta menteni Isten az embert. Tudnék attól, hogy kipróbálja a rosszat, hogy tapasztalatból megismerje a rosszat. Kedves hallgatók, úgy vagyunk ezzel a paradicsomi történettel, hogy itt van két fejezet, alig néhány biblia vers, de itt minden egyes szóban, minden egyes félmondatban itt hatalmas nagy elvi és hatalmas nagy gyakorlati tanítások vannak. Mert itt is megállhatnék, de csak nagyon rövid időre tudok időzni ennél a kérdésnél. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést. Szükség van az embernek gyakorlatból kipróbálni a rosszat? Ettől mi okosabbak leszünk? Ettől mi fejlődünk? Nézzék meg például a szenvedélybetegségeket. Egy ember rálép egy útra, például ami ma már Magyarországon népbetegség, az alkoholizmus, hát talán csak nem azt mondjuk, hogy az alkoholisták többet tudnak a dolgokról, mint azok, akik nem próbálták ki. Hát éppen az, aki rálép egy rossz útra, aki tapasztalatból kipróbálja a rosszat és annak a gyilkos hatását, hát éppen azelőtt fognak összekuszálódni a jó és a rossznak a határvonalai. És aki nem próbálja ki tapasztalatból, az bölcsebb lesz, az értelmesebb lesz, és az jobb emberi életet tud élni. Jó és gonosz tudása fája, ez annyit jelent, hogy Isten egyetlen egy pontra korlátozta a megkísértést a paradicsomban, és az embert szerette volna megóvni attól, hogy tapasztalatban kísérletezzék a rosszal, és az engedetlenséggel ővele szemben, és kipróbálja egy másik elvnek a gyakorlati hatalmát. Aztán a következő dolog. Isten elmondta az embernek, hogy hogy a megkísértés itt fog megtörténni, ne is közelítsen az ember oda, már eleve ezzel megóvhatná magát attól, hogy beleessen a rosszba, de Isten elmondta azt is, hogy ha az ember elköveti ezt a rosszat, ha hisz egy ellentétes hatalomnak, és az önzés törvényének a pártjára áll, akkor az ember élet meg fog semmisülni. Az ember meg fog halni. A rossz, a bűn, az önzés, az magába rejti a megsemmisülést. És Isten ezt előre elmondta az embernek, hogy egyetlen egy ponton fogsz megkísértetni, vigyázzál, és ha pedig tesz, megengednéd magadnak, akkor a legdrágább ajándék az élet menne veszendőbe, meg kellene halnod. Na most, hogyha mindezt végig gondoljuk, ha elolvassuk Mózes első könyve második fejezetét részletesen, és mindezt végig gondoljuk, és újra visszatérünk a kérdésünkhöz. Ugye a kérdésem az volt, hogy nem volt egyenlőtlen ez a küzdelem? Egy lázadó angyalfejedem, egy magasrendű intelligencia bebocsátást kapott a paradicsomba, és ott van az első emberpár. Nem volt egyenlőtlen ez a küzdelem? Egyenlőtlen lett volna akkor, ha nem egy pontra korlátozta volna az Isten, ha nem készítette volna fel az embert, és nem mondta volna el az embernek a rossz következményeit. De Isten ellensúlyozta azt, hogy a kísértő egy óriási erő, az ember pedig egyelőre nem egy nagy erő. Isten ezt ellensúlyozta, és ha ezt végig gondoljuk, csak arra a következtetésre juthatunk, hogy minden jel arra vallott, hogy az ember hűséges marad az Istenhez. Hogy az ember továbbra is bizalmat táplál az Isten iránt. Az Istent az ember megismerhette, mint teremtőjét, mint gondviselőjét, mint aki az életet adta neki, mint akinek a szavában hihet, megbízhat. Minden jel arra vallott, hogy az ember megállja a próbát, és a világban nem jön be a rossz, hogy műveli és őrzi a kertet, hogy nem engedi be a rosszat. Minden jel arra vallott, hogy itt az ember lesz a győztes ebben a küzdelemben. Szoktam ilyen példát mondani, hogy ez körülbelül olyan volt, mint hogyha egy felnőtt ember bejön hozzám a szobámba, és a szobába ég ugye egy kályha, amely forró meleg, és én annak a felnőtt embernek, tehát nem gyerekről van szó, egy felnőtt értelemről van szó, elmondom, hogy nézze, mindenhova nyúlhat a szobában, de a kályhának a lapját ne fogja meg, mert megégeti a kezét. Erre az egy pontra vigyázzon, mert ebből baj lesz, betegség. Hát, ha ezt végig gondoljuk, nem az a logikus, hogy ha én ezt valakinek elmondom, akkor ő nem fogja azt megtenni, hogy kísérletezik azzal, hogy megégeti a kezét, vagy nem égeti meg a kezét. Tehát ha mindezt végig gondoljuk, akkor oda jutunk, hogy egyelőre, ha a Biblia olvasásában itt tartunk a második fejezet végén, akkor le kell vonnunk a következtetést, hogy itt nem volt egyenlőtlen a küzdelem, és minden jel arra vallott, hogy az ember kerül ki győztesen. És kedves hallgatók, mielőtt rátérnék arra, hogy miért nem az ember került ki győztesen, és hogyan is történt ez az elbukás, és mielőtt meghallgatnánk utoljára Haydn Teremtés című oratóriumából egy részletet, ennek a bibliai gondolatsornak is hadd vonjam le a gyakorlati következtetéseit. És ez egy óriási dolog. Ez a Bibliának egy nagyon nagy tanítása, mert nagyon, nagyon kevés ember ismer. És ez a következő. A Biblia az egyetlen egy könyv a világon, ezt ki tudom jelenteni felelősségem teljes tudatában, mert a Biblia azt mondja, hogy a rossz értelmetlen, megmagyarázhatatlan, irracionális. A világnak oly sok filozófusa, tudósa, művésze próbálta megmagyarázni a rosszat, hogy a rossz az ezért van, meg azért van, meg ebből jön, meg abból jön, meg amabból, és számtalan elmélet, számtalan nagy eszmerendszer alakult ki az emberiség történelmében, egyik sem állja meg a helyét. A Biblia arra hívja fel az olvasói figyelmét, hogy ne magyarázzuk meg a rosszat. Mert abban a pillanatban, hogy megmagyarázzuk a rosszat, tulajdonképpen meg is okoltuk. Azt mondtuk rá, hogy szükségszerű, hogy kell, hogy legyen. És a Biblia az egyetlen egy könyv, amely olyan éles küzdelemre hívja fel az olvasóját a rosszal szemben, amely nem tűri azt, hogy magyarázgassuk a rosszat. Figyeljük meg, a hétköznapi életben is mi emberek mennyire hajlamosak vagyunk erre. Egy egyszerű esetet idézek. Valakit megsértünk, megbántunk, tehát valami rosszat teszünk, és utána eljutunk már odáig, hogy megbánjuk ezt, és szeretnénk az illetőtől bocsánatot kérni. És ki is jön a szánkon az, hogy ne haragudj, nézz, hát bocsáss meg, de milyen sokszor tovább mondjuk, és jön a de, és kezdjük magyarázni, hogy akkor én fáradt voltam, ideges voltam, a körülmények nem voltak olyanok, meg, és akkor kezdjük megmagyarázni a rosszat. A Biblia azt kívánja az embertől, hogy a rosszat ne magyarázza meg, a rosszal vegye fel a küzdelmet, a rossz megmagyarázhatatlan, a rossz botrányos, a rossz irracionális. És mielőtt majd rátérnék a megkísértés eseményére, hogy az ember hogyan bukott el, ezzel azért vértezzük fel magunkat, és ezt jól gondoljuk át. A rossz megmagyarázása mindig megokolás, mindig menlevél nyújtása rosszra. Mindig az, hogy mi tulajdonképpen azt mondjuk, hogy hát szükségszerű, mert hozzátartozik az élethez. Ugye, hogy mondják az emberek, hogy a fényhez az árnyék, hát akkor nem is tudnánk a jót értékelni, ha nem lenne rossz, és jönnek ezek a vaskos és kegyetlen emberi okoskodások, minthogyha nekünk szükségünk lenne a rosszra, és abban lelnénk örömünket, és akkor tudnánk a jót értékelni, ha van rossz mellette. De hogy van nekünk szükség, se betegségre nincs szükség, se gyötrelmekre, se sértegetésekre, se semmire. Pilinszky János mondta ezt nagyon szépen az egyik írásában, amikor így fogalmazott, hogy vannak olyan filozófiák, például az egzisztencializmus, amely azt tanítja, hogy szinte szükségünk van a rosszra, vagy kell, hogy legyen a rossz. Én viszont azt hiszem, hogy az emberi életnek és az emberi léleknek meleg csend kell. Növekedés, fejlődés kell. És erre vágyik az ember. Megnyugvásra, boldogságra, fejlődésre, növekedésre. De hogy van nekünk szükségünk a rosszra? Csak szoktuk mondani azért, hogy palástoljunk valamit, vagy megmagyarázzunk valamit, amit viszont a Biblia azt mondja, hogy ne magyarázzunk meg. Most a következő kérdésünkre térnénk, hogyan is történt meg az ember elbukása? A Bibliának talán egyik legmélyebb lélektani elemzését olvasnám fel, felírtam a táblára, Mózes első könyve 3. fejezetének az első 6 versét. Ez a következőképp szól. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek? És mondta az asszony a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon enni fogtok abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa az elederre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele levő férjének is, és az is evett. Nézzük csak meg most egészen aprólékosan, hogy mi is történt itt a paradicsomban. Hát először is Évát a fának a közelében találjuk. Ez az első lépés, amikor valaki közel megy valami olyan dologhoz, amiről ő maga is tudja, hogy rossz. Éva a fa közelében van, ez az első lépés, hogy miért ment oda a fa közelébe, amikor Isten felhívta a figyelmét, hogy meg se illessétek, meg se közelítsétek. Utána a második lépés, hogy itt találkozik a fánál egy kígyóval, és a kígyó elkezd beszélni. Hát aki a Bibliát elolvasta idáig, ugye a második fejezetben már találkozhatott azzal, hogy csak egy valaki tudott beszélni a földön. És az az ember volt. Hát Évának ez rögtön feltűnő kellett volna, hogy legyen, hogy egy kígyó elkezd beszélni. A kígyó nem tud beszélni. Nyilván, hogy a kígyó mögött állt ugye ez a lázadó angyal fejedelem Sátán, a kígyót használta fel eszközül, hogy azon keresztül szóljon ugye Évához, de Éva milyen érdekes, hogy nem gondolkozott el ezen, hogy egy kígyót beszélni hall. Aki közel megy valami rosszhoz, a legváratlanabb jelek érhetik, de ha ő nagyon közel akar menni hozzá, nehéz már föltartóztatni. És jön a harmadik mozzanat, hogy a kígyó mögött álló Sátán ezzel kezdi az asszony megszólítását, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek. Figyeljék meg ezt a ravasz kérdést, ezt az ámító kérdést. Mert hiszen a kígyó mögött álló Sátán tudta, hogy az Isten mit mondott. Éva is tudta, hogy az Isten mit mondott. Akkor minek van szükség itt a kérdezésre? Ugye a Biblia beszél arról, hogy ennek az ellenségnek, Sátánnak a legjellegzetesebb fegyvere az ámítás és hazugság, vagyis úgy kezdi a munkáját, hogy az emberben bizalmatlanságot akar támasztani a teremtőjével szemben. Ugye ebben ez a kérdés a bizalmatlanság magvát volt hivatva elvetni. Csak ugyanazt mondta az Isten. Mit hallunk ki ebből a kérdésből? Mint hogyha azt mondta volna, hogy hát az Isten ilyesmit mondott nektek, az Isten valamit megtiltott tőletek. Hát milyen Isten az, aki valamit nem enged meg nektek? A megszólítás, hát ez az érdekes kis szócskával, csak ugyan, mert nem rögtön akarta megcáfolni Istent az ember előtt az ördög, hanem először az emberben el akarta hinteni a bizalmatlanság magvát, az embert meg akarta ingatni az Istenben való bizalomban, és csak azután ment biztosra, csak azután mondta, hogy bizony nem haltok meg. Figyeljék meg, milyen döbbenetes, mély logika ez. Minden emberi rossznak körülbelül ilyen a lefolyása. Az emberben először megrendül valami igazságban a hit, a bizalom. És akkor, amikor ez megrendült, amikor egy kicsit már az ember láb alól elveszett a talaj, akkor aztán már jönnek a további jól megfontolt lépések, amelyek a rossz felé késztetik. Figyeljék meg ezután a negyedik mozzanatot, hogy Éva látszólag nagyon tökéletesen megfelel. Azt mondja, hogy erre a kérdésre, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek? Azt mondja, hogy igen, az Isten azt mondta, hogy a kertnek minden fájáról vetünk, de egy fához ne közelítsünk, azt meg se illessük, mert amely napon abból eszünk, meghalunk. Figyeljék meg, hogy ez látszatra egy tökéletes, pontos válasz volt az asszony részéről. De itt miért mondtam, hogy ez egy negyedik fokozat, egy negyedik mozzanat? Mert itt meg az volt a nagy baj, hogy szóba állt a rosszal. Hogy beszélgetésbe elegyedett a kísértővel. És ez megint csak, ha lenne időnk, levonhatnánk a gyakorlati következtetéseit a mi életünkre nézve is. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő mentve van a rossztól, mert hiszen nem tett nagy rossz dolgot az életben, de állandóan rossz dolgokon jár az esze, olyan témákról beszél, és olyan témákat osz fel, amelyek nem illendő, nem jó, nem egészséges dolgok. És ez magába hordja azt, hogy valamikor ezek az emberek is elbuknak és elesnek majd. Ember miről gondolkozik? Nem mindegy, hogy az ember mit forgat az elméjében. Luther Mártonnak van egy nagyon híres kijelentése, ami a 16. századtól fogva egy szinte szállóigévé vált, amikor Luther azt mondta, hogy arról nem tehetünk, hogy milyen gondolatok jutnak az eszünkbe, arról nem tehetünk, hogy a madarak elröpködnek a fejünk fölött, de arról tehetünk, hogyha hagyjuk, hogy fészket rakjanak rajta. Szóval ez egy nagyon nagy törvényszerűség. Az, hogy mi minden jut az ember eszébe, most a mai életre fordítom le a paradicsomi történetnek néhány tanulságát. Az, hogy mi minden jut az eszünkbe, arról nem tehetünk. Hogy mi mindent álmodunk, mi minden borzasztó gondolat villódzik át rajtunk, és hogy olyan az egész emberi lényünk, mint egy átjáró ház, hogy csúnyábbnál csúnyább dolgokkal van rakva ugye az elménk és a gondolkodásunk, meg annyi rossz hatás ér a világból, erről nem tehetünk. De arról tehetünk, hogyha ezeket a gondolatokat megkötjük, dédelgetjük, dajkálgatjuk. Erről már tehetünk. És itt Éva ebbe a hibába esett, hogy beszédbe elegyedett a rosszal. És ezután az ötödik mozzanat, hogy most már, amikor elérte Sátán, hogy vele beszédbe legyedjenek, nyíltan kezdi az Isten támadni. Azt mondja neki, bizony nem haltok meg. Vegyél a fagyümölcséből, mert nem fogtok meghalni. Tehát nyíltan cáfolja az Istent. Sőt, azt mondja az asszonynak, hogy mert az Isten tudta, hogy miért tiltotta ezt meg tőletek, mert amely napon ebből vesztek majd ennek a fának gyümölcséből, ti is olyan bölcsek és okosak lesztek, mint az Isten. Tehát az Isten egy ilyen irigykény úr, aki vissza akarja magának tartani a tudást és az ismeretet, titeket ki akar rekeszteni mindebből, és már csak azért is vegyetek, mert ha vesztek, olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Nem tudom, hogy ez a pár vers megmozgatja egy kicsit a szívünket és az értelmünket. Micsoda döbbenetes támadás volt ez. És minden egyes pontján Éva még ott volt, hogy megállt parancsolhatott volna magának. Bár egyre nehezebb helyzetekbe került. Nem kellett volna oda menni a fához, és a közelébe ment. Nem kellett volna meghallania a szót, azt a bizonyos csak ugyant, ami megrendítette már a bizalmát a teremtőjében, és ő aztán beszédbe legyedett vele. És nem kellett volna odafigyelni arra, amikor nyíltan cáfol az ellenség, de ő arra is odafigyelt. És a legutolsó pillanatig is állíthatott volna akadályt, de ezután már nagyon nehéz volt. Ezután már a hatodik vers azt mondja el, figyeljék meg, ez a hatodik vers tökéletes bepillantás nyújt abba, hogy a Biblia milyen megfogalmazású könyv, három dolgot említ. Látta az asszony, hogy jó a fagyümölcse az elederre, tehát megkívánta, megéhezett rá. Kedves a szemnek, megkívánta a szemével, a gondolkodásával, az értelmével, és kívánatos a bölcsességért. Úgy hitte, hogy ha vesz a fagyümölcséből, nem csak az étvágyát csillapítja, vagyis az éhségét csillapítja, hanem attól ő bölcsebb lesz és okosabb lesz. Az egész ember állásfoglalása benne volt ebben a szakításban, hogy leveszi a gyümölcsöt a fáról. Ez a Biblia híres eszméje a radikális bűnösségről. A radikális bűnösségen a Biblia azt érti, hogy az ember, amikor elkövette az Istennel szembefordulást, akkor nem csak az ösztöneivel követett el valami rosszat. Itt nem csak abba volt a hiba, hogy levett valamit és megette, hanem abba, hogy ehhez az társult, hogy az ember azt gondolt, hogy ezzel ő több lesz, ezzel ő jó és gonosz tudója lesz, olyan lesz, mint az Isten. Mint egy ragadomány gyorsan ölébe pottyanhat az isteni tudás és az isteni bölcsesség. Tehát az embernek nem csak az ösztöne torzult el, nem csak az akaratvilága és a vágyvilága torzult el, de az értelmi világa is eltorzult. Mindenben megjelent az önzés. Az emberi életben, mondja a Biblia, most belép az önzés. Eddig nem volt, most belép, és nem csak az ösztönök lesznek ezután önzőek, nem csak a vágyak lesznek önzőek, hanem sajnos a gondolkodásban is minden embernek maga felé hajlik a keze. Hatalmas nagy lélektani leírás ez a Bibliában, de még mindig nem értünk végére a paradicsomi megkísértésnek, mert még nagyon fontos egy-két kérdés hátra van. A következő kérdés, amit így szeretnék föltenni, ami, hogy nekem is feltették nagyon sokszor az ország különböző részein, akkor emberek meghallgatták az előadást, és azt mondták, hogy hát igen, ebben döbbenetes mélység és logika van, de hát csak nem azt akarja ön mondani, hogy ebből a kis dologból, hogy Éva vett a fa gyümölcséből, és aztán Ádám is vett és evett belőle, hogy ebből a kicsi dologból indult útjára a rossz történelme a Földön? Kedves hallgatók, erre a kérdésre a Biblia egy jelképpel válaszol. A bűn egyik jelképe a Bibliában a kovász. A kovásznak is az a tulajdonsága, hogy kicsi, de amikor megkeleszti a tésztát, megdagasztja a tésztát, az a kis kovász belülről kifelé hatva, az a kicsi, nagyon nagy dolgokra képes. És a Biblia is úgy mutatja be a rosszat, a bűnt, az önzést, ami mindig a kicsiből kezdődik. De a kicsi kezdet után rögtön viharos gyorsasággal kezd növekedni. Hogyan mutatkozik ez meg Mózes első könyve 3. fejezetében közvetlenül a bűneset után? Az emberi világban 3 döntő dolog jelent meg a Biblia szerint rögtön a bűneset után. Az első, hogy Ádám és Éva elbújt az Isten elől. Ezért hangzik fel a híres kérdés, Ádám, hol vagy? Nem Isten bújt el az ember erről, nem Isten akar elrejtőzni, hanem az ember érzi azt, hogy méltatlanná vált az isteni szeretethez, jósághoz. Egy másik törvényt fogadott el. És az ember első ösztönös reakciója ez volt, hogy elbújtak a paradicsomban. Megjelent tehát az emberi világban a szégyen és a félelem. Ami azóta is egy iszonyatos kín az emberi világban. Szégyen és a félelem. Ez a bűn, az önzés következménye is, egyik átka. A második dolog, ami a kovász kezdik keleszteni a tésztát, hogy betakarják testüket fügefa levélöltözékkel. Nem a szemérem testük elé tesznek, hogy ezt hogy sokszor ábrázolták a képzőművészet történetében, hanem így mondja a Biblia, hogy körülkötőket aggattak magukra, és az egész testüket beborították fügefa levél ruhával, öltözékkel. Megjelenik az emberi világban az önáltatás, mert ezzel az első emberpár azt akarta kifejezni, hogy érzik a védtelenségüket, a kiszolgáltatottságukat a rossznak, de áltatják magukat azzal, hogy ők majd megvédik magukat a rosszal szemben, hogy van tehát az emberben elég erő, hogy kivédje a rosszat. Egy erkölcsi rosszat fizikailag akarnak kivédeni, önmagában is egy nevetséges dolog. Isten rögtön korrigálja a magatartásukat a 3. fejezet 21. verse szerint, amelyben ezt olvassuk, hogy adott nekik az Úristen bőrruhákat, és azokba öltöztette őket. Isten ezt a fügefa levél öltözetet, ruhát rögtön felváltotta egy erősebb, melegebb állatbőrből készült ruhával, ami nem csak erősebb, melegebb volt, hanem még egy dolgot magában rejtett, hogy ehhez egy állatnak az életének az elvétele volt szükséges. Megjelenik a Bibliában az áldozat eszméje. Megjelenik a Bibliában az az eszme, ami a Bibliának a középponti eszméje lesz, a krisztusi áldozat eszméje. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy mi emberileg a rosszal szemben nem tudjuk megvédeni magunkat. Ha akarjuk sem, akkor sem. Annyira át vagyunk szőve az önzéssel, hogy ha még az ember akarja is a jót cselekedni, mondja Pál apostol, ha látom a jót és akarom cselekedni, akkor is azon veszem észre magam, hogy a jót akarva is a rosszat teszem. Megvédeni mi magunk emberek önmagunkat a rosszal szemben, a mi magunk erkölcsi erejéből nem tudjuk. Csak úgy tudjuk legyőzni a rosszat, ha abba az áldozatba, a Jézus Krisztusban való hitbe öltözik bele az ember. Ez rögtön a Biblia 3. fejezetében megjelenik, mint egy alapvető tanítás. És a 3. kelesztő hatása a rossznak, az egy döbbenetes dolog, hadd olvassam fel a 3. fejezet 11. és 12. verséből, amelyben a következőt olvashatjuk. És mondta az Isten, ki mondta néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit te mellém adtál, ő adott nékem arról a fáról, és úgy ettem. Megjelenik az emberi világban a mellébeszélés, a hazugság és a bűn áthárítás. Mert az Isten felteszi olyan gyöngéden a kérdés, hogy ember, hát most mitől félsz? Miért szégyelled magad? Miért öltöztél így fel? Talán azért, mert valami rosszat cselekedtél? Mint hogyha az Isten kéne, hogy mondd meg, hogy mit cselekedtél. És az ember most nem arra válaszol, amit az Isten kérdezett, hogy mit tettél, hanem azt mondja az ember, hogy hát az asszony adott nekem a fagyümölcséből, és még hozzáteszi Ádám, hogy akit te mellém adtál. Tehát ahelyett, hogy válaszolna egy kérdésre, kibúvót keres, áthárítja a rosszat az asszonyra, hogy ő a felelős és nem én, és még hozzátesz, hogy az asszony, akit te mellém adtál, tehát tulajdonképp nem is az asszony igazán a felelős, hanem te vagy Isten a felelős, aki olyan valakit adtál mellém, aki adott a fagyümölcséből. Megjelenik az emberi világban a bűn áthárítás mechanizmusa, amelynek a döbbenetes jeleit ugye mi is láthatjuk napról napra. Az ember nem akarja vállalni a felelősséget. A múltért sem, a jelenért sem. Amikor az ember látja, hogy szégyenre van oka és félelemre. Amikor az ember látja, hogy nem tudja magát megvédeni a rosszal szemben, mit talál ki az ember? Kezdi mentegetni magát, kezd magyarázkodni, és át akarja hárítani a rosszat másra, nem akarja vállalni a felelősséget. Kedves hallgatók, ha valaki azt mondja, hogy ez a paradicsomi bűnbeesés, ez egy olyan mesés, legendás, olyan megfoghatatlan dolog, hát mi baj volt abban, hogy valaki vette gyümölcsöt? Hát mi volt ebben a nagy dolog? Azt gondoljon erre is. A bűn az kovász. Igen, ez egy kis dolog volt, hogy Éva vett a fagyümölcséből. De ez már is ilyen dolgokat érlelt, hogy megjelent a félelem, a szégyen, megjelent az önáltatás, a büszkeség, hogy én le tudom győzni a rosszat, és megjelent a hazugság, a mellébeszélés, a felelősség elvetése, hogy a másik ember a felelős, és nem én. Hát nem döbbenetes, és nem ettől szenvedünk a világban, és nem ettől tragikus az emberi élet. Tehát nem sokan ismerik, a 20. századi német költészetnek egyik jelentékeny alakja Christine Busta. Christine Bustának a rövid versét szeretném önök előtt felidézni, annyira rövid, hogy el is tudom mondani fejből, de amilyen rövid ez a három soros vers, annyira mély. Ennek a versnek, Christine Busta versének ez a címe, az ember birtoka. Rónai György fordítása. Mi maradt nekünk? Fejünk fölött a csillagok, messze, idegenül. Talpunk alatt a vad, gyermeki fű, és szívünkben a bűn nyugtalan életével. Ennyi az egész vers. Ez az ember birtoka. Fejünk felett a csillagok, nagyon szép az ég, ha felnézünk rá, csodálatos a világegyetem, de messze van és idegenül. A tökéletes csillagvilág és az egész kozmikus mindenség messze van, megfoghatatlan, idegen. Ami megfogható, ami talpunk alatt van, csak le kell nyúlnunk ért. Azt mondja, a talpunk alatt a vad gyermeki fű. A természet is éli a maga világát, és a természet bármennyire megromlott is, de még mutat valami tökéletességet, mert nő a fű, mert a természetben az egyik rész szolgálja a másikat. Ez is megfoghatatlan a számunkra, bár itt van a talpunk alatt, az a vad gyermeki fű. És mi az ember birtoka, mi maradt az embernek? Szívünkben a bűn nyugtalan életével, ami megkeseríti az életünket, az önzés száz és ezer csatornája, ami mérgeket cseppent az emberi élet járataiba. Ez a 20. századi német költőnő három versben, három versorban, olyan nagyon a szívén találta a dolgot, hogy ez maradt nekünk szívünkben a bűn nyugtalan életével. De kedves hallgatók, az előadás legutolsó mozzanatához érkeztünk, és egy nagyon rövid befejezéshez, mert hiszen a paradicsomi történet még ezzel se lenne teljes, hanem a harmadik fejezet 15. versét ajánlom a figyelmükbe, amely az ős evangéliumot tartalmazza, tehát a harmadik fejezet 15. verse. Ahogy bekövetkezett az emberi világban a bűn, és megjelent a bűn a maga nyugtalan életével, Isten rögtön az ember számára ígéretet és reménysugárt adott. A paradicsomi ős evangéliumban olvashatunk először Jézus Krisztusról, a megváltóról és a megváltásra tett isteni ígéretről. Ebből láthatjuk, hogy Isten nem érte váratlanul ez a rettenetes szembefordulás ővele. Isten tudomásul vette, hiszen erővel, hatalommal nem old meg erkölcsi kérdéseket. Tudomásul vette, hogy az ember elfordult tőle. De három ígéretet adott az ember számára. Az első ígéret az volt, hogy ő ellenségeskedést szerez majd az emberben a bűnnel szemben. A második ígéret az volt, hogy eljön majd valaki, aki asszony magva lesz, asszony utóda lesz, akiben ez az ellenségeskedés a bűnnel szemben a csúcspontjára jut. Jézus egy ártatlan, tiszta, igaz emberi életet él itt a földön, mint asszony magva, mint asszony utóda, emberi természetben fogja ezt a győzelmet kivívni. És az utolsó ígéret az volt, hogy ő majd a fejére tapos a kígyónak, de a kígyó is az ő sarkába mar. Dióhéjban egy talányos ígéret volt, ugye ezt el kell ismerni. De megint az egész Biblia megmutatja, hogy mi volt, mi foglaltatott ebben az ígéretben. Igen, Jézus Krisztus le fogja győzni a rosszat, emberi természetben fogja legyőzni. Emberként fog megszületni, Máriától, földi édesanyától. Isten fiaként, tehát isteni természetet hoz a földre, de emberi természetet is felvesz Máriától. Isten fia lesz és emberfia, de emberfiaként fogja kivívni a győzelmet a rossz fölött. Valóban a kígyó fejére tapos, ez nagyon szemléletes jövendőlés volt. Ez a Bibliának az első nagy jövendőlése, egy pillanatkép profécia, amely mint egy üstökös bevilágítja a jövőt. Jézus, amikor megszületik a földre, és itt végigél 33 és fél évet, ő le fogja győzni a rosszat gyökerében, mindenestül bebizonyítja, hogy az önzés ezen a földön, ahol úr az önzés, itt sem vezet boldogsághoz. Itt is a szeretet a törvény. Itt is az önzetlenség az igazi törvény, ami boldogságot ad minden teremtett lénynek. De hogy Jézus legyőzi a rosszat, rátapos a kígyó fejére, ez az ő életébe fog kerülni. Látjuk szinte magunk előtt a képet, mint hogy a hétköznapi életben is valaki egy kígyóra rátapos, le akarja győzni, de az a kígyó egy utolsó, dühött, tehetetlen marással az ember ellen fordul, belemar, és az a kígyómarás halálos. Jézusnak a győzelme a halálán átvezet. Jézusnak a győzelme a kereszt halála lesz. Jézus Krisztus legyőzi a rosszat, a kígyó fejére tapos, de ezért az életét kell adni ezért a győzelemért. Itt jelenik meg a Bibliának a harmadik fejezetében már a krisztusi megváltás eszméje. És ezzel fejezem be én is az előadást, ahogy az előző előadást is befejeztem, az egyes témáink nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mert itt fogjuk folytatni. Hiszen a következő sorra kerülő témánknak, a Kain-Ábel történetnek mindjárt az első nagy vonása, az áldozat, a kétféle áldozat. Mózes első könyve 4. fejezetére fogunk térni, és a Kain és Ábel áldozat különbségén keresztül újra egy hatalmas bepillantásunk nyílik majd a krisztusi áldozatba.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Csillag után. A karácsony történetéről versekkel és muzsikával. Reisinger János rádió előadása.

0: Ahogy közeledik az év vége, egyre gyakoribbá válnak az utalások a szeretetre. Legalábbis a mi kultúrkörünkben, az európai civilizáció történetben, ahogy a karácsony ünnep kialakult, évvége felé, december felé egyre többen beszélnek és szólnak a szeretetről. Eszünkbe juthat itt Jézus Krisztusnak egy nevezetes kijelentése, melyet a nagy apokaliptikus beszédében mondott, amikor azt fejezte ki, hogy a történelem végnapjaiban a gonoszság megsokasodik és a szeretet sokakban meghidegül. Valóban világunk olyan világ, amelyben beszélnek a szeretetről, de kevéssé érezhetjük a szeretet tapintható, valóságos jelentését. Egy másik ószövetségi prófétát is hadd idézzek, Hóseás próféta könyve 4. fejezetét, amelyben szerepel ez az óriási mondat, hogy nincs szeretete Földön. De nem egészen így szerepel, és nem csak ez szerepel, hanem benne van az is, hogy nincs igazság, nincs szeretet, nincs Istennek ismerete a Földön. Vagyis a Biblia szerint szeretet csak akkor lehetséges az egyéni életben és a közösségi életben is, hogyha az igazság érvényesül. Az igazság kiteljesedése vezet a szeretethez. És az igazság viszont, igen, az igazságnak is van feltétele, amit így mond ki a próféta, hogyha van Istennek ismerete. Ha van Isten ismeret, akkor van igazság ismeret, és ha van igazság követés, akkor van szeretet. Nagyon érzékenyen ütközteti a Biblia két szeretet fogalmat. Az emberek is úgy gondolják, hogy szeretnek, és beszélnek a szeretetről, de Hóseás könyve 6. fejezete azt mondja, hogy az emberi szeretet olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Gyorsan elmúlik. Ha az ember rosszat kap, már nem szeret. Ha valami nem neki megfelelőben részesül, nem viszonozza a szeretetet. Ezzel ellentétben az 1. Korintusi levél 13. fejezetében a szeretet himnuszában ez áll, az igazi szeretet soha el nem fogy. Hát ezért érdemes egy kicsit elgondolkoznunk évvége felé, nem csak az ünnepeken, meg az ajándékvásárláson, meg a nagy tülekedésen, meg a mit vegyünk, meg mit kapunk kérdésein, hanem azon is, hogy mi is az igazi szeretet. És ki jött el a világra, hogy megmutassa az embernek az igazi, a valódi szeretetet.
1: Babits Mihály, karácsonyi ének. Miért fekszel jászolban, ég királya? Visszasírsz az éhes barikára. Zenkhetnél, lenkhetnél angyalok közt. Mégis itt rídogálsz állatok közt. Bölcs botik szájának lancsfuvalma jobb tár, mint csillagűr szele volna. Jobb talán a puha széna alom, mint a magas égi birodalom. Istálló párája, jobb az neked, mint gazdag nárdusok és kenetek. Lábaszos tömjén hult és arany hult. Kezed csak bús anyád melléért nyúlt. Becsesnek láttad te e földi test koldus ruháját, hogy fölvetted ezt, s nem vélted rossznak a zord életet. Te, kiről zengjük, hogy megszületett. Szeress hát minket is, koldusokat. Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat. Csenges éljünk át. Csillansd elénk törékeny játékunkat, a reményt.
0: Babits verse, hogy hallottuk, nagy kérdésekkel indul, és végestelen végig nagy kérdések fonalán megy is előre. Miért is lett emberré Jézus Krisztus? Miért is lett Isten emberré? Ez a nagy kérdés. Ezt tette fel már a középkor nagy angol gondolkodója, Canterbury Anselmus, aki híres művének címéül ezt a pár szót választotta. Cur Deus Homo. Miért lett Isten emberé? Ez az, ami semmilyen más vallásban nem található meg, csak a kereszténységben, csak a bibliai kereszténységben, hogy az istenek eljönnek a felső világból, talán néha emberi alakba is öltöznek, ez megvan a mitológiákban és a különböző vallásokban, de hogy Isten teljesen magára vegye e földi élet koldus ruháját, hogy Babits mondja, ez egyedül a Biblia tanítja. És ez az a pont, ahol meg kell állanunk. Miért volt szükség erre? Miért is volt szükség erre a nagyon egyszerű születésre? Miért volt szükség a szegényes betlehemi jászolra, a pásztorokra? Miért volt szükség arra, hogy Jézust már menekítsék szülei külföldre, hiszen Heródes az életére tört néhány hónapos korában? Miért volt szükség az egyszerű názáreti neveltetésre, az ácsmester műhelyében? Miért volt szükség arra, hogy Jézus a legdísztelenebb, legegyszerűbb körülmények között jöjjön el erre a világra? Miért volt szükség arra, hogy Isten emberré legyen? Úgy, ahogy a pásztoroknak mondta a mennybéli angyal, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Ahogy olvassuk Lukás evangélium a második fejezetében. Miért is lett emberré az Isten, miért is jött el Jézus Krisztus? Egyáltalán mi ez az evangélium, ez az örömhír, amely Jézus világra jötténél már elhangzott? A válaszok előtt hallgassuk meg Heinrich Schütz-t, ezt a nagyszerű zeneszerzőt, aki a 16.-17. Században Biblia versekre írta motettáit. Der Engel sprach zu den Hirten. Az angyal mondta a pásztoroknak.

0: Miért is lett emberré az Isten, és mi is az evangélium, mi is ez az örömhír? Vessük előre mindjárt a választ. A Biblia szerint az az örömhír, hogy lehet győzni a rossz fölött. És ez azért örömhír, mert Jézus valóságosan emberré lett. Hogy Isten le tudja győzni a rosszat, ez nem kérdés. Sem egy filozófiai gondolkodás számára, még kevésbé a bibliai gondolkodás számára. Az a nagy kérdés azonban, hogy az ember le tudja győzni a rosszat. És Jézus azért lett teljesen emberré, azért kellett megszületni egy földi édesanyától, Máriától, azért kellett magára venni az emberi természetet, az elmúlt nemzedékeknek az örökségével megszületni. Ezért közlik a nemzetség tábláit Jézus Krisztusnak, Máté és Lukács evangélisták, mert ez az örömhír, hogy Jézus emberi természetben győzte le a rosszat. Jézus nem hozta magával az isteni hatalmát, hanem hozta az isteni természetét, hiszen Jézus már Betlehem előtt is élt az atyával, mondja a Szentírás a mennyben. Jézussal nem egy új személyiség jött el erre a földre, hanem egy már ismert isteni személyiség, aki hozta magával az isteni lényét, az isteni személyiségét, de nem hozta magával az isteni hatalmát. Ő felvette az emberi természetet, és így az isteni mellé egy másik, az emberi természet is hozzátársult, és a nagy kérdés Jézus életében az volt, hogy vajon az isteni természet képes-e legyőzni az emberit. Vajon Jézus képes-e emberi természetben is kivívni a győzelmet a rossz fölött? Jézus a fellépése pillanatától, a pusztai megkísértéstől, egészen a Gecsemáné kertbeli küzdelméig folyamatos küzdelem által mutatta azt meg, hogy abban a természetben, amelyben mi is élünk, és amelyre szoktunk hivatkozni és panaszkodni, hogy milyen rossz természet, ami a miénk, milyen átkos örökséget kaptunk mi a szüleinktől vagy az őseinktől. Nem tudunk mi mások lenni, mert mi ingerültek vagyunk, robbanékonyak vagyunk, irigyek vagyunk, hát ilyen a természetünk. Elmondhatnánk mi is Berzsenyi Dániellel, hogy ember vagyok, gyarlóságom létem fényes bélyege. Ezzel szoktunk mentegetőzni, nem tudok más lenni, gyarló vagyok, gyenge vagyok, esendő vagyok. Nos hát Jézus Krisztusnak azért kellett ilyen gyenge emberi természetben eljönni, hogy megmutassa azt, hogy le lehet győzni a gyarlóságot, le lehet győzni az erőtelenséget. Én azt gondolom, hogyha egy kicsit a Biblia alapján gondolkozunk el erről a kérdésről, egy egészen más Jézus Krisztus ábrázatát láthatjuk magunk előtt. Ez nem az a sokszor dicsesen ábrázolt Jézus Krisztus, akit mindjárt hallani fogunk, Juda Jenő is egy versében megörökít. Ez nem az a földön túli mosolygással, egy olyan mindig rózsaszín arccal tündöklő Jézus Krisztus, hanem ez egy valódi Jézus Krisztus, aki egyszerre volt Isten ember, egyszerre volt isteni természet, és egyszerre hordozta magában az emberi természetet minden gyengeségével, minden erőtelenségével. Ahogy róla szólt Ézsaiás próféta könyve 53. fejezete, betegségeinket ismerte, fájdalmainkat hordozta. Jézus azonban győzelmet tudott venni a rossz felett, és az egyben ígéret a mi számunkra is, hogyha megnézzük a titkot, hogy hogyan tudott győzelmet venni a rossz felett. Ha elsajátítjuk a titkot, hogy ő hogyan győzött, akkor mi is győzhetünk. Hallgassuk most Juda versét.
1: Juda Jenő, Krisztus. Krisztusom. Én leveszem képedet falamról. Torz hamisításnak érzem vonalait, színeit. Soha se tudnak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy. Ilyen ragyogó kék szeműnek. Ilyen jól lakott derűsnek. Ilyen kutyád arcúnak. Ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa. Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is számtalanszor. Én tudom, hogy te egyszerű voltál, szürke, fáradt, és hozzánk hasonló. Álmatlanul csavarogtad a szám kivetettek útját, a nyomor, az éjség síralom völgyeit. A gyötrő aggodalmait horizontján már az eget nyaldosták, pusztuló Jeruzsálemet lángjait. szájó hullámokat kavart, mikor a sok beszéd után rekedtem, újra szólani kezdtél. Megtépettél színe, hogy a ruhádon vastagon ült a nagy útpala. Sovány, széltől naptól cserzett arcodon bronzvörösre gyúlt a sárgaság, és két parázsló szemedből sisterekre hullott a borzasztó álmodra. Az Isten könyvei.

0: Jézus Krisztus tehát győzött a földi életében, és ezért jött el erre a földre, hogy megmutassa, hogy az önzés, az én központúság fölött van valóságos győzelem. Ennek egyik oka kétségtelenül az volt, hogy Jézus isteni természetet hozott magával. Az isteni természeten értjük a gondolkodásmódot, az átlátókészséget. Értjük azt, amit a 45. Zsoltár mondott már előre az eljövendő megváltóról, hogy ő szeretni fogja az igazságot, és gyűlölni a hamisságot. Igen, ez megvolt Jézusban. Kétségkívül, hogy ez nincs meg bennünk. Mi belül homályos, keszekusza lények vagyunk, akik állandóan vibrálunk és habozunk, hogy mi a jó és mi a rossz. Jézusban ilyen habozás, ilyen tétovaság nem volt meg. Ő szerette az igazságot és gyűlölte a hamisságot. Ez az isteni természet velejárója. De Jézus Krisztusnak a győzelmét nem csupán az isteni természet szerezte, hanem Jézus győzelmében közrejátszott az, amit Pál apostol így mond a Filippi levél 2. fejezetében, hogy ő, amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő, hanem szolgai formát vett fel, megalázta magát, és engedelmes lett halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ez a jellegzetes kifejezés, amit használ itt Pál apostol, hogy Jézus megalázta magát, ez arra utal, hogy Jézus maga is tudta, hogy kevés önmagában az isteni természet a győzelemhez. Kevés az, hogyha ő tiszta tudattal rendelkezik, ha átlátja a jó és rossz közötti határvonalakat. Kevés az, hogy látja előre, hogy ő miért jött el erre a földre, hiszen Jézus olyan sokszor mondta, hogy ezért az óráért jöttem el erre a világra, hogy a szeretetemről úgy tegyek bizonyságot, hogy áldozatul adjam az életemet. Értetek? De mindez kevés lett volna, ha Jézus nem alázta volna meg magát, vagyis nem tudatosította volna azt, hogy naponként ő is csak úgy tud győzelemre jutni, ha állandó, folyamatos kapcsolatban marad hitáltal az Istennel. Tehát Jézus az isteni természetének köszönhette a győzelmét felerészben, de másik felerészben ennek az állandó Istennel való kapcsolatnak, amely a hitben és az ima életében jutott kifejezésre. Jézus Krisztus élettörténetében a tanítói szolgálat és főleg a kereszt áldozata volt a döntő. Azért kellett mindezt elmondanom, hogy rámutassak, miért nem beszél a Szentírás részletesen Jézus születésének körülményeiről. Hiszen ha megnézzük a 4 evangéliumot, azt tapasztaljuk, hogy csupán Máté és Lukács evangélista szól Jézus születésének körülményeiről, Márk egyáltalán nem, János pedig csak a hatalmas mondatot nyilvánítja ki, és az ige testé lett. Et verbum caro factum est. Miért nem beszél a Szentírás Jézus születés történetéről részletesebben? Miért nem tudjuk meg azt, hogy Jézus mikor is született? Milyen egyszerű dolog. Sokkal kisebb teremtmények, sokkal kisebb személyiségek életéről tudjuk azt, hogy mikor és hol születtek. Jézusról nem csak a napot nem tudjuk, de még a hetet, a hónapot, sőt az évet se tudjuk biztosan, hogy mikor született. Talán időszámításunk előtt 5 őszén, 4 legelején? Nem tudjuk. Miért nem közli ezt a Szentírás? Ennek az elhallgatásnak, ennek a csöndnek jelentősége van. Azért nem szól erről a Szentírás, mert Jézus élettörténetében nem a születés volt a legfontosabb. Amikor Jézus azt mondta, hogy én ezért az óráért jöttem a világra, ezzel az áldozatát jelölte meg, nem a születésének az időpontját. Jézus élettörténetében a születés ugyanolyan esetleges volt, mint minden más ember életében, hogy mikor, mely órában jön a napvilágra. Jézus életében a döntő az volt, hogy miről beszélt, miről tanított, és hogyan bizonyította azt, hogy Isten kegyelmes a vele szembefordult teremtményei iránt is. Annyira kegyelmes, hogy az ő egyszülött fiának az életét is képes odaadni érte. Amikor az Ószövetség proféciáiban jövendőlt Jézus világra jöttéről, Dániel könyve 9. fejezete akkor sem a születés időpontját adta meg, hanem a fellépésnek és a kereszthalálnak az időpontját. És van ennek az összefüggésnek egy nagyon szép irodalmi feldolgozása, méghozzá magyar irodalmi feldolgozása, Babits Mihálynak talán kevéssé ismert rövid kis versikéje, a Csillag után. Arról szól ez a vers, azért jelentékeny, figyelmet érdemlő vers, mert a magyar költészet nagy hagyományát folytatja, az Arany Jánostól, Petőfitől elindult nagy életkép költészet hagyományát. Szóval azért nagy ez a vers, mert egy egyszerű életképből indul ki, a költő otthon van, a nagybeteg Babicsot szinte magunk előtt látjuk, ahogy sivár környezetében a hideg teát megkavarja, aztán feláll, oda megy az ablakhoz, kinyitja az ablakot, és az életkép, a látvány hirtelen elkezd átalakulni látomássá. Meglát egy csillagot, erről eszébe jut a betlehemi éjszaka, és eszébe jut, hogy ő is mennyire igen elmenne most egy csillag után, mennyire igen kilépne ebből a helyzetből, de aztán a vers terhelődik az aktuális politikai, társadalmi vonatkozásokkal, a vám megállítaná, a hazai hatalmakat kellene tömjénezni, és így tovább, és így tovább. Amire odaérne, ahova a csillag vezet, már nem a bölcsőhöz érne, már nem Betlehembe érne, hanem a keresztfához érne, a Golgotához érne. Valahogy így fejezi ki Babits Mihály azt, hogy Jézus iránt érdeklődni, Jézushoz elmenni, Jézust megismerni. Ez tulajdonképpen annyit jelent, mint a kereszthalált szenvedő, az életét az emberért odaadó Jézus Krisztust megismerni. Ezért fut be egy szép ívet a karácsonytól, a húsvétig, a születéstől, az áldozatig ez a vers, és irányítja rá a mi figyelmünket is, hogy Jézus élettörténetében mi volt a lényeges, a legdöntőbb elem.
1: Babits Mihály. Csillag után. Ülök életünk szobámban, hideg teát kavarok. Körülöttem fájás, félés köthálója kavarog. Kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagynék. Mennék a csillag után, mint rég a három királyok betlehemi éjszakán. Gyújtkocsim vagy teleháton, olyan mindegy, hogy hogyan. Aranyat, tömjént és mirhát vinnék boldogan. Mennék száz országon át, míg utamat szelnék a vám. Aranyat tilos kivinni, szólna ott a vámos szám. Tömjéned meg, ami csak van, az mind kell az itteni hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni. Százszor megállítanának. Örülnék a ácsosom. Arany nélkül. Tömjén nélkül érnék hozzá Jézusom. Jaj, és mire odaérnék, hova a csillag vezet. Te már függnél a kereszten. És a lábad csupa sebb. S ahelyett, hogy bölcsőt köré szúrjak, tömjét aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal kenném véres lábadat.

Fölvethető ezután a kérdés, hogy hogyan is alakult ki tulajdonképpen a karácsony ünneplés. Mert azt láttuk, hogy ennek bibliai gyökerei nincsenek. Jézus Krisztus születésének pontos idejét homály fedi egyrészről, és a Biblia maga ezt az ünnepet, ezt a kultuszt nem írja elő másrészről. Ha a történelmet végig szemléljük, azt láthatjuk, hogy a karácsony ünneplés az időszámításunk szerinti 4. századtól kezd kialakulni. Addig is voltak a keresztényeknek ünnepeik, nevezetesen 3 alapvető ünnep. Az első ünnep a 10 parancsolat 4. parancsolatának megfelelő heti nyugalomnap ünneplés volt, ez hétről hétre ismétlődő ünnepnek számított. A második nagy ünnep a tudatos keresztényi levés ünnepélyes alkalma a keresztség. Ezt a legkorábbi időszakoktól fogva ünnepelték, tehát az első századtól. És a harmadik ünnep a keresztség utáni keresztény élet megújító alkalma, az úrvacsora, amelyet Jézus rendelt el az utolsó vacsorán. Ez volt tehát ez a 3 ünnep. Mikor jelentek meg újabb ünnepek? Ahogy említettem, az időszámításunk szerinti 4. században alakultak ezek ki, az úgynevezett nagy konstantinuszi fordulat időszakában, amelyet talán egy mondattal röviden így érzékeltethetnénk, hogy ebben az időszakban lett az üldözött kereszténységből üldöző kereszténység. Ebben az időszakban jött létre az a fordulat, hogy az addig a római birodalom által, a császárok által, a közigazgatás alkalmazottai által keményen üldözött vallás, a keresztény vallás hatalmi pozícióba fog kerülni. Időszámításunk szerint 313 a milánói türelmi rendelet időpontja, amelyben, és ezt kevesen tudják, Nagy Konstantin nem csak vallásbékét biztosított, tehát a keresztény üldözések megszüntetését, hanem teljes visszaadását is az addig elkopott egyházi vagyonoknak és ingatlanoknak, tehát egyfajta kárpótlási törvényt is csatolt a türelmi rendelete mellé. Maga Nagy Konstantin gondoskodott az új ünnepekről is. 321-ben vezette be a vasárnap ünneplés, 2 rendelettel, egyet tavasszal, a másikat nyáron adott ki. 325-ben az első egyetemes níceai zsinaton vezették be a húsvét ünneplést, és ezután körülbelül a 350-es években alakult ki a karácsony ünneplés, de talán jobb, hogyha így mondanám, hogy a csírái alakultak ki. Hiszen ebből az időszakból még sok nyomunk, sok dokumentumunk nem maradt. Annyit tudunk, hogy Rómában Liberius pápa uralkodása idején kezdték először Jézus Krisztus születésnapját ünnepelni. No de miért éppen december 25-én? Mert ha a Bibliát komolyan vesszük, ha az evangéliumokat komolyan vesszük, akkor azt láthatjuk, némi túlzással fogalmazom meg, de ez a tényszerű igazság, hogy Jézus sok időpontban megszületett, de december 25-én semmiképpen sem. Azért nem, mert a pásztorok, amikor őrizték a nyájukat, és amikor hallották az angyalnak a szavát, hogy Betlehemben megszületett a megváltó, és oda siettek, hogy dicsőítsék őt, szóval ezek a pásztorok Palesztínában télvíz idején nem legeltethették kint anyájaikat. Jézus vagy ősszel, vagy tavasszal született, de semmiképpen sem a délvi éghajlatban is elég hideg december hónapban. Mit ünnepeltek december végén Rómában? Egyrészt a Szaturnália ünnepet, amely 2 hétig tartott különböző tivornyákkal, vigadozásokkal, felvonulásokkal, ingyen kenyér borosztásával. Másrészt azonban egy másik vallás játszott itt nagy szerepet, egy misztérium vallás, egy Perzsiából a birodalom keleti részeiről jött hatalmas misztérium vallás, amelynek emlékei itt Magyarországon, tehát Pannonia tartományban is megmaradtak, és ez volt a Mitrász kultusz. Mitrász napisten emlékünnepe volt a december 25-i időpont. Ugye a keleti népek tudatában és általában ezekben a misztérium vallásokban a világosság és a sötétség erői küzdenek egymással. December 25-e az az időpont, amit így nevezünk, hogy a téli napi egyenlőség, tehát addig hosszabbodnak az éjszakák, attól fogva viszont hosszabbodnak a nappalok.

Az Úr az én pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörűséget és szűzes helyeken legeltet, és kies vizek mellé viszel engemet. Az én lelkemet megvidámítja, és viszel engemet az igazságnak ösvényén, az ő nevéért. Még ha szinte az halál árnyékának völgyében járok is, nem félek az gonosztól, mert te én velem vagy. Azt te vesződ és azt te botod, vigasztal engemet. Asztal szörzett én nékem azok előtt, kik ellenségén. Megkened olajjal az én fejemet, és megtölted az én poháromat bőségesen. Sőt, még bizonnyal azt te jó voltod és irgalmasságod, követ engemet életemnek minden idejébe, és lakodom az Úrnak házában. Hosszú ideig lett.

0: eredetileg így tették a karácsony ünnepet december 25-ére, és azután kialakult ennek az egész ünnepkörnek a koreográfiája, az adventtal, a várakozással, a vízkereszttel, a farsangolással, egészen a nagybőti időszakig kialakult az úgynevezett karácsonyi ünnepkör, amelynek magyar népi hiedelem szokásvilágát Bálint Sándor gyűjtötte össze a Karácsony Húsvét Pünkös című művében. Így alakult ki a karácsony, mondanám, de nehogy úgy gondoljuk, hogy pár évtized, vagy akár csak pár évszázad alatt kialakult ennek összes szokás eleme. Karácsonyfa, angyalhaj, betlehemezés, advent, és a többiek, és a többiek. Körülbelül másfél évezred alatt alakult ki ez az ünnep, és a ma ismert jellegzetes formája voltak éppen a múlt század 30-as éveiben öltött testet, legalábbis Magyarországon a karácsonyfa kultusszal, a feldíszítettséggel, a század végén egyfajta polgári kultusszal, a polgár, aki visszanéz a gyermekkorára, aki Jézuskát emleget, aki kis misztikumot, kis titokzatosságot akar bevezetni a nagyon is pontosan működő üzleti világba, és a nagyon is racionálisan működő társadalmi életbe. Ezt a világot bírálja a karácsony oldaláról, illetve a karácsonyt és ezt a világot szembesíti Eliotnak a Karácsonyfa kultusz című verse, amelyet élete végén írt.
1: Thomas Stearns Eliot, a Karácsonyfa kultusz. Rónai György fordítása. Többféle magatartás van a karácsonyt illetőleg. Egy néhányat figyelmen kívül hagyhatunk. A társadalmit, a tunyát, a nyilvánvalóan üzletit, a vármásat, a várakat éjfélig nyitva tartják, és a gyerekest, ami távolról sem a gyermeké. Annak a gyertya csillag, s az arany angyal tárcszárnyaival a fa tetején, nem puszta dísz, hanem valóban angyal. A gyermek ámul a karácsonyfán, s őrizze is meg az ámulás szellemét. Az ünnep esemény legyen neki, ne csak ürüljön, hogy a csillogó elragadtatás, az emlékében őrzött legelső karácsonyfa láttán kelt meghatottság, az a meglepetés, egy sereg új birtoklás öröme, mindegyik a maga sajátos vonzó illatával, a várakozás a liba, vagy a pulyka sütve, és az áhítatos borzongás, mikor behozzák, és mind e vidámság s hódolat meg ne fakuljon a későbbi élménye folyamán. A sótlan megszokásban, a fáradtságban, életunalomban, a halál sejtelmében, a kudarcgatában, vagy talán a megigazult jámborságban, mely néha csupa maga hitség, visszatetsző Isten előtt, és tiszteletlen a gyermek iránt. És itt hálásan gondolok ismét Szent utcára, himnuszára és tűzkoronájára. Hogy még a vég előtt, a 80. karácsony előtt, értve ez a legutolsót, akárhányadik is lesz, az évről évre ismétlődő megindultság emlékei egyetlen nagy örömmé halmozódhassanak, amely nagy félelem is egyben, mint azon a napon, mikor a kezdet emlékeztet a végre. És az első eljövetel a másodikra.
0: Nagyon érdekesnek és figyelemre méltónak találom Eliot vers zárását, az első és a második eljövetel összekötését. Amikor Jézus először eljött erre a világra, nem ismerték fel őt. Egyszerű emberek ugyan tisztelték, kódoltak neki, Mária az édesanyja, József a nevelőatya, a pásztorok, a napkeleti bölcsek, egy Simeon Jeruzsálemben, aki várta a vigasztalást és a válságot, egy Anna próféta asszony. Szóval egy két kezünkön megszámolható kis csoport, aki felismerte Jézus első eljövetelében a messiás elérkezését. A Bibliának egyik legmegrendítőbb tanítása, hogy ugyanezt fog ismétlődni Jézus második eljövetelekor is, amire Eliot versének befejezése figyelmeztet. Vagyis Jézus második eljövetelét is így vetítette előre, hogy az emberek adnak-vesznek, házasodnak, és közben nem tudnak semmit, nem vesznek észre semmit. És úgy jön el Krisztus másodszor, mint a tolva éjjel, nem várják, hirtelenül jön el. Azok számára, akiket nem érdekel az, hogy az életet hogy lehet boldoggá és szépé tenni. Mindenképpen az első eljövetelről beszélve és a szeretet ünnepéről szólva, az embernek ez juthat az eszébe, hogy bárcsak ez a hatalmas elvakultság, ez a hatalmas homály és sötétség, ez ne telepedne rá úgy az emberekre, vagy legalábbis akkora tömegeikre, mint Jézus első eljövetelekor. Jézus Krisztus eljött először, hogy áldozatával az ember bűnadósságát megfizesse, hogy amiért az embernek magának kellene meghalnia, azért Jézus maga vállalta a kereszt halált. Jézus másodszor úgy jön el, mint ítélő, mint bíró. A bárány haragjáról beszél Jelenések könyve, a Bibliának az utolsó irata. Ezért hadd fejezzük be irodalmi és zenei áttekintésünket két reményik verssel és Bach zeneművével. A szeretetről szól mindegyik. Aki Krisztustól tanul szeretetet, az mindennapi karácsonyban élhet, de valódi és igazi ünnepben, a szeretet naponkénti megújuló szívbefogadásának ünnepén. Bach magnifikátjának latin szövegű részlete pedig ezt a sort emeli ki Mária hála énekéből. Ezurientes in plevit bonis, vagyis magyarul szegényeket töltött be javakkal, gazdagokat küldött el üresen.

0: Remény Sándor, verbunkáró factum est. Felirat a kolozsvári református teológia szószéke fölött. Fejem felett, te drága felirat, hányszor álltam fénybetűid alatt lehajtott fejjel és fölemelt fővel, szemben az alattomosan kúszó időrel, 22 föld alatti éven át nézve egy katakomba szent falát. Mert az volt. Az volt a drága terem, fákjával kivilágított verem. De nem néztük a verem voltát, csak az Úristen ehelyt ránk hajoltát. Sírvettem én is a profán igét, s nem haragudtak tálne szent falak. Biztatott a verbum fejem felett, ragyogó részét, drága felirat. És otthon voltam én ehelyt, nagyon, könnyedve árva vétkes magamon, vétkes árva minden magyarokon. Örök dolgokra fegyeztem szemem szemben a lassan gyilkoló idővel, lehajtott fejjel, és fölemelt fővel. Ha néha-néha megszűntünk remélni, hogy énekeljük egykor, Isten áld meg, a verbumból merítettünk erőt. Benne minden kérdés és felelet nekünk is, magyaroknak. S íme végül nekünk is, magyaroknak feljött a csillag, s rendült az ige, és testé lett, és lakozik közöttünk, árva szegény földi tükörképben csak, s mennyivel vagyunk mégis boldogabbak. Uramisten, a csillag alatt, a magyar értelmű írás alatt, ne engedd, hogy a lelkünk megnyugodjon a beteljesült földi vágyakon. Magasabbra vígy, Uram, magasabbra, és mélyebbre vígy, mélyebbre, Uram. S maradjon ez a terem katakomba, hol drága holtak arca néz ránk, akik itt ültek az első sorokban, s hittek, mint mi. Jövendő csillagokban, s nem látták meg a csillagot soha. Orlanak mély a kopjafák alatt, vagy csengednek a kettőtépett erdély sötétebb, csillagtalanabb felében. Vigasztalásuk csak a felirat, az ige testélőn. Uram, engedd, hogy gondoljuk reájuk sokat. Ne engedd, hogy elbízzuk magunkat, sem fegyverben, sem észben, sem erőben, sem akaratban, sem csalfa időben. Csak abban, amit örökké való. Te igédben, mindenkit üdvözítőben.
1: Remény Sándor, és a szívem is elhagyott engem. Mert bajok lettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen. Utoljettek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak a fejem hajszálainál. És a szívem is elhagyott engem. Zsoltárok könyve, 40. fejezet, 13. vers. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés. A legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén, csüggebb nehéz fejem. Ülök, akár a kő, a lomha, kietlen kőmozdulatokkal tapogatom magam. Vad idegenül kutat a kezem a hely közül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal, nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, tárolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad. Elfagy, kihűl. Nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerűt, tisztát, édes, meleget, vigasztalót. Kimondom, koppan, érztelenül, csináltan, hidegen. Nem szülhettem által a szívemet. Magamhoz vonnék néha valakit közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba. De Szeged számként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi, csak pénztillan. Koldus kezébe tenni, zseng a köszönet, ezer annyit adjon, nem. Csak szívet, csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem, így esedezem szívtelenül szívért. Szárazon adom Istennek magam, hát ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engemek körül, és a bajoknak szeri száma nincsen. És utoljöttek az én bűneim, és bűneimben láthatatlanok, hogy szálaimmal el nem hullanak, és elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Nincs, elszállt, elillant az évek során.

Csillag után. A karácsony történetéről versekkel és muzsikával. Reisinger János rádió előadását hallották. A műsorban a Babits Mihály, Gida Jenő, Thomas Kölnc Eliott és Reményi Sándor versei hangzottak el. Közreműködött Pap János és Szakácsi Sándor. A zenét Johann Sebastian Bach és Heinrich Schütz műveiből Molnár András állította össze. Technikai munkatárs Varga Károly és Pápai Mónika. Szerkesztő Liptai Katalin. Rendezte Gál Ernő.

Rónai György, Nagypéntek, 1978. A Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam. Hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, Uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. Kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Erről a versről konkrét emlékeim és élményeim vannak. Az 1970-es évek közepén ismerkedtem meg Rónai Györggyel. Úgy ismerkedtem meg, hogy Babits Mihály testvéröccsének, Babits Istvánnak a Goethe fordításait vittem be hozzá a Vigília szerkesztőségébe, hogy talán lehetne ezekből közölni valamennyit. Leültetett, szívesen beszélgetett velem, mint ifjú egyetemistával, adott is egy pályázati kiírást, hogy pályázzak meg egy francia ösztöndíjat, amit később meg is nyertem, de kiengedni sem akkor, sem azóta nem engedtek ki. És elkezdődött a kapcsolat, ami tartott pár évig, hiszen ő már 1978 tavaszán meghalt. Nagyon korán, 65 éves korában. Rónai Györgyben egy nagyszerű embert, egy igazán hívő lelket ismerhettem meg. Sok tanáccsal ellátott, a művészet, az irodalom, a költészet rejtélyeire megtanított, gondoskodva, törődve foglalkozott velem, mint egy idősebb ember a nála jóval fiatalabbal. Beleláttam egy kicsit a lelkébe is, ebbe az érzékeny, küzdő, sokszor vergődve is Istenhez forduló lélekbe. Láttam irodalmi harcait, és láttam emberi küzdelmeit. És aztán 1978-ban, amikor hazamentünk fiatal feleségemmel szülővárosunkba, első gyermekünket vártuk, és húsvét tájéka közeledett, és egyik reggel fölkeltünk, és bekapcsoltuk a rádiót, onnan tudtuk meg a lesújtó hírt, hogy Rónai Györgyöt a kórházba szállították, az operáció sikerült, de a beteg belehalt. Amikor megtalálták az utolsó lapot az ágya mellett, talán az éjjeli szekrényén, ezt a verset írta föl rá, ez volt életének utolsó alkotása, Nagypéntek 1978, ez szögletes zárójelbe van téve, mert talán már arra ideje nem jutott, hogy a versnek címet adjon. A Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam. Hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, Uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam. Kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Rendkívül egyszerű, kopára vers, lecsupaszítottan egyszerű, mint hogy az ember a halálához érkezve valahogy testileg, de lelkileg is ilyen lesz. Most már semmi ékítmény nem fontos, semmi ciráda, minden festéket le lehet mosni, most már az ember ott áll pőrén egyedül az idő és az örökké valóság határán. Most már mindenféle cicoma nélkül elmondhat dolgokat, mert így is nagy súlya van a dolgoknak, nem kell ráagatni semmit, ami emberi. A Golgota lépcsőn állok. Mindannyian a Golgota lépcsőn állunk, akár akarjuk, akár nem, akár tudjuk, akár nem. Hiszen a számtalan rossz, a bűn miatt mindannyian halálra vagyunk ítélve. Nekünk kellene fölfeszülni erre a golgotai keresztre. Egyszer állítólag valakit megkérdeztek, hogy mondd, Jézus miért hal kereszthalált? Miért engedte, hogy megfeszítessék? És az illető röviden, tömören, de nagyon találóan válaszolt. Azért halt kereszthalált, hogy neked ne kelljen ezt halni. Jézus ártatlanul szenvedte el azt, amit mi nekünk jogosan kellene elszenvednünk. A Golgota lépcsőn állok,
kereszt nyomja vállam. Az embernek mindig emlékeznie kell az igazságra, hogy a kegyelemben részesüljön. Az igazság az, hogy nincs jogunk élni. És hogy eddig is éltünk, az igazság az, hogy túlélők voltunk, ahogy Rónai György nagy pályatárs és barátja Pilinszky János mondta, mi nem élők vagyunk, hanem túlélők. De sajnos sokszor, gyakran, többször, talán legtöbbször nem a túlélőkhöz méltóan viselkedünk. Ha valaki túlél egy háborút, túlél egy borzalmas operációt, utána legalábbis néhány hétig, hónapig valahogy, hogy mondjam, megjuhászodva él, vagy másképp él. Mi nekünk ezt minden nap kellene tudatosítanunk. A tegnapi nap is a halálos ítéletünk napja volt, és mégse hajtották végre. S miért nem? Mert valaki vállalta értünk a helyettesítést, valaki meghalt értünk. A Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam. S mit mondhat az ember a Golgota lépcsőn állva? Hallgas, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Hallgas, Uram, kérő szómra, hogy a 130. Zsoltár is kezdődik, a mélységből kiáltok te hozzád, Uram, de profundis clamavia te, Domine. Aki kiált, aki kér, az jó úton van. Mi más valék, mint esengés, mondta egykor Füst Milán. Bár csak mindannyian kérő emberek lennénk, segítséget kérő, elfogadó, és azt magunk és mások hasznára hasznosító emberek. Ezért szerepel először ez Rónai versében, hallgas, Uram, kérő szómra, és majd háromszor szerepel az, hogy bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, Uram, tőlem, mondja másodszor. Isten sokszor az arcát el kell, hogy fordítsa tőlünk. Isten arca nem mindig vidám, ha ránk tekint. Isten nem mindig tud gyönyörködni az emberek fiaiban, ahogy mondja a Biblia. A szívét Isten soha nem fordítja el tőlünk, mert azt elfordítaná, akkor az történne, amit a Jób könyvében olvasunk, hogy ha a lelkét és lehellését visszavonná, elhervadna minden test és visszahullna a porba. Nem az Isten szíve soha nem fordul el tőlünk, mindig velünk van, utánunk jön, velünk dobog, és szánakozik rajtunk. Meg tud indulni a mi erőtelenségeinken, hogy Pál mondja a zsidókhoz írt levél második fejezetében. De Istennek sokszor el kell fordítani az arcát, amikor azonosulunk a rosszal, amikor nem az élet, nem a szeretet mellett állunk. Isten szíve akkor is velünk dobog, Isten akkor is utánunk jön, de az arcát el kell, hogy fordítsa. Amikor egy hívő ember, mint Rónai György is, hitre törekvő, igaz, becsületes hívő ember volt, én legalábbis így ismertem, ha valaki így mondja, hogy ne fordulj el, Uram, tőlem, tán azt kéri, hogy mindenben összhangban legyek azzal, amit te mondtál, amit te mondasz és akarsz. És a harmadik kérés, kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam. Nagyon súlyos szó, de vajon az ember szeretetre méltó? Az ember talán olyan nagyon értelmes, rendes, okos, szép lény, hogy lehet igazán szeretni? Lehet szeretni a csecsemőt, a gyerekeket, a felnőtt embereket, sokszor felnőtt emberektől undorral, utálattal elfordulnak, mert való igaz, hogy sokszor az emberekben nincs is sok szeretnivaló, amikor gyűlölködnek, vádaskodnak, rágalmaznak. Mit lehet szeretni egy olyan emberben, aki szinte összefort a bűnnel? De az életünkben sokszor összefortunk a bűnnel. És ki tudja, hogy milyen csomók, göbök, görcsök maradtak az életünkben. Istenem, ne utálj meg, hanem gyógyítsd, lágyítsd ezeket a keléseket, daganatokat, mert minden fej beteg, minden szív erőtelen, csupa dagadás, kelevény az ember, és nincs, aki gyógyítsa, nincs, aki lágyítsa, mondta Ézsajás proféta. S a mai költő ezt mondja, a Golgota lépcsőn állok, kereszt nyomja vállam, hallgass, Uram, kérő szómra, bár nincs gyarlóbb nálam. Ne fordulj el, Uram, tőlem, bár nincs gyarlóbb nálam, kérlek, Uram, ne utálj meg, bár nincs gyarlóbb nálam.
A hír, amely 1978 tavaszán Rónai György halál hírét hozta, számunkra ott, a vidéki szobában, hogy felébredtünk, és ahogy szinte fel se tudtunk ocsudni, valami mély szomorúságot és gyászt hozott. Később ismertem meg ezt a verset, amikor közölték, később nyugodtam meg, hogy ennek a költőnek az utolsó napjai, órái ilyen vers megalkotásával teltek el.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai délelőtt folyamán, amiről most szó lesz, szeretném azt mondani, hogy nem azért lesz most arról szó, amiről szó lesz, mert hogy történt a múlt héten édesanyámmal ez a nagyon nagy probléma, ami történt, hanem azért lesz erről szó, mert a Jóisten engem erre az egész helyzetre úgy felkészített, hogy két héttel ezelőttre felkészültem ebből a témából Gödöllőn, megtartottam a szolgálatot. Annyira indítatva éreztem magam, hogy erről a témáról készüljek. Felkészültem, arról szóltam, és ugye mind a három gyülekezetemben elmondom ugyanazt a témát. Múlt héten szombaton, két hete szombaton Gödöllőn tartottam, és a következő héten péntekről szombatra virradóra történt anyukám, valami történt. Bevittük a kórházba mentővel, utána hazamentem, visszamentem hozzá még, amit vinni kellett, fölmentem Zugligetbe, ugyanazt megtartottam. Hadd mondjam, most már magamnak, elsősorban magamnak. Addig is persze az ember magának, csak ezen a háttéren, és most itt is szeretném ezt elmondani. Tehát csak azért szeretném mondani, hogy ezt nem azért mondom, mert hogy ez történt, hanem hogy Isten egész kegyelmes módon akart felkészíteni mindarra, ami történt. Tehát szeretettel köszöntelek benneteket, és a mai alkalommal a szmirnai levélről szeretném, hogyha szólnánk. Jelenések könyvében a szmirnai levélről, a második gyülekezeti korszakhoz intézett levélről szeretném, hogyha szólnánk, mert nem tudom, emlékeztek-e rá egy hónappal, vagy olyan több mint egy hónappal ezelőtt az első gyülekezeti korszakhoz intézett levélről beszéltünk, az efézusi levélről, annak a misszió vonatkozásáról. Ugye minden egyes korhoz intézett levél szólt elsősorban az adott kornak, ugye, tehát akikhez íródott a levél, szólt a gyülekezeti korszakhoz, tehát a történelem folyamán, ugye, amikor az adott gyülekezeti korszak az idejét töltötte, de minden egyes gyülekezeti levél hatalmas bátorítás, fendés, intés azoknak, akik az egész föld történelme folyamán élnek, végig ugye az új szövetség korszakain keresztül, és éppen ezért a második gyülekezeti korszakból a legfontosabb nekünk szóló üzenetről szeretnénk ma, hogyha közösen gondolkodnánk. Olvassuk el mindjárt a Jelenések könyve második fejezet 8-tól 11-ig terjedő verseiből. Jelenések könyve második fejezet 8-tól 11-ig terjedő verseiből a következőt olvasom. A szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, de nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ime a sátán egy néhány a ti közületek a tömlőtbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz 10 napig való nyomorúságtok. Légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. A második gyülekezeti korszak, a szmirnai korszak, ugye az első század vége, második század elejétől 313-ig tartott. Ugye itt van 10 napig tartó nyomorúságról is beszél a Szentírás. Ugye ami 303 és 313 között következett be, Diokleciánus császár nagyon-nagyon heves üldözése alkalmából. Tehát ezt a kort pontosan be tudjuk azonosítani második század eleje és egészen 313-ig. De ezt az egész korszakot végig kísérte a szenvedés, a megpróbáltatás, a Krisztusért való szenvedés. A gyülekezeti kor magában hordja a nevében ezt az esemény, hiszen Szmirnának hívják. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy ez a név honnan ered, ugye a Mirhából, ugye a görög megfelelőjéből, és a halottak bebalzsamozásához használt szer volt ez. Tehát magában hordozta azt a nevet, hogy igen, rengeteget kellett ennek a gyülekezeti korszaknak szenvedni, nagyon sokan az életüket adták Krisztusért. És én éppen ezért ebből a levélből szeretnék egy olyan szakaszt idézni, ami a mi időnkre, illetve a közvetlenül előttünk álló időszakra, a nagy nyomorúság idejére is hatalmas bátorítás, bíztatás és egyben felszólítás.
Mert ugye az akkor a nagy üldözések kora volt. És miről beszél a Szentírás? Mi vár ránk? A nagy nyomorúság, ugye, amikor az egész Isten népét üldözni fogják. Éppen ezért szeretném azt a két gondolatot kiragadni ebből a levélből, ugye, amit most felolvastunk, a szmirnai levélből, amire úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükségünk van, és lesz az előttünk álló időben. A 10. versben ezt olvastuk, a 10. vers eleje és a vége. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Két bíztatás, egy felszólítás. Erről szeretném, hogyha a mai délelőtt folyamán közösen gondolkodnánk. Mindenek előtt, mielőtt ezt a jövőre vetítenénk ezt az egész kérdést, nem tudjuk megtenni anélkül, hogy ne alapoznánk meg a Szentírás tanításainak a felelevenítésével ezt a kérdést, amiről már olyan sokat beszéltünk, olyan sokat hallottunk, de majd látni fogjátok, bizonyos szempontból fogom ezt a kérdést érinteni, egyáltalán a szenvedésnek a kérdését. Most még nem a Krisztusért való szenvedés kérdését, amikor valakit a hitéért üldöznek, arra is rátérünk mindjárt. Először önmagában a szenvedésnek a kérdéséről szeretnék szólni. A Bibliában olyan elgondolkodtató az, hogy számtalan helyen azt mondja az ige, hogy ebben a világban szenvedés, nehézség, ugye a bűn következtében ez vár minden emberre. De Jézus azt mondja az övéinek, János evangéliuma 16. fejezet 33. versében, hogy e világon nyomorúságotok lesz. Tehát nem csak azoknak, akik az Istent nem keresik, nem csak azoknak, akik eltávoztak az Istentől, hanem ezt mondja az övéinek mondja, mert elsősorban ugye ez Jézus búcsú beszédei a tanítványainak mondja. Azt mondja, e világon nyomorúságotok lesz. Fölmerül a kérdés, hogy vajon miért van szükség azoknak, akik az Istent keresik, miért van szükség az ő életükben is a nyomorúságra és a szenvedésre. Hiszen ők az Istent keresik. Szeretnék két igét megemlíteni. Prédikátor könyve 7. fejezet 3. versét, az egyik legelgondolkodtatóbb ige a Szentírásban, és az egyik legfurcsább első olvasása egy olyan embernek, aki nem foglalkozik az igével, azt mondja, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél. Miért? Mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Nem elgondolkodtató, igen? Bárkit megkérdezünk ebben az életben, mit szeret jobban, mi a jobb? Szomorúnak lenni, vagy örülni, vagy nevetni? Ki mit mond? Azt hiszem, hogy nincs ember, aki azt mondaná, hogy jaj, mennyivel jobb a szomorúság. És a Biblia azt mondja, hogy jobb. Jobb a szomorúság a nevetésnél. És meg is indokolja, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Gondoljuk végig azt, hogy az életben, a hétköznapokban is, amikor emberek mondjuk belevetik magukat az életbe, az örömöket hajhásszák, keresik, ki az, aki ott jellemben tud fejlődni. De amikor jön a nyomorúság, jönnek a nem szeretem napok, amikor az embert a szomorúság fogja el, a próbák, a nehézségek, az ember akkor megáll és gondolkodik, és akkor az Istenhez fordul. Lehet, hogy még soha nem is próbált, ugye a világi emberekről beszélünk, de hadd mondjam, így van ez velünk, mindannyiunkkal, hívő emberekkel is. Az Isten elünkbe adja az igét, tudjuk, milyeneknek kell lenni, pontosan tudjuk. Ha most itt órák hosszat tudna mindenki beszélni, hogy milyeneknek kell nekünk lenni, hadd mondjam, elméletben. De a próbák alatt az Isten, ami jellemünket akarja igazából fejleszteni, mert sajnos olyanok vagyunk sokszor, mint a ló és az összvér, akinek kantárral és zabolával kell szorítani a száját, mert különben nem közelít hozzád. Ugye példabeszédek könyve azt mondja, hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások. Igen, annyira elgondolkodtató ez, hogy a rossz, a nyomorúság, az ugye sátántól ered. Ugye a bűn minden következménye, ugye, ami a világunkra zúdul, sátántól ered. De ez a csodás az Istennél, hogy az ő kezében minden átok áldássá válik. És a hívő ember életében csak az történhet, ami az ő kezén keresztül megy, és minden sátán, minden támadása, amit ő megenged mértékkel, bizonyos mértékkel, de minden támadása sátánnak az Isten kezében eszközzé válik, és áldássá válik az övéi számára.
Olyan elgondolkodtató az, amikor mi a szenvedésről beszélünk. Most az elmúlt héten a fizikai szenvedésnek is egy iszonyatos szeletét láttam megint meg, de szerintetek az ember életében, mondjuk akár egy hívő ember életében is, mondjuk a hívőkről beszélünk most csak a saját magunk életéről, nem mondjuk a világiakról is nyugodtát, akik nem az Istennel járnak, szerintetek mi a több egy ember életében, a fizikai vagy a lelki szenvedés? Én ezt tényleg nem tudom elmondani, én sem, tehát erre nincs kimutatás, de én is így érzem, hogy a lelki szenvedés a sokkal nagyobb, és sokkal több. Sokkal több. Hiszen gondoljunk bele abba, hogy ebben a földi életben, hogyha valaki fizikailag egyáltalán nem is szenved, de lelkileg mennyi gyötrelmet kell a bűn következtében elhordolnunk. Gonoszságot, hálátlanságot, kegyetlenséget, gúnyolódást, megvetést, ki tudja még, hogy mi mindent, szóval annyi mindent, hűtlenséget, megcsalatást, szóval annyi mindent kell lelkileg az embernek elhordozni, hogy én úgy érzem, hogy ritka esettől eltekintve nyilván, mondjuk lehet, hogy valaki az életét végig szenvedi fizikailag, nyilván van ilyen is, de valahogy úgy érzem, én is úgy érzem, hogy az ember lelkileg szenvedi a legtöbbet. És amikor arról beszélünk, hogy a szomorúság, a szenvedés, a próbák, akkor nem csak a fizikai próbára kell gondolni, hanem talán elsősorban a lelki szenvedésekre, azaz mind a kettőre, de ebben ugyanúgy benne van a lelki szenvedések és a nyomorúságok. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a jellemfejlődésünknek elengedhetetlen része mindez, elengedhetetlen része. És én csak egyetlen egy idézetet szeretnék, és csak kívülről szeretném idézni. Ellen White írja azt, hogy türelem, elnézés, mennyei gondolkodás, és felsorol ilyen tulajdonságokat. Azt mondja, hogy ezek azok a virágok, és ezek azok a gyümölcsök, amelyek viharok között érlelődnek. Olyan szépen fogalmaz, elmondja ezeket, amilyek meg kell, hogy teremjük ezeket, de azt mondja, hogy ezek olyanok, hogy ezek viharok között érlelődő gyümölcsök és virágok. Igen, az Isten ezért engedi meg mindannyiunk számára mindezt. És egy dolgot szeretnék előre vetíteni a jellem fejlődéssel kapcsolatban. Az Isten meg akar bennünket a próbákon keresztül, és most különösen a lelki próbákról szeretnék beszélni elsősorban, meg akar bennünket valamire tanítani. Ne haragudjatok, hadd kérdezzem, gondolkodjunk közösen. Szerintetek a lelki szenvedések közepette az Isten mi az, amire leginkább meg akar bennünket tanítani? Milyen jellemvonása akar szerintetek megtanítani bennünket leginkább a lelki szenvedések közepette? Több mindenre ki fogunk térni, de most az első, amit szeretnék, amit leginkább a lelki szenvedések közepette. Most fogok egy szót mondani, és kíváncsi vagyok, hogy értitek-e, mire gondolok? A szeretetre. Mi a kapcsolat a lelki szenvedés és a szeretet között? Miért szenvedünk mi lelkileg? Miért? A legnagyobb és legtöbbször azért, mert ami nem jó akarunk a másik miatt, valamiket el kell hordoznunk. Súlyos megpróbáltatásokat, fájdalmakat, nehézségeket. És az Isten azt akarja, hogy mi a próbák által élesben, hogy úgy mondjam, nem elméletben, itt a melegben milyen szépen el tudjuk mondani, de ott az éles helyzetekben meg akar bennünket tanítani a szeretetre, az ellenség szeretetére. Azt pedig nem tudja nekünk másképp megtanítani, mint hogy át kell élnünk a rossz indulatot, a haragot, a gyűlöletet, a stb. Mindent, amit ugye az előbb felsoroltam, mindenféle szenvedés, azaz azok közül, amiket az Isten megenged az ember életében, azért, hogy el tudjunk jutni arra, amit a Biblia az első és legnagyobb parancsolatnak nevez, a szeretetet. Emlékeztek a szeretet definíciójára? Mi a szeretet definíciója, és hol található a Bibliában? A szeretetnek van egy nagyon szépen körülhatárolt definíciója. Azt mondja János apostol, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem abban van a szeretet, hogy ő, 1 János 4, 9 és 10. János első 4, 9. és 10. vers.
én sem írtam ki, bocsánat, csak az, hogy 1 János 4. Igen. És sőt, akkor még a 8. versben azt mondja, hogy ugye nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és ugye... Jó, bocsánat, én nem látom kicsiket orrról. Tehát és abban van az igazi szeretet, hogy ő szeretett bennünket, és elküldte az ő egyszülött fiát a világra mi érettünk. Tehát mi a szeretet? Nem az a szeretet, hogy én egy tökéletes lényt, aki irántam csak jó, mindent neki köszönhetek, azt tudom teljes szívből szeretni. Ez még nem a szeretet teljessége. Az a szeretet teljessége, amit ő mutatott oda irántunk, hogy a bűnösökért, az őt megvetőkért, az őt gyalázókért az életét adja. A méltatlanokra, a gonoszokra irányuló szeretet a teljes szeretet. És az Isten a lelki szenvedések által, a próbák által többek között ezt akarja nekünk megtanítani. Mert hadd mondjam, mit mond a Szentírás? Ha szeretet nincs bennem, bármit tehetek, hatalmas dolgokat is. De ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Tudom, hogy furcsa a kérdés, de hadd kérdezzem meg. Szeretünk-e mi szenvedni? Lelkileg, fizikailag? Vagy pedig úgy vagyunk vele, hogy a szenvedés alól úgy ki akarunk hátrálni, úgy keressük a kibúvókat, hogy ne kelljen az alatt a teher alatt maradnunk. Én azt hiszem, hogy nagyon mindenben így vagyunk vele. De szeretném megkérdezni, hogy nem az aranytisztításról beszélek most, ugye arról sokat beszéltünk, hanem a gyémántról. Hogy alakul ki a gyémánt? És miből? Tudják? Szél. És hatalmas nyomás van rajta, ugye? De sok ideig tartó nyomás, és ebből lesz a gyémánt. Hadd mondjam, ha mi is igazi krisztusi jellemet akarunk, akkor nem szabad a próbák elől futnunk, hanem köszönetet és hálát kell mondani Istennek a próbákért, mert gyémántot akar a mi jellemünkből csiszolni. Azt akarja, hogy drága követ legyünk, ég követ legyünk az ő koronájában, ahogy Zakariásnál olvassuk. Ugye a megváltott ember vagy égkő lesz az ő koronájában, és ezért csiszol most bennünket, hogy mi ott lehessünk majd is ilyen módon. Összefoglalóan szeretnék 3-4 dolgot megemlíteni, amit az Isten a próbák által meg akar nekünk tanítani, ugye meg akarja tanítani a szeretetet, és ezzel párhuzamosan még jellemvonásokat szeretnék megemlíteni, meg akarja mindenképpen tanítani a szerénységet. Emlékeztek, régen volt, legalább egy 5-6 évvel ezelőtt beszéltünk itt a szerénységről, hogy ez egy nagyon nehezen meghatározható jellemvonás. A szerénység az a fajta krisztusi magatartásforma, ahogy az embernek az önért rosszra reagálni kell, ahogy a rosszra krisztusi módon reagálni kell. Türelemmel, békességgel, szeretettel, alázattal, stb. Tehát ahogy a bennünket érő rosszra a hívő embernek válaszolni kell, ugye az a szerint lelkiség magatartása. Akkor megtanít bennünket minden próba, különösen a hosszantartó próbák, de minden próba megtanít az alázatra, az igazi alázatra. Azon kívül a kitartásra akar bennünket nevelni, és azon felül pedig a reményt, a hitet akarja bennünk növelni az Isten ezek által, az élethelyzetek által. Mert óriási szükségünk van most erre, és az elkövetkezendő időben mindjárt kitérünk rá, hatalmas szükségünk lesz rá. És szeretnék olvasni most egy idézetet a Tapasztalatok és Látomások című könyvből, a 40-41. Oldalról 2-3 rövid idézetet a következőképpen olvasom. Isten megmutatta nekem, hogy keserű poharat adott népének, mellyel megtisztítja. Keserű ital, de zúgolódás, panasz, elégedetlenség által még keserűbbé válhat. De azoknak, akik így fogadják, újabb pohára van szükségük, mert az elsőnek nem volt meg a kívánt hatása szívükre. És ha a második sem használ, akkor még egyet, és ismét egyet kell kapniuk, míg rendeltetését betölti, mert különben szennyesen, szívükben tisztátalanok maradnának. Láttam, tehát látjuk, poharak, újabb, és amíg el nem éri a kívánt hatást az élet.

vele imában. Isten nem enged üresen távozni, hanem kegyelmet és erőt ad, hogy győzhessünk, és az ellenség hatalmát megtörjük. Következő idézet. A szomorúság és a próbák napjaiban igen szükséges, hogy egymást erősítsük, figyeljük és bátorítsuk. Sátán kísértései ma sokkal nagyobbak, mint valaha voltak, mivel tudja, hogy ideje kevés, és nem sokára minden egyes lélek ügyében végleg döntenek, vagy az életre, vagy a halálra. És most figyeljük a következő mondatot. Ma nem szabad kísértések, csalódások és megpróbáltatások súlya alatt összeroskadnunk. Figyeljük, ha valamikor ma nem szabad összeroskadnunk a kísértések, megpróbáltatások és csalódások súlya alatt, hanem minden szenvedésben ki kell tartanunk, és bíznunk kell Jákob hatalmas Istenében. Igen, tudva azt, hogy megint csak egy idézet, ezt most kívülről, semmit nem lehet tenni se ellenünk, se értünk, csak amit az ő gondviselése megenged. Senki nem tehet se értünk, se ellenünk semmit, csak amit az ő gondviselése megenged. Ézsaiás 49.16 mit mond? Markaimban metszettelek fel téged, és mit mond? A te kőfalaid előttem vannak szüntelen. Mit jelent, hogy a te kőfalaid előttem vannak szüntelen? Ugye a bibliai időben a városok akkor voltak lakhatók, akkor voltak biztonságos városok, hogyha kőfallal vették őket körül, és ezeken a kőfalakon őrök álltak, figyeltek. És amikor azt mondja, hogy a kőfalaid előttem vannak szüntelen, akkor ezzel azt mondja, hogy ember ne félj, semmi fájdalom, bántás, nehézség nem érhet téged csak úgy, ha én láttam, hogy ki megy oda, és mit akar tenni, és amennyit megengedek, annyi történhet. A te kőfalaid előtted vannak szüntelen. Ezek után szeretnék egyetlen egy gondolatot megjegyezni még a szenvedésről, hogyha minden mi igazából tudjuk, és a lelkünkben, a szívünkben ez ott marad maradandóan, akkor megvalósul, amit Jézus mondott, hogy az én békességemet hagyom nektek, ugye? Az én békességemet, nem úgy adom, ahogy a világ adja, az én békességemet. És utána azt mondja, hogy e világon nyomorúságotok lesz. De bízzatok, én meggyőztem a világot. Tehát, hogyha mi megédesítjük a keserű poharakat hit, türelem, kitartás által és ima által, akkor az a béke lesz a próbák között a mi életünkben, amely minden értelmet felülhalad. És akkor említeni, mert még sok mindent szeretnék a végidővel kapcsolatban megemlíteni, csak szeretném megemlíteni, amikor Jézusról beszél Péter apostol az első fejezetben, első levele, második fejezet 19-től 21-ig terjedő verseiben, azt mondja, hogy az kedves dolog az Isten előtt, ha valaki tűr ő élete keserűséget, méltatlanul szenvedvén. Azt mondja, milyen dicsőség az, hogyha arcul veretve a saját bűneitek miatt szenvedtek, ugye csak kívülről idézem az igét, de ugye ha ő érte szenvedünk, ugye az kedves ő előtte. És utána, amire szeretném a figyelmet felhívni, azt mondja, hogy mert arra hivattattatok el. Nem elgondolkodtatok? Arra hivattatok el. Azt mondja, hogy a hívő ember arra hivattatott el, a Krisztus követségében járó ember, hogy érte szenvedjen. Igen, miért? Mert hogyha Krisztus elszenvedte mi életünk, azt a mérhetetlen szenvedést és gyalázatot, akkor azt mondja, mi is el vagyunk hivatva arra, hogy a bűnvilágában szembenézünk azzal, hogy a jó az a támadását fogja Sátánnak kiváltani, és hogyha engem a jóért támadásért, a Krisztus követésért támadásért, akkor végig gondolom, hogy erre hivatottam el. A szolga nem nagyobb annál, aki azt küldte. És az ember örömmel, hálával tudja a szenvedéseket, a Krisztusért való szenvedéseket is fogadni. Azt mondja az Apostolok története című könyvből egy idézet, a vihartól korbácsolt lelkeket akkor szereti legjobban az üdvözítő, amikor az igazságért szenvednek. Figyeljük! Krisztus megnyilatkozik nekik, és szeretetével vidámítja fel szívüket. Akkor van az ember a legközelebb Krisztushoz, hogyha ő érte szenved. És ezt tapasztalta meg minden mártír, mindenki a középkorban és a szmirnai korban is. És ezért mondja Jézus, ezért kezdi így, azaz mondja bátorításként a levélben, semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Légy hív, mint

0: és néked adom az élet koronáját, mert a jellemet csiszolódik közben, megtanulsz olyat, amit máskülönben nem tudnál megtanulni, és Krisztusért szenvedsz, ott áll melletted Krisztus, és a legnagyobb segítséget fogod megkapni, a legnagyobb támaszt, amit csak el tudsz képzelni. Szerintetek, hogyha most valaki egy szenvedés előtt áll, és tudja, hogy szenvedés fog rá várni, és én azt mondom neki, hogy ó, ne féljél, szerintetek az milyen bátorítás? Maximum egy kedves gesztus, ugye, ahogy az ember ezt mondja, meg együttérzés. De amikor az Isten azt mondja, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, hadd kérdezzem meg, hogy mi el szoktunk-e ezeken, ez egy ígéret, el szoktunk-e ezeken gondolkodni? Ez ugyanolyan ígéret, mint az, hogy nyomorúságos idő lesz. Mert most szeretnék áttérni az előttünk álló nyomorúságos időre, mert a Biblia arról beszél, hogy igen, nyomorúság lesz, olyan nyomorúság, amilyen még nem volt, mióta nép kezdett lenni mindez ideig. Minden nyomorúságot felül fog haladni ez a nyomorúság, és hadd mondjam, a kegyelem idő lezárása utáni nyomorúság, ami a legnagyobb nyomorúság lesz a Föld történelmében, az lelki nyomorúság lesz. Nyilván, hogy lesz fizikai része is, de onnantól kezdve a kegyelem idő lezárása után emberélet nem fog áldozatul esni, ugye a Krisztus követése kapcsán, mert ugye az már nem dicsőíti meg az Urat, tehát a kegyelem idő lezárása bekövetkezett, mindenkinek marad a jelleme olyan, amilyen volt ugye, amilyet a kegyelem idő lezárása előtt, és onnantól kezdve a lelki szenvedés lesz, meg persze a fizikai szenvedés is, de a lelki szenvedés lesz olyan mérvű, amelyhez hasonlót a Biblia csak kevés helyen említ. Jákob éjszakájának, Jákob küzdelmének nevezi. Ugye Jákobnak is a küzdelme, ugyanakkor ott volt egy harc is, de neki nem a fizikai küzdelem volt a legnagyobb és a legnehezebb, ugye, hanem a lelki gyötrelem, a lelki küzdelem. Szeretném megkérdezni tőletek, csak erre tényleg csak magatokba válaszoljatok, de szeretitek-e, hogyha igehirdetés vagy beszélgetés a nyomorúságról, a nehézségről, az előttünk álló időről szól? Nagyon sokan úgy vannak ezzel, hogy jó, inkább valami szebb téma, valami kedvesebb téma legyen, ne az olyan kellemetlen témák, negatív témák. Na most szerintetek negatív téma a nyomorúságról, az üldözésről való beszélgetés, meg az igehirdetés? Negatív vagy nem? Reális. Nagyon jó, köszönöm. És ennél még egy sokkal... nem akarom, na kimondom, pozitívabb jelzőt szeretnék hallani. Hatalmas öröm erről beszélni, és hatalmas bátorítás, és azt mondom, hogy az egyik legfontosabb téma nekünk most erről beszélni. Miért? Miért? Mert ebben a témában, ebben a témakörben, a végidő nyomorúsága kapcsán, ebben a témában van a Bibliának a legtöbb ígérete és a legtöbb bátorítása. Ha én az isteni bátorításokat és ígéreteket nem akarom hallani, akkor nem kell vele foglalkozni. De ha én meg akarom hallani, hogy az Isten mivel bátorít, akkor kell ezzel foglalkozni. Ez még csak az első lépés. Hadd mondjam, a Bibliában a legtöbb ígéret, a legtöbb bátorítás erre a korra szól, amiben mi most fogunk belelépni, amiben már most vagyunk, és amiben belelépünk. A legtöbb ígéret ezzel foglalkozik. Azon túlmenően, szerintetek talán kérdezek valamit, a gyerekeket is egy pillanatra megszólítom, szerettek-e olvasni a Bibliában szabadulási történeteket, amikor Dániel az oroszlánok vermében van, vagy amikor a vörös tenger ketté válik, vagy a tüzes kemencének az esete. Szeretünk-e ilyen történeteket olvasni? Ugyanúgy mennyire jó? De azért most megkérdezem, átélői szerettünk volna annak lenni, hogy jön velem szembe az oroszlán? Szeretnék átélője lenni? Szeretnék átélője lenni, hogy ott vagyok az életveszélyben, jön az egyetemi sereg, előttem a tenger, és pillanatokon belül lekaszabolnak, szerettem volna átélője lenni. Milyen jó olvasni, és olvasok a kimenetelt, és jaj, de csodálatos, de átélői szerettünk volna lenni. Gondoljuk végig, hogy az Isten erre az időszakra ugyanazt ígér, azt, hogy ugyanilyen lesz az ő népének a szabadítása. És mit mond? Beszél az angyalok szerepéről, beszél az isteni védelemről, és beszél beszél egy olyan végső hatalmas szabadításról és az Isten nevének egy olyan megdicsőüléséről, aminek átélői lehetnek az övéi, hogy minden kor hívői ebben a korban vágyódtak élni, amivel most mi élünk. Hogy szemeikkel lássák meg az ígéretek beteljesülését és valóságát. Éppen ezért kell nekünk ezekkel foglalkoznunk, és hadd mondjam, még egy mondatot hadd mondjak erről, hogyha mi ezzel most nem foglalkozunk, ha ezeket a gondolatokat mi el akarjuk hesegetni a mi életünkből, nem akarunk ezzel foglalkozni, akkor könnyen úgy járhatunk, mint a zsidó nép. A zsidó nép miért vetette el Jézust, miért feszítette meg Jézust, és miért vetette el végső soron az Úr az egész népet, mind népet? Miért? Mi volt az ő tragédiájuk oka? Miért? Így van. Szenvedésről hallani se akartak. Jön a Mesiás. Hiába ott volt az igében a szenvedéséről, haláláról, hát végig. Hallani nem akartak róla. A dicsőségről, a szabadulásról, a római igalról való felszabadulásról. Erről akartak csak hallgatni. A szenvedésről. És pláne amikor Jézus azt mondta, hogy maradjanak a teher alatt. És ha az egyik orcádat megütik, tartsd oda a másikat. És amikor az a római kényszerít téged, hogy a csomagját vidd egy mérföldre, akkor ne háborogj és ne gyűlölködj. Nem tehetsz más, mint viszed, de vidd el két mérföldre. Mit szóltak ehhez? A szenvedést, a megaláztatást hallani nem akarták. És mi lett a végük? Nem is ismerték fel a kijelentéseknek a súlyát, és el is vetették Jézus Krisztust. Nehogy így járjunk mi is, és éppen ezért kell nekünk ezzel a kérdéssel is komolyan foglalkozni. Szerintetek a végidő nagy nyomorúságának mi lesz az egyik legnehezebb része? Mi lesz az egyik legnehezebb vonatkozása? Csak is a hívőkről beszélünk, ugye, akik már elpecsételtettek, a késő eső kiárad, elpecsételés megtörtént, lezárul a kegyelmi idő, mindenki, ugye, mindenki felett eldőlt, ugye, hogy üdvözül vagy nem üdvözül. És ugye a nyomorúságban a hét csapás kitöltődik, és a legnagyobb nyomorúság a világra köszönt. Szerintetek a hívők számára mi lesz az egyik legrosszabb dolog ebben a nyomorúságban? Olvasok egy idézetet a Nagy Küzdelem című könyvből. Figyeljük! Mindeddig nélkülözött tapasztalatokra van szükségük, amelyeknek a megszerzésére sokan túlságosan lusták. Figyeljük ezt az idézetet? Mindaddig is nélkülözött tapasztalatokra van szükségük, amelyek megszerzésére sokan túlságosan lusták. Olyan tapasztalatokon kell keresztül menni Isten népének, amelyekre már most föl lehet készülni, és az Isten fel akar bennünket készíteni. De ha mi lusták vagyunk ennek a tapasztalatnak a megszerzésére, mindjárt ezt majd részletezni fogjuk, akkor a legnagyobb próba és a legnagyobb nehézség lesz, a nagy nyomorúságon felül is ez az időszak Isten népe számára. Éppen ezért nekünk tudnunk kell, hogy ezeket a tapasztalatokat mikor kell megszerezni, hogy lehet megszerezni, és mikor kell fölkészülnünk nekünk az előttünk álló nyomorúságos időre. Bocsánat, egyetlen egy szót válaszként azért hadd mondjak. Arra a kérdésre, hogy mikor kell nekünk felkészülnünk az előttünk álló nyomorúságos időre? Mikor? Most. Most. Hadd mondjam, nem holnap, hanem most. Most kell felkészülnünk. Emlékeztek arra, hogy Jézus azt mondja, hogy akarok nektek adni Laodiciának gyógyszert, amire szükségetek van. Laodiciában élünk. Mik ezek a gyógyszerek? Szemgyógyítóír, fehér ruha és tűzben megpróbált arany. Ugye? A megpróbáltatásokban megedzett hit. Ezt akarja nekünk adni. De hadd mondjam, ezek olyan gyógyszerek, amelyeket alkalmaznunk kell, mert különben nincs üdvösségünk, de ezek a gyógyszerek mindegyike csak a kegyelemidő lejárta előtt használ. Ha később használjuk ezeket a gyógyszereket, már semmit nem használ. A kegyelemidő lezárta előtt kell ezeket a gyógyszereket magunkhoz vennünk, mert utána már semmi haszna nincs. Most kell nekünk ezekkel a gyógyszerekkel élni. Szeretnék olvasni egy idézetet, megint csak a Nagy Küzdelem című könyvből, a reánk váró próbák hitet igényelnek, olyan hitet, amely elvisel fáradtságot, késedelmet és éhséget. Olyan hitet, amely a kemény próba idején sem lankad. Ezeket mikor tudjuk megszerezni? Most, azokban a próbákban és nehézségekben, amelyeket az Isten ad a mi életünkben. Hadd kérdezzem meg mindannyiunkat, csak gondolkodjunk el, ha még most ebben a pillanatban nem is, de nagyon sokunkat különleges megpróbáltatások és nehézségek érnek. Akiket még nem értek ilyen nehézségek, vagy nem érzik még ennek a súlyát, senkit nem akarok elkeseríteni, csak felkészíteni arra, hogy az Isten mindannyiunk életében ad és megenged, mert muszáj, hogy megengedjen. A rostálásnak mi az egyik része? Nem csak a közösségi nyomorúságok, azt olvassuk, hogy közösségileg is meg leszünk rázva, de ugyanakkor hogy leszünk megrázva? Az egyéni hitéletünkben is, és ez személyre szabott mindenkinél. Mindenki olyan megpróbáltatást kap, ami az ő számára a legnagyobb megpróbáltatás. Lehet, hogy ami nekem a legnagyobb megpróbáltatás, az neked nem akkora. De te olyat fogsz kapni, ami neked a legnagyobb, és nekem nem akkora. Mindenki személyre szabott megpróbáltatásokat fog kapni. A jellemünk tisztulása ebben a próba időszakában válik ketté az, hogy az ember engede a tisztító folyamatnak és megtisztul, vagy pedig nem éri el a próba a hatását az életünkben, és akkor szennyesen jellemünk átformálódása nélkül maradunk ott, és védtelenül a nyomorúság idején. Éppen ezért most kell ezeket a próbákat megbecsülnünk, és minden élethelyzetet vizsgálnunk, hogy az Isten mire akar bennünket elvezetni ezek által, az élethelyzetek által. És hadd mondjam, ez a fajta lelkület magatartás jellem, ami egyedül tesz bennünket majd alkalmassá arra, hogy a végidő küzdelmeiben megálljunk, amilyen idézeteket most is olvastam, hadd mondjam, ezek a reakciók, ezek a jellemvonások, ezek nem olyanok, amelyeket rögtönözni lehet. Hányan mondják azt, hogy majd ha oda kerülünk, majd ha ez lesz, akkor majd ez lesz. Semmi nem lesz. Ha most nincs, akkor nem lesz. Ezt nem lehet rögtönözni. Ennek belülről kell jönni, jellemmé kell ezeknek válni, és akkor majd az Isten dicsőségére a legnehezebb élethelyzetekben is valóság lesz, és nyilvánvaló lesz. És itt szeretnék visszatérni arra az első vagy második idézetre, amit olvastunk. Mondtam, hogy erre majd még később visszatérünk, hogy a próbák alatt mire van szükség, hogy tudjuk a próbákat már most megédesíteni. Ugye kitartás, türelem, hit, ugye ez egyik, és a másik pedig, hogy ima által, kitartó ima által. Hadd mondjam, az Isten most bennünket meg akar tanítani a küzdő imádságra. Nem tudom, hogy mennyien gyakoroljuk ezt a küzdő imádságot, amikor problémák, nehézségek vesznek bennünket körül. Mennyire tanuljuk meg azt, hogy mit jelent az Istennel küzdeni? Mennyire tanuljuk meg ezt a Jákobi imádságot, amikor minden reménytelennek tűnik? Akkor sem feladni a hitet, akkor is bízni az isteni ígéretben, és akkor is úgy könyörögni, mint ahogy Jákob könyörög, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Hadd mondjam, az Isten meg akar most bennünket a különböző próbák és élethelyzetek által erre tanítani. Szeretnék egy idézetet olvasni a Nagy Küzdelem című könyv 552 és 560. oldal között néhány részletet olvasok a végidő nyomorúságáról. Hitük nem rendül meg, amiért imájukra késik a válasz. Mikor kell ezt megtanulni, hogy össze ne omoljunk akkor, amikor késik a szabadítás? Most. Amikor késik, és úgy látjuk, hogy semmi remény, és nincs változás. Most kell megtanulnunk a kitartást az imában. Hogy a hitük nem fog megrendülni, ugye akkor, amiért imájukra késik a válasz. Figyeljük, végtelenül aggódnak, rettegnek és gyötrődnek ugyan, de nem hagyják abba az esedezést. Megragadják Isten erejét, miként Jákob, az angyalt, és ezt mondják, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engem. Jákobhoz hasonlóan ők is küzdenek Istennel. Tekintetük belső harcról árulkodik, sápadtság ül minden arcon, de nem hagyják abba a buzgó imát. Hadd mondjam, a legfontosabb felkészülési eszközünk az ima. Most megtanulni igazából imádkozni. Hadd mondjam, testvéreim, nem merem ezt így kimondani, de félve, de kimondom, a felét nem aknáztuk ki az imának a lehetőségének úgy, mint amit kiaknázhattunk volna idáig. Nem tanultunk meg imádkozni. Emlékeztek, Jézus egyszer azt mondja az övéinek, idáig semmit nem kértetek az atyától az én nevemben. Semmit. Szóval én azt hiszem, hogy nem tudjuk elképzelni és felmérni, hogy mennyivel több áldásban lehetne részünk. Nem tanultunk meg igazából imádkozni. És ez az idő, ami előttünk áll, olyan imát követel majd, és olyan buzgó kitartás az imában, amit ha most nem tanulunk meg, ott össze fogunk omlani. Az Isten most akar bennünket felkészíteni, de ha most elnyerjük ezt, megtanuljuk ezt, akkor felkészültek leszünk arra az időre. Egyetlen egy közbevetett kérdést szeretnék föltenni, hogy emlékeztek rá, mivel kezdtük, hogy a szenvedések, a nyomorúságok a lelki, pontosan a jellembeli fejlődésünknek kiváltképpen való eszközei. Ugye emlékeztek rá, hogy erről beszéltünk. De akkor tegyük fel azt a kérdést, hogyha a kegyelem idő lezárta, után vagyunk már. Itt Isten népe már nem fog vétkezni. Ugye a késő eső kiárat. Miért van még szükség a nagy próbára? Hadd mondjam, akik nem készültek fel, azok ebben a próbában, ugye, tehát nem fognak tudni megállni. Tehát ugye azok el sem pecsételtettek, akik most nem készülnek fel. De akik felkészültek így, amiről most beszélünk, és lezárul a kegyelmi idő, már elesni nem eshetnek el, nem vétkezhetnek, akkor miért van szükség még a próbára? Hát már nem kell bűnökből megszabadulniuk, akkor miért?
1: Egy ilyesmi lehetséges, nem esnek el. Isten segítség nélkül, közbeavatkozás nélkül.
0: Igen, tehát nem fognak büntetni, de akkor jellemben, hogy fejlődnek, vagy miért van akkor erre szükség?
1: Többi lényeket, lássák
0: el. Így van, ez is nagyon fontos, így van, pontosan, nagyon jó. De olvasunk le gyorsan egy igét, a zsidókhoz írott levél második fejezet 10. versét. Nagyon érdekes az igen, ismerjük, mindannyian ismerjük. Azt mondja, hogy mert illendő volt, hogy akiért minden, és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Miért Jézus volt olyan pillanat, amikor nem volt tökéletes? Mindig tökéletes volt. De mi az az igazi tökéletesség? Amikor az ember a legvégsőkig, minden oldalról meg van próbálva, a legelképesztő, legnehezebb módon, és abban kitart, abban a jóban való fejlődés, a jellemnek egy olyan kibontakozása van, amikor nem a rosszal való, tehát valami rosszból való kijövetel, hanem egy olyan fejlődés a szeretetnek, a hitnek, az alázatnak, mindennek egy olyan kiteljesedése, ami a legnagyobb szenvedésben mutatkozik meg leginkább. És ezért van még erre szükség. Emlékszünk? Azt mondja, hogy az 5. fejezetben is mondja, ugyanitt a zsidókhoz írott levélben, hogy ám bár fiú megtanulta azt, amikből szenvedett, az engedelmességet. Tehát Isten népének is még erre a végső simításra szüksége van, hogy kikristályosodjon az az igazi jellem, amit a bárány Jézus Krisztus mutatott be. Mert Isten népe lesz egyedül az a föld történelme koramán bármikor itt a nyomorúság idején, akiknek közbenjáró nélkül kell megállni. Ahogy Jézus is élte az egész életét közbenjáró nélkül. Igen. És itt fog az Úr egy olyan népet tisztítani, akik erre a végső simítás itt lesz, akik élve érik meg Jézus eljövetelét. Olyan megpróbáltatás, amelyben még tovább fog a hitük fejlődni, és egy olyan éneket fog megtanulni a 144 ezer, amit senki megtanulni nem fog, mert olyan dicső tapasztalatokon fognak majd keresztül menni. Mondhatjuk azt is, hogy fogunk, mondhatjuk azt, hogy fognak, nem tudjuk. Az Úr kiket tartat el közülünk, kiket engedünk meg, hogy élve megérjük. Ez az ő akarata, az ő kegyelme, de a törvényszerűség, és mindaz, amit leírt előre, velünk vagy nélkülünk, a végidő nyomorúsága idején, de biztos, hogy teljességben itt és valóság lesz. Csak egy idézet a bizonyságtételek első kötetéből, a nyomorúságos idő próbára teszi a jellemet, akkor azok, akikben az igazság lelke van, fejlődni fognak. Figyeljük, fejlődni. Már nem az, hogy a bűnből ki kell jönni, mert abból ki kell jönni, fejlődni. akkor is fejlődni fognak, és egyre közelebb kerülnek Jézushoz. Mi a megállás kulcsa tehát? Egy idézetet újból hadd olvassak. A kegyesség külső formája nem fog megmenteni senkit sem. Mindenkinek mély és érő tapasztalatokra van szüksége. Csak ez fogja megmenteni őket a nyomorúság idején. Figyeljük! Mély és élő tapasztalatra van szükség, és ez fogja a nyomorúság idején megmenteni az embert. Éppen ezért, hadd mondjam ki még egyszer, éppen ezért örüljünk a szenvedéseknek, adjunk hálát minden egyes próbáját, hogy az Isten tanítani akar bennünket, nem mondok rólunk, fel akar készíteni mindarra, ami ránk vár. És hadd mondjam ki, ne akarjunk menekülni a próba elől. Ne akarjunk kibújni a teher alól. Mert ha ezt tesszük, akkor egy óriási veszélyben vagyunk. Jobb könyve 36. fejezet, és ezt kérem is kivetíteni. Jobb könyve 36. Ne pártolja bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Nem egy érdekes ige? Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Mit mond ez az ige? Az ember azt mondja, hogy igen, mi a bűntől, mi a kísértésektől, az Isten kegyelméből tartózkodunk, és kérjük, hogy ne kövessük el a bűnt. Bűngyűlölők vagyunk, lehet mondani, mondjuk, bízunk benne, hogy eljutunk odáig. De azt mondja, hogy ha a szenvedésekben nem tanulunk meg most kitartani, ha nem tanuljuk meg mi az, hogy a szenvedésben kitartani, a teher alatt maradni, amikor jön az a nyomorúságos idő, akkor az első fázisában az ember megalkuvások és engedmények által pillanatnyi előnyökhöz juthat majd. Pillanatnyi előnyökhöz. És hogyha mi nem tanulunk meg most a szenvedésben kitartani, akkor ez fog bekövetkezni, hogy vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Akkor inkább a bűn, mint a nyomorúság. Nekünk azt kell megtanulni, hogy inkább a nyomorúság, mint a bűn. Az Úr erre akar bennünket most elvezetni. És befejezésül egyetlen egy idézetet szeretnék olvasni. Láttam egy takarót, amelyet Isten vont népe fölé, hogy megvédje a nyomorúság idején. Amikor a hét csapás borzalmai az Isten nem félőkre zúdulnak, amikor nem lesz semmi segítség a számukra. Isten ezt a takarót, ezt az oltalmazó takarót az ő népe fölé teríti ki. És a mindenható betakar takarójával minden tiszta szívű embert, aki az igazság mellett döntött. De most kell nekünk erre felkészülni, mert akkor az ő nem terítheti ránk ezt a takaróját. Most kell ezeket a tapasztalatokat megszereznünk. Most kell olyan ima életet élnünk, hogy fel tudjunk készülni erre az időre. Hadd mondjam, a Biblia miről beszél, és erre most könnyen azt mondhatnátok, hogy hát ez olyan természetes, most kell készülnünk erre. De miről beszél a Biblia? Az advent népnek a fele nem fog most felkészülni, és el fog veszni. Iszonyú kijelentés ez? Iszonyú. De milyen csodálatos a lehetőség, hogy mi azok közé tartozhatunk abban felébe, akik felkészülnek, akik komolyan veszik az Istennek most ezekben a napokban szóló kérlelését és felhívását. És záróigeként Ézsaiás könyve 54. fejezetéből olvassuk el az egyik csodálatos idézetet. Ézsaiás könyve 54. fejezet 14-15-17. Míg ezt kikeressük, addig szeretnék csak az előbbi idézetre, bocsánat, még visszatérni a jobb ígére, csak kívülről, ugye, hogy vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Emlékszünk az alapigére, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Légy hív, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Mit jelent az, hogy légy hív, mint halálig? Mit jelent az? Nem azt, hogy amíg élsz ebben a földi életben, légy hűséges az Istenhez, ennél sokkal határozottabb ez a kijelentés. A halál árán is légy hű. Ha az életedet kell adni, akkor is légy hű, és akkor adom neked az élet koronáját. Amikor valaki a nyomorúságot is elszenvedi, de a bűnhöz nem pártol. És nézzük meg ezt a befejező csodálatos ígéretet, Ézsaiás 54. fejezete, 14, 15 és 17. verse. Igazság által leszel erős, Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűlik, elesik általad. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van. Így szól az Úr. Milyen hatalmas ige ez. Azt mondja, igazság által leszel erős. Igazság, elméleti igazság? Nem. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Mindaz, ami az igében van, amit az Isten mond, beépül az életünkben, igazság által erős leszel. És azt mondja, ne gondolj a nyomorral, mert nem kötődik hozzád. Nem, vagy a rettegéssel, bocsánat, nem a nyomorral, azt mondja, ne gondolj a nyomorral, ugye, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. Igen, hihetetlenül nehéz küzdelem lesz, de Isten népe, akik most felkészülnek ezzel az időre, át fogják tudni élni a nyomorúságot az Isten védelem és segítséggel. És utána azt mondja, hogy ugye egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, mert ugye arról beszél, hogy a végső győzelem az Isten népé lesz, az Úr diadalma szabadításakor. És utána így fejezi be, ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, amely tőlem. Így szól az Úr. Én szívem mélyéből kívánom, hogy vegyük fel most a próbát, éljünk a fenyítékkel, éljünk a nehéz helyzetekkel, ajándéknak tekintsük ezeket a helyzeteket, és meg fogjuk látni, az Isten elvégzi a mi életünkben, amit el akar végezni, személyileg, egyénileg készít fel bennünket a végidőnek a nyomorúságára. És hiszem, hogyha így fogadjuk az ő eszközeit, akkor a végidőben nem el fogunk esni, hanem fejlődni fogunk még tovább, kitartásban, hitben, reményben, szeretetben, és meg fogjuk látni saját életünkben az ő szabadítását. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk! Hadd köszönjük meg neked azt, hogy te velünk voltál mindez ideig, hordoztál bennünket, hordoztad a mi hitetlenségünket, a mi bűnös lényünket, de köszönjük, hogy minden te törekvésed a mi életünkben arra irányul, hogy mi te feléd forduljunk, hogy a mi bűneinkből megszabaduljunk, hogy meg tudjunk tanulni igazából imádkozni, és köszönjük neked, Istenünk, tiszta szívünkből szeretnénk neked megköszönni mindazt, amit adtál idáig is az életünkben, minden próbát és nehézséget. Köszönjük, Urunk, hogy minden a mi jellemnevelésünknek a része, és köszönjük, Urunk, hogy hihetjük és tudjuk azt, hogy el fogjuk tudni majd mondani azt, hogy áldásul volt nékünk a nagy keserűség. Köszönjük, Istenünk, hogy te bíztatsz bennünket, hogy miért csüggedünk el, hiszen még hálát fogunk neked adni a mi szabadítónknak és mi Istenünknek. Urunk, kérünk agyat, hogy már előre tudjunk hálát adni a szabadulásért, amit nem tudunk, hogy hogy fog bekövetkezni. De köszönjük, Istenünk, hogy minden ügyünk a te kezedben van, és köszönjük, hogy te megígérted, hogy már előre mindenről gondoskodsz a mi életünkben. Köszönjük, hogy igaz szeretetre, alázatra, hűségre, kitartásra, buzgó imára akarsz bennünket megtanítani, hogy felkészíts bennünket az előttünk álló időre. Urunk, adjad, hogy elfogadjuk a fenyítéket, adjad, hogy az érted való szenvedést is örömmel tudjuk vállalni, és Urunk, adjad, hogy a te követésed legyen az életünkben a legfontosabb, és soha ne pártoljunk a bűnhöz, soha ne válasszuk a bűnt. Urunk, adjad, hogy ezerszer inkább a gyilkosságot, a szenvedést, mint a bűnnek bármilyen formáját. Urunk, kérünk téged, légy velünk, és könyörülj rajtunk, és üdvözíts bennünket mindannyiunkat a te kegyelmedből. Amen.

0: Ahogy körülnézem, látom, hogy vagytok itt Nyíregyházáról is, aztán Sarkadról, Máté Szalkai közösségből szeretettel köszöntünk benneteket is, és nagyon örülünk, hogy a zenekar is itt lehet közöttünk, most az ő szolgálatukat hallgassuk.
1: Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntlek benneteket, most így első alkalommal a zenekar nevében is. Szeretném mondani nektek, hogy kaptatok ebből a lapocskából. Azért osztuk ki ezt a lapocskát, mert amit fogunk játszani két éneket a délelőtt Isten tisztelethez, hogy egy kicsit jobban lélekben bele tudjátok élni magatokat, azok is, akik nem ismeritek ezeket az énekeket, hogy tudjátok. Az legelső ének Jön Jézus nem sokára. Ezt fogjuk most eljátszani az ige hirdetés előtt. És a legalsó ének pedig, hogy Atyáink hite ma is él, ezt pedig majd az ige hirdetés végén fogjuk eljátszani szolgálatként. Érdemes olvasgatni ezeket az énekeket, persze megtanulni is érdemes, és énekelgetni. Lehet, hogy majd egyszer arra is lesz alkalmunk. A középső áldott reménység című ének, ez pedig a záró ének lesz majd, azért nincs kitéve záró ének a táblára. Ezekben az újabb kiadású énekeskönyvekben benne is van ez az ének, kicsit nagyobb betűvel és kottával. A Függelék és a többi ének között van a magyar himnusz után, majd a végén, ha megkeresitek. Akinek pedig nem olyan énekeskönyve van, az ebből az apró betűből. Tehát Isten dicsőségére szeretnénk szolgálatként most az első éneket eljátszani, Jön Jézus nem sokára.

0: Kedves testvéreim, ez az ének sok embernek, akit ismerünk, időseknek főleg nagyon fontos. Nekünk is, akiknek abban a kiváltságban volt részünk, hogy adventista családban születtünk, és több évtizede már ezeket ismerjük, és mindig eszünkbe jutnak azok, akiknek ez kedvenc énekük volt, de már meghaltak, és az ő hitüket fejezte ki ez az ének. Még a temetésükön is énekelni kellett, mert ez volt a kívánságuk. Mivel gyerekek is itt vannak most közöttünk, hadd szóljak először a gyerekekhez. Illetve nem szólok először, hanem kérdezek. Kedves gyerekek, ha megkérdezik tőletek, hogy milyen vallásúak vagytok, mit tudtok rá felelni? Hadd lássam, ki mer jelentkezni és megmondani. Tessék, adventista, így van. Ezt a választ egy kicsit lehet még pontosabban mondani. Nagyon jó, hogy adventista, de még egy szó még illik hozzá. Úgy a teljes. Ki tudja megmondani a másik felét ennek? Megkérdezik, milyen vallásúak vagytok? Úgy kérdezem akkor, milyen adventisták vagytok? Vagy vagyunk? Tessék? Hetednapi, köszönöm szépen, nem tudom, ki mondta, de köszönöm szépen a választ. Tehát ez a helyes és egész pontos meghatározás, hogy mi hetednapi adventisták vagyunk. És ezt szeretném tőletek tovább kérdezni, aztán egy kicsit megmagyarázni, de lehet, hogy nem is kell sokat magyaráznom, mert tudjátok, hogy ez mit jelent? Mit jelent, hogy hetednapi adventista? Mert majd, hogy nem idegenül és érthetetlenül hangzik, egy olyan ember számára, aki még nem találkozott ezzel. Valaki szeretne jelentkezni, hozzászólni, hogy mit jelent ez, hogy hetednapi adventista? Mind a két szónak van jelentése. A hetednapinak is, meg az adventistának is. Mert bizonyára, ha valaki megkérdezi tőletek, hogy milyen vallásúak vagytok, és ezt válaszoljátok rá, akkor nagyon nagy eséllyel a következő kérdés az lesz, hogy az meg mi. És ha ezt a két szót tudjátok, hogy mit jelent, akkor már nem is kell magyarázni, mert akkor ez megmagyarázza. Hát úgy látom, nincs nagy jelentkezési kedv gyerekek között, ezért elmondom én, meg az időnk is egy kicsit halad és rövidke. Tehát a hetednapi, az azt jelenti, hogy hetedik napi, vagy hetedik napot ünneplő, valamikor úgy is használták, vagy még ma is vannak, akik úgy használják, hogy hetednapot ünneplő. Ez azt jelenti, hogy mi a hetedik napot ünnepeljük, és melyik a hetedik nap, ezt biztos tudjátok? A szombat. Köszönöm szépen. Ugye sokan azt gondolják, hogy a vasárnap a hetedik nap, de miből tudjuk mi, hogy a szombat a hetedik nap? Van olyan naptár is, amiben a vasárnap van a hetediknek írva. Honnan tudjuk, hogy a szombat a hetedik nap, és mi azt ünnepeljük?
1: Teremtésből.
0: Igen, és hol van leírva a teremtés? A Bibliában. Nagyon köszönöm a bátor és hangos feleletet. Tehát a Bibliában az van leírva, hogy a szombat a hetedik nap, és a Bibliában még egy nagyon fontos helyen benne van, nem csak a teremtésnél, hanem egy nagyon-nagyon fontos helyen. Így mutatom nektek azt, hogy 10. Hol van a Bibliában még erről szó? Nagyon köszönöm. A 10 parancsolatban. Tehát a Bibliában, a teremtésben és a 10 parancsolatban is. Megvan írva, hogy a szombat a hetedik nap, ezért mi innen kaptuk a nevünket, hogy a mi őseink, elődeink fölfedezték ezt, és azóta az adventisták a hetedik napot ünneplik. Ezért vagyunk hetednapi adventisták. És mit jelent az, hogy adventista? Ez vajon mit jelent? Ez egy idegen szó, advent. Mit jelent ez a szó vajon? Egy másik olyan bibliai tanításra utal, amiről kaptuk a nevünket, illetve ami elődeink kapták a nevüket az 1800-as években. Szoktuk azt is mondani, gyerekek, hogy Jézus második adventje, illetve karácsony előtt találkozhatok ezzel a kifejezéssel mindenfelé, hogy most advent van. Azért mondják karácsony előtt sok helyen, hogy advent van, mert valamikor Jézus megszületett, és ugye a pásztorok és a napkeleti bölcsek és néhány hívember várta az ő eljövetelét, és erre utal az advent, hogy eljön valaki, és annak az eljövetelét várjuk. De mi nem a karácsonyról kaptuk a nevünket, hogy hetednapi adventisták, hanem arról, hogy Jézus megígérte az ő tanítványainak, hogy eljön az ég felhőiben. És és az ő eljövetelére utal ez, hogy advent. És amikor ezt a 19. században, az 1800-as évek első felében felfedezték, az egész világon sokfelé hívő emberek, de leginkább Észak-Amerikában, akkor ez volt az ő legfőbb hitük és reménységük, hogy jön Jézus nem sokára. És emellett még a szombatot is felfedezték a Bibliából kicsit később, és innen kapta a mi egyházunk, mozgalmunk a nevét, hogy hetednapi adventisták. Tehát ezt jegyezzétek meg, és ha kérdez valakit, akkor is válaszoljatok, és jó, hogyha ezt ti is tudjátok, hogy ez a két fő tantétel, a hetedik napi szombat és Jézus második eljövetele. Kedves testvéreim, tehát ahogy a Bálint atyafi is mondta, hogy az advent mozgalom kezdeti buzgalmának viszonya az igéhez, a testvériséghez és a misszióhoz. Ez erről szól a mai napunk. Ez a három dolog, ez egymástól nem elválasztható. Az ige, a testvériség, vagy testvéri szeretet, testvéri közösség és a misszió. Próbáljátok meg az egyiket elhagyni a háromból. Gondoljatok bele, hogy mi van, ha valamelyik kimarad. Ha az igét hanyagoljuk el, de nagyon szeretjük egymást, mint testvérek, és még missziózunk is, abban nagyon nagy tévedés lehet. És Isten áldása nincsen azon. Mi van akkor, hogyha a testvéri szeretet hidegül meg, de nagyon tudjuk a Bibliát? Még missziózunk is, csak egymást nem szeretjük. Akkor hol van Jézus? Valahol máshol, de nem közöttünk. Vagy a missziót is, hogyha mi nagyon szeretjük egymást, meg a Bibliát is, de olyan belterjesek vagyunk, és senki más, a munkát nem végezzük, nem terjesszük, akkor mi történik? Akkor a másik kettő is meg fog hidegülni, és el fog torzulni. Nem is tud létezni kettő a harmadik nélkül, ez egyfajta hármas kötél. Most az első kettő, tehát az igéhez való viszonyát a mi elődeinknek, és a testvéri közösséghez, testvéri szeretet gyakorlását, ehhez való viszonyukat, ezt fogjuk most délelőtt röviden áttekinteni, és délután pedig majd a misszió lesz a téma. Hogyha valamelyiket ebből a háromból elhanyagolja, akármilyen közösség vagy gyülekezet, akkor abból probléma lesz. Bizonyára sokan ismeritek az advent történelmet úgy legalább nagy vonalakban. Sokszor fogok rá ma utalni délelőtt, bizonyára feltételezem a délután, Isten tiszteleten is lesz rá sok utalás. De mindenekelőtt hadd javasoljam számotokra, hogy olvassátok ezeket az érdekes könyveket, amelyek kaphatóak. Most kettőt hoztam el belőle, az egyik Maxwell testvérnek a Mondd el a világnak című könyve, amit a mi közösségünk és a Hán Adventista Egyház közös kiadásban jelentetett meg nemrégiben. Van egy ilyen, hogy Ellen White élete és szolgálata, de van egy régi-régi életünk és munkánk. Van Ellen White mindennapjai című könyvünk, de a bizonyságtételekben, a kiben bízhatunk kötetekben is sok-sok utalás van az advent történelemre. Ezek az újabban megjelent könyvek nagyon olvasmányosak, rövidek, tömörek és egészen érdekesek. Engedjétek meg, hogy ezt a kifejezést használjam, hogy időutazásban van részünk, hogyha ezeket olvassuk. Időutazásban, mert visszamegyünk képzeletben, lélekben oda, ahol ők vannak, és szemléljük az ő küzdelmeiket, az ő hitüket vagy hitetlenségüket, csalódásaikat testközelből, életközelből. Látjuk, hogy ők is emberek voltak, olyanok, mint mi. És nagyon nagy élmény ezeket a könyveket olvasni. Csak egy dologra utaljak, hogy sok válság volt az 1800-as években is. Az 1844-et megelőző nagy advent várás, nagy advent mozgalom, az egy Istentől megáldott és profétikusan megjövendőlt mozgalom volt, Jelenések könyve 10. fejezetében van ez megjövendőlve, és ott az igéből indult, és párosult a testvéri szeretettel is, de párosult a abszolút önfeláldozó misszió munkával, amikor a testvérek a rajtuk lévő ruhán kívül minden vagyonukat értékesítették azért, hogy az üzenetet tudják hirdetni, és elterjesztették az üzenetet, hogy jön Jézus, igaz, hogy téves volt az üzenet. De ez is meg volt jövendőlve előre, hogy megkeseredik a te gyomrodban az az édes, amit a szádban megeszel. Aztán a testvéri szeretet az egy kicsikét meghidegült, Krisztus személye, a megváltási műve az egy kicsikét háttérbe szorult, amikor már meg lett szervezve az egyház, amikor már nagyobb méretekben kezdett menni a misszió munka, a világ méretekben, és egy nagy válság volt 1888-ban, amikor az úgynevezett 1888-as üzenetet küldte Isten a mi népünknek. Tehát voltak ilyen hullámhegyek és völgyek az advent mozgalom életében, és ezt a hármas kapcsot, ezt a hármas kötelet, ezt mindig újra és újra össze kellett kapcsolni. Ige, testvéri szeretet és a misszió. Hadd olvassak ebből a könyvből egy példát magáról, Ellen White-ról, a 14. oldalról, Ellen White élete és szolgálata, hogy maga White testvérnő is nagyon sokat gyötrődött még egy néhány évvel az ő megtérése után is, mert valami hiányzott. Ellen Harmon is azok között volt, akik Millernek a tanításait követték és elfogadták. Ez a hit azonban egyfolytában aggasztotta őt, mivel továbbra is az a gyötrő félelem élt benne, hogy még mindig nem elég jó. Ezen kívül még mindig zavarta őt a pokol soha ki nem alvó tüzének gondolata is. Mivel Ellen ilyen lelkiállapotban volt, annyi azt javasolta, hogy kérjen tanácsot Lévi Stockman metodista lelkésztől, aki elfogadta a milleri tanokat. Stockman felszabadította Ellen elméjét azáltal, hogy beszélt neki Istennek a tévedő gyermekei iránti szeretetéről és arról, hogy ő ahelyett, hogy örülne a megsemmisülésüknek, arra vágyakozik, hogy az egyszerű hit és bizalom által magához vonja őket. A lelkész sokat időzött Krisztus nagy szereteténél és a megváltás tervénél. Menj el és légy szabad, mondta Ellennek. Térj haza otthonodba Jézusban bízva, mert nem vonja meg szeretetét senkitől, aki őszintén keresi őt. Ez a beszélgetés Ellen Harmon életének egyik nagy fordulópontja volt. Akkor még nem volt Ellen White, mert még nem ment férhez. Szeretném felolvasni.

tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Csak az ige első része szól most a délelőtre. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul. Azt, hogy szerelmes atyám fiai, az valamit kifejez. A testvéri kapcsolatokról. A testvéri szeretetről. Az, hogy erősen álljatok, mozdíthatatlanul, az pedig kifejez valamit arról, hogy az ige, az az alap. Az a mozdíthatatlan, az a változhatatlan dolog, amelyre alapszik a mi hitünk, úgy, ahogy az elkezdődött a 19. században. Ellen White-ék idejében, 1840-es évektől mindvégig. Tehát az ige és a testvéri szeretet. Testvéreim, azt fogjuk látni mindvégig, hogy egy valami és egy valaki állt mindig a középpontban. Ez Jézus Krisztus volt. Jézus személye az az egység, ami ezt a hármas kötelet úgymond összefoglalja. Hadd utaljak csak nagyon röviden a Laudícia üzenetre. Mit üzen az Úr az adventista népnek, az advent mozgalomnak? A Laudícia üzenetet. Mi annak a nagyon rövid lényege, amit egy szóba lehetne mondani? Ha egy szóba kell mondani a Laudícia üzenetet, akkor csak egy fér bele, Jézus. És ez mindent kifejez. Azt fogjuk látni, amikor több idézetet fogok majd olvasni, hogy mindig ez volt a központ. Jézus a kapcsolat az ige és az ő népe között. Jézus a kapcsolat az ige és a testvéri szeretet és a misszió között. Jézus a minden. És úgy tűnik, hogy itt Pál apostolt, ha olvassuk, úgy tűnik, hogy szerelmes volt Pál apostol. Azt mondja, szerelmes atyám fiai. És nem véletlenül mondom ezt, hanem így van. Pál apostol szerelmes volt. Gyakran használja ezt a kifejezést. Beütöttem a telefonomban, van ilyen konkordancia biblia, és rákerestem arra, hogy szerelmes. És mindjárt adott 13 találatot csak Pál apostoltól. És tudjátok, hogy nem volt házastársa, tehát nem másba volt szerelmes, hanem Krisztusba, meg az a hittestvéreibe. Mert Krisztus szeretetét annyira megértette, annyira megérintette őt, hogy szerette nagyon ő is Jézust, és az ő hittestvéreit is, akik szintén testvérei Krisztusnak, akik szintén gyermekei Krisztusnak. És ez a testvéri szeretet, ez a Krisztustól származó, valami megfoghatatlan, valami szerelmi kapcsolathoz, egyedül ahhoz hasonlítható, nagyon nagy szeretet, és ami kivetítődik a hittestvérekre is, és összekapcsolja a gyülekezetet, összekapcsolja a tagokat egymással, a lelkészeket a testvérekkel is, mindenkit mindenkivel, akik ebben a közös hitben voltak és vagyunk. Ez a Jézusnak a szeretete. Ahogyan olvastam Vály testvérnőről is, hogy az ő megtérése után még milyen sok lelki gyötrődése volt, milyen sok problémája volt. Voltak tantételek is, amelyeket nem értett, de magával, Istennel nem volt tisztában, és úgy érezte, hogy ő nem elég jó, és nem volt számára öröm a hívő élet. Bár a milleri tanokat elfogadta, és csatlakozott ehhez a mozgalomhoz. De akkor nyugodott meg, és az volt egy döntő fordulópont az ő életében, amikor Stockmann testvértől ezt az üzenetet hallotta, és ezt megértette, hogy Isten nagyon szereti az embert. És többé neki nem kell aggódni azon, hogy ő nem elég jó. Vagy hogy Isten milyen, vajon az örök égő pokolban fogja mindenkit elpusztítani, vagy csak a gonoszokat, vagy kit és hogyan. Vágy testvérnő nagyon sokat beszél Isten szeretetéről, Jézus szeretetéről, a vele való kapcsolatról. Nagyon sokat. Nem tudom, az ő műveiből, ha előveszik az ő könyveit, az összeset kitennénk, hát, hogy nem férne ki erre az asztalra, olyan sok van csak itt, ami nálunk is közkézen forog. Találnánk egy oldalt, vagy kettőt, ahol nem ír Isten szeretetéről? Hadd említsem meg nektek, testvéreim, hogy van az az úgynevezett nagy küzdelem sorozat, ami az egész Bibliát átfogja, pátriárkák és profétáktól a nagy küzdelemig. Keresitek meg és nézzétek meg, melyik két szóval kezdődik ez a nagy küzdelem sorozat, és melyik két szóval fejeződik be.

elárulom a nagy titkot, azzal a két szóval, köszönöm szépen, Isten a szeretet. Mi volt Vágy testvérünknek az egyik fő témája, hanem a legfőbb, nem akarom rangsorolni, Isten a szeretet. Isten a szeretet. Hogyan prédikált Ellen White? Ebből a könyvből a Mondd el a világnak 283. oldaláról hadd olvassak egy gondolatot. 1888-as generálkonferencián hangzott el az ő igehirdetése. Tudjátok, az 1888-as generálkonferencián Jones és Wagoner testvérek ugye a hitáltali megigazulást, a Jézus központú örömüzenetet tárták fel a nép előtt. Úgy fogalmazza Vájtest, hogy ez egyensúlyteremtő tanítás volt, mert nagyon eltért az advent mozgalom a Biblia és a törvényeskedés irányába, és Isten szeretete és Jézus személye nem volt már meg. Elveszítették Jézust szinte, és Vájtestvérnő semmi új tanítást nem mondott, csak megerősítette Jonesnak és Wagonernek az üzenetét. Nem mindenben értett velük egyet, tökéletesen, minden árnyalatában az ő tanításoknak, de a lényegét megerősítette. Azt mondja egy igehirdetése, a gyülekezet visszafolytott elragadtatással hallgatta igehirdetésének záró szavait. Szeretem őt. Szeretem őt, mert ő a kedvesem. Látom páratlan vonzerejét, és oly nagyon vágyom rá, hogy bemehessünk a kapukon keresztül a városba. Azt kívánom, hogy szoktassátok rá ajkatokat és szíveteket arra, hogy őt dicsőítsétek, hogy hatalmáról és dicsőségéről beszéljetek. Segítsen minket Isten, hogy még jobban áldhassuk őt, és szeplőteleneknek találtassunk. Több ilyen látszólag indokolatlan felszólalását, ilyen megnyilatkozását jegyzik föl ezek a könyvek Ellen White-nak, hogy vagy igehirdetésben, vagy egy hozzászólásban ilyen jellegű felkiáltásokat fogalmazott meg, mint Pál apostol. Szeretem őt. Szeretem őt, mert ő a kedvesem. Látom páratlan vonzereit, és nagyon vágyom rá, hogy bemehessünk a kapukon a városba. És ehhez kapcsolódik a testvéri kapcsolat, testvéreim, hogy Jézus szeretem, hogy Jézusnak a szerelme kitöltetik a mi szívünkbe. Egyébként nem tudjuk egymást szeretni. Lehetetlenség. Hibás, bűnös emberek vagyunk. Nagyon sok hibánk van, nagyon gonoszak vagyunk, nagyon önzőek vagyunk. Mindannyian. Pál apostol is beismerte ezt magáról, sőt azt mondta, én vagyok az első. Őszintén mondta is. És nagyon jó, hogy így mondta, mert az Úr, ha meglátjuk az ő szeretetét, ha Jézusra pillantunk, akkor úgy járunk, mint Dániel próféta, meg János apostol, hogy mint a halott olyanok leszünk, és mi magunkat a legbűnösebb embernek látjuk. És ez a kapocs, ez a záloga annak, hogy egymást is szeretni tudjuk. Ha én magamat bűnösebbnek tartom nálad, ha téged különbnek tartalak magamnál, ahogy mondja az apostol, hogy egymást különbnek tartsátok ti magatoknál, valahol itt kezdődik a testvéri közösség. Ez Jézustól származik. Krisztus ennek az alapja, az ő személye ennek az áloga. A Laodícia üzenet ezt ajánlja nekünk. Védj tőlem! Nyisd meg az ajtót, és én bemegyek hozzád. Egy bizonyos szakaszához ugorjunk az advent mozgalomnak, az 1840-től 50-ig tartó szombat konferenciákhoz lépjünk. A különböző nézetű és különböző felekezetből jött, kizárt, kivált hívő emberekből, akik a csalódás után, a 43-44-es nagy csalódás után valahogy eszméltek, összeszedte őket Isten szent lelke, különböző tapasztalatokat kapták, látomást, igei megvilágosodást, nem csak Ellen White kapott látomást, és ilyen különleges üzenetet mások is kaptak. És amikor elérkezett ez az időszak, akkor a vezetők úgy gondolták, hogy egységesíteni kell ezt a népet. Érezték, hogy itt egy Istentől elhívott, egy profétikuson megjövendőlt mozgalomról van szó, és valahogy ezt össze kell fogni Isten segítségével. Emberileg elég nehézkes volt, de úgynevezett szombat konferenciákat tartottak.
1848 és 50 között. Érdekesek lehettek ezek a szombat konferenciák, testvéreim, mert úgy írja a korabeli beszámoló, ezekben a könyvekben elolvashatjátok, két ember sem volt, akik egyetértettek volna mindenben. Két ember sem volt. De nem voltak 30-40 ezeren összegyűlve, de százon fölül volt a létszám, plusz a úgynevezett lelkészek, vezetők, és ketten nem voltak, akik egyetértettek volna. Azért nem rossz arány, ugye? Hogy egy százon felüli létszám volt. Ketten nem voltak. Mégis mit tettek? Újra és újra összegyűltek. Újra és újra kíváncsiak voltak egymás véleményére. A százféle véleményből mindegyikre. És újra összegyűltek. Közöttünk, amikor valamiben nem értünk egyet, hányféle vélemény szokott lenni? Hát száz azért lehet, hogy nem. Ugye? Nem úgy van, hogy ketten sem értünk egyet. Elég sokan egyet tudunk érteni. De milyen volt ott az egymáshoz való ragaszkodás és a testvéri szeretet? Összegyűltek. Tanulmányozták az igét, és imádkoztak. Olvashatnék, de most ezt inkább saját szavaimmal mondom el. Tanulmányozták az igét, és imádkoztak. Kifejtették a nézeteiket, és nem reagáltak egymás nézeteire, hanem imádkoztak, miután kifejtették az ő nézeteiket. Még egyszer mondom. Nem az történt, hogy még el sem mondta az egyik a hozzászólását, már a másik az ellenvéleményt már is mondta, és nekem most adjatok szót, mert most muszáj reagálnom rá, hanem azt mondta, kifejtették nézeteiket, ketten sem értettek egyet, és imádkoztak. És mit gondoltok, hogy mindjárt mindent megértettek? Dehogy értettek meg mindjárt mindent. Mindig holtpontra jutottak. Nincs tovább. Nem tudjuk megoldani. És akkor mit tettek? Bőjtöltek. Megint imádkoztak. Mikor egy holtponthoz érkeztek, már nincs tovább, berekeztették az ülést. Menjetek el. Nem folytatjuk tovább. Nem kezdjük egymást kritizálni, vagy bántani, vagy minősíteni. Menjetek haza. És majd összegyűlünk még egyszer. Addig imádkozunk és böjtölünk. Vajon milyen lelkület lehetett ott? Ott volt Ellen White is. Nem kapott látomást, ami megmutatta volna, hogy melyiknek van igaza a 100 közül. Vagy melyik 30-nak, vagy melyik 20-nak. Nem kapott látomást. Nem mutatta meg neki az Úr, hogy melyik a helyes teológiai nézet. Melyik az igazi álláspont? Mikor már aztán rájöttek a testvérek, mert szerették az Urat, szerették az igazságot, és szerették egymást, mikor megtalálták a helyes látásmódot, akkor kapta a látomást White testvérnő, hogy igen, így van. Akkor az Úr megerősítette. És még tudjátok, miért kapott látomásokat White testvérnő a szombat konferenciák ideje alatt? Az volt az ő szerepe, hogy a helyes lelkületet tudja megteremteni és tanácsolni a testvéreknek. Ő nem megmondta a végeredményt, hanem ő a helyes lelkületre akarta vezetni, azt akarta megteremteni. Ez volt az ő szerepe, a helyes lelkület és az álláspontok összhangjának a szerepe. Ez nagyon részletesen és nagyon bőven le van írva ezekben a könyvekben. Ez mindig külön ki van hangsúlyozva. Azért is, hogy mi se gondoljuk azt magunkról, és mások se gondolják rólunk, hogy mi egy olyan mozgalom vagyunk, hogy volt egy prófétánk, aki mindig megmondta a lényeget, a végeredményt, és nekünk csak el kellett fogadni. És ha nem lett volna egy ilyen próféta közöttünk, akkor lehet, hogy még mindig metodisták lennénk, vagy baptisták. Nem így van. White testvérnő nem kapta meg, nem mondta meg, hogy mi a százféle nézetből az igaz nézet, az igaz biblikus álláspont. Voltak viták, sok mindenről. Mi történt 1844-ben? Hol volt a hiba? Mi van a lélek halhatatlanságával? Mi van a szombat ünnepléssel? A White család, James és Ellen White, ők az utolsók között voltak, akik elfogadták a szombat igazságát. Az utolsók között voltak, nem az elsők között. Mert az Úr nem előre megmutatta neki, hanem kutató emberek rájöttek, felfedezték, és még James White még hamarabb felismerte, még White testvérét egy kicsit úgymond motiválni kellett, hogy ő is
Nézzen utána is. Ő még később fogadta el. De miután elfogadta, utána már az Úrtól is kapott erre útmutatást, megerősítést, de első volt a bibliai alap. És itt összekapcsolódik. A szombatkonferenciák egész történetében összekapcsolódik az igéhez való ragaszkodás, a kizárólag bibliai alapokra való alapozás, és a testvéri szeretet, a testvéri közösség. Csak megemlítem, kicsit visszaugorva 1830-as évekbe, évekre, 40-es évek elejére, hogy tudjátok, Miller Vilmos volt az egyik vezér egyéniség, a vezér alakja az advent mozgalomnak, és hogy vajon hogyan számolta ki a 2300 éves proféciát, hogyan talált meg nagyon sok bibliai tanítást, hogyan volt az ő személye, mint egy beteljesítője a Jelenések könyve 10. fejezete proféciájának. Milyen volt neki? Akkor még neki volt egy bibliája, meg volt egy konkordanciája. Ez a kettő. Meg volt Istentől való indítatása. És kutatott, és keresett, és egy ateistából lett egy advent úttörő, aki önigazságokat fedezett föl, és hirdetett, és úgy prédikálta, és úgy hirdette, hogy elterjedt az egész világon, hogy ennek az alapja egyedül a Szentírás volt, és semmi más. Az egyházzá szerveződés idejéhez ugorjunk, 1850-től 1860-ig történt ez az időszak, amikor az advent mozgalom kezdett egyházzá szerveződni. Nagyon nagy krízis, nagyon nagy válság volt az egyházzá szerveződés időszaka, testvéreim, mert sokan az advent mozgalomból egyenesen azt tartották, hogy bűn szervezetet létrehozni. Ha a szervezetté válik az adventista mozgalom egyházzá, akkor Babilonná válik. Egyenesen ilyen nézet volt. De egységre jutottak azután. Így írja az első kötet bizonyságtételből egy idézet. És most, ha a gyülekezetek nem szerveződnek meg annyira, hogy meg tudják valósítani, és meg tudják tartani a rendet, akkor semmi reményük sincs a jövőre nézve. Darabokra kell hullaniuk. Az eddigi tanítások a széthúzás elemeit hordozzák magukban. Ha Isten szolgái egységesen állást foglaltak volna, és következetesen kitartattak volna döntésük mellett, magatartásuk egységet teremtő befolyást gyakorolt volna Isten nyájára. Akkor olyan erő és hatalom lehetne a szombatünneplők sorai között, mely messze felülmúlná mindazt, amit eddig tapasztaltunk. Az utolsó mondatot olvasom még egyszer. Akkor olyan erő és hatalom lehetne a szombatünneplők sorai között, mely messze felülmúlná mindazt, amit eddig tapasztaltunk. Sok minden komoly tapasztalatom voltak már túl ekkor, ami úttörőink, de azt mondja, hogy ha egység munkálódik, ha egység formálódik, akkor minden eddiginél sokkal-sokkal nagyobb erő nyilatkozik meg Isten népe között. Sokszor olvastam ezekben a könyvekben, hogy a korai HN adventisták a Biblia emberei voltak. Miután elmúlt az idő, 1844, a nagy csalódás, akkor kutatták a Bibliát, kutatták az igazságot, mint az elrejtett kincset. Sokszor késő éjszakáig fennmaradtunk, írja Ellen White. Bocsánat, igen, ezt Ellen White írja. És néha egész éjjel, hogy világosságért imádkozzunk és tanulmányozzuk az igét. Ezek a testvérek újra és újra összegyűltek, hogy tanulmányozzák a Bibliát, megértessék annak értelmét, és felkészüljenek arra, hogy erőteljesen tudják azt tanítani. Összekapcsolódik a Biblia, a közösség és a misszió. Miért voltak fönn éjszakáig és tanulmányozták a Bibliát? Újra és újra összegyűltek, mert szerették egymást és szerették az igazságot azért, hogy megértsék és hogy felkészüljenek arra, hogy tudják azt tanítani. És hogyan már említettem, Ellen White mindig ott volt, de mindig csak megerősítette. Még négy idézetet olvasok befejezésül.
amelyek már egy kicsikét konkrétabb üzenetet fogalmaznak meg számunkra, hogy milyen fontos volt a mi mozgalmunk elején az ige, de az egész történetén végighúzódott, és számunkra is milyen fontos. Ellen White így ír, evangelizálás 197. oldalán, szükséges, hogy Isten igéjét sokkal jobban tanulmányozzuk. Különösen Dániel és jelenések könyvének kell olyan figyelmet szentelnünk, mint történelmünk folyamán soha. A jelenések könyvét alaposabban és szorgalmasabban kell tanulmányoznunk, igazságait még komolyabban kell bemutatnunk, hiszen ezek olyan igazságok, melyek mindenkit érintenek, aki ezekben az utolsó napokban él. Mi még utolsóbbakban élünk már, mint White testvérnő élt, és még jobban alá van húzva a mi számunkra. Az ige, és egy kicsit nagyobb hangsúly van a proféciákon, Dániel és jelenések könyvén. Azt olvasom, Ellen White szerint a személyes biblia tanulmányozás a legfontosabb minden keresztény számára. A biblia tanulmányozása része lesz a végidei küzdelemnek. White testvérnő kijelenti, csak azok fognak az utolsó nagy küzdelemben végig kitartani, akik felvértezték értelmüket a Biblia igazságaival. Sokan, nagyon sokan fognak elveszni azért, mert nem tanulmányozták térden állva Bibliájukat, és nem küldtek buzgó imákat Istenhez azért, hogy az ige megnyitása világosságot jelentsen értelmüknek. És az utolsó idézetet hadd olvassam, még mindig ugye a Bibliáról szól, az igének a fontosságáról, és egy tanács számunkra. Ellen White Krisztusnak, mint élő igének hangsúlyozása mellett, rendkívül nagy súlyt helyezett Isten írott igéjére is. Ezt írta első könyvében 1851-ben. Ajánlom neked, kedves olvasóm, Isten igéjét, mint a hit és a gyakorlat mércéjét. 58 évvel később pedig az 1909-es generálkonferencia ülés előtt állva, Bibliával a kezében így szólt, testvéreim, testvérnők, ezt a könyvet ajánlom nektek. Ezek voltak az utolsó szavai, melyeket az egyház generálkonferenciája előtt elmondott. De testvéreim, láthatjuk, hogy az egész advent mozgalmon végigvonult Jézus személye, Jézus szeretete. Ez összekapcsolta a testvéreket. Szerették egymást, kitartottak egymás mellett, minden áron, akkor is, hogyha nem értettek egyet. És keresték, és böjtöltek, és kitartottak. És Ellen White így kezdi az ő műveit, Isten a szeretet, és így fejezi be Isten a szeretet. És így szólt utoljára a generálkonferenciához. Testvéreim és testvérnők, ezt a könyvet ajánlom nektek. Hiszem, hogyha most itt lenne, most is ezt mondaná, és ezeket ismételné meg. Azért nem kell neki itt lenni, vagy azért nincs helyette itt valami másik proféta, mert le vannak írva ezek a szavak. És itt vannak a mi kezünkbe, és fogadjuk el, és becsüljük meg ezeket. Segítsen ez az Úr valamennyünket, segítsen, hogy a mi hitbeli elődeink életéből tanuljunk, az ő tapasztalataik ismétlődjenek meg közöttünk. Meg fognak ismétlődni Isten utolsó időben élő népek között, meg fognak ismétlődni, kicsit nagyobb erővel, nagyobb hatalommal. Segítsen az Úr, hogy mi is részese legyünk ennek. Amen. Még a befejezés előtt, testvéreim, Isten dicsőítésére hallgassatok meg egy éneket, amely a lapon rajta van szintén, a szövegét ott olvashatjátok. Atyáink hite ma is él.

Ahogy Miklós testvérem szólt már erről, az Isten tiszteletet záró közös énekünk az advent himnusz, az áldott reménység. Ezt részben a kiosztott lapokon találjátok meg, illetve az újabb kiadású énekes könyvben a függelék előtti ének.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázat proféciája című sorozatunknak a 7. előadásán, amelyben áttérünk Pál apostol 2. tesszalonikai levelére, amelynek a 2. fejezetében található sorrendben a 6. vázat profécia. Szeretettel köszöntöm újra körünkben Nyári István előadóművészt. Kedves hallgatók, tehát 4 vázlat proféciát tekintettünk át Dániel könyvéből. 2 héttel ezelőtt foglalkoztunk Jézus nagy apokaliptikus beszédével, és most Pál apostol 2. tesszalonikai levelében a 2. fejezet tartalmazza a Bibliának sorrendben 6. vázlat proféciáját. A következő 4 vázlat profécia már Dániel könyvében, jelenések könyvében található. Tehát 4 van Dániel könyvében, 4 jelenések könyvében, 1 Jézus apokaliptikus beszéd és 1 Pál apostolnak a leírása. Így is írtam fel a táblára, hogy a hitehagyásról. Vázlat profécia, ez nem pillanatkép profécia, tehát egész folyamatot fog megvilágítani, de egyetlen egy nagy témája lesz a hitehagyás, vagy fel is írtam a táblára a görög kifejezést is érdemes megjegyezni, az apostázia. Apostázia. Nagyon röviden foglalkozom vele, a megírt anyagban részletesebben van szó arról, hogy Pál apostolt mi is késztette arra, hogy a tesszalonika belieknek ezt a hatalmas profétikus előrejelzést megtegye. Az őskeresztény közösségekben nagyon nagy volt a proféciák ismerete. Itt is látni fogjuk magában a leírásban, hogy Pál hivatkozik arra, hogy ő szóban milyen sokat elmondott a gyülekezetnek a proféciákról. Ugye a tesszalonikai gyülekezet nagyon gyorsan szerveződött meg, Pál apostol néhány hetet tölthetett ebben a görög városban, olyan gyorsan föllázították vele szemben az embereket, hogy sürgősen távoznia kellett az élete védelmért a városból. Nagyon nagy felelősséget érzett a tesszalonika beli hívőkért, és nekik írta életének első 2 levelét. Ugye Pálnak 14 levele van benne a Bibliában, és 50-52 között írta időszámításunk szerint az első 2 levelét, ez a tesszalonikai első és a 2. levél. Olyan hírek érkeztek Pál apostolhoz, hogy a tesszalonikaiak csodálatos fejlődésen mentek keresztül, igazi hívő gyülekezet létesült, sőt az evangelizáció, a misszió munkája is előre haladt, úgyhogy hogy így mondja az első levelében, hogy kizendült tőletek az Istennek beszéde, és nem csak ott a környéken, hanem egész Akhájára, egész Görögországra. Ugyanakkor tudnunk kell, és egy nagyon nagy lelki összefüggés ez, de mondom, ezzel most nem tudunk foglalkozni, hogyha valami jól megy ezen a világon, akár egyes ember életében, akár egy keresztény közösség életében, Sátán is ott van, és próbál mindenféle módszerrel akadályokat és ellentámadásokat hozni, és itt egy bizonyos vakbuzgóságba tudta belevinni ezt a gyülekezetet, amely nagyon szerette Jézus Krisztust, és nagyon várta Jézusnak a 2. eljövetelét, de Pál világosan elmondta nekik, hogy ez a 2. eljövetel egy bizonyos szabott rendben fog bekövetkezni, tehát nem holnap és holnap után várható. Voltak mégis a keresztény közösségben olyanok, akik letették a munkát, nem dolgoztak, mert úgy gondolták, hogy Jézus eljövetel a küszöbön van, és lábra kapott egy bizonyos fajta lustaság és nem törődömség a fizikai munka tekintetében a gyülekezetben. Ezért is olvasható ugye ezekben a levelekben olyan sok a munkavégzésről, tulajdonképpen a keresztény munka etikának az alapja itt vannak ebben a 2 tesszalonikai levélben. Itt hangzik el az a szállóigévé vál, de sokszor rosszul idézett Páli sor is, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Látni fogjuk a vázlat proféciában, hogy Pál világosan utal rá, még egyszer megerősítve, így is kezdi majd a jövendőlését, hogy nem jön el a Krisztus napja addig, amíg be nem következik, és sorolja, hogy mi mindennek kell bekövetkezni. Tehát itt felrajzoltam a táblára, hogy mitől vázlat profécia ez. Itt vagyunk körülbelül a levél megírásának az idejében, az első század közepén, és Pál elmondja, hogy a Krisztus napja, amelynek a napját és óráját nem tudjuk, a Krisztus napja nem jön el addig, amíg be nem következik, és akkor sorolja, hogy ez következik be, ez következik, lesz, ami visszatartja ezt a folyamatot, utána a folyamat elindul,
és amikor mindez lejátszódik, akkor teljességre jutva a történelem végén jön el Krisztus ezt a hatalmat megsemmisítve, és szájának lehelletével megemésztve, amiről az apostol beszélt. Maga ez a vázlatprofécia rendkívül rövid, ezért minden egyes szavát mérlegre kell tennünk. A második Tesszalonikai levél második fejezetében a harmadik verstől a 12-ig terjed, tehát mindösszesen 10 versről van szó, amit ma meg kell vizsgálnunk, de legalább egy 8-10 pontba írtam fel a táblára, hogy mi mindenről kell beszélnünk a mai alkalommal ennek a vázlatproféciának az elemzése során. Megpróbálom nagyon gyorsan végigpergetni ezeket a pontokat, az ABC betűivel jelöltem A-tól H-ig, a legfontosabb kijelentésekre szeretnék sort keríteni. Mindenek előtt azonban hadd olvassam fel a proféciát az előzményeivel együtt, tehát a második fejezet első versétől olvasom. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, a mi Urunk Krisztus eljövetelére, és az ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Megállok itt egy pillanatra, mert mondom, ez az előzményekhez tartozik, ugye Pál apostol rendkívül fontos kijelentéseket használ itt is, arra kéri ezt a keresztény közösséget, hogy ne tántorítassanak el az ő értelmüktől. Ez minden keresztény ember számára motto és figyelmeztetés lehetne az egész életéhez. A keresztény élet az mindig egy értelemmel és gondolkodással, a hit is egy nagyon magasrendű értelmet jelent, folytatott élet, és mindannyiunk számára itt lett ez a figyelmeztetés, hogy senki el ne tántorítson bennünket az értelmi meggyőződésünktől, a hitbeli meggyőződésünktől, mert ettől nagyon sok minden akar eltántorítani ebben a földi életben, azt mondja, a lélek által, beszéd által, nékünk tulajdonított levél által. Ezért mondta Pál apostol egy másik gyülekezetnek, a Galatáknak, hogy ha mi is, vagy mennyből jött angyal más dolgot hirdetne is, átok legyen. Ugye Sátán mindenféle ravasságot és csalást kieszel, vagy lélek által, vagy beszéd, emberek beszéde által, sőt Pálnak is tulajdonítottak levelet, tehát ebből arra következtetünk, hogy Pál neve alatt köröztettek bizonyos leveleket, amelyeket nem is Pál írt. Szóval Sátán csalása végtelen, és ő mindent kieszel azért, hogy az embereket összezavarja, mert hogyha a gondolkodásba sikerül az embereket összezavarni, akkor már csak egy pár perc, hogy a cselekedetben és az életvitelben is el lehet őket Krisztustól tántorítani. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, még egyszer összegzi, ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el addig. Tehát mi nem jön el addig? A Krisztus napja. Tehát nem jön el Krisztus addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, ugye szó szerint apostázia, azaz hitehagyás, míg nem bekövetkezik előbb a hitehagyás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátotta rájuk Isten a tévejgés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ennyi mindösszesen tehát ez a vázlatprofécia, és ezt próbáljuk meg tehát lépésről lépésre elemezni.
Tehát mondom, világos az egész folyamatból, hogy ez valóban egy vázlatot kölcsönöz számunkra, egy folyamatot ír le, hogy míg el nem jön a Krisztus napja, addig ennek és ennek kell bekövetkezni. Először ezt írtam fel a táblára, ez az első dolog, amit Pál apostol kiejt a száján, hogy addig nem jön el a Krisztus napja, míg bekövetkezik előbb a szakadás. Ahogy említettem, szó szerint apostázia, hitehagyás. Hát milyen hitehagyásról és szakadásról van itt szó? Mivel tudjuk ezt azonosítani? Aki a történelmet úgy felületesen ismeri, annak is úgy valami jön a múltból, hogy hát a kereszténység történelmében nagy hitehagyás volt, nagy szakadás volt. Ugye például az egyik legnagyobb szakadás 1054-ben történt, amikor a nyugati és a keleti kereszténység szétszakadt, mind a mai nap.